0: amelyeket a politika gyakorlatilag teljesen maga alá pörgetett, és adott esetben nem is az volt a kérdés, hogy milyen ügyeket tárgyalnak, hanem milyen ügyeket nem tárgyalnak, és milyen neveket meg egyebeket húznak ki onnan. Hát szeretnének tisztán látni, hogy ki ez az ember.
1: No, megszavazzák, vagy nem szerintetek, hogyha most kéne fogadnotok, mire fogadnátok jövő hétfőn?
2: Ennyit elárultunk a kedves nézőknek, hogy ezt a kérdést feltetted nekem az adás előtt is, és én már első mikre azt mondtam, hogy nem fogják, aztán elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy nem tudom, hogy meg fogják el.
1: Ez tényleg így.
2: Igen, és most is azóta se lettem okosabb. Szóval nem tudom megmondani, mert lehet ez is, meg lehet az is. Mind a kettő mellett és ellen is tudnék most érveket felsorakoztatni, amit az előbb egy fél mondattal említettem, szerintem ebben van egy hatalmi játék is, hogy most ki fog ebben győzni. Egy dolog biztos, és ezt most nem akarom ezt nagyon elvinni egy ilyen pátoszos történetbe, de ahogyan említetted, ez az ügyészség önmagában az egyik legfontosabb hatalmi szerveben az országban, hogy ő érvényesíti az állam, vagy mindannyiunknak a büntetőjogi igényét. Ebben elképesztő nagy társadalmi, bizalom csökkenés volt az elmúlt években, ami nagyon rossz. És minden egyes perc, ami a legfőbb ügyész kiválasztásával halasztódik, az tovább mélyíti ezt a társadalmi bizalomvesztést, és szerintem ez nem tesz jó. Tehát lehet, hogy vannak nagyon fontos hatalmi pozíciók, mert mindenki most meg akar nyilvánulni, vagy nyilatkozni akar abban, hogy milyen okos abban nézve, hogy kinek kéne a legfőbb ügyésznek lennie. Szerintem az első egyik legfontosabb szempont, hogy minél előbb legyen egy legfőbb ügyészünk.
1: Az is kérdés, hogyha nem szavazza meg a frakció, vagy ha nem lesz kétharmad, akkor mit csinál majd az államfő? Ugye Török Gábor, te már idézted meg, aki emlékszik, hogy Baka Andrásnak háromszor futottak neki, de én, ha jól emlékszem, de lehet, hogy ez nem így van, ezt most nem néztem meg. 2006-ban is ugyanez történt. Kovács Tamás lett, és akkor Solyom László először nem őt jelölte. És én úgy emlékszem, hogy az MSZP frakció azt mondta, hogy pont azért nem támogatják, mert nem egyeztetett velük, és hogy kész tények elé állította az államfő őket. Hát az ő jogköre egyébként, mert az államfője, hogy jelöljön. Szóval, hogy szerintetek mi lehet mondjuk a legbölcsebb döntés, ha nem megy át, most úgy néz ki, hogy nem fog átmenni ez a jelölt a parlamenten. Egyeztetés az államfő részéről, vagy újra jelöli?
0: Hát Baka András szerintem egyértelművé tette, hogy ő nem akar a pártokkal egyeztetni ebben a kérdésben, hanem a saját megalapozott véleménye beszélgetései alapján szeretne döntést hozni. Hogyha én ebből indulok ki, akkor felteszem, hogyha Szatmári Zoltánra nemet mond a Tisza frakció, akkor Baka András be fogja terjeszteni akár másodszorra vagy harmadszorra is, mert azt mondja, hogy már pedig én ragaszkodom ahhoz, hogy ő a jelöltem. Tehát egyfelől az előző kérdésedre válaszolva nem tartom valószínűleg, hogy most átmegy. Azt pedig valószínűleg tartom, hogy Baka András ragaszkodni fog a személyéhez.
1: Ugye itt fontos lenne a bizalom helyreállítás, ami megrecsent az ügyészségben. Lehet, hogyha egyeztetne ezt, ahogy látod, Gábor, a politikai pártokkal az államfő, akkor nem biztos, hogy könnyű lenne.
2: Azt gondolom, és ezzel nem leszek népszerű a kedves nézők előtt, de én megengedhetem talán magamnak. Azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiben nem kell kikérni a közvéleményét. Vannak dolgok, amik fehérek vagy feketek kell, hogy legyen, és ha tetszik, ha nem, politikai döntés, felelősség és kötelesség kérdése kell, hogy legyen. És az egyik ilyen legfontosabb az, hogy ki legyen a legfőbb ügyész. Pont azért, mert amióta a tálió elve megszűnt és megengedtük, hogy az állam helyettünk döntsön dolgokban, és nem mi akarjuk a szomszédot agyonütni, azóta ez a tisztség az egyik legfontosabb, nem véletlenül független, nem véletlenül az egy intézményében, személyében, önálló költségvetési sora van, stb. Az ügyészségnek. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne minél előbb helyreállítani ezt a közbizalmat, és minél előbb, és itt nem érdekel, én ez egy, amitől tartok, hogy őszintén beszéljek, hogy esetleg ne legyen az, ami a Tiszánál elég gyakran előfordult az elmúlt fél évben, hogy a Facebookon megjelenő komment cunami miatt úgy döntött, hogy akkor mégse lesz XY a miniszter, vagy Z az akármilyen tisztségnek a betöltője. Én ezt remélem, hogy itt most nem ez történt, mert el lehet játszani, senkit nem megbántva egy médiahatósági vezetővel, vagy egy közszolgálati televízió, akkor nem tudom, ki ilyen főszerkesztő, hogy az kicsoda legyen. Nyilván az se jó, de de egy legfőbb ügyésznél ott tényleg nagyon alaposan, és én azt gondolom, amennyire megismertem a köztársasági elnök úr munkásságát korábbról, és amióta hivatalban van, hogy rendkívül alaposan járt el ebben lelkismeretesen, és azt gondolom, hogy ha van valaki ebben a jelenlegi hatalmi struktúrában, aki nem érdekelt abban, hogy az előző rendszer újra visszaálljon, az pontosan a Baka elnök úr.
1: Jó, hát jövő hétfőn tulajdonképpen kiderül a Tisza frakciólés után, már nem az ő jelölése Baka András, hogy kitelül újra, hanem hogy megválasztják-e majd, vagy nem. Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Úgy is bemutathatnám egyszerűen egy bátor ember, mert hogyha valaki a Fradi B középpel szembe megy, már pedig úgy tűnik, hogy ezt teszi, akkor hát ahhoz kell némi vagányság. Német Zoltán Lajos, a Ferencvárosi C közép alapító bloggere. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez mennyire szól a B középről ez a vita, ami Kubatov Gábor pénzei, az ön bejegyzései és egyáltalán a Ferencváros hétköznapi működése meg a B-közép reakciói között megmutatkozik. Ez mennyire a B-közép ügye?
2: Hát több dolgot érdemes itt tisztába tenni. Egyrészt én azt szoktam mondani, hogy ugye vannak a fradisták, ugye jó sokan vagyunk, hál' Istennek, és akkor azon belül vannak a kubatovisták, akik ugye lehet, hogy 10 éve még azt követelték, hogy politikusmentes Ferencvárost, most pedig azt követelik, hogy ne legyen olyan kormányrendelet vagy szabályozás, ami el lehetetleníti azt, hogy egy politikus vezessen egy klubot. Utalt rá, hogy Kubatov Gábor pénze, ez nem Kubatov Gábor pénze, ez egy közpénzekről beszélgetünk, amik a Fradiba folytak be.
1: Hát ez a kulcsa az egésznek.

0: Igen, úgyhogy nem gondolnám, hogy Németh Zoltán Lajos a B közép ellen megy. Én azt gondolnám, hogy hát a klub jelszavai az erkölcserő egyetértés. Itt az erkölcs az, ami leginkább hiányzik az elmúlt években, és azt gondolom, hogy ezt valahogy helyre kell állítani, és ez nem a B középről meg rólunk szól, hanem arról szól, hogy a fradisták mit gondolnak arról, hogy a közpénzekkel hogyan szabad is kell bánni.
1: A fradisták mást gondolnak általában a véleménye szerint, mint a B közép? Vagy a hangadók legalábbis, akik transzparenseket raknak ki elég furcsa tartalommal például?
0: Igen, tehát hogy a nagyon érdemes szétszárazni a dolgokat. Tehát, hogy amikor a B-középről beszélünk, akkor a kapu mögötti világról beszélünk, különböző szervezett csoportokról, akik állnak 5-10-20-30 akárhány tagból, viszont mögöttük több ezer ember van, aki nem egyik csoporthoz sem tartozik, ő csak meccsre akar menni. Azok a hangadók, akik kiúznak egy ilyen molinót, azok kicsikét visszaélnek az, hogy mögöttük amúgy több ezer ember áll, akik nem is biztos, hogy tudják azt, hogy mivel előttük kihúzva. Úgyhogy kicsikét én ebbe az irányba mennék el, hogy vannak ezek a hangadók, ahogy ön is fogalmazott, akik valamiért most Kubatov Gábor vitorláját fújják erős széllel jó hangosan, de nem vagyok biztos benne, hogy a többség velük van.
1: Na, tegyük le az alapokat, hogyha valaki nincs benne annyira a sportvilágában, és nem követi a Ferencváros ügyeit, akkor értse, hogy igazából mi van itt. Volt egy szemmel láthatóan jelentős összeg, amiből Fradi várost kellett volna teremteni a Népligetben, hogy ennek van-e értelme, hogy ez micsoda, az egy másik történet, de lett volna egy létesítmény, amit rengeteg pénzből, 25 milliárd forinttal megtámogatva hoz létre a Ferencváros. Aztán kiderült, hogy ez a pénz ugyan megérkezett a Fradihoz, ám de ennek a pénznek az elsőprő része nem a Fradiváros megépítésére ment, hanem valami egészen más cél, amit utóbb a kormányzattal kötött szerződésmódosítással Kubatov Gábor rendbe rakott, úgymond. Utóbb, évekkel később.
0: Rendbe rakta?
1: Hát én nem tudom, ő azt állítja.
0: Ő azt állítja, mi meg úgy tudjuk, és hát ez egy érdekes helyzet, hiszen a belügyminisztérium feljelentéseket is tett az ügyben, tehát hogy ez a 22-es módosítás, amire hivatkozva azt mondják, hogy ezt a pénzt el lehetett működni, nem feltétlenül jelent meg olyan formán a támogató jogiratokban, ami ezt lehetővé tette volna.
1: Ráadásul az a dokumentum évekkel a pénz elköltése után született, ha a hírek igazak.
0: Ez lett volna a következő, hogy 19 óta már játékos vásárlásra mentek el a pénzek. Most nem akarok belemenni közgazdászként abba, hogy működési költségnek számít-e az, hogyha egy kapcsolt vállalkozásnak odaadom a pénzt, aki aztán arra költi, amire akarja itt most játékos vásárlásra. Szerintem egyértelmű ez a helyzet, tehát hogy ez a pénz nem mehetett volna az ERT-be játékosokra. És mindig elfelejtjük azt, hogy a 25 milliárdon kívül is kapott a Fradi jelentős pénzeket. Pont itt a tavaszi kampányban jött ki, hogy a Los Angeles-i olimpiához kapcsolódó elég 10 program keretein belül is kapott 7,2 milliárdot, azzal nem tudjuk, mi történt, mire használták föl. Illetve ha már működésről beszélgetünk, a Fradi, mint sportklub minden évben kap jelentős támogatást pont működésre a magyar államtól.
1: És közben meg a Ferencváros egy eredményes futballklubot működtet, amelyik minden évben ott van valamelyik nemzetközi kupában. És minden évben be is jut valamelyik nemzetközi kupa csoportkörébe. Ebből rengeteg pénze van, meg hát rengeteg öröme van a szurkolóknak. Ez mennyire fedi el azt a valóságot, amivel egyébként a Ferencváros bír, rendelkezik?
0: Hát folyamatos egy valóságtagadás, valóságfelrítés, úgyhogy nyilván ez Kubatov Gábornak kapóra jön, és mi is örülünk neki. Ez a furcsa helyzet van, hogy ennek mindenki örül. Más kérdés, hogy nem annyira jó hallgatni mondjuk a rivális kluboktól, szurkolóktól, hogy hát ez azért vannak ezek a sikerek, mert hogy hát mi mennyi közpénzt kaptunk. Ez egy
1: a NER csapat.
0: A NER csapat, a Ferencváros, igen, tehát most nem akarok ebben őre elveszni, de igen.
1: Hát volt egy pár ilyen egyesület, csak kevésbé sikeres, amelyiket simán lehetett NER csapatnak nevezni. Szinte mind. Na, ezt most zárójelbe tegyük el. Az, ami most önnel például történt, hogy a magukat Ferencváros szurkolóknak nevezők megtámadták. Az a fenyegetés, amit transzparensen kiraktak, és ami nyilván Kubatov Gábor nélkül nem lehetett volna, miközben aztán Kubatov Gábor azt kérte, hogy ez többé ne forduljon elő, az mutatja azt a hangulatot, amit az ön bejegyzései, az ön ténykeresése a ferencvárosi béközében kiváltott. Számított rá?
0: Nagyon régóta tart ez, tehát hogy a cég közép az 14 óta van, 2014 óta, amikor a vénaszkeneres bolykott elindult. Mi oldalátos családapákként, béletes szurkolóként azt gondoltuk nagyon naivan, hogy majd közvetítünk a klubvezetés és a szervezett csoportok között, hiszen ismertünk itt is ott is szereplőket. elég hamar kiderült, hogy ez nem fog működni, nincs igény valódi párbeszédre. Csináltunk különböző akciókat, úgyhogy viszonylag hamar megtapasztaltuk például Kindlovics Mátét és a Fekete Sereget a Népligeti aluljáróban. Rengeteg perünk volt, rengeteg fenyegetést kaptunk már 10 évvel ezelőtt is, személy szerint én is. Ilyen szempontból nem új a helyzet, az viszont mindenképpen egy szintlépés, hogy egy Fradi Dabas kézilabda mérkőzés után közvetlenül bent a kézi csarnokban 4 maszkos rám jön paprikaszprével, ez nyilván engem is meglepett. Ettől függetlenül nem vagyok hajlandó félni, és hát azért látom azt is, hogy egy ilyen támadás Kubatov Gábor tudta nélkül nehezen tudott volna megvalósulni a Népligeti edzőközpont gyakorlatilag közepén.
1: Van, aki kiáll ön mellett olyan hangosan, mint hogy kiállnak önnel szemben olyan bátran? Maszkban elbújva tegyük hozzá.
0: Nem kell, hogy maszkba elbújjanak. Azt viszont látom, hogy most nyakunkon az októberi tisztújítás, hogy nyilván ez nem könnyíti meg egy Kubatovval szembeni ellenzéki, nevezzük így, jelöltek állítását. Nyilván mindenki végig gondolja azt, hogy akarja ezt vállalni. Nekem is rengeteg vitám volt a saját családom, hogy van-e értelme ilyen szinten beleállni a dolgokba, és én azt gondolom, hogy van, valakinek ezt föl kell vállalnia. Jó hír az, hogy egyre többen támogatnak minket, és nagyon sok olyan jelzést kapunk, hogy kitartás velünk vannak, úgyhogy én optimista vagyok.
1: Szerintem, hogyha valaki nem fradista, meg nem, különösebben nem érdekli a sport, akkor ezt az egészet nem teljesen érti. Már hogy az ön alapállását és az önhöz hasonlók bátorságát, hogy beleállnak ebbe, miközben hát lehet látni a másik oldalon verőlegények is vannak, ha arra van szükség. Mi ez a dolog, ez a fradizmus? Meséljen már el.
0: Hát szerintem nem lesz elég idő arra, hogy ezt így hosszabban elmondjam. Hát engem is 95-ben, még az a korosztályban, aki 95-ös BL csapat szippantotta be ez az egész történet, aztán fölkerültem Budapestre az egyetemre, közgazdász vagyok, ugye jártam a kerületbe egyetemre, a Ferencvárosban is lakom mostan 30 éve, tehát hogy ez valahogy Magyarországon ezt így nehéz így megérteni az emberekkel, valahol a szerencsésebb országokban azért ez így magától értetődő, hogy ilyen kérdést nem teszünk fel, hogy ez miből van. Hát, szeretem a klubot, szeretem a focit, én is sportolok, úgyhogy nekem ez egy ilyen szívügyem.
1: Hát mondjuk Milánóban sem kérdés, hogy Milán vagy Inter, ott valahova állni kell. Ezt. Igen. Ez Magyarországon azért nem ennyire egyértelmű, bár itt is vannak ellenlábasok a Fradival szemben. Kubatov, azt mondja, hogy nagyon nehéz szembe menni azzal, hogy az elnök jelöltként elindul, és ki az, aki felveszi vele szemben a harcot. Na de hát ő most nem indulhatna el elnök jelöltként, ha úgy lesz, ahogy azt ma a politika szeretné. Tehát aki korábban pártpolitikus volt, vagy kormányzati szerepet játszott, a aktív éveihez képest 5 éven keresztül nem lehetne sportszervezet vezetője. Akkor mi lesz?
0: Hát bízunk benne, hogy megújulás, és találunk mi is, és hát remélem, hogy minél több olyan jelölt lesz, aki potenciálisan képes arra, hogy a Fradi
1: tervezés. Az ma kell bátorság? Tényleg ezt komolyan gondolja?
0: Hát szerintem komoly bátorság kell hozzá. Tehát, hogy ha elnézve a saját kis dolgaimat, ami velem is történt, azért nyilván mérlegelni kell az, hogy ki mersz állni Kubatov Gábor ellen még úgy is, hogy az állampárt már tulajdonképpen megbukott, azért mégis egy nagyon fontos ember. Rohadt néz leváltani, nem tudok erre jobb szót mondani. Ugye maga a Ferencváros még kvázi sportklubként működik, a jogi keretek megvannak ahhoz, hogy még egy valódi klubmodell legyen sok-sok, rengeteg-sok taggal, hogy ez nyugaton is működik. Ezt Kubatov Gáborék mesterségesen szűken tartják. Ugye nekem van egy ilyen sztorim is, hogy 10 évvel ezelőtt a Fradi baráti körből, én meg az egyetlen szerintem az országban, akit kizártak. Ugye ez azért fontos, mert 2 év baráti kör tagság kell ahhoz, hogy valaki magába a Fradiba tag lehessen, kérhesse a felvételét. Ugye ez is egy mesterséges, bürokratikus szabályozás. Annól mi szerveztünk nem csak magunkat, magamat, hanem sok más szurkoltársat is a baráti körbe, ezt is megakadályozták. Tehát, hogy maga a tagság is, akik egzisztenciális függésben vannak Kubatov Gábortól, hiszen az ott dolgozók, sportolók, edzők, szakemberek szavazhatnak, ez körülbelül egy 150-250 tagra tippeljük. Pontosan nem is lehet tudni, hogy mennyi rendes tagja van a klubnak, ez is egy érdekes dolog. És ugye az, hogy előtte tudja állítani, az legalább minimum 50 tag támogatása kell. Én hetekkel ezelőtt megkérdeztem Kubatov Gáborékat a klubban hivatalosan egy e-mailben, hogy tisztázzák a formai és tartalmi követelményeket, hogy mi kell a jelöltállításhoz, és csak erre sem válaszolnak. Tehát az alapszabály ezt nem tisztázza. Nagyon nehéz dolog ez.
1: Az, hogy hány tagja van egy klubnak lévén, ez egy egyesület, ez egy nyilvános adat, tehát hogy igazából ezt eltitkolni sem nagyon lehet. De most ez egy zárójeles dolog ehhez képest, viszont sokkal fontosabb talán, hogyha Kubatov Gábor nem indulhat, akkor tud-e maga helyett olyat állítani, aki mondjuk elviszi helyette a balhét adott esetben, hogyha gazdálkodással gondok vannak?
0: Hát valószínűleg gondok vannak, és ez is egy nagyon jó kérdés, hogy mekkorák ezek a gondok. Tehát, hogy aki bevállalja most azt, hogy a Fradi vezetésével foglalkozik, annak számolnia kell azzal, hogy nincs tisztában, nincs valós helyzetünk, képünk arról, hogy a klub pénzügyei hogyan állnak. Azt tudjuk, hogy van egy feljelentés, azt tudjuk, hogy több mint 10 milliárd forintot követel az állam, de hogy valójában a többi pénzzel mi van, mennyi pénz van a számlákon, azt nem tudjuk. Hát igen, tehát hogy ez egy egészen ilyen nehéz.
1: Nem úgy van ez, hogy Kubatov pontosan tudta, hogy ha hoz egy tokmakot, akkor teljesen mindegy, hogy milyen pénzből hozza, mert a Fradi közönség megbocsátja, a futballt támogató Orbán Viktor és kormánya pedig nem érdeklődik?
0: Hát szerintem az Orbán kormányon sem ment, tehát hogyha átment volna, akkor sikerült volna lepapírozni ezt még az előző kormány ideje alatt. Megpróbálták, nem sikerült. A jogos a felvetés. Viszonylag sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, az eredmények csodálatosak, fantasztikusak, és minden oké. Az elejére tudnék visszaugrani, tehát én nekem fradistaként a három jelszó jelent valamit, így az erkölcs is jelent valamit, és nem gondolnám azt, hogy egy ilyen versenyelőnnyel, ami a Fradinak megvolt, hiszen bár valóban Magyarországon focializmus van, a legtöbb klub állami pénzekből működik, azért arányaiban nézve a Fradi sokkal több pénzt kapott, mint a többi klub, és ebből vannak azok az eredmények, amiknek mindannyian örülünk, azért jó ezt látni, hogy...
1: Kérdezném formálisan, hogy folytatja, de látom, hogy folytatja, úgyhogy azt kérdezem a végére, hogy hogyan.
0: Hát most azon dolgozunk, hogy egyrészt tiszta legyen az, hogy hogyan lehet jelöltet állítani. Ugye a maga közgyűlés, ez a szűkre szabott tagságú közgyűlés elnökséget választ, nem elnököt. 9 fős elnökség van, és a 9 fős elnökségből legalább 7 elnökségi tagnak kell egy irányba szavaznia az, hogy valaki elnöke lehessen a klubnak. Szóval nagyon sok nehezítés van, most azon dolgozunk, hogy minél több olyan potenciális jelöltünk legyen, meg hát tisztázzuk azt, hogy mi a jelölt állítás módja.
1: Hogyan lehet jelölt?
0: Nem teljesen világos.
1: Németh Zoltán Lajos, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: A Ferencvárosi Cég Közép alapító bloggere volt a vendégünk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Október elejére minden akadály elhárul. Így már az őszi fél évben külföldi egyetemekre mehetnek a magyar hallgatók az Erasmus programon keresztül. Az egyetemeknek ismét meg kell kötniük, vagy aktiválniuk kell a nemzetközi partner szerződéseiket. Vendégünk Fábián Adrián.
2: A Pécsi Tudományegyetem rektora. Jó estét kívánok,
3: köszönöm. Jó estét kívánok, köszönöm.
2: Ja, újraindulhat az Erasmus program, a kormány teljesítette ez a feltételeket, megszűnnek ezek a bizonyos kekvák, ugye az alapítványok. A Pécsi Egyetemet hogyan érintette a megszűnés? Ugye alapítványi egyetem lett, vagy most már inkább csak volt. Mi történik most az egyetemen?
3: Egy nagyon izgalmas periódusban vagyunk, egy átmenet a múltból talán a jövő felé. Az a fenntartó alapítvány, amelyik 5 évig tartotta fönn az alapítványt, annak meg vannak számlálva gyakorlatilag a napjai vagy a hónapjai. Ez jövő őszre terminálódik, de addig is ennek az egyetemnek működni kell. Hát vannak olyan programok és helyzetek, amikhez alkalmazkodnunk szükséges.
2: Várjon egy picit, azt mondja, hogy jövő őszre terminálódik. Az azt jelenti, hogy egy év alatt szűnik meg az alapítvány, és addig egy ilyen átmeneti időszak van?
3: Egy átmeneti időszak van, gyakorlatilag felszámolja saját magát, összeírja a vagyonát, azt, hogy ennek a vagyonának mely részei honnan származnak, és majd az elszámolás során oda fogja visszajuttatni.
2: Mi lesz utána? Vissza alakul a kancellárrendszer, ugye 2014-ben lett ez a bizonyos kancellárrendszer az egyetemeken, aztán alapítványi, vagy vissza alakul a kancellárrendszer előtti időszakra, hogy az oktatási miniszter azt mondta, hogy a rektoroknak majd nagyobb hatáskörük lesz, meg egyáltalán az egyetemi autonómia nagyobb lesz. Most mit lát ebből?
3: Szerencsére sokat-sokat gondolkozunk ezzel az ágazatirányítóval is. Tehát van egyfajta párbeszéd. Én azt látom, hogy a kancelleri rendszer és a fenntartó rendszer az nincs szoros összefüggésben egymással. Tehát attól, hogy a fenntartónk a magyar állam vagy egy külső alapítvány, attól még a belső struktúra ettől még lehet eltérő, tehát nem vagyunk hozzá kötve. Én abban gondolkozok, hogy a kancelleri rendszer is mondjam, betöltötte történelmi küldetését legalábbis azon a keretek között, ami Pécset van. Tehát én arra fogok előterjesztést tenni a szenátusnak, hogy a kancelléri rendszert Pécset szüntesse meg.
2: De ezt az egyetem eldöntheti?
3: Igen, most belefér a döntési szabadságunkba, ugyanis az állami egyetemeken kötelező jelen hatályos szabályok alapján a kancellár. A Pécsi Tudományegyetem az egy magánegyetem, legalábbis formájogilag. Azaz belső struktúránban elmennénk abba az irányba, hogy hogyan tudunk egységesíteni egyetemet, belső kohéziót, integritást. Kívülre pedig várjuk az ágazatirányítónak azokat a felvetéseit, amik meghatározhatják, hogy mennyire megyünk visszafelé, tehát az államháztartás rendszerébe, vagy mennyire megyünk, vagy maradunk a magánfenntartás rendszerében. Itt kettőt szoktak említeni, hogy kettő realitásra szoktak beszélni, hogy ez a fajta alapítványstruktúra csak szűk hatáskörökkel, tehát szigorúan a gazdálkodás, gazdasági költséghatékonyság oldalán. Van egy úgynevezett osztrák modell, ami pedig a fenntartót az egyetemen belül helyezi el, egy ilyen tanácsadó testületként, és ez a belső szervezeti egység, ő felel szintén tulajdonképpen szikáran finanszírozási ügyekben.
2: Ön a rektor 2030-ig, mi lenne a jobb ön szerint? Mert hogyha abból indulunk ki, amit Lannert Judit elmondott, ő azt mondta, hogy lesz egy új működési modell, és ennek az lenne a lényege, hogy felszámolják ezt a korábbi kettős hatalmi struktúrát, ugye, ami a rektor és a kancellár között volt.
3: Hogyha a belsőjét nézem az egyetemnek, abban eltökélt vagyok, hogy az a párhuzamosság, ami rektori, akadémiai terület és kancellária, az én úgy képzelem el, vagy úgy tudom felfesteni, mint vasúti sínek, amelyek talán a végtelenben találkoznak egymással. Ezt közelebb lehetne hozni? Koordináció, kommunikáció, feladatmegoldások, párhuzamosságok kiküszöbölése. A másik, ami a fenntartást illeti, én emlékszek arra, amikor az államháztartásban működtek az egyetemek, azokkal a rigid rugalmatlansággal nem tartottam ideálisnak és optimálisnak. Én valahol a kettő között talán a mostani modellhez hasonló megoldásban gondolkodnék, azzal, hogy garanciákat kell biztosítani a fenntartó részére is, meg az egyetem részére is, és például az egyetem stratégiai irányának meghatározása az legyen az egyetemnek az ügye, az hatékonysági, finanszírozási elvárások megfogalmazása, ezek nyomon követése pedig legyenek a fenntartó hatáskörében.
2: Ugye egy mondatban említette már az alapítványi vagyont, hogy ugye ezt most felszámolják, megnézik, hogy mi van vele, ő mit tud, mi van vele. Ugye itt azért volt egy komoly alapítványi vagyon, legalábbis a sajtóból lehetett értesülni arról, hogy egyrészt volt egy ingatlan vagyon, másrészt 22 és 26-os időszakra 213 milliárd forintos állami finanszírozási keretet kapott az egyetem működésre, stratégiai fejlesztésekre. Ezekből az összegekből, vagy ebből az ingatlan vagyonból mi van most meg?
3: Tényleg ahány ház, annyi házmester. Nem nehéz összehasonlítani a vagyon szempontjából az alapítványokat. A Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány nem kapott menő részvénycsomagokat, vagy dunaparti palotákat, ahogy azt más egyetemek fenntartói megkapták. A mi fenntartónk ingatlan vagyona az zömében nehezen hasznosítható ingatlanok.
2: Nem is adtak el belőle? Tehát
3: nem,
2: ez megvan az ingatlan?
3: Nem, ez tökéletesen megvan, rendelkezésre áll. A másik része pedig gyakorlatilag készpénz, legalábbis folyószámlán, értékpapírszámlákon megtalálható forint, aminek szintén a sorsát, ahogy említettem, le kell tudni követni. Ebben benne van az egyetemünk pénze is, tehát ezt hagyd tegyem világos, egy több milliárd forintról van szó, és nyilván az egyetemünk abban érdekelt, hogy a saját pénzéhez hozzá tudjon férni, az kerüljen az egyetemhez.
2: Tehát ami az alapítványban volt, az egyetemhez került, tehát nem az államra száll vissza, hanem az egyetemé marad.
3: Én azt remélem, hogy valóban ez lesz a szenárió, hogy ha ez az egyetem részére juttatva lett korábban az alapítványhoz részére, csak még nem került át, akkor ezt validálja az ágazatirányító, és talán a költségvetés irányítója is, hogy ez az egyetemhez tartozik, ott marad, vagy átkerül az egyetemhez, és akkor felhasználjuk oktatásra, kutatásra, amire egy egyetemen szokás.
2: Ugye azt, hogy milyen struktúrában kellene működni, vagy mit preferál, azt elmondta, hogy tulajdonképpen nem szeretné, ami a régi lenne, egy ilyen vegyes rendszert képzelne el. Az egyetemek finanszírozásában mit várna az államtól, a kormánytól?
3: Az, hogy a KEKVA egyetemek magánegyetemek, vagy magánfenntartású egyetemek, ez lehet, hogy formál jogilag igaz, de a bevételeink zöme a magyar költségvetésből származott. Tehát tartalmi értelemben állami egyetemek maradtunk. Tehát én azt szeretném, hogyha az állami fenntartás és annak a pénzügyi része stabil legyen, aztán lejöjjenek azok az uniós források, amelyek még jelen pillanatban nem jönnek, Erasmus Horizon, tehát kerüljünk vissza ebbe a vérkeringésbe, és legyen biztosítva, szerintem az egyetemi autonómiának egyik legfontosabb pillére, hogy saját bevételeink vannak. Saját bevételeink vannak, mert van Pécset 6000 külföldi hallgató, amely költségtérítéses képzésben vesz részt. És ez a három láb, ez legyen olyan stabil, kiszámítható, hogy az egyetemünknek a pályaive prognosztizálható legyen.
2: Említette az Erasmus programot, akartam is erről kérdezni, és a Horizontról. Ugye most, hogy megszűntek a kekvák, elvileg ezek újraindulhatnak, a gyakorlatban mikortól?
3: Ez is egy komplex problémának látom, vagy helyzetnek. Látom, hogy a magyar kormány roppant elkötelezett, és született egy politikai megállapodás az Európai Unióval, hogy megnyílnak ezek a lehetőségek. Mondjuk én meghallgatnám az unió felelős biztosának is a nyilatkozatát, hogy ő ezt hogy pozícionálja. De az uniós jogszabály, ami ezt tiltja, az jelen pillanatban is hatályos. Tehát van egy politikai elkötelezettség, van az uniós tanácsi határozat 2022. december 15-ből, amely kizárta a KEKVA egyetemeket az Erasmusból és Horizonból, az még mindig hatályos. Tehát én azt szeretném, hogyha a politikai elkötelezettség és a hatályosok találkozna, és megkönnyíteni, hogy a partnereinkkel fölvegyük a kapcsolatot.
2: Tehát most arra bocsánat, lehet, hogy ez egészen addig így marad, amíg például az uniós pénzek nem jönnek, mert ugye a bizottság ezt majd monitoringozza, hogy azokat a feltételeket valóban teljesítette a kormány, mert a törvények megvannak, de hát a gyakorlatban is vizsgálni fog.
3: Ez az uniós tanácsi határozat, ami a jogállamiság hiányosságaira, korrupcióra hivatkozva ezeket az uniós forrásokat leállította. Tehát én azt szeretném, és erre készülünk most a kollégáimmal, és ne felejtsük el, az őszi fél év már elkezdődött, tehát most már benne vagyunk, hogy előkészítjük azokat az adminisztratív teendőket, hogy tavasszal küldhessük ki a hallgatóinkat Erasmusszal. Persze ehhez kellenek a külső partnerek is, ennek vannak jogi kritériuma is, tehát a politikai és jogi körülmények tisztázódnak, és hagyd szóljon, tehát nyilvánvalóan minden magyar egyetem, minden KEKVA egyetem, minden rektor és minden hallgató abban érdekelt a politikai döntéshozókkal együtt, hogy ez
2: induljon, hogy menjen. Erre számítanak, hogy menjen. Most a hallgatóknak ezzel van most gondjuk, vagy ezt meg kell várni?
3: Most nem tudjuk ezt, az egyetemről nem tudjuk jobban felgyorsítani. Amikor ott vagyunk a startvonalon, akkor készen fogunk állni. A partnereink is tudják, az egyetemekkel, a partnereinkkel fölvettük a kapcsolatot, és azt szeretnénk, hogyha tiszta mezőnyben mehetnének a hallgatóink.
2: Köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Most pedig jön az Tóáboros Tamással. Szervusz, Tomi, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
4: Szervusz, Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Az elképesztő interjút adott Fürth Pál itt az Egyenes Beszédben az ügyészség működéséről. Laco Adrián volt bíró, ügyvéd is a vendégünk lesz, úgyhogy mindenképpen kitárgyaljuk, hogy mit is gondolunk erről. De ki lesz a legfőbb ügyész? Ugye Baka András köztársasági elnök hiába javasolt valakit, Magyar Péter idézem, nem látja biztosítottnak, hogy a jelölt megszerezheti a Tisza frakcióban a megválasztásához szükséges többséget. Ez a frakción belül is zavart okozott. Ezt is természetesen kitárgyaljuk, mint ahogy azt is, hogy mi van itt Magyarországon a közbiztonsággal, különösen Budapesten, horror történetek, késelések, és akkor ide vesszük majd a miniszterelnök Magyar Péter leöntését borral, amikor rá spricceltek a zakójára, arcára ebből az alkoholos italból, és hát ez is elég komoly botrányt okozott a hétvégén. A trafikok nyitvatartását pedig korlátoznák, hogy ezeket a súlyosbodó problémákat valamilyen módon megoldják, illetve a terrorháza elé szervezett vasárnapi tüntetésről is elmondjuk a véleményünket. Laco Adrián, Bötl Ferenc és Brückner Gergely lesznek a vendégeim, úgyhogy várom önöket, izgalmas témák lesznek.
2: Köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra jövünk itt az Egyenes Beszédben. Számítunk a figyelmükre, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Bélek Ábrissal folytatjuk, aki politológus és történész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem utolsó sorban a Sötét Középkor blog szerzője, nem abban vagyunk, de sokan úgy érzik Németországban most, hogy rájuk köszön. Ugye Trumpról beszéltünk volna eredetileg, de nem állom meg, hogy ne váltsunk néhány szót a hétvégi németországi választási eredményekről. Annál inkább, mert Berlinben a szélső bal, egyébként pedig a szélső jobb győzött Németországban, ami hát sokak számára egyfajta piros lámpa felkapcsolását idézte elő. Vajon Merz kancellárnál is így van-e?
2: Abszolút, hát össze is hívtak egy válságtanácskozást, ugye a CDU-CSU pártszövetség, ez sokak szerint értelmezhető úgy, mint egy szűkkörös belső bizalmi szavazás, ugye Friedrich Merzről, az ő kancellárságról, aki annak egyébként nagyon nagy reményekkel indult, hogy ő lesz az, aki képes új életet lehelni a régi jobb-közép liberális konzervatív jobb oldalba, és ahhoz képest ez nem sikerült, lehet, hogy ebből már lassan a pártjának is elege van. Mindenesetre nem csak Németországban, hanem egész Európában kicsit úgy érezhetjük, hogy egy ilyen folyamatos válságtanácskozásban élünk, ez az európai politika hangulata mostanában. 2016 óta, amikor a Brexit berobbantotta sokszerűen ezt a jobboldali demagóg populista áttörést, azóta úgy látszik, hogy a tág értelemben vett liberális centrum bal középtől jobb középig nem volt képes olyan strukturális válaszokat és reformokat kínálni, amik a szavazóknak ettől a centrumtól való elidegenedését megállíthatták volna.
1: Ez nagyon érdekes, és ezt nem szoktuk így emlegetni, ezt a Brexitet. Egyfajta határkő, persze, hogy kiléptek a britek, de hogy milyen egyensúlytalanságot okozott az Európai Unióban, azt nagyon ritkán említik.
2: Persze, hogy annak idején Angliának ugye megvoltak a maga okai. Tehát szokás úgy hivatkozni a Brexit döntésre, mint abszolút csak a propaganda és a manipuláció, a Cambridge Analytica botrány, orosz befolyás, ismerjük ezt a történetet. Ez okozta, azért érdemes hozzátenni, hogy Nagy-Britannia, már ugye Margaret Thatcher idején is elég szkeptikus volt az európai integrációt illetően, tehát ők egyébként egy másik, ez nem szokás hozzátenni ezt a kulturális, civilizációs nézőpontot, de ők azért egy másik világnak a része, mint mi itt a kontinensen.
1: Meg a birodalmi tudat Angliában megvan, mint az ábra mutatja, az északíreknél, skotoknál, velszieknél most kevésbé.
2: Igen, meg tényleg vannak ezek ugye a civilizációs nézőpontok, amik ugye náluk nagyon összesimulnak a jogi nézőponttal, egyszerűen más jogi kultúrájuk van, ugye esett jogból építkeznek, nem római jogból, stb. Tehát nekik civilizációsan nagyon idegen volt az a volumenű törvénykezés, amit az Európai Unió jelentett számukra. Arról persze lehet vitatkozni, amit sokan ugye a fontosabb, prózaibb nézőpontnak ítélnek, hogy a gazdasági szempontra teljesen fittyet hánytak, és ez valószínűleg így is van. Ugye a tömegbevándorlással merült fel kritikájuk, amit a Brexit után a konzervatív, ideig még regnáló konzervatív párt nem orvosolt lényegében, stb. De azt akarom mondani, hogy ezóta a 2016-os első nagy sok óta, amióta látjuk ennek a globális jobboldali demagógiának a folyamatos felépülését, a győzelmi menetét, az igazi nagy újdonság, akár hogyha most az új német választásokra nézünk, az, hogy kezd felzárkozni a populista jobboldali demagógia mellé a populista baloldali demagógia. Ugye Berlinben a Linke nyert a balpárt. Egy újfajta globális baloldali arculat van kialakulóban, amit Magyarországon nem igazán elemzünk, nem igazán nézünk sokat, többek között azért, mert Magyarországon nem, hogy általában baloldali pártok nincsenek a parlamentben, de még ez az újfajta globális populista baloldali arculat is alig szürem lett be a magyar diskurzusban.
1: Amikor a 136-i eredmény megszületett, azt idéztem is ebben a műsorban itt ülve, akkor volt olyan nyugati kommentár, ami egyenesen úgy fogalmazott, hogy is volt, hogy Hitler és Sztálin lehellete idáig tart. Aha. De hát ez talán túlzás. Ugyanakkor a szélsőjobb és a szélsőbbal találkozása Németországban, és adott esetben lehetséges összefogása mégiscsak egy eléggé rémes képlet.
2: Hát azért a német balpárt azért hivatalosan nagyon elzárkózik attól, hogy az AfD-vel összekacsintani, sokkal inkább a kis stratégiai szövetségesen, ugye a Bündnis-Sarawagenknecht szövetségén lehet a hangsúly, elképzelhető, hogy 136-ban ők például koalíciót fognak alkotni, noha, mert ott ugye bejutottak 5%-kal, noha egyenlőre hivatalosan, ha jól tudom, ez a kisebb párt, akik valóban szélső baloldali putinista vonalat folytatnak, elzárkózik ettől a koalíciótól, de ez mind, ezek a gyakran mondjuk, hát, hogy ez Kelet-Németország még mindig nem tudna koalíciót alkotni, és azért van itt egy világos 10-15 éves strukturális minta. És szerintem sokkal érdemesebb arról beszélni, hogy a tágabb értelemben vett közép ezt a strukturális mintát hogyan tudja ellensúlyozni, mint arról, hogy na vajon mikor történik meg az az áttörés, ami már kormányzati szinten is jelentkezni fog. Ez ugye csak időkérdése abban az esetben, hogyha az a politikai irányvonal, amit mi európai, civilizált, liberális, demokratikus irányvonalként ismerünk, az nem tudja magát újra értelmezni és újra aktualizálni.
1: A németek abban bíznak, hogy ez a tűzfal, amit húztak a politika, a mainstream politika és a szélső jobb közé, az működőképes lesz, de hogyha ilyen arányú győzelmeket adott az AfD egy idő után, nyilvánvalóan kérdéseket vet majd fel a tűzfal kapcsán is.
2: Hát persze, hogy nekik megvan az a történelmi tapasztalatuk 1933-ból, hogy a szélső jobb oldal hatalom átvételét úgy tudjuk megakadályozni, hogyha a politikai establishment ez teljesen kizárja őket. Ugye, mert annak idején Hindenburgéknak ez volt az elképzelésük, hogyha Hitlert ugye befogadják, mint olyan a német államba, akkor azzal őt meg lehet tanítani késsel villával étkezni. Lehetséges, hogy ez az a történelmi tapasztalat, ami most azt mondatja velük, hogy nem foggal körömmel ellenken állunk, egyébként ezzel a valóban neonáci kötődésekkel rendelkező pártnak, ugye ebből gyakran személyi botrányok vannak, de azért végső soron a mainstream szempontjából mégsem neonáci. A párt mainstream szempontjából mégsem könnyen neonácinak nevezhető pártszövetségnek. Mi történik ezért cserébe, hogy azok a keletnémet és egyre inkább nyugatnémet társadalmi csoportok, ami úgy érzik, hogy az establishment az ignorálja őket, ignorálja az ő demokratikus igényeiket, preferenciáikat, hát bennük csak felerősödik ez az érzés.
1: Egyre hangosabbak, nyilván. Itt van Trump és a félidős választás a nyakunkon. Az ő külpolitikája, hát vett fel kérdéseket. De egyébként a gazdaságpolitikája is. Mert hogy azt ígért az amerikaiaknak, hogy elhozza a jólétet, ezt ők nem érzik. Azt ígért az amerikaiaknak, hogy nem lesz háború, és háborút indított, és mind a kettőben vesztésre áll a gazdasági, meg külpolitikai értelemben is, hadászati értelemben is. Mennyire hat ez az amerikai társadalomra, és ha ő most ezt a félidős választást elveszti? Akkor mi vár a következő két évben Amerikára és miatta a világra?
2: Azért ezt egy kicsit árnyalnám, hogy a külpolitikai fronton vesztésre áll. Egyrészt mihez képest?
1: Hát mondjuk hát, az iráni háborúhoz hát, képest.
2: Akkor merüljünk el ebben. Tehát az, hogy ugye nekik van egy meghirdetett külpolitikai stratégiájuk. Először is szeretném kérdezni Ursula von der Leyent, hogy az Európai Uniónak van egy 30 oldalon összegezhető külpolitikai stratégiai kivonata. Ilyet nem fogunk látni. Megszoktuk azt, hogy Amerika az, aminek egyáltalán stratégiai elgondolásai vannak, az, hogy jó vagy rossz, azt meglátjuk. De most ehhez a külpolitikai stratégiában deklarálva van, hogy ők alapvetően a nyugati földteke uralására akarnak berendezkedni, ami látszólag elég jól megy nekik. Tehát lehet, hogy unortodox eszközökkel érik el ezt a helyzetet, de nem szoktunk hozzá, van egyfajta norma romboló tevékenység, de végül is azt látjuk, ugye, hogy most körben azért ez az új grönlandi deal, ami azt jelenti, hogy Amerikának a katonai és gazdasági befolyása a északi sarkör körül, nagy kulcsfontosságú stratégiai régió körül megnő. A másik pedig, hogyha 10 éve körbenéztünk Latin Amerikában, akkor mindenhol alapvetően Amerika ellenes marxista pártok uralkodtak, most nagyjából Brazíliát leszámítva az egész kontinenset Amerika párti kapitalista pártok uralják, tehát hogyha az ő stratégiájukból indulunk ki, akkor annyira rosszul nem állnak. A transatlanti kapcsolatokat nézzük, mondhatjuk, hogy egyfajta normarombolás történt, az európai szövetségesek már nem a megingathatatlan szövetségesként tekintenek Amerikára, de kérdezhetjük, hogy ez olyan nagy baj ebben a korban, amikor ugye minden irányból növekszik a nagyhatalmi befolyás, mert Európa végre annak is köszönhetően, hogy Trumpra nem úgy tekintünk, ahogy, az Egyesült Államokra nem úgy tekintünk, ahogy, elkezdett jobban költekezni, és végső soron kiszámíthatatlanabb, de végső soron fenntarthatóbb transzatlanti szövetség jön létre. És aztán itt vannak ezek a nagyobb globális kérdések. Úgy látszik, hogy az iráni háború az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, noha ezeket a nukleáris kapacitásokat és infrastruktúrát valóban sikerült lerombolni. 3 nap múlva találkozik egymással a Fehérházban Donald Trump és Xi Jinping, itt nyilván komoly téma lesz Taiwan. Kínának, ugye a gazdasági oldal valóban nem jön be, szerkesztő úr utalt erre, ráadásul Kínának folyamatosan nő a kereskedelmi túltermelés Amerikához képest, tehát ezeket a mélyebb globális strukturális fenyegetéseket valóban kevéssé sikerült orvosolni. Hát és ennek meg is lesz talán ugye a gazdasági oldalnak kifejezetten a maga káros hatása a republikánus párt.
1: Most úgy néz ki, hogy elvesztik? Simán a félidős választást a republikánusok?
2: Az, hogy a félidős választást elveszítik egyébként ugye 2 éve tulajdonképpen mindent kontrollálnak, a legfelsőbb bíróságot, a kongresszusnak mindkét kamaráját, ugye a szenátust, a képviselőházat, nyilván az elnökséget, nem precedens nélküli ez a sablon, hogy az amerikai polgárok 2 év ilyen hatalmi centralizáció után úgy döntenek, hogy ettől a lehetőségtől megfosztják a regnáló pártot. Tehát ez nem egy hatalmas sok, szerintem a hangsúly sokkal inkább azon van, hogy 2028-ban mi lehet. A lehetőségtől megfosztják a regnáló pártot. Tehát ez nem egy hatalmas

Műsorajánló. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Hosszú volt az este, de este nem jöttél. Pedig téged vágytalak, hosszú volt az este, de este nem jöttél.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: You caught me staring off the cliff again and looking down on everyone.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Függöny.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Új gyermekvédelmi törvény. Mire tanítanák a gyerekeket? Határfeszegetés. Tovább mélyül az ukrajnai konfliktus. Kiből lehet éllovas? Világszerte romlik a diákok teljesítménye.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Köszöntöm tisztelettel azokat, akik most szombat este a közélet vizein próbálnak evezni velünk, hogy egy kis képzavarral éljek. Somos András vagyok, megmutatom a vendégeinket. Itt van velünk Lampert Mónika, volt miniszter, azt hiszem önkormányzati és területfejlesztési és belügyminiszter is volt korábban, egyébként jegyző is egy kerületben, illetve jogász. Itt van Borgula András rendező, a Gólem Színház művészeti vezetője, és Hacsek Gábor házi gyermekorvos. Hoffmann Tamás pedig nemzetközi jogász, a Corvinus Egyetem docense. Jó estét, köszönöm, hogy itt vannak, itt vagytok. Jó estét. Nézzük azt, hogy Pécsen ugyan nem olyan régen ért véget Magyar Péter második országjáró beszéde, hogy mit mondott, azt nagyon röviden majd bejátsszuk és összefoglaljuk.
3: És eszembe jut az, ami múlt héten újra egy érzés feltört bennem, hogy én itt vagyok otthon. Közöttetek. Nem csak Baranyában, nem csak Pécset, hanem az emberek között. Úgyhogy bármit is mondanak egyesek, hogy nem kell országot járni, hogy nem kell ilyenkor az emberek közé menni, mert nincs kampány, valóban nincsen kampány. Elég egyértelmű felhatalmazást kaptunk április 12-én, soha nem látott felhatalmazást kaptunk a magyar emberektől, ezzel óriási felelősséget is. De azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit tehetünk. Nem csak miniszterelnökként, nem csak miniszterként, nem csak képviselőként, hanem tisztásként, hogyha az emberekkel együtt maradunk, és hogyha hibázunk, vállaljuk, ha kritikákat kell meghallgatni, meghallgatjuk, és hogyha döntéseket kell hozni, akkor együtt döntünk. Úgyhogy én köszönöm, köszönöm azt a két-két és fél évet, amit Baranyában átélhettem, és köszönöm azt is, hogy most itt vagytok, ami szokatlan lehet, főleg Magyarországon, hogy a választás után pár hónappal összejövünk, és beszélgetünk, és beszámolunk arról, hogy miket értünk el, mik vannak folyamatban, miben hibáztunk esetleg.
2: Hangsúlyosan Baranya megye fejlesztése, Pécs helyzetének javítása anyagi értelemben, a vagyonvisszaszerzés és Mészáros Lőrinc és Szíj László féle autópálya koncesszió, ezek voltak a főbb csomópontok, még egyebek mellett természetesen a beszéd. De ki az, aki olvasta egyébként Magyar Péter Facebook oldalán Mészáros Lőrincnek szóló üzenetét? Senki? Azt kérte Várkonyi Andreától, hogy ő olvassa fel Lőrincnek a...
4: Igen.
2: Az üzenete. Mit szólunk ehhez az egész előadáshoz?
4: Lehet, hogy egy válasz, de most csak kombinálok, lehet, hogy egy válasz arra, hogy amikor Mészáros Lőrinc kiállt a dolgozói elé, és ott mindenféle kedveset és szépet mondott nekik, akkor volt néhány olyan mondata, ami arra utalt, hogy ő szívesen együttműködne a mostani kormánnyal is, mert hogy neki ez a dolga, és mint hogyha arra utalt volna, hogy hát ugye itt azért több tízezer ember munkájáról, munkahelyéről van szó, és hogy ez neki nagyon fontos.
2: Sőt, 200 ezer ember.
4: Hát akkor meg pláne. Na most én azt gondolom, de lehet, hogy ebben tévedek, majd itt az urak megmondják. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen válasz lehetett, vagy egy üzenet lehetett, és akkor még ebbe egy fricskát is tett, hogy Andi mondja meg neki, hogy hát az ilyen strómanokkal nem barátkozunk.
5: Ezzel együtt én beleértve még a tegnapit is, majd talán adom, még külön lesz szó, szóval ezt a bicska nyitogató stílust én nem bírom, nem szeretem. Szóval azt feltételezni, hogy nem tudja elolvasni, amit írt neki, ez azért talán erős. Ha már mondtad a 200 ezeret,
2: én... Bocsánat, Gábor, ez nem találkozik a nép lélekkel? Tehát, hogy nyilván az, hogy április 12-e óta valakik érzik azt, hogy végre van valami következmény a 16 évi lenyelt, elfojtott dűnek, és nem tudom minek, nem erre játszik rá a miniszterelnök? Nem ez a háttér gondolat?
5: Ugye nem én leszek az első már a héten, aki mondta, hogy több méltóságot. Tehát mégiscsak ő a miniszterelnökünk. Tehát ha ő megengedi magának ezt a stílust, akkor valószínűleg előbb-utóbb ő is ugyanezt a stílust fogja visszakapni.
6: Hát mondjuk ezt a stílust már nagyon régóta visszakapta, tehát azért, hogyha az ember megnézi, hogy fideszes körökben hogyan emlegetik a miniszterelnököt, milyen jelzőket párosítanak hozzá, milyen célzásokat tesznek vélt szexuális orientációról, szerfogyasztási szokásairól és ehhez hasonló dolgokról, akkor azért ez összehasonlíthatatlan azzal, amit ő használ, de én se tartom ezt egyébként szerencsésnek. Ugye Mészárosról én se tartom valószínűnek, hogy tő mondatoknál bonyolultabb mondatszerkezeteket össze tudna állítani, de egy Facebook posztot azért valószínűleg el tud olvasni. Más kérdés, hogy nyilván ez az embereknek tetszik. Tehát Magyar Péter egy zseniális, ösztönös politikus, én azt gondolom, és nagyon jól érzi a nép lelket, ahogy említetted, és érzi azt, hogy az emberek nagyon-nagyon szeretnék azt, hogyha már valamilyen következménye lenne annak, amit nagyon sokan úgy láttak, hogy az elmúlt 16 évben hát egy több mint elfogadhatatlan kormányzás volt, és az emberek többsége úgy látja, hogy ennek az egyik kulcs szereplője, még hogyha a Stróman pozícióban is, de Mészáros Lőrinc volt, és amíg nem tud ellene indulni büntetőeljárás, addig valamilyen más módon történjen vele szemben fellépés.
2: Gábor, nem gondolt, hogy egy old school szemléletet képviselsz a tekintetben?
5: De abszolút.
7: Büszkén.
5: Abszolút. Csak ugye valahol ugye arról volt szó a választási kampányban, hogy egy tisztességes országot, tisztességes és gondoskodó országot akarunk építeni közösen. Ez nem tudom, hogy fér bele, és akkor mondom a másikat, mert Nyilván, ha lesz is szó, nem ebből a szempontból. Tegnap volt szerencsém végignézni a teljes kormányinfót, ahol ugye gyakorlatilag másfél órán keresztül ugye magyarázták az autópálya koncessziót. Vitézi Dávid abszolút logikusan, szépen felépítve. Magyar Péter nyilván ott állt mellette, 5 percenként közbeszólt, és minden második hozzászólásában terrorizálta a Hír TV és a TV2 jelenlevő tudósítóit.
7: Hogy? Én, aki nem láttam. Ezt a részt nem láttam.
5: Nem?
7: Nem.
5: Tehát, hogy mindig mondta, hogy hát egyrészt a végén mondta, hogy egyébként ő nem néz tévét, de most este meg fogja nézni, hogy mit adnak le ebből. Mire a TV2-s replikázott, hogy egyébként ők élőben adták. De mindegy, ezt nyilván ő nem tudhatta. Tehát, hogy most akkor nézem, hogy mit írnak.
7: Meg ez kicsit finomabb, mint Orbán Viktor, hogy majd aki ott vagyonszerzési hivatal környékén dolgozik, azt majd jól megfigyeljük, ja, hogy mit fog csinálni. Tehát, hogy vannak nem hasonló lehet, módszerek.
5: Nem lehet egy nap, nyilván nem lehet egy napon említeni a kettőt, de akkor térjünk vissza arra.
7: De én most épp egy napon
5: igen,
7: említem.
5: Igen, itt egyébként. Igen, de ő, ugye ő a nép első szolgája. A tudósítók, gondolkodhatunk bármit, bármelyik tudósítóról, ők a munkájukat végzik, és ők tisztelik meg azzal, hogy elmennek a sajtótájékoztatóra. Legyen az bármelyik oldalról. Tehát ő ezt a hangot, jó, oké, Mészárossal megengedheti. Az ott dolgozó tudósítókkal én azt gondolom, ezt nem engedheti meg.
7: A kötelező szolidaritásokkal ezt elfogadom, ezt az érvet. Jó. András még nem szólalt meg.
8: Azt szeretném elmesélni ezzel kapcsolatban, hogy talán láttátok a foci világbajnokságot nem régen ért véget, és láttátok, hogyan játszanak az argentinok.
4: Igen.
8: Anélkül, hogy minősíteném, a második helyre érkeztek avval a játékkal. Ez a csapat, amelyik éppen most megnyerte a foci világbajnokságot, most éppen a Tiszáról beszélek, nem fogja abba hagyni azt a játékot, amivel megnyerték a világbajnokságot. Tetszhet, meg nem tetszhet, nem a mi stílusunk, meg mit tudom én, de nincs olyan edző, aki a világbajnokság megnyerése után, ráadásul körülbelül 10-0-ra nyerték meg ezt a meccset, azt fogja mondani, hogy na, most akkortól kezdve játszatok már rendesen. Most csak az argentinokról beszélek, ne rúgjátok össze a lábát, ne húzzátok már meg hátul. Ez működött, és ami működik, egy ilyen században élünk, azt nyomatni fogják, ameddig működik. Egyébként ez okozta szerintem ráadásul a Fidesz bukását is. Tehát egy bizonyos ponton az meg már nem működött, csak nem vették észre.
6: Igen, itt most szerintem is ez a kérdés, hogy az elmúlt 2 évben Magyar Péter minden alkalommal pontosan ugyanezt csinálta. Tehát ugyanígy elküldte a TV2 tudósítóit oda, ahova úgy gondolta, hogy el kellene menniük, beleértve és a Hír TV tudósítóit is. Most az a kérdés, hogy attól még, hogy kormányra került, meg kellene változtatnia azt, ami eddig bevált neki. Én is azt gondolom, hogy azért kormányfőnek lenni azért az egy más szerep, viszont azt is látni kell, hogy Magyar Péter talán a világon egyedül upgrade-elte, egy magasabb szintre helyezte azt, ami Donald Trumpnak zseniálisan működött. Tehát ez a fajta posztmodern média politizálás, ami azért nem csak a virtuális térben létezik, hanem lent a létező emberek között is. És nekem is fura, hogy azért most 4 hónap után most a kormányfő elmegy ilyen gyűléseket tartani, de Donald Trump is ezt csinálja egyébként. Egyetlen egy dolgot remélek, hogy a kormányzása azért sokkal jobb lesz, mint Donald Trump.
4: Én azt gondolom, hogy Magyar Péter pontosan tudja, hogy az ő szavazóbázisa az nagyon-nagyon széles politikai palettán terül el. Itt a baloldaliaktól a liberális, a csalódott konzervatívtól a mit tudom én, zöld elkötelezettségű szavazóig mindenki van. És ő azt próbálja meg azt a nagyon nehéz mutatványt megvalósítani, hogy ezt egybe tartsa, hogy ne kopjon egyik oldalon se, mert hát tudja jól, hogy azért itt nehéz idő jön, nehéz a költségvetési helyzet, nagyon sok gond és probléma van, nagyon sok ígéretet tett, amit szemmel láthatóan be akar tartani, nem fogja azt mondani, hogy most erre nem jut, mert akkor az már koptat, hanem próbál türelmet szerezni, azt mondja, hogy nem egy részletben, hanem kettőben adjuk oda. Szóval szerintem politikusként viselkedik.
7: Az is politikusi felvetés, hogy ugye visszautalva Orbán Viktor tusványosi beszédére, 133. napja kormányoz, ma egyébként, és hogy nem valószínű, bármik sok minden történt holnapig, mondta a beszédében igen. Most, igen, de hogy nem valószínű, hogy 134. napon bukik a kormánya, ezt mondta, hogy nem valószínű, illetve, hogy arra kitért, hogy Ruf Bálinttal arról beszéltek, hogy a békemenetet ugye visszavonja a Fidesz, hogy nem lesz mégsem 23-án békemenet, hogy akkor valószínűleg ők megtartják, mert hogy az 56 évfordulója az kellő mozgósító erő, az egyébként nem közpénzzel összeverbúvált Tisza tábornak.
6: Hát igen, ugye, és ráadásul hozzá kell tenni, hogy azért a Fidesz az elmúlt években Budapesten különösen nem volt erős, tehát más dolog volt tömeget verbúválni Budapestre úgy, hogyha valakik, nem tudjuk kik, ugye fizették azokat a járműveket, amik felhozták az embereket máshonnan, még akár a határon túl, és más az, hogyha már ez nem fizetik, és az embereknek saját maguknak így kellene jönni. Hát valószínűleg a Fidesznél, ugye, amikor most leltárt készítettek, akkor azt is leltárba vették, hogy mennyi pénzt tudnak arra szánni, hogy embereket hozzanak Budapestre, és rájöttek, hogy nem túl sokat. Tehát én egész biztos vagyok benne, hogy felmérték azt, hogy ez katasztrofális lenne. Én nekem meggyőződésem, hogy már a legutolsó békemenetük sem volt nagy, és csak hazudták róla, hogy óriási tömeg volt. Nagy tömeg volt, de ennél sokkal nagyobb békemenetek voltak. És most hát finoman szóval nem feléjük áll az ászló. Azt mondjuk tényleg nem értem. Tehát, hogy a Fidesz oldalról miért kellett ilyen abszurd dolgokat bemondani, hogy ez olyan, mint a tanácsköztársaság, hogy 133 nap, meg azt, ha jól emlékszem, talán Orbán Viktor mondta, hogy mire lehullanak a falevelek, majd visszatérünk, igen, ugye? Amit egyébként ugye első Vilmos császár mondott, igen, és az második bocsánat, és aztán hát tudjuk, mi lett a vége. Tehát,
4: még fura. Egy dolgot hagyd tegyek ehhez, igen, hozzá, hogy akik bejelentették, mert ugye nem Orbán Viktor jelentette be ezt a békemenetet, hanem a békemenet szervező egy-két...
6: Akik teljesen függetlenek.
4: Nem függetlenek, csak valószínűleg, hogy azért annyi információval nem rendelkeznek. No, szóval amit akarok ebből mondani, hogy ők valószínűleg nincsenek azzal tisztában, amit most már egyre több helyről lehet hallani, meg lehet olvasni is erről, hogy helyben is nagyon-nagyon erős az erózió. Tehát, hogy Fidesz szervezetek szűnnek meg, hogy Fidesz önkormányzati frakció ül ki függetlennek, hogy olyan a lemorzsolódás, hogy nincs, aki összeszedje azokat a vidéki embereket, akit eddig a fideszes országgyűlési képviselő, vagy a fideszes önkormányzati képviselő hívott föl telefonon, ajánlotta neki az utalványt, amivel majd utána elmehet a boltba, jöjjön el. Ez most nincs.
7: Szóval nyilvánosságra került a Kötsei beszéd is. Földrengésszerű vereségről volt benne szó állítólag, és hogy a vereség politikai okai is felsorolásra kerültek Orbán Viktor által. Sok társadalmi csoport életkörülményei romlottak, mondja a beszédben, érzékelték a választók nem érzékelték a fejlődés jeleit, szóval voltak olyan önkritikus mondatok, amik nyilvánosan sose hangoznának el. Ugye? 10 legfantasztikusabb, vagy 16 legfantasztikusabb év volt, fogalmazott Orbán Viktor nyilvánosan, ugyanerről az időszakról.
8: Annyira csodálatos, drámai szerkezete van ennek a beszédnek, tehát hogy visszatér. Ugye az Eke szarvától, vagy hát a Pálinka fesztiváltól, de most mindegy, az egyik, tehát van különbség a történetekben. És most titokban, csak az övéi közt el fogja mondani, és elmondja ugyanazt, amit hallottunk, tehát hogy olyan szépen föl volt építve a semmi. És az a kérdésem, mert ez nagyon összecseng avval, amiről az előbb beszéltetek, az a békemenetről, hogy nem látja, azok, akik meghirdették, azok nem látják, hogy mi van, hogy annyira sokszor mondják, hogy mi buborékban élünk, és ők nem látták, ők még mindig azt hiszik, hogy már akkor is elhitték, hogy mi hívjuk a népet, és ez a 100-200 ezer ember azért jött. Hát hagyd mondjam el, és akkor hagyj áruljak itt egy titkot, most magamra haragítom a szakmát. Tehát amikor elmarad egy színházi előadás, és kiírják, hogy szakmai, miért szakmai, sosem írnak ki, hogy szakmai okok miatt, pedig hányszor kiírhatnák, de hogy technikai okok miatt, betegség miatt, nem is tudom, azért az esetek nagy részében az van, hogy nem adtunk el elég jegyet, sajnálom, nem tudunk játszani, mert nagyon kevesen jönnének el. Pontosan ez történt itt is, és hogy mikor fog ez a király, tehát hogy még mi kell, hogy észrevegye, hogy ott áll mesztelenül, és igazából már nagyon sokan nevetnek rajta.
5: Ehhez, amit ugye az előbb mondta András, hogy hát, hogy kiáll és elmondja ugyanazt, egy olyan hasonlatot ad mondjak, amit mindenki fog érteni. Már azt hittem, tegnap Pulai András lelövi a poénomat, mert ő is a Bukás című filmmel példálózott, de ő azt mondta, hogy hát ugye nem merik a Hitlernek megmondani, hogy már körül vannak kerítve, meg már a sarkon vannak az oroszok. De én egy másik jelenet, ugye ennek a filmnek tulajdonképpen a főszereplője a titkárnő. Ugye az ő szemszögéből látjuk ezt az egészet. És akkor egyszer csak hivatja a Hitler, hogy a végakaratát lediktálja neki. És akkor hát beül a titkárnő, ugye hát papírceruza, és akkor elkezdi mondani, hogy hát a világ összeesküvés, meg a zsidók, meg a finansztőke, és akkor a titkárnő arcát mutatják, hogy ez a mozdulat, hogy hát most már nem tudunk meg semmi újat.
7: De amit az András mondott, arról az jut eszembe, hogy az urna zárás után nagyjából 10 perccel Gulyás Gergely még arról beszélt, hogy a Fidesz kicsit győzni fog. Tehát, hogy ez nagyon szűk körben lehetett benne ez az információ, hogy a Fidesz kikapott, ugye, ha mindent mértek és reálisan mértek, de hogy még azután is, hogy lezárták, már nem volt értelme azt mondani, hogy...
4: De volt, András.
7: Volt?
4: Volt. Én megmondom miért.
7: Na.
4: A Gulyás Gergely, aki azért a belső köréhez tartozott a Fidesz vezérkarnak.
7: Igen.
4: Szerintem ő sem, és még jó páran mások sem tudták, hogy Orbán Viktor hogyan fog reagálni. Tehát ő azt nem teheti meg, hogy előre mondjuk azt mondja, hogy hát ez itt rossz végén fogunk állni a történetnek, mert hogy ő sem tudta, hogy mit fog mondani az Orbán.
7: De most ezt úgy érti miniszterasszony, hogyha az embernek van egy miniszterelnök főnöke, akkor annyira nem autonóm a minisztere, hogy nem mondhatja el, hogy az ő információi szerint ez azért nem biztos, hogy
4: a
7: Fidesz győzelmével ér véget?
4: Azt, hogy milyen erős volt a...
7: De már nincs tétje, már le van zárva a szavazás.
4: Nem csak, hát ő attól még az első számú ember a Fideszben. Hát gondolj bele, hogyha ő ott valami mást mond, máshogy ott egészen addig, amíg Orbán Viktor nem szólalt meg, senki nem pozicionálta a Fidesz helyzetét, senki. Mert azt várták, hogy mit fog mondani az Orbán. És mivel most ezt megint csak kombinálok, nincs mögötte ténybeli tudás, csak próbálom meg végig gondolni, hogy mi játszódhatott le, meg amennyire ismerjük a Fidesz belső viszonyait tökéletesen, csak azok ismerik, akik ott voltak nyilván, hogy a Gulyás Gergely egy okos, értelmes fiú, én dolgoztam vele egyébként a parlamentben, én kifejezetten jó nexusban voltam vele, ez egy rendes ember volt.
8: Na, hogy okos és értelmes, vele, az nem azt jelenti, hogy rendes.
4: Akkor, jó.
8: Rendes ember nem biztos, hogy benne maradt volna. Bocsánat, hogy így kifakadok, de elismerem, hogy okos. És hogy rendes ember volt,
4: akkor,
8: Darth Vader is rendes ember volt előtte.
4: Ne szívas. Ez 20 évvel ezelőtt volt. Volt olyan, hogy valamiben megállapodtunk, és ő betartotta. Tehát én most nem akarok semmi rosszat mondani.
8: A hóhér is betartja a szavát.
4: Akkor befejezem ezt a mondatot, és igen, utána ide lőjetek.
8: Nem a műsor, ne
7: szóval, ezt én másképpen fogom fel.
4: Szerintem egy olyan közösségben, amilyennek én kívülről látom a Fidesz vezérkart, ahol egy embernek a mondása számít, és mindenki oda igazodik, addig, amíg az nem hirdeti ki a végeredményt, más nem hirdethet végeredményt. Én ezt így gondolom, aztán még az is lehet, hogy tévedek. Na, András, most te jössz.
7: Csak egy pillanat türelmet. Erről egyébként van egy bejátszónk is, ezt most megmutatjuk, mert én nem kértem, de szerintem ez lényeges, hogy mi hangzott el, úgyhogy nézzük, és aztán Hoffmann Tamás reagál arra, hogy mit tudott és mit nem tudott a választások után a Fidesz közvetlenül.
9: A luxizásra vonatkozó vád Akkor is volt, amikor nyertünk. Akkor is volt simicskázás, amikor nyertünk. Úgy is nyertünk választást, hogy mészárosoztak. Úgy nyertünk választásokat, hogy végig korrupcióról volt szó. A választási vereségnek az az oka, hogy volt egy politikai feladvány, amit nem tudtunk megoldani. A politikai feladvány az úgy hangzott, hogy volt egy politikai feladvány, amit nem tudtunk megoldani.

0: szerencsére.
1: Na Tamás, kapcsolódik-e az elhangzottakhoz, amit szeretnénk mondani?
2: Egy kicsit. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy tudta-e a Fidesz.
1: Ha nem tudsz kapcsolatot után képezni, a mindeközben fordulatot ajánl.
2: Igen.
1: Szóval.
2: Tehát tudnia kellett, tehát a Fidesznek, mint más pártoknak is, ugye a szavazókörökből vannak információi, hogy hogyan állnak. Egy ilyen elképesztően nagy vereségnél teljesen lehetetlen, hogy a Fidesz ne tudta volna már az urnazáráskor, hogy veszítenek. Legfeljebb azt nem tudhatták, hogy pontosan mennyivel veszítenek. Viszont nekem van egy összeesküvés elméletem, ami lehet, hogy teljes képtelenség, de egész nap ugye a Fidesz sajtó, vagy azt mondom, a jobboldali sajtó, ugye azt súlykolta, hogy a Tisza majd fegyveres zavargást fog kirobbantani, nem tudom, hogy bárki emlékszik erre, egész nap ezzel volt el a jobboldali sajtó, hogy erre készülnek, és már ukrán csapatok vannak Budapesten, akik majd fegyveres zavargást fognak kirobbantani, na most az én egészen elvetemült összeesküvés elméletem az, hogy volt egy olyan terv, hogy esetleg mi lenne, ha nem kellene a választási eredményeket nyilvánosságra hozni, mert van egy fegyveres zavargás. És aztán a végén úgy döntöttek, hogy mégse.
3: Ezzel a Konteóval alátámasztottad azt, amit én mondtam az előbb, a Gulyás nyilatkozottak.
2: Mindenesetre vicces volt hallgatni most tényleg Orbán Viktornak a beszédet, hiszen tényleg ugyanazt mondta el, amit mindig, hogy Brüsszel és Soros volt igazából az oka a vereségnek, hiszen már korábban is volt olyan, hogy korrupció, korábban is volt mészás, és mégis mindig nyertünk.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Hogy a múltat mennyire írja át a jelenlegi kormány, vagy az előző, azt nézzük, itt van az autópálya koncesszió kérdése, amely összefügg ezzel.
2: A kormány szándéka felmondani a 2022-ben indult 35 éves Mészáros féle autópálya koncessziós szerződést, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón, amit az eddigi egyik legfontosabb sajtótájékoztatóként harangozott be. A miniszterelnök azt mondta, a világ top 3 koncessziójának egyike a 23 ezer milliárd forint összértékű szerződés, ami nem is hasonlít egy hagyományos koncesszióra, mivel annak keretében kiszervezték a teljes meglévő hálózat üzemeltetését is. A kormányfő, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is hozzátette, hogy ez a szerződés az államnak több szempontból is előnytelen.
3: Európa legnagyobb ilyen koncessziós, majd kiderül, hogy ez nem koncesszió, igazából koncessziós szerződéséről van szó, de talán a világ egyik legnagyobb koncessziós szerződéséről. Még egyszer mondom, több mint 23 ezer milliárd forintról.
1: Az ember nézze a miniszterelnök honlapját, mert vannak jó összehasonlító adatok egyébként, hogy ha egymás mellé tennénk hosszában 20 ezer forintos címleteket, akkor 177 ezer 100 kilométer hosszú lenne ez a 23 ezer, ugye? Ez a szám, és az egyenlítő mentén 4,4-szer kerülné meg a Földet. Ez a pénzmennyiség, erre gondoltam, mármint a forintban. És hogyha egyébként egymásra tennénk őket, akkor 138 kilométer magas oszlopot kapnánk. De mármint a 20 ezreseket.
4: De ha 10 forintosokat raknánk, akkor még magasabb
1: lenne. Ilyen szám is van, ezt most nem olvasom fel, de tényleg van ilyen szám benne, ezt valaki jól megkutatta valamilyen mesterséges intelligenciával, de ezek az adatok, ezek egyébként Mészáros Lőrincről az a mondás, hogy miközben Orbánék alatt az unió legszegényebb országa lett, a beszélni alig tudó Stroman gazdagabb lett, mint Paul McCartney, Robert De Niro, Madonna, Martin Scorsese, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Stevie Wonder, Tom Hanks és Mick Jagger együttesen.
4: Na jó, de egyikük se üzletember, de azt tegyük hozzá.
1: És nem ad munkát 100-200 ezer embernek. Hát
5: ez az. Na most ez az elején is már volt ez a 200 ezer emberbe, tehát igen. Ő lehet, de abból körülbelül az a 30 ezer, akiket ott láttunk a téren, azok az ő különböző cégeinek az alkalmazottai, és a többi az pedig a vállalkozó. Tehát ő úgy ad 200 ezer embernek munkát, hogy abból 170 ezernek ugyanúgy bárki más is tudna adni.
1: De Gábor, azt tudjuk egyébként, hogy attól, hogy nem alkalmazottnak hívják azokat az embereket, attól még egyébként egy ilyen teljesítési láncban úgy működik, nem? Mint hogyha a felettesem azt mondta, hogy, nem?
5: Jó, csak ugye, ha már az előbb ilyen icipicit megvédtem a Mészáros Lőrincet, hogy talán tud olvasni, de azzal ő ne revolverezzen, hogy ő 200 ezer embernek ad munkát, mert ez nem igaz. A jelen pillanatban igen, de mondom, abból 170 ezernek bárki más is ugyanúgy. Tehát a magyar közút is tudna munkát adni. Már most, ami az
6: út. Sőt, ennél még jobbat mondok, 23 ezer milliárdból én is tudnék munkát adni ennyi embernek. Tehát, hogy
4: én ott felére elválom.
6: Ugye? Tehát, hogy csodálatos, fantasztikus dolog ez, de valóban azt lássuk már, hogy közben mi mindannyiunk, még a saját dolgozói zsebéből is lopta ki ezt a pénzt. Nem volt egy ember Magyarországon, akinek a zsebéből ne lopták ki volna a pénzt, mert mindannyian kell, hogy elmenjünk kórházba, mindannyiunk gyermekét kell, hogy oktassák, és mondhatjátok, hogy ez mit szoktak erre mondani?
4: Szociális demagógia.
6: Igen, hogy ez demagógia, de akkor én ezt vállalom. De. Tehát, hogy szerintem ennél felháborítóbb dolgot kevesbé tudnék mondani, főleg, hogyha itt szépen vizualizálják, hogy ez mekkor mennyi pénz is, hogy itt segítenek nekem, hogy 80 zsiráf egymásra állítva még mindig nem tudta volna lelegelni a pénztömeg tetejéről a nem tudom, anyagot.
4: De az nekem tetszik egyébként, hogy ugye korábban a lélegeztetőgép volt így az egység, amivel érzékelteni lehetett, most már így az hány egyenlítőnyi pénz.
1: Az is, de
7: nekem mindig az jut eszembe, hogy itt a veletek is, akikkel beszélgetek, vagy akik a nézők nézik a műsorunkat, hogy mi a fontosabb, hogy ebből a pénzből minél többet visszaszerezzünk, vagy hogy aki ezt a gazemberséget elkövette, az biztos, hogy megbüntetésre kerüljön és börtönbe kerüljön. Melyik a fontosabb?
4: Szerintem a kettő összekapcsolódik, tehát miért kéne szétválasztani? Én nem szeretem, amikor ilyen hamis ellentéteket állítanak fel, hogy vagy visszaszerezzük, vagy megbüntetjük. Hát miért ne lehet?
7: De ez nem hamis ellentét, mert ez nem biztos, hogy ugyanolyan típusú munkát igényel.
5: Ugye mondom, én végignéztem ezt az egész, tehát ahogy a Vitézi Dávid elővezette ezt az egészet, és tényleg logikus volt és érthető. Aztán utána már este már olyan kommenteket hallottam, vagy láttam a tévében, hogy hát ezen nem biztos, hogy a Mészáros meg a Szíj megüti a bokáját, hiszen ők nyilván tettek egy ajánlatot, amit az állam elfogadott, hát nyilván az államnak ezt nem lett volna kötelesség elfogadni. Na most földobom a jogászoknak azt a nonszenszet, hogy oldják meg. Az én szemembe Mészáros Lőrinc, az maga Orbán Viktor. Tehát az, hogyha Mészáros Lőrinc tesz egy ajánlatot a kormánynak, az Orbán Viktornak, az olyan, mint hogyha Orbán Viktor tenne egy ajánlatot Orbán Viktornak. És így szerintem egészen más a leányzónak a fekvése.
1: Figyelj, polgári jogilag meg tudom közelíteni, büntető és közigazgatási jogilag nem tudom megközelíteni ezt az Orbán Viktor egyelő Mészáros Lőrincet, de akkor a jogászok.
5: Igen, a jogászok.
4: Hát, én nemzetközi jogász vagyok, de úgy gondolom, hogy egyrésztről magát a szerződést azt azért meg lehet állapítani adott el esetben, hogy semmi is. Akár feltűnő érték aránytalanság miatt, akár amiatt, hogy jó erkölcsbe ütközik, olyan szintű az eltérés a szolgáltatás.
1: De ehhez is ítélet kell, feltűnő értékaránytalanság.
4: Az, hogy büntetőjogilag felelősségre tudjuk-e vonni Mészáros Lőrincet, illetve esetleg Orbán Viktort ezeknek a szerződéseknek a megkötése miatt, az már egy másik kérdés, mert ott akkor tényleg azt kell bizonyítani, amit nagyon sokan feltételezünk, viszont még nem bizonyítottuk, hogy a Fidesz kormányzat egy olyan gyakorlatilag maffia típusú szervezetet hozott létre, amelynek az egyik fő célja a közpénzek áttransformálása volt magánpénzek, hogy elveszítsék közpénz jellegüket, és meghatározott forrásokban találják meg az útjukat. Ezt viszont bizonyítani kell, és ha ezt bizonyítani lehet, akkor büntetőjogi felelősségre vonás lehetséges. Bár én azt gondolom, hogy önmagában a szerződés megkötése azért felveti önmagában a hűtlen kezelésnek, hivatali visszaélésnek és más hasonló tényállásoknak a lehetőségét.
7: Itt többféle jogviszony szempontjából meg lehet közelíteni. A közpénzekről alapvetően ugye az alaptörvény rendelkezik, és az államháztartási törvény azt megmondja, hogy a közpénzzel mit lehet és mit nem lehet. És az egészen biztos, hogy a közpénz csak arra lehet fordítani, amire adták, és csak úgy lehet fordítani, ahogy az a gondos gazda részéről elvárható, és ebből át lehet, hogy mondjam, lépni a büntetőjogi területre is, de én jogeset megoldásra nem szoktam vállalkozni, csak ha láttam a dokumentumokat. Tehát én azt gondolom, nincs rendben, hogy valaki így szórja a közpénzt. Az biztos, hogy nincs rendben, és az biztos, hogy annak kell, hogy legyen következménye.
1: Felvettem azt a kérdést, hogy amit egyébként jogszabállyal hoztak létre, mint konstrukciót, ez a koncesszió odaítélésének a módja és formája, hogy az egy legális helyzet, és valamit büntetőileg lehet-e szankcionálni úgy, hogy megengedi a törvény magát a társaság alapítás és a koncesszió működtetését ilyen formában.
7: Hát igen, de én azért utaltam az előbb az alaptörvényre és az államháztartási törvényre, mert az magasabb szintű jogforrásként az nem engedi azt, hogy így lopjuk a pénzt. Hogy aztán majd mit találnak ki azok a jogászok, akik a papírokat is látják, meg akiknek ez a dolga, azt nem tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy ezek megtalálhatóak.
5: Csepegtetek egy kis optimizmust ebből, meglehetősen pessimista beszélgetésbe, hogy amikor ugye azon morfondírozunk, hogy hát hogy lehet, meg mennyit lehet visszanyerni a elrabolt közpénzből, mondjuk, mint az MNB botrány idején, és hát azért, aki ért hozzá, azt mondja, hogy inkább keveset, mint többet. Itt viszont egy 35 éves szerződésről van szó, amiből 3 év telt el. Tehát, hogyha a következő 32 évben nem veszik el ez a pénz, akkor ennek azért ugye a több mint a 90%-a megmarad. Hát ugye nyilván persze nem az egész, mert ugye az autópályákat azért valamiből fönn kell tartani, de hát ugye most azt mondták tegnap, hogy körülbelül a feléből mindazokat a fenntartásokat és fejlesztéseket meg lehet csinálni, mint ami ebben a koncesziós szerződésben szerepel.
1: Nekem olyan imponál Mónika, hogy a jogforrási hierarchiával jön elő. Nem, ez nem azért mondom, hogy elaludjanak a nézők, csak azért, hogy azért az elmúlt 16 évben azért ez egy kicsit átalakult. Miniszterelnök szava, kormányrendelet, alaptörvény. Szóval, hogy ez egy kicsit azért másképpen néz ki. Andris?
7: Az elmúlt 16 évben, de bocsáss meg, de most talán nem így van. Hát azért váltottunk rendszert.
1: Persze.
6: Tehát két nagyon rövid dolog jut erről eszembe, amikor azt mondják, főleg a Fidesz szavazók, ha még vannak ilyenek, hogy de hát jogilag minden rendben volt, hogy nálunk van erre egy mondás a közösségben, azt mondjuk, hogy rendben van, ez kóser, de büdös. Ez röviden. És hagy emlékeztessek mindenkit arra, hogy jog szerint a zsidó törvények is rendben voltak. Megszavazták a parlamentbe, meghozták a törvényeket, és akik végrehajtották, azok a törvények szerint működtek. Szerintem, ha valaki ma azt gondolja, hogy a zsidó törvények rendben voltak, akkor az egy büntető jogi kategória. Nem gondolhatja valaki ezt komolyan, de jog szerint, amikor...
1: Bár az a különbség, hogy ott ugye emberiesség elleni bűncselekményekről van szó, amelyek nem évülnek el. Itt ennél az a koncesziónál egy kicsit kevésbé súlyos a helyzet, mert más típusú a bűncselekmény. De csak megjegyzem, hogy egyébként a hasonlatot...
6: Csak a súlyosságról beszélünk, igen. Arról, hogy elvileg a jog mögé lehet sokszor elbújni, akkor is, hogyha se morálisan, se erkölcsileg az nincs rendben, ezt azért talán mindannyian...
1: Összefügg ezzel a témával a Volánbusz ügye. Nézzük meg, hogy a héten milyen fejlemények voltak ebben a kérdésben.
8: Míg Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a Volánbusz ügy harmadik terheltje szabadlábon maradhat. A Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken úgy döntött, nem rendeli el a korrupciós bűncselekményekkel gyanúsított KZC letartóztatását, mivel a külföldön tartózkodó gyanúsított önként hazautazott és teljes együttműködést mutatott. A hatóságok szerint a férfi pénzfutárként 1 milliárd forintnyi korrupciós pénzt juttatott el más gyanúsítottakhoz. A hatóságok szerint az állami társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos kár keletkezett a használt járművek túlárazott vásárlásával. A kecskeméti Volán székház megvétele pedig legalább 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a vállalatnak.
1: Hát igen, érdekes, hogy annyi idő eltelt a tényleges történet óta, hogy most jutottunk el idáig, hogy vannak kényszerintézkedések.
5: Egy gyors kérdés.
1: Hogyne?
5: Ki van most veszélyben?
1: Ez ügyben?
5: Igen. Aki szabadlábon van.
1: Nem tudom. Ki van?
5: A pénzfutár.
1: A pénzfutár?
5: Őt nem tartóztatták le. Ő van veszélyben.
1: Uh-huh. Igen? És miért?
7: Hát biztos, hogy adott valamilyen információ.
5: Igen.
1: Aha. Oké.
5: Okay, tehát én nem azok miatt aggódom,
1: igen.
5: Akik le vannak tartóztatva,
1: hát de
5: hanem
1: akkor
5: aki szabad
1: egy védett tanú, nem? Tehát arra azért van a büntetőeljárásban.
4: És már valószínűleg tett tanúvallomást, ami önmagában felhasználható bizonyítékként egy bírósági eljárás során.
1: Igen.
4: Egyébként nekem azért tetszik nagyon ez az ügy, mert szerintem fényesen megmutatja azt, hogy mennyire nem igaz az a mítosz, ami kering így a Fidesz körül, hogy ők aztán lepapíroztak mindent. Szerintem nem igaz. Szerintem mondjuk az első egy-két ciklusban talán igaz volt, hogy gondosan igyekeztek mindent körbepapírozni, de utána én azt gondolom, hogy hát azt látták, hogy nem igazán kell óriási gondosságot tanúsítani, hiszen az ügyészség úgysem fog eljárni a kirívó ügyekben. Tehát felbátorodtak. Tehát azért a Volánbusz ügy, amikor tényleg egy olyan épületet adnak el, amiben nem fér be a busz. Tehát ez azért tényleg olyan, amikor...
9: Garázsnak, vagy minek próbálták eladni ezt az épületet?
4: Hát igen,
9: tehát
4: igen,
9: talán,
4: igen.
9: Talán valóban egy kicsit, tehát kicsit furcsa. Egy nagyon jó színdarabot lehetne ebből csinálni.
4: Tehát azért itt nehéz a jó hiszeműséget azért feltételezni, amikor tényleg egy olyan épületet adnak el. Mert az, hogy hányszorosan áraszták túl az eleve használt buszokat, amit vettek, az egy másik kérdés. Ott lehet azt mondani, hogy ó, fogalmam nem volt, hogy a piaci ára ennek a negyede, mint amennyiért én ezt eladtam nektek. Hát... Nyilván ez is egy abszurd dolog, de itt legalább lehet, ugye alkotmányos joga mindenkinek hülyének lenni, hogy elmondja ez a híres mondás, de itt talán megáll. De az biztos nem áll meg, hogy azt mondtam, hogy azt gondoltam, hogy befér a busz abba, ami fele akkora, mint ahol
1: Gábor, egyébként, amit te mondasz, ugye ő 1 milliárd forintos korrupciós pénzt továbbított más gyanúsítottaknak, és a terhelt...
5: 10 milliárd, ha jól... Jó, oké, 1 milliárd.
1: Hogy külföldről önként hazatért és együttműködött, ezért védekezhet szabad lábon, ezt mondta a bíróság, ugye? Tehát ez volt az oka, hogy őt nem...
7: Mert nem állt föl,
1: igen, azt, hogy nem tartóztatták le.
5: Ezzel együtt fenntartom.
1: Oké, rendben.
9: Én sok olyan embert ismertem a katonai pályafutásom során, akik önként tettek tanúvallomást. Ez volt a papírra írva. És ti jogászok vagytok, ami a papírra van írva, az utókor számára az fog megmaradni.
4: Jó, Isten. De nem hinném, hogy azért nagyon kell az, hogy valakiből kiverjék a vallomást.
9: Még csak nem is kell, csak elég mondani dolgokat.
4: Szóval azért most gondoljunk bele, szóval önmagában az, hogy valaki mondjuk az ország hetedik leggazdagabb embereként beül, most nem is tudom, hogy talán Gyorskocsi utcában ül, vagy hol, mindenesetre előzetes letartóztatásban ül, hát nem az a hely, ahol milliárdosok szoktak hosszabb időt eltölteni. Ugye Őri Gergely polgármester jelen pillanatban... Elnézést. Jelen pillanatban lovári nyelven tanul a cellatársaitól. Most ezzel üti el az idejét. Na most képzeljük el, hogy Jellinek Dániel majd valami hasonló épületes dolgot csinál benn. Most itt az a kérdés, hogy vajon eljön-e az a pillanat, amikor ő úgy gondolja, hogy mégiscsak szeretne közeli együttműködést tanúsítani, és kikkel volt ő közeli üzleti kapcsolatban? Hát például Tiborccal, csak hogy egy nevet mondjak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas ügy egyébként, és ide, bocsánat, még egy valamit hozzávernék, ami szintén egy mai hír, legalábbis én ma láttam, hogy Hatász Jákos bejelentette, hogy ugye Pécset van egy nagyon hasonló ügy, a Volvo buszok ügye, ami szintén egy korrupciós ügy, évek óta húzódik az is, és állítólag a Baranyai megyei főgyész most jelentette be, hogy ő elfogult, annak ellenére, mert évek óta húzódik az ügy, mert az egyik potenciális gyanúsított, az a fideszes képviselő Bánki Erik, akit ő nagyon jól ismer. És úgy elképzelem, hogy így hirtelen eszébe jutott, hogy ezt az embert ő igazából nagyon jól ismer. És így nézi, hogy honnan ismer. Ja, hát tegnap együtt voltunk kocsmában, ugye? Hát akkor valószínűleg innen. Tehát ez mutatja, hogy az ügyészség hogy dolgozott Magyarországon. Tehát az, hogy egy főügyésznek évekkel később jut eszébe, hogy az egyik gyanúsított az az ő közeli ismerőse, tehát ez azért egy teljes abszurditás, és ezt szerintem jól mutatja, hogy eddig miért nem haladtak az ügyek.
7: De eddig más volt a feladata. Eddig valószínűleg más utasítást kapott az elöljáróját.
1: De miniszter, az, hogy nem hagyom pihenni, mert volt kormánytaként az, hogy az állam nem állítja meg egy ilyen milliárdos beszerzésnél a túlárazást, éveken keresztül ez elképzelhető? Tehát, hogy nincs kontroll egy ilyen társaság felett?
7: Ez csak a mafia államban képzelhető.
1: Nem az volt a szerepleosztás, hogy ezt kinyerjem önből, hanem az volt a komoly kérdés, hogy ez hogy valósulhat meg, hogy olyan erős karakterek, mint Lázár János volt ugye az ágazati miniszter.
7: Én azt, hogy a Fidesz kormány belülről hogy működött, azt nem tudom, csak következtetni tudok, mint sokan Magyarországon, akik a közélet iránt érdeklődnek és elolvassák ezeket a híreket. Én azt tudom, hogy amikor nekem volt kormányzati felelősségem, akkor például, mikor előállt valaki a PPP programokkal, akkor én kiszámoltattam a kollégáimmal, hogy annak mi lesz a hozadéka. És amikor kiderült, hogy csak az állam és az önkormányzat kormányzat jár rosszul, és csak a vállalkozó jár jól, akkor én a saját területemen nem akartam megcsinálni, de aztán később meg muszáj volt.
1: Hát az MSZP kormány így nem vágott bele 2500 év alatt megtörülő beruházásba, de ezt most ugorjuk, mert azért a vagyonosodás terén van egy bejelentésünk, azt még nézzük meg.
8: Haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a politikusok vagyonosodásának vizsgálatát, akár 20 évre visszamenőleg, jelentette be Magyar Péter a Facebookon csütörtökön közzétett videójában. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. És természetesen azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket, tette hozzá a kormányfő. Ha egy politikusnál vagy érintett szereplőnél a vizsgálatkor legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára.
1: Azt kérem a résztvevőktől, hogy mindenki kap egy 25 másodpercet, hogy azt ismételje meg, amit a szünetben mondott a bejátszással.
4: Igen, szerintem itt az a fontos, hogy mi lesz ennek a jogkövetkezménye, el lehet-e vonni esetleg ezt a vagyont, ami feltételezhetően nem jogszerűen keletkezett. Én egyébként azt mondom, hogy visszamenőleges adóztatás is jogszerű lenne egy ilyen szituációban.
1: Tehát elvonni a törvénytelen keletkezett hozadékot, igen.
5: A német példát mondanám, hogy te építesz egy házat, az beadod, ugye, hogy jóváhagyásra, megnézik, hogy mennyi volt a legális jövedelmed, és arra, ami nem a legális jövedelmeddel fedezett, arra ugyanúgy a személyi jövedelemadót meg kell fizetni.
1: Boris Becker tudna mesélni. Igen.
7: Szerintem ez nagyon helyes, hogy lesz egy ilyen szabály, ami a mostani vagyonnyilatkozat, politikusi vagyonnyilatkozat körül zajlik, az vicc.
1: Családtagokra vonatkozó megvizsgálás is helyes?
7: Én azt gondolom, hogy igen, csak a következményeket illetően ezt gondosan mérlegelni kell, hogy kire milyen szabály vonatkozik, de hát azért családon belül ide-oda rakosgatni a vagyont az... De szerintem ezt megoldották másod külföldön nálunk, bölcsebb országokban, úgyhogy nem kell föltalálni a spanyol viaszt. Egyszerűen nem szabad engedni, hogy olyan szabályok legyen. Hát, ami most van, az országgyűlési képviselőknek a vagyonnyilatkozata, az nevetséges. Egy fél ország röhögött azon, mikor ugye évente mindig a sajtó lehozta Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát. A
4: én fél. De Rogánnak például nőtt a lakása, egyre nőtt, ami egy, szerintem egy csoda volt
7: olyan is. Szóval Pasaport, én azt gondolom, igen. Hogy a választópolgárok azok, akiknek az adójából működnek ezek a közfeladatot ellátó személyek, meg intézmények joggal várják el, hogy itt tegyünk rendet.
1: Andris, zárszó.
9: Köszönöm. Akkor annyit szeretnék mondani, hogy ha lehet, és tudom, hogy lehetetlen kérek, de hogy nem lehetne, hogy nem állunk meg a politikusoknál. Tehát, hogy nekem van is egy kis listám, ilyen rabbik, közösségi vezető, kamu alapítványok alapítói, kamu civil szervezeteknek a működtetői, olyan sokan vannak, és szerintem csak nem olyan ostobák a politikusok, hogy maguknál hagyták ezt a pénzt, hanem ez már máshol van, hogy így lehetne bővíteni ezt a kört, akkor én ezt kérném
7: szépen. Ezt egy javaslatnak fogjuk föl.
1: Igen. Szombatesti ötletek szabad jegyzékét hallották, illetve hát az értékelés az nagyon profi volt, úgyhogy köszönöm a vendégeknek, hogy itt voltak. Önöknek a figyelmet, jövő héten is jövünk természetesen, mivel országot jár a miniszterelnök, ezért pénteken reggel nem zárhatjuk rá Somos apáján című műsort. Viszlát.

0: mindörökkön.
1: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza, tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Puják Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.
3: Saying is not protesting.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szeptember 22-e, kedd reggel, jó reggelt kívánok a Móriczokat, Isten éltesse, ma van a névnapjuk, meg a születésnaposokat se felejtsük el, és köszöntsük fel őket. Ez egy eléggé hűvös reggel lett, de hát közeledik az ősz, és hogyha közeledik az ősz, akkor a betakarításon túl, sok helyen már a szüreten réges-régen túl, a mezőgazdaság pedig lassacskán összegezhet, hogy milyen volt ez az esztendő. Hát sok jót nem hallottunk eddig. Koncz Máté elnöke a Magyar Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Gondolom egy teljes összképet lát, hogy mi a helyzet. Van olyan, ahol dicsekedni van okunk?
2: Az összkép még azért nem teljes, a betakarítás még azért tart, sajnos túlságosan sokáig már nem jellemzően. Nagyrészt amiatt, mert az őszi betakarítási növények vetés területe pont az asszály miatt ezeket sújtja a legjobban, radikálisan lecsökkent, másrészt a termés mennyiség se ad okot nagyon nagy várakozásra. Ezen valóban gyorsan túl leszünk, és ha ez az összkép tényleg kialakul, abban valóban nagyítóval kell keresni, hogy mi az, ami egyrészt pozitívum az idei évre vonatkozóan, másrészt, ami még nagyobb kérdés, hogy mi ad okot a reménykedésre, miben lehet kapaszkodni a jövő tekintetében, mert jelenleg ezek nem igazán látszanak.
1: Hát először is egy nagy esőben bízhatnánk.
2: Hát elsőlegesen, de
1: erről... Azt mondják, hogy csapadékos lesz a tél, de az pont keveset segít az idei termésen, viszont azon gondolkozom, hallgatva önöket újra és újra, ugye különböző mezőgazdasági szakemberek nagyjából ugyanazt fogalmaznak meg, hogy elfelejtettünk felkészülni, vagy tényleg nem hittük el, hogy ekkora lehet majd a baj?
2: Az nem tűnt életszerűnek, hogy ez ennyire gyorsan fog történni. Attól függ, hogy mit tekintünk persze gyorsnak, de egy mezőgazdasági rendszerben, ott, ahol élő szervezetekkel, a természetben, növényekkel dolgozunk, ott az a néhány év, 2-3-4 év, amíg radikális változások álltak be, az felfoghatatlanul gyors összességében, tehát nincsenek, egyelőre még nincsenek megoldási stratégiánk. Sokan mondják, hogy szerkezetet kell váltani, termesztés módokat kell váltani, új növényeket kell behozni. Ezek momentan nem állnak rendelkezésre. Ezeket a gyakorlatokat ki kell alakítani, meg kell vizsgálni, hogy a hazai körülmények között mely növények, mely technológiákkal lesznek termeszthetők, alkalmazkodva az időjárási feltételekhez, és majd utána egyelőre egyrészt ennek az útnak az elején vagyunk, másrészt nem látjuk, hogy azt az időszakot, amíg ezek a technikák, technológiák, rendszerek felépíthetők, milyen finanszírozás mellett húzhatja el a szektor.
1: Most a vízhiánnyal kapcsolatban születtek egészen gyorsan létrejövő ötletek, Lehet, hogy a megoldás is egészen gyors lenne, hogyha a mezőgazdaságban dolgozók ebben partnerek lennének, vagy lehetnének. Ugye azt mondják, hogy vissza kellene adni nagyjából 1 millió hektár szántóföldet a víznek, leginkább a Tiszának, és ott lehetne tárolni akár nehezebb időszakokra a vizet. Ez mennyire életszerű?
2: Papíron jól néz ki. De a papír, mint tudjuk, rengeteg mindent elbír. Azért azokat a kérdéseket, amelyek eddig vezetnek, nem árt megválaszolni, mielőtt ilyen nagyívű kijelentéseket teszünk. Például mi lesz annak az 1 millió hektárnak a tulajdonosaival, akiknek az értéke, a vagyona, a családi hagyatéka van abban az 1 millió hektárban, ami ezzel gyakorlatilag elértéktelenik. Nagyon sok helyről halljuk ezt vízügyi szakemberektől, a kormányzat rengeteget emlegeti, hogy 1 millió hektár mezőgazdasági művelését fel kell hagyni. Mi lesz ennek a területnek a tulajdonosaival? Mi lesz azokkal, akik ezeken a területeken dolgoznak? Ez az 1 millió hektár, ez azért, ha szántóterület vonatkozásában nézzük, akkor nagyjából egy 20%. Mi lesz azokkal, akik ezt jelen pillanatban művelik, akik ebből élnek meg.
1: Kártalanításokat el tudja képzelni? Vagy egy olyan összegről beszélnénk, ami hát hirtelen nem előhúzható?
2: Az állam eladott 1 millió hektárt az elmúlt években. Azt is teljesen megalapozatlanul, magyarázhatatlanul, rendszer mentén tette. Hát most itt van újabb 1 millió hektár, amivel foglalkozni kellene. A jelenlegi költségvetési helyzetben mindez szinte értelmezhetetlen kiadás. Ráadásul arról senki nem beszél, hogy mégis hogy fog oda jutni a víz. Addig eljutunk sokan, hogy a Tisza vízszintje a mederfenék süllyedéséből adódóan egyre alacsonyabban van, ugyanez igaz a Dunára is, de most először ezt a problémát kellene kezelni ahhoz, hogy a víz eleve kijuthasson azokra a területekre. Összességében tehát az irány jó, de azért sokkal megfontoltabban kellene ilyen rettenetesen leegyszerűsítő kijelentéseket tenni, mint hogy vissza kell adni a víznek, szerkezetet kell váltani. Ugyanis ez abba az irányba mutat, hogy a mezőgazdasággal csak közvetve, vagy egyáltalán nem foglalkozó, nem találkozó honfitársaink úgy gondolják, hogy nincs itt semmi látnivaló, ezt meg lehet oldani, egy döntéssel orvosolható, és kész, pedig ez.
1: Kijönt a Tisza, locsolunk egyet, aztán lesz
2: babona.
1: Most túl vagyunk rajta. Van viszont nemzeti természet helyreállítási terv. Mit szól hozzá?
2: Hírét már hallottam, hogy ilyen van, hogy mi lesz benne, hogy kivel egyeztették le, a természet mit szól ahhoz, hogy őt milyen módon akarják helyreállítani, hogy adott esetben a gazdálkodók mit szólnak ahhoz, hogy a természetet így kéne helyreállítani, erről semmi hír nincsen. Túllépe pedig ezen nagyon-nagyon aggasztó maga a jelenség, hogy egyre másra stratégiák, tervek, koncepciók jelennek meg, anélkül, hogy erről egyeztetési folyamatok zajlanának, anélkül, hogy az érintetteknek lehetősége lenne, nem hogy megállapodni benne, nem vagyok én idealista ilyen mértékben legalábbis, de legalább belelátni, hogy mi történik, ez aggasztó. Ugyanis ezek a tervek, ezek a koncepciók akkor számíthatnak a megvalósulás legalább pici esélyére, hogyha az érintettek ebben egyet tudnak érteni. Itt még nem tartunk, hogy kialakulnának azok az egyeztetési metodikák, amelyek mentén ez az egyetértés, ez az összekapaszkodás, ez a közös munka megalapozható lenne.
1: Azt mondják, most már ezt ezerszer hallottuk, hogy az a fajta gabona termelés, ami Magyarországon volt az elmúlt évtizedekben, az fenntarthatatlan. Hát ugye látjuk is a termésen, hogy ezt a buza, a kukorica nem kéri ezt az éghajlatot. Na de akkor mi jön a helyére?
2: Ennél azért egy picit árnyaltabb a kép. A kukoricánál való igaz, hogy a korábban termesztett területeknél sokkal kisebb lesz az a terület, az a mezőgazdasági szántóterületeknek az a része, ahol ez hosszú távon kockázatmentesen termelhető, leginkább az északi országrész és a Dunántúli területek azok, amelyeken fennmaradhat. Az Alföldön ez egyre veszélyesebb. A kalászosokat azért nem kellene leírni. Egyrészt azért, mert az ideihez hasonló, remélem kijelenthetjük, hogy nagyon szélsőséges éveket leszámítva, azért némi tudatosság mellett ez még mindig sikeresen termelhető kell, hogy legyen, ráadásul teljes mértékben esélytelen. A kalászosok és a kukorica által elfoglalt közel 2 millió hektár területet nemhogy egyik pillanatról a másikra, de akár bárhogyan kiváltani más növénnyel, ráadásul ezekre a növényekre, ezekre a termékekre szükség van a hazai élelmiszergazdaságban is.
1: A kormány megszüntette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kapcsán a kötelező tagságot és az évi 5000 forintos díjat. Erre jöttek önök, hogy az Agrárkamaránál ugyanez a helyzet, úgyhogy ott is a díjfizetés eltörlését és a kötelező tagságot önkéntesre váltást követelik. Az Agrárkamara mivel foglalkozik, amivel nem elégedettek adott esetben?
2: Hogy mivel kellene foglalkozzon a következő időszakban, arról megint csak nagyon szeretnénk, ahogy ezt többször elmondtuk, hogyha ezek a konzultációk, ezek az egyeztetések megvalósulnának, hogyha az ágazatnak lehetősége lenne valamilyen konszenzust kialakítani. Eddig ennek a közelében sem jutottunk. Tehát azzal, hogy mivel foglalkozzon innentől, arról beszélgetnünk kellene, csak a kormányzat eddig erre nem volt nyitott. Hogy eddig mivel foglalkozott, az ismét egy másik kérdés, leginkább a professzionális gazdálkodók vegzálásával. Rengeteg olyan tevékenysége volt a kamarának, ami arról szólt, hogy a nagyobb árutermelő, exportáru alapot előállító cégeket hogyan kellene megszüntetni, felszámolni, feldarabolni.
1: Ez mitől volt érdeke a kamarának?
2: Ez egy jó kérdés, ebbe szerintem a műsor adta keretek között nem tudunk belemenni, hogy ez szakmai vagy politikai cél lehetett, azt mindenki dönts el.
1: Különböző érdekcsoportokat próbáltak volna ezzel helyzetbe hozni? A másokat meg...
2: Legalábbis ez a jelszó sokszor elhangzott. Az pedig már önmagában problémás, hogyha egy kötelező tagsággal működő és szakmainak kikiáltott szervezet nem a tagjai érdekeiben, sőt a tagjai ellen lép föl, és mindezt úgy, hogy a tagsági jogviszonyt még csak meg sem lehet szüntetni, tekintve, hogy törvény kötelez rá. Éppen ezért kérnénk azt, hogy a feladatkör meghatározása mellett legyen a tagság önkéntes, és akkor mindenki olyan formában járul hozzá ezen célokhoz, ahogyan azt jónak látja.
1: Elnök úr, köszönöm szépen. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk, Koncz Máté.
2: Köszönjük szépen.

0: Piko Andrással, egy másik kerület polgármesterével közös közleményben szólalt fel az éjszaka nyitva tartó dohányboltok működésével szemben Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Nem csak Piko Andrással, gyakorlatilag az összes belvárosi polgármester csatlakozott ehhez a közös munkához. A 6. kerület, a 13. kerület, a 7. kerület, Ferencváros és Józsefváros közösen lépne fel, hiszen azok a közbiztonsági problémák, amelyek egy pár hónapja, hát hogy is mondjam, megnövekedtek a fővárosban, és jelentős és teljesen jogos lakossági panasz áradat öntött el nyilván elsősorban az önkormányzatot, hiszen mi vagyunk a legközelebb a lakóinkhoz. Ezért megtettük azt, amit saját hatáskörben meg tudtuk tenni, jelesül megerősítettük a közterületfelügyeleteket, a köztisztasági cégeinket, csomó olyan intézkedést vezettünk be, amivel lehet ezt csökkenteni, például együttműködési szerződéseket kötöttünk a rendőrséggel, túlóra pénzt fizetünk nekik, lakást juttatunk rendőröknek, tehát sok-sok mindent megtettünk, amit mi meg tudunk tenni, és hát amit viszont nem tudunk megtenni, hiszen állami vagy kormányzati beavatkozást igényel, arról írtunk egy közös listát, és eljuttattuk a belügyminisztériumba, és a belügyminiszter az első megkeresésünkre válaszolt is. Ebben például szerepelt az úgynevezett Budapest pótlék, ami a rendőrök túlóra pénzének a kifizetését jelenti, hogy azt a megnövekedett, és tényleg itt azért jelentősen több ügy van, amivel a rendőrségnek foglalkoznia kell, mint vidéken, viszont a létszám, hát például a mi kerületünkben az a szükségesnek a 60%-át sem éri el, tehát szinte fele annyi rendőr van, mint amennyi kellene, nem csak az utcákon, hanem minden területen. Szóval sok mindent kértünk a belügyminisztertől, és többek között azt is szeretnénk elérni, hogy a dohányboltok, amelyek valami miatt, mindannyian tudjuk, hogy miért, kivételezett szerepben vannak, ugyanúgy szerepelhessenek az önkormányzat engedélyezési listáján, mint bármely más kereskedelmi.
0: Ez fontos, mert nem azt kérik, hogy a kormány tiltsa meg az éjszakai nyitvatartást, hanem azt kérik, hogy adjon az önkormányzatoknak lehetőséget arra, hogy mérlegeljék ezt.
1: Így ugye? Van, így van. Tehát minden egyes ilyen, nem tudom, vendéglátóegység, üzlet, élelmiszerbolt, ha éjszaka akar nyitva tartani, akkor az önkormányzattal kell ezt, kell, önkormányzattól kell ehhez engedélyt kérni, kivéve a dohányboltokat. Mi csak egyenlő elbánást akarunk, hiszen nem bezáratni akarjuk ezeket a boltokat, hanem szeretnénk azt, ahogy minden más esetben is, megnézni a működését, és ha probléma van vele, akkor mi tudjunk szankcionálni.
0: Mi a baj a dohányboltokkal az éjszakában, ami nincs napközben?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Több ilyen felvetés volt, hogy napközben semmilyen probléma nincs ezekkel a boltokkal. Valamiért éjszakára gócpontokká alakulnak. Nagyon sok ember jár oda alkoholt vásárolni, ott szinte a legolcsóbb az alkohol, az egyébként bármely más elárusító helyek között, és hát ott a környéken fogyasztják el, ez azzal jár. Jó páran egyébként ehhez kábítószert is fogyasztanak, szemetelnek, hangoskodnak, és hát előbb-utóbb verekedésekbe torkollik. Tehát egy ilyen gócpont alakul ki a dohánybolt körül, ami nyilvánvalóan az éjszaka csendjében már a legapróbb beszélgetés is gondot okoz az ott lakóknak. Ugye ez a belvárosi rész gyakorlatilag egy nagyon sűrűn lakott terület.
0: Ugye a zeng az utca, a két ember beszél, akkor is az éjszakában.
1: Két ember beszélgetésétől már zeng az utca, de ha még egymásnak is esnek, vagy verekszenek, vagy hőbörögnek, stb. Ez még nagyobb.
0: Előbb elmondta már arra a logikus kérdésre előre a válasz, hogy miért nem lehet oda küldeni két köztelest, és akkor rend lesz. Hát azért, mert nincs elég.
1: Hát igen, ez így van, bár a közterületfelügyelőink azok éjszaka kiemelten foglalkoznak ezekkel a boltokkal és azoknak a környékével, de hát ahhoz, hogy mindenhol fenntartsuk a rendet, hiszen azért ez egy nagy kerület, és még nagyobb kerületek is vannak, ahhoz olyan mennyiségű ember kellene, ami jelenleg nem áll rendelkezésre, nem is tudnánk ilyen mennyiségű embert felvenni és foglalkoztatni, és ami ennél sokkal nagyobb probléma, és ezt is kértük egyébként a belügyminisztériumtól, Hogy kevesen tudják, de a közterületfelügyelők munkaidejének a több mint a 80%-át közlekedési szabálysértések szankcionálása teszi ki, ami kötelező feladatunk, megkaptuk az államtól, úgyhogy egyébként az ehhez kapcsolódó bevételeket, tehát a bírságokat nem az önkormányzat kapja, hanem az állam.
0: Ezek javarészt parkolási ügyek, ugye?
1: Tilosban parkolás, zöld felületen, nem tudom, szembeáll valaki a forgalommal, szembe parkol, tehát olyan típusú közlekedési szabálysértések, amelyek kell az állam közhatalmi bevételekhez jut, viszont a munkát mi végezzük, és így kevesebb erőforrásunk marad azokra a feladatokra, amik egyébként a lakosságot sokkal jobban
0: szavarják. Ezt kérték például a belügyminisztertől, hogy ezzel adjon felmentést?
1: Igen. Mi azt kértük, hogy azért látjuk, hogy a rendőrségnek erre nincsen akkora kapacitása. Nem véletlenül kaptuk ezt meg 16-ban, ezt a feladatot. A rendőrségtől került át a közterületfelügyelethez. Igazából mi azt kértük, hogy jó, elvégezzük ezt a feladatot, de a hozzá kapcsolódó bevételek azok hozzánk folyjanak be. És akkor mondjuk meg tudnánk erősíteni a közterületfelügyeletet, más ilyen típusú közbiztonsági intézkedésekre tudnánk költeni azt a pénzt.
0: Mondta, hogy a rendőröknek próbálnak segíteni, hogy a létszámot könnyebb legyen feltölteni. Az működik? Az a megoldás, hogy mondjuk azt mondja a kerület, hogy ad egy frissen odaszerződő rendőrnek ingatlant, lakást, lakhatási lehetőséget?
1: Mindenképpen nagyon sokat segít, hiszen a fluktuáció egyik, hogy is mondjam, legkézzelfoghatóbb oka az, hogy az az illetmény, az a bér, amit a rendőrök kapnak, az egyszerűen nem elég egy budapesti albérlet kifizetéséhez, és a lakhatási nehézségek visznek el nagyon sok rendőrt. Ráadásul ez olyan, mint egy kis város, itt azért mi ismerjük a rendőreinket, nem egy, nem két rendőr, akár évtizedek óta is a mi kerületünkben dolgozik, és nem szívesen engedjük el őket, hiszen annál nagyobb érték, hogy a orgazdától, a bicikli tolvaink mindenkit ismer az adott rendőr, nem nagyon van, és hát bizony a bér jellegű juttatások, jutalmakon kívül a lakhatás segítése az egyik legnagyobb ösztönzőnk, de hát egyrészt nem minden kerületnek van bérlakása, másrészt nekünk például van, de nagyon szűkös állományban, hiszen rehabilitációt folytatunk, és olyanoknak kell odaadnunk, akik egyébként már nagyon rossz műszaki állapotú házakban laknak. Szóval, hogy ez egy korlátozott erőforrás, nem mindenhol van, és hát néhány rendőrön segít nagy budapesti átlagban.
0: Közteres pedig azért nincs több, mert az önkormányzat nem tud többet kifizetni. Erre van egy plastikus példa, a 13. kerületben lakom, ott kértük az önkormányzattól, hogy az egyik-másik parkban meg feltűnt kábítószeresek kapcsán jöjjenek a közteresek, és figyeljék azt a területet, főleg mert játszótér is van. Jöttek, megoldották, tovább költöztek a drogosok, hát hiszen ez nem úgy működik, hogy akkor ő abba hagyja a drogfogyasztást. És akkor jött az a kérdés, és oda már honnan lesz közteres? Tehát, hogy nyilvánvalóan magasabb presztízs, több jövedelem, több közteres, és akkor jobb lenne a közbiztonsági helyzet. Nem csak a 13. kerületben, mindenhol.
1: Igen, valamiért ez egy olyan foglalkozás, ami ahol szintén nagyon nagy a fluktuáció, tehát nagyon kevés olyan közteres van, aki mondjuk 5 évnél régebben dolgozik bárhol. És mivel a jövedelem, az elérhető jövedelem azért nem túl magas, ezért a kerületek ráígérnek egymásra, általában ez egy ilyen vándorlás szokott lenni, hogy éppen kiadja a legtöbbet, és gyakorlatilag azonnal ott hagyják azt a helyet, ahol dolgoztak, hogyha valamivel több pénzt ígér egy másik kerület.
0: Ezért erre nincsen valami bérsáv, amin belül mozoghatnak a kerületek? Ezt mindenki úgy, ahogy akarja?
1: Hát nagyjából igen, de hát ugye ez egy olyan szakma, amire azért nem túl sokan jelentkeznek. Tehát nincs képzett közterületfelügyelő túl sok, segédfelügyelők vannak, de ők ugye egyedül nem intézkedhetnek. Itt van olyan feladat is, amikor rendőrrel együtt párban járőröznek a közteresek, ott ugye egészen más típusú akár atrocitásoknak vannak kitéve, mint egy sima közlekedési ellenőrzéskor. Szóval, hogy ez nem egy kedvelt szakma, kevesen vállalkoznak rá, hogyha valaki valamilyen képzettséget megszerez, vagy jó felügyelő, azonnal elviheti más magasabb bérért. Szóval, hogy ez egy ilyen körforgás, és ilyenkor mindig egymásra licitálva próbáljuk a jobbakat megtartani.
0: Talán, hogyha a dohányboltok kapcsán az éjszakában egy kis rendet sikerül teremteni, nekik is könnyebb lesz, meg az ott élőknek is.
1: Így van, és azt gondolom, hogy erre, tehát hogy ez nem kerül pénzbe, ez egy egyszerű jogszabályváltoztatás. Mi látjuk azt, hogy kikkel milyen probléma van, mi tudunk a legjobban, vagy a leggyorsabban beavatkozni.
0: Egy utolsó kérdés a végére. Az összes dohánybolt éjszakai nyitvatartását megszüntetni Ferencvárosban?
1: Én egyáltalán nem szüntetném meg egyikét sem. Én azt szeretném, hogy korlátozhassam az éjszakai nyitvatartást, ha ott problémát tapasztalok. Ha ő reggelig kéri a nyitvatartást, de ott balhé van, akkor először visszavonjuk, és mondjuk éjjel kettőkor be kell zárnia. Ha még mindig probléma van vele, akkor egyáltalán nem kap éjszakai nyitvatartást is.
0: Fokozatosság. Polgármester asszony, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Ferencváros polgármester Baranyi Krisztina volt a vendégünk. Híradó, és aztán várom vissza Önöket.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban észak-keleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiactól. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nóra Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tiszteltek, köszöntöm Önöket, és hát politológus vendéggel természetesen a hétköznapi politikáról fogunk beszélni. Tegnap egy hétfői nap volt, látszólag semmi különös, túl voltunk hétvégi néhány megmozduláson, ugye volt szakszervezeti, volt ellenzéki a terrorházánál, és hát mégis a figyelmet nem ez vívta ki elsősorban, hanem a parlamenti események. Mostanában ehhez hozzászokhatunk. Juhász Bence a vendégünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a kívást!
1: A főügyész, a legfőbb ügyész körül kezd kialakulni egy elég érdekes perpatvar, amihez nem vagyunk hozzászokva ideig, ez úgy volt, hogy valakit jelölnek, aztán úgy is lesz. De most úgy látszik, hogy Sólyom Lászlói hagyományok szerint, ugye nála volt utoljára az, hogy valakit jelölt és a parlament visszadobta.
2: Nem is akárkit.
1: Ez a, igen, erre érdemes lesz visszatérnünk. Szóval, hogy ez a sor minta ilyen távolságból folytatódik 20 évvel később.
2: Igen, gyakorlatilag a pluralizmusnak a megtestesülését látjuk így a hétköznapi gyakorlatunkban, ami gyakorlatilag a rendszerváltásnak, vagy a 2026 áprilisi váltásnak az egyik eredménye gyakorlatilag. És nyilván ez kicsit szokatlanul hat valószínűleg a legtöbb magyar állampolgár számára, de ez egy egészséges folyamat egyébként. Azt gondolom, hogy ez egy demokráciának a saját velejárója.
1: Sőt, van itt még valami, ami különösen furcsa az elmúlt időszakot ismerve, hogy van egy elsöprő parlamenti többség, és mint a vita kezdenek kibontakozni az azt vezető miniszterelnök, jó, persze, hát nem ő vezeti hivatalosan, hanem a frakcióvezető, és a frakcióvezető között.
2: Igen, igen. És ugye ráadásul, tehát több szereplő van itt, úgy látszik a Tiszának a házatájáról. Egyrészt ugye az a köztársasági elnök, amelyet ez a frakció nevezett ki néhány héttel korábban, ez se volt megszokott az elmúlt években, és ahogy mondja szerkesztő úr, magán a Tisza párton belül is láthatóak különböző irányvonalak, és ez nagyon is jól van egyébként így. Valószínűleg ugye nem volt még ideje a frakciónak megtárgyalni érdemben ezt a kérdést, és Magyar Péter pedig talán egy picit előre szaladt, de azért kellő diplomatikussággal nyilatkozott szerintem ebben a kérdésben, amikor azt mondta, hogy nem látja biztosítottnak, hogy meg fogják szavazni Bakka András jelöltjét. Érdekes a helyzet, ugye Bakka Andrásról azért szerintem azt senki sem gondolná, hogy az előző rendszerrel bármilyen kollaborációt folytatott volna, ez teljesen egyértelmű, és ugye ő többször is azt elmondta a parlamenti felszólalásában, hogy széles körű tájékozódás és konzultáció után tette meg ezt a jelölését gyakorlatilag az országgyűlés számára. Azt is kihangsúlyozta ebben a felszólalásban, ugyebár, hogy ő az ügyészség függetlenségének, hitelességének a visszaállítását célozza leginkább ezzel a jelöléssel, és talán ezt a fajta hitelességnek a visszaállítását szolgálja ugye az, hogy gyakorlatilag eddig is az intézményben dolgozó egyik főügyészt választotta.
1: Na de, hát
2: de nyilván a másik oldalról, így van, a másik oldalról pedig a hatalomátmentésnek a vágya merül ekkor fel. Szóval meglátjuk.
1: Ez egy érdekes vita, mert hogyha kívülről, házon kívülről hozunk egy legfőbb ügyészt, egyrészt hát ideig mit csinált? Nyilván nem volt a legfőbb ügyészségnek munkatársa, vagy a legfőbb ügyésznek munkatársa. Másfelől meg, hogyha kívülről hozzuk, akkor mennyire járatos a belső ügyekben, mennyire ismeri ott ki magát, mennyi idő neki, hogy rendet rakjon. Ha meg belülről hozunk, akkor itt a példa, rögtön az a vád, hogy Polt Péter embere, a korábbi legfőbb ügyész embere. Ugye a vidéki prókától is megszólalt, ő távolságtartóan mondva, hogy nem ismeri a jelöltet, De azért, és ennél sokkal élénkebben az ügyvédkör egyébként ide várt vezetője, Horváth Lóránt, aki meg egyenesen azt mondta, hogy ez botrányos.
2: Igen, én is izgalommal fogom hallgatni majd ezt a felszólalást, és ráadásul ugye a vidéki prókátor mellett Kánc Csabának viszont volt azért egy konkrét megjegyzése, bár én nem tudom őszintén, hogy ez mennyiben igaz vagy sem, de ő azt mondta, hogy Szatmári Zoltán ő testvére egyébként Szatmári Istvánnak, aki az aranykonyvoly ügyben is felmerült, mint érintett. Tehát ha mondjuk ez igaz, akkor ez megalapozhatja Magyar Péternek a visszakozását ebből a helyzetből. De ezek az információk egyelőre sajnos számunkra nem elérhetőek.
1: Ez már érdemes lesz tisztázni, viszont ha már felmerült Baka egykori jelölése Sólyom László által, az egy háromszor megismételt jelölés volt. Lehet ez minta a mostani köztársasági elnök számára. Őt is háromszor jelölte a korábbi köztársasági elnök.
2: Ezért is hangsúlyoztam azt, hogy azért Baka András nem véletlenül mondta azt, hogy széleskörű tájékozódás és konzultáció után tette meg ezt a jelölést, tehát azt gondolom, hogy azért ő egy olyan komoly ember, akinek a szava mögött azért van súly és van munka, tehát úgy gondolom, hogy ő a házi feladatát azt elvégezte. És
1: hát, hogyha az aranykonvoly ügy igaz, azzal kapcsolatban az összefüggés a jelölttel és a jelölt családjával, akkor mégse?
2: Akkor nem, igen. Ezt egyelőre nem tudjuk, és nem is biztos, hogy ugye nekünk lehet ezekhez az információkhoz hozzáférésünk így a teljes nyilvánosságban. Sokszor ugye ez is okozza azt a feszültséget a politika és az állampolgárok között, hogy nem mindig tudjuk 100%-osan, hogy mi motivál egy-egy döntés. De amit viszont tudunk, és látunk, és érzünk, hogy működik, úgy néz ki a pluralizmus a Tisza Magyarországán, ezután a rendszerváltás után, és ez tényleg politikatudományi értelemben egy fontos álláspont, azt gondolom, és egy fontos stációja a magyar társadalomnak. Ha egy picit nyithatok egy zárójelet, én most egyébként az elmúlt hónapokban abból írtam tanulmányt, hogy Magyar Péter kommunikációjában különböző populista jegyek mennyiben találhatóak meg, és mennyiben nem. És sok populista elem megjelenik az ő beszédében és kommunikációjában, de kimondottan, és talán ez a legfontosabb állítása a tanulmányomnak, hogy az antipopulista kommunikáció, tehát az a fajta kommunikáció, hogy csak én egyedül vagyok a megfelelő képviselő Magyarországon, és én vagyok az egyetlen igaz politikus, aki a magyar nép igaz szándékát képviseli, ez nem jelent meg soha a politikájában, a kommunikációjában. Ez egy nagyon fontos tényező, mert ez dönti el gyakorlatilag, hogy egy politikus hogyan viszonyul a demokratikus folyamatokhoz, megengedi azt, hogy más versenyzők legitim módon ebben részt vegyenek, vagy ez kisajátítja saját magának. És ez az intézményi pillanatkép, amit most felvettünk a köztársasági elnök és a frakció vitájáról, ez is azt támasztja alá, hogy igenis halad az ország a plurális demokrácia irányába.
1: Ugyanakkor azért itt vannak érdekes elemek, tehát amikor Magyar Péter megosztja velünk az SMS-ét. Az eléggé szokatlan. Vagy mit írt ő Hernádi úrnak, aki az elnök vezérigazgatója a MOL-nak, és aki azt mondja, hogy hát nincs itt látnivaló, mert még nem volt miről tárgyalni az ukrán tározó ügyében, mert az még csak beszédtéma, de nem több. Ugye azt mondja Magyar Péter, hogy ameddig a Tisza kormány van, nem fog ilyen tároló megépülni, tározó egész pontosan, és az energiatárolóról beszélünk.
2: Igen. Csak ugye a két témát egy elméleti keretben összekössük. Ugye a populista politikusoknak ez is egy karakterisztikája, úgymond, hogy a rossz modornak a különböző kalkulált megjelenéseit azt beleviszik a kommunikációjukba, és akár ez a fajta direktség, vagy az SMS-eknek ugye a nyilvánosságra hozatala, ez is beleilleszkedik ebbe a mintázatba. Ezt csak így leíró jelleggel jegyeztem meg. És ugye hasonló fajta direkt stílus szintén utolérhető ugye abban a tweetben, vagy hát az X platformra kiírt közösségi bejegyzésében Magyar Péternek, amelyben az ukrán külügyminiszternek válaszolt. Tehát látjuk azt, hogy az nem az olajügyben, hanem a Kárpáti 8-ak kapcsán egy diplomáciai ügyben megtett nyilatkozat volt, de látjuk, hogy több vitás ügy is a napirenden van most Ukrajna és Magyarország bilaterális kapcsolataiban. Ugye történtek elég jelentős kezdeményezések ennek a viszonyrendszernek a rendezésére, De azt látjuk, hogy azért ez akadozik még ez a folyamat.
1: Hát leginkább például az ukránok ígérete nem lett betartva azóta sem, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Igen. Tehát lehet úgy tárgyalni, hogy mindent megígérünk, aztán semmit nem csinálunk, csak mi értelme van.
2: Igen. Ugye látjuk azt mi is Magyarországon, hogy azért egy kormánynak mennyire sokrétű felelősségköre van, és milyen sok feladatot kell megoldaniuk. Nyilván ez Ukrajnában is így van, de főleg, hogy egy háborúban lévő országról beszélünk. De valószínűleg azért ez a 3-4 hónap, ami eltelt a politikai kapcsolatfelvétel óta az új magyar kormánnyal, azért elég lehetett volna arra, hogy érdemi lépéseket tegyenek a magyar kisebbségek törvényi védelmében. És hogyha egymás mellé rakjuk ezeket a puzzle darabokat, ebből akár kiolvashatjuk azt is, hogy pontosan ez az oka annak, hogy Magyarország igazából nem fogadta el gyakorlatilag a kárpáti nyolcakba való felkérést.
1: De ezügyben a magyar kormány végig tisztán játszott. Tehát ha emlékszünk, az volt a mondás, hogy amikor ezeket a lépéseket megteszi Ukrajna, akkor lehet tovább lépni. Akár az Európai Uniós csatlakozás kérdésében, akár más bilaterális kérdésekben. Tehát ez egy tiszta beszéd.
2: Igen, abszolút. És azt gondolom, hogy ez egy megfelelő képviselete egyébként a magyar érdekeknek, tehát ez nem arról szól, hogy Ukrajnát zsarolnánk, vagy bármi ilyesmi, egyszerűen kiállunk a magyar nemzeti érdekek mellett, és így van, ugye meg is vétózta gyakorlatilag az új tárgyalási klasztereknek a megnyitását az Európai Unió és Ukrajna között Magyarország. Nyilván ennek van oka, és azt feltételezzük, és az a tudásunk jelenleg, hogy ez a magyar nemzeti kisebbségnek a nem megfelelő védelme.
1: Egy percet szálljunk arra, hogy ma megszavazhatjuk.
2: Jelenleg, hogy ez a magyar nemzeti kisebbségnek a nem megfelelő.

0: és egyetemi oktató, illetve a Mérték média elemző műhelynek az alapítója. Hát ez alapján, a pedigree alapján én azt tudom mondani, hogy teljes mértékben megfelel erre a pozícióra, és örülök, hogy őt jelölték. Aztán persze induljon el egy társadalmi diskurzus, és hogyha ki kell derülnie még plusz információnak, akkor ez ki fog derülni, és ezt meg fogja fontolni majd a közvélemény.
1: Bár úgy tűnik, hogy a döntés ma megszületik. Jó, ez Bence, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Már a harmadik német tartományban lett a legerősebb párt az AfD, de a jelek szerint ez is kevés lesz a kormányzáshoz. Bauer Bence, Magyar-Német Intézet igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: Ennek ellenére elég fenyegetőnek látszik a helyzet abból a szemszögből nézve, hogy mit tekintünk egy demokratikus pártnak és milyen az AfD. Annyira fenyegető, mint amennyire sokszor leírják politológusok?
1: Az AfD egy nagyon heterogén párt. Van ott mindenféle ember, való igaz, hogy vannak ott szélső jobboldali elemek is, vannak olyanok is, akik régebben a neonáci mozgalomban voltak, voltak olyanok, akik szimpatizálnak a neonácikkal, de azért a párt már nagyobb lett. Vannak ott konzervatívabb, mérsékeltebb részeské is, és egyes helyeken ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelés alatt tartja ezt a pártot, de az egész pártra on generál, én nem mondanám, hogy egy szélsőséges párt, egy nagyon heterogén formáció, bizonyára még messze vannak attól, hogy szalonképesek legyenek, bizonyára még messze vannak attól, hogy kormányozzanak, de azért vannak pozitív tendenciák. Én úgy ítélem meg, hogy az AfD az utolsó években azért próbált egy kicsit komolyabb lenni.
0: Berlin is érdekesen viselkedik, hogyha a szavazásokat nézzük, ott meg a baloldal, vagy a szélső bal. Nézőpont kérdése ez is tört előre. A szélsőségek kezdenek el működni. Ez kifejezetten a gazdasági problémák miatt lehet így Németországban, vagy valami mások is van?
1: Igen, Berlinben a balpárt 25,7%-ot szerzett, és az eddig ötpólusú rendszert Berlinben feltörte, úgymond, előre futott, most ők a legnagyobbak, és hát erősen antiszemita tendenciák is vannak jelen ebben a pártban. Más zsidó szervezetek figyelmeztették a szociáldemokratákat és a zöldeket, hogy ne kössenek koalíciót a balpárttal. Nagyon érdekes, hisz nagyon sok muzulmánt megszólított a balpárt. Egyes felmérések szerint a szavazó muzulmánok több mint 50-55%-a balpártra szavazott. Ez nagyon intőjel, és a fiatalok körében hasít a balpárt. A 16 és 24 év közöttiek körében 47%-ot kapott Berlinben, és való igaz, Berlin inkább egy ilyen szélső baloldali vonatra szállt fel, és a szélsőséges erősödnek, ez a gazdasági nehézségeknek az egyik mutatójele, és természetesen a politikai instabilitásnak egy mutatójele. Friedrich Merz kormánya nagyon nem népszerű, és ez a két voksorás most Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben egy úgyfajta referendum volt Friedrich Merz politikájáról, a választó nagyon nem elégedettek Friedrich Merz munkásságával.
0: De hát csoda, hogy még hivatalában van. Nagyon sokan azt gondolták, hogy hétfő reggel az első dolga lesz lemondani.
1: Megmondom őszintén, ezen én is már lassan csodálkozom, hisz nincsen olyan mélyütés, amit Friedrich Merz ne élne túl. 10%-on áll most jelenleg szövetségi szinten. 10% elégedett a munkájával, 90% nem elégedett a szövetségi kormány munkájával. Ilyen számadatok után általában leszoktak mondani. És Friedrich Merz tett is egy nagy bejelentést vasárnap este. A nagy bejelentés az volt végeredményben, hogy folytatja, azaz semmi nagy bejelentés. Ez a meglepő, és hétfő reggel elnökségi ülés volt a CDU-nál, kedden frakciülés lesz, és senki nem vetette egyáltalán fel, hogy Friedrich Merzet ki kéne cserélni. Szóval ez nagyon meglepő. A CDU sokban van, ugye Mecklenburg Előpomerániában megbuktak, kiestek a parlamentből, és egyszerűen nem térnek magukhoz, nem találják meg a megfelelő szavakat, és nem találják meg a kommunikációt, és nem találják meg Friedrich Merz esetleges utódját se.
0: Nyilván nem szabad túlzásokba esni, és nyilván nem szabad olyan történelmi analógiákat tényként előhozni, amik túlzóak, de közben mégis egy izgalmas játék, hogy felidézzük 1933-at, amikor jött a gazdasági válság nyomán elő a baloldal, ugye a szocdemek kifejezetten erősek voltak, és még inkább jött előre a szélsőséges náci párt. Gyakorlatilag, ha valaki nagyon akarja, ezt belelátja ma a németországi helyzetbe. Nyilván, mondom, túlzás, de azért megvan egy sor minta

0: ebben is.
1: Természetesen van némi igazság ebben a sormintában, és természetesen egyes politológusok ezt bele tudják látni, hisz nagyon hasonlóak a folyamatok, de azért nagyon messze vagyunk attól, hogy az AfD tényleg egy neonáci párt legyen. Ugye gondoljunk azért végig, hogy mit csinált az NSDAP, azért az brutális volt, brutális volt, és a végén egy emberégés lett belőle, egy világégés lett belőle, azért az AfD-től nagyon messze van. És én nem a radikalizmus jeleit látom az AfD-n, hanem inkább azokat a jeleket látom, hogy próbálnak normálisabbak lenni, próbálnak középre húzni, próbálják moderátan megcsinálni a politikát.
2: Hát ugye erre mondják, hogy Hitler is így került hatalomra, hogy ezt az arcát mutatta.
1: Szerintem a világégéssel történő összehasonlítás az
2: túlzás.
1: Most egy kicsit túlzás.
2: Az a jó. De mi lesz az Európai Unió és Németország kapcsolatával, hogyha tovább erősödnek ezek a szélsőségesek? Mert hogy ugye az AfD sem egy Európa párti, a szélsőbal sem egy Európa párti formáció.
1: Nem kiváltképp az AfD nem Európa párti, és inkább orosz párti, illetve ez a vád szokta érni az AfD-t. Jelenleg az AfD konkrétan Sachsen-Anhaltban esélyes arra, hogy egy kisebbségi kormányt alkosson. Ugye tegnap már megállapodtak a BSZV-vel abban, hogy a parlamenti elnöki pozíciót az AfD adja, az alelnöki pozíciót a BSZV, azaz az együttműködés irányába megy, és a BSZV is inkább egy szélső baloldali párt. Én úgy ítélem meg, hogy Sachsen-Anhaltnál tényleg meglátjuk, hogy a Német Szövetségi Köztársaság milyen eszközökhez tud folyamodni. Ugye itt van a szövetségi kényszer intézkedése, amikor ugye szövetségi igazgatás alá tudják helyezni a Sachsen-Anhalti kormányhivatalokat, a Sachsen-Anhalti államigazgatást, akkor meg kipróbálják, és ez lesz majd a puding próbája, hogy hogy működik, hogy szélsőségesnek mondott pártkormány. Az lehet, hogy nem lesz itt semmi látnivaló, és az AfD meg tudja mutatni, hogy egészen normálisan tud kormányozni, viszont az is lehet, hogy felfordulás lesz, és akkor nem csak a szövetségi kényszer a hivatalos politika részéről, hanem akár tüntetések is lehet. Szociális felkelések lehetnek, akár erőszak is lehet, ugye különböző szélső baloldali csoportulások kilátásba helyezték azt, hogyha beiktatnak egy AfD-s miniszterelnököt, akkor ott bizony nagy rendbontás lesz.
2: Ezek nem jó előjelek. Mit ígérnek ezek a pártok, amitől ennyire vonzóak a német polgár számára?
1: Javarészt elmondhatjuk, hogy az AfD egészen konkrétan nem tesz óriási ígéreteket. Nekik elég folyamatosan visszautalni arra, hogy Friedrich Merz mit ígért a kampányban 2025 elején, és Friedrich Merz mit nem tartott be. És egyébként a németek Friedrich Merzen számon kérik az elmaradt reformintézkedéseket, gazdaságpolitika, adócsökkentések, migrációpolitika fordulat, és ez nem következett be. Az AfD-nek semmi konkrétumot nem kell ígérni, azt kell mondani, hogy kedves CDU, legyetek kedvesek azt megvalósítani, amit a választóknak megígértetek, és nem csináltok meg.
2: Nincs elég ereje a CDU-nak ahhoz, hogy az ígéreteit betartsa, vagy a szándékok változtak?
1: A CDU szerintem felismerte, hogy alapvető változásra van szükség sok területen, de a CDU nem egyedül dönt, hisz van egy koalíciós társa, a Szociáldemokrata Párt, ők viszont sok területen inkább vissza akarnak fogni a reformokból. A hétvégi eredmény azt is eredményezte, hogy Márulás Vézig, Mecklenburg-Előpomeránia miniszterelnök asszony folytatja, ő viszont egy nagy kritikusa a szövetségi kormánynak, és azzal tudott kampányolni, hogy a saját pártját kritizálta. Ez most nagyon úgymond trendi, nagyon praktikus a szövetségi kormányt kritizálni, mert aki a kormánnyal valamilyen módon szolidaritást vállal, azt a választó megbünteti.
2: Németország volt az Európai Unió egyik erős bástyája, és hát nyilván az is marad valamilyen összefüggésben a gazdasági ereje folytán, még akkor is, hogyha olyan vezetése lenne, amelyik szkeptikusra az Európai Unióval kapcsolatban. De közben meg nyilván ez a viszonyokat megváltoztathatja az Unióban, hogyha Németország így áll az Unió jövőjéhez, mint ahogy mondjuk az AfD.
1: Természetesen, és szerintem Németország változatlan az Európai Unió erős pillére, és ez így is fog maradni. És azért az AfD még nem kormányoz országos szinten, és ugye 16 tartomány van itt. Most az egyik legkisebbről, az egyik legjelentéktelenebb tartományról beszélünk, az egyik gazdaságilag leggyengébb tartományról beszélünk Sachsen-Anhaltban. Szerintem egy fecske még nem csinál nyarat, és nagyon sokáig tart ez még, mint az AfD országosan át fog törni, és én nagyon-nagyon kétlem, hogy majd 2029-ben egyáltalán kormányzati pozícióba kerülhet az AfD, hisz tudjuk, Németországban arányos választási rendszer van, és akármennyit szerez egy párt, amíg ez 50% alatt marad, koalíciós társra van szüksége, és jelenleg egyik párt se hajlandó az AfD-vel együttműködni, kivéve a BSZV, ott ugye nyilvánvalóan feltételek vannak, de abszolút nem adott az, hogy majd 2029-ben itt Alice Weidel lesz a kancellár, sőt, én inkább úgy látom, hogy az összes többi párt összezár, és minden áron meg akarja akadályozni, hogy az AfD gyakorlatilag a hatalom küszöbébe kerülhessen.
2: Na de és mi lesz a kancellárról? Illetve mi lesz azzal a pártszövetséggel, amelyik vezeti Németországot? Mert ugye ez a másik oldala ugyanennek a történetnek. Lehet, hogy nem is az AfD-nek kell erősödnie, lehet, hogy ez a kormányzás omlik össze.
1: A kormányzás az simán összeomolhat. Ugye 2029-ig még nagyon sok idő van. Különböző pletykák terjednek már Berlinben, hogy most akkor Friedrich Merz lemond a CDU elnökségről, esetleg egy konstruktív bizalmatlanság indítvány lesz. Bizalmi szavazás, ez például a hamburgi CDU elnök felvetette, hogy legyen egy bizalmi szavazás. Azaz nagyon sok különböző opció van itt most az asztalon. Az én tippem, hogy Friedrich Merz még valamilyen módon tovább evickél, megvárják még a tavasszal esedékes Észak-Rajna-Veszfáliai és Schleswig-Holsteini választásokat. Ott egyébként jobban áll a CDU-szeker, ezt el kell mondanunk, de hogyha elvárásokat alulmúlják az ottani miniszterelnökök, akkor viszont tényleg vége van ennek a kormánynak, és az elégedetlenség, a frusztráció most már a CDU-t is elérte. Ilyen még nem volt, hogy kiesnek egy tartományi gyűlésből Mecklenburgban, nagyon rossz a hangulat, és folyamatosan jönnek ilyen csapások, és egyre intenzívebbek ezek a csapások, és egyre gyakrabban jönnek ezek a csapások, és én ugye műsorvezető úr kérdezte, én őszintén csodálkozom, hogy ezek után még mindig a pozícióban ül Friedrich Merz. De egyszerűen nincsen alternatíva. Senki se akarja vállalni ezt a nehéz feladatot, senki se akar beülni erre a rodeo székre, ahonnan a szociáldemokratákkal meg kell küzdeni, a saját választókkal meg kell küzdeni, a szélsőségesekkel meg kell küzdeni. Ez nem egy álomfeladat.
2: Bátor embert keres a CDU, vagy marad minden, ahogy van, Bauer Bence, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Horváth Lórend ügyvéd a vendégünk, az ügyvédkör elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát tegnap eléggé parázsnapja volt. Véleményt formált, finomította, reagált mindenféle jelzésekre és beírásokra. Szatmári Zoltán ügye ez, ami ezt kiváltotta. Baka államfőként úgy döntött, hogy hosszú tanácskozások nyomán őt látja alkalmasnak. Ön hogy nem látja annak?
2: Én három szempontot vettem figyelembe a kiválasztás kapcsán, vagy három szempontot építettem fel magamnak. Az első az, hogy az új legfőbb ügyésznek a közbizalmat helyre kell állítani az ügyészséggel szemben, ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. A második, hogy a szervezetet rendbe kell tennie, és a harmadik pedig szembe kell nézni a múlttal. Ami azt jelenti, hogy fel kell tárni azokat a visszaéléseket, és itt legfőképpen a legfőbb ügyészségre utalok, amelyek a múltban elkövetésre kerültek, vagy vélhetően elkövetésre kerültek, és ezeket nem csak feltárni kell, hanem a felelősöket akár felelősségre is kell vonni. És hogyha az első kérdésre azt mondom, hogy a közbizalom helyreállítása, nem tudok nyilatkozni, mert nem ismerem a személyt, tehát ez oké, ez akár lehet pipa is. A második, a szervezeti szinten szintén nem ismerem, hogy mire képes a jelölt, de a harmadik vonatkozásában, hogy szembenézni a múlttal, azt pedig kizártnak tartom. És én ezért jeleztem ezt az ellenérzésemet, hogy itt valami probléma van. Tudnillik, az álláspontom szerint egyébként ő nem negyedik vonalas. Tehát ez egy téves megközelítés. Ez akkor élne, hogyha a legfőbb ügyész az első, helyettese a második, főosztályvezető a harmadik, és osztályvezető a negyedik. De gyakorlatilag a második szint, tehát az elnök helyettes, az nem számít vonalnak, mert ugye az is egy személy, és itt egy prezidenciális rendszer van, tehát ő gyakorlatilag második vonalasnak számít ebben a szervezetben. Közvetlen környezet, ő főosztályvezető is volt, ugyanúgy, mint Nagy Gábor Málint korábban, tehát kimondható az, hogy a közvetlen környezetéből származik a legfőbb ügyésznek.
1: Feltétlenül bűne ez, feltétlenül alkalmatlanná tesz-e ez, feltétlenül... Benne van-e olyan ügyekben, amelyek vállalhatatlannak látszanak 2026 második felében?
2: Ez egy pedigré kérdés lenne alapvetően. Ezt nem tudom megmondani, és nem is akarok erről nyilatkozni. Abban biztos vagyok, hogyha a vezető kiválasztásnak szempontrendszere a saját múlttal való szembenézés, akkor mindenképpen figyelembe kell azt venni, hogy olyan személyeknél ül egy asztalnál hetente egyszer-kétszer, akiket egyébként meg kell mérnie majd később, és ez szerintem nem fog menni.
1: Kívülről lehet hozni ilyen magasra az ügyészségre valakit? Valakit, aki nem ismeri a rendszert belülről?
2: Az én álláspontom alapvetően az volt, hogy az ügyészi szervezetből kell hozni mindenképpen valakit, aki átlátja a szervezetnek a működését, és így szervezeti szinten is bele tud nyúlni. Most már kezdek abba az irányba sodródni. Annyira töredezett ez a ügyészség, és annyira sok részre tagolódik, és különböző, hát nem azt mondom, hogy frakciók, hanem különböző csoportok keringenek benne, hogy most már egyre inkább abba az irányba sodródom, hogy talán jobb lenne kívülről hozni valakit.
1: Baka András lehet, hogy újrajelöli, ez majd kiderül, hogyha kiderül az is egyszer majd, hogy mit mond a Tisza frakció arra, hogy mi a döntésük a jelölttel kapcsolatban, de az is érdekes, hogy ott is, mintha lenne némi pulpardé, tehát így nyilatkozik a frakcióvezető, úgy nyilatkozik a miniszterelnök. Bár lehet, hogy ez egy irányba mutat, csak nem egyeztettek korábban, ez majd kiderül. De azt a húzavonát, ami e körül kezd kialakulni, azt ismét ez a rendszer fogja megszenvedni nyilván, az ügyészség maga.
2: Ez így van, viszont az egy nagyon fontos szempont, hogy 9 évre választunk ügyészt, legfőbb ügyészt. És egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik. Hát nézzük meg a mostani eseményeket. Ott van az MNB ügy, nincs érdemi lépés. Ott van az NK ügy, nincs érdemi lépés. Alsóbb szinteket gyanúsítottak, de gyakorlatilag nem ment tovább. És ott van az aranykombó ügy, ami szerintem és az én rálátásom szerint teljesen kész van. Gyakorlatilag Orbán Viktorig lehetne gyanúsítani, és ott áll ez is. Tehát látjuk, hogy a legfőbb ügyészségnek a szerepe milyen meghatározó ezekben a kérdésekben, és nem mindegy, hogy ki fogja ezeket az irányokat a jövőben meg.
1: Világos, aranykomoly, jó, hogy ezt mondja. Egyrészt megjelent, hogy érintettsége van családi értelemben a legfőbb ügyész jelöltnek ezzel az üggyel kapcsolatban. Nem tudom, ezt meg tudja erősíteni, rálát erre a dologra ilyen mélységben, vagy nem, de rá kell, hogy lásson, mert ebben meg nyakig benne van, hiszen védőként ebben
2: sérteti képviselőként,
1: igen, hiszen itt ez egy másik jogviszony. Szóval, hogy ezt az első pillanattól kezdve viszi ezt az ügyet. Szóval, mit gondol erről?
2: Igen, azt gondolom erről, hogy valóban a testvéri szálon van egy család érintettség. Az aranykombügykal.
1: Ez nem zárja ki önmagában is a jelölést?
2: Önmagában nem feltétlen kell, hogy kizárja, mert nyilván, hogy egy családtagért senki nem felelős, de az biztos, hogy jelzés értékű. Inkább az oldalát domborítanám ki, hogy a jelöltnek a testvére korábban a legfőbb ügyészség főosztályvezetője volt, és úgy került át az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz.
1: Jó, ezt elrakjuk oda, ahova el kell ezt rakni, de más összefüggésben meg az aranykonvoj ügy. Miért állt meg ez a történet? Ugye hetekkel, de lehet, hogy hónapokkal ezelőtt mi már beszélgettünk arról, hogy készen van, mint ő most is megerősítette. Tehát ő meg kéne hallgatni néhány szemét, és lehet menni tovább. Megállt?
2: Megállt. Megállt. Tehát azt kell mondanom, hogy Fürth Pál, aki tegnap volt itt az Egyenes Beszéd vendége, rámutatott arra, illetve hallomásaiban kifejtette azt, hogy gyakorlatilag olyan szereplőket nem engedtek nekik kihallgatni, akik stratégiai fontosságúak lettek volna a tovább lépésben, és ez akadály továbbra is fennáll. Tehát például az Alkotmányvédelmi Hivatal szerepének a vizsgálata, a legfőbb ügyészség bizonyos szereplőinek a vizsgálata, ezek mind akadályba ütköztek.
1: De és ezért ki mondja ma meg, hogy nem szabad?
2: Ezt ugye a legfőbb ügyészség mondja meg.
1: Korábban nevesíteni is lehetett, mindig az volt a mondás, hogy Pol Péter nem engedi. Ma ki nem engedi?
2: Igen. Nevek is vannak, nyilván, hogy én erről nem beszélhetek, hogy kik, akik ezeket az utasításokat adják. Maradjunk annyiból, hogy a legfőbb ügyészség.
1: Akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy a legfőbb ügyészség ugyanazokat védi, akiket védett a kormányváltás előtt.
2: Ez így van. Ebbe az irányba megyünk most. Tehát ezen kellene változtatni. Hát ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan szemlélet kerüljön be az ügyészségre, ami ezeknek a vizsgálatoknak teret enged. Nagyon sok ügyet lehet még majd elővenni.
1: Lehet az, hogy a politika ezt ma is támogatja? Ezt az akadályt?
2: Melyik politika?
1: A mai.
2: A jelenlegi? A
1: jelenlegi.
2: Hogy akadályozzák ezeket az ügyeket? Én ezt nem tudom megmondani. Meg azt gondolom, nem is lenne ferebben nyilatkozni. De azt gondolom egyébként, hogy nem. Tehát miért?
1: Mert a jelenlegi a beszéd szintjén ugye mindig azt halljuk, hogy el kell járni, intézni kell, menni kell előre. Hát akkor mégse.
2: Akkor az a kérdés, hogy lehet-e paktum-e mögött? Valamilyen
1: legyen ez a kérdés?
2: Nem tudom, én úgy érzem, hogy ez a kérdés. Nem tudom megmondani, én nem hiszem. Nagyon csalódnék, hogyha el mögött egy paktum lenne.
1: Minden esetre érdekes irányba megyünk. Az, hogy ön megszólal újra és újra ezekben az ügyekben, nem csak a tegnapi kérdésben, nem csak a legfőbb ügyész személyében, általában az igazságszolgáltatás haladásában, az mennyire befolyásolja a saját pályáját. Hogy látja? Ugye itt azért a vidéki prókátortól is megtudhattuk, hogy ő is kétszer meggondolta, mire harmadszor, akár álnéven is, de megírta.
2: Azt gondolom, hogy negatív irányba befolyásolhatja. Tehát amikor posztolok ezekkel a témákkal kapcsolatban, akkor nyilván végig kell azt is gondolom, hogy mi van akkor, hogyha nincsen igazam, vagy elhamarkodottan alkotok véleményt, és ez esetleg a megítélésemet, vagy a hitelességemet rombolhatja. Hát bízom benne, hogy egyébként jó irányba terelem ezeket a folyamatokat, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy valaki kimondja ezeket. Tehát a tegnapi események kapcsán is azt érzékeltem, hogy senki nem mondta ki a lényeget ezzel kapcsolatban. Nekem volt egy pár erős mondatom, ezt átvette a sajtó, és nagyon bízom benne, hogy ez befolyásolni fogja az eseményeket.
1: Az ügyvédkörben jelenlévő kollégái mennyire támogatóak ebben? Mennyire egyeztetnek erről?
2: Egyeztettünk erről, és támogatók voltak. Az ügyvédkör elnöksége úgy döntött, hogy ebben a kérdésben, mivel személyi kérdés, ezért nem ad ki semmiféle állásfoglalást.
1: Na, beszéljünk néhány érdekes dologról. Tehát hogy fordulhat elő az, hogy van egy miniszter, aki mindenfajta engedély nélkül fel tud építeni egy napelemparkot? de hogy mindenfajta engedély nélkül. A saját földjén Lázár János ezt tette. És nincs olyan hatóság, amelyik megkérdezni, hogy ez itt micsoda, tessék mondani.
2: Ez a múlt rendszernek a terméke. Vagy maradványa, inkább azt mondom. Tehát ez a nekünk mindent lehet történetnek a folytatása, és nyilván, hogy most az új szemlélet majd ezeket el fogja sodorni, vagy legalábbis valamilyen módon utána megy, de azt gondolom, hogy ez tűrhetetlen és tartatatlan.
1: Amikor azt mondja egy másik téma, de hát akkor ezeket így most oda dobom, aztán csináljunk vele valamit. Amikor azt mondja Magyar Péter Mészáros Lőrincnek, hogy nem mindegy, hogy 5 év vagy életfogytiglan. Ott felszíszen egy jogászember, ugye Magyar Péter is az, vagy azt mondja, hogy jó, hát ez egy ilyen politikusi bombó.
2: Hát ez egy politikusi bum-bum, tehát életfogytiglanról itt azért nem tudunk beszélni. Az biztos, hogy nem mindegy, hogy mekkora a térítésnek a mértéke, tehát hogyha valaki önként ezt a vagyont visszaszolgáltatja, az enyhítő körülménynek számít.
1: Jelentős. És melyik vagyont?
2: Hát ugye ez is egy nagyon nagy kérdés, tehát hogy nyilván, hogy itt nagyon sok mindent kell tisztázni, de azt gondolom, hogy ez egy politikusi bum-bum.
1: És ez abban a formában is igaz, hogy Mészáros Lőrinc közben arra hivatkozik, hogy ő rengeteg embernek ad munkát, ezek a cégek ezekkel legitim módon működnek, szerződéssel rendelkezik, akár egy koncesziós szerződéssel, ami lehet vitatkozni, hogy az vagy nem az, de ő végül is aláírta a magyar állammal. Tehát ő tiszta.
2: A büntetőjog nem így működik feltétlen, tehát ezekben az esetekben nem a szerződések fognak alapvetően számítani, hanem a célzat, illetve a személy összetétel, illetve az elkövetési érték, ez a három jelentős tényező lesz.
1: Letelepedési kötvény. Mit gondol erről az ügyről? Ami hát lassan egy évtizedes történet, és még mindig ott toporgunk, hogy tessék mondani, mi történt.
2: Hát én sokkal válok ezek előtt, a sztorik előtt. Ugye az érdekesség az egésznek az, hogy előttünk zajlott, és mindent tudtunk róla, tehát gyakorlatilag a sajtóból olvashattuk ezeket. Most így visszatekintve ezeket fel kellene tárni, nyomozni kéne, és a felelősséget elő kéne hozni.
1: Azok a felelősök javarészt eltűntek a szemünk elől. Hát ki tudja ma már, hogy hol vannak ők?
2: Hát valahol.
1: Merre járnak?
2: Valahol megvannak. Nyilván, hogy ezek a cégek valószínűleg eltűntek, de a cégek mögötti személyek valahol megvannak, és szerintem a vagyonnak egy része is megvan.
1: Az, hogy ezek a cégek eltűntek, ez semmi arról nem mentesít, ugye?
2: A személyt biztos, hogy nem.
1: Akkor visszakanyarodok oda, miért nem vizsgáljuk ezeket az ügyeket? Miért nem vizsgálják a hatóságok látványosabban ezeket az ügyeket?
2: Ez egy jó kérdés, tehát nyilvánvalóan a hatóságoknak a kommunikációt, a lakossági kommunikációt erősíteni kell. Tehát abban az esetben, hogyha nincsen kommunikáció, ügyészség, nyomozóhatóság részéről, akkor a nagy közönség azt gondolja, hogy nem történik semmi. Pedig lehet, hogy nagyon sok minden történik nyomozati szálon, de mégis kifelé nincsen kommunikálva. Hogyha ezek jobban lennének kibeszélve, akkor azt gondolom, hogy többen úgy éreznék, hogy ezekben történik is valami.
1: Vannak viszont nagyon sokan, akik úgy érzik, hogy elharapozott egyfajta vérszomj. Tehát, hogy mondunk egy nevet, és a tömeg rákiáltja, hogy bűnös, anélkül bármit is tudnánk.
2: Igen, ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát valóban a jogállami kereteket, illetve a törvény adta kereteket be kell tartani ezekben a dolgokban, és sok esetben ez is húzza el magát a nyomozást és az eljárásokat. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes, tehát hogy ebbe nyugalomra kell inteni a lakosságot, illetve a közvéleményt.
1: Hát és türelemre, úgy látszik, az is kell. Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Horváth Lórend volt a vendégünk. Jöjjön máskor is.
2: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Új tárlat nyílik a műcsarnokban. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbügyészé választását, mondta Budosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült múzi plakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Közraktár utcában befelé. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a harmadik kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Az ember, aki kitalálta többek közt az internet Hungary Csermely. Ákos, jó reggelt!
2: Vidám hajnalt, szervusz!
1: Vidám hajnalt, hol van az már? Viszont ez az internet Hungary, amióta te kitaláltad, óhatatlanul át kellett, hogy alakuljon, mert egészen más témáink vannak, mint amikor ez elkezdődött. Hol vagyunk már attól, hogy rácsodálkozunk magára az internetre?
2: Hát folyamatosan interneten vagyunk, ha máshogy nem a mobilkészülékünkön keresztül. 1999-ben, amikor az első internet Hungary elkészült, akkor még gyakorlatilag egy média felületnek, egy új média felületnek vettük. Ma pedig így 27. internet Hungary-nél arról beszélünk, hogy az interneten rátelepelődő globális cégek miként zabálják fel a világot, és szűnnek meg a értéke a geohatároknak, és ilyen. Én azt szoktam mondani, hogy a globálisok után most már megjelentek a brutálisok, akik határokon átívelve, a megfigyelési kapitalizmust kihasználva, nem megyek bele jobban, gyakorlatilag leuralják az országot. Csak meg kell nézni a keresőket, tehát az internetek keresőket, meg kell nézni a sharing economy-t, a taxikat például, hogy zabálják föl, meg kell nézni a médiában a videó megosztókat, hogy uralnak le minket, és mindenki. Én azt szoktam mondani ilyen szépen, hogy hát együtt dalolva megyünk a digitális feudalizmus felé. Na most elkezdtük 1999 média, és ma 2026-ban arról beszélünk, hogy szerintem még 2-3 évünk van ahhoz, hogy menthetetlenül belekerüljünk ebbe a bizonyos digitális feudalizmusba.
1: Megy a vita arról, hogy a kormányok irányítják-e a világot, vagy a média irányítja ilyen módon, az
2: nem,
1: internet irányítja
2: hát a kormányokat. A média önmagában már nem. Tehát az, amiről mi beszéltünk régen, hogy a demokrácia a negyedik pillére, ugye ez 1800-as években, ez túró, ez már sehol nincsen, meg kell nézni az előző választás, hogy is működött, hogy is bonyolódott le, ennél jobban nem megyek bele a történetbe. Gyakorlatilag nem tudnak mit csinálni a globálisokkal, mert most adnak egy kis bírságot, most beszabályozzák egy kicsit. Hát bocsánat, hogy ezt mondom, lényegesen több adat jut hozzájuk a globálisokhoz, mint nekünk, ami az állam vagy a versenypiaci szereplők kezében van.
1: Miről szólhat akkor ma
2: a nagy honvisszafoglalásról. Arról szól az idei internet Hungary, hogy ki képes kilépni abból a buborékból, például a hétköznapi kényelemből, hogy igenis kell tennünk azért, hogy valamit csináljunk a hazai lokális piacért, hogy össze kéne fognia a kereskedelemnek, a versenypiacnak, a marketingnek. Bocsánat, hogy ezt mondom, a világ egyik legnagyobb kereskedelmi cége, tudom, nem szabad kimondanom a nevét, a büdös életben nem fog az ATV-ben hirdetni. Tehát nekünk nagyon kéne a hazai kereskedelmet támogatni hosszú távon, de zseniálisan csinálják a kínaiak, mindig hosszú távon gondolkoznak. Ha mi nem támogatjuk meg a kereskedelmet, akkor a kereskedelem egy idő után nem lesz pénze, még ha akarna sem reklámot venni.
1: Csak hogy a hazai kereskedelem ugyanabban a nemzetközi hálóban vergődik, amiről beszéltél.
2: Igen.
1: Tehát, hogy nagyon nehéz abból kilépni, mert ahhoz meg kéne találni a hazai forrásokat. Hiszen igen, abból él ő is, hogy ebben a hálóban mozog.
2: Igen, de nem mondhatjuk mindig azt, hogy mit gondoltál te forrás alatt? Állami források? Igen, azok is kellenek. De azért azt gondolom, lépjünk ki a buborékból, hogy mindenki egyénileg valamit tehet. Én most avval próbálok tenni, hogy ez a címe az idei konferenciáknak, hogy a kilépés, a ki képes kitörni a buborékból, a nagy honvisszafoglalás. Tehát, hogy egy kicsit ez most csúnyán fog hangzani talán, próbáljunk meg egy picit bezárkozni és megteremteni a saját magunk piacát. Itt vannak a határtalanok, ugye a környező országokból, ők még valamelyes kapcsolatban vannak az emberekkel. De ott vannak a globálisok, akik csak is szívják el a marketinget, a kereskedelmet. De
1: tulajdonképpen egyfajta döntésről.
2: Valahogy vissza kéne ezt fordítanunk.
1: A döntésről beszélsz. Arról a döntésről beszélsz, hogy akarunk élni, és mit akarunk magunk körül látni.
2: Igen, és elfogadni, hogy ma este már nem kell innunk egy pohár bort, ezt szoktam mondani, hogy kényelme, ma még ezt, leadom ezt a digitális hirdetést, ma még megpróbálom ezt megoldani, ma még ihatok egy pohár bort, remélem érthető, hogy mit akarok mondani. Tehát elkezdeni mindenki önmaga egyéni felelősségével fejleszteni a saját piacát, a saját lokalitását.
1: Kereskedelmi és média szakemberek lesznek javarészt az
2: versenypiaci szereplők, kereskedelmi média és marketing szakemberek.
1: Mit vársz tőlük? Mert hogy igazából a saját pozíciójukkal szemben kellene állást foglalniuk a legtöbbeknek.
2: Azt, hogy kilépjenek a buborékukból saját pozíciójukat szembe. Gyakorlatilag olyan 302 előadónk van, 2 nap 6-6 terem, 302 előadó, és mindenkitől olyat előadás részt kértem, amivel be tudom bizonyítani, hogy csak magunkra számíthatunk, és csak magunkra számíthatunk.
1: Benned van ez ügyben illúzióvesztés, keserűség, hogy hogyan alakult itt az elmúlt 21 néhány év, ami a te Internet Hungary van?
2: Nem, nincs. Ha azt gondolnám, hogy lenne, akkor abba hagytam volna. Nagyon rettenetesen hiszek, ugyanúgy a szó, ez a rettenetes, bocsánat. Érdekes a magyar nyelv, ugye, hogy valamit fokozni akar, akkor negatív értelmű hülyes szót használ.
1: Szörnyen,
2: de hogy, igen. De hogy nincsen, illúzióban élek, idealista vagyok és romantikus. Hiszem azt, hogy előbb-utóbb valaki megrázza ezt a tömeget, és nem csak a mának fogunk élni, nem csak a máznak fogunk élni. Nézzük meg a közösségi médiát állandóan, a heuréka megy, hogy milyen sikeres vagyok. Hamarosan jön coming soon, meg semmi túrót, semmi nem történik. Talán egyszer, és én hiszek, ameddig hiszek benne, addig csinálom, igen. Még fogom egy pár évig.
1: Remélem, és kívánom. Ellenben azért itt a mesterséges intelligencia azt a kérdést felveti, hogy ugye, az sem a mi kezünkben van. Ellenben azért itt a mesterséges intelligencia azt a kérdést felveti,

0: osztályának szövegértéséhez kéne jutni. Sajnos állítólag Magyarországon ez a 6. általános iskola szintjén vagyunk a szövegértésben, tehát ez egy nagyon nagy baj. Ugye azt tudjuk, hogy minden mesterséges intelligencia, amit mi dolgozunk, az bemegy a nagy központi agyba, főleg, hogyha most már van olyan internet, amihez nem kell hazai telekommunikációs cég, és csak pár ezer forintba kerül az előfizetése, minden egyes kérdés, minden egyes mondat, amit te fölteszel, az bemegy egy központba. Ezért mondom, hogy kialakulnak a brutálisok. Meg kell tanulni lokális videó megosztókat csinálni, lokális mesterséges intelligenciát csinálni, ahogy a csehek, az oroszok, és most nem megyek végig, a saját infrastruktúránkat megcsinálni, mert ahol infrastruktúra van, és hozzáférés szabályozás, azért hatalom. Ez a globális oké, meg kéne csinálni a sajátunkat, befejeztem.
1: Október 6-a, 7-e Internet Hungary.
0: Siófok.
1: Szerintem lesz miről beszélni.
0: Lesz.
1: Ákos, köszönöm.
0: És már kevésbé leszek indulatos.
2: Időszámításunk előtt 490. szeptemberében a perzsa sereg kikötött Attika partjainál, hogy térdre kényszerítse a görög városállamokat. Az aténiak zseniális technikával hatalmas győzelmet arattak a túlerőben lévő hódítók felett. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik híres síkságon zajlott ez az ütközet? Start 1. Olimpia. Start 2. Maraton. Heti nyereményünk egy 32 000 forint értékű Super Diet tengeri kollagénekből álló ajándékcsomag a Super Diet étrend kiegészítők felajánlásával.
1: László államtitkárral folytatjuk a műsort, és dr. Rédei Istvánnal, a Coop Hungary ZRT igazgatósági tagjával. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Tessék mondani, mi az a Coop Rally? Ha valaki még nem tudja, akkor magyarázza el neki, kérem.
3: 20 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, konkrétan a minőségi magyar termékek ismertségét szolgálja, és azért indítottuk el, mert egy teljesen hazai tulajdonú magyar üzletlánc elkötelezett a magyar termékek iránt, és azt gondoltuk, hogy a fogyasztás abban az időben legalábbis valahogy nem igazából helyezte fókuszba a magyar terméket, és szerettük volna, ha ismertebbek lesznek, és szerettük volna, hogyha el tudjuk mondani azt, hogy igenis vannak minőségi magyar termékek, és ennek jegyében indítottuk útra ezt a programot.
1: Nehéz ezzel az üzenettel megjelenni az emberek előtt? Hogy vannak minőségi magyar termékek?
4: Megidésem szerint nem. De nem elég gyakran mondjuk, sokkal gyakrabban kellene mondani azt, hogy legyen az embereknek megfelelő tudása, a mi szóhasználatunk szerint legyen megfelelő műveltsége az élelmiszerek irányába, és akkor, amikor ő dönt, szavaz a pénzével, akkor amögött legyen világos, hogy miről döntött. Döntött egy forgalmazási formáról, egy élelmiszer előállítóról, az abban lévő rejtett és látható értékekről, és a mögötte lévő emberekről.
1: A szemfülesek ráírják a saját termékükre, hogy hazai, meg piros-fehér-zöld zászló van rajta, meg mindenféle jelölés, hogy én a vásárló tudjam. Hat ez rám? Hogy tapasztalták a boltokban?
3: Azt gondolom, igen. És ez az elmúlt 20 év bizonyítja, mert én azt hiszem, hogy népszerűbbek is lettek a magyar termékek. És talán még egy fontos dolog, hogy akkor, amikor mi elindulunk, akkor nem csak arról szól, hogy magyar, hanem nagyon sok olyan kis-közepes vállalkozás van, aki például egy egész országot nem tud ellátni. De ezek a lokális termékek igenis értéket jelentenek az ott élő, a helyben élő emberek számára, vagy a környezetük számára, és mi ezeket is próbáljuk még inkább ismertté tenni, és hát a piacon lehetőséget adni nekik.
1: Államtitkár úr, részt vett már ilyen rallin?
4: Hivatalosan most vettem részt először, mert most vagyok először államtitkár.
1: Ettől még korábban mehetett volna.
4: Ez így van, de ez a 20. rally volt, és arról beszéltünk, hogy reményünk szerint lesz még 30., 40., 50., mert ez egy ünnep, és erről beszélni kell. Tehát ünnep arról, hogy vannak, léteznek forgalmazók, és engedjen meg egy gondolatot itt is elmondani, ez nagyon-nagyon fontos. Ma Magyarországon több száz olyan település van, ahol nincs élelmiszer forgalmazó. Nincs. És van sok
1: nincs kisbolt.
4: Nincs kisbolt. Uh-huh. És van nagyon sok település, ahol a Marika csemege és a Szevasz Gyula kisboltja megvan, addig, amíg ők léteznek, amíg fel nem adják, van. Nekünk többek között ez is feladatunk, hogy amik megvannak, azokat becsüljük meg, és találjuk meg a következő időszak.
1: Ez annál is inkább izgalmas, mert Marika boltja versenyez a szomszéd kisváros nagyáruházi kínálatával, ami egy iszonyú nehéz dolog lehet. Árban is, meg a termékek szélességében is. Mit lehet ezzel szemben állítani?
3: Elsőként hadd mondjam, hogy a

0: lakóüzletek közül 800 működik olyan településen, ahol nincs más üzlet, tehát ahová mi az élelmiszert
1: is eljutatjuk.
0: Igen, tehát a kollégáink valóban, de többségében azért, hát azt kell mondjam, hogy sajnos az idősebb korosztályból kerül ki, így aztán még klasszikus nevek jelen vannak. Mit jelent versenyezni? Azt gondolom, hogy nem nagyon lehet ma már pici település és nagyvárost elválasztani. Nagyon nagy a mobilitás, tehát nagyon sokat változott ez alatt, a 20 év alatt is ez a dolog. Tehát valamikor azt mondtuk, hogy egy családnak van egy autója, akkor ez mekkora egy dolog. Ma meg már szinte mindenkinek, aki jogosítvány képes, van autója. Tehát közlekednek és elmennek oda, ahol a leginkább az igényeiknek megfelelő terméket megtalálják. Ilyen értemben eléggé nyílt a verseny. Ugyanakkor vannak jó néhány olyanok, akik mégiscsak korlátozottak valamilyen oknál fogva, a gyermek miatt, a szülők miatt, stb. Tehát én azt hiszem, hogy az ő ellátásukban is rendkívül fontos szerepet töltünk be, és nekik is el kell juttatni a minőségi magyar termékeket. És akkor, amikor friss termékről beszélünk, legyen az zöldség, gyümölcs, azt is tudatosítani kell, hogy ezek egészséges termékek. És azt hiszem, hogy az utóbbi időszak tudatos fogyasztásának részévé vált, hogy nem csak azt ismerték föl, hogy magyar, hanem azt is, hogy egy egészséges terméket próbáljanak meg az asztalukra tenni és fogyasztani.
1: A Coop Rally Kelet-Magyarországra ment ebben az esztendőben. Nyilván ez egy tudatos döntés, nem véletlen. Kelet-Magyarországot szokták úgy emlegetni, amelyik a legnagyobb bajban van, például ellátási szempontból, mobilitási szempontból is. Tehát a legjobban ott szorulnak rá az emberek egy jó helyi boltra. Hogyan lehet ezeknek az üzleteknek segíteni?
2: Mindenféleképpen végig kell gondolni, újra kell értelmezni ezeknek a boltoknak a szerepét, meg kell találni azokat az esetlegesen ma még nem használt funkciókat, szolgáltatásokat, amelyekkel az ő talpon maradásukat lehet segíteni. És nagyon fontos volt, amit István mondott, egy-egy ilyen boltban helyi ízeket, helyi előállítók termékeit fogják megtalálni, nem csak a magyarországi nagyvállalatok termékeit. Megítésünk szerint ez a konkrét, újra gondolt, megfelelően összerakott üzleti modell, amennyiben szükséges kormányzati támogatásra kell, hogy működjön, mert minden magyar emberhez el kell, hogy jusson a biztonságosabb, egészségesebb magyar élelmiszer.
1: Előbb volt egy fél mondat arra, egy utolsó kérdéssel visszatérnék, hogy más funkciókat is oda kell rakni mellé, hogy egy kicsikét jobban oda kössük a helyi lakosságot, akár a postaszolgáltatás, akár a mobiltelefonnal kapcsolatos ügyek, akár ilyesmik?
2: Azt gondolom igen, bár ahhoz a részhez nem értek. De azt a részt tudom mondani, hogy az élelmiszerforgalmazásnak rengeteg más formája is van. Lehet, hogy ma még csak a csomag küldőszolgálatoknak van kis boxa, de lehet, hogy lesznek olyan boxok, amelyekben élelmiszercsomagok vannak, és azt a mennyiséget előre csomagolva meg tudja kapni, vagy adott esetben közétkeztetési, beszállítói funkciókat tudunk találni ezeknek a láncoknak. Tehát sok-sok-sok.
1: Idejül kapott már feladatot.
0: Elkezdtünk egy programot, ami tulajdonképpen még nem annyira a pici települések, lehet, hogy ott valami segítség kell hozzá. Ez konkrétan a boltokban, vagy a boltok melletti büféknek a működtetése. Itt figyelemmel kell lenni arra is, hogy mondjuk egy Z-generáció fogyasztása milyen. Tehát nem annyira az otthonfőzése jellemző, és azzal, hogy büféket alakítunk, így gyakorlatilag meleg ételt is tudunk adni a déli órákban, vagy amikor szükség van rá, vagy az iskolásoknak, és én azt hiszem, hogy ez kiterjeszthető lesz majd.
1: Jövőre 21 egyszer? Coop Rally? Hát akkor lehet, hogy jövőre újra beszélgetünk. Jó utazást kívánok, hogyha köszönöm. Jövőre is neki indul államtitkár úr. Dr. Buza László és Dr. Rédei István, köszönöm szépen.
3: Mi köszönjük.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Időszámításunk előtt 490. szeptemberében a perzsa sereg kikötött Attika partjainál, hogy térdre kényszerítse a görög városállamokat. Az aténiak zseniális technikával hatalmas győzelmet arattak a túlerőben lévő hódítók felett. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik híres síkságon zajlott ez az ütközet? Start 1. Olimpia. Start 2. Maraton. Heti nyereményünk egy 32.000 forint értékű Super Diet tengeri kollagénekből álló ajándékcsomag a Super Diet étrend kiegészítők felajánlásával.
1: Az Egyenlítő Alapítvány vezetője a vendégünk, Hiledina, örülök, hogy itt van. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nézd. És hát, uraim, a házi munkáról fogunk beszélgetni a nők szemszögéből, vagy hát nem is tudom. Igazából ez egy nehéz kérdés, mert mindig az a kérdés hangzik el, hogy végeznek-e házi munkát a férfiak, vagy odatoljuk az egészet a nőknek, és hogyha odatoljuk, elismerjük-e azt munkának. És valójában erről beszélgetünk most is, nem?
2: Igen, így van. Azt hiszem, hogy új adatok jöttek ki azzal kapcsolatban, hogy mennyi munkát, házi munkát végeznek a nők és a férfiak otthon. És hát azt hiszem, hogy senkit nem fogok meglepni ezzel, hogy a nők több munkát vállalnak otthon az úgynevezett láthatatlan, vagy meg nem fizetett munkából, amire egyébként ahhoz, hogy életben maradjunk, és a család élete menjen előre, elég sokat kell csinálni, igaz?
1: Tehát, hát nem kevés, igen.
2: Aztán megkezdjük számolni, hogy mosogatni kell, főzni kell, takarítani kell, vasalni kell, és hát az egyik legnagyobb munka, amit egyre jobban veszünk észre, és egyre tudatosabban valamilyen szinten legalább beszélgetünk róla, vagy panaszkodunk róla, az az úgynevezett kognitív családi munka, ami azt jelenti, hogy emlékszem rá, hogy elmentél az orvoshoz, holnap kell menni, anyádnak születésnapja van, gyereket ide kéne vinni. Hétvégén ilyen program lesz, tehát azok a dolgok, amiket minden családnak tulajdonképpen csinálni kell, néha éjjel-nappal, reggeltől estig, hétvégén is, de tipikusan a nők tartják a fejükbe, és ők irányítják.
1: De valahogy, lehet, hogy én vagyok rosszul összerakva, de valahogy a nőknek ehhez több agyuk van. Vagy így alakult ki, hogy kénytelenek megjegyezni ezeket, de nekem mindig olyan érzésem volt, hogy nevek és névnapok. Fogalmam nincs róla, a sajátomat is el szoktam felejteni. Na, bezzeg a feleségem tudja őket.
2: Igen, azt hiszem, hogy ilyen nincs, hogy egy agy erre jobban vagy arra ilyen szempontból, főleg, hogy ez egy memória, ugye? Tehát, hogyha erre emlékszem, akkor arra is tudok emlékezni, ha odafigyelek. Tehát ki mire figyel oda. És nincsenek ilyen nagy különbségek egyébként a nők és a férfiak között, mint amilyet a társadalom nekünk.
1: Akkor rá vannak szorítva a nők, hogy ezzel ők foglalkoznak.
2: Így van, és az egyik probléma, amivel mi foglalkozunk, és amire szeretnénk fölhívni a figyelmet az Egyenlítő Alapítványnál, hogy pontosan ne csináljuk azt, mint emberek egymással, nők, férfiak, hogy bedobozoljuk egymást, és azt mondjuk, hogy a férfiak ezt tudják jobban, a nők ezt tudják jobban, a férfiak ezt szeretik jobban, azt szeretik jobban. Azt tudjuk jobban, amit többen gyakorlunk. Tehát, hogyha többet gyakoroljuk a vasalást, akkor jobban tudunk vasalni, ha többet gyakoroljuk a futást, vagy a biciklizést, akkor azt tudjuk jobban, és ugyanez a helyzet ugye a munkával, hogyha többször beültünk a stúdióba, akkor jobban tudunk a stúdióban beszélni. Tehát, hogy iskolázottságról van szó, gyakorlatról van szó, és aztán majd azok akkor jobban tudjuk csinálni ezeket a dolgokat. És ez lenne a fontos, hogy a társadalomban megengedjük egymásnak nemünktől függetlenül, hogy melyik munkából, vagy melyik szórakozásból mennyit csinálunk.
1: Pedig ez egy kényelmi kérdés is, én azt hiszem, mert hogy úgy növünk föl, hogy azt látjuk otthon, hogy anya ezt csinálja, apa azt csinálja, és erre be is rendezkedünk, mi férfiak. Tehát, hogy az a dolga a nőnek, és majd az én feleségem is ezt fogja csinálni, meg majd a lányom is így fog felnevelkedni, és ezzel konzerváljuk is ezeket a régóta rögzült szokásokat, tulajdonságokat emberekben.
2: Ez abszolút így van, hogy ezt tulajdonképpen generációkon keresztül adjuk tovább a gyerekeknek, hogy kinek mi a szerepe, tudat alatt is, anélkül, hogy akarnánk, igaz? Tehát, hogyha az anyám egyfolytában mosogatott, vagy főzött otthon, az édesapám közben meg olvasta az újságot, nézte a tévét, sörözött, akkor ez a normális, és
1: ha kész van már a vacsora?
2: Megpróbálom ezt ismételni. De azért azt látjuk, hogy ugye azért a klasszikus családmodellek borulnak föl, többet kell dolgozni, többet kell munkába is járni, illetve sokkal több információt
1: kapunk. Ez az érdekes, bocsánat, amit most mondott, mert ez régen az ezért úgy volt, hogy a feleség dolga, hogy otthon rendben legyen minden, a férj elment dolgozni, és otthon a feleség intézte a családi dolgokat. Ugye háztartásbeli. Ez egy szakma volt tulajdonképpen. Aztán akkora lett az egyenjogúság, hogy a nők ugyanúgy elmentek 8 órát dolgozni, plusz megmaradt minden, amit csináltak otthon korábban.
2: Így van.
1: Ezt miért nem ismeri el a társadalom például egyfajta munkának, egyfajta honorálható, a nyugdíjba is beépülő munkának?
2: Így van, hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, tehát hogy például annak idején, amikor a GDP-t, ugye a termelékenységünk, egy ország termelékenységének a számát, mérőszámot kitalálták, vagy eldöntötték, hogy mi kerül bele, akkor miért nem került bele hogyha otthon főzök meg egy ételt, akkor aznak az ételnek ugyan értéke van adott esetben, mint amit az étteremben megfőzök ételt, mondjuk legyek én egy szakácsnő, akár otthon meg az étteremben is. Tehát, hogy a GDP-t nem kezdtük el úgy számolni. Ez egy döntés volt az alapján, hogy azt is hozzátegyük, hogy valaki otthon, nem tudom, a kiskertben növényt termeszt, vagy zöldséget termeszt, vagy mos, vagy főz, vagy gyereket nevel. Ma már tudjuk, hogy milyen nagy értéke van annak adott esetben, hogy a gyerekek majd eltartanak minket idősebb korunkban, igaz, mint társadalmi szinten. Akkor miért nem adunk értéket a gyermek megszülésének, kihordásának, táplálásának, gondozásának. Tehát, hogy igazából itt azért ideje lenne annak is, hogy gazdasági szinten átgondoljuk azt, hogy mi ad értelmet, és mi ad értéket a társadalmunknak, mert nem biztos, hogy csak az irodában vagy a gyárban eltöltött idő és az ott hozzáadott érték ad időt. Tehát ezeket a dolgokat azt hiszem, hogy át kéne gondolnunk. Ahogy a fiatalok, és egyre több, vagy minden generáció tulajdonképpen ezeket a dolgokat azért átsúlyozza és át is gondolja valamilyen szinten, de az otthoni munkával még mindig le vagyunk maradva.
1: Arra van statisztika, hogy azok a férfiak, akik egyedül éltek házasságkötés előtt, házasságkötés után, hogy viszonyulnak ugyanahhoz a házi munkához, amit korábban kénytelenek voltak maguk végezni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A statisztikát konkrétan nem tudom, és nem is tudom, hogy van-e, de az egészen biztos, hogy arra viszont mindenképpen van, hogy azok a férfiak, akik olyan családban nőttek föl, ahol az édesanyja ugyanúgy dolgozott, eljárt dolgozni, azok tipikusan olyan feleséget is választanak, akinek van egy karrierje, van egy munkája, és eljár dolgozni, és azok jóval kevésbé várják el a nőktől azt, hogy kiszolgálják őket ott.
1: A családi minta és annak a fontossága. Önök meg ezt az egyenlítő alapítvány képviselik folyamatosan, hogy a nőknek egyenjogúság kell mindenben, például ebben is. Köszönöm, hogy eljött most.
2: Köszönöm szépen.
1: Héla Dina volt a vendégünk. Örülök, hogy velünk tartottak ma reggel is. Holnap újra várom önöket, jön a start ugyanakkor 6:30-kor. Tartsanak velünk akkor is, minden jót, szép napot.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
7: Mindig száraz.hu.
8: Mindig száraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Hétvégén tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Nyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszköz semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma rendezik a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről, mondta el Gyene Piroska, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos értekvédelmi szövetségének elnöke. A fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat egyebek mellett állatkerti túra, látványetetések és a Kaláka együttes koncertje várja. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
10: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
11: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, és Somodi Sörmös Eszter szerkesztő nevében köszöntöttem Önöket, meg a saját nevemben nyilván, és talán még dr. Szabó Antal Tibort is meg tudom szólítani, aki régész, muzeológus, és a Dunaújvárosi Múzeum munkatársaként mostanában volt bőven dolga talán a leapadt Dunából kikerülő, előkerülő tárgyak kapcsán, úgyhogy ezt meg is beszéljük mindjárt. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit!
11: Jöttek időnként hírek arról, hogy hát persze előkerültek második világháborús bombák, meg taposóaknák, meg mindenfélék a Dunából, és kevesebb hír jött arról, hogy milyen régészeti kincsek, pedig hát ilyenkor általában ez így szokott lenni, hogy olyanok is előjönnek, amikről nem is sejtették a tudósok sem, hogy ott van, vagy sejtették, de nem látták soha. Önnek van ilyen élménye?
12: Hát itt pontosan ez történt, hiszen Dunaújváros közelségében a Szalki-szigetnél bizonyosan tudtuk már eddig is, hogy volt egy középkori monostor. Azt is tudtuk, hogy ez a 12. században épült valamikor, és egy kollégám már végzett is itt kutatásokat, és amikor a Duna egyre inkább apadt, akkor ugye mi is már figyelemmel kísértük ezt a területet, és a kollégámmal Tóth János Attilával együtt, hát én nem is emlékszem, mert pontosan talán augusztus elején vagy július végén, amikor először kiszálltunk a területre, akkor döbbentünk meg mi is igazán, hogy micsoda óriási római kori emlék tömeg az, ami a korábbi monostornak a helyén igazából fogad minket. Tudtuk, hogy ott van, de nem láttuk.
11: Na hát akkor pont ahogy mondtam, igen.
12: Pontosan ezt
11: történt. Sok ilyen van egyébként, ha mi majd mindjárt belemerülni nem tudunk, mert alacsony a Duna. Szóval majd mindjárt megbeszéljük részletesebben, hogy hogyan van ez, de sok olyan van, amiről tudnak, hogy valahol ott lennie kellene, csak nem találják?
12: Hát rengeteg. Itt Dunai város térségében aztán még inkább kis túlzással egy követ nem tudunk eldobni, ne valamilyen régeszeti leleményre essen. Rengeteg mindent tártunk már fel, Magyarország egyik legjobban kutatott római kori erődítménye is itt van, de még mindig nincsen teljesen feltárva. Óriási területek vannak, amik hozzájárulnak a kutatáshoz, és hát a térség maga is rengeteg lelőhelyjel rendelkezik. De hát, mint Monte Cuccoli is megmondta, három dolog kell, nem csak a háborúhoz, hanem a régészeti munkához is, de pénz. Úgyhogy kis túlzásra még az unokáinknak is lesz itt, mint kutatni ebben.
11: Hát igen, de nekem aztán hiába adnának sok pénzt, attól nem tudnám, hogy hol keressem, és hogy milyen jelek alapján fogom megtalálni. És szerintem az önök tudásának az egyik nagyon fontos része az az, hogy apró jelekből tudnak következtetni olyan dolgokra, amikből aztán nagy leletek lesznek. Ugye?
12: Hát igen, tulajdonképpen ezt tanulja az ember az egyetemen, illetve hát ezzel foglalkozik utána jó esetben egy egész életen keresztül. És itt ez a térség, ez azért is nagyon érdekes, mármint ennek a monostornak a térsége, hiszen tudtunk arról, hogy itt van a monostor, tudtunk arról, hogy valószínűleg ugye római kori kövek is találhatóak ebben a térségben. Abban azért biztosak voltunk, hogy amikor a monostort építik a 12. században, hát az ember akkor is ember volt, hát mi az ördögnek vett volna követ a budai kőbányákban, ha itt van a szomszédban a régi római erőd. Tehát ők ezt egyszerűen leszekerezték. Onnan kibontották a falakat, vitőleteket, és akkor ugye abból építették fel a kolostor. Igazából a mennyiségre nem voltunk felkészülve, illetve arra a struktúrára, ami ott vár minket. Hát itt az történt, hogy rengeteg olyan gerenda struktúrával találkoztunk, aminek a megfejtését, illetve még igazából most is találkoztunk, vannak elméleteink, hát ugye ez, amit mondott szerkesztő, hogy amit az ember ugye tanul, hát a valóság az sokszor azért kicsit bonyolultabb, kicsit olyan ez, mint egy nyomozó munka. Tehát az embernek vannak sejtései, vannak intuíciói, és vannak ugye a valóságnak olyan elemei, amikből aztán megpróbálunk ugye utána menni, hogy mit mondanak a tények, mit mondanak a sejtéseink. Tehát jelen pillanatban egyrészt azt találgattuk, hogy ezek a gerenda konstrukciók, ezek milyen célt szolgáltak, és az biztos, hogy nem a monostorhoz tartoznak, hiszen a monostort ezt 1903-ban felrobbantották a fejlődések szerint. Tehát útban volt ugye a hajózási útvonalnak, tehát volt a Dunában. Ehhez képest itt olyan szerkezeteket találunk, hogy ilyen óriási nagy 10x10 vagy 15x15 méteres nagy ilyen gerenda kockák vannak, amiket valószínűleg megtöltöttek kövekkel.
11: Mivel töltötték meg?
12: Kövekkel.
11: Kövekkel.
12: Hát ugye ide kellettek a római kövek.
11: Igen.
12: De aztán találtunk olyan köveket is, a BIB Kft. A búvároknak a közreműködésével, amik nem egyszerű kövek. Tehát találtunk például egy olyan embernagyságú szobortöredéket, amiről én nagyon nehezen tudom feltételezni, hogy ezt egyszerűen feltöltésbe szánták volna. Ez egy gyönyörű, nagyon szépen faragott, egész alakos szobor. Hát a feje ugyan hiányzik, de ettől még ez egy koronája mindannak, amit mi ott találtunk. És ezt itt úgy kell elképzelni, hogy nem egy római kő van ezen a területen, nem kettő, hanem több ezer.
11: Azt feltételezik, hogy, vagy feltételezi most ön, hiszen önnel beszélve tudom én ezt meg, hogy ott valami olyan római kori építmény volt, amiről eddig nem tudnak, és ami ennél sokkal messzebb mutat, mint egy monostor romjai?
12: Kénytelen vagyok a hivatalos szóhasználatra válaszolni, nem tudom kizárni. De eddig én ezt kizártam volna. De most ennek az alacsony vízállásnak, hát úgy azt mondani, hogy hála, hiszen azért itt az ország szerencsétlenségére, de a tudomány szerencséjére mi azért elég jelentős kutatásokat tudtunk tenni. Ennek köszönhetően én ezt már nem merem kitárni, hogy itt bármilyen római struktúra lett volna egyáltalán. Mert én korábban ezt teljesen kivártam.
11: Na de most akkor ugye, hogyha jön az árhullám, egyszer majd biztos lesz, akkor ezt ismét elfedi. Tehát most nyilván egy kicsit az idővel is versenyt kell futni, hogyha újabb és újabb leleteket akarnak megtalálni, vagy ha a feltételezéseket igazolni próbálják.
12: Hát ez így van, de hát az első lépés ráadásul ennél sokkal bonyolultabb, hiszen én is, meg minden kollégám is szeretünk úgy kutatni, hogy azért az alapokkal tisztában vagyunk. Tehát itt azért olyan kezdő lépések vannak, mint például egy dendrokronológiai vizsgálatnak az elvégzése. Már vettünk is mintát egyébként ezekből a gerendákból, de hát nyilván a mintavétel eredményére még azért várnunk kell, hogy ezek megérkezzenek. Tehát igazából nagyon sok apró dologban jó lenne tisztába kerülni, hogy célzottan pontosan azt tudjam kutatni abban az irányba, amerre a legtöbb hozzáadott érték várható. És hát ezek azért kicsit hosszadalmasabb dolgok.
11: Amiket most megtaláltak ezek a leletek, ezek már láthatók?
12: Igen, ezek bent vannak már az Intertiza Múzeum épületében. Tulajdonképpen láthatók is, tehát hogyha valaki hozzánk bejön érdeklődő, akkor ezeket nagyon szívesen természetesen megmutatjuk.
11: Tehát ebből még nem lett egy kiállítás, de már ott van, gondozzák őket, ha úgy tetszik.
12: Igen, pontosan ez a munka zajlik most, hiszen ezek nagy része azért szennyezett állapotban van. Egyébként számomra is meglepő módon egy olyan rózsaszínes szennyeződés van rajtuk, ami csak is kizárólag a víznek köszönhető. Ezek nagy része ilyen mészkő szobortöredékek, sírkőtöredékek, oltártöredékek, van olyan, ami teljes egészen olvasható római kori felirat, van egy Jupiternek állított oltár például, és a vízben nagyon érdekes, hogy ezeknek ilyen fehéres brakszínűnek kellene lenni eredeti színükben, de az a rész, amit a víz érintett, az ilyen nagyon extrém rózsaszínben van, az a rész pedig, ami a meder ágyban volt, az pedig eredeti színében.
11: Nagyon érdekes. Hogyan? Mitől?
12: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez számomra sem teljesen világos. A kutatók már vettek belőle mintát egyébként, úgyhogy hamarosan erre a kérdésre is fogjuk tudni a választ, hogy ez miféle szennyeződés. De az bizonyosnak látszik, hogy ez a Duna miatt van, tehát a víz miatt. És hát maga a víz nem okoz ilyen szennyeződést, úgyhogy itt valami vízben van, ami így megszínezte ezeket a mészköveket. Illetve van egy kettő, ami valami nagyon csúnya, ilyen fekete elszíneződés van. Hát majd a restaurátoraink azok gondoskodni fognak arról, hogy ezeket szépen eltávolítsák, és hát akkor szeretném majd egy időszaki kiállítás eredén belül bemutatni a nagy közönségnek. Körülbelül egy olyan 30-35 követ vettünk ki emlékeim szerint a Dunából, ugye ezeket szeretnénk majd egy időszaki kiállítás keretében bemutatni.
11: Na és akkor hogyan tovább? Ugye ez a következő kérdés, mindig ez jön a tudományban, hogy oké, ezt most megleltük, menni kéne tovább ezen az úton, keresni, kutatni, lehet? Van még olyan állapotban a Duna és a medre, hogy tudnak tovább kutatni?
12: Hát ez a millió forintos kérdés, igen. Maga a meder persze van olyan állapotban, amit jelenleg nem tudunk, hogyha az elkövetkező napokban rájön egy még nagyobb árhullám esetleg, és ugye még tovább emelkedik a folyó, remélhetőleg azért így lesz, hiszen ez nagyon sok embernek nagyon fontos lenne, egy egész országnak, hogy jövőre mondjuk milyen állapotban lesz, vagy utána, ugye azt mondták, ha én jól hallottam, hogy 40 vagy 50 éve nem volt ilyen alacsony a Duna ezen a szakaszon. Hát igen, ezt ki tudja, hogy 40-50 éven belül még kutathatjuk-e ilyen szinten ezt a területet, mint most, hiszen ezeknek a gerenda konstrukcióknak egy jelentős része teljesen szabadon volt. Nem a mederben. A mederben is megtaláltuk őket nagyon hosszan, majdnem a folyó közepéig benyúlva, de nagyon sok platform teljesen szárazon kutatható volt. Hát ha nem, akkor újra a búvárainkhoz fogunk fordulni segítségért, akik eddig is rengeteg mindenben segítettek a DIP búvár Kft-nek a búvárai, és hát akkor megpróbáljuk egy kicsit hagyományosabb módon egy víz alatti régészet keretében tovább folytatni ezeket a kutatásokat. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megérni.
11: Hát annak alapján, amiket most elmesélt, és annak alapján, ami kiállításra vár, meg ugye restaurátorokra vár, annak alapján mindenképp, és hát mert hogy ez izgalmas, én kívánom önnek, hogy találja meg azt a római kori épületet, vagy akár annál többet, mint amit most feltételez, bár ugye távolságtartóan fogalmazott, mert egy tudósnak úgy kell. Úgyhogy köszönöm szépen.
12: Nagyon kedves, köszönöm én is.
11: Dr. Szabó Antal Tibor régész muzeológust hallották az imént. A Dunajváros környékén meglelt, a Dunában megtalált római kori régészeti leletekről. Köszönöm szépen.
12: Köszönöm szépen.
13: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a helyszínen és a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Bajza utca után. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában halad.

0: A H5-ös hév a Szentlélek tér és a Szépvölgyi út között mindkét irányban a Szentendre irányú vágányon közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Szélkámán tér környékén, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztúria felé, illetve a Közraktár utcában befelé. Sávlezárásra kell számítani ma délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát, és hát olyan vendéggel, aki hát hosszan gondolkozott rajta, hogy eldöntse, hogy mi legyen az ő foglalkozása, de aztán rájött, hogy író akar lenni. Szőlősi Mátyás, örülök, hogy itt vagy.
3: Én is örülök, szia.
2: Szerintem elég nehezen jöttél rá arra, hogy te író vagy. Ugye költőként már megmutattad magad, versek, kötetek, és aztán lett egy regény, ez olyan 8-10 évvel ezelőtt lehetett.
3: Igen, valóban nem volt teljesen egyértelmű, sőt, ezt még megelőzték más dolgok is, mert versenyszerűen sportoltam, meg rajzoltam, meg egyéb dolgokat is csináltam, és valóban a költészet volt az, és egy nagy váltás az életemben, ami az írás felé terelt, és hát mivel a verseim is narratív jellegűek, tehát történetet mesélnek el sokszor, ezért úgy éreztem, hogy egyrészt a drámában, illetve a prózában is ki kell próbálnom magam.
2: Az hogyan jön, amikor az ember felfedezi magában, te ezt hogy élted meg, hogy hát ő tulajdonképpen írni akar?
3: Jó kérdés. Egy késztetés. Egyszerűen egy vágy arra, hogy az ember kifejezzen valamit, és nyilván először azzal szembesül, hogy ez nagyon furcsa, és nagyon érdekes visszaolvasni azt, amit az ember leír, de egy idő után a mindennapjaim részévé vált, és akár naplóformában, akár versformában, aztán egy idő után prózaformában leírtam azokat a dolgokat, amik fontosak voltak
2: nekem. Ez egy napi praxis? Tehát ezt úgy képzeljük, hogy minden napod, hát ez a munkád?
3: Ez a munkám, így van, minden nap írok. Ez még hétvégén is, tehát nálam egyébként is, mert ugye fotózással is foglalkozom, és abból is szerzek rengetegféle inspirációt, sokat utazom, és különböző féle országokba. Így ez mindennapi tevékenység, hiszen a fotós, a dokumentarista anyagaimhoz is készítek szövegeket, tehát ez inspirál magára az írásra is, és az, hogy történeteket, párbeszédeket rögzítsek, és rengeteg olyan dolgot, amit megtapasztalok a világban.
2: Van aztán nekem két könyvet, köszönöm szépen. Az elsőről már beszélgettünk egy évvel ezelőtt, amikor megjelent.
3: Így van.
2: Megmutatom, mert hogy szerintem nagyon szép borítókat kapott. A Fóbia 1 és Fóbia 2. Sorra mész az összes fóbiát? Vagy ezek nem is a te fóbiáid?
3: Lehet, ezek nem teljesen az én fóbiáim, talán mindannyiunk fóbiái, lehetne így fogalmazni. Egy női elbeszélő van ebben a két könyvben, ugye ez a két kötet együtt alkot egy regényt, és hát a Fóbia cím azért egy személyes útra és egy személyes traumafeldolgozásra, családi történetekre, egyéni mentális problémákra, de nem csak problémákra, hanem alakulásokra is utal, és hát alapja ennek a regénynek a járványhelyzet is, ami akár lehet a Covid is, tehát egy olyan dolog, amit mindannyian átéltünk, és ezt egy belső nézőpontból, egy személyes egyes szám első személyű elbeszélőn keresztül látjuk, ami még, azt hiszem, hogy még átélhetőbb, és még inkább mélyebbé teszi ezt,
2: de jól
3: ezt a
2: értem,
3: látásmódot.
2: Nincs nevesítve, hogy ez a Covid, ez
3: nincs.
2: A járvány, ez lehet bármi.
3: Igen, ez lehet bármi.
2: Mint ahogy a fóbia is lehet bármiféle. Tehát nem feltétlenül kötődik önmagában valamihez, tehát nem akarok beszorulni egy lukba, nem merek lenézni a magasból, stb. Ennél ez bonyolultabb, összetettebb.
3: Ennél összetettebb, és igen, tehát, hogy itt egy csomagról van szó, gyakorlatilag így lehetne fogalmazni. Rengeteg mindenből tevődik össze ez a fóbia, és valóban ez nagyon fontos, amit említettél, hogy nem egyetlen fóbiáról van szó, hanem egy olyan mentális állapotról és alakulásról, amiben rengeteg minden olyan félelem, de nem csak félelmek, tehát, hogy sejtések, ahogy mondtam, családi történetek, a járványhelyzet, egy bűnügyi szál is fontos ebben a regényben, és nehéz eldönteni, hogy mi a valóság és mi nem. Ugye ezt a személyes tehát ugye az egyes szám első személyű elbeszélő is erősíti, hiszen sokszor azt hiszem, hogy azt érezhetjük a regény olvasása közben, mintha ő maga sem tudná eldönteni, hogy most valóság-e, amit lát, vagy amit tapasztal, vagy esetleg egy álom, vagy valami fajta olyan képzet, amit ő egyébként, mivel elméleti fizikával foglalkozik ez a nő, ami külön azt hiszem, hogy specialitása ennek a történetnek, egy másik síkra tereli ezt az egész látásmódot. És...
2: Hú, nem választottál magadnak könnyű témát és terepet. Ugye a fóbiák az a pszichológiának, sőt sok esetben a pszichiátriának egy nagyon fontos témája. Az elméleti fizika, én nem tudom mennyire áll hozzád közel, de azt gondolom nem annak készültél, elméleti fizikusnak. Tehát, hogy találtál magadnak két olyan területet, ami tudománysúlyos.
3: Így van. Így van, és a tudomány nagyon fontos a korábbi írásaimban is, tehát a Váltárom című elbeszéles kötetemben egy szupernova esemény, ami látszik az égen, köti össze, ez a motivon köti össze a 9 elbeszélést. A Vendégjáték című egyik kis regényemben is van szó, tudományos vonatkozása van. És hát nem készültem elméleti fizikusnak, de a fizika és a matematika sokáig nagyon fontos volt nekem, és mindig is nagyon szerettem az olyan jellegű irodalmi szövegeket, ahol megjelenik a tudomány. És rengeteget olvastam a témában, szeretem is ezt a témát, és nagyon sokat foglalkoztam vele, és hát azt gondolom, hogy izgalmas, főleg egy női elbeszélőn keresztül erről beszélni, mert ez egyáltalán nem lehetetlen, hiszen a NASA-ban, akár a 60-as, 70-es években, vagy matematikában, hát fantasztikus női matematikusok vannak, fizikusok.
2: Hát igen, és 50 éve ez már egy áttörés volt, hogy lehetnek nők is.
3: Így van. Így van, és de ez az áttörés még a köztudatban annyira nem ment át talán, tehát azt gondolom, hogy erről még van mit beszélni, és kihívás is volt egy ilyen elbeszélővel dolgozni. Tehát megalkotni egy olyan nyelvileg egy olyan személyiséget, aki mélyérzésű, de aki közben racionális is, és ez a kettősség. Ugye a kettősségnek fizikában is, ha kétrés kísérletre gondolunk, meg sok olyan dologra, ami egyébként ugye nagyon, nagyon közkedvelt téma, ez most rengeteg podcastet, meg rengeteg mindent lehet erről hallgatni, olvasni. Ez a kettősség, ez megjelenik a regényben, és ezért is beszéltem talán arról, hogy néha nehéz eldönteni, hogy mi a valóságos, és mi nem.
2: Mi volt hamarabb, hogy a döntést meghoztad, hogy nő legyen a főszereplőd, vagy hogy kialakítottad végül a karakterét?
3: Szerintem egyszerre. Volt szándékom arra, hogy egy női elbeszélővel dolgozzak, és hogy egy ilyen hosszabb szöveget írjak.
2: De az pasi kérdés, nehéz.
3: De nehéz, de kifejezetten nehéz. Talán ezért is telt el 10 év, gyakorlatilag, hát nem 10, mondjuk 8 év, míg ez teljesen kialakult az első prózakötetem óta. Sokan, viszonylag sokan felrótták ezt a felróást, ezt idézőjelbe téve, hogy a Váltóáramban nem volt női elbeszélő. Azért is említem meg én azt, mert 9 elbeszélés van benne, tehát akár lehetett is volna. Nem voltam elég érett, nem voltam elég felkészült, nem voltam elég tapasztalt, nem találtam meg azt a hangot, amire szükség volt ehhez, és ehhez sokat kellett írni, rengeteg nyilván élményt kellett gyűjteni, tehát a saját tapasztalataimból is természetesen táplálkoztam, a másokkal való érintkezésből, és hát egy idő után kialakult ez a hang, és olyan visszajelzéseket is kaptam, természetesen ez fontos szerkesztőmtől, ugye lapszerkesztőktől, ahol publikáltam, hogy ez működik.
2: Nőknek megmutattad? Kifejezetten azért nőnek, hogy mint nő látja-e benne a másik nőt?
3: Igen, megmutattam, és nem olyanoknak, akik közel állnak hozzám. Mm-hmm. Tehát olyan például olvasómnak, aki már korábbi köteteimmel is szembesült, de nem a barátom, vagy nem a rokonom. Ez fontos volt, mert nyilván ők elfogultak lehetnek, és olyan megerősítéseket kaptam, hogy ez működőképes. Sőt, az egyik ilyen előolvasó idézőjelben még azt is mondta, hogy mintha saját mondatait olvasta volna vissza. Ez egy elég erős visszajelzés volt. És azt gondolom, hogy az első kötet megjelenése után, nem is azt gondolom, hanem így van, nem nagyon kaptam ilyen megjegyzést, hogy ez ne lehetne egy nőjel beszélő.
2: Nyilván így könnyebb volt folytatnod.
3: Sokkal könnyebb volt. És az volt az érdekes az egészben, hogy ez nem lineárisan készült. Tehát a második kötetet nem úgy írtam az első után, hogy az egész utána született. A második kötetnek a legutolsó egy hosszú monológ van a végén. Például azt nyilván egy korábbi formában, mert még dolgozni kellett rajta, de azt írtam először. Tehát, hogy ez nem lineárisan alakult ez a történet, hanem mivel rengeteg felé ágazódik, ugye, hogy a bűnügyi szál, az elméleti fizika, a járványhelyzet, ami egy keretet ad ennek, bennem, tehát, hogy nem, folyamatosan alakult az, hogy hová fut ki ez a történet, és melyik szál mennyire de lesz erős.
2: Ez azt is jelenti, hogy ez egy komoly szerkesztői munka is volt, nem csak a szerkesztőd részéről, már a te általad is. Nagyon. Hogy ez végül összeálljon, mégiscsak miközben különböző síkokban dolgoztál te magad is, egy egységes sztorivá.
3: Nagyon hosszú szerkesztői munka volt, ezért is tartott 8 évig ezt a két könyvet megírni. Ilyenkor 2018-ban.
2: Tehát nem fáj már megint, már most megint ezzel e fölött ülök, már 22-szer ültem fölötte.
3: Vagy 122-szer, igen. Hát, ha ráunni nem is, de azt éreztem, hogy félre kell rakni. És ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok a fotós munkák miatt, illetve amiatt, hogy az utazás... Igen, tehát, hogy egyszerűen volt olyan munkám, van olyan munkám, ami nem ehhez csatlakozik, de közben mégis ehhez csatlakozik, hiszen inspirál, és egy új látásmódot hoz be, egy új beszédmódot hoz hozzám közelebb, például amikor, nem tudom, Indonéziában jártam, és találkoztam mondjuk a Danikkal Pápuán, az egy olyan élmény, ami felszabadít, és megszabadít ettől a tehertől, mert kilépek abból a világból. Fizikálisan is, és szellemileg is, ami mondjuk ezt az unalmat, vagy ezt a fásultságot hozhatná, és számomra ez nagyon, nagyon felszabadító, hogy ki tudok lépni ezekből a írott világokból, szövegvilágokból, de utána vissza tudok csatlakozni. És
2: eljött a pillanat, hogy elkezdjélek irigyelni, ez egy ilyen szabad élet. Tehát ha ez úgy van, hogy hol fotós vagyok, hol író vagyok, hol elmegyek Indonéziába, vagy a pápuákokhoz, ahogy azt régen mondták, vagy pedig visszaülök az íróasztalomhoz, és akkor most dolgozunk ezen 2 hónapot, ez egy szabad élet látszólag.
3: Látszólag igen, és tulajdonképpen az is, nem könnyű azért, de hát kinek könnyű az élete. Több lábon kell állni, én 20 éve ezt próbálom csinálni, dolgoztam vendéglátásban rengeteg helyen, tehát a több lábon állás az még kiterjedt egyéb területekre is, de azt gondolom, hogy munkával, és hogyha az ember következetesen csinálja a dolgát, és mondjuk szerencséje is van, akkor ezt a szabadságot meg lehet teremteni, és nekem valamennyire sikerült.
2: Azt mondták, írták a fóbiára, hogy az egy családregény valójában, csak kapott egy bűnügyi köntöst. Vagy kapott egy bűnügyi köntöst is. Te is így éled meg?
3: Nem zavar, hogyha valaki így éli meg. És azt hiszem, hogy ez a 4-5 téma, amit fölemlegettünk itt eddig a regénnyel kapcsolatban, az mind fontos. Van olyan olvasóm, akinek kifejezetten izgalmas például az elméleti fizika, ami például egy nagy párbeszédben elég hangsúlyos szerepet kap a könyvben. Van, akinek ez egy bűnügyi történet, mert arra kíváncsi, azt olvassa szívesen, azt a szálat szeretné kibogozni, és az izgatja a fantáziáját. A családtörténet az mindenképp nagyon fontos.
2: Viszont, bocsáss meg, hogy közbevágok, viszont én felfedezek benne egy másik vonulatot is, ez az 50-es, 60-as évek irodalmi és filmes vonulata, a városi értelmiség és a vidéki, a falusi világ kapcsolata találkozása. Ugye a te hősöd faluról elszármazó és oda visszatérő hős az első kötetben.
3: Pontosan.
2: És hát ez a téma, ez nagyon izgatta az 50-es, 60-as évek alkotóit. És mintha ez ma megint aktuális lenne, pont az elvándorlások miatt.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez aktuális, és az a járványhelyzet, amiben bele van ez ágyazva, ez ugye az utazás, meg annak a problematikája, a kapcsolódás problematikája, az még inkább kiélezte talán ezt. Erre is fókuszál a könyv. És azt gondolom, hogy igen, tehát az urbanizáció, vagy az elvándorlás, vagy amit te is most említesz, az kiélezi ezt a kérdést, és rengeteget lehetne erről beszélni. És hát azt gondolom, hogy érdekes mind a főváros, mind pedig a vidék szempontjából érdekes témák és dolgok vetődnek föl ezekben vagy például a párbeszédekben, mert a párbeszédek számomra nagyon fontosak.
2: Azt mondtuk a járvány közben és után, hogy talán átalakul a világunk. Azt látjuk, hogy hát visszatértünk ugyanabba a kerékvágásba, nem megy ez olyan könnyen az emberrel. Nálad alakul a világ a járványok kapcsán?
3: Alakul a világ egyértelműen a regényben, és szerintem azért a valóságban is sokat változtatott rajtunk, még hogyha nem is annyira drasztikusan, amire te is utalsz, ahogy azt mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben gondoltuk volna, de én inkább az apróságokra fókuszálok, a reflexekre, a beidegződések alakulására, az egymással való kommunikációnk mienségére. Ezek szerintem jól megmutatkoznak a könyvben, és hát azt gondolom, hogy a járvány helyzetről való beszéd azért azt mindig magával hozza, vagy fontos számomra, hogy lehet még ilyen. És ez a könyvben benne van. Tehát, hogy ez nem az egyetlen volt. Tehát az, hogy kilábaltunk belőle, és most nincsen, az nem jelenti azt, hogy nem lesz egy következő. És az erre való felkészülés, vagy az ezzel való foglalkozás azért az egy nagyon fontos és érdekes kérdés.
2: Erről mondtál egy fél mondatot, nem engedtem ám el, hallottam azt a fél mondatot, csak akkor éppen másban voltam. Mondtad, hogy fontosak a párbeszédek számodra. Az egy másik műfaj nagyon sok alkotó számára. Ugye az nem véletlen, például a forgatókönyveknél nagyon gyakran, mondjuk egy filmes forgatókönyvnél külön dialógírók vannak, mert hogy az egy nagyon nehéz műfaj, hogy az ne koppanjon, hogy az olyan legyen, hogy két ember beszélget.
3: Igen, flow olyan legyen. Igen, igen. Ezt élvezem a legjobban, megmondom őszintén. Tehát azt gondolom, hogy a visszajelzések is olyanok, hogy működnek azok a párbeszédek, amiket írok, és hát a vélemények ütköztetése, egy valóságos szituáció megteremtése, tehát hogy nem csak valakinek a fejében létezünk, vagy nem csak egy leíró részt olvasunk, azt gondolom, hogy itt lehet igazi karaktereket alkotni, és valóban forgatókönyv vagy drámát írtam, drámákat is, az már egy jó terep volt erre, hogy ezt működtessem, és sokat tanultam Örkény ösztöndíjasként, amikor drámát írtam, és hát a vendéglátás, említettem már, hogy ott is dolgoztam, az egy nagyon komoly terep volt.
2: Ott megkaptál dumát, igen, bőven kaptál szöveget.
3: 10 év, így van, 10 év, úgyhogy nagyon
2: ezek
3: hálás.
2: Ezek megmaradtak, ezek az akkori bemondások, szövegek?
3: Szövegek is megmaradtak, de az egész, a millió, a megszólalások, azt, hogy hogyan indít valaki, hogyan reagál egy szituációban, milyen feszültségek, milyen dinamikák működnek, ezek nagyon megmaradtak, és úgy látszik, hogy van valami fajta fogékonyságom erre, hogy ezek megmaradjanak, és át tudjam őket alakítani, mert azért én nem ezeket a történeteket írom meg, amiket hallottam, hanem apró részleteket, apró gesztusokat, apró a karakterből egy nüansznyi kis dolgot használok föl, és aztán azt továbbfejlesztem, és átalakítom. Most se lenne
2: szégyen, hogyha azt írnál meg, ugye Moldova volt az, aki mindig elmondta, hogy neki nem kell gondolkoznia, csak beszélgetnie, és minden jön.
3: Vagy Móricznak, ugye, aki jegyzetelt még a villamoson, igen, is, és fölírta a párbeszédeket.
2: Mit hallott?
3: Így van, ez nagyon fontos.
2: Tudod, mi az érdekes? Így hallgatlak, ezek magyar történetek, ezek rólunk szólnak. De közben járod a világot. Az ember adná magát, jó, akkor most megírok egy indonéz sztorit, egy ilyen igazi, tőlünk távol lévő kalandot, úgyse ismerjük igazán azt a világot, vagy csak keveseknek jut az osztály részéül, úgyhogy az milyen izgalmas lesz, nem gondoltál még erre?
3: De gondoltam is erre, és útinapló formában írtam is ezekről a tapasztalatokról, azok inkább esszészerű szövegek, és készül is egy Indonéziáról szóló könyvem, ami nem ilyen értelem, nem fikció lesz, hanem az ott szerzett tapasztalataim, rítusok, rituálék, rengeteg helynek akár a története, vagy kulturális sajátosságokról, de van tervben fikciós szöveg is. Úgyhogy például Kárpátalján, amikor fotóztam a háború kitörése után, a háború kitörése utáni 4 hónapban voltam kint többször is, akkor például írtam olyan fikciós szöveget is, ami kapcsolódik Kárpátaljához, de én találtam ki. Tehát azért vannak ilyen kezdeményezések, hogy a dokumentarista anyagaimat is átalakítsam valamilyen formában.
2: Erre rááll az ember agya egy idő után, hogyha írással foglalkozik, hogy mindenben végül meglátja az írnivalót?
3: Igen. Igen, sőt, hát nagyon tudni kell szelektálni is. Tehát az, hogy az ember mibe kezd bele, hogyan nyúl egy témához. Ugye ezeknek a témáknak az ilyen témavaló feldolgozása, amit említesz, az azért is lehet kicsit problematikus néha, vagy jobban átgondolandó, mert ugye hogyha valós, ilyen értelemben valós dolgokhoz nyúlok, tehát például akár egy kárpátaljai család helyzetéhez, és abból én felhasználva a történetüket, fikciót, vagy valami fajta fikcióval átszőtt akár kisregényt, vagy novellát, vagy egy elbeszélést írok, akkor azért azt át kell gondolni, és azért az egy
2: más. Pontosnak kell lenni.
3: Pontosnak kell lenni, meg nyilván érzék sokkal még érzékenyebbnek, és még tapintatosabbnak, és hát most van is egy olyan helyzet, hogy az egyik család, a családfőt meg is kérdeztem, hogy a családban történt esemény kapcsán írhatok-e egy fikciós szöveget, amiben beleszövöm azt, ami velük történt, és ő engedélyt adott erre.
2: Akkor most ez jön. De még előtte beszélünk arról, hogy itt a fóbia folytatása. Ha folytathattad, az azt jelenti, hogy az első az jól fogyott. Úgyhogy reméljük a második esetében is pontosan így lesz. Szőlősi Mátyás könyve, Fóbia, és ez már a második része, ugye? Lesz még harmadik könyv?
3: Ezt sokan kérdezik, jó kérdés. Tulajdonképpen önmagába fut a történet, tehát igazából nem nagyon tervezem azt, hogy legyen harmadik rész. Lehetne hova folytatni, és szerintem volna is erre fogékony olvasó, és sokan várják is, hogy legyen harmadik rész. Az biztos, hogy most közvetlenül a második könyv megjelenése után nem ezzel fogok foglalkozni, de azt nem zárom ki, hogy egyszer majd valamilyen formában folytatódik a történet.
2: Jó, előbb vegyék meg a másodikat, és olvassák el. Meg így az elsőt is, mert még az is kapható, mert hogy természetesen egy kiadónak ez az érdeke, hogyha jön a második, akkor ott legyen az első is. Szőlősi Mátyás könyvét ajánlottuk figyelmükbe. Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Önöknek meg köszönjük a figyelmet, ez volt már a Kultúra, viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Alaptörvényellenesnek mondta ki az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait. Halálos áldozata is van a japánt sújtó heves esőzésnek. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket! Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszközt semmisített meg az orosz légvédelem. Közben megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. 4 vesztették életüket, 6 eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai adást, és arról beszélünk, amiről oly sokat beszélünk az elmúlt napokban, miért hagynánk mi ki. A kormány felmondja a 35 éves autópálya koncessziót, aminek van egy ilyen szimbolikus értéke, mint egy 23 000 milliárd forint, ami hát lényegében ez a felfoghatatlan kategória. Mégis megpróbálunk ebben valahogy a rendet rakni Csillag István közgazdásszal, volt gazdasági miniszterrel, hogy ez egyáltalán egy koncesszió szerződése, és hát valójában a pénzkeresésen kívül szól-e valamiről. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Kezdettől fogva, amikor ezt az úgynevezett pályázatot még a 2022-es választások előtt elkezdték összeállítani és kiírták, kérdés volt, hogy lehet-e egyáltalában koncessziónak nevezni azt, amire készült az akkori Orbán kormány. Ennek alapvetően 3 oka volt. Az első, hogy lehet-e koncesszióba adni lényegében Magyarország összes autópályáját egy tagban egyszerre, az összest egy picit helyesbíteném, mert ugye volt 2, ami korábban került ebbe a PPP, Private Public Partnership, ez annak a koncessziónak a külföldön elfogadott neve, ebbe a konstrukcióba az M5-ös, illetőleg az M6-os bizonyos szakaszai, de az összes többit egy tagban lehet-e odaadni. A második dolog, lehet-e odaadni ennyire hosszú időre? Tehát ez tulajdonképpen szokatlan a világban, 35 év, általában a megtérülési idő ezeknél ilyen 20-15 év szokott lenni. A harmadik, hogy lehet egyáltalán értelmezni a beérkező ajánlatokat, hogy tudnélik a vállalkozók mire is vállalkoznak azon kívül, hogy fölnyalnak évente néhány száz milliárd forintot úgynevezett rendelkezésre állási díjként, és akkor most egy pici lábjegyzet következik mindarról, amiről eddig beszéltem.
1: No.
2: Ugye első a koncesszió. A koncessziót azért alkalmazzák a világban, mert ekkor egy magánbefektető a saját kockázatára megépít, vagy létrehoz egy később köztulajdonba átmenő műtárgyat, utat, vasutat, vagy akár mondjuk egy operaházat, és ezt rendelkezésére bocsátja használatra hosszabb időre, ugye az úgynevezett megrendelőnek, a köznek, és ezért a köz évente vagy rendelkezésre állási díjat, vagy esetleg azt a lehetőséget kínálja föl, hogy beszedje évente vagy az egy-egy használat utáni díjat, és ebből térüljön meg a magánbefektetőnek ez a befektetése. Tehát a lényege, magánbefektető saját zsebből megépít valamit, és ennek a megtérülését egy későbbi hosszú használat során szedett díj, rendelkezésre állási díj vagy egyszeri díj biztosítja, és nyilván ez alatt a hosszú használat alatt nem lelakja azt, hanem folyamatosan karbantartja, üzemelteti. Miért csinálnak ilyet a kormányok? Azért csinálnak koncessziót, mert ezzel a beruházásnak többnyire elég hatalmas költsége az adott évi költségvetésnek a hiányát vagy kiadásait nem nyomják agyon, ezért lényegében csökkenteni tudják a költségvetés éves terheit, igaz, összesítve egy 20 éves, 15 éves periódusra ezek a kifizetett összegek, ha együtt ne szemléljük, akkor soknak tűnnek, de év per év alapon meg tudják őrizni a tiszta udvar, rendes ház képet a költségvetésben, nem rúg nagyon magasra a költségvetési hiány, és ezért alkalmazzák, és ennek egy versenyeztetés az alapja. Kiírnak valamit, nagyon pontosan meghatározzák, hogy mit kérnek, és a beérkező ajánlatok alapján értékelik, hogy melyik is az. A lábjegyzetem, ugye ez a koncesszió. A másik része meg arról szól, hogy a versenyeztetés, a beérkező ajánlatok akkor értelmezhetőek, ha nem egy tagban mondanám a példát, hogy én zálogba adtam, mint király, ugye a szepességi összes város, volt ilyen a magyar történelemben, és kaptam érte kölcsön, és akkor valamennyi pénzt. De itt most az történt, hogy a előző Orbán rendszer, minthogyha azt mondta volna, hogy minden egyes bevásárló központot, amelyet pillanatnyilag a Lidl hozott létre, vagy pillanatnyilag a Spar hozott létre, vagy a Fász tudja kicsoda, azt én most úgy, ahogy van egy tagban kiírom, üzemeltesse valaki, és akkor ezért én fizetek, hogy ott szépen mindent meg lehet kapni. Az egyetlen apró nehézség nyilván, hogy ezekben a bevásárló központokban sehol nagyon nehéz, nem lehet más áru választékot kapni, nem lehet ugyanazt. Tehát ez itt egy teljesen szokatlan dolog, ami történt, hogy minden egyes autópályának, minden egyes szakaszát ugyanaz fogja megépíteni, üzemeltetni, havat takarítani, és ahogy régen volt, hát ugye a hallgatók döntő többsége ma már erre nem emlékszik, IKV, amelyik működtette egy adott városban az összes bérleményt, és akkor az IKV-nak beírtunk, hogy sajnos csőrepedés, vagy ő meg visszajött, hogy nekem kevés a szerelő.
3: Ha a IKV rendkívül sok viccnek volt a témája, pont az alkalmatlansága miatt. Ha ez az analógia működik, akkor azért ez nekem azt mutatja, hogy ez az autópálya koncesszió már csak ezért sem volt jó ötlet.
2: Hát az összes, tehát ilyet nem nagyon tudunk egyetlen országba sem mutatni, hogy minden autópályát ugyanaz a cég hoz létre és működtet, mert majd írunk levelet, hogy jaj, itt esik a hó Nyugat-Dunántúl, erre ő visszaír, hát igen, de most pillanatnyilag az én hóeltakarítóim azok Borsodba dolgoznak, tessék egy picinkét várni. Tehát azt kell mondanom, hogy az egész egy nevetséges konstrukció, és nem ennek a konstrukciónak a létrejötte kapcsán nem azt kell hibáztatni, aki megpályázta és megnyerte, mert ő tulajdonképpen egy fontos kockázatot vállalt, hogy jön-e a pénz időre az államkasszából, pontosabban az adófizetőktől. Ez a legnagyobb kockázata. És hát, hanem azt kell hibáztatni, aki egy ilyen konstrukciót a kormányként kiírt, létrehozott. És az, hogy ez mennyire így van, az két apró úgynevezett módosítása a létrejött szerződésnek mutatja jól. Az egyik arról szól a koncesszió, hogy én 22 évig viselem annak a kockázatát, hogy én megépítem, lesz-e rajta forgalom, nagyon sokszor fog esni a hó, vagy kevésbé, rosszul számítottam ki, hogy hány darab hókotrot kell vásárolnom. Itt pedig annyi történt a módosításban, hogy jaj, hát háború van, hát ha a háború van, lehet, hogy egy kicsit többe fog kerülni. Akkor emeljük meg azt a pénzt, adófizetők, ugye ti is egyetértetek, hogy ezért, hogy az autópályát egy tagban működteti a Mészáros féle IKB, felemeljük a bérleti díjat, amit nektek, adófizetőknek fizetnetek kell ezért. Ez az egyik módosítás, ukrán háborúra való hivatkozás. A másik módosítás, hogy lemondok arról a jogomról én, mint szerződő fél, hogy ezt a szerződést fölmondhassam, hiszen ez egy kockázata lehetne a vállalkozó konceszornak, hogy nem biztos, hogy megtarthatja végig ebben a periódus, mert ha van valami olyan indok, hogy például nem takarították el időben a havat, vagy tegyük fel, megsérült a burkolat, és ott baleset veszély áll fönn hónapokig, és akkor én lemondok arról a jogomról, hogy én ilyenkor felmondhassam. De most ez a kettő nonsens, tehát természetesen az az úgynevezett vállalkozó, az az úgynevezett befektető, aki ezt a kockázatot elvállalja, hogy neki egyetlen egy dolgot kell csinálnia, hogy a zsebét ne varja be, hanem abba dőljön az adófizetőktől a pénz. Ez azért nyilván egy együttműködést feltételez, hogy ez azért nem teljesen tiszta versenyben elnyert cucc, azzal, aki ezt a teljesen nonsens konstrukciót a kormány részéről kiírta. Tehát onnét én egy hűtlen kezelés gyanúját érzem, mint egyszerű állampolgár a kormány oldaláról, emelről meg valami csalás gyanúm lenne. Ha ez együtt működik, akkor ugye ez egy ilyen bűnszervezet jelleget ölt az én szememben.
3: Hát ez egy hosszú eljárás lesz úgy a bűnüldöző szervektől, mint az a jogászkodás, ami elindul, amennyiben a Mészáros szíj koncesszió nem óhajtja az autópályát visszaadni. Ugye ez egy nagyon fura dolog, kormány felmondja az autópálya koncessziót, na de hát ugye pont most hallottuk, van egy olyan szerződése ennek a koncesszornak, hogy hát azt nem lehet felmondani.
2: Hogy pontosabban nem egyszerű felmondani, de a normál felmondási jog az ugye itt éppen a módosítás nyomán már elhalványult. Ebből az is következik, hogy ugye, ha én nem kapom azt a szolgáltatást, mint aki az adófizető képében ezt írtam és leszerződtem, akkor ugye nem biztos, hogy én fizetem ezért évente azt a néhány száz milliárd forintot rendelkezésre állási díjként. Sőt, elkezdem, ha nem is a felmondási jogomat gyakorolni, de hát tudjuk, ilyenkor mindig kötbérkötelezettség van, letétbe kell normális esetben a pályázónak bankgaranciát helyeznie, akkor lehívom a bankgaranciát. Tehát tudom én, mondanám így, hogy persze nagyon kedves, zsíros ügy lesz ez mindkét oldalon a megbízott ügyvédek számára, de azért szorongatni tudom, mint most már, aki fölfedi ezeket a lapokat az adófizetők nevében, azoknak a nyakát, jelen esetben mondjuk éppen a koncesziós társaság nyakát, aki hát nem működik velem együtt ennek a helyzetnek a viszonylag áttekinthető rendezéseit.
3: Erre mondta a miniszterelnök, hogy azt üzeni Mészáros Lőrincnek, hogy nem mindegy, hogy 5 év vagy életfogytiglan, amit mindenki úgy érte, hogy akar minden esetre, hogy úgy mondjam, ráutaló magatartás. Csillag István, köszönöm szépen, nagyon világosan sikerült megértetni velünk szerintem, hogy mi a baj ezzel a történettel, ami hát nagyon jól leírja azt, talán az elmúlt 16 év gondolkodásmódját.
2: Hát azért, mert ha fel tudjuk idézni, hogy milyen is volt, amikor nem jött a vízszerelő, mert mások dolgozik, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen is ez, amikor egy teljes autópálya rendszert ugyanúgy akarnak működtetni, de most már magánhaszonra, mint ahogy az a szocializmusban bekövetkezett.
3: Azt mondja a kormány, hogy nagyjából 30-50% közé tehető a haszonkulcs, amivel ezt a szerződést megkötötték, és lehet működtetni az autópályákat. 23 ezer milliárd forint esetében mondd, hogy legyen csak 30% az a haszonkulcs. Hát ugye az is közel 7 ezer milliárd forint embertelen pénz.
2: Hát én azt gondolom, hogy persze itt ezek a számok olyanok, mint a rajzfilmben, amikor ugye a szerencsejátékot játszák, és dollárjelek cikáznak a szemekben. Tehát ezt azért persze, igen. Én két ilyen koncessziónak, az M5-ös koncessziónak az átalakításáért és újraindításáért voltam felelős, és az M6-os első szakaszáért, tehát a Dunaújvárosig terjedő szakaszért. Ott éles verseny volt 3-4 konzorcium között, hogy tudnillik, ki mennyiért épít, mennyiért tart karban, és azt, hogy ezt az egész eljárást, illetőleg munkát megcsinálja, milyen feltételek között tudja fölvenni az ehhez szükséges kölcsönt a magánpiacon, és ennek a kölcsönnek a pénzügyi terheit hogyan akarja érvényesíteni egy 20 éves periódus alatt az adófizetők nevében kifizetendő rendelkezésre állási díjban. Azért ilyen hosszadalmasan beszélek, mert ugye ez egy három összetevőt vizsgáló verseny volt. Az építési árat, az üzemeltetésnek, tehát fűlevágás, jelkihelyezés, újrafestés, egy ott javítgatás, és a harmadik, hogy ugye magánkockázatra veszik föl a magánkölcsönt, és ennek a magánkölcsönnek mik lesznek a pénzügyi bank terhei, és ezek hogyan épülnek be együtt, amit nekünk adófizetők nevében, mint kormány megrendelőnek ki kell fizetni. Tehát ez egy késhegyre menő értékelés, most ne úgy gondolják a hallgatók, hogy itt a kocsmában ott egymással skandereztünk, hanem gondolják úgy, hogy elképesztő szakértő csapatok vonultak föl, hogy ezeket értékeljék, és például, hogy az M6-osra térjek ki a Dunaújváros Budapest közötti, vagy Érd-Dunaújváros közötti szakaszra, ott három konzorcium volt, aki a végén ajánlatot tett, és közöttük durván 50-50 millió euró, tehát hogyha ilyen megint nagy számokat mondunk, ezek az eurók azért több ezer, tehát milliárdban több száz milliárdos különbségeket jelentettek, mert az első helyezett az annyival olcsóbb volt 50 millió euróval, mint a második, és 100-zal volt olcsóbb, mint a harmadik. És itt azért ez ne haragudjanak a nézők, ugyan tudom, hogy ez egy nagyon, meg a hallgatók, ez egy nagyon nagy szám, de amikor az ember azért van ott, mert az adófizetőket képviseli, akkor bizony ezeket a számokat, mert hogy ennyivel kerül kevesebbe, vagy ennyivel kapunk többet az adófizetők pénzért, ez bizony érvényesíteni kell.
3: Hát szerintem most elég nagy kalandba került a kormányzat és a konceszor együtt, és hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz ez tovább. A kérdés például az, hogy az M1-es felújítása hogyan folytatódik, és ki fogja azt megcsinálni, illetve mikor vonul le róla a mostani beruházó. Ez is egy izgalmas kérdés, és hogy ott maradnak-e azok az alvállalkozók, akik a valódi munkát most végzik. Hát ezt majd követjük, figyeljük, és hírt adunk róla. Csillag István...
2: könnyedén megfogodott.
3: Én szerintem is ez a könnyebb vége a dolognak. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm, viszonthallást.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
8: Mint az elmúlt idők fogjai és államcellák rabjai, én az ár és te vagy a

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton mindkét irányban, az Andrássy úton befelé az Operától, a Károly körúton az Asztúria felé, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Dévény utcában a Háros utca közelében csőtörés miatt. A 141-es autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasútsornál szintén csőtörés miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Miklós Lászlóval folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, az MVM egykori felügyelőbizottsági elnöke, energetikai szakértő, és arra a mondatra kérem, hogy reagáljon, hogy Kapitány István úgy fogalmazott, hogy Magyarország gázellátása most biztosított, és 2027-re zökkenőmentesen és versenyképes áron kiváltható az orosz gázfüggőség. Ugye ez két állítás, de talán nem egymástól független mégsem. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát annál is inkább, mert már régen nem igaz Magyarország orosz függősége. Az tény, hogy van egy hosszú távú gázszerződés, 4,5 milliárd köbméter gázra a Gazprommal, de ez nem jelent gázfüggőséget, hiszen földgázt már elég régen bárhonnan lehet venni az európai piacról, miután hát a 2010-es évek elejére hazánk minden irányban megteremtette a vezetékes összeköttetést. De ezen túlmenően is az európai földgázhálózat oly mértékben össze van kapcsolva, hogy nem kérdés, hogy bárhonnan lehet földgázt vásárolni, és ez nem azt jelenti, hogy termelőtől kell venni, hiszen a földgáz ugyanolyan, mint minden más áru, nagy kereskedők kereskednek vele. Tehát a hazánk földgázellátása biztosított, egyrészt azért, mert az európai piacon van elég gáz, van elég szereplő és jó a hálózat. Az egy másik kérdés, hogy mikor mennyi, most éppen drága. Tehát ugye ez a kereslet kínálattól függ.
2: Hogyha az Európai Unió kívánalmainak megfelel Magyarország, akkor le kell válnunk az orosz ellátásról. Akkor honnan vesszük? És milyen módszerrel kerül Magyarországra?
3: Hát ugye úgy kell elképzelni az európai földgázhálózatot, mint egy nagy lufit, ahol van néhány tíz olyan pont, ahol a földgáz bekerül a rendszerbe, ahol a norvég, az északi-tengeri, az észak-afrikai, meg az LNG gáz bekerül a nagy lufiba, és nagyon sok pont van, ahonnan pedig a lufiból kijön a földgáz. Tehát az MVM, mint a legnagyobb kereskedő, de hát Magyarországon van, vagy 30 földgázkereskedő, nagyon sok másik kereskedőtől tud vásárolni, hiszen nem termelőtől vásárolnak, ahogy a kukoricát meg a búzát sem a termelőktől veszik a felhasználók, hanem a nagykereskedők ezt egymás között elintézik. Ugye itt azért az fontos tudni, hogy a leválás, ugye azon kívül, hogy jogszabályi kötelezettség, az ahhoz nem kell különösebben semmit tennünk, hiszen például a bolgár földgázszállító nem engedheti át a Gazprom gázát a rendszerén. Tehát föl se kell mondanunk a szerződést, nem tudja teljesíteni a Gazprom. Más kérdés, hogy helyette vásárolni kell. Most is vásárolunk, hiszen 4,5 milliárd jön a hosszú távú szerződés alapján is, 8-8,5 milliárd a hazai fogyasztás, és hát van a közelbe is LNG lefejtő, ugye a görög partoknál, a horvát szigeten, aminek a kapacitását fejlesztik, és az is el fog érni a 6 milliárd köbméteres fejlesztést. Sőt, ugye végre kitermelésre kerül a román fekete-tengeri gáz is. Tehát azt lehet mondani, hogy még fizikai közelségben is lesz elegendő gáz ahhoz, hogy ne kelljen tartanunk, ahogy eddig sem kellett tartani ellátási problémáktól.
2: Ennél akkor ezek szerint izgalmasabb a földgáz helyett a kőolaj kérdés. Ugye? Mert az ottani leválás az nagyobb kalandnak látszik.
3: Hát igen is, meg nem is. Ha a cirkusz nézzük, akkor igen, valójában nem, hiszen nagyon egyszerűen fogalmazva, minden finomító föl tud dolgozni mindenféle kőolajat. Legfeljebb a nyereség tartalma, a finomító nyereségessége változik. De a százhalombatai finomító átalakításához Fernál Izsont elnök vezérigazgató 4 évet mondott, 22-be lejárt, csinálják is. Leegyszerűsítve olyan kőolaj kompozíciót kell kikeverni, ez az egyik megoldás, a finomító kapujában, mint amilyen az orosz kőolaj, hiszen az is nagyon sokféle kőolaj keveréke. De hát ennél több átalakítást csináltak, tehát ez a dolog megoldottnak tekinthető. Az Adria vezeték kapacitásáról, annak elégséges voltáról volt bizonyos vita, van kimérés, de hát itt ugye ez a vita bizonyára meg fog oldódni, ha kell, végső soron bizonyára megcsinálja a Janaf azt a rövid szakaszt érintő vezeték bővítést, amit hát időnként a MOL szóvá tesz. De hát én a számokból azt láttam, hogy ugyan szokták mondani, hogy hát a 100-szalmatai finomító kapacitása 8,1 millió tonna. Igen, ám, de van belföldi kitermelés. Sosem dolgozott fel a két finomító együttesen többet, mint 12 millió tonnát, inkább 11,5 milliót, márpedig az Adria vezeték kapacitása a vezeték üzemeltető szerint ennél több. És a rövid, igaz, hogy rövid idejű, de a rövid idejű mérések is azt bizonyítják, hogy ez igaz. Tehát van elegendő kővezetéki kapacitása az Adria felől, a finomítók átalakítása folyamatban van, be is lehetne fejezni. Tehát 27 végére bizonyára megoldható. Még egy fontos dolog van. Minden uniós szabály azért úgy készül, idejött a orosz földgáz meg kőolaj behozatalának a tilalmára vonatkozó szabályokat is, hogy azért ne lehetetlenül jön el senki. Tehát megfelelő indokolással lehet átmeneti mentességeket kapni. Hát így például az orosz kőolaj és kőolajtermék behozatala 2022, illetve 23 eleje óta tilalmas, mégis Magyarország, hát egész pontosan a MOL, Magyarország és Szlovákia hozhat be és dolgozhat fel orosz kőolajat, mert úgy tűnik, hogy elég jól meg tudtuk indokolni, hogy ez miért szükséges. Tehát ebben az értelemben nem kell semmi veszélytől tartani, ha mégis valami rosszul alakulna, mint hogy legutóbb például egy éve a százhalombattai finomítóban a tűz miatt a kapacitás 40%-a kiesett, lehet, hogy valami hasonló, ne legyen ilyen probléma miatt, mégiscsak kapható mentessége, de nyilván nem erre kell bazírozni, hanem arra, hogy megvan hozzá a képességünk és a tudásunk, hogy úgy, ahogy a többi európai ország, hagyjuk abba Oroszország háborújának finanszírozását, mert Európa nem azért nem vásárol oroszolajat, mert az nem lenne olcsó, vagy orosz gáz, mert mindenképpen drágább LNG-t akar vásárolni, hanem azért, mert morálisan elfogadhatatlannak tartja az Európai Unió közössége azt, hogy Oroszország háborúját finanszírozzuk.
2: Világos. Köszönöm szépen, és köszönöm az információkat, a megnyugtató mondatokat. Miklós Lászlót hallották, energetikai szakértőt. Köszönöm még egyszer.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.
1: A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint méghozzá, hát szerintem sokak számára kedves témával. A belga sörökről fogunk beszélgetni, meg annak a különlegességéről, hogy az miben áll, meg hogy miért gondoljuk azt, hogy a belga sör az maga egy gyümölcssör, miközben ezerféle belga sör van, persze gyümölcsízesítésűek is vannak, és hát szakértő vendégünk van, mert hogy Nánási Zoltán a tulajdonosa a sörözőnek, amely belga söröző névre hallgat a Memrakparton, és itt van Görömbei Szinti operatív vezetője. Ugyanennek jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
2: Szóval milyen is az a belga sör?
5: A
4: kolléganő akkor elmondja, hogy...
2: Cynthia.
5: Szerintem a belga sör rendkívül sokféle. Tehát annyira sokféle, hogy én minél többet olvastam róla, és minél többet tapasztaltam, és minél többet tanultam, annál nagyobb vágyam volt Belgiumba is ellátogatni, ezek után pedig még többet tudni a belga sörről, és összességében a belga sörkultúráról. Ők teljesen más, hogy fűzik a söreiket, és mint ahogy azt mi gondoltuk, amint mi mondjuk azt, hogy felnőttünk a rendszerváltás idején, vagy a rendszerváltás után, amikor ez a Lagerpils forradalom volt, és mi ebbe szerettünk volna egy picit újítóak lenni, amikor behoztuk Magyarországra a belga söröket, hiszen itt Dübelről, Tripelről, apátságiról, hagyományról, trapista sörökről, és persze gyümölcsörökről is beszélünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokszínű világ.
2: Nekem van egy élményem erről, én két helyen láttam olyan sörözőt, ahol nem tudtam megszámolni, hogy hány sörcsap van. Tehát, hogy így az ember bemegy, és egy iszonyú hosszú pultnál, az egyik London, hát na-na, a másik pedig Brüsszel.
4: Brüsszel, igen, az a delirium söröző, amit mond.
2: Ez elképesztő.
4: Igen.
2: Tehát hát ott az ilyen letaglózó, és akkor ebből én mit igyak?
4: Föntről jött a sörcsap, az a söröző?
2: Persze, igen. Na de hogy jött a gondolat, hogy a belga sör kellene ide Budapestre? Az az öné, az a gondolat.
4: Nem, pontosítsunk, igazából nekem van egy barátom, volt társam, akivel együtt végeztünk a Kerésvendégipari Főiskolán, és utána nem mentünk el egy szállodába címzetes igazgatóhelyettesnek, hanem 85-ben a horgásztanya vendéglőt, mondjuk azt, hogy kivettük. És ott elkezdtünk dolgozni, megmutattuk egyrészt magunknak, másrészt a világnak, hogy igenis lehet gazdaságosan üzemeltetni egy vendéglőt, mert akkoriban ez nem volt annyira nyilvánvaló, és lehetőség volt arra, hogy egy kis klubot, egy pincehelyiséget átvegyünk talán a Volám, most már nem emlékszem pontosan kitől, és ott csináltunk egy valóban autentikus görög éttermet görög segítséggel. És nem messze tőlünk, ahol a horgásztanya vendéglő van, fölszabadult ez a hely, amit most belga sörözőnek hívunk, és hogy mit csináljunk ott. És valahogy kijutottunk Belgiumba, valakinek segítettünk egy autót hazahozni, már homályba vész, hogy hogyan kezdtünk kimenni, és ott megismerkedtünk mondjuk a névadóval, Harry Fordtal, igen, meg az édesapjával, és akkor elkezdtünk kijárni, mit tudom, és akkor fedeztük föl, hogy a Dreheren kívül is van még sör a világon. Az a 90-es évben ez még a Dreher volt a sörgyártás csúcsa.
2: Abszolút. De hát ugye az magyar tradíció volt, vagy legalábbis úgy kezeltük.
4: Igen.
2: Tehát, hogy az a miénk.
4: Az, hogy olasz, az nem érdekes.
2: Igen, persze, az a miénk.
4: Igen. És akkor jöttem rá, hogy a belga sör, vagy jöttünk rá, hogy a belga sör nem csak sörről szól, hanem az egy komplex kultúra. Étkezést, sok mindent jelent. És akkor kezdtek el ezek a családi sörüzemek kicsit kibontakozni, és kezdtek el a világra nyitni. Ott két nagy cég volt, a MÁZ és a InBev, vagy Interbrew, nem tudom pontosan, akkor mi volt a neve.
5: Akkor volt az Interbrew.
4: Akkor volt az Interbrew, és ezen kívül 2000, még egyszer mondom, 2000 családi sörfőzde volt Belgiumban. Talán még a mai napig megvan a térkép. Hogy...
2: Elképesztő.
4: Igen.
2: Jó, az egy másfajta kultúra, ezt tegyük hozzá, itt most Magyarországon is elindultak a kis kézműves sörfőzdék, és hát látszik, hogy mennyire küzdenek, mert a mi kultúránk az egy egészen más világ. De ezt a belga kultúrát, amit említett, ezt be lehet úgy hozni, hogy mi azt, amikor bemegyünk egy étterembe, érzékeljük, tudjuk, hogy ez egy kicsikét más, mint ami azt.
5: Hogyha a belgába jönnek, akkor
2: na,
5: igen.
2: Na, hát ez az. Mitől más?
5: Amikor belép valaki a belgába, pontosan találkozik az előbb említett sörcsap mennyiséggel.
2: Hát
5: Bár nincs annyi, mint a Delirium Caféban, de igyekszünk ezért minél többet csapon tartani. Ez általában 10 és 12 között van a csapatsörök száma, illetve egy hatalmas hűtő, két hatalmas hűtő van a vendégtérben, pontosan jól látható helyen, amikor belép a vendég a Belgába. És a mai napig még akár a Belgiumból érkező külföldi vendégek is megcsodálják, hogy ekkora szortiment, tehát hogy létezik, hogy egy ilyen pici helyen, mint a belga, ekkora szortiment van belga sörökből, és a mai napig megjegyzik, hogy vannak olyan sörök, amik nálunk állandó szortimentben vannak, amik náluk egyáltalán nem kapható úgy, hogy bemegy az ember egy közértbe, vagy bemegy egy kaféba, hanem csak hosszas kutatás után. Úgyhogy igyekszünk autentikusak lenni. És egy másik nagyon fontos dolog, hogy az Olék úgy próbálták meg hazahozni a belga életérzést, hogy belga tervező tervezte a belgát, és belga festő festette a falakat. Szóval, hogy nagyon igyekeztek, hogy Belgiumból hozták a téglákat, amiből a vitrinek épültek, tehát hogy tényleg ezt az autentikus környezetet próbálták megteremteni.
2: Nem érezték közben azt, hogy ez felesleges? Tehát, hogy én értem, persze belga sörözőt fogunk csinálni, de hát mindig mi van, ha a magyar festő festi? Semmi.
4: Nem így van.
2: Na, ez az. De miért nem?
4: Mert egy kultúrát nem lehet kitalálni, amikor az már megvan. Tehát azt kell átvenni, ami vagy pedig azt mondom, hogy találjunk ki valamit, nevezzük el belgának, de akkor az nem az.
2: Értettük mi magyar vendégek, fogyasztók, hogy mit csináltak az első perctől kezdve?
4: Az az igazság, hogy minket nagyon meglepett, mert hoztunk egy mennyiséget, ami azt hittük, hogy egy fél évig kitart, a második héten már indulni kellett.
2: Tehát úgy, sose legyen nagyobb baj.
4: Ez így van. És
5: úgyhogy értettük.
4: Én azt gondolom, hogy igen, és amit említett a kézműves sörgyártók is, ezen a vonalon nőttek föl. Tehát igazából ugyanazokat a technológiai söröket gyártják, mint a belgák.
2: Tulajdonképpen akkor úttörők voltak, és megteremtettek egyfajta sörkultúrát itt azzal, hogy ezt behozták Magyarországra.
4: Ez volt a terv, és úgy érzem, hogy ez be is jött.
2: Közben nagyon változott az ízlés.
4: Igen.
2: Ezt az ízlést úgy, hogy egy másik piacon képviselnek egy másik sörkultúrát. Ezt mennyire lehet jól követni? Mert ez azért nyilván kicsit más Belgiumban, és nyilván egy kicsit más nálunk ez a változás.
5: Azt gondolom, hogy amikor elindult a belga söröző, amikor kinyitott a belga söröző, akkor volt egy ugrásszerű növekedés és egy óriási kíváncsiság, ami azért elég sokáig tartott. És az előbb említettek alapján elindult később, ugye 2020-2015 után elindult a magyar sör craft forradalom is, amikor ugye mi magyarok is elkezdtünk sört főzni a belga minta alapján, vagy a belga receptek alapján.
4: Hiszen mi is főztünk, vagy főzettünk.
5: Igen. És mondjuk azt, hogy kevésbé lett már érdekes a belga sör, de közben felnőtt egy generáció a belga sörökön itt Magyarországon, tehát hogy mégiscsak nagyon sok olyan vendég van, aki pontosan tudja, hogy mi a különbség egy nagyban gyártott ipari termék között, egy craft sör között, és egy tradíció között, vagy egy hagyományos belga sör között, és mi ennek igazán örülünk, hogy azért ennek még mindig van kereslete.
2: Gondolom 30 év után kialakult az a vendégkör már bőven, már réges-rég.
4: Már kis volt.
2: Jaj, ne. Jó egészséget minden sörfogyasztónak. Szóval, hogy arra gondoltam, hogy pontosan azt keresi, ami ott kapható. Tehát azért jön be, egyébként lehet, hogy iszik ő mást is, de közben azért jön be, mert ott adnak, kapja meg.
4: Ott lehet is adnak, mert jártam Belgiumba, és nem is tudom, hol.
2: És olyan sörmér nincs.
4: Igen. Hát mondtam, hogy gyakorlatilag még mindig van 1200 sörfőzde, aki gyakorlatilag legalább 10 fajta sörgyárt, tehát képtelenség behozni, de úgy gondolom, hogy a mi asszortimentünk eléggé lefedi a mert ott is ketté válik, ugye a flamand meg a való rész. Ott is vannak különbségek.
2: Milyen érdekes, pici ország tulajdonképpen.
4: Nem olyan pici.
2: Két nép éli tulajdonképpen egymás mellett élve.
4: Nem olyan pici, hogyha...
2: Jó, hát ahhoz képest, hogy ez egy két ország is lehetne tulajdonképpen.
4: Igen.
2: Na, viszont visszakanyarodva arra, hogy kik fogyasztják ezeket a söröket, van egy kép arról, hogy ez a sör az egy férfi műfaj.
4: Rázza
2: a fejét.
4: Ezen is sikerült változtatni, ugye, mert amikor a kriksör népszerű lett Magyarországon, úgy tartották, hogy a férfi ember olyat nem iszik, mert az édes így,
2: hát
4: meg
2: igen,
4: úgy meg amúgy.
2: Persze.
4: És akkor titokba kellett kivinni a férfi vendégnek, ugye, Szintia?
2: Aki nem iszik.
4: Igen, aki nem iszik ilyen női italt, de ez már abszolút megváltozott.
2: Hát én emlékszem, hogy a meccsörök megjelentek igen. Magyarországon. Hát a nőknek való szirup.
4: Igen.
2: Ez volt, és hát közben meg ez ma már egy kultúra,
4: így van.
2: Gyümölcsöröket inni.
5: Én nagyon sokáig tapasztaltam, bocsánat, azt, hogy a vendégeink akkor, amikor én is bekerültem ebbe a belga sörös világba, hogy meggyes krikket kértek. Tehát ugye a krik önmagában a meggyet jelenti, hollandul, flamandul, és évekig volt ez így, és ez most már így megmosolyogtató, hogy meggyes krikket kérünk. Tehát, hogy, de akkoriban még körülbelül háromféle meggysör volt a mi szortimentünkben is. Aztán 10 évvel később már 13, most pedig már szinte minden sörfőzde készít saját meggyes sört, tehát megszámlálhatatlan meggyes sör van. De azt is tudjuk ugye, hogy a belgiumi meggytermés 90%-át a sörgyárak vásárolják fel, az egyéb gyümölcsök 70%-át. Úgyhogy ők mindenből tudnak sört főzni. Mi pedig
2: most akkor kóstoltam csokis sört. Hát azért az kaland volt.
5: Azért.
4: A Deliriumék csinálnak csokis sört, az...
5: Igen,
2: az kalandos érzés volt, tehát nagyon, nagyon fura volt, de egynek mindenképp jó. Tehát egyszer ezeket igen. meg kell kóstolni. Tessék mondani, végig kóstolták már a saját kínálatukat?
4: Következőképpen néz ki a dolog, hogy egyszer a elmített társammal, a Jancsival, mondjuk már kóstoljuk meg ezeket a dolgokat, és akkor lehűtettünk, megjöttünk, lehűtettük a sört, és elkezdtük, hogy akkor végig kóstolgatjuk. Csak elkövettük azt a hibát, hogy mit tudom, ketten megittünk, ez a 3,3 űrtartalmú sörök, elkezdtük ketten, elfeleztük, megittük, hát a hatodik után lefordultunk a székről. Mert ügyesen ugye ezeket a nagyon erős söröket kezdtük el kóstolgatni, Orvál, most hagyd ne soroljam. Úgyhogy nekem nem sikerült még végigkóstolni.
2: Értem, és akkor egyszer is mindenkorra be is fejezte. Most ezek után nem merem megkérdezni Szintiát, hogy végigít már a kínálatot.
4: Ő csinálja.
5: De... Nekem hatalmas szenvedély a belga sör. Az utóbbi években már lényegesen kevesebbet, de szinte évszakok szerint is szeretek inni, tehát hogy szeretem kóstolni ezeket a söröket. Tehát télen szeretem a testesebb barna söröket, nyáron egy búza alapú, vagy egy gyümölcsös sört, de ha jön valami újdonság, akkor azt mi kötelező jelleggel kóstoljuk a sörözőben. Tehát hogy felbontunk egyet, és ahányan vagyunk, annyi felé töltjük, és már izgatottan várjuk, hogy ez milyen. Így van.
2: Egyébként
5: így
2: meg
5: van.
2: Azon gondolkozom, hogy tulajdonképpen utolérte a divat azt, amit a belga sör képvisel a világban, mert hogy nagy divat lett a mindenféle gyümölcs ízesítésű sör, még akkor is, hogyha azok nullások, az igazából üdítőital és nem annyira sör, de hát közben meg ugye ezt a belgák képviselik már nagyon régóta a gyümölcsízesítést.
4: Használjuk ezt a szót, hogy gyümölcsízesítésű, az nem ugyanaz a gyümölcssör, az két különböző dolog. Ezek gyümölcssel együtt főzett sörök, ennek megvan a maga technológiája.
2: Ezt a többi meg ízesített.
4: Igen, ott a szirup, és így beleönt, és megvagyunk. Ugye, mondjuk nem szabadna, de gyakorlatilag most már valóban a gyümölcs...
2: Nem is igazi sör?
4: Nem.
2: Világos. Jó, hát akkor ígyunk igazi sört, azok a belga sörök, amiket együtt főznek, ugye? A 30. évforduló, mert hogy abban vagyunk, a 30. évforduló hoz magával ünneplést?
4: Igen, most mi van a hétfő, szerdán egy elég zárt körű kis megemlékezést tartunk, azokat hívtuk meg, akik még közöttünk vannak, és segítették a nyitást, segítettek minket, mert ez egy folyamat, ezt kinyitottunk, onnan kezdődött a munka, azt tudni kell. utána kellett behozni a söröket. Azért 96-ban nem volt annyira egyszerű Európán végigvágtázva két raklap sörrel bejutni az országba, és utána azt értékesíteni, az most nem szívesen mondanám el, de csak a nehézség volt vele.
2: Viszont az olyan szomorúan hangzik, hogy akik még megvannak, sok veszteség? Emberi veszteség?
4: Azért annyira nem. Hát akikkel együtt kezdtünk annak idején, hát azok már van, aki 80 éves. Jó magam sem vagyok fiatal ember, tehát.
2: Dehogy nem.
4: Köszönöm szépen.
2: Ugye? Szintia, milyen ünnepség lesz?
5: Az átkörű ünnepségen túl a vendégeinket is szeretnénk bevonni ebbe a jeles évfordulóba, és egy degusztációs vacsora menüt állítottunk össze, amit 4 héten keresztül promotálunk, tehát 4 alkalommal szeretnénk vendégül látni azokat, akik minket is megtisztelnek majd a jelenlétükkel, és ez minden héten kedden lesz ez a vacsora, és jövő héten kedden, szeptember 29-én indul, természetesen sörrel kombinálva.
2: Jó sörökkel kombinálva. Igazi jó sörökkel kombinálva.
5: Igen, igen, igen.
2: Hát akkor a szemfüleseknek javasoljuk, hogy gyorsan reagáljanak és foglaljanak asztalt maguknak.
5: Igen.
2: Isten éltesse a belga sörözőt.
4: Köszönjük a jó kívánságot.
2: Meg önöket is. És örülök, hogy itt voltak. Köszönöm
5: mi
2: szépen.
5: Mi is örülünk, köszönjük szépen.
2: Még annyit hozzátennék, hogyha valaki azt gondolja, hogy a belga sör az valamiféle ritka kiváltság, akkor érdemes megkóstolni sokféle belga sört, mert hogy persze egyfelől igen, másrészt meg ez egy nagyon fura dolog, mert hogy ismerős ízek lesznek mégis, mert a világ ment utána. Ugye? Ezt azért még itt tegyük hozzá a végére.
4: Amikor indultunk mi 96-ban, akkor a belga sör bontogatta ő is a szárnyait. Mm. Ma már nem tudunk bemenni egy amerikai sörözőbe, hogy ne legyen belga sör. Még ha ott is gyártották. Hát azt elérték, hogy van trappista sörgyártás Észak-Amerikában. Na most
2: ez azért is jó, mert a trapistáról a magyar embernek a sajtú eszébe elsősorban. Kevésbé a szerzetesek, pedig a szerzetesek miért ne csinálhatnak.
5: És milyen sokáig tanítgattuk a vendégeinkkel, hogy ez nem ugyanaz. Ugye? Ez teljesen
2: na,
5: más.
2: Na, akkor sajnos ezt is rendbe raktuk itt a végén. Görömbei Szintia, Nálási Zoltán, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, jövünk holnap is. Minden jót, viszontlátásra, viszont.
1: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
7: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
8: Mindigszáraz.hu.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáját, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja.
0: a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Újra kötelező az orvosoknak a kamarai tagság. Többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben Törökországban. Napos, felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrár szakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez. Lövöldözés volt egy török középiskolában. Egy diák nyitott tüzet a bent lévőkre. Legkevesebb 8 ember megsebesült, közülük 2-nek válságos az állapota. A feltételezett fiatalkorú támadót elfogták. Törökországban tavasszal 2 halálos iskolai lövöldözés történt, melyek után ősztől szigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit és a fegyvertartás szabályait. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Napos, felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
10: Köszöntöm Önöket, ez itt az ATV Fórum című műsora. És hát elmondom sorrendben, hogy mikre gondoltunk mi legalábbis. Október 23-án 16 órától, tehát 4 órától délután Budapesten a Kossuth téren ünnepli az ország az 56-os forradalom 70. évfordulóját. Ezt a miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán tette közzé. Idézem, az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Egyébként Pécsett volt szombaton, Magyar Péter ott tartott beszédet, és ott elmondta, hogy Ruf Bálinttal azon gondolkoznak, hogy a békemenetet, mivel az egyébként nem jön létre, ezért mintha érdemes lenne nekik összehívni, és az 56-os megemlékezésnek adni egy ilyen keretet, hiszen, ha jól emlékeznek, akkor 1956. októberében éppen egy ilyen menetből fejlődött ki a forradalmi események láncolata, csak hát ugye az annak más volt a célja, nem a megemlékezés, hanem éppenséggel az eddig és ne tovább kifejezése. Persze nyilván lehet azon elmélkedni, hogy ez most a szocializmus kereteink közötti reformokat jelentett volna, vagy nem. Minden esetre az előző 16 évben például a megemlékezések egy részénél a pesti srácok vonal az volt a domináns, és más részénél az volt a domináns, hogy Orbán Viktor a Nagy Imre temetésen mit mondott és miért. Tehát egyszerre voltak ugye az akkori forradalmi kormány tetteit eltagadó, elhazudtoló, és a pesti srácok szerepének a felmagasztalása jelei együtt jelen az emlékezet politikában. Ez tehát az első témánk. Tüntetés volt a terrorházánál, a Schmidt Mária tervezett leváltása és az átmeneti bezárás miatt. Hát a szónoklatokat önök is hallották és ismerik. Nem tudom, hogy kell-e majd, hogyha erre lesz egy kis idő, akkor lehet, hogy ezekből is adunk egy kis szemelvényt. És akkor nyilván itt van a pénzügyminiszter, aki reagált Orbán Viktor Köcsei beszédének azon részére, hogy összeomlóban van a gazdaság, amely a volt miniszterelnök szerint hát csak a csoda, amely eseményt vagy jelenséget csak a csoda fordíthatja meg, vagy változtathatja meg. Ha csoda nem történik, a gazdaság falnak megy, így fogalmazott Orbán Viktor. Azt mondja Kármán András, hogy el kell szomorítanom a bukott miniszterelnököt, a gazdaságot sikerült stabilizálnunk, és bármilyen súlyos is legyen az előző kormány által ránk hagyott örökség, rendbe tesszük a pénzügyeinket, és egyébként hivatkozott a gazdasági növekedés tervezett 2%-os becsült nagyságára, illetve arra, hogy ez a 2% ez az elmúlt 4 év növekményéhez képest a szumma értéket is meghaladja, tehát hogy mennyivel nőtt 4 év alatt a gazdaság az utóbbi 4 évben, ahhoz képest is jelentős növekedésnek számítana, bár ugye a 2% még nincs meg, de ez a terv. Itt van tehát József, halló!
11: Halló, jó reggelt, szerkesztő, üdvözlöm az ATV kedves nézőik hallgatóit!
10: Jó reggelt!
11: Egy dologról szeretnék beszélni, hogy rendkívül nehéz helyzetben van a Fisza kormány, hiszen egyszerre kellene neki lebontani ezt a 16 évig szinte egyeduralmat kiépítő Orbán rezsimet, és közben egyszerre kellene valamiféle új világot létrehoznia, csak hát sajnos ehhez pénz kell, és mindenki tudja, hogy hát üres államkincstára törökölt a kormány. Én egy dologhoz szeretnék csatlakozni, és később visszatérni erre az első témára.
10: Igen.
11: Az ötve a kérdésére, a kultúrára. Egy nagy vita van kibontakozóba a magyar művészeti irodalmi életben. Kácsó Zoltánnak jelent meg egy cikke a 24.hu-ba.
10: Igen.
11: Én ezt már többször felvetettem a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatban. Azért tudni kell, hogy ez az MNM egy baráti laza társaságként jött létre 91-re, és amikor az Orbánék megszerezték ugye a kétharmadot 2010-ben, az volt az első lépésük, hogy ezt köztestületén nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy mindenfajta kérdésbe ki kell kötelező kikérni a véleményüket. Kácsó Zsoltnak ez a vitaindító írása azután jelent meg, hogy Magyar Péter múlt héten itt volt nálam testvén, de én Veszprém megyei vagyok, és bejelentette, hogy ugye megindul az új alkotmányozási folyamat hamarosan, és ebben a Magyar Tudományos Akadémia mellé a Magyar Művészeti Akadémiát is be szeretné vonni. Az általános megdöbbenést és megütközést keltett azokba, akik a magyar irodalmi művészeti kulturális életet képviselik, hiszen ez a Magyar Művészeti Akadémia, hogy Kácsó Zsolt leírja a 24.hu a Egerem nagyszerű írásába. Ez gyakorlatilag az Orbán rendszernek egy kultúrpolitikai céljait szolgálta ki. A társ szervezete, akik a művészek, akik nem értettek egyet az MMA-nak, a Magyar Művészet Akadémiának a tevékenységével, egy másik szervezetbe, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiába tömörültek. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Magyar Tudományos Akadémián belül működik 2 millió forintos költségvetéssel, az MMA-nak az éves költségvetése pedig 14 milliárd. És körülbelül 300 művész, akik olyan körülbelül 70 év az átlag életkor, kapnak havi 450 ezer forintot a semmire. Most én megnéztem itten, hogy hogy működik a mostani művelődési minisztérium. Hát ugye Talz Zoltán vezeti, a kulturális művészeti ügyekért a Nagy Ervin államtitkára felelős.
10: Igen.
11: Három helyettes államtitkára van, Berg Judit ugye irodalom közművelődés, Sipos Imre előadó művészet, ugye a Pápa Gergely zeneművészet. Na most az a helyzet, hogy a mostani magyar kulturális minisztérium olyan fontos területeket nem fed le, mint az építőművészet, a népművészet, a művészetelmélet, a képzőművészet, az iparművészet, a film és fotóművészet. Ez azt jelenti, hogy a mostani jelenlegi Talz Zoltán vezette minisztérium ebbe a 6-7 legfontosabb, nagyon fontos kulturális területet teljes egészében átengedte a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy hát irányítsák ők. Hát mi úgy gondoljuk, hogy a magyar művész, nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ez a 300 ember, aki a 305 ember, aki tagja az MMA-nak, meg ez a 40 levelező tag, az nem képviseli azt a 20-30 ezer hivatásával élő magyar művész, aki él és alkot Magyarországon hivatásszerűen. Az MMA-nak úgy gondoljuk, hogy haladéktalanul át kellene gondolnia a szervezeti struktúráját, a köztestületi státuszát úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellene szüntetni, hiszen az a köztestületi státusszal álló az államban, és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, amely a Magyar Tudományos Akadémián belül működik, azt kellene felruházni köztestületi státusszal.
10: Ugye én erről a megalakulásról akkor még volt az ATV-nek riport filmje, riport műsora. Ebben a műsorban, aminek az volt a címe, hogy ez a hét, csináltam anyagot a Magyar Művészeti Akadémiáról, és az volt vele a legfőbb probléma, hogy ugye, hogyha rábízták volna a kultúra függetlenségének jegyében a szervezését a kulturális életnek, akkor azt mondja az ember, hogy persze adnak egy csomó pénzt, és akkor majd egyfajta önigazgatásként ott van ez a köztestületi jelleg. Na de nem ez volt a helyzet, hanem egyszerűen le akarták gyalulni a kulturális életet a Magyar Művészeti Akadémia segítségével.
11: Így van.
10: Úgyhogy ez egy probléma.
11: És akkor már óriási vitákat váltott ki. Alkotmánybíróság foglalkozott vele, meg az Állampolgárjogok Országgyűlése biztosa, hiszen a tagfelvétel az egyszerűen nagyon súlyos, kirekesztő jelleggel történt,
10: igen,
11: hiszen úgy vettek fel tagokat, hogy azok döntötték el, hogy ki legyen tag, akik ott voltak.
10: Igen.
11: És most is kihalásos alapon lehet, tehát úgy vesznek fel új tagot a jelenlegi egyetértésre, hogy valaki kihal. Tehát egyszerűen nem képvisel a Magyar Művészeti Akadémia a magyar művészetnek a sokszínűségét és függetlenségét. Kizárólagosan az orbánista, népi, nemzeti, árvalányhajos művészetpolitikát képviseli, és hogyha valóban ez a Tisza-kormány, már pedig nagyon bízunk benne, hogy a rendszerváltás komolyan gondolja, akkor a Magyar Művészeti Akadémiának teljes mértékben újra kell gondolni a szerepét, és a független művészeket, független művészetet megerősíteni. Én egy garanciát látok, hogy a köztestületi jelleggel ezt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát is fel kellene ruházni, hiszen annak is rendkívül értékes, majdnem 100 tagja van, hát Jafföli Robert mellett rengeteg olyan tagja van, aki a magyar kulturális művészeti életbe jelentős szeretet tölt be, és a magyar művészeti kulturális életnek ezt a kettéosztottságát meg kellene szüntetni, és az agyrém, hogy az új magyar alkotmány például az irodalmi tagozat vezetője az Elsimon László határozva, mert még beleszóljon az alkotmányozás folyamatába egy orbánista képződmény. Hát ezt egy agyrémnek tartom egyszerűen, tehát ezt teljesen újra kell gondolni. Nem csak az én, nagyon sok emberre beszéltem
12: kulturális életben, mi is vastagon ugye benne vagyunk, és egyszerűen az MM már nem maradhat úgy, ahogy volt, hogyha a Tisza kormány tényleg komolyan. Mi tudjuk azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog, nem két nap alatt, lehet ezt megvalósítani, a szerepét újra kell gondolni, és a köztestületi státuszát megszüntetni.
13: Világos.
12: Tehát, most, ami még szeretnék az 56-os dologhoz hozzászólni, október 22-én egy rendkívül fontos dologra fog sor kerülni, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynöklistákat. És ez egy jelképes dolog, ez egy nagyon nagy dolog a Tisza kormánytól, hiszen szembe kellett volna már régen nézni a magyar politikai meg művészeti elitnek ezzel az ügynöklistával, és ugye nem véletlenül beszéltem én az MMA szerepéről, szóval én úgy gondolom, hogy a csontvázak sorra fognak kiesni a szekrényből. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan emberről ki fog derülni, hogy méltatlan szerepet töltött be, és lehet, hogy például a különféle állami díjait többek között annak is köszönhet, hogy jelentett a művésztársairól, vagy akár az irodalmi életbe. Én úgy gondolom, hogy ez elősegíti nem csak a magyar társadalomnak, hanem a magyar irodalmi és kulturális életnek a megtisztulását és egyfajta demokratikus jellegű elmozdulását, és még annyi, hogy én legnagyobb megdöbbenésemre közé tette az igazságügyi minisztérium.
13: Igen.
12: Szerkesztő úr, az elmúlt 16 évben 19 ezer embert hallgattak le Magyarországon. 19 ezer embert.
13: Komoly.
12: Ez egy agyrém. Tehát a többségük azok civilek voltak, független véleményvezérek. És tehát ennek egy elenyésző része volt ennek a 19 ezer lehallgatottnak az úgynevezett bűncselekményekhez kapcsolódó lemondása. Azt hiszem, hogy ez az Orbán kormány, tudom, hogy 5400 napig tartott ez az agyrém 16 év, és az azt jelenti, hogy ezeket a lehallgatásokat az igazságügyi miniszternek kellett aláírnia, úgy tudom.
13: Igen. Igen.
12: Minden nap aláírsz átlag szerint, hogyha ugye 16 évet elosztom ezekkel a napokkal, ha a hétvégéket is beleszámítom, az aktuális igazságügy miniszterek, azok minden nap 4 lehallgatási engedélyt írtak alá, de akkor szombat-vasárnap is dolgoztak. Na szóval ennyit arról, hogy itt az Orbán Viktor most a diktatúrától félti Magyarország.
13: Világos.
12: Erről csak ennyit. Szóval szörnyű, és én úgy gondolom, hogy akiket lehallgattak, azoknak hát valamilyen szinten olyan a mostani kormánynak, vagy akár az igazságügyminiszternek segítséget kellene nyújtani, hogy egyáltalán megtudhassák azt, hogy egyáltalán lehallgatták őket, milyen beszélgetéseiket hallgatták le ennek a 19 ezer embernek, kik voltak azok, akiket politikai véleményük miatt hallgattak le. Szerkesztő, az is megtörtént, hogy például polgári vagy büntető ügyekben felhasználták a lehallgatási jegyzőkönyveket. Például a polgári ügyekben.
13: Igen.
12: Az is megtörtént. Akkor az Orbán rendszer egyik sajátja volt, hogy ugye megpróbálták a különféle független civil szervezeteket ilyen kreált szlájterekkel megfélemlíteni. Az igazságügyi miniszter úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye hozott rendelkezéseket. Igen. Tehát az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy október 22-én az ügynöklistákat nyilvánosságra hozzák, de az is egy dolog, hogy azokat az embereket, akiket az Orbán rendszerben lehallgattak, illetve meghúzoltak, legalább megtudhassák azt, hogy kik voltak azok, vagy hogy hogyan járultak hozzá, hogy ezeket az embereket lehetetlenné tegyék, illetve meghúzolják.
13: Jó.
12: Persze ugye az Orbán rendszer egy modern hibrid rezsim volt, tehát
13: ez így van.
12: Jóval kifinomultabb módszerekkel dolgoztak.
13: Ez így van. József, véget ért az első rész, köszönöm szépen a hívását. Remélem lesz szerencsénk legközelebb is. Viszlát. Itt van Zoltán?
14: Igen.
13: Önnel fogjuk kezdeni a következőt. A kollégáimtól kérdezem, hogy 9.15-re várható-e bármi az extrám, vagy pedig csak 9.50-kor és 9.50-kor kezdünk-e? Jó, tehát akkor 9.50-kor találkozunk egy óra múlva, rendben van, Zoltán?
14: Igen, köszönöm, akkor visszajönnek, remélem.
13: Vissza, persze, önnel kezdjük, köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy figyelnek ránk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Pongrácz úton, a Kőbányai út felé a Hős utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Operától befelé, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Dévény utcában a Háros utca közelében vízcsőtörés miatt. A 141-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál csőtörés miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Sávlezárásra kell készülni délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érintik az Akácfa utca megállót. Farkas Renáta, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugárzott.

0: elhatározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Fórum adása. Megígérem a Facebookon műsorunkat követőknek, hogy majd mindjárt közé teszem a témákat is, de elmondom, hogy a Kossuth téren tartja a Tisza párt az október 23-i megemlékezést, amely az 56-os események 70. évfordulóján fog hát az emlékezés részévé válni, és hát ez azért érdekes, mert Magyar Péter Ruf Bálinttal való beszélgetésére hivatkozva arról beszélt, hogy ha már a békemenet bedőlt, akkor úgy gondolják, hogy ők majd ezt megszervezik jól, és akkor majd meglátjuk, hogy persze, mert hogy ugye közpénzeket nem kell költeni, mondta Magyar Péter arra, hogy összejöjjenek sok-sok-sok-sok-sok-sok Tisza hívek az ilyenfajta megmozdulásokra, úgyhogy egyelőre kitart ez a lendület, és nyilván ennek a bejelentése történt itt meg, hogy ott lesz a Kossuth téren a megemlékezés. Volt tüntetés a terrorházánál, mert szeptember 15-ével már nem Schmidt Mária a terrorháza főigazgatója. Tar Zoltán miniszter bejelentette, hogy egy átfogó vizsgálat vagy felülvizsgálat kezdődik a Történettudományi Intézet munkatársainak segítségével, amely az igazgatóság, vagyis a Terrorháza Múzeum gazdálkodásának felülvizsgálatát jelenti egyben. Először úgy volt, hogy bezárják ezt a múzeumot, de aztán az a megoldás született, hogy mégiscsak meg fog nyitni, és tisztességes kutatásoknak lesz a helyszíne terepe. Ezt idézem, mert hát szóval sok baj volt a terrorházával egyébként, legfőképpen az, hogy mesterségesen akart egyenlőségjelet tenni a két diktatúra közé, amely bizonyos szempontból kiállja az összehasonlítás próbáját, más szempontokból meg teljesen művi és didaktikus. Az az igazság, hogy az embertelenséget nagyon nehéz összehasonlítani. Az embertelenségben az emberi lélek feloldódását, vagy az arra irányuló törekvést, a totális megsemmisítés vágyát, ugye nehéz, ha ez is, akkor az is alapon szemlélni, de hát nyilván a terrorháza egyfajta furkosbot volt, ugye, nem is tudom, az aktuális politikai ellenfelekkel szemben, bár ez szerintem a terrorházán kívül, meg az aktuális hatalmon kívül szinte senki nem gondolta, hogy ennek így van jelentősége. De mégis, tehát azt lehetett gondolni, hogy a kommunisták egyfajta utódjainak a fenyegetésére, nyomásgyakorlásra és más módszerekre volt a terrorháza hivatott, amelynek tehát az ilyen ideológikus tárlatok kialakításának szerintem, bár ez mindegy, hogy én mit gondolok, hát már nyilván az Önök véleménye számít, szerintem közpénzen nem vagy nincs helye, tehát nincs létjogosultsága, mind a mellett, hogy tisztességes történelem és emlékezet politikára van szükség. Történelem tanításra, feldolgozás és emlékezet politikára van szükség. Kármán András reagált Orbán Viktor Köcsei beszédére, amelyben a volt miniszterelnök azt mondta, hogy ha csak csoda nem történik, össze fog dőlni a gazdaság. Kármán András elmondta, hogy nagyjából 2% körül várható idénre a GDP növekedése, tehát a bruttó hazai terméké, és ez bőven meghaladja, hogyha összeadjuk az elmúlt 4 év gazdasági növekedésének számait, egymás mellé tesszük, akkor is meghaladja a NER utolsó 4 évének növekedési számait. Amellett, hogy kijelenti Kármán András pénzügyminiszter, hogy stabil a gazdaság, tehát el kell, hogy szomorítsa a volt vagy bukott miniszterelnököt. Ezek a témák, itt van velünk Zoltán, halló!
2: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, Zoltán!
2: Én más dolga kezdeni, nem tudom, ismeri a Facebookon van ez a kamu shopos csoportok, és még eddig nem tudom, hogy volt-e róla szó a önök műsorában, de szeretném felhívni a figyelmet egy dologra. Van ez az InvoTrade Kft. Ltd. Ez egy berettyóújfalui címre van bejegyezve, ami cím nem létezik. Én vissza is küldtem már rengeteg dolgot egyébként, mert kettővel befűröttem egy szemüveggel, egy ilyen csoda szemüveggel 18 ezer forintért, meg egy légkondival 35 ezer, de hál' Istennek már vagy 15 tételt visszaküldtem, szóval már ők nincsenek pozitív mélekbe velem szembe.
1: De miért vette meg?
2: Hát mert annyira, hogy mondjam, szóval szuggesztív módon hatott rám az a hölgy, aki elmondta, hogy ez ilyen csoda, olyan csoda, ezt tud, azt tud, amaz tud, és fiefejjel átvettem sajnos. Hát az utaember a saját kárából se tanul, azt mondják. És az egyik, a szemüveget, azt, ahogy felpróbáltuk, azt vissza is küldtem másnap. Csak az volt a baj, hogy ugyanaznap, amikor én elvittem a postára, nem figyeltem meg, hogy a légkondi ugyanettől a cégtől jött. Utána, amit rendeltem még dolgokat, azok is ettől a cégtől jöttek, de akkor már szándékkal rendeltem direkt más-más telefonszámokról, meg e-mail címről, és azt mind visszaküldtem. És hát ezzel kicsit csökkent, hát jobban az érzés csak a... És az egész az érdekes, hogy a szemüveget, amit visszaküldtem a saját dobozába, azt utána egy másfél hónap múlva megint kiküldték nekem, hogy fizessek 1500 forint postai költséget, és akkor vegyem át, mert hogyha nem, akkor a postai raktár megsemmisítik. Szóval, azért mondom, hogy az InnoUl Trade Ltd. Ettől ne vegyenek át semmit. Meg még egy érdekes dolog. Én az ATV-t szoktam nézni rendszeresen.
1: Ami csodát?
2: Volt-e olyan műsoruk, ami a ő gyorsan akartam mondani a kollégájának az egyenes beszédbe, aki...
1: Egon?
2: Az Egon, igen. A Róna Egon. Hogy a hegedűs miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel beszélt volna urológiai problémát. Mert én úgy tudom, hogy a hegedűs az ortopéd orvos, nem urológ. Igaz?
1: Így van. Így van.
2: Na, akkor van a Facebookon egy olyan bejátszás az Egon és a hegedűs között, hogy a hegedűs doktor elmagyarázza, hogy milyen jó a prostata gyulladás megelőzése céljából egy gyógyszer.
1: Aha.
2: És ami, ahogy érintett vagyok sajnos, megrendeltem is, vissza is hívtak, és akkor, amikor felhívott a hölgy, de elmagyarázta, mint szakértő, hogy ő ezért és ezért tudja ajánlani, és akkor megkérdeztem, hogy mondom, és a hegedűs úr tud erről, hogy önök ezt prolongálják, szóval terjesztik ezt a gyógyszert, és azt mondja, hogy hát hogy ne tudna róla. És akkor én kétségbe vonom, hogy egyáltalán tud róla a hegedűs
1: hát
2: úr, hogy ilyen.
1: Az, amit látott beszélgetés, az nem történt meg. Tehát,
2: hát azt mondom, hogy az szerintem az ijájas
1: persze,
2: dolog lehet.
1: Persze, hát az nem létező.
2: És akkor megkérdeztem, hogy mennyi, és mondta, hogy 20-valány ezer forintok, 9900 forint most. Kérdeztem, hány szemet tartalmaz ez? Azt mondja, 10 szemet. Mondom, köszönöm szépen, akkor nem kérem. Mert én ezt a szettel a szabalót, meg azt a másikat, ami prostavalunót, de most ezt a biokomot, ezt a természet gyógyászati szert azt szedem, és úgy érzem, hogy használ is valamennyit.
1: Igen.
2: De erre is, szóval a Facebookon ne rendeljenek semmit, se fűrészt, se szemüveget, se ezt a légkondit, mert az mind kamu.
1: Így van.
2: És hát sajnos azért szólok, hogy felhívjam a figyelmet rá, hogy...
1: Helyes, ez egy nagyon fontos dolog, így van.
2: Na, akkor most visszatérve a mai témákra, nekem van egy érdekes megjegyzésem, hát szintén a Facebookon van, az egyik kedves bejegyző következőt jegyezte be tegnap előtti, hogy ez a, hogy is volt, ez a Banja Banya örüljön neki, hogy még nem került börtönbe. mert ott lenne a helye. Uh-huh. Meg az, hogy történelmi hamisításról beszél ő, aki azt mondta, hogy hát Németország már nem is létezik, az Európai Unió az haldoklik. Nekem mindig eszembe jut, mert elég öreg vagyok már ahhoz, hogy emlékezzek rá a Kádár rendszerbe, hogy a kapitalizmus az haldoklik, Nyugat-Európa az haldoklik.
1: Igen.
2: Én mindig azt mondtam annak idején 20 éves koromban, hogy de jó lenne úgy haldokolni, mint ahogy az osztrákok, meg a németek, meg a franciák. De sajnos nem jutottunk el odáig, még ma sem.
1: Hát igen, hát igen.
2: És a futballal kapcsolatban azt hiszem önnel beszéltem 2 vagy 3 évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy a futballklubok, a sportklubok, főleg a futballklubok élére
1: igen?
2: Ne lehessen párt embert, szóval főleg kormánytagot, mert a Torgyán idejétől kezdve én nem vagyok Fradi Rukker. Szóval Fradi Rukker.
1: Tényleg?
2: De Isten bizony.
1: Amikor ott tudja hagyni a kedvenc csapatát azért, mert hogy a politikusok...
2: Mert a Torgyán vezette, így van. Már úgy, hogy ő volt az elnök.
1: Aha.
2: És fel akarta használni politikai célokra. Uh-huh. És én annyira megutáltam akkor, nekem annak idején régen, amikor Pesten laktam, és a stadionban játszották még a Fradi meccseket, amikor az Ülői utat Branikovicsért felújította a Csepel.
1: Igen.
2: Én akkor a P-szektorban volt bérletem. Szóval uh-huh. annyira Fradi Rukker voltam, szóval az volt akkoriban a Ferencvárosi az erős Rukker csapat szurkoltábor ott.
1: Hát persze, akkor is nagyon erős volt a Ferencváros Rukker.
2: És én azóta, mióta
1: támogatása. Volt,
2: és azóta, mióta ez a mostani alelnök, hát és ha annyit hazudik össze-vissza, hogy az nem emberi mindenről.
1: Uh-huh.
2: És én sajnálom egyébként magát a Fradit is, meg az egész magyar labdarúgás sajnálom. Mert én annak örülnék, hogy magyar csapatba, vagy a válogatottba nem ilyen idegen nevű, akár legyen Nagy, Tóth, Szabó, Horváth, ilyen nevű játékosok játszanának.
1: Uh-huh.
2: És a másik az, hogy én kijárok ilyen megyei első osztályú, meg NB3-as meccsekre.
1: Esküszöm,
2: hogy Magyarországon, hát Szabolcsi vagyok, Magyarországon NB3-ban, meg megyei első osztályban vannak olyan játékosok, akik simán beszélnének az NB1-be.
1: Ezt én elhiszem. Készséggel elhiszem.
2: Érthetetlen, hogy miért nem a magyar játékosokat favorizálják. Hát ő csak a két Szabolcs csapat, a Kisvárda meg a Nyíregyháza. Hát ennek az állami költségvetésből, amit kaptak ezek a csapatok, abból az összes Szabolcs-Hatmár-Bereg megyei nyugdíjasnak duplájára lehetett volna emelni a nyugdíját.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: És én azt mondom, hogy akkor inkább legyen amatőr NB1-es bajnokság, és akkor lesz megint 20-30-40 ezer néző. Hát nem tudom, hogy Sós úr emlékszik arra, hogy Salgótarjánban, Diósgyőrben, Dorogon, egy kisvidéki, hát akkor nem is volt város Dorog, azt hiszem falu volt, amikor még az IQV lett a Dorogba. Akkor 10-15 ezer néző volt. Most meg egy vidéki meccsen, hogyha 3 ezer néző van, akkor az már csoda.
1: Igen, de ugye vannak azok a klubok, és ilyen a Ferencváros is, ha már annyira egyházát említi, amelynek a stadionja, vagy amelyeknek megtelnek azért nagyjából, ha nem is teljesen, de mondjuk azt, hogy félházzal, hármértházzal működnek.
2: Hát igen, de viszont én állítom, hogy ha fele annyi lenne az ára a jegynek, mint amennyi most,
1: igen?
2: És magyar játékosok játszanának a NB1-be, NB2-be, állítom, és lehetőleg hazai, szóval, hogy a kisvárdai csapat, kisvárdai, nyíregyházi játékos, mint ahogy volt annak idején, amikor a legelső alkalom a nyíregyházi NB1-be került, akkor ott nem volt külföldi játékos, ott főleg szabolcsiak voltak, egy-két kivétel volt esetleg, aki az ország másik tájáról jött. És én emlékszem rá, mert a Zöld Elefántban dolgoztam, akkoriban is a játékosok, meg az sportvezetők oda jártak szivacsozni. A Kléningerék idejébe, Sziszai meg Kléninger idejébe. És emlékszem rá, hogy amikor kitelepültünk oda a stadionba árulni, hát ott teltház volt Nyíregyházán, minden meccsen szinte.
1: Abszolút.
2: Nem csak a Fradi meccsen.
1: Abszolút. Zoltán, örülök neki, egy picit focikáztunk is, meg egy picit politizáltunk is. hívjon máskor is. Most egy pici reklám, és utána emesével folytatjuk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM. Perzselyen fel!

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Pólyák Gábor lett a média tanács új elnöke. Felfüggesztette a parlament 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Pólyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Pólyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A kormány javaslatát 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Felfüggesztette három fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
2: Nem tudom, önöket a fórum témáit tudják, azt remélem, hogy tudják, és már is akkor Zsuzsát szólítom. Zsuzsa?
3: Igen. Jó napot kívánok, igen, itt vagyok, és szeretném még egyszer megköszönni a visszahívást.
2: Nagyon szívesen, ja, mi köszönjük, hogy itt van.
3: Is, köszönöm.
2: Na,
3: erről szuper. Most az elsőnek nagyon örülök, hogy a Tisza Párt a Kossuth téren tartja az október 23-ai megemlékezést, csak én egy picit tartok attól, hogy ezért ez a Fidesz maradék azért ne nagyon rondítson bele. Uh-huh. Mert Magyar Péter azt nyilatkozta, nem tudom, van egy ilyen érzésem, ő azt nyilatkozta, hogy mivel a 70. évforduló, ő egy nagyon magas szintű, még szép megemlékezés, bocsánat, egy kicsit kapar a torkom, azért ilyen furcsa hangom, hogy magas szintű megemlékezés szeretne, és külföldi személyeket is fognak meghívni, hogy ugye együtt ünnepeljenek, és én csak magamból gondoltam, hogy nem szeretném, hogyha tényleg ez a maradék akárki csodák, hogy így bele rondítanának, mert szerintem mindenre képesek, úgyhogy nekem ez a véleményem. A másik, én mondtam az előbb, még reggel, hogy én végignéztem ezt a tüntetés dolgot, meg a beszédeket, és ezek az emberek, a Bajer Zsolt, a Huth Gergely, meg a nem is tudom ki volt a harmadik, akitől ki voltam akadva, most hirtelen nem fog eszembe jutni, de mindegy, nem lényeges a nevük. Az, hogy a Feró oda ment énekelni, az se nagy, az abszolút már nem is érdekel, mert csak rá kell nézni, mert tudjuk, hogy miket csinál, de hát szeretik, akkor hallgassák. Úgyhogy olyan dolgokat mondtak, ami hát nem tudják értelmezni igazándiból azt, amit ők mondanak, mert itt arról nem beszélnek, hogy a Schmidt Mária, én tudom, hogy ő egy Széchenyi díjas történész, de én nekem senki nem mondja azt, hogy a Schmidt Mária a meggazdagodásának az egész oka a történészeti munkája. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ő a a Terrorháza múzeum főigazgatója, és hál' Istennek, hogy csak volt. És itt a legnagyobb probléma az, hogy mivel jött ez a rendelkezés, az ő magánalapítványából kivették a Terrorháza múzeumot, ugye úgy, ahogy volt, és nyilvánvalóan, hogy ez nem tetszik neki. Én például emlékszem arra is, hogy csak 5 millió forintot felvett valamit is Balocskára, tavaly vagy tavaly előtt, de mondjuk ez még csak a haja a történetnek, mert nekem senki nem mondja, hogy milliárdossá tud várni egy történész, ha ő abból él, és akkor meg tudja venni a kastélyát a horvát tengerparton. Igen, figyelek.
2: Szóval, hogy ez egy kicsit összetettebb, megmondom miért.
3: Igen.
2: Mert Schmidt Mária már akkor gazdag volt, amikor belépett a közélet porondjára. Megmondom miért. Mert az ő férje a rendszerváltás környékén egy nagyon jól menő vállalkozó volt, egy pénzember tulajdonképpen, és nem vagyok naprakész abban, hogy milyen vagyont örökölt, de az biztos, hogy ebben a tényben, hogy Schmidt Mária gazdag, ebben a tényben ez volt a kiinduló pont. Schmidt Mária saját jogán is gazdag lett, mert az Orbán kormánynak az idején az ő cége, amely nem kapcsolódik a Terrorházához, ingatlan hasznosítással foglalkozott, és bérleti díj jogcímen elég sokat kasszírozott, vagy kasszírozott az államtól. Tehát voltak olyan szerződései, amelyek az ingatlan hasznosításhoz kötődtek.
3: Bocsi, ezt nem tudtam, tehát hogy nem szegényként indult, ezt azért gondoltam, de abban nem voltam tisztában, hogy a férje által is örökölt, de azért, szóval ez, hogy így még milliárdossá is teszem ezt a történetet, sőt még azt nyilatkozta tegnap, hogy 20 éve próbálják a terrormúzeumot bezárni, és hogy alapjában véve ez hát, hogy nem fog sikerülni. A Bajár Zsolt meg azt mondta, hogy vissza fogják rakni Schmidt Máriát, mint igazgatóasszonyt a Terrorháza élére, és Orbán Viktor fogja mondani majd a beszédet, egyébként akkor egészségükre, de én akkor is azt mondom, hogy meg még azt kérdezném meg talán az ott lévőktől, hogy igazából úgy közülük hányan voltak, akik úgy bementek és megnézték valaha is a terrormúzeumot, mert azért nagy részt azért lehetett látni, meg ott a kemény mag ordítozott, hogy azért, inkább volt a Terrorháza, de jó 60-70%-ban tudjuk, hogy inkább Magyar Péter és a kormánya, ami plusz az én véleményem szerint, ami még ehhez hozzájárult, mert ott nagyon némelyek fel voltak hevülve, némelyek meg csak úgy áldogáltak ott, mint akik nem is tudják, hogy hol vannak, de hogy ez a fenyegetőzés, meg ez a majd megmutatjuk, és még mindig nem tudjuk a dolgokat elfogadni, szóval nekem ez nem jön össze, és mondom, én ettől tartok, hogy nem szeretném, hogyha az október 23-a környékén valami olyan dolog történne, ami nem méltó ehhez az ünnephez, úgyhogy én erről ennyit. A másik, amiről szeretnék még beszélni, az a foci. Igen. És én tudom, hogy ön focizik, és a nagyon nagy kedvence meg minden, tehát én ebben tisztában vagyok, de hogy alapjában véve én annak nagyon örülök, hogy viszont a politikusokat szépen kiszedik a sport létesítmények éréről, mert azért annak idején a Németh Szilárd volt a birkozó szövetségnek az elnöke, amit szétlopott, aztán ő szépen ugye elvonult, akkor a Lázárt oda tették a tenisz szövetséghez, hogy mert az előtte levő vezető is lopott, és a Lázárt azért rakták oda, hogy tegye rendbe, de nem sikerült. Aztán a Kósa a Korcsolyánál, akkor ha jól emlékszem, a Dajs Tamás a MTK-nál, ahol hát azért a beléptető rendszernek a pénze is eltűnt. Aztán volna még nem a Kocsis Máté, kézilabda, tehát hogy igazából én ennek örülök, hogy ezek a dolgok megszűnnek. A másik meg, akire én nagyon és sose szerettem, sose voltam Fradi Drucker egyébként, én tényleg most nem azért mondom, hogy megbántsam, de én nem szeretem a focit. Én vízilabdás meg kézilabdás vagyok, úgyhogy ezt róla mindenki tudja. Én, akire most nagyon és sosem szerettem, amit a Kubatov csinált, tehát az az egyik legundorítóbb, mikor azt hiszem 20 éve vagy mióta van a Fradi élén, ugye körülbelül.
2: Uh-huh. Igen.
3: És én akkor arra emlékszem, én nagyon kislány voltam, amikor mi két lakással laktunk az Albert Flóri.
2: Nem, azért 20 éve nincs, 20 éve nincs. Nincs. De mondjuk olyan 11-12 vagy 13 táján lépett be.
3: Az is sok. Igen. És én mondom, olyan szinten ismertem, hogy egy végtelenül kedves, egy végtelenül szolid, tehát egy ilyen nagyon egy karakter volt, és amikor elnevezték a Fradinak a pályáját, ugye, vagy a csarnokát, a stadionját az Albert Flóriról, és akkor utána egyszerűen törölték a nevét, és lett ez a Groupama Arena, ugye?
2: Na most tényleg, ez magyar labdarúgásnak van egyetlen egy aranylabdása, tehát...
3: Hát pont ezt akartam, igen, tényleg. Ezt akartam mondani, hogy az egyetlen aranylabdás focista, a császár, aki világhírű volt, mert a világon mindenütt ismerték, és egyszerűen ezt megtették, hogy fogják, és a Fradi legendájának a nevét törlik, mert ők üzletelnek a Groupon arénában. Szóval ez egy akkora, hogy mondjam, disznó dolog volt, hogy ilyet nem is tudok elképzelni, és mondom, ez az ember, ez nem ez a megjátszóbis focista, meg én vagyok, az, hogy császárnak nevezték, az egy dolog, mert tényleg az volt, de nem játszom az agyamat, meg nem mutogattam, meg nem luxiztam, meg nem jártam luxusautókkal, meg nem vagyok én a nem tudom micsoda, de többiek járhatnak. De azért azt is még elmondanám, hogy amennyi összegeket ezek a négy ballábas focisták itt Magyarországon fölvesznek, szóval ez mindennek a teteje, és hogy még annyit szeretnék, hogy az adójukat is változtassák meg, mert adózzanak úgy, mint a többi tisztességes ember, aki munkával keresi a kenyerét. Tehát erre is oda kéne figyelni, és fejezzük be. Én láttam egy filmet a Puskás arénáról, meg ahol nevelik ezeket a fantasztikus lábú focistákat, és olyan luxus körülmények között vannak ott, hogy valami döbbenet. Én Audikkal járkálnak, meg ilyen fiatalok, abiből nem tudjuk, hogy lesz-e valami, vagy nem, de lehet, hogyha kimennének a Grundra, akkor ott még jobb srácokat találnának, mert szerintem tök jól fociznak, úgyhogy én ennyit szerettem volna, és én nagyon szeretnék már tényleg úgy élni, hogy így nem mindig az ember izguljon valamiért, hogy holnap meg holnap után éppen mire nyitom ki a szememet. Mm-hmm. Mert minden áldott nap történik valami, ami nem jó.
2: Világos.
3: Hát, Zsuzsa, jó, én ennyit, és nagyon megköszönöm. Szépen köszönöm a visszahívást még egyszer.
2: Megköszönöm. Zöld-fehér barátaimnak mondom, hogy tényleg szégyen, hogy valaki 1967-ben, jövőre lesz 60 éve, megnyeri az egyetlen olyan díjat, vagyis azt a díjat nyeri meg, amit senki más Magyarországon nem tudott megnyerni. Ehhez képest ugye az Albert Flórián stadion egyszer csak eltűnik, és mondjuk engem nem zavar, hogy Groupama Arena, tehát engem ez nem zavar, csak hogy hát súlyozzunk egy picit. Jó, értem, az a pénz, amit az adófizetőktől kaptak a Ferencváros szakosztályai, azok nyilván így nem elég, tehát hogy én értem, de hát ez, na mindegy. Erika, halló!
4: Halló, András! Hát
2: igen.
4: Én nagyon nehéz megszólalnom. Zsuzsának gratulálok a mondani valójához, egyetértek a betelefonálásához. Nem is maradt, nem is hagyott már nekem egy témát a Zsuzsa.
2: Két és fél percben viszont a maradékot azt kibeszélheti.
4: András, hát hajrába, Sas, hajrá, Újpest. Akár. Hát még a Hold, igen. Akár. A Holdról igen. is azért lehet azt látni, hogy nekem a legszimpatikusabb az ATV-be az ön, tehát ezt már a Hold is tudja és látja, és én elfogadó vagyok, én maradok a Vasasnál, András marad az Újpestnél, mert ugye nekem mindig meg kellett az érveimet, oda kellett tennem, és erre András tanított meg engem, hogy azért érveljek. Ugye tanulok.
2: Béla, Béluska mondta a 80-as évek elején a megrögzött angyalföldi szurkoló Váradi Béla szabad rugásainak láttán.
4: Igen, András.
2: Oké. Okay.
4: A másik dolog, Magyar Péter, hát én nagyon nyugodtan hajtom le a fejem, mióta ő a kisfiú megnyerte nekünk ezt a választást, mert ugye úgy nevezték nagyon sokan, hogy kisfiú, és én rózsaszirommal fogom várni Debrecenbe, mert a történelem könyvbe legalább hát András vicces. Így kerüljek be, mert gondolkoztam, na. hogy már leköpték őt, akkor kapott rozéból, de lehet, hogy nem rozé volt, és akkor mondom, mit tegyek, mert három a magyar igazság, és nem szeretném, aki engem hall, hogy megelőznöm, mert én azt mondom, én legyek a harmadik, és én így szeretném emlékezetessé tenni. Ha
2: na jó, de ha igen? Magyar Péter esetében azt mondja, hogy három a magyar igazság, akkor a többi mondására mit mondunk? Tehát, hogyha kitölti a hármat, és már a negyediknél tart, akkor már, az már nem igazság? Az már nem magyar igazság?
4: Az lesz a ráadás.
2: Az lesz a ráadás, oké.
4: Okay. Ez a ráadás, András, kapásból ennyi.
2: Ez jó.
4: Én nem tartok, András, már semmitől. Én azt mondom, ha valaki tiszta, igaz szívű, és odafigyel magára, és azt mondom, amit eddig is hangsúlyoztam, és mondtam, hogy féljen az, akinek félni valója van, de ugyanakkor legyen mindenkibe egy egészséges odafigyelés önmagára, a családjára. Uh-huh. A szavaknak azért súlya van. Súlya is
2: egy
4: volt.
2: Picit türelmet, Erika, mert most kell reklámoznunk.

0: meddig tűrhetem ezt?
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sorrát csőtörés miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árvavár utca megállót. Sávlezárásra kell számítani délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve délután 4 óráig az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, mától lezárták az érintett útszakaszt. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárása kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Én Paprika Kinga vagyok, és már bele is vágunk a fórum beszélgetésbe. Amint láthatják a képernyőn, íme a mai témáink. Magyar Péter ma arról beszélgetett,

0: beszélt, hogy a frakcióülés eddigi állása szerint, vagy az előzetes egyeztetés alapján nem látja biztosítottnak, hogy Baka András, tehát a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjét megszavazzák. Szatmári Zoltánról beszélünk, és itt kérem is a kollégákat, hogy mutassuk meg a cikk oldalt, itt a 444-en megnézhetik a témát, nyilván más újságokban is hamarosan lesz róla több részlet. Szóval azt mondja Magyar Péter, hogy a Tisza frakció előzetes döntése alapján nem fogják megszavazni. Itt nem ehhez vág pofákat Trump elnök, illetve grimaszol Trump elnök. Arról van szó, hogy Szatmári Zoltánt ugye a köztársasági elnök jelöli, mindig a legfőbb ügyészt közvetlenül a köztársasági elnök jelöli, de ezúttal úgy tűnik, hogy nem a kormánypárt utasítására tette. Szatmárival kapcsolatban egyébként azt tudjuk, hogy Szatmári Zoltán ügyészről azt mondta Horváth Lóránt, az ügyvédkör elnöke, hogy ő vele a Polt Péter féle csapat helyén maradna. Hogy ez pontosan mit jelent, ennek a részleteiről még beszélgethetünk, és már itt van velem a vonalban József, ha jól hallottam. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm! Jól hallotta Józsefként, a nyugger. A következő témába szeretnék hozzászólni. A oktatásügyi miniszter jelenlegének a megnyilatkozását a pedagógusokkal.
0: Igen.
1: Ugye elég nagy port kavart. A következőt, ugye azt mondta, hogy túl sok a tantárgy, a tanárok ugye, hogy vannak, meg egyéb. Na most, csak hogyha azt megkérdezném, hogyha például nyilván önt is átjárt az iskolaszak, nem úgy, mint engem, de hogy a deriválást például mikor használta, vagy esetleg
0: mikor... Én főleg deriválást használtam.
1: Tessék?
0: Főleg deriválást használtam.
1: Igen, deriválást. És gondolom a verselemzés is gyakran szokta használni.
0: Én speciál, igen, mert nekem aztán az lett a kisebbik szakmám, de annyi baj legyen. De igen. Értem, hogy mire mondja. Na, hogy akkor ez a fajta oktatás, ez egy ilyen széles spektrum oktatás, ami egy csomó olyasmit követel meg viszonylag magas szinten, amit aztán a hétköznapokban nem hasznosítunk.
1: Mondjuk a büdös életben soha.
0: És ezzel szemben például az OECD alapelvek azt írnák elő, hogy képességeket fejleszünk. Azért ne legyen tök buta a gyerek, amikor kijön az iskolából, de hogy alapvetően készségeket, képességeket kellene fejleszteni.
1: Én ugye ezzel éve jártam már valamilyen iskolába, akkor is már az volt, hogy nem akarunk lexikont, ugye akkor még nem volt lexikai, tehát nem volt még számítógép, a kezdetek kezdetén csak esetleg soti. És azt mondták, hogy nem kell lexikális tudás ilyen mennyiségben, nem kell bebiflázni dolgokat egyéb. Most azt mondom, 60 évvel ezelőttől beszélek, vagy 50-60 évvel ezelőttől beszélek, és mert megvan a könyvtárban, minden le kell venni. Ugye a mai világban nem kell levenni, mert minden gyerek már számítógéppel születik, de minimum mobiltelefonnal a kezébe, és annélkül már nem tud létezni.
0: Majd
1: teljesen jó, mert fönn van minden a Google-n. Ha jól tudom. Egyet értünk?
0: Hát, hogy minden fent van a Google-on, abban nem feltétlenül, de értem, hogy miről beszél, tehát, hogy nagyon-nagyon sok információ elérhető, de egyébként abban is abszolút igaza van önnek, hogy például az évszámok, azok a történelmi atlaszban is benne vannak, ha az embernek nincs a kezében telefon, tehát az, hogy mondjuk a történeti trendeket értsük, ahhoz nem feltétlenül kell bebiflázni rengeteg számot, amin egy csomó gyerek elbukik.
1: Erről van szó, tehát nem feltétlenül kéne azt nekem pontosan tudni, hogy a Mohácsi vész melyik napon volt, mert ha akarom, akkor megnézem, és ez rohadt fontos ugye a világban például.
0: Most volt, ugye az 500. évforduló.
1: Oké, az odáig rendben van, én is hallottam ilyen.
0: Ön hogy ünnepelt? Dobos tortával?
1: Én? Hogyne. Végül is azt szokták mondani, hogy a törökök legalább nem ünnepeltették meg a Mohácsi részt. Az annyi vajúbbak voltak, mint a szolgerek. Na, ugye ezek is rendes gyerekek. De jelen pillanatban unokámat viszem a gimnáziumba, és egy hátizsáknyi könyvet visz, és ez így működik elsős korától kezdve, tehát az általános iskolát. Több könyvet visz minden nap a gyerek az iskolába, és nem csak ő, mindenki más is, mint a saját súlya. Tehát magyarul, amikor a hölgy azt mondja, hogy a legnagyobb gond a tanárokkal van, teljesen igaza van, mert nem tudnak kilépni az ökörnyomból. Ugyanaz a tanítási módszert viszik, amit ahogy őket tanították, és ahogy az ők tanító tanárokat tanították valaha. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen igaza van a hölgynek, alapja, de egyébként megvan a példa, már milliószor elmondták, hogy a finneknél, a svédeknél, Amerikában, bárhol, már kész a példa, működik. Miért nem próbál, nem kell újítani, próbáljuk meg átvenni azt.
0: Szerintem ezek fontos tételek, azért azt el kell ismerni a pedagógusok, hogy mondjam, becsületére, hogy az utóbbi mondjuk másfél évtizedben a politikai nyomás abba az irányba is nyomta őket, ugye tantervváltás volt, és itt megemelték a lexikális tudás elvárását, méghozzá egyébként egy olyan szintre, amit senki nem tud ebben a formában pláne ennyi idő alatt teljesíteni. Most az egy dolog, hogy felesleges vagy sem, teljesíthetetlen, tehát egy olyan feladat, amiben csak elbukni lehet, abban az értelemben, hogy a totalitását nem lehet megszerezni, tehát szerencsére... Tessék?
1: Politika volt a hunyó, tehát a politika...
0: Valamennyire jelvá. Azért jelentős részben azért a politikai irányítás ebben benne volt, hogyha egy tanár nem akart elmozdulni a kompetencia alapú oktatásba, akkor annak erre lehetőséget adott, ha pedig valaki szeretett volna hasznosabb, praktikusabb, kézzelfoghatóbb, működőképesebb tudást adni, annak meg megnehezítette a dolgát. Ezzel én nem mondom azt, hogy egyébként az intézményeknek, mert a pedagógus társadalomnak ne lenne ebbe szerepe, mert azért én is találkoztam olyan egyébként fiatal pályakezdő pedagógussal is, vagy a pályája viszonylag elején járó pedagógussal is, aki váltig állította mondjuk 2016-7-8-ban, hogy ez minden világok legjobbika, ő nincs túlterhelve. Hát egy elsős meg egy negyedikes alsós osztály között szaladgált óra közben, mert nem volt elég osztályfőnök, de ő nincs túlterhelve, ő neki ez simán megy. Csak a szülők, azok nem nevelték meg a gyerekeket.
1: Ja, igen.
0: És akkor ott ültünk ilyen elkerekedett szemmel, hogy na de kérem szépen, néni, csókolom, mi történik a maga feje helyén?
1: Jó, hát ha szülőként, akkor teljesen megértem. A másik oldalon szintén még ehhez tartozik, hogy ugye ma az angol a világnyelvé vált mindenhol. Igen. Tehát ez, ha valaki érvényesülni akar, akár a tudományágakban számítok, angolul beszélni kell, ha nem, akkor dögöljön meg, aztán műegyetemen meg is mondták.
0: Hát azért én nem fogalmaznék ennyire durván, de mondjuk nehezebb érvényesülni.
1: Idéztem, műegyetemi előadás volt, és megkérdezte a diák, hogy tanárul, hogyha nem tudok angolul, dögöljek meg. Hát, azt mondja, fiam, nem tud angolul, akkor addig is megfog. Na most ez persze teljesen nem, ez egy idézet volt, nem teljesen jó a dolog. De az óra, tehát ha valaki le akarja nyelvvizsgáztatni a gyerekét, az az iskolában nem tudja megcsinálni. Tehát az iskolai óra keret nem elég arra, nem azt tanítják, amit kellene hozzá, hanem akkor külön órá jár, és olyan tanár, aki meg tudja, el tudja vinni a nyelvvizsgáig a gyereket.
0: Ez tényleg sok iskolában van így, ezért nem általános. Szerintem nekem az a... Én úgy tudom, hogy azért a nyelvoktatás, és főleg az angol nyelvoktatásnak a szakmai színvonala nagyon sokat javult az elmúlt 20-25 évben. Tehát azért már nem egy ökölszabály, de az nincsen garantálva, hogy az iskolai órákon tényleg kellően megtanuljon a gyerek, na mondjuk egy érettségi szinten.
1: Miért nem ezt az óraszámot nyomják, miért kell feltétlenül a testnevelést nyomatják?
0: Tehát csak de tudja, mi a baj a testneveléssel egyébként?
1: Vagy magyar síralmat be kell vifláznom, vagy a mit tudom, halott éneket, mert fejből kell nyomni. Tehát miért
0: azt
1: nem
0: pont most tanulta a gyerekem.
1: Örülhet neki, gondolom.
0: Na ezt elmondom, mert ez egészen megdöbbentett. Én mondom neki évek óta, hogy sokkal könnyebb valamit megjegyezni, ha vagy mondókává alakítja, vagy dallá. Mert egyszerűen jobban megtapad a memóriában. És kitalálta, ez a lusta, de életre való leszármazottam nekem, hogy egy mesterséges intelligenciával irat egy dalt a halotti beszédből, és akkor azt a dalt hallgatja, és akkor úgy meg tudja jegyezni. És működött neki.
1: Na,
0: megáll az ész. És akkor különböző rettenetes stílusú popszámokat csinál.
1: A 21. század találmányát használta fel, ami teljesen zseniális. Tehát ez oké, gyerek ezt tudja. Nem tudom, hogy a tanár is mondta ezt, hogy itt tanuljátok meg gyereket, de most az különösebben nem lényeges. Tehát azért mondom,
0: nem, de megdicsérte, amikor kiderült. Szóval, de ez most speciál jó fej volt.
1: Na, örülök neki. A tisztelet a kivételnek.
0: Ha visszatérhetünk egy kicsit a testnevelésre, itt azért van egy súlyos módszertani probléma, mert egyébként a mindennapos éneklés és a mindennapos mozgásfejlesztés az tényleg nagyon sokat segítene a gyerekeknek abban, hogy koncentrálni tudjanak, hogy fejlődjenek. Ezek szükséges dolgok. Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy 5-6-7-8 óra hosszan ülni a padban, és csak szünetekben megmozdulni, az eleve egy teljesíthetetlen elvárás egy 6-7-8 évestől, és egyébként ugye káros is. De a mindennapos testnevelés, az megint egy ilyen agyrém, hogy akkor lett belőle egy előírás, nem lettek hozzá feltételek, mert igazából az is elég lett volna, hogyha azt mondják, most én nem vagyok iskolaigazgató, nem nekem kell ezt beosztani, de akár azt is lehetett volna, hogy akkor minden nap van egy hosszabb szünet, amikor ki lehet menni rohangászni az udvarra, persze, vagy csimpaszkodni, vagy tudom is én. Nem tesi óra kivezényelve, vagy a másik kedvencem, ahol nem volt tornaterem, ott sporttörténetet kellett jegyzetelni, ami a legrosszabb megoldás az összes közül. Hát akkor menjenek ki egy játszótérre, vagy tudom is én. Na, hát az működne.
1: Ezt a bizonyos fokú szabadságot nem tudja semmelyik, nem azt mondja, nem tudja átvenni a tanár, hanem nekem a fiam is kilódott a testnevelés tanárral, az unokám is ugyanezzel kilódik, pedig mind a kettő normális testalkató és egészséges gyerek, hogy mondjak egy példát, és ez, hogyha valaki úgy gondolja, hogy meg akarja cáfolni, csak nyugodtan. Nincsenek meg a feltételek. Abban az időben, amikor ez nagyjából 20 év ezelőtt volt, lehet, hogy ma már nem ezt csinálják, de az Árpád gimnáziumnak a testnevelés óráján mi volt? Futunk föl a turulmadárhoz 1000 lépcsőn meg vissza, mert nem volt egyéb feltétel meg ahhoz, hogy a normális testnevelést megcsinálják, és ebből a cipőből nem nagyon tudnak kilépni. Egyébként tatán szintén nincs meg a megfelelő valamelyik.
0: Mi ez a tatabányai turulszobor, ha jól sejtem?
1: Ja, arról beszélünk az, hogy nagyjából 200 méter, hogyha fölmegyünk az úton nullásról, vagy az egyesről. És ezt minden testnevelős után órán megcsinálták, és mikor szóvá tette a szülő, akkor nem értett hozzá, sőt, megpróbáltak a gyerekkel. És miért nem teszi a szülő szóvá? Mert félti a gyerekét.
0: Mert attól fél, hogy megbosszulják a gyereket.
1: Persze, hát ugye ez benn van. Ez egy régebbi példa volt, most nem tudom, de jelen pillanatban szintén van tatán egy olyan gimnázium, akinek nincs megfelelő mennyiségű tornaterme, föltéren futtatják a kölyköket. Ott van a testnevelés óra.
0: Még nem tudom, miért kell futniuk.
1: Bocsánat, és rettegnek a testnevelő tanártól.
0: Hát persze, hogy rettegnek. Azt nem értem, hogy miért kell futniuk. Miért nem lehet valami olyan sportot, vagy bármi olyan mozgást csinálni, amihez kedvük van? Mert akkor véletlenül még talán felnőttként is lenne motivációjuk mozogni.
1: Még szeretnének is valami.
0: Hiszen hát a testnevelésnek az lenne a lényege, hogy adjon valamiféle mozgáskultúrát, meg ehhez való hozzáállást az életre. Szerintem azért ugye ebben az is benne van, hogy ezek ilyen katonai logika alapján kiépített rendszerek. Tudom, hogy ebbe sokan nem szeretnek belegondolni, de az egészségügy is és a közoktatás is egy ilyen katonai jelvű szervezet, és ezért ezeket a működéseket hajtják be, pedig hát nem használ.
1: Hát
0: szemmel
1: igen,
0: látható.
1: A katonaság az a legrégebbi intézmény, és annak a célnak megfelelően a legjobb módszertan dolgozták ki, de most már nem katonákat nevelünk, hanem embereket próbálunk, és az öntudatos srácokat, gyerekeket neveljük ki, próbálnánk kinevelni, és mégis van egy ilyen drill. Ebbe teljesen igaza van. Oké. Válthatok még egy témát?
0: Persze, vagy ezt persze.
1: A másik a terrorházának a mutatványa, amit csináltak. Azt most bezárják, kizárják, ez különösebben nem érdekel. Én máshonnan fognám meg a témát. Tökéletesen működik az az agymosás, hogy teljesen felejtsük el a kommunizmust, a szocializmust, azt az osztály nélkülnek kikiáltott társadalmat, mert ez valamennyire nem jó. Meg kell, hogy mondjam, ha nem lett volna, ugye 45-ben ez a bizony, akkori rendszerváltás ténylegesen, akkor a mostani, meg az előző kormányban ülő emberkék nagy része az esetleg cselédként dolgozna valamelyik káptalan birtokán. Tehát nyilván a szocializmusnak a bűnei, kommunizmusnak a bűnei nem megbocsáthatók. Megjelzem, a fehér terror sem volt valami szép mutatvány, arról nem nagyon sokat láttam a terror múzeumában.
0: Nem, tehát hát azért... és mondjuk egy Fideszhez húzó intézmény nem is fog, mert hogy Hortinak a gar nélküli dicsőítése volt itt ugye a rendszer, és hát ezekből a bűnökből semmi nem lett elismerve.
1: Hát a Hortinak az, hogy őt nem állították Nürnbergbe, az nem tudom minek köszönhető, nem volt bíróság elé állítva. És
0: annak az embernek mindig szerencséje volt, és semmi oka nem volt rá, hogy mindig szerencséje legyen.
1: Hát vannak ilyen emberek, de van, akik ezt dicsőítik. Hát a kendelesi birtokán, amikor ugye van tárlatvezetés, még a kormányzó urat emlegetik. Jó, nyilván ez volt a titulusa, csak nekem egy kicsit viszásnak tűnik, és a másik oldalon ugye a magyar holokauszt. Most azért fűzöm hozzá, mert a Eichmannék meglepődtek azon, hogy a magyar csendőrség, akiket végül is a Horthy rendszer irányított, brutálisabb volt, mint az SS.
0: És elképesztően emellett... túl buzgók voltak. József, ne haragudjon, ebben önnek ugyan nagyon igaza van, de ebben a részben lejárt az időnk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Polyák Gábor lett a média tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, napos felhős idő lesz elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Felfüggesztette 3 fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobusszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan, Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ma az emberek azt várják, hogy rámutatunk, nem tudom, Rogán Antonra, vigyék börtönbe, vegyék el a vagyonát, megoldottuk. Aztán jön a következő, aztán következő. Megnéztük, mi van a kasszába, mit költöttek el, mik a lehetőségek. Azt kell önöknek mondjam, a helyzet szar. Nem tudunk egy csomó mindent megcsinálni, mert ezek a szemetek mindent elköltöttek, elloptak és üres kasszát hagytak itt nekünk.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal legfrissebb adásában. Egy volt pártelnök, egy volt miniszterelnök jelölt, és a NATO közgyűlés korábbi alelnöke a vendégem.
4: Sőt, elnöke is volt.
3: Mesterházy Attila. Örülök, hogy itt van.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Most én ezeket soroltam. Most mivel foglalkozik? Szerintem a nézőket az érdekel.
4: Vegyes, tehát hogy a politikát azért nem hagytam el teljesen. Tehát ugye van egy szocialisták és demokraták elnevezésű párt. Ezt
3: az még van?
4: Van. Szakás László volt képviselő kollégám, a barátommal alapítottuk. Tehát ez egy létező formáció, baloldali értékrend, természetesen szociáldemokrácia az értékrendje, ideológiája, ennek a nevében nyilatkozunk, beszélünk, mondunk véleményt a médiába, a social médiába. Emellett persze nem ebből élek, hanem a piacon, tehát különböző gazdasági cégeknek, egyebeknek dolgozik az ember tanácsadóként. Tehát nagyjából ez, tehát most már nem a közszolgálatában, hanem a piacon, de emellett ezt a politikai, úgymond tevékenységet azért megtartottam. Szeretnék is ezzel továbbra is foglalkozni egyébként.
3: Abban a reményben, hogy esetleg ebből még lehet valami?
4: Abszolút. Tehát, hogy a törvény bennünket kiírt, mint ilyen járulékos veszteség az országgyűlési képviselők sorából. Tehát ugye a jelenlegi törvény alapján mi nem lehetünk többet képviselők, ami szerintem aggályos a visszamenőleges hatály miatt egészen biztosan, hogyha most a tartalmi-ideológiai dolgokat nem is veszük figyelembe. De hát ettől még az ember nagyon sok mindent tud tenni azért, hogy a baloldal újraéledjen Magyarországon.
3: Említettem azt a régmúltat, hogy volt pártelnöke az MSZP-nek, hát akkor pártelnöke az MSZP-nek is, mert ugye most
4: igen,
3: is.
4: Igen.
3: És volt miniszterelnök jelölt, ez a 2014-es kampány, és szerintem azért elég sokan emlékeznek. Az egy olyan kampány volt, ahol rengeteg vita volt az ellenzéki oldalon, az akkori ellenzéki oldalon, hogy ki legyen a miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy ön, hogyha esetleg úgy alakul. És aztán, mint a felülkerekedett volna ebben a párharcban. Akkor rengetegen vádolták azzal, hogy elébe feküdt a haladó vonatnak, és nem engedte Bajnai Gondolt
4: hát,
3: miniszterelnöké lenni.
4: Gondolom, akik őt kedvelték, azok így gondolták, akik nem, azok meg nem így gondolták.
3: De most nem leptem meg ezzel.
4: Nem, természetes. Hát én szerintem az egész vita tulajdonképpen nehezítette egyébként a választási felkészülést. Tehát magyarul szerintem az egyik fő hiba, amit aztán később sokszor elkövettek még az utána levő választásokon, az az, hogy az ellenzéki pártok egymással vitatkoztak erről, arról, ki hol induljon, milyen jelölt legyen, stb.
3: Most nem volt régen előtte az MSZP-SZDSZ belháború, és ez egy rossz előképe volt az új időszaknak.
4: Igen, annyi korábban elfogadott volt, hogy mindig a legnagyobb párt adja a miniszterelnök jelöltet, vagy ő mondja meg, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Most kicsit leegyszerűsített, tehát ennyivel könnyebb volt az SZDSZ-MSZP-s koalíciós időszak. Tehát ott azért az SZDSZ sosem lépett föl azzal az igénnyel, hogy ők most miniszterelnököt adnak a történet, vagy miniszterelnök jelöltet adnak. És én nekem úgy tűnt egyébként az utáni választásokon, akkor sok kollégának elmondtam, hogy ugyanazt a hibát ne kövessék el, mint amit mi elkövettünk, tehát a vitákat ne a nagy nyilvánosság előtt csinálják, mert nagyon sok energiát visz el. És szerintem Magyar Péter sikerének az egyik fontos pillér egyébként az, hogy nem volt ilyen megosztottság most az ellenzéki oldalon, tehát neki az a szerencsés kontextusa előállt, most az ő szempontjából, meg az ország szempontjából is szerencsés kontextus, hogy nem voltak versengő ellenzéki pártok alapvetően. És nem biztos, ez a demokráciának jót tesz, meg a Magyarországnak a
3: középszávú
4: jövőjének, ezt majd meglátjuk, de alapvetően ez egy jelentős faktor volt, hogy ugye az ellenzéki szavazatok egy helyre sűrűsödtek be, és egy jelölt meg egy párt mögé helyezték az emberek. Egyébként mi is például azért nem indultunk a választásokon, nem mint a nagyon nagy eredményt tudtunk volna elérni, de hogyha 1%-ot elérünk, akkor az nekünk lehet, hogy már egy értelmezhető politikai eredmény lett volna. de nem akartunk semmilyen olyan akadályt gördíteni itt a kormányváltás útjába, ami bármilyen módon is megzavarja ezt a kialakult kontextust.
3: Visszatérve egy mondat erejéig, vagy egy kérdés erejéig 2014-hez, mert most mindenkivel kapcsolatban zajlik az a vizsgálat, hogy milyen kapcsolatai voltak az előző időszakban a Fideszhez, és hogy hogyan fűződött neki kapcsolatuk a NER világához. Akkoriban 2014-ben ki volt az, akit meg tudott környékezni a Fidesz? Mert ott nagyon erősen tartotta magát a 2014-es kampányban az egymásra mutogatás formájában az az állítás, hogy ő is, meg ő is, meg ő is, még önt is hírbe hozták ezügyben, hogy a Fidesz támogatja tulajdonképpen
4: az ambíciót. Miniszterelnök jelöltként azért ezt nehéz értelmezni, ugye, hogy az ember azt csinálja, ami a másik félnek adott esetben jó. Én ezeket mindig úgy kezeltem, ezeket a dolgokat, hogy a politikában a legegyszerűbb ilyen kritika megvált, hogyha egy ilyennel vádolom meg a másikat, mert nem lehet bizonyítani, nem is kell bizonyítani adott esetben, elég, hogyha ennek a, hogy mondjam, csak a gyanúja a körbe lengi,
3: hát,
4: a politikai
3: néhány,
4: pártot.
3: Néhány ex-MSZP-s politikus azért elég nagy bajban van.
4: Igen, de az valószínűleg nem ezért vannak.
3: Azok gazdasági ügyek, mivel összefüggnek.
4: Ha igazak, akkor bűncselekmények, és ez egy másik kategória szerintem. De ugye ez azért érdekes, mert ma a fél kormány az volt fideszes. Tehát, hogy én értem, hogy ez fölvetődik meg, hogy kinek milyen viszony van, maga a miniszterelnök, hogy 5089 napig a Fidesz támogatta, és csak az utolsó, nem tudom, 4 évben...
3: 5089.
4: Nem tudom, ezt csak hallottam a parlamentben, lehet, hogy csak 5000 nap, nem tudom. Tehát, hogy a külügyminiszter szintén erős orbánista volt, és Fidesz szimpatizáns, akkor most mehetnénk még végig a névsoron, vagy megnézzük a képviselőjelölteket, vagy azokat az államtitkárokat, akiket kineveznek. Hát ezek, a többsége azt kell, hogy mondjam, és ilyen baloldali aspektusból nézve nem is tölt el bennünket örömmel, hogy tulajdonképpen régi szereplők vagy olyan szereplők jönnek, akik korábban egyértelműen a Fidesznek a szekerét tolták. És ez nem azért baj, mert hogy akkor a Fidesz mellett voltak elkötelezve, én ezt egy másik szempontból érzem magam részéről aggályosnak, ez egy értékrendi aspektus. Tehát mi azt szeretnénk például baloldaliként, hogyha van egy demokratikus jogállam, ez tök jó, van egy tiszta kormányzás, ez is nagyon jó.
3: Ma ez az ígéret.
4: Ez teljesen rendben van. Csak nekünk ahhoz, hogy kormányváltáson túli változás legyen, az kellene egy szociális fordulat is. Tehát egy szociális biztonságnak is része kéne, hogy legyen.
3: Felemelik a legkisebb nyugdíjakat, azt ígérik, hogy a családi pótlékot emelik januártól,
4: így van.
3: Vagy hát a jövő évben.
4: Én szerintem három dolog miatt.
3: Tehát ezek ilyen idemutató irányok.
4: Így van. Én szerintem két fő oka biztos volt annak, hogy miért akartak az emberek kormányváltást. Az egyik az, hogy legyen valamilyen elszámoltatás, tehát hogy történjen meg az, hogy aki ennyit lopott, meg ahogy ezt csinálták, intézményesítettenek, legyen következménye Magyarországon. Ebből fakadóan aztán építsük vissza a jogállamot, értelmezze meg a demokratikus Magyarországot. De másik ugyanilyen fontos pillér az volt, hogy éljünk jobban. Hát a Fidesz ugye 4 éven keresztül nem tudott gazdasági növekedést produkálni, azért ez rányomta a bélyegét az emberek életszínvonalára. Tehát egy csökkenő vagy romló életszínvonalat tapasztaltak meg a magyarok. És szerintem ezek azok a fő, meg persze, hogy Orbánt váltsuk le, ez megtörtént, ez pipa, de emellett ez a kettő másik, ez rendkívül fontos volt.
3: Az nem fura, ennek volt ugye egy munkatársa, vagy ön volt a munkatársa Gyurcsány Ferencnek egy időben.
4: Igen, így van.
3: Aztán áldász küzdelmet vívtak egymással, volt egy elég kemény időszak, amikor szépen egymásnak feszültek. Most ő is visszavonult, Orbán Viktor is megbukott. Most egy ellenzéki párt vezetőjeként ágál a mai kormánnyal szemben. Tehát minthogyha ez a Gyurcsány, Orbán Gyurcsány párviadal függetlenül az önpozíciójától, az önpolitikai munkájától véget ért volna.
4: Ez igaz. Szerintem ez egy ilyen korszak lezárása is volt. Amikor Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy visszalép, akkor én komolyan gondoltam, hogy ez most ki hogy ítéli meg az ő politikai tevékenységét, de alapvetően ez egy korszaknak a végét is.
3: Jól tette, hogy visszalépett?
4: Szerintem jól tette alapvetően. Tehát most nézem, megint ír politikáról egy kicsit, egészen jól, tehát Gyurcsány Ferenc még jól írt egyébként, ha politikáról írt, akkor is, ha most másról, akkor is azért ügyes.
3: Olvasta a krimiáit?
4: A krimiáit nem, de beleolvastam, tehát megnézem azt, amiket írt, tehát szerintem egészen jó meglátásai vannak. Talán most, hogy kicsit távolabb van a politikától, nem kell ebbe a mindennapi, hétköznapi harcokba bent lennie, talán egy picit ez a távolság a tisztánlátást is segít, és ezt most nem ironikusan mondom. Úgyhogy szerintem önnek ki vannak értékes meglátásai most is a mostani kormánnyal kapcsolatban, és a korábbi kormányokkal szemben is volt. Tehát érdemes elolvasni, ezt akartam csak mondani vele, mert...
3: Jó, akkor ezt fordítsuk meg. És Orbán? És az orbáni gondolatok, amiket most ismerünk meg, mert ugye most vagyunk túl Köcsén, meg azon a bizonyos Bayer Zsoltos interjún.
4: Ugye őt azért leköti még az, hogy ő egy harcot vezető politikai szereplő, tehát hogy ő nem lépett ki ebből a rendszerből. Tehát én úgy látom, hogy az ő mondatait erősen meghatározza az a közeg, amit ő vezet. Tehát nem objektív, nem független attól a kontextusra, amiből ő van. Szerintem vannak az ő szempontjából értelmezhető mondatok és politikai kezdeményezések, tehát amik jók, és én értem, hogy ő miért
3: mondja
4: csinálja.
3: Mondja egy példát.
4: Hát például az, hogy azt mondja, hogy itt illegitim ez, ami itt most történik, akár ezzel a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán, akár bármely más jogi döntés kapcsán, és azért például, hogy a Fidesz kivonul, ugye, és nem vesz részt ezekben a szavazásokban a parlamentben. Szerintem stratégiai szempontból igazuk van. Tehát, hogy meg azt mondja az Orbán, ugye, hogy ezekkel nem kell foglalkozni, ezekkel a döntésekkel, mert ha majd egyszer megint ők lesznek kormányon, akkor ezeket egy tolvonással félretesszük. Ugye ez azt a problémát megoldja, hogy nem kell belebonyolódni a vitákba, magyarázkodni, azt mondják, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, ez nincs, mert ez szerintünk illegitim és elfogadhatatlan. Ez egy taktikai szempontból. Ezt én egy nem rossz ilyen gordiuszi csomó átvágásának gondolom. Nem kell magyarázni azt, hogy ti ugyanezt csináltátok korábban, másnál, más módszerrel, de, vagy hogy a módszer ugyanaz, de adott esetben más esetekben. Úgyhogy például ezt egy ilyennek tartom. Akkor azt is én egy picit jobb gondolatnak tartottam, így most megmagyarázom, hogy miért relatíve, amikor azt mondja, hogy itt ugye az önkényellen, meg a szabadságért kell közösen mindenkinek cselekednie. Ez az ő szájából hülyén hangzik, mert ők ugye 16 évig nem így kormányoztak, ezért mondom, hogy relatíva az én állításom, de ugye kell valamilyen olyan zászlót fölemelni ilyenkor egy politikai vezetőnek, ami nem csak a leszűkült tábor számára érdekes és izgalmas, hanem ahogy az idő halad előre, esetleg izgalmas és érdekes lesz más szavazóknak is, akik mondjuk most pont a Tiszára szavaztak vagy a Mi Hazánkra a választásokon.
3: Mondom, hogy kicsit furcsa hangzik valóban Orbán Viktortól, de nem önmagában.
4: Nem is kicsit,
3: de nem önmagában azért, mert hogy ezt ő mondja. Vagy nem azért, amit ki gondol az elmúlt 16-ról, mert mindenki valamit gondolat az magánük, hanem talán azért, mert közben meg azt mondja, hogy már nincs semmi dolgunk a szembenézéssel.
4: Hogy ezt
3: kétszer is elmondta.
4: Abszolút.
3: Hogy túl vagyunk, de abszolút. Hát nem történt
4: igen,
3: meg.
4: Igen, csak tehát ezt én abszolút így hiányérzetnek gondolom. Ahogy az idő halad előre, ezt egyre nehezebb megcsinálni. Tehát én korábban egy pár hónappal ezelőtt még többször elmondtam, hogy az Orbánnak egyszer igenis kellett volna egy valós szembenézést csinálni. Tehát az nem válasz, hogy 60 puszta egy humbug, a korrupciós vádak azok csak vádak voltak, csak lejárattak minket, és az a baj, hogy a kommunikációban nem jól mentünk vele szembe. Tehát ennél azért sokkal többről van szó, és a magyar lakosságnak szerintem a nagyon jelentős hányada, szerintem még a Fideszes szavazók jelentős hányada is nem így gondolja. Tehát ők úgy gondolják, hogy ez a luxizás, meg ez a sok hirtelen meggazdagodás, egyebek, ez része volt a Fidesz választási vereségnek, jelentős része. A másik ugye ez az életszínvonalbeli probléma, a gazdasággal kapcsolatos kérdések, de ez egy másik fő pillér volt, ami miatt ők választást vesztettek. És én azt gondolom, hogy az elején ott az első, akkor így mondom 100 napban, mert az ellenzék számára is lehet azt mondani, hogy van 100 nap, nem csak a kormány számára, bizony egy egyszeri erős szembenézés, erős, jól kitalált mondatokkal szerintem a morális elrugaszkodási bázisát jobban megépítette volna a miniszterelnöknek, vagy volt miniszterelnöknek, és az a mondás, hogy már öreg vagyok, a hibáim is maradnak, meg a politikám is marad, tehát egy picit az a mondás, hogy én semmit nem akarok változtatni, mert mindent jól csináltunk tulajdonképpen, csak itt átverték a népet tulajdonképpen, ez az ő megfejtése. Ez szerintem...
3: Hazugsággal nyert a Tisza.
4: Igen, ez szerintem lehet, hogy a fideszes szavazók számára ez egy elfogadható magyarázat, vagy egy részük számára, de szerintem ahhoz, hogy a Fidesz növelni tudja a támogatottságát, ez szerintem nem elégséges.
3: Ez egy fura helyzet, mert olyan, mint Orbán Viktor eleve lemondana annál a fiatalabb generációkról, már pedig azért most már az nem kevés ember. Ugye amikor azt mondja, hogy öreg vagyok saját magára, meg azt mondja, hogy ő már nem változtat, akkor egyúttal ki is jelöli a Fidesz következő irányát, ha ő vezeti, az olyan, amilyen. Na de a fiatalok 40 alatt teljesen egyértelműen ez ellen foglaltak állást, és adtak esélyt egy másik erőnek. Nem fognak visszatérni, ha nem sikerül ennek a másiknak beváltani minden ígéretet, mert akkor sem ez, sem az.
4: Én úgy gondolom, hogy nem automatikus. Tehát amit gondolnak, hogy ez az inga ugye egyik oldalra kileng, aztán a másikra.
3: Majd jön megint mi.
4: Majd jönnek, igen, a szép idők. Azt szerintem nem automatikus. Tehát egyszer, aki megkérdezte egy pont a Gyurcsányi logikán, hogy az Orbán az Gyurcsány-e, én mondtam, hogy nem az, de még lehet belőle az. Tehát magyarul, hogyha nem más utat jár be, akkor bizony lehet a mumus a mostani kormányzati oldal számára. Most ebben szerintem sokkal segítettek rajta az, hogy nem lehet már miniszterelnök, nem lehet országgyűlési képviselő, mert ugye innétről kezdve hát nincs olyan közjogi szerepe, nem lehet olyan közjogi szerepe Orbán Viktornak, ami miatt ővel riogatni lehetne viszonylag egyszerűen.
3: Hát ha ilyeneket mond, mint amiket most mondott Bayer Zsoltán, akkor azért mégiscsak, mert azért azok elgondolkoztató mondatok, még akkor is, hogyha igen, nem hatalomból, nem hivatalból, és nem egy közjogi funkcióból mondja el.
4: Igen, csak ugye más az, amikor valaki tud közjogi hatalomra is szert tenni, tehát megválasztják valaminek, és akkor ő irányít. Meg más az, amikor mondjuk egy ilyen lengyel példa van, ahol a pártelnök tulajdonképpen nincsen közjogi funkciója, de mindenki tudja, hogy van a háttérben, és a miniszterelnök meg valaki más, meg az államelnök más, stb. Stb.
3: De ez egy érdekes kérdés, mert ha nem Orbán Viktor, ön bármelyik oldalon lát Magyar Péteren és Orbán Viktoron túl olyan jelentős figurát, aki elő tud lépni?
4: Hát bocsánat, hogy a Magyar Péter, nem tudom, másfél éve ezelőtt, vagy nem tudom, két éve ezelőtt nem volt jelentős figura. Tehát az ő példája pont azt mutatja meg,
3: nem,
4: hogy...
3: Nem, most már két és fél, de
4: bocsánat,
3: igen.
4: Rossz számot mondtam, elnézést kérek. Tehát, hogy magyarul ma már ilyen nincs. Tehát ma a social médiával úgy fölgyorsultak az események, hogy amíg régen egy politikusnak kellett fél év, egy év, hogy fölépítsük, hogy tudják kicsoda, vagy legalább észleljék a választópolgárok, az ma lerövidül akár pár hónapra. Tehát, hogyha olyan a politikai kontextus, hogyha olyan a helyzet az országban, akkor egy politikai vezető akár egy hónap, két hónap alatt ki tud emelkedni. Sőt, ma már taktikailag sokszor azt lehet mondani, jó is, hogyha nem az elején emelkedik ki, mert akkor nagyon le tudják amortizálni ugye az ellenfelei a következő időszakban, tehát a hátralevő időszakban. Úgyhogy én bevallom őszintén, ilyen értelemben ettől nem tartok, hogy akkor nem találunk Magyarországon soha többet, más személyiséget, mint Magyar Pétert, meg Orbán Viktor. Ugye viccesen szokta a nagyapám mondani, hogy pótolhatatlan emberekkel van tele a temető. Tehát, hogy szóval ez nem így van a politikában, és ma meg már plána nem így van, és sőt, most a Tiszának a győzelme, az meg evidens módon azt mutatta, hogy a semmiből jöhet valami, ami választást képes nyerni, tulajdonképpen pillanatok alatt.
3: A semmiből, de akkor is jöhet valami, hogyha már egyszer kipróbáltuk és megbukott. Azért kérdezem ezt, mert van egy úgy tűnik politikával foglalkozó közszereplők között meglévő egyesség arról, hogy azt ki lehet mondani, hogy a Fidesz nem tér vissza a hatalomba soha többé, mert hogy ez leamortizálódott, ez egy szétesett társaság.
4: Ez egy tévedés.
3: Rossz előélettel.
4: Tévedés. Bocsánat, szerintem ez tévedés. Tehát a Magyar Szocialista Párt, amelyet idézgette 10-et meg 14-et, 2010-ben 15%-on vettem át a Szocialista Párt vezetését, azt mondták, hogy ne vegyem át, mert ez egy halott párt, ezzel már nem érdemes foglalkozni, ilyen botrányok, ilyen rossz kormányzás után zöldmezős beruházást kell csinálni, legalább barnamezős beruházást kell csinálni, felejtsem el. Én nem így gondoltam. Két évre rá 33%-on álltunk, a Fidesz 39-en. Tehát valós váltópárti szerepköre volt a Magyar Szocialista Pártnak. Nem ezért nem sikerült.
3: Jó, de soha többé nem sikerült.
4: Nem ezért nem sikerült. Tehát az, hogy valaki egy nagy választási vereségből talpra tudjon állni, az nem lehetetlen dolog. Nagyon sok mindennek kell benne. Szerencse is kell hozzá, meg azért sok munka, de megoldható, és azért csak az érdekességképet, egy jegyzőkönyvéget mondom, hogy 2014-ben az ellenzék összesen több szavazatot kapott, mint a Fidesz, több mint 300 000 szavazattal, csak akkor még egy másik Jobbik volt, akkor még egy másik LMP volt, és a többi, és a többi. Tehát ez csak azért érdekes, mert aztán a 18-as választáson már 300 000 szavazattal mínuszba volt az ellenzék oldal, 22-ben meg több mint 1 millió szavazattal volt mínuszba az ellenzéki oldal. Tehát a sokat kárhoztatott 2014-es ellenzéki, nem csak a miénk, más eredmény is, az összességében egyébként nagyobb számot adott ki, mint amit a Fidesz akkor elért.
3: Jó, akkor azért mondom, hogy én ezt csak visszatérek erre, miért nem sikerült? Önnek miért nem sikerült? Ha úgy tetszik, van egy tanácsa Orbán Viktornak, hogy mire figyeljen?
4: A korrupció az egy jelentős probléma volt ebben. Tehát ma már ugye nagyon, még az elemzők is számoló meglepő módon, például amikor régen még beszéltek 14-ről, most már nagyon rég van, ugye nem érdemes nagyon foglalkozni, de olyan értemben igen, hogy hát az elnök helyettesemet letartóztatták. Simon Gábort elvitték korrupciós vádak miatt. És olyan korrupciós vádok miatt, amit ő nem, hát úgy nem tagadott abban a formában, nem azt mondta, hogy ez mind hazugság, és álljunk bele, és védekezzünk. Most volt neki valami, 10-valahány év után volt neki valami elsőfokú ítélete. Messze nem azért egyébként, amivel vádolták akkor. Na de az egész kampányunk arról szólt, hogy az MSZP elnök helyettesét elvitték börtönbe. Hát azért már bocsánat, kérlek, úgy kampányolni végig, hogy minden egyes pillanatban azt kérdezik tőlem, hogy mi van a Simon Gáborral, hol a pénze, honnét szerezte a pénzét, mi mit tudtunk róla, stb. Stb. Stb.
3: De látja, akkor mi lesz a Fidesz-e? Ha nem, ebből
4: indulunk ki. Én csak azt mondom, hogy ugye kérdezte, hogy miért mi volt az egyik fő ok ebben a buk. Ez például az egyik fő ok volt, és ez nekünk az utólagos ilyen felmérések alapján körülbelül 4-6%-nyi választót tántorított el tőlünk egyébként. Csak ez az egy ügy az akkori választásokon. Csak azért mondom kontextusszerűen, hogyha annyival többet kapunk, akkor nincs például kétharmadja a Fidesznek. Nem nyertünk volna még, de akkor szerintem egy kicsit más világ jött volna, vagy következett volna 14 után Magyarországon. Az LMP-vel nem lehetett együttműködni, a Jobbikkal nem lehetett együttműködni, tehát olyan egyéni körzetekbe visszalépünk, azért ez is egy komoly probléma volt. Tehát magyarul én ezért mondom azt, hogy kell a szembenézés, mivel az Orbán kiírták ebből, ha talál megfelelő szereplőket arra, hogy a Fideszt úgymond vigyék, képviseljék listavezetőként, miniszterelnök jelöltként, akkor szerintem ebben lehet számára, hogy mondjam, lehetőség. Én mondok egy nagyon meglepő nevet, Varga Judit. Mi van akkor, hogyha a Fidesznek újra az európai listavezetője, majd Varga Judit lesz? Vagy mi van, hogyha a Fidesznek a miniszterelnök jelöltje Varga Judit lesz? Most mondok ilyen science fiction-öket értelemszerűen.
3: Ez nem science fiction, ez ugye bizonyos összefüggésekben, mert a kampányban is előkerült, hogy visszahoznak Varga Juditot, ő elmondta, hogy erről szó nem lehet.
4: Természetesen. Hón Gyula is mindig elmondta, hogy ő is mindig csak olyan szerepeket vállalt el, amit ő nem akar, de meggyőzték a végén róla, hogy ő legyen, és ezt most abszolút nem bicként mondom, hanem csak ilyen kis bombonként, hogy érdekességként. Tehát én azt gondolom, hogy vannak azért még, és hogyha találnak a Fideszbe olyan fiatal képviselőket, akikről azt se tudjuk, hogy kicsodák, tehát nagyon nehéz. Szóval azzal, hogy mondjuk a Szijjártó, a Rogán, a Lázár, a mit tudom én, az Orbán, ezek most kövér, ezek nem lehetnek országgyűlési képviselők, ez egy pillanatban most abszolút hatalomtechnikailag mondom, vagy kampánytechnikailag önnek, amit, tehát szakborbárként, akkor így mondom, politikusként, azt mondom, hogy ez nem könnyíteni fogja a következő kampányt Magyar Péter számára, hanem nehezíteni. Tehát amit ön mond, hogy na de akkor hivatkozhatnánk rá, hogy ők már elcseszték, igen, ők már, hát ők nem cseszték el, mert nem tudom, Szűcs Gábor, néha itt látom azt hiszem Fidesznek talán a frakcióvezető helyettes, egy fiatal képviselő. Hát ő mit cseszett még el? Hát most semmit. 0 kilométeres képviselő. Most került be az országgyűlésbe. Lehet, hogy megépíteti magáról azt, hogy nem szeretjük, mert butaságot beszél, vagy unszimpatikus, de azért, hogy ő a fideszes kormányzásért felelős, hát azt nem lehet rá mondani, mert nem volt semmilyen szerepes.
3: Hát influencer volt, persze.
4: Így van. De csak azt mondom, hogy, tehát, hogy azért ez szerintem nem állítható ilyen egyértelműen, hogy ezt az elemzők mondják, hogy ezzel már nem kell foglalkozni, szerintem óriási hibát követne el Magyar Péter meg mindenki, aki, ha úgy gondolják, hogy nekik a Fidesz-szel ilyen szempontból nem kell számolniuk, és itt van még a Navracsics féle kezdeményezés.
3: Abban hisz, hogy abban lehet valami?
4: Én úgy mondom, hogy ha ez a, tehát úgy mondanám, hogy ez az Orbánnal egyeztetett alternatívok, ez egy érdekes próbálkozás taktikai, stratégiai szempontból. Ha ez a Fideszből majd kiváló és a Fidesszel szembe politizáló valami, akkor meg megosztja őket, értem, szóval azért nem egy pozitív.
3: Ez a magyar politika történet örök illúziója, Fideszből kiábrándult szavazó.
4: Fideszes, és, igen. Aki miniszterelnök helyettes volt egyébként és kormánytag. De most ezt tegyük félre, én csak azt mondom, hogy szerintem vannak kezdeményezések, amivel nem tudjuk, hogy mi fog kijönni a végét. Tehát ezért én ezt nem merném ezzel a határozottsággal kijelenteni, hogy ennek már itt vége van. Mint hogy azt sem mondom, hogy Orbán egyelő gyurcsány, mert szerintem van előtte egy ilyen út, hogy bejárja ezt az utat, hogy Gyurcsánnyá válik, bocsánat, hogy így mondom, de van előtte egy olyan út is, ami egy teljesen másik politikai vezetői út. Hát ezt majd ő eldönti.
3: Képezzük
4: meg az élet.
3: Egy új szót, a meggyurcsányosodik.
4: Igen, igen, és akkor nem csak egy gyurcsány, hanem több is.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, a fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai. Halálos áldozatesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai.

0: Hatóság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kéri a köztársasági elnököt, állítson egy új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadóeszköz semmisített meg az orosz légvédelem. Közben megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót szervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. 4 életüket vesztették, 6 eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 500 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Viszont ezt a képet elengedjük, nem könnyű. Ha ezt elengedjük, akkor beszéljünk egy kicsit a Magyar Péter kormányzásáról, illetve magáról a kormányról. Ez egy abból a szempontból nagyon nehezen induló kormányzás, hogy olyan kormánytagok a szereplői, akiknek pont annyi politikai rutinjuk van, mint mondjuk a frakciónak. A legnagyobb részük soha életében nem volt politikus. És nem vezetett államigazgatási szervet sem. Ehhez képest, hogy látja?
3: És ez lenne a másik aspektus, egy picit visszatérve a korábbi kérdésre, hogy ki az, akik már a múltban is ott voltak, és akkor ez a régi ellenzék, stb. Stb. Szóval azért sokszor azt szokták ugye mondani, hogy nem jól jön az öreg a háznál, tehát hogy a lendületnek meg a tapasztalatnak ugye kell együttműködnie. Tehát ha csak az egyik van, az hátrány lehet. Én azt gondolom, hogy az tényes való, hogy most volt egy olyan választói hangulat, hogy mindenki menjen a csodába, aki régen ott volt, elsően a Fidesz értelemszerűen, de a többi ellenzéki pártot is, aki bent volt a parlamentben, és jöjjenek az új arcok. Szuper, jöjjenek az új arcok. De ezek az új arcok hónapra-hónapra, évről-évre, hát ugye bizonyítaniuk kell. Itt is Y-elágazás van, lehet, hogy tök jól megtanulják, és jól csinálják, és akkor azt mondják, hogy na látja, erre volt szüksége Magyarországnak, de az is lehet, hogy azt mondják, hogy Jézus Máriám, ezeket sikerült tényleg? Hát figyelj, akkor inkább már az, ami. Tehát azért a tapasztalat az nem egy bolsevista trükk, meg az, hogy értünk valamihez, és a politika az egy szakma lett, akár tetszik valakinek, akár nem, aminek megvannak
2: ugyanazok az alapszabályai.
3: Minden szakma tanulható alapvetően.
2: Tehát nem úgy születik senki.
3: Az, hogy valaki akarja tanulni, van-e hozzá képessége, tehát én például nem tudnék építész lenni, hiába tanulnám, mert nincs meg hozzá kézügyességem, nem tudok zenész lenni, mert nincsen hallásom. Tehát van egy csomó minden, ami, hogy az én hangom csak tömegoszlatásra jó, hogy szoktak mondani a családba. Tehát magyarul van azért egy-két szakma, ami nincs előttem nyitva, hogy hát meg vadászgéppilóta se lehetek. Tehát magyarul ez a politikával is így van. Van, akinek ez való, van, akinek ez nem való.
2: De azt lehetett tudni akkor, amikor egyébként kiváló szakembert kinevezek miniszternek, már pedig ugye itt történtek ilyenek, azt lehet mondani, hogy ez egy szakértő kormány, hogy alkalmas arra, hogy egy egész minisztériumot és a minisztériumon keresztül egy egész ügyet tudjon képviselni egy államban.
3: Ugye ez

0: furcsa ebbe, hogy a politika azért nagyon szép szerintem, és bonyolult szakma, mert attól, hogy te sikeres vagy egy saját szakmádba, gazdaságba, valamilyen szakmai témakörbe, az egyáltalán nem biztos, hogy te sikeres miniszter leszel, vagy sikeres politikus leszel. Tehát azért mondom azt, hogy ez egy másik szakma. Ez nem olyan, hogy én most nem tudom, média személyiség vagyok, és egyik pillanatra átülök az oldalra, erre az oldalra, és akkor ezt ugyanolyan jól fogom csinálni.
1: Hát láttunk ilyet.
0: De bocsánat, éppen nem akartam mondani, de azért láttunk ilyet, hogy nem biztos, hogy ez olyan sikeres ebben a történetben. Tehát egyáltalán nem evidens az, hogyha valaki kiváló gazdasági szakember, kiváló pénzügyes, vagy kiváló, nem tudom,
1: oktatási
0: szakértő.
1: Viszont itt van egy furcsa helyzet, ami lehet, hogy magyarázat arra, amit mond. Mert a politikai szereplést és a politikusi szerepet gyakorlatilag az egész kormánytól átveszi Magyar Péter egy személyben. Tehát ha megfigyeljük, akkor politikusként nagyon ritkán kell megszólalniuk a kormány tagjainak, az esetek többségében szakkérdésekben kell csak beszélni.
0: Igen, de azt ne felejtsük, hogy ilyen 130-40, hogy azért még nagyon az elején vagyunk.
1: Jó, de hát azért ez már 5 hónap.
0: Szerintem úgy nem lehet ezt végigcsinálni, hogy akkor egyik miniszterről se tudjuk majd meg, hogy mi az ő álláspontja, meg véleménye, mert például a parlamentben vannak olyan kérdések, amit a szakminiszternek tesznek föl.
1: Arra neki kell mondjuk az egy szakkérdés normális
0: igen,
1: esetben.
0: De az egy politikai arénában zajlik, az egy politikai kommunikációs csata. Én sajnos láttam már olyan vitákat most a parlamentben, amikor bizony a miniszter elvesztette ezt a politikai csatát, miközben a szakmai tudása valószínűleg ezerszerese volt annak, mint aki tőle kérdezett. Tehát igen, átveszi, csak hogy ez egy rendkívül veszélyes helyzet, mert amíg fut a szekér, amíg megvan a támogatottság, addig jó, hogy a miniszterelnök viszi el a fényt, meg a lehetőséget, meg őt, hogy mondjam, ajnározzák, most pozitív értelemben.
1: De őt is ütik helyettük.
0: Igen, de amíg ugye az embernek magas a támogatottság, addig a politikusi hát ezt elbírja. Tehát amíg ugye erős a személynek a támogatottság, addig ha őt kritizálják, ez pörög le róla a legjobban, sokkal jobban, mint hogy egyébként a minisztereit ütnék. Taktikailag egyébként a Fidesz-ében nem a Magyar Pétert ütném, hanem a minisztereit, meg az államtitkárait, de most ez zárója bezárva itt a kezdetekben. De mi van, ha rosszul mennek a dolgok? Tehát ön még emlékszik arra, hogy a bokros csomagot bokros csomagnak hívták, nem Horn Gyula csomagnak.
1: Hogy Gyurcsány Ferenc... Nyakába is vette, ugye kiment a tömeg elé, felvállalta.
0: Ez egy politikai döntés volt, hogy nem a miniszterelnök kontextust nevéhez kötjük, egy megszorító csomagnak a... Tehát úgy szokták mondani, hogy védd a királyt, ugye most a királyt persze áttételesen ért, tehát az első számú személyt, és a rossz híreket vigye valaki más. Tehát azokat nem a miniszterelnök vagy pártelnök kommunikálja értelemszerűen. Na most itt ugye mindent a miniszterelnök kommunikál, és most volt két olyan másik mondata is, ami egy picit engem, ha már itt emlegettük Gyurcsány Ferencet, azért ráemlékeztetett abban az értelemben, hogy ugye ha valakinek nem tetszik, amit mi döntünk, akkor a tiszta szavazók nyugodtan elpártolhatnak valóvá máshová, meg hogy persze meghozunk olyan döntéseket, ami nem tetszik a népnek, na és akkor mi van? Ugye Gyurcsány is mondta, hogy mert el lehet ebből az országból menni, ha valakinek nem tetszik, vagy majd jönnek, tüntetgetnek, aztán elmennek haza. Na most ezek nagyon veszélyes mondatok szintén, mert még a végén komolyan veszik őket a szavazók, és elpártolnak tényleg valóvá máshová. Tehát ilyet akkor mond az ember, hogyha nagyon nyerekbe érzi magát, úgy érzi, most nagyon erős a támogatottság, fut a szekér, és ő ezt megengedheti.
1: De hát sosem látott a támogatottság valóban. Tehát még most is azt lehet, még látni, hogy 63-68%.
0: Mi van akkor, amikor már majd nem ez lesz? Tudja, tehát a politikában mindig az, hogy az elmondott mondatok, azok ott maradnak, főleg ma már, amikor ilyen social media van, tehát idézőben az internet az mindent, mindenre emlékszik, és ezeket ugye majd szembe lehet állítani későbbi politikai szituációkban. Tehát én ezért az ilyen dolgot, ezt rendkívül sérülékenyé teszi egy politikai formációnak a helyzetét, ha egy emberre épül, és hogyha az az egy ember kommunikál mindent, mert ha az az egy ember hibázik, akkor összedől tulajdonképpen az egész, hiszen nincs alatta semmi más. Tehát én sokkal racionálisabbnak gondolnám azt taktikailag, stratégiailag, hogyha a kommunikáció egy kicsit színesebb lenne.
1: Hát igen, de itt a személyiségre épült az egész kampány, és a személyiségre épült az ő személyiségére a győzelem.
0: Igen, látja, ez az érdekes még pluszban a politikában, hogy más képesség kell az érzelmek felkorbácsolásához és a választási sikerhez, és más képességek kellenek ennek a megtartásához és a kormányzásnak
1: hát
0: a menedzsmentjéhez.
1: Igazából az a kérdés, hogy Magyar Péter ezt az érzelmi hevületet meddig képes az ő támogatókban fenntartani? Ez pedig hitbéli kérdés, tehát meddig hiszek benne és neki?
0: Igen, csak ez azért úgy van, hogy vannak a választópolgároknak elvárásaik. Szerintem például az elszámoltatás kapcsán irreális elvárásaik vannak a választópolgároknak. Ez részbe hibája a kampánynak, hogy nagyon-nagyon a stratoszférába föllőtték ezt a kérdést, És bocsánat, úgy szoktuk mondani mi, hogy nem menedzselték a várakozásokat. Ma az emberek azt várják, hogy rámutatunk, nem tudom, Rogán Antalra, vigyék börtönbe, vegyék el a vagyonát, megoldottuk. Aztán jön a következő, aztán következő. Most egy jogállamban, hál' Istennek, ez nem így működik. Ezek évek, amire ugye egy ilyen folyamat végbe megy, és nagyon érdekes volt, hogy az új hivatali vezetőasszony, aki mondott szerintem nagyon őszinte mondatot, hogy ezek az eljárások azért
2: 6 év alatt nem zárulnak,
0: le. Nem zárulnak le. Most ez 6 év, vagy 4, most 5, most mindegy összességében. És pont ezért kritizáltak a legjobban, pedig szerintem ez volt a legőszintébb, meg legszakosabb.
1: Meg ezt félre is értették nagyon sokszor, és most is sokszor úgy idézik, mert ő nem azt mondta, hogy 6 év alatt nem történik semmi, persze, hanem azt mondta, hogy nem jutunk el ítéletig.
0: Így van, tehát én abszolút úgy értettem, hogy ő mondta, de ez egy nagyon racionális, korrekt mondat volt. Tehát magyarul a választópolgárok azzal fognak szembesülni, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Ez szerintem egy probléma lesz, mert ez egy nagyon erős elvárás a korábbi ellenzéki szavazók részéről. Aztán a másik is egy nagyon erős elvárás, nagyon sok jóléti, szociális típusú ígérete volt a Tisza kormánynak, ez is nagyon ki volt maxolva, amit én taktikailag megértek, mert ellenzékben az ember mindent kitesz az asztalra, mert nyerni akar, stb. Egy kampányban, bár a végén az utolsó 3-4 hónapban azért már látható volt, hogy ebből azért választási győzelem is lehet.
2: Meg az én is, hogy baj lesz a gazdasággal.
0: Igen, és én ott már azért ezt egy picit visszafelé menedzseltem volna a várakozásokat, és mondtam volna olyan mondatokat, amik egy picit realistában közelítik a lehetőségeket, de amikor egy országban 7,5%-os GDP arányos költségvetési hiány van, az garantáltan azt lefelé kell hozni. Amikor lefelé hozunk valamit a költségvetési kiadásokban, az megszorítás, mindegy, hogy ki hogy szereti ezt hívni, mert a Fidesz ugye kiírta ezt a szót a szótárból. Tehát magyarul nem bővülő lehetőségei vannak a kormánynak most a következő 1-2 évben, hanem szűkülő, még akkor is, hogyha jönnek egyébként az európai
1: források. A Fidesz megtalálta a kitépet papírok között ezt a kifejezést, hát most már érdekes módon tudja használni.
0: Hát most már igen.
1: De közben meg Magyar Péter védelmére hadd jegyezze meg, miközben nem szorul rá, hogy mostanában már emlegeti, hogy a helyzet nehéz, meg hogy most költségvetési hiány növekedés lesz, meg kell finanszírozni az uniós források miatt, meg hogy nem tudjuk a szociális ágazat béremelését azonnal megtenni, mert nincs elég pénz a kasszában, és mindezt a Fideszre fogja teljes joggal, hogy gyakorlatilag elköltötték még azt is, ami nem is volt meg.
0: Ez így van.
1: Tehát most már más a kommunikáció.
0: Igen, csak ugye volt több mint 100 nap. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy a parlamentben nem, hogy mondjam, azokat a mondatokat mondja el, meg nem a fideszesekkel foglalkozik állandóan. Úgy látom, hogy van benne egy kis fóbia a fideszes képviselők irányába. Én teljesen meg voltam lepődve, bevallom őszintén, amikor ő azzal indokolt, hogy azért nem szólal föl a parlamentben napirend előtt, mert a fideszesek nem figyelnek rá, és akkor ezeknek nem érdemes beszélni. Most van egy rossz hírem, vagy nem tudom, jó hírem, hál' Istennek a miniszterelnöknek nem a fideszeseknek kell beszélni, hanem a magyar népnek. Tehát a parlamentben a miniszterelnök, amikor beszél, akkor önnek, nekem, meg mindenkinek beszél, nem pedig a fideszes képviselőknek. Sőt, akiknek neki a legkevésbé kell beszélni, az a fideszes képviselők. Hát most zavarták el őket a csodába. Tehát magyarul nem nekik kell játszani, nem nekik kell megfelelni, az ország népének. Tehát magyarul, ha a magyar miniszterelnök, egyébként a Gyurcsánynak a sokat emlegetett összödi beszéde, ugye az...
1: Itt vagyunk az évfordulónál.
0: Itt vagyunk az évfordulónál, ezért említem önnek. Tehát ha az például egy parlamentbe, kultúrált hangnevételbe elmondott beszéd lett volna, akkor teljesen más lett volna a hatása, mint így, ahogy ez megtörtént. Tehát ha a magyar miniszterelnök átvilágítja a magyar kormányt, a költségvetést, egyebeket, és azt mondja, hogy uraim, 90 nap után megnéztük, mi van a kasszába, mit költöttek el, mik a lehetőségek. Azt kell önöknek mondjam, a helyzet szar. Nem tudunk egy csomó mindent megcsinálni, mert ezek a szemetek mindent elköltöttek, elloptak és üres kasszát hagytak itt nekünk. Teljesen fel vagyok háborodva, ezt nem gondoltam. Vagy ennyire, hogy rossz helyzet, ezt nem gondoltam. Úgyhogy sajnos ezt, meg ezt, meg ezt az ígéretünket most nem tudjuk megcsinálni.
1: Talán nem ennyire, hogy mondjam, szűkszavúan, mert hogy szeret hosszan, de
0: erre való parlamenti, én azért ezt így ilyen formában nem hallottam.
1: Hát gyakorlatilag minden egyes parlamenti ülés egy vádirat volt a Fidesz-el szemben.
0: Igen, de tudja, szóval nekem pont az a baj, a vádirat az egy picit más, azt én úgy értelmezem, hogy még mindig a Fidesz-szel foglalkozik, miközben a kampány ilyen értelme véget.
1: Jó, értem. Igen.
0: Tehát azért mondom, hogy szerintem az a várakozás itt van az emberekben, mondom, egyik ez az elszámoltatás, hogy ilyenek a cselekedeteknek következménye, ez teljesen helyes. A másik, hogy legyen egy jóléti rendszerváltás is, hogy korábbi kormányokat is idézzek a Medgyesi kormányt, tehát legyen egy jóléti rendszerváltás, és hogy legyen egy jogállami demokratikus működés. Ez a három fő feladata van a Tisza pártnak, ez kimondva nagyon egyszerű, félreértés ne essék, megcsinálni sokkal nehezebb. Különösen úgy, és ez azért fontos mindig hangsúlyozni, hogy 16 év kormányzás nem 100, meg 150, meg 200 nap alatt lehet kikorrigálni.
1: Nyilván ez egy egész ciklus, ez kell, ez azért hosszabb idő kell.
0: De azért, hogy milyen irányokba indulunk el, hogy ezt hogyan kezdjük el megoldani, meg milyen metodikákat alkalmazunk, azért az egy fontos dolog.
1: Miben bízik, amikor azt mondja, hogy van egy pártja, és remélő, hogy annak van értelme, hogy azt még fenntartják Szakács egykori országgyűlési képviselőről?
0: Én nem ebben bízok, hanem a baloldalban bízok. Tehát a bal
1: van oldal... még olyan?
0: Tehát
1: akkor másképp kérdezem, van még jobb meg baloldal? Érdemes ilyen módon abszolút megosztani
0: abszolút
1: a mezőt?
0: Ez egy ilyen közkeletű, én téves megítélésnek gondolom, hogy összekeverik az, hogy vannak-e még értékrendek meg ideológiák. Szerintem önnek is van értékrendje, ideológiája, a nézőknek is van. Néha még akkor is, hogyha egyébként saját magáról azt mondja az ember, hogy hát én középen állok, nekem mindegy, hogy mi van. Egy picit a beszélgetés, hogyha az ember tud az adott személlyel beszélget, akkor hamar kiderül, hogy inkább konzervatív, jobboldali, inkább baloldali, inkább liberális. Tehát ez létezik, és mondja nekem egy olyan országot, ahol nincsen bal meg jobboldal. Most nem csak az Európai Unióban, hanem a világban. Tehát, hogy most a demokráciákat gondolom ez alatt. Tehát magyarul nem ez a probléma. Az a probléma, hogy a baloldal elvesztette azt a képességet, hogy társadalmi többséget szervező erő legyen. Elvesztette azt a képességét, hogy a különböző hátterű szavazói csoportoknak a problémáját egy közös történetre föl tudja, hogy mondjam, húzni. Tehát ma nem osztályharc van, vagy nem tudom, hogy mondjam önnek, tehát nem úgy, hogy van egy nagy társadalmi csoport, amik általában baloldaliak, hanem van sokféle társadalmi csoport, amelyek nem feltétlenül tradicionálisan baloldali szavazók, de a problémáik olyan, amire egy baloldali politika tudna adni megfelelő választ. És hogyha ezeket a különböző társadalmi csoportokat egy történet, egy narratíva, egy ügyköré, kör mentén föl lehet fűzni, akkor ebből tudsz
1: társadalmi többség lenni. Hogy valójában ezek az ideológiák, ezek keverednek a napi politikában? Tehát az Orbán kormánynak számos baloldali döntése volt, amikre jelentős részére ma azt mondja az elemző, hogy tévedés volt, mert hogy nem az igazságosságot növelte, hanem az igazságtalanságot fokozta. De látszólag mégis, lásd, rezsicsökkentés, hát ennél baloldalibb gondolat hol van. De hát a rezsicsökkentés ugye nem a legelesettebbekhez szivárgott le, hanem leginkább azokat támogatta, akik. Tehát azért mondom, hogy ez zavaró, mert hogy így gondolom én, mert hogy így nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mihez képest baloldali
0: a dolog. Az a helyzet, hogy a megvalósítása volt rossz. Tehát ugye a rezsicsökkentés, mi akkor elmondtuk akkor is egyébként a korábban is a vitában, hogy ez a 13-ra datálódik vissza, ugye ez a rezsicsökkentésnek az első kommunikáció meg bevezetése, hogy mi akkor is azt mondtuk, hogy ezt rászorultsági alapon kell megcsinálni. Tehát magyarul nem azoknak kell adni rezsicsökkentés, akik az uszodájukat fűtik a
1: házba. Értem, és nem is akartam ebbe konkrétan belekeveredni, magyarul, hanem hogy ez ugye keveri az ideológiákat, és egy jobboldalinak mondott kormány baloldali döntése.
0: A megoldásokat keveri, és az Orbániknak egyébként hosszú távon a sikerének az egyik kulcsa az volt, hogy ők nem úgy voltak populisták, mint ahogy a Kaczyński párt Lengyelországban, tehát ilyen dogmatikus ideológia alapon, hanem az Orbán használt jobboldali populista megoldásokat, és használt baloldali populista megoldást, és itt a populistát nem negatív értelemben értem, hanem mint egy keret, amiben belehelyezte a megoldását. Tehát magyarul szerintem az ő sikerüknek pont az volt az egyik pillére, hogy ők nem idegenkedtek baloldali megoldásokat is alkalmazni, ott, ahol ezt, hogy mondjam, hasznosnak ítélték meg.
1: A Magyar Péter kormányát jobb középnek szokás
0: hát ő ugye magát liberális konzervatívnak.
1: De hát ehhez képest az egyik legfontosabb zászló, amit kitűzött, a szegénység csökkentése, a nyugdíjak emelése, a családi támogatások átgondolása konkrétan ugye rászorultsági alapon, tehát ez megint baloldal.
0: Nem, attól függ, mit hogyan definiálni. Tehát az, hogy szeretnék az embereknek jólétet, a gyerekeknek, a családoknak, a nyugdíjasoknak, hát nem tudom, volt olyan politikai párt, még a Mi Hazánk is ezt tűzi ki célul. Tehát szerintem a cél az általában mindig ugyanez, jó, az, hogy milyen megoldási utat választunk a történetbe. Szerintem a baloldal az, hogy legyen egy demokratikus jogállami működés, legyen ennek egy euróatlanti keretrendszere, és legyen egy nagyon erős szociális biztonság. A baloldal az azt jelenti, hogy csökkentjük az esély, az egyenlőtlenségeket, hogy egy kiszámítható életet biztosítunk az embereknek, beleértem a vállalkozókat is, és amikor valamilyen problémája van, mert kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor kapjon segítséget és támogatást az államtól. Nagyjából ez a baloldalnak az üzenete, hogy egy kiszámíthatóság jön az életedbe, egy szociális biztonság, ami azt mutatja, hogy ha bajba kerülsz, akkor nem maradsz egyedül, hanem az állam ott és akkor segít neked. Most én nem látom, a Fidesz idejében ez biztos, hogy nem látom, az egészségügyen nem foglalkoztak, az oktatással nem foglalkoztak, a szociális szférával nem foglalkoztak.
1: A nagy rendszerek
0: és azért visszatérnék, hogy tudja, a költségvetés az mindig prioritás. Az egy politikai prioritás gyűjtemény. Az, hogy mire van pénz, azt mindig az adott politika dönti el. Ha kevés pénz van, akkor is lehet prioritást csinálni belőle. Tehát ha azt mondjuk, hogy nekünk az oktatás, az egészségügy fontos, akkor nem itt szorítunk meg, nem a szociális dolgozóknak mondjuk azt, hogy most nincs pénz, mert azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos. Én ezt akarom mutatni a választópolgároknak, hogy nekünk a szociális szféra fontos. Akkor itt igenis megerőltetem a költségvetést, utasítom a pénzügyminisztert, hogy akárhogy is találjál arra pénzt. El kell venni a honvédelemből. Most csak mondok egy direkt, azért mondom, hogy NATO-s voltam, tehát ebben én érzékeny vagyok, és majd akkor nem tetszik ez a NATO-ba, ha még kevesebbet költünk. Hát akkor nem tetszik. Spanyolország nyíltan megmondta, hogy ő nem fogja elérni az 5%-os GDP arányos költést, mert ő nem akarja.
1: Trumptól meg is kapták a magukét.
0: Hát na, és aztán mi történt? Összedőltek? Nem dőltek. Tehát én csak azért mondom, hogy nem biztos ez a jó megoldás, csak akartam annyit jelezni, hogy mindig lehet a költségvetésben úgy átrendezni a sorokat, hogy azok világos politikai prioritás mutasson. És hogyha egy szociális dolgozó azt látja, hogy mi kaptunk valamit, ők meg nem, ugyan nem annyit, mint amennyit, de látszik, hogy azért minket priorizáltak, előrébb helyeztek ebbe a történetbe, az oktatásba, az egészségügybe, a nyugdíjasoknak az esetében, akkor azt mondják, hogy jó, megértjük, ennyi volt, most ennyit tudtunk kapni, és ha majd több lesz, akkor ugyanez fog haladni előre. Oké, akkor én bízom a kormányban, hogy amikor több lehetősége lesz, akkor többet fog nekünk adni. És nekem baloldaiként mondom, ez az egy problémám van, mert a tiszta kormányzás, a jogállami normák, a demokrácia, az európai keretrendszer rendbetétel, ez mind tök jó, hogy elindultunk
1: ebbe az irányba. Még egyelőre nem látszik, hogy nem így lesz, mint ahogy
0: ezt
1: most
0: mondom,
1: mondta.
0: Hogy ezek látszanak, hogy ebbe az irányba elindultunk, de emellett egy szociális fordulatra, egy jóléti fordulatra szüksége van.
1: Még az sem látszik, hogy az nem így lesz, hiszen a kormányprogram.
0: Hát ilyen napon semmi nem látszik, mert 130 nap alatt ugye nem tudjuk még megítélni. Vannak olyan jelek, ami alapján azt mondja az ember, hogy bizonyos kérdésekben jó irányba indultak el, és vannak olyan jelek, aminél meg azt mondja az ember, hogy hát ez nem biztos az a ló, amit mi akartunk a történetbe. Meglátjuk, én mindig azt mondom, minden ilyen értékelést én azzal kezdek, hogy 130-150 nap alatt azért nagyon nagy konklúziókat még nem szabad levonni, de annyit már igen, hogyha egy miniszter 100 nap után nem tudja, hogy az ő minisztériuma hogyan áll, hogy ott kik dolgoznak, vagy ő kivel akar dolgozni, hogy milyen eszközei, milyen lehetőségei vannak, hogy megvan-e már, nem tudom, az SMS-e, tehát a működéshez szükséges feltételek, az szerintem már baj, mert ezt 100 nap alatt meg lehet csinálni. Óriási politikai változásokat természetesen nem lehet megcsinálni. És azért például ebbe hát nem mindig állnak most jól ebbe a dologba, de majd ez biztos kisibul, még én mindig azt gondolom, hogy még türelmesnek kell lenni, de a türelem nem azt jelenti, hogy mindig be kell fogni mindenkinek a száját. Tehát, hogy mondjam...
1: Úgy érzi, hogy most van erre egy igény vagy törekvés?
0: Nem, én kicsit úgy érzem, hogy beszélgetve emberek, hogy mindenki Szóval azért nem mondjunk semmit, mert végre a Fidesz megbukott, és akkor most...
1: Ez legalább nem az.
0: És akkor ez nem a Fidesz legalább. Igen, én ezt értem, és ebben én egy nagyon maximális egyet is értek, hogy ez tök jó, hogy ez így lett. Na de hát ez nem azt jelenti, hogyha valaki ő helyettük jött, és mondjuk olyat csinál, ami szerintünk nem jó, vagy szerintem nem jó az országnak, vagy nekem nem tetszik most valamiért, de akkor miért nem mondhatná el az ember, hogy szerintem ezt másképpen csinál. Aztán úgyis az ő dolguk, meg az ő felelősségük, hogy most akkor ezt megfontolják, nem fontolják, meg nem amit én mondok, hanem itt általában.
1: Igazából egyébként el lehet mondani, csak fejben most még többen mondják azt, hogy csit várj türelemmel.
0: Igen, csak szerintem sokszor, bocsánat, azóta baj, sok kormányzás idején egyébként, hogy ez a csit várj, ez túl hosszú volt. És sokkal jobb lett volna szerintem, most csak a mi kormányzásunkról is beszélünk, hogyha a mi szavazóink hamarabb, vagy a mi értelmiségünk, vagy elemzőink, nem tudom, hogy mondjam önnek, tehát az, ami kontextusban körülöttünk van, azok hamarabb
1: világos.
0: Mondtak volna.
1: Hadd kérdezzek még egyet a saját pártjával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy látszólag létezik az MSZP is még. Nem tudom mennyire, de mintha. Látszólag vannak új mozgalmak, a szikra alapján is építkezne egy politikai kezdeményezés. Itt vannak önök, és közben meg mindenki arról értekezik, hogy hova tűnt a baloldali szavazó. Van kit, és van hogyan megcélozni azokat, akik eltűntnek látszanak egyrészt, másrészt, hogy több baloldali párt is lesz.
0: A baloldali szavazó nem tűnt el. A baloldali politika tűnt el. Pont az volt a gond, hogy nem olyan politikai társadalmi kérdésekkel foglalkoztak, ami érdekelte volna a hétköznapi embereket. Én azt hiszem, hogy most tudom, hogy ez nagyon szürreálisan hangzik, vagy nem tudom, sokan nevethetnek rajtam ezért, hogy én azt mondom, hogy jelenleg a jobb oldal fragmentált, rendkívül sok jobboldali párt van, amiből lehet választani. A bal oldal nem fragmentált, mert eltűnt a parlamentből, meg a közéletből.
1: Hát valójában a jobb oldal is két párt, hogyha a Mi Hazánkat oda soroljuk, mert akkor a Mi Hazánk meg a Fidesz.
0: A Tisza, a Fidesz, a KDNP, a Mi Hazánk.
1: A Tiszára így kijelenti, hogy az jobb oldal?
0: Igen, hát az teljesen nyilván.
1: Hát az egy gyűjtőpárt, ott most tényleg mindenki van.
0: Nem. Egy választási koalíció volt a szavazók szintjén. Ez egy negatív koalíció volt, arról szólt, hogy váltsuk le Orbán Viktort. Ezért tulajdonképpen a baloldali szavazók is úgymond kölcsön adták a szavazatukat a Tiszának. Nem ideológia alapon tették, azon az alapon tették, hogy mindent fölülír az a prioritás, hogy az Orbán takarodjon.
1: Hiszen azért kérdezte, hogy az ideológia számít-e még.
0: Igen, számít. Csak ezt a helyzetben felülírta az, hogy 16 év Orbán kormányzástól meg akartak szabadulni az emberek, és nem volt valós, reális baloldali alternatíva, mert a DK elindult, de nem tudta ezt a szerepet betölteni. Az MSZP el se indult, mi se indultunk el tudatosan. Tehát magyarul nem a baloldali szavazó tűnt el, és az az érdekes helyzet van, hogy szerintem van egy ideológiai vákum is. Amikor mi arról beszélünk, hogy van fékek ellensúlyok rendszer, akkor sokszor egy jogi kontextusban szokták helyesen értelmezni, de van ennek egy ideológiai kontextusa is, hogy igenis, egy baloldali értékrend az egy kontroll és egyensúly, vagy ellensúly is egy jobboldali kormány esetén, és fordítva értelemszerűen is. Ez most eltűnt. Tehát erre mindenféleképpen szüksége van egy demokratikus Magyarországnak, és az az érdekes helyzet áll elő, hogyha egy baloldali mozgalom betölti ezt a szerepet, tehát magyarul akár gyűjtőpártként előjön és megmutatja magát egy európai parlamenti választáson, akkor szerintem annak komoly esélye van, hogy 5% fölötti eredményt tudjon elérni.
1: Persze, ezek lesznek önök?
0: Nem mi, én azt mondom, hogy egy valamilyen baloldali mozgalom, és ebben szerintem világosan kell beszélni, hogyha mindenki külön-külön akar versenyezni, akkor ugyanolyan megosztott
1: és szétaprózódott lesz a dolog. Ne értsen félre, politikusként is fiatal ember, mégis egyébként sem koros.
0: Tehát főleg a kínai politikai nézőkapó, hát, meg még az ifjúsági tagozat része.
1: Ez egyébként igaz. De közben meg mégis az jut eszembe, hogy azért annak a múltnak a része, amit meg akart haladni a választó.
0: Persze, önnek van múltja?
1: Hát hogy nem, de nem ez a kérdés.
0: Nem, csak ez egy fontos kérdés.
1: De nem. Én igazából szerintem itt az a fontos kérdés, hogy amennyiben feltételezzük, hogy ennek a gyűjtőpártnak, lásd Tisza, kellett egy új arc, hogy az egyáltalán létre tudjon jönni, egy baloldali gyűjtőpártnak is nem egy teljesen új arc kell?
0: Hát dehogy nem. Na de hát, bár bocsánat, én például emeltek képviselő.
1: Ettől még vezetheti a mozgalmat, hát most persze.
0: Mindent vezetett az ember, de értelemszerűen azok a személyek, akik politikai aktorok lehetnek, abban az értelemben, hogy képviselők, meg ilyen értelemben jelöltek, hát azoknak a törvény viszonylag jól lehatárolja, hogy ki lehet, meg ki nem lehet.
1: Akkor mi lesz a dolga?
0: Ez az egyik kettő. Hát például lehet az embernek sok szervezési feladata, háttérmunkája, médiában való megjelenés, hogy elmondani ezeket a dolgokat, ez mind olyan, ami szerintem számít. De hozzátenni még egyszer, hogy ma ön abból indul ki, hogy az új arcok mindent tökéletesen jól fognak csinálni.
1: Nem, és én abból indul ki, az új arcokra volt igény.
0: Ezt mondtam. Na de az igény, meg a beteljesülés az ugye mást jelent. Ugye itt nem plátói szerelmről van már szó, hanem összeházasodtunk. Tehát ugye most már jönnek a hétköznapok. Tehát magyarul, ha a Tisza betölti ezt a választói igényt, akkor a baloldalnak úgymond nagyon nehéz feladata van, akkor sokkal nehezebb a helyzet értelemszerűen. Mert hogyha egy baloldali szavazót kielégít a Tisza kormánynak az ilyen-olyan intézkedése, akkor természetesen azt fogja mondani, hogy hát ez a biztos, tartsuk őket jó értelmevéve hatalomba, és menjen ez így tovább. Na de ha mégse így lesz, ne adj Isten, vagy meglátjuk, hogy alakul, akkor bizony elő fog állni az igény, hogy na nézzük meg, hogy mi a csuda van még, amire esetleg lehetne szavazni. És mivel Orbán már nincsen szembe, a Fidesz más helyzetben van, mint korábban. Én már most is hallok nagyon sok embertől olyan véleményt, hogy ez kéne legyen valamilyen baloldali formáció, mozgalom, értékrend, ami reprezentálja a baloldali szavazókat. Mert Orbán most már elment.
1: De hát nem kérdeztem, hogy az önök pártja lesz-e az? Azt mondta, hogy nem.
0: Nem. A mi pártunk önállóan biztos nem lesz az. Ebben reálisan kell látni a helyzetet. Ez nagyon sok új embert kell megszólítani, hogy ez egy olyan alternatíva legyen, ami új társadalom szervező erő tud lenni. Tehát, hogy a baloldali politika megint legyen úgy bizonyos szempontból többségi társadalmi erő. Tehát én mindig más szót használok, nem újjá kell szervezni a baloldalt, mert ez egy ilyen technikailag tűnő megfogalmazás, hanem a politikájával kell egy új társadalmi erőt szerveznie, ami szerintem sokkal nehezebb, mint egy pusztán egy szervezeti
1: dolgot összerakni. Hát valószínűleg elégedetlenség kell. Ezt jól látja, jól mondja.
0: Nézze, 2012-ben ugye nagyon sok probléma volt a Fidesz kormányzása, gazdaságilag egyebek, akkor ugye közel voltunk Argentinához így a költségvetési egyéb problémák szempontjából, akkor mi hihetetlen módon tudtunk erősödni, mert volt egy baloldali szocialista, ilyen szociális biztonságot megjelenítő politikánk, és akkor az emberek füle ugye nyitottabb volt minden ilyenre. Tehát ez mindig úgy szokott lenni, hogyha a kormány nem jól kormányoz, akkor megnyílik az embereknek a füle a politikai alternatívákra. Ha jól kormányoz, akkor természetesen ez kevésbé van így. De a baloldali szavazó nem tűnt el, és a baloldali szavazó tudatosan döntött úgy a többségük, hogy most az Orbán leváltása fontosabb, mint hogy a szívükhöz közel álló akármilyen politikai formációra vagy értékrendre szavazzon. Hát, de ez megtörtént.
1: Nagy kínálat sem volt számukra, de ezt
0: igen, de ez egy folyamatnak volt a
1: világos, de azért utolsó egy évben. De azért azt kimondhatjuk, hogy nem abban bízik, hogy nagy lesz a gazdasági krak az következő időszakban a magyar kormány működése által. Mert ugye ez a hasonlata a 2012-től ezt kínálta.
0: Hogy akkor... Tehát akkor direkt akkor sarkítom, még a Fidesz kormány idején se kívántam ezt.
1: Köszönöm, hogy eljött Mester Ezé Attilával, beszélgettünk. Tartsanak velem legközelebb is, a konkrétan minden csütörtökön jelentkezik, és itt az Indexen akkor láthatják, pénteken pedig az ATV YouTube csatornáján. Köszönöm, minden jót, viszontlátásra.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne, az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Polyák Gábor lett a média tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, napos felhős idő lesz elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Felfüggesztette három fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobusszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. Fedezd fel a digitális élet emberi oldalát. Az AI generált filmek és képek beköltöztek a reklámblokkokba. A néző dolga megkülönböztetni az igazit a valóditól. Mit mond erről a reklámszakma? A Magenta Podcast legújabb adásában Pőce Balázs és Hídvégi Zoltán visznek el bennünket a reklámkészítés modern kulisszái mögé. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
5: Hello, hello, sziasztok! Ez itt a Magenta Podcast, és benne mi, illetve vendégeink, mert most ketten is csatlakoztak hozzánk, hogy beszélgessünk egy nagyon izgalmas témáról. Itt van velünk Pőce Balázs, a Mito alapítója, kreatív igazgató, és itt van velünk az Umbrella kreatív műhely alapítója, Hídvégi Zoltán. Sziasztok! Arról fogunk veletek most beszélgetni, hogy mi fog velünk akkor történni, amikor mindent össze-AI-oz a rendszer a reklámszakmában. Úgyhogy csapjunk is bele. Mit éreztetek ti akkor, amikor megláttátok az első AI-jal készült? Hát még nem videókat, hanem mondjuk képsorokat, azt mondanám, videószerű dolgokat.
6: Kezded?
7: Hát figyelj, de gondolkoznunk kell, mert úgy emlékszem, hogy az első pillanat az a döbbenettel írható le leginkább, hogy te jó ég, ilyet lehet, és így, és ez a képgenerálásnál, a szöveggenerálásnál, és aztán a videógenerálásnál is volt egyszerűen. Atya úrég, ez fantasztikus. Ez volt az érzésem, szerintem, amikor először láttam ezeket.
6: Én imádtam, amikor ez elindult. Nyilván arra használtam, hogy mindenféle szóvicceket generáljak a lányom számára, meg ilyesmit. Tehát, hogy alapvetően igen, teljes pozitív várakozásra töltött el bennünket is.
8: Láttátok azt egyébként, csak az jutott eszembe, hogy a döbbenet és a rettenet közötti nagyon pici határvonal, mert az emberek nagy része, hogy de jó, és ez fantasztikus, és csináljuk, és képet gyártok, és mindent tudok vele beszélgetni, miközben belül ment a gondolkodás, hogy húha, hogy ez sokkal gyorsan megcsinálja, mint ahogy nekem mondjuk a munkaköri leírásom, akkor lehet ebben gond.
6: Én csak arra gondoltam, hogy valószínűleg ezáltal könnyebb és elérhetőbb lesz mondjuk a deepfake.
7: Nekem a rettenet, a riadalom az inkább a szerzőjogokkal volt kapcsolatos. Tehát azt éreztem, hogy először az nyilalt belém, hogy azért ezt levezetni az emberiség kulturális termékeiből, és már akkor is ugye hatalmas mennyiségű tréningadatról beszéltünk, most már gyakorlatilag amit lehetett, ezt felfaltak ezek a rendszerek, és újra kiköptek. Nekem ez volt az érzésem, hogy milyen lesz ezek után művésznek lenni, vagy újat alkotni, vagy mit érdek, ugye szerintem a Ghibli stílusú képek voltak talán olyan pillanat, ami mindenki számára kirajzolt, hogy volt itt egy stílus, ami egy alkotói közösségre jellemző, és úgy, ahogy van, bárki tud olyat generálni, ez nekik most jó, ők ismertebbek lettek, vagy rossz, és ellopták azt, amilyenek ők, korábban is le lehetett őket utánozni, most meg gép csinálja, ez más. Tehát ezek a kérdések keringtek ott a fejem körül, amikor a rettenet pillanataiba értem.
5: De az megvolt bennetek, hogy ti rögtön ennek az egésznek a közepébe csöppentek reklámszakemberekként, hiszen a ti szakmátokban ez most lehet, hogy nincsen igazam, de azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy használni kell ezt a technológiát, független attól, hogy valaki egyébként nyitott, innovatív szemléletű, vagy pedig kevésbé.
6: Szerintem az egész film, meg reklám, meg kreatív szakma az mindig azon a szakmák közé tartozott, akik ugye a legkorábban próbálják ki az újdonságokat, bármiről is van szó. Tehát szerintem vérünkben van az, hogy egyébként mindig minden újdonságot kipróbálunk, maximum majd nem működik. Tehát ilyenkor szoktam mindig mondani, hogy mi annak idején csináltunk, mi volt az, fekete-fehér 3D horrorfilmet, szemüveggel nézhetőt, ami nyilván most utólag mindenki már nevetett, hogy szemüveggel nézhető, milyen hülyeség volt az. Hát annak idején nem tudtuk, úgyhogy részünkről abszolút benne volt ez a kísérletező vágy.
5: De volt olyan technológiai újításotok, csak hogy most rákapcsolódjak erre, ami meg aztán nagyon bejött, amikor átálltatok a film, a hagyományos filmkészítésre, a digitális eszközökkel való filmkészítésre, ha jól tudom.
6: Igen, egyrészt az, másrészt meg nekünk egy nagy újításunk volt a, hát például az ilyen frame.io, tehát hogy bele tudsz kommentelni a filmbe, meg ilyesmi, tehát azt mi nagyon-nagyon hamar megcsináltuk. Igazából minden arra volt kihegyezve, hogy ugye nemzetközi dolgokat tudjunk csinálni, és akkor egyszerűsíteni a kommunikációt. Az AI-nak is vannak ilyen vetületei, ami ezt egyébként egyszerűbbé teszi, tehát nem tudom, Balázs, te hogy vagy be, de én, ugye vannak az AI tagadók, de én alapvetően AI optimista vagyok még mindig, bár egyébként látom itt a veszélyeit.
7: Szerintem, én még nem tudom, hogy melyik csapat vagy, tagadni semmiképpen, tehát tagadni egy technológiát, ami létezik, és már most csomó embernek örömet, meg néhány embernek, vagy szintén csomó embernek problémákat, vagy fejtörést okoz, tehát tagadni kár lenne. Az, hogy hova vezet ez az egész, az azért nehéz, mert ugye nem egy lineáris utat kell elképzelni, ahol mindig látjuk a következő métert, nem látjuk, hogy következő exponenciális ugrás hol van, és az, mint emberiség mit jelent nekünk. Az, amit a szakmában csinál, az szerintem egyelőre, én is úgy látom, hogy egy nagyon szuper produktivitási eszköz. Nálunk, ugye mi a Zoliékkal szimbiózisban dolgozunk, de az a terület, amit a Zoliék képviselnek, az a mi munkánkkal együtt válik teljes, és vice versa. Ami nehezebb volt nálunk a kísérletezési fázisban, hogy nagyon sokáig mély koncepcionális dolgokat nem mertünk közelengedni ezekhez a rendszerekhez, mert akkor most se tudjuk annyira, akkor még kevésbé tudtuk, hogy mi történik az adattal, ami bemegy. Tehát nagyon nehéz volt, hogy olyan dolgokkal mertünk csak eleinte dolgozni, nyilván egyrészt az ügyfeleink, másrészt a saját reputációnk védelme érdekében, amiben nincs nagy rizikó, hogyha egyszer valaki másnál kiköpi a rendszer. Emlékezzünk vissza, hogy talán a Dallinak a második generációja volt olyan, hogyha azt mondtad, hogy generálj nekem egy focistát, ahogy szalad a pályán egy labdával, akkor még a Getty Images-nek a vízjelét is így rárajzolta, van, hiszen olyan adatszettel dolgozott, a Getty-nek a képeit töltötte, és akkor még a Getty azt lebegtette, hogy képenként, ha jól emlékszem, több ezer, de lehet, hogy több tízezer dolláros royaltyt fog visszakérni ezért a rendszerek tulajdonosaitól. Ez egyelőre nem jött össze, és valószínűleg a jelenlegi amerikai kormány alatt nem is fog. Minden esetre erre nagyon figyelnünk kellett. Ugyanakkor az, ami rögtön könnyebbséget jelentett nálunk, én nem tudok rajzolni például. Tehát, hogy a pálcika embereim is csúnyák, ami azért egy teljesítmény. Az, hogy tudtam prototipizálni, és nem kellett az árdirektorhoz rohangászni, hogy van egy ilyen fura ötletem, megrajzolnád-e nekem két nap kemény munkájával, vagy inkább promptolunk egy gyorsat, és fél óra után kiderül, hogy egy hülyességet gondolok, az szuper. Az, hogy valakinek már nem kellett követni azt az elvet, hogy olyan nyelven dolgozzunk végig a projektben, amilyen a végeredmény, hanem azt lehetett mondani, hogy dolgozz nyugodtan az anyanyelveden, és a végén egy elég rövid idő alatt egy elég jó minőségű fordítást tudunk készíteni belőle, amit aztán lektoráltatunk, megint csak egy szuper dolog.
5: És az az érdekes, ahogyan beszélünk erről a témáról, rengeteg tapasztalatunk van már benne, rengeteg megélt, nem tudom, példát fel tudunk hozni. Miközben azért ez egy friss dolog, tehát hogyha csak visszamegyünk egy-két évet az időben, találtam egy nagyon izgi videót, ezt a pepperoni hackspotot, nem tudom, hogy láttátok-e.
7: Nem.
5: Ez egy nagyon kezdetleges, képzeletbeli pizzázónak készült videó volt, AI-jal készült, és természetesen 2023-ban még a technológia nem tartotta. De most már ott tart.
7: Hány ujja volt az embereknek, ahogy ették a pizzát?
5: A semmi, de annyira félelmetesek voltak, hogyha most...
6: Tudod melyik?
5: Hát, mint egy horrorfilm.
6: Alien, stb. Igen, tehát hogy úgy eszik. Meg volt, amikor Will Smith eszi a spagettit.
7: Ugyanígy
6: nézett ki. Igen, szóval. De egyébként csak rácsatlakozva arra, amit mondasz, Balázs. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hova megy ez az egész dolog, viszont azt szerintem sokan felejtik el, hogy nagyon nagy mértékben szerintem irányítjuk mi is, hogy hova megy. Mert ez egy interaktív, ez egy oda-vissza dolog, amivel tréneled a szettet, olyan lesz, nyilván nagyon leegyszerűsítve, de hogyha tényleg nagyon sokan trénelik egy bizonyos irányba, akkor abba az irányba fog majd elhajlani az egész dolog, tehát szerintem, és ezzel egyébként van egy hatalmas felelőssége is mindenkinek, mert ha most mindenki elkezdené olyan dolgokra használni, hogy mindenféle jogi dolgokat megkerülve, és ilyen szürke, nehogy Isten, fekete dolgokra használni, akkor olyan is lesz a dolog, hogyha egyébként meg mindenkiben van mondjuk egy megfelelő morális iránytű, és nem mondjuk lopásra vagy ilyesmire használja, akkor a szett is olyan lesz.
5: Jó, de ezt honnan kellene meglegyen, bocsánat, az emberekben? Szóval, hogy ez olyan nehéz kérdés.
6: Szerintem ez egy nagyon egyszerű kérdés. Én egyébként azt mondtam, hogy a legelején szerintem Balázsékhoz is jött borzasztó sok olyan felkérés, hogy jaj, úristen, de jó, akkor ebben a reklámfilmben akarjuk látni a pápát, hogy gördeszkázik.
8: Vagy pufikabányban.
6: Meg lehet-e csinálni, mondom, meg lehet csinálni, de az AI az nem jó vagy rossz. Minden, ami szerinted, kedves ügyfél, aggályos, mondjuk Photoshop-al megcsinálni, akkor csak helyettesíts ki a Photoshop szót AI-ra. Tehát az AI ez csak egy jobb eszköz. Tehát ugyanúgy, ahogy nem próbálsz Photoshop-pal előállítani ilyen plakátokat, ahol, ami egyébként nyilvánvalóan jogilag nem tiszta, úgy AI-jal se fogod csinálni. Tehát úgy ezek a szabályok vonatkoznak rá.
8: Igen, csak egy egészséges, ugye, hogy ki van a másik végén, tehát amikor egészséges lelkületű emberek vannak ott, akik mondjuk értenek hozzá, így van, értenek hozzá, és megállt tudnak parancsolni egy ilyen kérésnek, de hát ugye az AI-nak az is mondjuk úgy zsenialitása, hogy hétköznapi emberek számára is elérhető. Tehát azt mondja, hogy nem csinálod meg, hát akkor megcsinálom én, és ugyanúgy ezek a képek lakossági felhasználói fiókokból is ki tudnak kerülni a netre, és virálissá tudnak válni. Tehát, hogy sajnos nem mindenki olyan, hogy van egy erkölcsi fék, ami megállítja, hogy itt...
7: Ez ugye azért egy nehéz kérdés, mert
6: mindenki kapott egy nagyon gyors sportautót most.
7: Igen, hogy trivializálhatjuk a dolgot, az, hogy konyhakést is bárki vehet bármelyik áruházban, aztán az, hogy mit csinálsz vele, az a te dolgod. Ugyanakkor persze teljesen igazad van abban, Manci, hogy ez a önmagában, amikor digitális technológia terjed, ráadásul ilyen sebességgel, akkor az, hogy a tetteim hatása nem azonnal látható, vagy átérezhető, az szerintem egy nagyon fontos különbség a végfelhasználó részéről is. Ugye emlékezzünk vissza, szerintem 2 évvel ezelőtt 14 vagy 15 spanyol diák kapott azért egy bíróságon, talán felfüggesztetted, vagy valami egészen komoly büntetést, mert deepfake-eltek az osztálytársaikról mesztelen képeket. És ugye pont ahogy mondod, a diák, tehát korábban is csináltunk olyan dolgokat iskolásként, valószínűleg mind a 4-en az asztalnál, amit szégyellünk. De az, hogy azzal adott esetben találkozott 30 ember, vagy mondjuk azt, hogy az egész suli, és 500 ember előtt hoztunk kellemetlen helyzetbe valakit, az nagyon más szint, mint hogyha 5 milliárd ember tud belefutni éppen a TikTokon, meg a WhatsAppen, meg a Facebookon összeadva. Tehát ebben a kérdésben teljesen igazatok van, hogy itt a normákat így loholva a rendszerek után próbáljuk lerakni, mert az, ami korábban energiát, erőfeszítést, eszközt igényelt, és itt most tényleg mehetünk a mű mesztelen képtől a biológiai fegyverig, az egy picit egyszerűbb lett. És az, hogy ezt jól tudjuk kezelni, vagy jól tudjuk beilleszteni egy egészséges társadalmi működésbe, az ugyanúgy egy törvényhozói feladat, egy hatósági feladat, a márkáknak a felelőssége, nekünk alkotóknak, az osztályfőnököknek, a szülőknek, mindenkinek.
5: Van még egy feladat.
7: Igen, már annyi unatkoztunk, mint emberiség, és egyébként abból a szempontból itt a merre tart a történet, tehát szerintem amit a Zoli mond, de ugye ez volt Sam Altman is, ezt mondta az első ezzel kapcsolatos meghallgatásán szerintem a kongresszusban, hogy ez igazából Photoshop szteroidokkal. Tehát valójában egy produktivitási eszköz még egy nagyságrenddel nagyobb lett. Engem csak az a rész foglalkoztat, hogy az a rész, amit én nem látok be, és ahol az optimizmusom bizonytalanná válik, amikor már nem csak ezekről a generatív rendszerekről, hanem általában ezekről a szoftverekről beszélünk, mert az, amit belátunk
6: az egy teljesen más dolog. Ugye az AI-nál mindig arról a részéről beszélek, arról a szűk szegmensről, amiben ugye mi vagyunk, ami igazából egy nagyon tényleg színes, nagyon high-tech homokozó, ami így lett nekünk, mert nekem nincs elég tudásom ahhoz, hogy az AI-nak az egyéb alkalmazásairól tudjak értelmesen.
7: Igen, szóval. És az a baj, hogy ott fogy el a ráhatásunk, mert az, amit a Zoli mond, én azon maximálisan egyetértek, hogy ezeket a dolgokat nem elszenvedjük. Minden egyes hirdető, aki kirak egy plakátot, minden egyes ügynökség, ami elkészít egy prototípust egy produkciós csapattal, vagy másik kreatív műhelyel közösen, az hoz egy döntést arról, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. A valójában az ijesztő rész, és ezt úgy gondolom, hogy valóban irányítjuk, az ijesztő rész az tényleg az a rész, amire nekünk a Földnek ezen a részén nem nagyon van ráhatásunk, hogy vajon a következő minőségi ugrás az mit hoz. De ez olyan messze van, hogy lehet, hogy kár is rajta filozofálni.
6: Hát, vagy olyan közel van, hogy kár is rajta filozofálni. Nem, tényleg, tehát ugye nem tudjuk, hogy a következő minőségi ugrás az 2 év múlva lesz, vagy ma délután 2-kor. Tehát szerintem ez a számomra ez a legnagyobb bizonytalanságot adó faktor, hogy azt tényleg nem tudjuk belátni.
5: De ez egyébként téged, tehát hogy te így várod ezt, vagy azért ez téged is veszít?
6: Ez egy jó kérdés. Hát ugye én inkább várom, hogy mit lehet mindezzel egyébként megvalósítani ezzel a dologgal, de az, hogy ez most miket fog helyettesíteni, és nem feltétlenül az, hogy oké, most akkor a grafikusnak nem lesz munkája, mert szerintem a grafikusnak lesz munkája, mert neki van tapasztalata, ízlése, stb., tehát ő fogja tudni a legjobban alkalmazni, szerintem nem az lesz, hanem ahogy Balázs is mondja, tehát gyakorlatilag ugye az emberek fejében mit fog ez alakítani. Tehát hogy nekem például az Instán a feedem az főleg macskás videók, mert miért ne? Ugye itt tréneltem az algoritmust. Viszont a macskás videóknak szerintem a 45%-a már éjjel, és már én sem tudom nagyon megmondani. Tehát az, hogy pláne aki mondjuk nem ebben az iparágban dolgozik, és vizuálisan mondjuk nincs annyira mondjuk éles látás mondja, nem fogja tudni megmondani 2 hónapon belül, vagy hogy mi az igazi, és mi nem. És nem kell feltétlenül rossz indulatú deepfake-re gondolni, hanem egész egyszerűen arra, hogy teljesen el fogja torzítani a valósággal kapcsolatos percepcióját az embereknek.
7: Olyan érdekes, én teljesen egyetértek ebben az Olival, beszélgetünk.
6: A macskákról?
7: A macskákról nem, de arra, hogy mennyire lehet észrevenni, vagy nem, nagyon érdekes. Pont egy nagyon kedves szakmabéli közös ismerősünkkel, barátunkkal beszélgetünk arra, hogy ő mondta, hogy ő még mindig ilyen uncanny-nek, ilyen kényelmetlennek látja, hogy emlékezik az uncanny valley kifejezés, ami már annyira hasonlít az emberre, hogy majdnem, de igazából rossz. Szerintem ez a videójátékoknak a 2000-es évek végén nekem ott píkelt, és mondtam ennek a közös ismerősünknek, Bélának, hogy figyelj Béla, szerintem ezt már nem veszik észre az emberek. És rá 2 napra vittem, az Olival szerintem nagyjából egy idősek a nagylányaink, vittem a gyerekeket szülinapi zsúrra, és ültek a 3-as metron, és néztek egy ilyen posztert, és azt mondjuk, hogy mennyire éjjel, de szar. És mondom, lányok, honnan vettétek? Ez meg volt, 2x5 újja volt a szép. Ki néz ki így, Balázs, mit te nem látod? És mondom, egy 10 éves gyerekekről beszélni. Jó, oké, látom, persze, hogy látom, hogy jelent hozzá. De hogy valóban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez, az szerintem egy hatalmas társadalmi is, meg esztétikai kérdés is, igen, hogy ez most olyan lesz-e, ahogy visszanézni nagyon fura Toy Story-t, ugye már lassan 30 éves film, lehet, hogy picit több is, hogy akkor az state of the art volt, és atya úr, hát ez olyan, hát a szőrök a pitbull hátát, de jó.
6: mind a 8 darab szőr.
7: és akkor vajon ugyanígy fogunk ezekre a dolgokra nézni, úgy, hogy ja, hát ki nem látja, hát ez egy illusztráció, animációs
6: de
7: korszak.
6: Igazad van, mert kicsiben ez ugyanolyan, tehát én is ugye hetente jövünk ki új AI generált filmmel, vagy mondjuk kever technológia, és hát folyamatosan tüntetem el a portfóliókból a fél éves példákat, mert hogy így visszanézve, hogy hát ez azért nem túl jó. Annak idején persze, úristen, milyen jól néz ki, és hogy...
8: Igen, csak itt az lehet-e veszélyes, nem, hogy a jövőből visszanézni a múltba, ugye mindig kicsit könnyelmet, és azt mondod, hogy hú, lehet, hogy már nem raknád ki a kirakatba, de hogy az emberek, akik a digitális érettségnek egy egészen más szakában vannak, van olyan tudás, mert hogyha jól tudom, talán édesapád volt az, akinek egyszer valamit átküldtél, és nem amiatt, hogy hány ujja van, hanem az, hogy nem lehetett ilyen mez ezen a meccsen az adott illetően.
6: Puskás újraélesztés volt, igen.
8: Tehát, hogy ott van egy alap tudása az adott karakternek, ami alapján lebuktatja, és nem a vizuális, hanem így a... Van. De hogy ilyen szerintetek a mai világban, ahol az idősebb generáció is ott van ezekben a digitális terekben és platformokban, hát ott mekkora a kockázat ennek?
6: Hogy... Sajnos nagyon meg lehet vezetni. Ugye volt szerintem egy pár hónapja, vagy talán tavaly az a AI generált olyan hát telefonos akció, főleg idős embereket targetelt, a felhívták, hogy jaj, adja meg a kártyaszámát, bankszámlaszámát, és ugye ugyanaz a hang volt, mint az, vagy nagyon közeli volt ahhoz a hang, mint az adott bankjának a ügyintéző hangja. Tehát, hogy igen, tehát borzasztó sok csalásra ad lehetőséget, tehát ez egy hatalmas veszély.
7: Én nem, ezzel kapcsolatban még emlékszem arra, amikor a Microsoft létrehozott egy olyan modellt, ami azt hiszem, hogy 6 másodpercnyi hangminta alapján tudott utána, az 6 másodperc. Ez korábban az volt, amikor Emma Watsonnal felolvastatták a Mein Kampfot. De volt egy ilyen, elkészült az audiobook a Harry Potter filmek női főszereplőjével, Adolf Hitler művéből, és ahhoz még rengeteg hanganyagra volt szükség. És amikor a Microsoft jelezte, hogy ők létrehoztak egy ilyen modellt, nem hozták nyilvánosságra pont ezért, mert az, amit a Zoli mond, az tényleg az unokázós csalások a négyzetre emelve, amikor nem tud megmondani. És az, hogy ez nem csak az idősekről szól. Képzeljétek, hogy most volt 2 hete Amerikában, hogy gyerekek szülei azt látták, hogy ég az iskola épület. És elindult mindenki nyilván vadul a suli felé, semmi ilyesmiről szó sem volt. Tehát hogyha megfelelően van roncsolva, handicamesre csinálva egy felvétel, kicsit rángat a kamera, akkor a Zoli meg én nagyítóval ott állunk fölötte, és nem tudjuk megmondani, hogy akkor most hívjuk-e a rendőrséget, vagy valaki tök jót szórakozott. Hát emlékezzetek vissza a hajléktalan férfi a lakásomban TikTok trendre, amikor gyerekek elküldték. Azt mondjuk, beengedtem ezt az urat hozzánk ide a nappaliba, és a szülők vadul hívogatták a 911. egyet, hogy a gyerek beengedett egy idegent a lakásba. Senki nincs védve ezzel, és az a, hogy eddig se bíztunk megfelelően a híreink forrásában.
6: Hát most meg pláne nem.
7: Akkor most hogy fogunk?
6: Igen, én ugye erre két, hát nem megoldás, de valami hasonlót gondoltam, hogy ha az összes ilyen AI modell az ugye fizetős lesz és drágább lesz, az ugye kiszűri a hülyéskedők nagy részét, az egyik, a másik pedig, ahogy Balázs is mondta, szabályozás, törvényhozás, stb. Tehát az összes ilyen dologra egyébként tényleg nagyon-nagyon szigorú szabályok kellnek, hogy mint hogy nem is tudom, szerintem 10x éve ilyen, hogy online bullying az ugye nem létezett még, aztán volt egy-két nagyon szomorú, nagyon brutális eset, ami után most már azt is ugye egyébként büntetik, tehát szerintem ennek is lesz egy ilyen evolúciója, csak hát nyilvánvalóan ez ugye utána kullog a fejlődésnek.
8: Kicsit kanyarodjunk vissza a reklámok, filmek világába, ahogy pont mondtátok is, hogy mennyire tökéletes, ahogy a lányod említette, hogy ilyen ember nincs, hogy mekkora felelőssége van a reklámgyártóknak az, hogy ne forduljunk be még jobban mi nézők, reklámfogyasztók, akik már eleve iszonyat szétnyomasztott állapotban vagyunk, hogy nálunk úgy tűnik, hogy mindenki tökéletesebb, boldogabb, több helyre jár. És a reklámokban is majd ezt látjuk, vagy ott a húsvér természetesebbnek tűnő emberek is megjelennek.
6: Hát ez ugye egy kétélű fegyver, mert ugye az ügyfeleink meg ugye azért bíznak meg bennünket, reklámfilmekkel, mert ugye valamilyen céljuk van, ami nem titkolt anyagi célra, tehát ők ezt abszolút ugye maximalizálni akarják. Itt van egyébként nekünk a felelősségünk, hogy valójában a termék, amit előállítunk, azért hát valamilyen, és akkor visszakanyarodnék itt a belső normákhoz, tehát passzoljon így ehhez a dologhoz, tehát most mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy etikus filmgyártás, meg stb., de szerintem egyébként nem csak mint szakember, hanem mint magánember, mint szülő, stb., tehát van egy bizonyos felelősség, hogy oké, ilyet egyébként csinálunk, ilyet meg már nem. És ez nem egy éles határvonal, mindenkinek valahol létezik ez a határvonal.
7: Ugye talán Franciaországban volt úgy, vagy van úgy, hogy bizonyos testtömegindex alatt nem lehetett modelleket alkalmazni. Tehát emlékeztek a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az egész testkép, önkép problematika ugye az előtérbe került. És úgy éreztük, hogy meg kell valahol húzni a valat. Én nem lehetnék modell Franciaországban sok okból, például ezért sem.
6: Mondjuk a francia reklámszabályozás az elképesztően durva. Tehát csak az autóreklámokra mondok egy pár példát. Volt egy autóreklám, aki inkább ilyen szabadidő autó, stb., és a legvégén az volt a jelenet, hogy egy ilyen virágos mező közepén, hát háttérben Alpok, stb., nem szerepelhet, mert az autó nem arra van, hogy te egy mező közepén álljál.
7: Excusez-moi, monsieur, parkoljon el onnan.
6: Így van, parkoljon el onnan. Minden autóreklám csak úgy indulhat, mert ugye mutatják az autót mozgásban, hogyha előtte legalább egy jelenet van, hogy épp bekötöd magad. Ami egyébként egy hülyeségnek tűnik, mert aki nem köti be magát így 2025-ben, szerintem azért van elég el van maradva mással is. De hogy igen, tehát vannak ilyen dolgok.
7: És ezt a fajta túl idealizált világot, én szerintem egyébként már kevésbé a marketing kommunikáció hajtja. Tehát korábban mondhattuk azt, hogy egy másfajta, másképpen fölépített média környezetben, hogy kivonjuk a közösségi médiát, mi volt? Volt szerkesztőségi tartalom, meg volt hirdetői tartalom. És a hirdetői tartalom jellemzően túl idealizált volt. Tehát a gyönyörű emberek a hibátlan fogaikkal, mint Nyugat-Németországból megeszik a csokit, az almát, kimossák a kimosnivalót. Ezzel szemben most ez a fajta polírozott valóság szerintem sokkal inkább az emberek, a végfelhasználók által áll elő. Gondoljunk bele, van olyan szolgáltatás, ahol tudsz magadról kamu nyaraló fotót generáltatni. Tehát, úgy érzed, hogy nem jutott el elég helyre. Marci úgy van, hogy idén csak Zánka jött össze, de mennyivel jobb lett volna a Seychelles-szigetek. Havi, tehát 5 kép ingyenes, és egyébként havi 30 dollárért 500. Marci beutazta a világot. Tehát, hogy Sri Lankáról 2 perc alatt átjutott éjszakaiban rettenetes. De közben a felelős hirdetők, meg az igazi, mondjuk azt, hogy állistás, gondolkodó márkák egyébként pont az igaziságot keresik. Tehát szerintem, hogyha most mindenki belegörgetne az Insta feedjébe, meg bekapcsolnánk egy reklámblokkot valahol, akkor lehet, hogy tökéletlenebb, valódi embereket látnánk a reklámokban, mint a nem hirdetők által létrehozott Insta tartalmak.
6: Nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy egyébként szét lehetne osztani, és lehetne olyan reklámblokk, aminél ki van írva, hogy oké, ebben a blogban csak AI generált filmek vannak, és akkor egyébként a néző is tudja, hogy oké, ezt látom, nem kell, hogy is mondjam, ott szépíteni a dolgot, hanem ott akkor ezzel a hajam, akkor ezt meg be. Tehát legyen mondjuk egy ilyen reklámblokk, de nem tudom, lehet, hogy ezt el lesz végül.
5: De egyébként kell a nézőnek a reklámok esetében tudnia feltétlenül, hogy az AI-jal készült, most nyilván ez...
6: Szerintem
5: kell a nézőnek a reklámok esetében

0: konkrét eseteket látva azt gondolom, hogy fölösleges és irreleváns. Más esetekben viszont kifejezetten fontos lehet, csak megint, pont ahogy mondtátok, Zoli is mondta, kellenek azok a bizonyos erkölcsi, etikai, törvényi normák, amikor az, hogy ha ezt most nem írom ki, hogy az AI, akkor félrevezetem a fogyasztóimat. Amit igen. Ugye egy felelős márka sem akar megcsinálni.
1: Hát igen, mert akkor az ugye nagyon-nagyon rossz fényt vet egy márkára, de ezzel együtt szerintem léteznek olyan márkák, akiknek a márkájukból fakadóan teljesen ellenérdekelt, hogy használjanak bármilyen AI-t. Tehát most mondok valamit, kézkrém, ami teljesen természetes alapok vagy alapanyagokban van, minek használna. Ha kiderülne, hogy AI-t használnak, hát az teljesen ellene megy a dolognak. Vagy... Tehát rengeteg ilyen példa van. Úgyhogy szerintem mindenkire vonatkozik az, hogy már pedig használjanak AI-t.
2: De azon túl, hogy kicsit lenézed a holdok tanulási képességét.
0: De sok játékoknál, amúgy nagyon sok mindenben ügyesek, minden hottól elnézést kérek.
2: De hogy márka szempontjából az viszont lehet egy lehetőség. Ugye Magyarország egy kicsi piac, egy korlátos nyelvvel, ami ugye a világ legszebb nyelve, de mégiscsak ennyien beszéljük. Tehát az, hogy mondjuk az AI tud abba segíteni, hogy egy adott márka, aki több különböző piacon van jelen, meg tud szólalni különböző nyelveken nagyon gyorsan, az ennek a terítését, vagy ennek a mondjuk ilyen költséghatékony előállítását, az segíti el mondjuk így a megrendelők szempontjából, és jelenleg van-e?
1: Rengeteget dolgozunk a német piacra, és én pont azt láttam, hogy az egész AI forradalom, itt nálunk a reklámszakmában egy ilyen nagyon jó ilyen egyenlítő tényező, tehát kiegyenlíti a focipályát, már nem lejt az ő irányukba. Nyelvi szinten is, kreativitás szinten is, ugye már nincsenek drága jelenetek filmekben, hanem arra ott van az AI, és pontosan azért, amit mondasz meg, kis szakma, kis nyelv, stb. Szerintem az egész magyar reklámszakma jobban rá van, és rá is volt kényszerítve az AI használatára. Sokkal előrébb járunk, mint a német reklámszakma ebben a szempontból, hogy én borzasztó büszke vagyok itt magunkra.
0: Ugyanakkor az, amit mondasz, az bizonyos szempontból, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 15 évben hogyan központosodott újra csomó esetben a reklám vagy a marketing kommunikáció, az, amikor a rossz oldalán ülünk annak a bizonyos lónak, bár egy lónak egy oldalára lehet ráülni, maximum az irányt tudod változtatni, de a rossz lovon ülünk, akkor azért arról van szó, hogy ha Varsóban van a márkának a márka központja, akkor eddig lehet, hogy fönn kellett tartania egy magyarországi jelenlétet azért, hogy bizonyos feladatokat itt helyben elvégezzünk. Ezt el tudja maszkolni az AI. Tehát az látszik. Egyébként szerintem a webshopoknál nagyon könnyen tetteni, nem is reklámokban, hanem hogy nem teljesen magyarul működő weboldalak, és egy dolog árulja valami nagyon fura fordítás, hogy ez egy kiváló lengyel könyvesboltból vásárolom épp azt az angol nyelvű könyvet, alig tudok rájönni. Ez a kérdés szerintem pont, és hogyha a Zoli logikáját követjük, akkor tök jogos, a magyar játékosoknak is a rendelkezésére áll. Tehát az, aki beszéli a világ legcsodálatosabb nyelvét, a miénket, meg mellé egy angolt, az most már tényleg a világ összes táján el tudja adni a kiváló termékeit. Igen. Csak találjon valakit, ki egyszer átolvassa azt a szöveget, meg egyszer megnézi ezeket a dolgokat.
1: Igen.
3: És szerintetek, vagy nem tudom, ti a saját területeteken, akárha példát is hoznátok, mi volt az, amit előbb vagy jobban vezettetek be, mint mondjuk a külföldi piacokon az AI terén?
1: Szerintem hamarabb alkalmaztuk a mozgókép területén, mint a többiek. Borzasztó sokat kísérleteztünk, meg kísérletezünk is és ezzel a dologgal, és hát nálunk ugye mindig van egy ilyen, hát ilyen laboratórium jellege így a dolognak, tehát hogyha nem megrendelésre csinálunk filmet, akkor saját magunknak, és akkor mi egyre több ilyen referenciánk lett, és akkor ezt tudtuk egyre inkább hasznosítani márkák számára.
3: Titkon erre a laboratóriumra akartam rákérdezni. Nagyon titkon, és sikerült.
2: Mind a ketten óvatosak voltak.
1: Úgy néz ki, mint egy konstans legény búcsú, úgyhogy üdvözlöm a kódpánkot.
3: Hogy igazából mi történik ebben a laboratóriumban, amikor éppen nem megrendelésre csináltok valamit, hanem kísérleteztek? Hogy néz ki a kísérletezés?
1: Hát nagyjából 20 fiú és lány egy nagyon színes szobában a pizzadobozok mellett promptól borzasztó sokat. Igazából most megnéztük, szerintem 26 különböző szoftveren történik ez, meg lokálisan, és hát tesztelik minél többet.
3: De azt tesztelik, hogy mennyiben lesz ez valósághűbb, azt tesztelik, hogy
1: a határa, mennyiben... Hogy miket lehet megcsinálni. Tehát most mondok olyanokat, hogy régi foci meccsek, ha már nagy magyarok, Puskás Ferenc, vannak olyan meccsek, ahol nyilván csak állóképek készültek. Mi lenne, hogyha megtalálnánk erről a meccsről a sosem látott felvétel?

0: ételeket. Ez elképesztő lenne, és egyébként szerintem ennek mindannyian csak örülnénk, mert nincs feltétlenül gazdasági előnye, de egyébként édesapámnak borzasztó sokat jelentene, ha mondjuk látna az adott gólt, amiről ugye csak képek, vagy talán az a közvetítés született. Vagy mondjuk...
1: Hát meg ugye színesbe, meg tiszta képpel.
0: De akár fekete-fehérben is jól lehet újra nézni. Vagy mondjuk múzeumban, néprajzi múzeum, jó példa, ugye ki vannak rakva a műtárgyak, és ezeknek mondjuk az alkalmazását megmutatni, és tehát életre kelteni. Tehát nem feltétlenül itt csak a filmes, vagy reklámfilmes dolgról tesztelünk, hanem minden egyéb ilyen alkalmazását is.
2: Balázs, azért a ti munkáitokban is nagyon sok helyen feltűnik az AI, nem feltétlen ebben a formában, hanem más-más formában, de mesélsz erről a hallgatóknak akár egyet vagy kettőt kiemelve?
3: Nálunk, ami gyorsan megjelent, egyrészt, hogy az egész mint téma érdekes. Tehát, hogy azt hiszem, hogy most már 4 év telt el azóta, lehet, hogy 3, több mint 3, hogy egy kampányban föltettük ezt a kérdést, hogy na most akkor ez a hirdetés, ezt a képet AI készítette, vagy festő, hogy melyik felét, vagy hogy a rádió hirdetésnek melyik felét mondta föl narrátor, és mit a számítógép azért, hogy az OTP-nek a Brain Barral való együttműködésében adjunk valamit a kampányal, ami elgondolkodtatja az embereket, mert abban az évben a konferencia témája az pont a mi tesz minket emberré volt. De ugyanígy mondjuk, amikor a Telekommal együtt dolgozva, a Vivi Csitán azon ügyködtek a kollégák, hogy legyen minden résztvevőnek egy saját cikke a nemzeti sporton, azt kézi erővel megírni azt a 8000 nem tudom hány száz cikket, hát, ahányan
0: Péter Fibori mind a 12000 futót köszönti.
3: Így. Szóval, hogy ezek a dolgok nyilván nehezek lettek. Tehát az, hogy embereknek élményeket adjunk így, egy olyan élményt, amit előtte kevesebben kaphattak volna meg, az szerintem nagyon hamar megjelent, mint vágy a kreatív oldalon. A stratégák azt szokták egyébként kiemelni, hogy az, amivel korábban pepecselniük kellett, és akár nehézségeket okozott, hogyha gyorsan kellett csinálni, az felgyorsult. Ilyen például a Google Notebook elemje, az egy legendásan megbízható, kifejezetten kutatási célokra hangszerelt eszköz. Az, hogyha a trendriportokat azzal nézik át, hogy az általuk gondozott márkákra vagy piacokra milyen relevanciával bírnak, akkor hamar kapnak egy kapaszkodót, ami nem helyettesíti annak a néhány ezer oldalnak az elolvasását, de arra, hogyha gyorsan kell válasz, vagy inspirációra vágynak, tök jó. Ugyanígy, amikor egyes kampányokat elkezdünk pici szegmensekre bontogatni, tehát azt mondjuk, hogy mit tudom én, a vezetékes internet előnyeiről szeretnénk beszélni, de egyébként ezt másként szeretnénk tenni azoknak, akik otthon rengeteg ilyen eszközt használnak, meg azoknak is, akik inkább a szórakozást jelenti, és így tovább. Korábban egy ilyen óriási Excel monstrumban kellett gyűjtögetni azt, hogy akkor ez melyik felületen, milyen jellegű szövegváltozást jelent, milyen előnyt emelünk ki, melyik szegmensnek.
0: És mihelyt elkészítette az Excel-t, már outdated.
3: Pontosan, így van. Tehát az a Google Sheet, ami soha egy pillanatig nem pihent. Na, hogy az ilyen a munkánkat nagyon nagyban segítő eszközök használata az elengedhetetlenné válik. Itt nálunk az volt, mondom, a fontos, hogy az a fajta modell határfeszegetés, amit a Zoli és a csapatuk csinálnak és összepankoskodnak, egészen fantasztikus. Nálunk nagyon hasonló dolgok zajlottak, csak kevésbé látványos outputtal. Leginkább az árdirektoroknál volt az, hogy érződött, hogy szabadabban, egyszerűbben, gyorsabban tudnak dolgozni. Mondok egy példát, olyan ügyfél, akikkel még nem dolgoztunk együtt, nem tudjuk, hogy milyen absztrakciós szintet szeretnek, mondjuk amikor egy filmet el akarunk nekik magyarázni, és nem azok, akik szeretik a kézzel megrajzolt dolgokat, szépen fotorealisztikusan le lehet generálni storyboard szintnél bőven jobban azt, ami majd leforog. És ez számukra is megnyugtató, mert nem kell körülbelül elképzelni valamit, ami itt van előtte papírral, ceruzával.
0: A filmgyártás ugye egy nagyon-nagyon drága ígéret, mert olyan embereknek, akik egyébként nem filmkészítők, próbálunk eladni valamit sok pénzért, aminek majd lesz valamilyen jövőbeli haszna. Tehát, hogy ez az egész nagyon-nagyon absztrakt. Ebben segít teljes igazadban.
1: Ez meg, ahogy mondjátok, hogy az, hogy a megmutathatósága laikus számára feldolgozható módon. Említetted, hogy nagyon jók a pálcik embereid. Ezen egy picit túlmutatóan, sokkal realisztikusabban.
0: Visszajönnek a pálcik emberek.
2: Volt egyébként olyan, amikor azt kellett mondjátok ügyfélnek, aki még nagyon AI-t akart használni, most tipikusan videókról beszélünk, mondjuk egy spothoz, és azt mondtátok, hogy nem, ez pont nem ide passzol.
0: Tegnap legutóbb, de igen, persze, abszolút. Nagyon egyszerű jelenetek voltak, arcközelieket kell mutatni a filmben, és nem beszélnek az emberek, hanem csak különböző érzelmeket kell, hogy ugye átadjanak. Hát erre teljesen felesleges az AI. Meg szerintem erre egyébként nem is etikus.
3: Igen, érdekes. Nálunk olyan volt, fölmerült, hogy csináljunk egy olyan változatot egy filmből, ami egy ilyen kis kalandozás lenne, egy kicsit átalakítva a történetet, és ott mondta optimistán az ügyfél, hogy lehet, hogy ezt meg lehetne csinálni AI-jal, és komolyan vettük a kérést, beszélgettünk azokkal, akikkel dolgoztunk a filmben, visszamentünk, hogy igen, de sajnos nem. Tehát olyan esetben én azt látom, hogy nálunk egyelőre azt nagyon, nagyon helyesen látja mindenki, hogy milyen esetben és miért van szükség az AI elkerülésére, tehát hogy mikor tudunk, amikor valódi felismerhető színészekkel, színművészekkel dolgozunk, amikor alakításokra van szükség, szerencsére föl sem merül bennük, de bizonyos esetekben pont, ahogy a Zoli mondja, azért a filmkészítés az nagyon sok ilyen szervezet esetében a reklámra elköltött pénzek közül, mondjuk a médiavásárlás után a második legnagyobb gombóc, és olyan rossz, hogyha a helyszínen derül ki, hogy valami nem stimmel. És ilyenkor annyival nyugodtabbak, ha azt tudják mondani, hogy nem kell felépíteni egy kamu disztópiát a háttérben, hanem generáljuk le gyorsan, és nézzük meg, hogy működik-e. Ilyen esetekben...
0: Vagy hogy egy nagyon banális példát mondjuk a főszereplő, bár nem kérte senki a forgatásra, hogy megborotválkozott, és akkor borulja az egész. Tehát vannak tényleg ilyen nagyon banális példák.
1: Hát igen, meg utólag egy valós forgatás után azt mondja, hogy újt még kéne egy jelenet, mikor már mindent lebontottatok.
0: A legnagyobb szitok szó a risút.
3: Ki sem merem mondani, le se kopogom, hogy na mindegy. Szóval nem is mondom, ilyenre ne legyen szüksége az embernek, és egyébként ilyen helyzetekben ezek a rendszerek, tehát az, hogyha tudod, hogy 12 kockával rövidebb lett az a snit, pedig mennyivel jobb lenne, akkor korábban annyi volt a lehetőséget, hogy lassítottál egy picit az egészen. Igen, amit...
0: Fogszívós lassítás.
3: Igen.
0: De egyébként én itt ketté szoktam venni az egész AI részét a mi szakmánkban, mert ugye van a supportive AI, meg van a generative AI. Supportive AI szerintem az teljesen jó, és azt használjuk is. Tehát ez például olyan, nem tudom, amikor mondjuk nálatok, gondolom, egy copywriter beszélget az AI-jal, oda-vissza dobálgatnak ötleteket. Fantasztikusan jó dolog. Vagy mondjuk nálunk már elkészül egy film, AI segítségével történik mondjuk egy bőrretus, vagy ilyesmi. Szerintem ennek semmi árnyoldal nincs, mert alapvetően pont az olyan feladatokat helyettesíti, amiket egyébként senki sem akar csinálni, tehát ki szeretne bőrtetusára nézni hónapokon át például. És akkor ugye van a generatív, ami adott esetben Nagy Balázs mondja, megtéveszthet, stb. Ilyen dolgokra, na ott egy sokkal árnyaltabb a szituáció.
1: És mondd.
2: Biztos?
1: Mindenképp.
2: Nekem még az jutott eszembe, hogy itt ugye nagyon karácsony közeli időszakban vagyunk, persze ezt az adást fogják egyébként hallgatni majd nem karácsony előtti időszakban is emberek, de hogy azért van egy nagy márka, aki most már másodjára hozta be a karácsonyi kampányába az AI-t. Igen, de hogy...
0: Piros üdítőital. És minden snitten más a kamionkerekeinek a száma, azt szeretnéd mondani?
2: Ezt nem figyeltem meg, én egyszerűen csak azt, hogy...
0: Pedig leírták, bocsánat, hogy közben, de tényleg az volt a legjobb. Ugye kijött az új... Ki lehet mondani?
2: Amúgy mondtunk ki márkát.
1: Mondtunk el, mondjuk azt, hogy kóla is.
0: Kóla. Na, szóval kijött az új kóla reklám, a tavalyi is ugye borzasztó visszhangja volt. Én arra gondoltam, hogy idén már vártam, hogy kijön éjjel, és azt gondoltam, hogy ez olyan lesz, hogy uramisten, 100%-os lesz. Hát nem, és ugye rengeteg jó akarója van egy ilyen nagy márkának. Gyakorlatilag kivágta a képkockákat jelenetenként az emberünk, csinált belőle egy storyboardot visszamenőleg, és ott elemezte, hogy melyiken, és le is rajzolt a pálcik a rajzban, hogy melyik snitten hány kereke van a kamionnak, és állandóan változik. Tehát, hogy én nem értem, hogy erre nem lehet.
3: Ez a Transformers következő részének egy promója, csak nem vesztük észre.
1: Igen, a Mikulás autobotokkal jár.
2: De igen, engem az zavart, hogy ugye egy ilyen nagy márka megengedhetné magának, hogy karácsonykor, amikor mindenkinek nagy fókusza van a reklámokon, akkor valamit csinál, aminek van valami üzenete, értéke.
0: Ennek letüzelte, ne használj AI-t észre ki. De én tényleg nem értem, hogy miért, tehát hogy jöttek ez. Tehát
1: Lehet, szerinted benne, bocsánat, ilyen tudatosság, hogy hiszen beszélnek róla, és rakok bele ilyet.
0: De nem jó értelemben beszélnek róla, és szerintem egy ekkora márkánál már nem, de szerintem Balázs sokkal jobban tudja, egy ekkora márkánál már nem állja meg azt a helyét, hogy nincs rossz PR.
3: Pontosan erről van szó, Zoli tökéletesen összefoglalta, így van, azoknál a márkáknál szokott érvényes lenni, vagy valamennyire érvényes lenni a rossz reklám is reklám bölcsesség, hogyha senki nem hallott róla, akkor a márka név ismertségét tudja fokozni akár egy kezelhető botrány. Igen. Ebben az esetben egy olyan márkáról beszéltek, amit hát szóval aki nem ismeri, az nagyon különös helyen él, vagy nagyon feledékeny.
0: Szerintem az ide látogató UFO-k is ismerik.
3: Igen, szerint azért jönnek. Azért jönnek. Ugye nagyon nehéz belelátni mindig kívülről egy kampány megszületésébe. Tehát nem tudjuk mi most itt megmondani. Az is lehet, hogy a világ legjobb filmre forgatott, kisrealista dogma filmjével készültek, de beteg lett Lars von Trier, és valamit gyorsan ki kellett találni. Nyilván a példa nem adekvát, de értitek. Tehát lehet, hogy ez valószínűleg nem ez történt. Tehát ezek, és különösen a karácsonyi kampányok, ahogy pont a Marci mondta, azok a legtöbb márka életében égkövei az egész éves munkájuknak. Nagyon nehéz, pont ezt a részt, ezt a szférát nehéz nagyon szerintem AI szempontjából megítélni, mert én általában a kicsiknek örülök, a kis hirdetőknek. Igen. Jellemzően az eldugott reklámblokkokban látod, családi vállalkozás, raktak bele pénzt, de nem tudtak világítani, nem tudtak úgy forgatni, esetlen az egész. Ha ők csinálnak valami ízléseset, egy jó, kedves, ismerősen néhány szakemberrel egy filmforgatás töredékért, hát mindannyian jobban fogunk járni. Az, amikor nagymárkák ezekhez az eszközökhez nyúlnak, annak most még, és pont szerintem ez a szétválasztás tökéletes, tehát nem kozmetikai céllal, hanem mély koncepcionális céllal ezekhez az eszközökhez nyúlnak, annak üzenetértéke van egyelőre, a szakmában mindenképp. Hogy az emberek előtt is, az egy kérdés, pont volt most egy izgalmas kutatás arról, hogy az érzelmi hatást az AI vajon tompítja-e, és az jött ki, nagyon érdekes, hogy emberek azt mondják, miután tudatosodik bennük, hogy amúgy annyira nem zavarja őket, azt hiszem, hogy a harmada a válaszadóknak mondta, hogy ez nem jó, hogy az ott AI-os volt, de még azok is, akiknek nem annyira tetszik, hogy ez AI-jal készült, azokra is ugyanúgy hat érzelmek, tehát lehet jó filmeket összerakni ezekkel az eszközökkel, ugyanazzal a szakértelemmel, amivel az elmúlt 100 évben lehetett jó filmeket forgatni, de ha így kilóg a lóláb, ha így témává válik az eszköznek a használata, és nem egy jó ügy érdekében, hanem mintha ügyetlenségből fakadna, az mindenképp egy nehéz, vagy magyarázkodó
0: sztorinak. Igen, mert hogyha felvállaltan trash lenne, és vicces lenne, akkor így jó, oké, az egy irány, és akkor lehet azt szeretni, vagy nem szeretni, de akkor az legalább felvált. Ez így tényleg esetlegesnek tűnik.
2: Igen, mint a Google-nek a hálaadás napi pulykája, azt hiszem az volt, nem nagyon vicces volt, és szerintem az egy jó AI reklám volt, szerintem, most kövezzetek meg, lehet, hogy nem volt annyira jó. És igen, összehasonlítva ezzel azért vártunk volna többet. Igen. Mi fogyasztók.
1: Mennyire? Az hozzáértést mondtátok, és a korai szakaszában, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit láttok, a megrendelő oldalon úgy gondolták, hogy kisfiam Ödönke, aki IT szakkörre jár, és suli után ő is meg tudja csinálni, hát most akkor az AI-ja meg lehet csinálni, akkor még kerül ennyibe. Ugye, tehát, hogy az a típusú hozzáértés, amit ti beletesztek, és az adott kollega már úgymond munkaköri leírásában más, de kell az a szem, kell az a kreativitás, hogy mennyire látszik, hogy ezt most már a piacon ugyanúgy elismerik, és értik, hogy ennek miért az az ára, és miért nem Ödönke, aki összesuli után este 6 és 8 közöttek saját gépén.
0: Én egy picit visszamennék, mert szerintem egyébként az elkövetkezendő egy-két év, az valószínűleg, nyilván biztos nem lehet mondani, az még itt a vegyes technológiás filmek időszaka lesz. Tehát, hogy ahol Balázs is mondta, jó színészi játékra van szükség, vagy érzelmeket kell átadni, ott valós forgatást javaslunk, még mi is, meg valós főszereplőket, és az összes olyan mondjuk elemelt, absztrakt, vagy akár nagyon drága jelenetre, ott meg ugye AI-t. Hogyha a kettőt pedig úgy tudjuk összehozni, hogy ne olyan legyen, mint a kóla reklám, hanem egyébként koherens, akkor csináltuk egyébként jól a dolgunkat. Tehát, hogy szerintem ez még nem egy eldőlt dolog.
3: Nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy én a piacnak egy részébe, hiszem az Zoli, sem nem látunk bele, mert azok a hirdetők, akik valóban komolyan gondolják, hogy ezt félamatőr módszerekkel is színvonalasan elő lehet állítani, hiszen ők nem a mi ügyfélköreinkből kerülnek ki. És közben sok esetben lehet, hogy olyan munka, amire mi felkentő szakemberek, akadémikusok, azt mondanánk eltartott kisújjal, hogy ez nem annyira professzionális munka, azok beváltják a megrendelő hozzáfűzött reményet, mert neki tényleg 800 ezer forintja volt erre. Neki nem baj, hogy hirtelen a repülőgépnek hiányzik az egyik szárnya, vagy a csúszda a játszótéren a semmibe vezet, mert hogy amúgy Ugyan. Meg tudta csinálni ezt a mini kampányt Instagramra, jól célozva az ő városukban, ami után már mindenki tudja, hogy ő megnyitotta a játszóházát. Ugyan. Tehát létezik ez a szint, és szerintem nagyon klassz, hogy ők kaptak egy ilyen eszközt, mert engem kevésbé bánt egy így össze, jó szándékkal, erős közepes ízléssel összehozott ilyen produkció szerintem erősebb, mint amikor megpróbáltak a regionális tévé forgatócsoportjától kikönyörögni fél óra időt, hogy gyorsan a többiek gyerekeivel fölvegyenek valami kedves jelenetet a játszótéren. De szerintem ez a gond egyelőre nincs. Én nem az, ami ebben a helyzetben ijesztő tud lenni, az leginkább az, amit a Metának a vezérigazgatója Zuckerberg úr mondott egy podcastben idén nyár elején, ami az volt, hogy szerint igazából az itt a végpont, hogy a hirdető kösse össze a Meta rendszereivel a bankszámláját, nem kell brief, nem kell, legyen, tudjuk mi a termék, elkészülnek nálunk majd a hirdetések, és aztán csak valaki olvassa el a riportot a végén. Na most ez egy olyan cég vezérigazgatójától, akinek a bevételi forrása javarészt a hirdető, és a javarészt alatt úgy, az szerintem masszívan a 95% fölött van. Igen. Nekik azt üzenni, illetve az ügynökségek, akik őket képviselik, nekik azt üzenni, hogy fölöslegesek vagytok, ezt majd megcsinálja egy gép, az a nézőkről se egy nagyon kedves gondolat, meg a megrendelőkről se egy nagyon
0: igen, erre rácsatlakozva múltkor olvastam a YouTube-ról a kétmondatos leírás. A YouTube az a szolgáltatás, amiért a cégek fizetnek, hogy rajta legyen reklámjuk, és az emberek fizetnek, hogy ne lássanak reklámot.
1: Igen.
0: Fantasztikus.
1: És hogyan össze is akasszák, hogy
0: egy kötélhúzás gyakorlatilag folyamatosan.
3: Igen, szóval ebben az esetben itt kérdés, hogy mi hogyan jelenik meg, mert valóban vannak, mert az elmúlt években voltak már olyan rendszerek, szerintem laikusként kicsit nehéz is elképzelni, hogy írsz nagyjából 20-szor egy fél sort a termékedről, beraksz pár képet, és a nagy hirdetési rendszer összeállítja abból a hirdetéseket össze. Ez a szöveg, ezzel a képpel, az a szöveg, azzal a képpel, ez a szöveg, ezzel a szöveggel. Lehet, hogy néha katyvasz jön ki, majd mutatok nektek adás után egy szórakoztató példát, amiben belefutottam, és remélem, hogy nem ember írta, hanem gép. Szóval ilyen rendszerek voltak, ahol mi úgy, ahogy van, eltűnünk. Tehát gyakorlatilag minimális az inputja, akár az OLX szektorának, akár nálunk, ilyen eszközök megjelenhetnek, és lehet, hogy ott érvényesül a ödönke 6-tól 8-ig, megírja azt a két mondatot, és utána a rendszer majd elbohóckodik vele, de azért a nagymárkák érintkezési pontok tucatjain, százain keresztül találják meg a közönségüket, és lehet, hogy amikor moziba mész, és a mozi előtt látni fogsz egy reklámot, ott az ödönke szint nem lesz elég, hanem ott az Zoliéknak a minősége kell, és amikor a képernyő jobb alsó sarkában egy banner szélén van egy mini videó 3x3 képpont magasságban, azt még pont elő lehet állítani 50 centért.
1: Én még annyit kérdeznék csak, hogy mielőtt zárjuk, mert így a beszélgetés végére érünk lassan, hogy mennyire kell, és nektek ebben nagy a szerepetek abban, hogy egy-egy rátok bízott márkát ilyen jó gazda szemlélettel, és a megrendelőt is azáltal terelgetve, hogy ne essen az asztalról az a típusú produktum, hogy mivel ilyenekkel is foglalkoztok, meggyőzhetőek-e a reklámozók azzal, hogy az a szakértelme, az a tudás nálatok van, és jót akartok az adott márkának, és le tudjátok beszélni adott esetben olyan előbb is említett, csak mondjuk egy kicsit így konkrétabb példában, olyan típusú vágyról, ami nem tenne jót, mert az akár az arculatba, akár a missziójukba, a víziójukba nem fér bele, bár szép lenne, és ügyes, és ütős, és nagyon, nagyon tele robbanással, de mégsem róluk szól.
0: Szerintem mindkettőnknek ez a feladata, és ez egyébként a célkitűzése is, és egyébként mindketten szerintem boldogabbak vagyunk a nap végén, hogyha ez sikerül. Meg egyébként hosszú távon ez a márkáknak is jobban kifizetődik, tehát hogy Balázs is, meg én is szerintem ezt, nem tudom, meddig fogjuk csinálni ezt a reklámszakmát, de valószínűleg...
3: Vagy a gép eldönti.
0: Igen, vagy a gép eldönti, de magunktól nem hiszem, hogy nagyon hamarabb hagyjuk, úgyhogy szerintem ez hosszú távú gondolkodás megvan, és tényleg azt próbáljuk átadni így a márkáknak, és szerintem akkor nyer mindenki ezzel, hogyha ezt így használják.
3: A piaci alapon működő magyar marketing kommunikáció szervezetekben szerintem javarészt, és azokra, amikre mondjuk én rálátok, vagy mi rálátunk, ott kiváló szakemberek dolgoznak. Tehát nagyon úgy, közösen vigyázunk, közösen nevelgetjük a gyerekeinket, a márkákat, hogy picit jobban az övék, de azért néha akár évtizedekig a miénk is, és pont ahogy a nevelésnél néha az egyik azt mondja, hogy de jó lenne beiratni Taekwondo-ra, és a másik azt mondja, hogy ne küldjük Taekwondo-ra, mert múltkor is kiesett egy foga, és már több ne hiányozzon neki. Szóval ügynökségi oldalon is felmerülnek néha meredek ötletek, amire jobb, hogyha azt mondja az ügyfél, hogy ezt talán inkább ne, és ugyanez vice versa jelentkezik. Ez egy párbeszéd, és szerintem talán az a legfontosabb, hogy ezzel kapcsolatos tanulságokat ezek a szakemberek egymással meg tudják osztani, mert biztos vagyok benne, hogy tudnánk olyan példákat mondani, akár itt az AI területéről, amikor valaki azt tapasztal, sőt, még az én közvetlen környezetemből is volt olyan példa, ahol a kampányon nem mi dolgoztunk, de a márkához van közünk, hogy húha, azt hittük sokkal egyszerűbb lesz. Azt hittük időt spórolunk azzal, hogy egy karaktert átengedünk AI előállításra, és sajnos a következetes promptolás ezekben a rendszerekben mindig nem hozza ki azt a konzisztenciát, amit egyébként elvenk. Ha ezt tudtuk volna előre, lehet, hogy más eszközben gondolkozunk, és senki nem csinált szarvashibát. Egyszerűen az volt, hogy ezek a rendszerek, ezek ilyen, azért is investálnak ebbe ennyit a Zoliék, ezek felfedezés úton jelenik meg, hogy miben igazán jók, és hol vannak a deficitjék, és akkor helyette mi mást használunk.
0: Meg hát az egyik legfontosabb rész az a konzisztencia, ahogy mondott, tehát, hogy lehet, hogy elsőre összejön valami, csak akkor ugye utána jön az ügyfélkérés, vagy ügynökségtől a kérés, hogy kicsit csinálja már másképp, na és akkor széthullik az egész. Tehát, hogy visszatérve arra a kérdésre, hogy miért fizet az ügyfél, hát azért fizet az ügyfél, hogy neki meglegyenek ugyanazok a körei, ugye az a szabadsága, ugye az a döntési jogköre, mint egy normál filmnél.
1: Na jó.
2: Le kell zárnom, mert sosem, ha rajtam volna, sosem hagynánk abba ezt a beszélgetést, vagy nem hagynám abba azt, hogy figyelek rátok. Szóval a bulvár sajtóban nagyon-nagyon gyakran felmerül az a cím, hogy vége, a média, ipar az lehúzhatja a rolót, a reklámgyártás lehúzhatja a rolót, de azt gondolom, hogy ez a beszélgetés pont ennek ellenkezőjéről tett tanúbizonyságot, és láthatjuk azt megint, amit nagyon sokszor hangsúlyozunk mi itt a Magenta Podcastben, hogy az ember és a gép együtt közös alkotás az, ami a jövőt elhozza nekünk. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és további szép napot, sziasztok!
1: Köszönöm. Sziasztok!
4: Köszönöm. Sziasztok! Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Polyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Halálos késelés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanácselnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanácselnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell, a gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára. Porkher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcsterületeket, egyebek közt az ipart, kereskedelmet és az energetikát támogató Gantz Ábrahám program, valamint a vállalkozások 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5+5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón, a hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett, és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Pesti alsó rakparton délfelé a Margit híd után. A két irány forgalma egy sávban felváltva halad, a Szent István parttól délfelé és a Lánchídtól északi irányban lassulást tapasztalhatnak emiatt. Ugyancsak baleset okoz fennakadást a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a Vérmező út után, ott a belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek, és emiatt a Csaba utcától torlódás alakult ki. Tart a helyszín és a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Gábor Áron utcánál. Ott is fennakadásra számítsanak emiatt. Útszűkületen kell áthajtani a 15. kerületben, az Árva-Vár utcában, amit megnyitottak a Rákospalotai körvasútsornál, de tart a vízvezeték javítása. A 9. kerületben, a Köztelek utcában, az Üllői út közelében csak a félútpálya járható, veszélyelhárítás miatt várhatóan délután 4 óráig. A Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Felvéve podcastot látják és hallják, hogyha követnek bennünket, akkor tudják, hogy ezt a VAC szakmai együttműködésével készítjük, és alapvetően a HR világát, a munkavilágát vesszük sorra, és járjuk körbe a különféle beszélgetésekben. Én Rónai Egon vagyok, a mai vendégünk pedig Szakály Balázs, aki hát egy speciális világát képviseli ennek az ágazatnak, a bérszámfejtés titkainak tudója. Szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
2: A te rendfokozatod a VHC payroll névre hallgat. Leírod, hogy ez micsoda?
3: Hát maga a payroll bérszámfejtést jelent, tehát a VHC-nak van egy olyan üzletága, ahol külső partnereknek a munkavállalói bérszámfejtését végezzük el.
2: Tehát ez nem csak a sajátotok, hanem más cégeké.
3: Pontosan. Sajáton kívül más, több mint 80 cégnek a bérszámfejtését végezzük, havonta több mint 20 ezer munkavállalónak.
2: Ez nekik azért éri meg, mert így olcsóbb?
3: A közhiedelemben amúgy ez van, hogy általában azért szerveznek ki egy bérszámfejtést, hogy ez olcsóbb és költségeket takarítsanak meg, de úgy gondolom, hogy más üzleti döntések is közve játszhatnak ebben az esetben. Tudok példát mondani, például, hogyha egy cég akvizíciót

0: készít elő, és mondjuk egyesíteni a cégeiket, akkor itt egy nagyobb bővérszemfejtési feladat léphet elő, amit egy szakembernek célszerű lekezelni. Vagy akár kockázatot próbálnak megcsökkenteni. Mondjuk, hogyha egy bővérszemfejtő van egy cégnél, és ő mondjuk kiesik, akkor de nagyon nehéz pótolni a határidőn belül, munkavállalóknak pedig érdemes bért fizetni, mert különben elég nagy probléma lehet.
1: Azt gondolnánk, hogy ez egy viszonylag statikus munka, teljesen állandó feladatokkal, hónapról hónapra pontosan ugyanúgy ismétlődő dolgokkal, és ezt valószínűleg joggal is gondoljuk, de közben ez egy nagyon mozgékony terület, mert hogy állandó jogszabály és törvénymódosításokkal sújtott.
0: Abszolút. Tehát személyes példám az, hogy mikor a VHC-hoz kerültem, úgy gondoltam, mindennel találkoztam, hát minden nap belefutok szinte egy olyan új problémába vagy jogszabályi változásba, amivel előtte nem voltam felkészülve, vagy akár a csapat, úgyhogy folyamatosan monitoroznunk kell a jogszabályi változásokat, amik nem biztos, hogy egy kimondottan egy adójogszabályhoz köthetőek, hanem bármilyen más változás lehet, amit eldugva jelenhetnek meg mondjuk más jogszabályok között.
1: A bérszámfejtők tradicionálisan és általában a cégeknél hölgyek. Igen. Ez hogy alakult így?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ez egy monoton munka viszonylag. Tehát ahogy te is említetted, ismétlődő feladatok vannak általában, kis változásokkal, és hát itt le kell ülni napi 8 órába, ott kell ülni a gép előtt, és ezt inkább a hölgyek.
1: És ezt mi férfiak úgy gondoljuk, hogy ezt tök jobban bírják.
0: Igen, ennek ellenére vannak olyan kollégáim is, akik férfiak, de tény, hogy 90%-ban hölgyek végzik ezt a munkát.
1: Mennyi költség és idő megtakarítás egy kiszervezett bérszámfejtés egy cég számára, azt hogy lehet leírni körbejárni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy előtt a cégnek át kell gondolni, hogy milyen okból szervezi ki a bérszámfejtést. Ha költség oldalról nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy egy bérszámfejtő átlagosan egy olyan 4-500 főnek a bérszámfejtését tudja elvégezni. Hogyha ennél kisebb létszámról van szó, akkor biztosan megéri kiszervezni a bérszámfejtést, mivel olcsóbban ki tud jönni az adott cég, és nincs neki az a kockázat, hogyha ez az egy bérszemfejtő kiesik, akkor utána ezt hogy tudja pótolni, vagy hogy tudja megoldani a bérszemfejtést. Hát a másik kérdésed az idő megtakarítás. Igen, nem a cégnek kell elvégezni ezeket a feladatokat, tud fókuszálni más olyan HR központú dolgokra, ami az ő feladata, és így egy adminisztratív terhet tudunk levenni az ő vállukról.
1: Érdekes, amit mondtál, én pont az ellenkezőjét gondoltam volna, minél nagyobb egy cég mérete, annál jobb neki ezt kiszerveznie, de hát ezek szerint éppen, hogy nem, mert egy KKV minek foglalkoztat egy kisebb cég egy bérszámfejtéssel működő embert, ha oda tudja adni nektek?
0: Hát pontosan, ő neki mondjuk lehet, hogy megéri, ha tud más feladatokat adni ennek a kollégának. De hogyha mondjuk csak bérszámfejtési feladatok vannak, akkor gazdaságilag nem biztos, hogy megéri neki, így jobb lehet. Ettől függetlenül nagyobb cégek is kiszervezik a bérszámfejtést, de nem feltétlenül költséghatékonysági szempontból, hanem más egyéb indokok vannak erre.
1: Egy nemzetközi cégnél bonyolultabb kérdés a bérszámfejtés, mint egy tisztán hazainál?
0: Általában igen. Ez nem csak attól függ, hogy nemzetközi vagy magyar cég, hanem attól függ, hogy mondjuk termelő, műszakrendben dolgoznak az emberek, egy műszakban szellemi, fizikai munkavállalók, de ami talán előjöhet a nemzetközi cégeknél az, hogy ott már megjelennek a külföldi munkavállalók is, ami viszont sokkal bonyolultabb adminisztrációs terheket jelent, és így nagyobb szakértelemre van szükség ehhez.
1: Mondtad, hogy néha meglepőd egy problémánál, hogy ezzel még nem találkoztál. De ezt alapvetően az állandóan változó munkakörnyezet, jogi munkakörnyezet okozza? Vagy voltak éppen itt olyan új események is vannak, amik újak a piacon?
0: Általában inkább a jogszabályi változások, amik így előjönnek, vagy egy-egy jogszabálynak az értelmezése nem mindig 100%-ban egyértelmű.
1: Ilyenkor hova tudtak fordulni?
0: Általában valamilyen állami szervtől kell egy állásfoglalást kérni, vagy valamilyen olyan jogi szervezettel felvenni a kapcsolatot, aki ezzelben a témában szakértő.
1: Mondjuk egy ilyen cégnek ez is egy előnye, hogy ehhez megvan az apparátusa, hogy ilyenekkel bíbelődjön. Még Marika néni a KKV-nál nem biztos, hogy tudja, hogy hova kell fordulni.
0: Abszolút, igen. Tehát ez így van, meg mivel egy ilyen cég sokkal több külső cégnek a számfejtésével foglalkozik, sokkal több olyan dolog jön elő, ami egy-egy konkrét cég számfejtésén nem biztos, hogy felmerülne. Így sokkal előbb lehet egy választ adni, vagy akár egy megoldást biztosítani az adott partner számára, és így sokkal előbb meg tudjuk oldani az ő problémáját.
1: Ha én rátok bízom a cégem ügyeinek intézését, akár mondjuk a bérszámfejtést, akkor elvárom azt, hogy felelősséget vállaljatok, garanciát vállaljatok, és hogyha bármi baj van, bármivel gond van, akkor a büntetést is ti fizessétek.
0: Ez egyértelmű. Tehát egy ilyen kiszervezett szolgáltatásnál egyértelműen megvannak meghatározva a felelősségi körök, hogy ki miért felel. Ezek a kiszervezett bérszemfejtő cégek, akár mint mi is VHC, természetesen felelősséget vállalunk a munkánkért, de ha netalántán bármilyen probléma lenne és egy büntetés lenne, azt átvállaljuk, vagy rendelkezünk megfelelő felelősségbiztosítással, amivel ezeket a költségeket tudjuk ellensúlyozni.
1: GDPR, hát azt rendkívüli módon ismerjük már, mert ha bármilyen oldalt megnyitunk az interneten, akkor állandóan ez jön velünk szembe. De igazából ilyen helyeken a legfontosabb, ahol emberek adataival, béradataival, adózási adataival bajlottok. Garantált az, hogy ezek az adatok, ezek védettek?
0: Abszolút. Tehát érdemes olyan céget választani, aki különböző ISO megfelelőségeknek vagy auditoknak megfelel, és ISO szabványokkal rendelkezik.
1: Azt mennyi időközönként ellenőrzik?
0: Általában legalább évente, tehát évente legalább van egy felülvizsgálat, de van, ahol ennél rendszeresebben is adhok jelleggel is felülvizsgálják, és itt nem biztos, hogy csak a folyamatokat kell auditálni, hanem a különböző információtechnológiai dolgokat is. Tehát nagyon fontos egy ilyen cégnél, hogy megfelelő információs technológiával vagy informatikai háttérrel rendelkezzen, megfelelő adatmentések legyenek, megfelelően legyenek a jogosultsági szerepek meghatározva, és mindenki tényleg csak azokhoz az adatokhoz fér hozzá, amivel dolgozik, és amivel megfelelő engedéllyel rendelkezik.
1: Manapság minden cégvezető azon töri a fejét, hogy a mesterséges intelligenciával hogy tudja egyszerűsíteni az életét. Te, aki a bérszámfejtésért felelsz, látod magad előtt, amikor nem munkavállalókkal dolgozol együtt, hanem az AI-jal?
0: Ez egy nehéz kérdés. Tehát bizonyos szintig én is szoktam használni az AI-t, de ott még azért vannak tévedések. Ő nagyon meggyőző tud lenni bizonyos esetekben, akkor is, hogyha nincs igaza. Valamint, ami talán fontos kérdés, és visszacsatolnék arra, hogy mesterséges intelligenciának személyes adatokat átadni nem biztos, hogy célszerű.
1: Talán voltaképpen minden nap ezt tesszük mi magunk is, hogyha használjuk.
0: Hát igen, de érdekes, egy mesterséges intelligenciának átadsz egy-két kérdést, megkérdezel, lehet, hogy egy hét múlva vissza fog reagálni arra, amit két héttel előtte megkérdeztél tőle, és emlékszik rá. Na most partneret cégek, vagy akár a kollégáknak a személyes adatait nem célszerű átadni ide, mert lehet, hogy egy másik kérdezőnél ezek az információk meg fognak jelenni, ami pedig egy adatvédelmi kockázatot jelent. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövőben biztos, hogy lehet használni, akár a jogszabályok elemzésére, de ezt nagyon biztosított környezetben kell majd kialakítani.
1: Az adatok kezelésére nem gondolkoztok egy zárt rendszerű AI kialakítására, ami csak a sajátotok?
0: De igen, ezen elgondolkodtunk, tervbe is van véve, tehát ezen dolgozunk, hogy egy ilyen rendszert kialakítsunk, ami segítheti a partnereket, vagy akár a kollégákat bizonyos jogszabályi kérdésekben, vagy akár mondjuk a saját szoftvereinknek a használatában, vagy, ami még egy előny lehet, hogyha jön egy új kolléga, akit be kell tanítani, akkor lehet, hogy könnyebben be tud tanulni és kérdezni egy AI-tól, mint hogyha rendszeresen ott ülne mellette egy mentor.
1: Hát ráadásul az a mentor is a munkaidejében ücsörögött, tehát rögtön két embert vontál ki a napi feladatból. Azt szokták tőletek a partnerek kérni, hogy a béreken keresztül egyfajta költségszámítást is készítsetek számukra? Mert ebben például, hogyha ilyen van, akkor az AI sokat tud segíteni.
0: Igen, tehát rengeteg adattal dolgozunk, és nem csak mondjuk egy cég adataival látunk rá, hanem akár egy piaci szegmensre, vagy akár egy lokációra. Így nagyon sok adatot tudunk adni természetesen anoniman az adott cégnek, és mi például rendelkezünk egy belső fejlesztő csapattal. Tehát olyan felületeket alakítottunk ki, ahol a partnerek megfelelő kollégái azonnal le tudnak kérni bizonyos adatokat, és nem egy csak plusz kimutatásokra gondolok, hanem olyan információhalmazva, ami a döntést elő tudja készíteni nekik.
1: Ti kezelitek a kafetéria rendszerrel kapcsolatos adatokat is, gondolom, mert hát a bérek tárgykörbe ez is beletartozik.
0: Igen, tehát elég komplex portfólióval rendelkezünk. A bérszemfejtésen kívül munkaidő nyilvántartó rendszerünk van, szabadságkezelő workflow, kafetéria rendszer, reporting rendszer, vagy akár külső cégeknek az auditját is elvégezzük, jogszabályi megfelelőség, vagy pedig folyamat optimalizáció szempontjából.
1: Ha valaki, ezt előbb kérdeztem, hogy a nemzetközi cégekkel kapcsolatban milyen a helyzet, de ha valaki külföldi munkavállaló Magyarországon, ő például egy egészen speciális munkajogi helyzetben van, bérügyben is? Bér szempontból is?
0: Igen, elképzelhető. Ilyen esetben mindig vizsgálni kell azt, hogy melyik országból jött, milyen minősítésben van Magyarországon, mennyi ideig van itt, és még egyéb más jogszabályokat is meg kell vizsgálnunk, ami alapján eldől, hogy ő hogy adózik, vagy milyen módon lesz biztosított.
1: Hogy itthon adózik, vagy ott?
0: Például igen, vagy akár egy harmadik országban, ez mind az adott körülményektől függ, az adott munkavállalótól, cégtől, munkavégzéstől.
1: Az, hogy valaki Burkina Faso-ból érkezik, Laosból, vagy a szomszéd Ausztriából, ebből a szempontból nektek teljesen mindegy?
0: Nem. Hát abból a szempontból igen, hogy külföldi munkavállalóról van szó, viszont mindig az adott körülményeket vizsgálnunk kell, hogy melyik országból jött, ott milyen adózási feltételek vannak, a két ország között milyen egyezmény van, és az alapján tudjuk eldönteni, hogy milyen szabályok fognak vonatkozni erre a munkavállalóra.
1: Nagyon elterjedt kezd lenni, és a NAV rengeteg megjegyzés is tesz rá különböző kommunikációiban, hogy ezek a kétórás bejelentések, ezek kicsit elfedik a valódi munkáltatást. Tehát a 8 órás munkaviszony 2 órás bejelentéssel ez elég gyakori a magyar munkavállalói piacon. Ezzel ti találkoztok? És ha találkoztok, ez ügyben tudtok megjegyzést tenni például a partnereteknek, hogy ez nem biztos, hogy egy adóellenőrzésnél jó lesz?
0: Szerencsére ilyennel nem nagyon találkoztunk eddig, viszont arra kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a partnerrel folyamatosan egyeztetünk, próbálunk információt nyújtani neki azokról a dolgokról, ami mondjuk nem biztos, hogy szabályos lenne, vagy érdemes lenne átgondolni és átalakítani, valamint próbálunk tanácsot adni neki abban, hogy hogy tudna hatékonyabban működni.
1: De nem foglalkozol magával a bérszámfeltéssel, feltételezem. Annál sokkal vidámabb a tekinteted. Viszont a partnerekkel gondolom annál inkább.
0: Abszolút. Tehát.
1: Mik a leggyakoribb kérések hozzátok? Vagy mik a leggyakoribb kérdések, mielőtt szerződtök?
0: Szerződés előtt? Hát általában az, hogy működünk, mennyire biztosított a mi folyamatos működésünk, helyettesítési rendszerünk, milyen technológiát használunk, tehát mit tudunk nyújtani az adott partnernek, amiben megkönnyítjük az életét, időt takarítunk meg neki, tehát milyen platformunk van, valamint maga a tanácsadási szolgáltatásunk hogy működik, tehát mennyibe tudunk nekik a bérszemfejtési kérdésekben segíteni, hogyha bármi felmerül náluk, vagy hogy tudunk tanácsot adni. Általában így ezeket a kérdéseket szokták feltenni, és a működésünkre kíváncsiak, hogy mióta, hogy működünk, és mennyire bízhatnak meg bennünk, mivel úgy gondolom, hogy a bérszámfejtésben nem lehet azt megcsinálni, hogy oké, hát most 2 embert számfejtsetek le ti, a többit a másik cég, és hogyha mondjuk a 2 jó, akkor majd az összes többit. Itt mindent egy lapra kell feltenni, és megfelelő szolgáltatót szeretnek választani.
1: Ilyenkor mit tudsz megmutatni? Hát azon kívül, hogy egy jó prezentációt bemutatsz, de elviszed a kuncsaftot mondjuk abba a terembe, ahol a hölgyek dolgoznak? Hát már, ha csak hölgyek, ugye?
0: Inkább referenciákat tudok mutatni, vagy maga a rendszer. Tehát van olyan partnerünk, akik több mint 36 éve mi bérszámfejtünk, és egy nagy magyar multiról van szó, és ezek a referenciák, és az, hogy már nagyon régóta ezzel foglalkozunk, általában egy megnyugtató szokott lenni a partnerek részére.
1: Hogyha nem a bérszámfejtés lenne a világod, mert az lett, ugye. Igen. Mióta csinálod?
0: A bérszámfejtést egy olyan 16 éve, és előtte 4 évet még könyveltem.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ezek általában össze szoktak élni, vagy könyvelő mellett dolgozik egy bérszámfejtő. Melyik az izgalmasabb?
0: Szerintem a bérszámfejtés az változatosabb, ott több jogszabályi változás van, bár ebben nem vagyok biztos, de több a személyes kapcsolat talán. Tehát itt azért emberközpontúbb szerintem egy bérszámfejtés, mint egy könyvelés, ahol számlákkal dolgozom nagy részt.
1: A VHC bérszámfejtési részlegének vezetője volt a vendégünk, Szakály Balázs. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Legyenek felvéve, ha állást keresnek, így búcsúztam múltkor is, így teszem most is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Poyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke, új fejlesztéssel bővült a DÁP, folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Poyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Poyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezné a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazint hallják tehát. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a mai adás szerkesztője. Képzeljék, hogyha egy adatot nézünk csupán, akkor úgy látszik, mint a tele lennénk pénzzel. 1800 milliárd forinttal ugrott meg a lakosság betétekben lévő pénze. Eddig a hír, hogy ennek mi a magyarázata az, hogy tényleg tele vagyunk-e pénzzel, ezügyben vannak kétségeim, vagy valami egészen más, ez iránt érdeklődöm Tóth Leventénél, a biztosdöntés.hu szakértőjénél. Jó napot kívánok!
5: Jó napot!
4: Szóval honnan ez a pénz?
5: Nem annyira sok pénz hullott hirtelen, mint amennyit az adat mutat, de azért van benne olyan pénz is, ami valóban plusz pénz. Tehát az látszik, hogy igen, ennyivel több forintot pihentetnek a bankszámláikon az emberek Magyarországon, mint korábban. Ebből két olyan nagy tétel van, amit azért elég világosan lehet azonosítani, és azért ennek az 1800 milliárdnak a döntő részét, nagyobb részét már ez a két tétel kiadja. Az egyik, hogyha kicsit visszapörgetjük az időt, nem nagyon, de azért a év elejére, még a választások előttre, akkor emlékezhetünk, hogy akkor nagy pénzek érkeztek, tehát például ugye a úgymond szokásos választás előtti fegyverpénz, ami több havi jövedelem volt a fegyveres testületek tagjainak, vagy a plusz nyugdíj, ami még az előző évihez képest is ugye plusz egy hét volt, tehát sok ilyen extra tétel volt, ami megérkezett a számlákra, és ebből nem költöttek el mindent az emberek. Tehát nem az történt, hogy megérkezett mondjuk a 6 havi fegyverpénz, és akkor egy hónap még vannak már. Nem volt nyoma a számlákon, mert elköltötték, vagy befektették, vagy valamit csináltak vele, hanem ennek a pénznek egy jelentős része az ott maradt. A másik az egy, ha tetszik, váratlan hatás, mégpedig az, hogy a 2 millió Revolut ügyfél, magyarországi Revolut ügyfél, az átkerült Magyarországra. Hiszen mindeddig az a pénz, amit valaki a Revoluton tartott, az nem a magyar statisztikában jelent meg, hiszen nem magyar bankszámlán volt ez a pénz, tehát ha tetszik, nem látszott, vagy legalábbis nem itt látszott. De azzal, hogy most már egy magyar érdekeltsége is van a Revolutnak, és az ügyfelek megkapták a magyar bankszámláikat, ez a pénz automatikusan átkerült ide. Ebben a pillanatban ez egy látható és a statisztikában is mutatkozó pénz volt, ami több száz milliárd forintot jelent, tehát ebből az 1800 milliárdból szinte a legnagyobb tétel, plusz tétel az, ami kimutatható. Ez egy olyan pénz, ami nem hirtelen lett a magyaroknak, hanem eddig is megvolt, csak nem itt volt nyilván tartva, tehát sajnos ez nem olyan pénz, ami hirtelen a nyakunkba esett, hanem egyszerűen a statisztika meglátott egy összeget, amit eddig nem látott, vagy egy más helyen volt ez nyilvántartva. De hogyha ezt a két tételt összeadom, azért még ezen felül is néhány százmilliárd mindenképpen.
4: Valami még volt a párnaciában, világos. Viszont jól tesszük-e, ha a lakossági betétben tartjuk a pénzünket? Azt szokták mondani, hogy az ott nem dolgozik igazán, de így van-e?
5: Nem dolgozik igazán, ha nem dolgoztatjuk. Tehát nagyon magas az aránya, és tartósan nagyon magas az aránya annak a pénznek, amit a magyarok a folyószámlájukon úgy tartanak, hogy az gyakorlatilag nem kamatozik, hiszen hogyha nem kötik le, vagy nem olyan bankszámlájuk, ami látra szólóan, tehát lekötés nélkül is jó kamatot hoz, akkor bizony ez a pénz ott van, nem dolgozik nekünk. Tehát persze azt beláthatja mindenki, hogy ebből az 1800 milliárd forintból nem lehet mindegyik forintot lekötni, hiszen mindenkinek van egy olyan általános tartaléka a folyószámláján, ami a mindennapi kiadásaihoz kell, vagy rátartással azt mondja, hogy bármilyen extra kiadás van, azért jó, ha az ott van, de biztos, hogy ennek a pénznek a nagyon jelentős részét, azt, hogyha odafigyelnénk, akkor tudnánk dolgoztatni olyan módon is, ami nem kockázatos. Nyilván ezek a folyószámlapénzek azért az embernek olyan típusú tartalékai, amit nem fektet mondjuk részvénybe, mert azt mondja, hogy az esetleg kockázatos, de simán egy banki betétbe, vagy akár egy állampapír befektetésbe is be lehet ezt úgy tenni, hogy ha kell, akkor hozzá tudunk férni, és ezt azért nem szoktuk meg. Tehát hiába voltak a nagy inflációs évek, amikor ugye látványosan romlott a pénzünk a bankszámlán, akkor sokan megtanulták azt, hogy mi az, hogy állampapír befektetés például, ugye emlékezetes az infláció követő állampapírokba, akkor sok olyan ember elkezdett befektetni, aki előtte azt se tudta, mi az, hogy állampapír és hogy működik. De most, hogy újra kicsi az infláció, most ismét nagyobb a hajlandóság arra, hogy hát úgy se romlik az olyan szokat az a pénz ott a számlán, mégis ne. Csak közben meg azért az a helyzet, hogy az inflációnak a többszörösét meg lehet keresni egy sima banki lekötéssel is, tehát azért aki egy kis időt szán erre, annak érdemes szétnézni, akár a saját bankjánál is, vagy máshol is, hogy lehetne ebből a pénzből.
4: Most itt éppen nézem, hogy van, ahol 7%-os az éves kamat a 90 napos futamidejű betétnél, míg vannak olyan helyek, ahol 6,5, 6,75, szóval, hogy igen, ezek akárhogy nézzük, háromszoros, néha négyszeres ajánlatok a kamat
5: értékben. Hogy jönnek ezek le, persze, most, hogy az alapkamat is, jön le, ugye épp ma lesz újabb kamat döntés, bár most inkább az a várakozás, hogy ma nem csökkent a jegybank, és azért nagyon alaposan meg kell nézni ezeket a magas betéti ajánlatokat is, hogy pontosan mit is várnak el hozzá. Nem ritka, hogy a legkiemelkedőbb ajánlatok azért általában rövid távra szólnak, de lehet találni simán egy éves lekötésre is már olyan betéti kamatot, amire azt lehet mondani, hogy hát ahhoz képest, hogy nulla, ahhoz képest azért minden jó, és ingyen van. Tehát kell vele egy picit dolgozni, mert azért adminisztrációt igényel, de hogyha az embernek azért több százezer forintja hever éppen a bankszámláján, akkor ezt elég jó órabérbe teheti, és tényleg tulajdonképpen putya pénz, hiszen enélkül semmit nem kamatozna, tehát a bakokat etetjük vele tulajdonképpen, a bank haszna, ő használja a pénzünket, csak mi nem.
4: Hát igen, önöknél meg a biztosdöntés.hu-n van egy lekötött forintbetét kalkulátor, azt is lehet használni, ugye az ott csak irányt mutat, helyettünk nem dönt. A döntés a végén a miénk még arról is, hogy egyáltalán akarunk-e ilyen eszközzel élni, de jól jöhet. Tóth Leventének pedig köszönöm szépen, a biztosdöntés.hu szakértőjét hallották.
5: Köszönöm én is, minden jót.

vagon, kavarok. Végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarog.

0: esést. Hát megjött gazdagon, kavarog. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok. Húz fel másik cipőt.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Előbb a bankszámlákról beszélgettünk, most meg a lakástakarékokról fogunk, tehát a mindennapi pénzügyeink itt kopogtatnak az ajtón. 8 éve döntött úgy az állam, hogy elzárja ezt a pénzcsapot, ahogy azt hajdanában gondoltuk róla. Ezek a lakástakarékok tudják, ezeket lehetett gyűjteni, akár több is lehetett egy család birtokában, és aztán fel lehetett használni a gyerek vagy a saját lakásügyünk intézésére, lakásfelújításra és mi egyébre. Most meg lejárnak a régiek, és hát vannak újak, úgyhogy ezeket érdemes összevetni, meg érdemes megnézni azt is, hogy mit lehet kezdeni a régivel, és mit csináljunk az újjal. Sületi Szigeti Bulcsúhoz, a portfólió elemzőjéhez, nyugdíjszakértőhöz fordulok, de most nem nyugdíjakról kérdezem, hanem lakástakarékról. Jó napot, Bulcsú!
3: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szóval lakástakarék, akkor most a régiekkel mit csináljunk, ha lejárnak?
3: Nos, hát a régieket, ha lejárnak, akkor érdemes felhasználni. Ugye az egy fontos kitétel a lakástakarék pénztáraknál, különösen a régieknél, hogy nagyon szigorúan meg van kötve, hogy milyen célokra lehet ezt fordítani. Hiszen az állam ezeket támogatja, sok pénzzel támogatja, és éppen ezért elvárja, hogy ha már állami támogatás is kapcsolódik hozzá, akkor a támogatott célokra fordítsák a megtakarítók ezeket a pénzeket. Itt azért elég sokféle cél szóba jöhet, tehát lakásvásárlás, építkezést, felújítást, sőt még akár lakáshiteltörlesztést is lehet finanszírozni a régi lakástakarékokból, röviden LTP. Úgyhogy ezek közül a célok közül választhatnak a megtakarítók. Általában a kiutalásnak az ideje az nagyjából 2 hónap jellemzően, bár itt előfordulhatnak gyorsítási lehetőségek némi díjért cserébe, és akkor ilyen időtávon érdemes felhasználni a pénzt.
2: És hát az állam ugye az általunk befizetett megtakarítás mellé odarakja a sajátját. Nagyjából, hogyha valaki ezeket a 20 000-eket fizette végig, akkor most kaphat az állami támogatással együtt 2,5 millió forintot. Nyilván ez egész más összeg, mint amit mondjuk 10 évvel ezelőtt kalkulált. Az összeg mértéke nem csak a felhasználhatósága, mert hát 2,5 millió forint ma mást ér, mint 10 évvel ezelőtt, de hát azért mégiscsak nyilván jól jön. Leginkább talán egy felújításhoz, nem?
3: Igen, ahhoz, illetve egy önerőnek egy részét is össze lehet ebből tenni, illetve ahogy említette a felvezetőben, ugye egy családnak akár több ilyen LTP-je is lehetett, tehát hogyha az anyagi lehetőségeik engedték, akkor párhuzamosan akár 2-3-4 lakástakarékot is fizethettek. Nyilván ehhez megfelelő jövedelemre is szükség volt, de ugye egy adószámhoz egy LTP tartozhatott a régi szabályozás szerint, tehát mondjuk egy 4 tagú családot semmi nem akadályozott abban, hogy akár 4 párhuzamos lakástakarék indítsanak. És hogyha mind a 4-et a maximális összeggel tudták fizetni végig, akkor ugye most 8 év elteltével akár 10 millió forint körüli összeg is rendelkezésükre állhat, ami már ma is egyébként az önerő szempontjából egy nagyon jelentős összegnek mondható. Különösen úgy, hogy ugye most már sok esetben 10% önerővel is lehet lakást vásárolni bizonyos jogosultsági feltételek mellett, úgyhogy itt akár nagyon kitárulhat a világ.
2: Mondtam az elején, hogy 8 évvel ezelőtt úgy döntött a kormány, hogy akkor ezt a kis ablakot becsukja, de nem teljesen. Így aztán most is van lakástakarék, csak másképp. Mit tudnak mostani LTP-k?
3: Igen, nos, itt ugye azt mindenképpen rögzítenünk kell, hogy a mostani lakástakarékok az már nem állami támogatással együttműködő szerződések, hanem itt ugye volt egy ilyen szabályozási változás, egy nagyon jelentős érvágás volt a piacnak, hogy 2018-ban megszüntették az állami támogatást. És ez az egész piacot hát erősen gyomorba vágta, hiszen ez volt ezeknek a megtakarításoknak az elsődleges előnye. Viszont időközben, már ilyen 2023 környékén olyan helyzet alakult ki, hogy már piaci alapon is tudták működtetni, illetve újraindítani a lakástakarékok ezeket a szolgáltatásokat, tehát több olyan szolgáltatónál is újra megjelentek a termékpalettában ezek a megtakarítások, akik korábban állami támogatás hiány ezt nem tudták kínálni. És ugye ennek a hátterében az állt, hogy az általános hozamszint, illetve kamatszint az megemelkedett Magyarországon, tehát akár az állampapírpiaci hozamokra, akár a Nemzeti Bank alapkamatára gondolunk, ezek mind-mind nagyon magasra szöktek, és egy magasabb kamat környezetben ott a pénzügyi szolgáltatók is képesek arra, hogy akár saját zsebből fenntartsanak egy kedvező kamatozású megtakarítást, úgyhogy így jöttek létre újra a lakástakarékok, de most már ugye állami támogatás nélkül, és ezért aztán egy némileg kedvezőbb vagy egyszerűbb szabályozással.
2: Itt ugye nyilván az lesz majd az igazán fontos, hogyha valaki amellett döntő lakástakarékot indít, hogy milyen hozamot kínál számára a különféle lehetőségek sora. Itt mit látunk, milyen hozamok között mozognak a különféle ajánlatok?
3: Nos, hát először is ugye azt kell tisztába tennünk, hogy a reklámok azok sok esetben 30%-os kamatbónusszal kecsegtetnek, vagy arra hívják fel a figyelmet. És ez a működés, ez tényleg így van, tehát hogy ha valaki befizet mondjuk havonta x 1000 forintot, akkor a szerződés végén egyszeri 30%-os jóváírást kaphat a szolgáltatótól. Tehát ugye, amint említettem, ez már nem az állami támogatás, hanem saját zsebből. De az nagyon fontos, hogyha valaki 4 éven vagy 8 éven keresztül, vagy akár 5-10 éven keresztül, mert ilyen futamidők is léteznek, fizet folyamatosan, és aztán a végén egyszeri 30%-ot kap, az azért évesített hozam szempontjából egyáltalán nem lesz olyan kimagasló. És most a legutóbbi piaci körképünkben mi azt néztük, hogy legjobb esetben hát ilyen 5%-ot alulról súroló évesített hozamokra van lehetőség, tehát akár ilyen 4,8%, 4,9%, ezek még elérhető évesített hozamok. De ugye például az állampapírokkal összevetve, amik ma is 5% fölött tudnak hozni, ezek már nem feltétlenül tűnnek annyira versenyképes ajánlatnak.
2: Akkor pedig mi szól mellettük?
3: Azért több dolog is szól. Egyrészt ugye ezek a szerződések végig fixált kondíciókkal működnek, tehát ellentétben az állampapírokkal, ahol nem tudhatjuk, hogy 1 év múlva milyen kamatokon tudunk majd befektetni. Itt a lakástakarékoknál 4 évre, 5 évre vagy 8-10 évre előre lehet fixálni a hozamát a befektetésnek. És hogyha mondjuk egy olyan szerencsés jövő elé néznénk, hogy az állampapírpiaci hozamok szépen tudnak lefelé jönni, ahogy a elmúlt hónapokban is már jöttek lefelé szépen. Ez ugye az állam szempontjából nagyon kedvező dolog, tehát ez a megtakarítók szempontjából egy kedvezőtlen fejlemény lesz. Tehát az ő szempontjukból például, ha erre számítanak, akkor akár érdemes lehet elgondolkodniuk azon, hogy hosszú időre befixálják ezeket az 5% környéki hozamokat, feltéve persze, hogy lakás céljuk lesz a következő években. Illetve még egy dolog, hogy az állampapír azért az megkíván némi önállóságot és némi fegyelmezettséget a megtakarítóktól, ezzel szemben a lakástakarék az egy nagyon szigorú dolog idézőjelesen, és rákényszeríti a megtakarítókat a rendszeres előtakarékosságra, ami sokaknak egy segítség lehet, mert akkor nem kell azon gondolkodni, hogy most újra és újra döntést hozzunk, hanem csak beáll egy ilyen rendszeres automatikus működés, és akkor szépen gyűlik a megtakarítás anélkül, hogy időközben döntéseket kellene hozni.
2: Mi van akkor, hogyha nem tudjuk tovább fizetni bármiért?
3: Hát, hogyha csak úgy nem fizeti az ember, annak általában nincsenek óriási retorziói. Itt persze a kamatbónusznak, tehát a 30%-os vagy akár kisebb kamatbónuszoknak a feltétele általában az, hogy valaki végig rendszeresen fizesse. Ugye ez egy betét alapú megtakarítás, tehát egy bankbetéttel rokonítható a leginkább. Hogyha valaki kevesebbet fizet, vagy mondjuk magas összeget vállal, de annak csak a felét tudja bizonyos időszakban fizetni, általában annak az a következménye, hogy a kamatbónusz, ami jár neki, az némileg csökkenni fog. De ez nem egy tragédia. Viszont, hogyha valaki egyáltalán nem fizet hosszú időn keresztül, akkor a szolgáltatónak akár arra is van lehetőség, hogy felmondja a szerződést. Ilyenkor is ugye visszakapja értelemszerűen a saját megtakarítását a megtakarító, de például kamatbónuszt azt valószínűleg nem fog rákapni. Még az fontos, hogy léteznek olyan konstrukciók is, hogy időközben van kiszállási lehetőség. Tehát például valaki 10 évre elköteleződik a szerződéskötéskor, de mégis 4 évnél vagy 8 évnél már adnak neki neki egy kiszállási lehetőséget. És az is lehet, hogy egy megváltozott élethelyzetben, vagy akár szándékosan így tervezve, már 4 évnél érdemes lehet kiszállni a megtakarításból. Ilyenkor nyilván csak az időarányos kamatbónuszt kapja meg az ember, de akkor is viheti a pénzét, és lakás célra fordíthatja.
2: Lehet dönteni, hogy ki mire adja a fejét. Először is legyen valami megtakarítás, azt kívánom, az a legfontosabb, és aztán el lehet dönteni, merre felé indulunk belőle vele. Süle Szigeti Bulcsú a portfólió elemzője. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívása globális versenyben. Az Álláspontban minden adásban új

0: Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Változatlanul baleset miatt útszűkület okoz fennakadást a Széll Kálmán téren a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Továbbra is helyszínelnek a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a Vérmező út után. A belső sáv nem járható, a Csaba utcától csak lépésben lehet haladni. Megnyitották a 15. kerületben az Árvavár utcát a Rákospalotai körvasút sornál, de tart a vízvezetékjavítás, ezért továbbra is útszűkületre kell számítani. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért trakpart felé, illetve az Attila út felé is sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Az Attila úton szintén sávlezárásra számítsanak a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok a korlátozások miatt terelve közlekednek a budai végállomások felé, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Érdekes témába fogunk a következő percekben, nem kifejezetten egy gazdasági magazin témája látszólag, de aztán majd adunk ennek egy gazdasági bukét is. Egy Sheeran ellen tiltakoznak a rádióállomások, vagy hát legalábbis egy részük. Az Instagramon a követők leiratkoznak az oldaláról. Egyszerűen csak azért, mert valakinek valami nem tetszik, de hogy kinek, miért és hogy szól ebbe bele a politika, illetve hogy a politika hogyan határozza meg mondjuk egy előadó művész lehetőségeit, erről beszélgetünk Forgács Mariannal, a Social alapítójával, közösségi média szakértővel. Szervusz, Marian!
3: Szia! Köszönöm, hogy hoztad ezt a témát, mert szerintem nagyon érdekes gazdasági szempontból is.
2: Is, ez így van. Kezdjük először azt a felületét a dolognak, ami a show business maga. Tehát egy Sheeran turnéban van, és igen, egyszer csak fellép egy rapperrel együtt, igen, az amerikai turnéján. Ez az alaphelyzet,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Ő az egyik előzenekar, McLemore, aki kiáll, és a produkciója végén ő kiáll. A Free Palestine program. Free Palestine.
2: Jól mondtad, az olyan, mint egy program. Így van.
3: Igen, de hogy ezt mondja hangosan a színpadon, és meg is indokolja, és elmondja, hogy semmi vallási aspektusa nincs, csak az, ami ott zajlik, az szerinte elítélendő. Ami után hát a koncertturné szervezői, és hát ugye Ed Sheeran nevével adják el ezt a koncertturnét, azt mondják, hogy köszönik szépen, ennek az előadó művésznek nem kérnek tovább a produkciójából a következő állomásokon. És ugye itt robbant ki a botrány, amikor a többi előzenekar meg fellépő is azt mondta, hogy ja, hát hogyha ez a helyzet, akkor köszönöm szépen, én nem szeretnék itt zenélni, hogyha ilyen elbírálás alá esik valaki, aki felhívja az emberi részére a figyelmet a résztvevőknek, és ezt a nagy láthatóságot ezt erre használja. És ugye Ed Sheeran neve ott keveredik be ebbe az egészbe, és azért érdekes ez üzleti szempontból is, hogy az ő nevével van eladva ez a koncertturné. Tehát, hogy gyakorlatilag ő is validálja ezzel ezt az egészet, hiába teszi fel a kezét, és azt mondja, hogy ez igazából rajtam kívülálló döntés. Ha az ő nevével van ezt fémjelezve, akkor neki erre bólintania kell. És ami még nehezebb ebben az egészben, hogy ő egy olyan művész, aki az egységet és az elfogadást teszi a személyes márkájának a részévé. Viszont amikor ezt

0: meg kell védeni, az már üzleti konfliktust okoz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes reputációs kérdés, üzleti kérdés, még nem jelentek meg a márkák, akik azt mondták volna, hogy akkor köszönöm szépen, de Ed Sheerannel nem szeretnék együtt dolgozni. De elképzelhető, hogy ilyen irányt vesz a sztori.
1: Főként azért, mert jó néhány rádióállomás most már bejelentette, és ezek a kereskedelmi rádiók ebből a szempontból kifejezetten piacbefolyásolók a szponzorok oldalán is, hogy akkor ők lehozzák a lejátszási listájukról Ed Sheeran dalait, ami meg azért túl reakció szerintem, mert hogyha eddig tetszettek Ed Sheeran dalai a hallgatóknak, akkor ezt most is a hallgatókra kéne bízni. Na de itt jön a következő kérdés, igen. Tehát az, hogy mennyire tudjuk levonni a következtetést valaki reputációjáról, illetve arról, hogy az ő termékét elfogadják-e azok után, hogy vele vitája van mondjuk a fogyasztónak, annak alapján, hogy mondjuk az Instagramról mennyien iratkoznak le.
0: Igen, itt ugye követőszámváltozás is volt, tehát viszonylag sok követőt veszített Ed Sheeran azután, hogy hát megtörtént ez az incidens, viszont McLemore, aki kiállt a színpadra, ő meg nagyon sokat nyert, és arányaiban az, amit ő nyert, az sokkal, sokkal nagyobb, mint amennyit Ed Sheeran veszített. De igazából szerintem az az érdekes kérdés még itt, hogy hogyan terjedt el ez az egész. Tehát ott volt ez a koncert, ahol megszülettek ezek a rövid videós tartalmak, amik gyakorlatilag az Instagramot, a TikTokot és ennek az algoritmusát etetik. Tehát nagyon gyorsan elterjedt ez. És utána vette át a mainstream média, írtak róla mondjuk lapok, bekerült a rádióba, bekerült a tévébe, lehetett hallani arról, hogy most már gyakorlatilag apró pénzért lehet Ed Sheeran koncertjére jegyet venni, annyira elértéktelenedett, amit említettél, ez a rádiók játszási listájáról lekerült, de hogy ilyet például láttunk akkor, amikor Michael Jackson neve felmerült, ugye gyerekmolesztálási vizsgálatok kapcsán, illetve Epstein-aktákban is megjelent az ő neve, tehát hogy láttunk már ilyet máskor, és nyilván ez egy kiállásnak a része lehet, de hogy ez nagyon összetett szerintem, és ugye még egy csavar történt itt az elmúlt napon ezzel kapcsolatban, hogy Ed Sheeran a színpadon könnyek között mondta el, hogy hát ez élete legrosszabb hete, és hogy mennyire rosszul éli meg ezt az egészet, hogy ő nem akart a politikával foglalkozni, de mégis belekeveredett. Megint csak olajat öntött a tűzre, mert hogy különböző mémek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy tényleg ez volt a legrosszabb heted, te tudod, hogy mi folyik, annyi ellen felemelték más előadók a szavukat, és hogy ahhoz képest, hogy ez neked a legrosszabb heted volt, az lehet, hogy megint csak te tünteted fel magad ilyen áldozati szerepbe, pedig nagyon nem te vagy az áldozat ebben a sztoriban. Tehát hogy olyan, mintha egyre rosszabb irányba menne ez. Most egy ilyen középsúlyos állapotnak mondanám ezt, mert hogy közben ugye a márkája értéktelenedik el.
1: Ugyanakkor meg egy lehetetlen helyzetben van azért is, mert állásfoglalásra akarják kényszeríteni egy olyan ügyben, igen, ahol nem akar állást foglalni. Igen. És bárhogyan is foglal állást, és ugye az állást nem foglalás is egyfajta állásfoglalás, nem tud jól kijönni belőle, vagy egyik, vagy másik oldal, vagy mindkettő számon kéri, igen, rajta a véleményét.
0: Igen, és ugye az időzítés sem mindegy. Tehát az, hogy ő feltette a kezét, és azt mondta, hogy nem én döntöttem így, az szerintem a lehető legrosszabb dolog volt. Az, hogy később elmondja, hogy mennyire nehezen éli ezt meg, megint egy rossz húzás, és hogy később mondjuk lesz-e olyan tanácsadó mellette, aki azt mondja, hogy a személyes márkád védelme érdekében kérlek, próbálj meg valamit tenni, és mondjuk ez legyen a következő lépés, az meg már lehet, hogy azért lesz kontraproduktív, mert miért kellett ennyi ideig várni erre. És elképzelhető, hogy pont emiatt majd azok a szponzorok, akik gondolkoztak azon, hogy együtt kellene működni, vagy mondjuk azok a streaming platformok, ahol az ő zenéjét lehet hallgatni, ezzel ugye szintén pénzt keres, azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék vele együtt dolgozni. De volt már egyébként, szerintem kicsit valamennyire ez ilyen cancel culture szagú, tehát az eltörlés kultúrához köthető. Ugye volt a Harry Potter írójával kapcsolatban, J.K. Rowlinggal kapcsolatban, még 2020-ban, amikor volt egy elég komoly kiállása a transzneműséggel kapcsolatban, hát akkor is mindenki kígyót békát kiabált rá, és visszamenőleg gyakorlatilag az összes eddigi eredményét szerették volna eltörölni. mert hogy ő így nyilatkozott. Tehát, hogy nagyon, nagyon vékony jég ez, és nagyon óvatosan kell ezzel bánni a social media, meg a digitalizáció korában.
1: És ugye ráadásul nem is arról beszélünk alaphelyzetben, hanem arról, hogy kiáll egy ember a maga emberi mi voltában testével, lelkével, és mond valamit, ami aztán a social médiában kap egy gellert, és egy másfajta világba keveredve ítélteti őt meg. És erről jutott eszembe egyébként meg az, hogy egyáltalán manapság mennyire uralható a közösségi média egyes szereplők által, mert hogy igazán azt látom, hogy voltak éppen mindegy, hogy ki mit gondol a világról, alatta a különböző kommentek, azok teljesen másképp interpretálva az ő véleményét, óriási vitafórumát tudják alakítani az ő helyzetét, életét.
0: Igen, és az, hogy mondjuk kikezd el mondjuk valamilyen pletykát terjeszteni róla, azt hányan fogják elhinni, milyen kontextusba kerülnek ezek a dolgok, úgyhogy nagyon nehéz ez, mert hogyha itt is ugye az emberi részt, ami nehéz, tehát az egyik előadó kiállt, és elmondta azt, hogy ő mit gondol erről, a másik feltette a kezét, és azt mondta, hogy én ebben nem szeretnék részt venni, eddig sem vettem, ezután sem vettem. És ugye mind a két tábor odaáll amellé, az oldal mellé, ami szerinte közel áll, leginkább közel áll hozzá, és a social médiának a lényege az az, hogy legyen valami vita, mert hogy az tartja ott az embereket, ez élteti az algoritmust, ez termeli a pénzt a részvényeseknek és a platform üzemeltetőjének.
1: Hát igen, na de hogyan tudja ő maga még uralni az önön életét? Tehát itt van például most akkor konkrétan az Ed Sheeran helyzet. Ha most nem szólal meg, az a baj. Ha megszólal, szétszedik. És mindegy, hogy mit mond, mert valamelyik oldal majd szétszedi.
0: Igen, hát erre kellett volna szerintem már a nulladik pontnál egy olyan személyes tanácsadó, nem feltétlenül csak menedzser, hanem olyan, aki tudja, látott már erre példát, hiszen tényleg nagyon sok ilyen van sajnos a modern világunkban, amikor valaki nem jókor szólal meg, nem jó dolgok kerülnek elő róla, hogy hogyan lehet ezt kezelni, nem magára hagyni ezt a zenészt, akinek egyébként ez az élete, tehát hogy ő ebben jó zenél, szórakoztatja az embereket, olyan szöveggel, amilyen az a szöveg, de hogy megtalálta a saját célcsoportját, és ezzel pénzt keres. Most belekerült egy olyan környezetbe, ami számára nem komfortos, és ezzel a stílussal, amilyen ő maga, és amit képvisel, ezzel itt nem fog tudni megélni. Tehát szerintem akkor fogja tudni ezt valahogy visszafordítani, hogyha lesz mellette egy olyan szakértő, egy olyan tanácsadó, aki megmenti a márkáját, itt most a szakadék szélén álló márkáját, és kicsit visszahúzza. Szerintem ebből hosszú távon még ki lehet jönni. Most elég nagy az a baj, amiben ő kezd.
1: Igen. Az jutott eszembe arról, amit most mondtál, hogy Magyarországon vajon vannak-e olyan szakértők rajtad kívül, akik ez ilyen esetben érdemes egy sztárnak fordulnia. Azért itt láttunk az elmúlt időszakban súlyosan megtépázott karriereket, a közösségi média által megtépázva.
0: Nagyon nehéz ez, főleg azért, mert szerintem minden piacnak megvan a sajátossága. Tehát valamilyen szinten még működik az, hogy minden csoda 3 napig tart, és nyilván el lehet felejteni, ha nagyon el akarjuk felejteni azokat a dolgokat, amik mondjuk egy karriernek a megtépázását okozták, de hogy mennyire lehet mondjuk egy-egy személyes márkát rehabilitálni. Látunk azért erre példákat, éppen ma reggel olvastam én is ezzel kapcsolatban egy példát, direkt nem akarok nevet mondani és műsort mondani, de hogy nagyon érdekes az, hogy ezen a, hát az amerikai meg a nemzetközi piachoz képest kicsi piacon hogyan lehet ezt megpróbálni, vagy mit lehet ebből kihozni, vagy benne marad abban a skatujában, amiben mondjuk egy ilyen botrány által került, vagy egy korábbi életvitel miatt került.
1: Nyilván a legnehezebb az, hogy megállja az ember, hogy saját maga kézzel lába hadonászva próbálja védeni a nyilvánosságban az érdekeit, mert hogy azzal nyilván olajat önt a tűzre. De hallgatni is nagyon nehéz.
0: Igen, hát de kiállni és azt mondani, hogy és Tibiszti, ez nem úgy volt. Tényleg, higgyétek el nekem, hogy nem vagyok ilyen. Az sokkal rosszabb, de ez ugyanúgy, mint amikor valaki elmondaná magáról azt, hogy higgyétek el, hogy én vagyok a legjobb és a legalkalmasabb. Tehát, hogy az annyira kontraproduktív. Tehát, hogy nem feltétlenül az ő szájába kell adni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk legyenek olyan cselekedetek, amik az ő megítélését egy picit árnyalják, vagy befolyásolják. Ugye itt is, visszatérve az eredeti sztorira, McLemore felajánlotta a fellépésért kapott összeget ebbe a programba. Állítólag Ed Sheeran is, meg a rendezvény szervező is tettek valamilyen felajánlást, de ott még ködösek a részletek. Tehát, hogy ilyenekre gondolok, hogy nem feltétlenül azt kell, hogy kiállok, és azt mondom, hogy mostantól aztán tényleg minden más lesz, és nem olyan leszek, mint amilyen valójában vagyok, hanem legyenek olyan gesztusok, amik mondjuk a változást mutatják az átlag rajongónak, nézőnek, felhasználónak.
1: Mennyi pénz egy Sheeran esetében az, amit itt elbukott? Ezt lehet már valamelyest érzékelni, hogy mit veszít igazából a presztízsen túl?
0: Szerintem addig, amíg nagymárkák, vagy a nagymárkák közül egy-kettő nem áll ki, és mondja azt, hogy köszönöm szépen, nekem elég volt az együttműködésből, addig szerintem annyira nem számszerűsíthető ez a veszteség. Tehát az, hogy a, nem tudom, 40 akárhány millió követőjéhez képest elveszített 400 ezret, hát akkor így történt. Szerintem akkor lesz majd baj, hogyha esetleg márkák. Ugye volt Kanye West esetében 2022-ben egy elég komoly antiszemita kijelentése, ami miatt ugye több nagy márka eltávolodott, megszüntette az együttműködést. Ott azért látszott, hogy van ennek tétje üzletileg is. Most Ed Sheeran még nem tart itt. Nem tudom, hogy mi lesz a következő napokban.
1: Követjük. Nyilván a bulvársajtó tele lesz vele, nem lesz nehéz követni. Forgács Marian, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint egy sokakat érintő, voltak éppen mindannyiunkat érintő témával, a dinamikus áramtarifával. Mondom, hogy mindannyiunkat érint, de nem kötelező, ez egy magunk által választott lehetőség az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági és nem lakossági ügyfelek számára. Baranyi Zoltán van a vonalban, a Bild Elektro ügyvezetője és villamosbiztonsági felülvizsgálója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit kínál nekünk ez a lehetőség? Azt, hogy akkor és annyit fizetünk, amikor és amennyit fogyasztunk?
2: Igazából ez nem ilyen egyszerű, mert mindenképpen az áramár, a tarifa, az a tőzsdei árak fogják majd meghatározni, és valójában ez lesz az új a régi rendszerhez képest, hogy most már dinamikus áramtarifát lehet úgymond jelen pillanatban igényelni, és úgy fogalmazott, hogy most még van lehetőség választani. Nagy valószínűséggel ez a választás, ez majd egyre inkább kötelező lesz, mert a modernitás, a fejlődés ezt kívánja, ezt igényli valójában.
1: Az a jár majd, hogy igazából amikor felkapcsoljuk a lámpát, nem tudjuk, hogy mennyiért világítunk, mert 15 percenként igazodik a piaci tőzsdei árakhoz majd az energiaára. De lényegét tekintve mennyire fogja ez összességében befolyásolni aztán a villanyszámlánkat? Meg lehet ezt becsülni?
2: Igen, megbecsülni nehéz, de hogyha megnézzük a mai tőzsdei árakat, könnyen előfordulhat az, nem olyan régi hír, hogy például a német árampiacon 150%-kal drágult egyik pillanatról a másikra a villanyáram. És hogyha ezt egy-egybe a lakosságra majd átvetítjük, akkor könnyen elképzelhető, hogy mondjuk egy kritikus időszakban, vagy egy különösen leterhelt időszakban, ami általában a délután 5 órától este 10 óráig tartó időszak, nagyon könnyen elképzelhető, hogy a 150%-os eltérés az nem lesz most már annyira különleges dolog.
1: Az mondjuk elég jelentős, azt ne becsüljük alá.
2: Igen.
1: Hogyan fogjuk megtudni azt, hogy éppen abban a pillanatban érdemes-e nekünk bekapcsolni a mosógépet, vagy inkább várjunk, mert ez most drága lesz?
2: Annyiban változott most jelen pillanatban ez az áramtarifás piaci helyzet Magyarországon, hogy szeptember 1-től már lehet igényelni az áramszolgáltatóknál az úgynevezett D-tarifát. Ez a dinamikus tarifa, amit első körben most még nagyon óvatosan igényelnek a lakosság, és elsősorban most ugye az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóknak szól ez a szeptember 1-i dátum, de valószínűleg ugye 2027. január 1-től ez szélesebb körben el fog majd terjedni ez a dinamikus áramtarifa, adott esetben lehet, hogy majd valamilyen ösztönzőst is fog használni a magyar állam arra, hogy térjünk át minél hamarabb, és hogy hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy adott pillanatban mennyit fogyasztunk, vagy mennyibe kerül a villamos áram, ugye mind a kettőnek a mérvadója, az az okos mérő, amit mindenképpen telepíteni kell ahhoz, hogy negyed óránként meg tudjam határozni, hogy ebben a negyed órában mennyibe kerül most jelen pillanatban a 1 kilovattóra, illetve az, hogy mennyit fogyasztottam ebben a negyed órában, azt is ez alapján fogom látni.
1: Ráadásul ugye van egy ilyen alapszabály, amit most jól megtanultunk, amikor a Duna alacsony vízállása miatt és a Paksi atomerőmű részleges kiesése miatt volt egy árammizéria, hogy mondjuk mikor ne használjuk, mert mikor a legdrágább az áram. Ez ilyen alapszabályként használható információ, hogy 17 és 22 óra között a legdrágább?
2: Igen, ez egy helyes becslés. Amúgy a Mavírnak van egy weboldala, ahol jelen pillanatban is minden percben látszik az, hogy mennyi adott esetben a termelés bizonyos áramtermelő forrásokból, külön van szedve a napelem, a külön a szélerőmű, külön az atomerőmű, és ott látszik az is, hogy egyben függő grafikonban, hogy éppen mennyi a felvett fogyasztása a fogyasztóknak, és különösen jó kirajzolódik ott az, hogy amikor a napelemeknek elkezd csökkenni a termelése, ugye délután 4 és 5 óra között már egyre kevesebbet tudnak termelni ezek a rendszerek, akkor a fogyasztás, mivel ugye mindenki akkor jön általában haza, a lakosság nagy része gyorsan szeretne mindent abban a pár órában elintézni, főzés, mosás, stb., és sajnos akkor drasztikusan megnő a fogyasztási igény ezekben az 5 és 10 órás időszakokban, tehát nagy valószínűség, és az egész Európában így van, tehát nagy valószínűséggel ezekre az időszakokra kell majd különösen odafigyelnünk.
1: És hát ez ugye jön, úgyhogy ez most legyen egy figyelmeztető beszélgetés, aztán majd amikor ez teljességgel kiterjed, és látjuk azt, hogy mennyien és hogyan veszik igénybe, akkor erről újra érdemes lesz beszélnünk Baranyi Zoltánnal, a Bild Elektro ügyvezetőjével. Ezt most köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: És köszönöm a figyelmüket, a Gazdasági Magazint hallották itt a Spirit FM-en, a Több Kevesebb című műsort. Elbúcsúzom a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Sárközi Gyula Társulat diótörő előadása december 21-én, 27-én és 28-án. A klasszikus előadásban közreműködnek a Madács Táncművészeti Iskola növendékei. Helyszínek: MOM Kulturális Központ és RAM Art Színház. Egy klasszikus est, amely közös családi élményt nyújt, elérhető áron. Jegyek kaphatók a jegy.hu-n.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre.
8: Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vári Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
9: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytelen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Új tagokat nevezett Kitar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
9: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Cserdi Zsolt szerkesztésében, Róna Jegon a műsorvezető, és az első vendég Szűcs Apor zeneszerző, karmester egy egészen különleges zenei csemege és egy különleges élmény előtt két nappal beszélgetünk, mert hogy hát az tényleg különleges, hogy Andrzej Wajda, a híres lengyel filmrendező életművéből, a zenei elemekből készül egy koncert. Szűcsapor, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánom!
1: Hogy jött ez a gondolat? Egyáltalán mennyire Wajda rajongó ügy önmagában, vagy mennyire kellett most megismerkedni Andrzej Wajda életművével?
11: Ez érdekes helyzet, mert nekem most kellett elsősorban Andrzej Wajda életművével megismerkednem. Én korábban nagyon kevés dolgot ismertem tőle. Nyilván vannak olyan filmcímek, amelyek hozzám is eljutottak, hát a Katyn nyilván az egyik ilyen emblematikus filmje, vagy a Bosszú, vagy a Szélcsend, ezeket a címeket azért hallottam, de nem ismertem egyébként tüzetesen Wajda filmjeit. Én történetesen pont a zenén keresztül ismertem most meg az ő alkotásait, úgyhogy ez nekem is egy ilyen érdekes, újszerű bejárat, és nekem is egy picit az a célom, vagy nekünk is ezzel a koncerttel egy picit az a célunk, hogy egy újfajta betekintést engedjünk Andrzej Wajda filmjébe.
1: Ráadásul 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 100 évvel ezelőtt született, nem mindegy. Tehát itt tulajdonképpen kettős évfordulóra is alkalom az, hogy most itt beszélünk róla. Érdekes ám, nekem van egy emlékem gyerekkoromból, a Márványemberről, az ő egyik híres filmje. Én nagyon féltem attól a filmtől. És utána egy kicsikét tartózkodva néztem a filmjeit. Egy darabig, amíg rá nem jöttem, hogy fantasztikus. De közben meg a fiatalok szerintem már mit sem tudnak róla.
11: Igen, ez egyébként érdekes dolog, mert egyébként Andrzej Wajda egy szempontból a velünk élő történelem, hiszen az ő neve az gyakorlatilag a legnagyobb filmes legendákkal egyenértékű, tehát Magyarországon is megtalálhatjuk a vele párhuzamosan alkotó művészeket. Másrészt pedig szerintem egy kifejezetten a mai értelemben is kortársnak mondható alkotó, hiszen az a legfőbb téma, ami foglalkoztatja, hogy tulajdonképpen az egyén és a történelem kapcsolata milyen módon keresztezik egymást, amikor egy történetet látunk, és a történelembe hogyan illeszkedik be, a magánember életébe hogyan teszi be a lábát a történelem, és hogy mihez kezdünk aztán ezzel a nemzeti múlttal.
1: Készültek most ennek alkalmából, ennek a koncertnek az apropóján új átiratok ezekhez a művekhez, vagy mert hogy azok azért nagy zenék, tehát viszonylag könnyen lehetne mondani azt, hogy hát akkor lejátsszuk úgy, ahogy ott a Kottában lehetett.
11: Mert ez egy azért érdekes dolog, mert egyébként ugye a filmzenék nem kifejezetten arra készültek, hogy koncertszínpadon megszólaljanak, sőt, vannak kifejezetten olyan filmzenék, amelyek nem is feltétlenül alkalmasak erre, hiszen nem ez a funkciója a filmzenének. A filmzenének kifejezetten az a funkciója, hogy egy olyan plusz adalékot, vagy egy olyan plusz töltetet adjon hozzá a vizuális élményhez, amellyel a vizuális élmény felerősödik, és az a fajta komplexitás, amit a film tud adni minden formájában, annak a zene egy nagyon fontos eleme. Éppen ezért nyilván nagyon óvatosan kell egyébként a zenékhez nyúlni, hiszen nagyon sokszor tudnánk adott esetben olyan zenéket is kiválasztani a filmekből, amelyek önmagában lehet, hogy nem biztos, hogy képesek lennének bizonyos dolgokat megmutatni, mint hogy egyébként, hogyha bizonyos filmekből csak a képet mutatnánk meg, az sem biztos, hogy egyébként kellően hatásos tudna lenni, de egyébként igen, sokszor maguk a zeneszerzők készítettek olyan átiratokat, amelyek kifejezetten koncertszínpadra készültek. Én most ebben nem nyúltam bele, tehát kifejezetten készanyagokat kaptunk, de más zeneszerzők által kifejezetten koncertszínpadra elkészített szvitteket is fogunk játszani.
1: Bartó Béla, Nemzeti Hangverseny teremben sokféle koncert volt már. Ezek a filmzene koncertek, ezek mindig azért kérdőjelesek számomra, mert vajon igazából például ebben az esetben Andrzej Wajda a hívószó, a Dohnányi zenekar a hívószó, amit ön vezényel majd, esetleg ön, az ön karmesteri munkája lehet a hívószó, tehát egy filmzene koncert sok mindenért mehet az ember, ez számít igazából?
11: Hát én nagyon remélem, hogy, és tulajdonképpen nem titkolt módon a Budafoki Dohnányi Zenekar működésének az egyik célja, hogy ezeket a közönség rétegeket valamilyen módon egybeolvasszuk, hiszen mi mindig is próbáltunk élen járni abban, hogy átjárhatóak legyenek a különféle stílusok, ezért Magyarországon az első között volt mindig is a Dohnányi Zenekar, amely filmzenéket koncertszínpadra vitte, még akkor is, hogyha egyébként sokszor a szakma meglehetősen felvont szemöldökkel vagy ferde szemmel nézett ránk emiatt, pedig szerintem bőven bebizonyítottuk, hogy a filmzene az nem egy műfaj, amit le kell nézni, hanem egy funkció, amelyben igenis olyan értékeket és olyan a legmagasabb szintű igényességet lehet felfedezni, mint ahol, mint egyébként Andrzej Wajda filmjeiben is. Nagyon sok fajta, nagyon sokféle zenét fogunk ezen a koncerten játszani, a legkülönfélébb stílusvilággal, a legkülönfélébb karakterrel, és ebből is egyértelműen is jól fog látszódni az, hogy mennyire sokfajta maga a filmművészet és maga Andrzej Wajda filmjeinek és a hozzáírott zenéknek is a karaktere.
1: Ez pedig mind szeptember 20-án vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában, tehát Szűcsapor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, sikeres koncertet kívánok!

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a kultúrát, és hát olyan vendéggel, aki hát hosszan gondolkozott rajta, hogy eldöntse, hogy milyen legyen az ő foglalkozása, de aztán rájött, hogy író akar lenni. Szőlősi Mátyás, örülök, hogy itt vagy.
2: Én is örülök, szia.
1: Szerintem elég nehezen jöttél rá arra, hogy te író vagy. Ugye költőként már megmutattad magad, versek, kötetek, és aztán lett egy regény, ez olyan 8-10 évvel ezelőtt lehetett.
2: Igen, valóban nem volt teljesen egyértelmű, sőt, ezt még megelőzték más dolgok is, mert versenyszerűen sportoltam, meg rajzoltam, meg egyéb dolgokat is csináltam, és valóban a költészet volt az, és egy nagy váltás az életemben, ami az írás felé terelt, és hát mivel a verseim is narratív jellegűek, tehát történetet mesélnek el sokszor, ezért úgy éreztem, hogy egyrészt a drámában, illetve a prózában is ki kell próbálnom magam.
1: Az hogyan jön, amikor az ember felfedezi magában? Te ezt hogy élted meg, hogy hát ő tulajdonképpen írni akar?
2: Jó kérdés. Késztetés. Egyszerűen egy vágy arra, hogy az ember kifejezzen valamit, és nyilván először azzal szembesül, hogy ez nagyon furcsa, és nagyon érdekes visszaolvasni azt, amit az ember leír, de egy idő után a mindennapjaim részévé vált, és akár naplóformában, akár versformában, aztán egy idő után prózaformában leírtam azokat a dolgokat, amik fontosak voltak
1: nekem. Ez egy napi praxis? Tehát ezt úgy képzeljük, hogy minden napod, hát ez a munkád?
2: Ez a munkám, így van, minden nap írok. Ez még hétvégén is, tehát nálam egyébként is, mert ugye fotózással is foglalkozom, és abból is szerzek rengetegféle inspirációt, sokat utazom, és különbözőféle országokba. Így ez mindennapi tevékenység, hiszen a fotós, a dokumentarista anyagaimhoz is készítek szövegeket, tehát ez inspirál magára az írásra is, és az, hogy történeteket, párbeszédeket rögzítsek, és rengeteg olyan dolgot, amit megtapasztalok a világban.
1: Van aztán nekem két könyvet, köszönöm szépen, az elsőről már beszélgettünk egy évvel ezelőtt, amikor megjelent.
2: Így van.
1: Megmutatom, mert hogy szerintem nagyon szép borítókat kapott a Fóbia 1 és Fóbia 2, sorra mész az összes fóbiát? Vagy ezek lehet, nem is a te fóbiáid?
2: Lehet, ezek nem teljesen az én fóbiáim, talán mindannyiunk fóbiái, lehetne így fogalmazni. Egy női elbeszélő van ebben a két könyvben, ugye ez a két kötet együtt alkot egy regényt, és hát a Fóbia cím azért egy személyes útra és egy személyes traumafeldolgozásra, családi történetekre, egyéni mentális problémákra, de nem csak problémákra, hanem alakulásokra is utal, és hát alapja ennek a regénynek a járványhelyzet is, ami akár lehet a Covid is, tehát egy olyan dolog, amit mindannyian átéltünk, és ezt egy belső nézőpontból egy személyes egyes szám első személyű elbeszélőn keresztül látjuk, ami még, azt hiszem, hogy még átélhetőbb, és még inkább mélyebbé teszi ezt,
1: de jól
2: ezt
1: értem,
2: a látásmódot.
1: Nincs nevesítve, hogy ez a Covid, ez
2: nincs.
1: A járvány, ez lehet bármi.
2: Igen, ez lehet bármi.
1: Mint ahogy a fóbia is lehet bármiféle. Tehát nem feltétlenül kötődik önmagában valamihez, tehát nem akarok beszorulni egy lukba, nem merek lenézni a magasból, stb. Ennél ez bonyolultabb, összetettebb.
2: Ennél összetettebb, és igen, tehát, hogy itt egy csomagról van szó, gyakorlatilag így lehetne fogalmazni. Rengeteg mindenből tevődik össze ez a fóbia, és valóban ez nagyon fontos, amit említettél, hogy nem egyetlen fóbiáról van szó, hanem egy olyan mentális állapotról és alakulásról, amiben rengeteg minden olyan félelem, de nem csak félelmek, tehát, hogy sejtések, ahogy mondtam, családi történetek, a járványhelyzet, egy bűnügyi szál is fontos ebben a regényben, és nehéz eldönteni, hogy mi a valóság és mi nem. Ugye ezt a személyes tehát ugye az egyes szám első személyű elbeszélő is erősíti, hiszen sokszor azt hiszem, hogy azt érezhetjük a regény olvasása közben, mintha ő maga sem tudná eldönteni, hogy most valóság-e, amit lát, vagy amit tapasztal, vagy esetleg egy álom, vagy valami fajta olyan képzet, amit ő egyébként, mivel elméleti fizikával foglalkozik ez a nő, ami külön azt hiszem, hogy specialitása ennek a történetnek, egy másik síkra tereli ezt az egész látásmódot. És...
1: Hú, nem választottál magadnak könnyű témát és terepet. Ugye a fóbiák, az a pszichológiának, sőt sok esetben a pszichiátriának egy nagyon fontos témája. Az elméleti fizika, én nem tudom mennyire áll hozzád közel, de azt gondolom nem annak készültél, elméleti fizikusnak. Tehát, hogy találtál magadnak két olyan területet, ami tudománysúlyos.
2: Így van. Így van, és a tudomány nagyon fontos a korábbi írásaimban is, tehát a Váltárom című elbeszéles kötetemben egy szupernova esemény, ami látszik az égen, köti össze, ez a motívum köti össze a 9 elbeszélést. A Vendégjáték című egyik kis regényemben is van szó, tudományos vonatkozása van. És hát nem készültem elméleti fizikusnak, de a fizika és a matematika sokáig nagyon fontos volt nekem, és mindig is nagyon szerettem az olyan jellegű irodalmi szövegeket, ahol megjelenik a tudomány. És rengeteget olvastam a témában, szeretem is ezt a témát, és nagyon sokat foglalkoztam vele, és hát azt gondolom, hogy izgalmas, főleg egy női elbeszélőn keresztül erről beszélni, mert ez egyáltalán nem lehetetlen, hiszen a NASA-ban, akár a 60-as, 70-es években, vagy matematikában, hát fantasztikus női matematikusok vannak, fizikusok.
1: Hát igen, és 50 de nem éve beszélünk. Ez már egy áttörés volt, hogy lehetnek nők is.
2: Így van. Így van, és de ez az áttörés még a köztudatban annyira nem ment át talán, tehát azt gondolom, hogy erről még van mit beszélni, és kihívás is volt egy ilyen elbeszélővel dolgozni. Tehát megalkotni egy olyan nyelvileg egy olyan személyiséget, aki mélyérzésű, de aki közben racionális is, és ez a kettősség. Ugye a kettősségnek fizikában is, a kétrés kísérletre gondolunk, meg sok olyan dologra, ami egyébként ugye nagyon, nagyon közkedvelt téma, ez most rengeteg podcastet, meg rengeteg mindent lehet erről hallgatni, olvasni. Ez a kettősség, ez megjelenik a regényben is, ezért is beszéltem talán arról, hogy néha nehéz eldönteni, hogy mi a valóságos és mi nem.
1: Mi volt hamarabb, hogy a döntést meghoztad, hogy nő legyen a főszereplőd, vagy hogy kialakítottad végül a karakterét?
2: Szerintem egyszerre. Volt szándékom arra, hogy egy női elbeszélővel dolgozzak, és hogy egy ilyen hosszabb szöveget írjak.
1: De az pasikért, de nehéz.
2: De nehéz, de kifejezetten nehéz. Talán ezért is telt el 10 év gyakorlatilag, hát nem 10, mondjuk 8-7-8 év, míg ez teljesen kialakult az első prózakötetem óta. Sokan, viszonylag sokan felrótták ezt a felróást, ezt idézőjelbe téve, hogy a Váltóáramban nem volt női elbeszélő. Azért is említem meg én azt, mert 9 elbeszélés van benne, tehát akár lehetett is volna. Nem voltam elég érett, nem voltam elég felkészült, nem voltam elég tapasztalt, nem találtam meg azt a hangot, amire szükség volt ehhez, és ehhez sokat kellett írni, rengeteg nyilván élményt kellett gyűjteni, tehát a saját tapasztalataimból is természetesen táplálkoztam, másokkal való érintkezésből, és hát egy idő után kialakult ez a hang, és olyan visszajelzéseket is kaptam, természetesen ez fontos, szerkesztőmtől, ugye lapszerkesztőktől, ahol publikáltam, hogy ez működik.
1: Várj. Nőknek megmutattad? Kifejezetten azért nőnek, hogy mint nő látja-e benne a másik nőt?
2: Igen, megmutattam, és nem olyanoknak, akik közel állnak hozzám. Mm-hmm. Tehát olyan például olvasómnak, aki már korábbi köteteimmel is szembesült, de nem a barátom, vagy nem a rokonom. Ez fontos volt, mert nyilván ők elfogultak lehetnek. És olyan megerősítéseket kaptam, hogy ez működőképes. Sőt, az egyik ilyen előolvasó idézőjelben még azt is mondta, hogy mintha saját mondatait olvasta volna vissza. Ez egy elég erős visszajelzés volt. És azt gondolom, hogy az első kötet megjelenése után, nem is azt gondolom, hanem így van, nem nagyon kaptam ilyen megjegyzést, hogy ez ne lehetne egy női elbeszélő.
1: Nyilván így könnyebb volt folytatnod.
2: Sokkal könnyebb volt. És az volt az érdekes az egészben, hogy ez nem lineárisan készült. Tehát a második kötetet nem úgy írtam az első után, hogy az egész utána született. A második kötetnek a legutolsó egy hosszú monológ van a végén. Például azt nyilván egy korábbi formában, mert még dolgozni kellett rajta, de azt írtam először. Tehát, hogy ez nem lineárisan alakult ez a történet, hanem mivel rengeteg felé ágazódik, ugye, hogy a bűnügyi szál, az elméleti fizika, a járványhelyzet, ami egy keretet ad ennek, bennem, tehát, hogy nem, folyamatosan alakult az, hogy hová fut ki ez a történet, és melyik szál mennyire lesz erős.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy komoly szerkesztői munka is volt, nem csak a szerkesztőd részéről, már a te általad is. Nagyon. Hogy ez végül összeálljon, mégiscsak miközben különböző síkokban dolgoztál te magad is, egy egységes sztorivá.
2: Nagyon hosszú szerkesztői munka volt, ezért is tartott 8 évig ezt a két könyvet megírni.
1: Ilyenkor
2: 2018-ban.
1: Tehát nem fáj már megint, már most megint ezzel e fölött ülök, már 22-szer ültem fölötte.
2: Vagy 122-szer, hát, igen. Hogy... ha ráunni nem is, de azt éreztem, hogy félre kell rakni. És ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok a fotós munkák miatt, illetve amiatt, hogy az utazás... Igen, tehát, hogy egyszerűen volt olyan munkám, van olyan munkám, ami nem ehhez csatlakozik, de közben mégis ehhez csatlakozik, hiszen inspirál, és egy új látásmódot hoz be, egy új beszédmódot hoz hozzám közelebb. Például, amikor, nem tudom, Indonéziában jártam, és találkoztam mondjuk a Danikkal Pápuán, az egy olyan élmény, ami felszabadít, és megszabadít ettől a tehertől, mert kilépek abból a világból, fizikálisan is, és szellemileg is, ami mondjuk ezt az unalmat, vagy ezt a fásultságot hozhatná, és számomra ez nagyon, nagyon felszabadító, hogy ki tudok lépni ezekből a írott világokból, szövegvilágokból, de utána vissza tudok csatlakozni. És
1: eljött a pillanat, hogy elkezdjélek irigyelni, ez egy ilyen szabad élet. Tehát ha ez úgy van, hogy hol fotós vagyok, hol író vagyok, hol elmegyek Indonéziába, vagy a pápuákokhoz, ahogy azt régen mondták, vagy pedig visszaülök az íróasztalomhoz, és akkor most dolgozunk ezen 2 hónapot, ez egy szabad élet látszólag.
2: Látszólag igen, és tulajdonképpen az is, nem könnyű azért, de hát kinek könnyű az élete. Több lábon kell állni, én 20 éve ezt próbálom csinálni, dolgoztam vendéglátásban rengeteg helyen, tehát a több lábon állás az még kiterjedt egyéb területekre is, de azt gondolom, hogy munkával, és hogyha az ember következetesen csinálja a dolgát, és mondjuk szerencséje is van, akkor ezt a szabadságot meg lehet teremteni, és nekem valamennyire sikerült.
1: Azt mondták, írták a fóbiára, hogy ez egy családregény valójában, csak kapott egy bűnügyi köntöst. Vagy kapott egy bűnügyi köntöst is. Te is így éled meg?
2: Nem zavar, hogyha valaki így éli meg. És azt hiszem, hogy ez a 4-5 téma, amit fölemlegettünk itt eddig a regénnyel kapcsolatban, az mind fontos. Van olyan olvasóm, akinek kifejezetten izgalmas például az elméleti fizika, ami például egy nagy párbeszédben elég hangsúlyos szerepet kap a könyvben. Van, akinek ez egy bűnügyi történet, mert arra kíváncsi, azt olvassa szívesen, azt a szálat szeretné kibogozni, és az izgatja a fantáziáját. A családtörténet az mindenképp nagyon fontos.
1: Viszont, bocsáss meg, hogy közbevágok, viszont én felfedezek benne egy másik vonulatot, és ez az 50-es, 60-as évek irodalmi és filmes vonulata, a városi értelmiség és a vidéki, a falusi világ kapcsolata találkozása. Ugye a te hősöd faluról elszármazó és oda visszatérő hős az első kötetben.
2: Pontosan.
1: És hát ez a téma, ez nagyon izgatta az 50-es, 60-as évek alkotóit. És mintha ez ma megint aktuális lenne, pont az elvándorlások miatt.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez aktuális, és az a járványhelyzet, amiben bele van ez ágyazva, ez ugye az utazás, meg annak a problematikája, a kapcsolódás problematikája, az még inkább kiélezte talán ezt. Erre is fókuszál a könyv. És azt gondolom, hogy igen, tehát az urbanizáció, vagy az elvándorlás, vagy amit te is most említesz, az kiélezi ezt a kérdést, és rengeteget lehetne erről beszélni. És hát azt gondolom, hogy érdekes mind a főváros, mind pedig a vidék szempontjából érdekes témák és dolgok vetődnek föl ezekben a, vagy például a párbeszédekben, mert a párbeszédek számomra nagyon fontosak.
1: Azt mondtuk a járvány közben és után, hogy talán átalakul a világunk. Aztán látjuk, hogy hát visszatértünk ugyanabba a kerékvágásba, nem megy ez olyan könnyen az emberrel. Nálad alakul a világ a járványok kapcsán?
2: Alakul a világ egyértelműen a regényben, és szerintem azért a valóságban is sokat változtatott rajtunk, még hogyha nem is annyira drasztikusan, amire te is utalsz, ahogy azt mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben gondoltuk volna, de én inkább az apróságokra fókuszálok, a reflexekre, beidegződésekre, a beidegződések alakulására, az egymással való kommunikációnk mienségére. Ezek szerintem jól megmutatkoznak a könyvben, és hát azt gondolom, hogy a járvány helyzetről való beszéd azért azt mindig magával hozza, vagy fontos számomra, hogy lehet még ilyen. És ez a könyvben benne van. Tehát, hogy ez nem az egyetlen volt. Tehát az, hogy kilábaltunk belőle, és most nincsen, az nem jelenti azt, hogy nem lesz egy következő. És az erre való felkészülés, vagy az ezzel való foglalkozás azért az egy nagyon fontos és érdekes kérdés.
1: Előbb mondtál egy félmondatot, nem engedtem ám el, hallottam azt a félmondatot, csak akkor éppen másban voltam. Mondtad, hogy fontosak a párbeszédek számodra. Az egy másik műfaj, nagyon sok alkotó számára. Ugye az nem véletlen például a forgatókönyveknél, nagyon gyakran, mondjuk egy filmes forgatókönyvnél, külön dialógírók vannak, mert hogy az egy nagyon nehéz műfaj, hogy az ne koppanjon, hogy az olyan legyen, hogy két ember beszélget.
2: Igen, flow élmény legyen. Igen, igen. Ezt élvezem a legjobban, megmondom őszintén. Tehát ezt élvezem a legjobban,

0: 10 év, úgyhogy nagyon
1: ezek
0: hálás.
1: Megmaradtak ezek az akkori bemondások, szövegek?
0: Szövegek is megmaradtak, de az egész a millió, a megszólalások, azt, hogy hogyan indít valaki, hogyan reagál egy szituációban, milyen feszültségek, milyen dinamikák működnek, ezek nagyon megmaradtak. És úgy látszik, hogy van valami fajta fogékonyságom erre, hogy ezek megmaradjanak, és át tudjam őket alakítani, mert azért én nem ezeket a történeteket írom meg, amiket hallottam, hanem apró részleteket, apró gesztusokat, apró a karakterből egy nüansznyi kis dolgot használok föl, és aztán azt továbbfejlesztem, és átalakítom.
1: Most se lenne szégyen, hogyha azt hinnem, meg ugye Moldova nem. Volt az, aki mindig elmondta, hogy neki nem kell gondolkoznia, csak beszélgetnie, és minden jön.
0: Vagy Móricznak, ugye, aki jegyzetelt még a villamoson, igen. Is, és fölírta a párbeszédeket.
1: Mit hallott?
0: Így van, ez nagyon fontos.
1: Tudod, mi az érdekes? Így hallgatlak, ezek magyar történetek, ezek rólunk szólnak. De közben járod a világot. Az ember adná magát, jó, akkor most megírok egy indonéz sztorit, egy ilyen igazi, tőlünk távol lévő kalandot, úgyse ismerjük igazán azt a világot, vagy csak keveseknek jut az osztály részéül, úgyhogy az milyen izgalmas lesz, nem gondoltál még erre?
0: De gondoltam is erre, és útinapló formában írtam is ezekről a tapasztalatokról, azok inkább esszészerű szövegek, és készül is egy Indonéziáról szóló könyvem, ami nem ilyen értelem, nem fikció lesz, hanem az ott szerzett tapasztalataim, rítusok, rituálék, rengeteg helynek akár a története, vagy kulturális sajátosságokról, de van tervben fikciós szöveg is. Úgyhogy például Kárpátalján, amikor fotóztam a háború kitörése után, négy hónapban voltam kint többször is, akkor például írtam olyan fikciós szöveget is, ami kapcsolódik Kárpátaljához, de én találtam ki, tehát azért vannak ilyen kezdeményezések, hogy a dokumentarista anyagaimat is átalakítsam valamilyen formában.
1: Erre rááll az ember agya egy idő után, hogyha írással foglalkozik, hogy mindenben végül meglátja az írnivalót?
0: Igen. Sőt, hát nagyon tudni kell szelektálni is. Tehát az, hogy az ember mibe kezd bele, hogyan nyúl egy témához. Ugye ezeknek a témáknak az ilyen témvaló feldolgozása, amit említesz, az azért is lehet kicsit problematikus néha, vagy jobban átgondolandó, mert ugye hogyha valós, ilyen értelemben valós dolgokhoz nyúlok, tehát például akár egy kárpátaljai család helyzetéhez, és abból én felhasználva a történetüket, fikciót, vagy valami fajta fikcióval átszőtt akár kisregényt, vagy novellát, vagy egy elbeszélést írok, akkor azért azt át kell gondolni, és azért az egy
1: más. Pontosnak mást, kellene.
0: Pontosnak kell lenni, meg nyilván érzék sokkal még érzékenyebbnek, és még tapintatosabbnak, és hát most van is egy olyan helyzet, hogy az egyik család, a családfőt meg is kérdeztem, hogy a családban történt esemény kapcsán írhatok-e egy fikciós szöveget, amiben beleszövöm azt, ami velük történt, és ő engedélyt adott erre.
1: Akkor most ez jön. De még előtte beszélünk arról, hogy itt a fóbia folytatása. Ha folytathattad, az azt jelenti, hogy az első az jól fogyott. Úgyhogy reméljük a második esetében is pontosan így lesz. Szőlősi Mátyás könyve, fóbia, és ez már a második része, ugye? Lesz még harmadik könyv?
0: Ezt sokan kérdezik, jó kérdés. Tulajdonképpen önmagába fut a történet, tehát igazából nem nagyon tervezem azt, hogy legyen harmadik rész. Lehetne hova folytatni, és szerintem volna is erre fogékony olvasó, és sokan várják is, hogy legyen harmadik rész. Az biztos, hogy most közvetlenül a második könyv megjelenése után nem ezzel fogok foglalkozni, de azt nem zárom ki, hogy egyszer majd valamilyen formában folytatódik a történet.
1: Hát. Előbb vegyék meg a másodikat, és olvassák el. Meg az elsőt is, mert még az is kapható, mert hogy természetesen egy kiadónak ez az érdeke, hogyha jön a második, akkor ott legyen az első is. Szőlősi Mátyás könyvét ajánlottuk figyelmükbe. Örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Önöknek meg köszönjük a figyelmet, ez volt mára a Kultúra, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem sokára kitör a zene világnapja, úgyhogy muzsika mindenfelé, és nem is akármilyen, például szerintem az ország egyik legjobb énekesnője, Tóth Vera költözik be a zeneházába, mondjuk az önmagában sem akármilyen hely, hogy megünnepelje a zene világnapját. Tóth Vera a vonalban, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ez ilyenkor egy ünnepi koncert, vagy olyan, mint a többi, csak ráaggatjuk, hogy na, hát ez itt a zene világnapja, kérem.
2: Hát mondhatjuk, hogy ünnepi koncert, hát ez a zene világnapja, ez nagyon érint minket, ugye? Zenész lelkű emberek vagyunk, és ezt a mesterséget folytatjuk, így mondhatjuk azt, hogy ez egy ünnepnap, vagy így legalábbis mi jó magyar módjára ráfoghatjuk, hogy ígyunk egy jó pohár bort valami miatt, mondjuk így hétköznap este, vagy nem tudom milyen estére. Ja, a hétvégére esik.
1: Az péntek, okay, az jó lesz.
2: De igen, de hogy úgy lehet ráfogni, hogy egy pohár bort azért iszunk a zene egészségére, úgymond, hiszen a zene az egy fontos dolog az életünkben. Na, hát valljuk be.
1: Van neked egy zenekarod, velük fogsz muzsikálni, lesznek vendégeid?
2: Most nem lesz vendégem, hanem ilyenkor mindig szoktam olyanokat csinálni, hogy akár a vokalisták énekelnek, vagy egy kicsit jobban előre behelyezem előre, mondjuk van egy Roma Prímásom, a Duka Laci, egy picit előre rakom, hogy szólózzon valami gyönyörűt. Én azt gondolom, hogy én azt is nagyon szeretem, amikor van vendég, mert azt is nagyon szeretem, amikor nincs, mert akkor tényleg szabadon játszhatok a témákkal, az idővel. Nem úgy, mint tehát, hogy ugyanakkor, amikor van vendégem, akkor is csak akkor egy más energia van, és én nagyon szeretem ezt az ilyen bensőséges energiát, amit akár a zeneháza is adhat, hiszen ez egy nem egy olyan óriási nagy hely, egy ilyen elég jó intimitást ki lehet alakítani a közönséggel, tehát egy ilyen bensőséges viszonyt, és ezt én nagyon szeretem. És ha nincs vendég, akkor ezt sokkal-sokkal intenzívebben lehet csinálni. Na, de az is jó, ha van.
1: Na. Igen, így is jó, meg úgy
2: lesz.
1: Is jó. Figyú, az mennyit,
2: Vera,
1: az mennyit számít, hogy milyen helyen zenész? És azért kérdezem, mert a zeneházára azt szokták mondani a muzsikusok, hogy ha valami jól sikerült, akkor a zeneháza akusztikája. Tehát, hogy az, uh-huh. az nektek a színpadon is ugyanolyan jó, mint nekünk, akik hallgatjuk?
2: Igen, én tudok egy példát mondani, volt egy Gregory Porter koncert pár évvel ezelőtt Budapesten, és érezhető volt, hogy nem érzi jól magát. Nem a zeneházában volt, nem mondom meg, hogy hol volt, de egy olyan helyen volt, ahol nem olyan jó az akusztika. És én mint zenész ember, zenész lelkületű ember, éreztem rajta, hogy nem stimmel valami, és aztán utána le is nyilatkozta, hogy annyira nem tetszett neki az akusztika, mert ez nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zenész komfortosan érezze magát. Ezért van a hangbeállás, ezért van kettő darab technikus, aki az egyik a monitorládákat, a másik a térhangzást figyeli, hogy amit ugye a közönség szemszögéből hallunk. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik, sőt, ez a lelke. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor szerintem az el is tudja rontani a koncertet, úgyhogy én nagyon várom egyébként a zeneházában való zenélést, mert én ugyan énekeltem már ott, de még csak akusztikusan, tehát nagy zenekarral, nem, mert egyszerűen nagy zenekarral is, de nagyon jól éreztem magam, olyan jó az atmoszférája, jó az egész, és igen, ilyen nagy zenekarral, hogy vokalisták, meg ilyesmi nem volt, úgyhogy én nagyon várom, és remélem, hogy sokan eljönnek, és élvezik ezt a koncertet majd.
1: És egyébként meg hogy vagy? Hogy vagy úgy, hogy azért te ritkán, de akkor erősen szoktál megszólalni, ha legyen az közélet, legyen az kultúra, legyen az maga a zene, tehát hogy az ember általában érzi, követi azt, hogy milyen a hangulatod. Most milyen?
2: Én nekem akar is jó a hangulatom, ha leírom ezeket, csak én felismertem azt, hogy egy ismertebb ember, akinek van hírneve, akit sokan figyelnek, sokan követnek, arra sokkal jobban sokkal több mindent el tud érni, akár globális szinten is, hogyha megszólal valamilyen ügyben. És én akkor is nagyon nyugodtan írok, tehát azért van én kicsit ilyen, tényleg érezni talán a soraimban, hogy nyugodtak, mert én csak egy jelentet, hogy akár egy problémát, akár egy jelenséget, egy társadalmi problémát, vagy egy bármilyen olyan érzelmi, morális problémát szoktam, most azért kettő ilyen volt az elmúlt időszakban, szoktam akár véleményt alkotni, vagy egy ilyen, hogy mondjam, tehát megosztom, és akkor hát, ha valaki hozzászól valami okosat, amitől én is okosabb leszek, vagy akár, mit tudom én, kormány szinten észreveszik, hogy igen, itt azért tenni kéne valamit, akár vendéglátói szférába, vagy a vállalkozói szférába. De én ezeket mind nyugodtan teszem, úgyhogy egyébként közben én jól vagyok. Tehát, hogy csak felszólalok, mert tudom, hogy sokan figyelnek rám, és sokak hangját hallatom. Tehát, hogy nagyon rengeteg ember, például a vendéglátós posztom után rengeteg ember feljött, hogy vendéglátós nem meghatározó arcok egyébként, mm-hmm. hogy figyelj, nem tudtuk eddig megfogalmazni, tehát te megfogalmaztad helyettünk. Tehát, hogy ez egy tök jó leső érzés, hogy valahol az ember mond valami olyat, amiben nagyon sokan tudnak azonosulni. Ez egyfelől nagyon jó, egyfelől meg nem jó, mert egy problémával azonosulnak, ami hát az nem olyan jó, de nem baj, mert tudom, hogy erre lesz megoldás, meg találunk megoldást.
1: Amikor az NK a botrány kitört, akkor is megosztottad a véleményed, akkor is sokan reagáltak neked vissza a szakmából? Mert az egy fura helyzet, ott nagyon sokan benne vannak, nyakig a stramasztikában.
2: Hó, igen, én úgy mondjam, egyszerűen a bőrömön érzem ennek az egész témának a súlyát, tehát hogy most azokat, akiket meghúzolnak, van egy ilyen érdekes Stockholm-szindrómája az embernek, hogy valahol elkezd együtt érezni azokkal, akiket ugye meghúzolnak, de közben meg igazából az ember egy kicsit visszateszi magát a földre, és azt mondja, hogy figyú, nem szabadott volna ebbe senkinek belemenni, sem szabadott volna ebbe senkinek úgy érezni, hogy több a másiknál, vagy egy picit. Tehát én mindig ilyen csapatmunkában gondolkodom, mindig csoportos szellemben gondolkodom, tehát a zenei szakma így is tök széthúz, ez meg nem tesz jót neki. Tehát ha csak a morális részéről beszélgetünk, azt mondjuk, hogy a kultúrára fordított pénzek, meg az anyagi része, ez meg így megint egy másik kérdés. Ezért is vezettem le egyébként akkor, amikor ez erről szó volt, hogy mennyi tételesen egy koncertet megszervezni, úgyhogy az ember gazdasági alapon küzd, és volt már mostanában olyan, nem nevezem meg, nem feltétlenül zenei kollega, de vállalkozó kollega, akit hallottam sírni, hogy neki most meg kell élni a piacról, és hát majdnem elmorzoltam egy könycseppet a szemem sarkában érte, mondtam, hogy welcome, tehát mi ezt csináljuk már 20 éve, tehát valahol egyébként nem tudom, egyébként bizonyos emberek vagy bizonyos vállalkozók miért gondolják azt, hogy ezt a végletekig lehet csinálni, úgyhogy nem érje utol őket a sorsuk. Tehát, hogy ezt nem tudom.
1: Annyi ideig tartott ez így, hogy valószínűleg elhitték, hogy ez így lesz mindig is már.
2: Igen, a hatalom és a pénz az egy, hogy mondjam, tehát hogyha csak abból a szemszögből, vagy abból a, tehát hogyha a pénz beszél, meg a hatalom beszél, akkor sajnos ez tudja torzítani a valóságot. És én ezért örülök annak, hogy én például, én azt mondom, hogy tehát eleve az csinál ilyet, aki szerintem nem hisz önmagában első körben, hogy a saját tehetségében, hogy mindig úgy érzi, hogy kell a külső megerősítés, tehát akár anyagilag egy állam támogatást, nem tudom, ahhoz, hogy az ő projektje működjön. Ez az egyik dolog. Szerintem ez az egyik fontos része, hogy ez ilyen önismereti dolog. Itt valahol a lelki oldalánál kell, vagy a mentális oldalánál elkezdeni ezt a kérdést feszegetni, mert minden innen indul. Neveltetés, a többi, anyagi helyzet, hogyan nőttem fel, mitől. Tehát, hogy minél rosszabbul bánunk a pénzre, és nem tanítja meg az anyánk és az apánk, hogyan kell ezt, hogy nem próbálunk legalábbis törekedni arra, hogy valahogy jól kezeljük a pénzt az életünkbe, ha már anyánk meg apánk nem kezelte jól, mondjuk, akkor egyre tehát szerintem az, aki ezt nem tanulja meg, az rosszul fogja ezeket a helyzeteket kezelni, hogyha ekkora pénzhez jut, akkor nem biztos, hogy olyan jól fog vele bánni, és egy idő után nem is néz körül.
1: Hát ugye, torzították ezek a pénzek a piacot, azt igazából ti tudjátok, akik a szakmában benne vagytok, de hát az tényszerű, hogy egy nagyobb koncert, 10-20 millió, egy nagy aréna koncert, az akár 100 millió forintos költség is lehet,
2: igen,
1: attól függően, hogy mit tesznek bele. Na de annak a reményében születnek meg ezek a koncertek, hogy ennek az ára valahogy bejön. Ez csak támogatással tud bejönni? A piacról nem?
2: Az ember ügyesen gazdálkodik, meg meg azért az ember meg kell tanulnia gazdálkodni az életében, akkor be tud belőle jönni, tehát nem panaszkodhatok. De ha itt az adózás és az egyéb témákat végignézem, akkor lehet, hogy nullára jövök ki. De az már egy jó dolog, mert ezek a nagy koncertek, egyébként ez is az a baj, hogy már ezen szocializálódtunk, hogy a nagy koncert ez mindig egy befektetés, tehát hogy ha nem keresel belőle, akkor az nem baj, mert hogy valahol majd szülni fog ilyen-olyan nagy koncerteket még pluszban az életedben, vagy jön egy szponzor, és akkor hú, ez nekem bejön. Hát egyre kevesebb ember tesz bele pénzt a kultúrába, tehát ez nem jön vissza, tehát az nem úgy van, mint a 90-es években, hogy a, bocsánat, a Zámbó Jimmy kiadott egy lemezt, és akkor abból mi csilliárdok születtek, és akkor ahhoz a mögé beállt ez meg az meg amaz. Ma már ez inkább ilyen siklet, hogy egy zenész mögé beállunk, és akkor mondjuk, hogyha az egy ma jól futó fesztivál sztár, vagy mit tudom én, 10 000 embert mozgató sztár, akkor a mögé beáll egy szponzor, de hát ez üzlet, ez soha senki lelki okon nem csinálta. A másik meg mondjuk, ha van egy, egyébként de, mert hogyha meg mondjuk van egy nagy vállalkozó, aki meg mondjuk nem egy multicége van, de van egy nagy cége, és azt mondja, én szeretem a, mit tudom én, a Kökény Attilát, neki adok 2 millió forintot a koncertjére, azt valószínűleg szerelemből fogja adni, meg azért a jó helyért, amit megkap a koncerten. Tehát, hogy ezek ilyen szubjektív dolgok, de azt látom, hogy a nagy vállalatok jelen pillanatban nagyon kevés pénzt fektetnek bele a kultúrába, tehát a zenébe, a festészetbe, a mindenbe. Én ismertem olyat, aki, ismerek olyat, aki kint volt a Biennálén a világ egyik legnemesebb, vagy legrangosabb képzőművészeti kiállítása. Arra is Magyarországon alig lehetett találni szponzort, pedig aztán ez magyarként kijutni oda, az egy nagy dolog, nekem egy barátom kint volt, és tudom, hogy ezek baromi nehéz dolgok. Én nem is támaszkodom erre a fajta, tehát ezekre a támogatásokra, és bevallom őszintén, sosem mertem kérni állami szinten támogatást. Tehát, hogy én ettől mindig féltem, mert az embernek a politikával kezdik el a nevét keverni, és onnantól kezdve meg, ha tényleg minden úgy ment, ahogyan a könyvben meg van írva, és le van számlázva, és nem tudom, és semmi bingy nincs, még akkor is meggyanúsítják az embert, hogy te oda tartozol, vagy nem tudom.
1: Szóval nem véletlenül kaptad meg azt a támogatást. Ugye? Már ez ennyi. Hát ez ennyi. Tehát mindegy, hogy rendben van, nincs rendben, művészi teljesítmény vagy sem, mögé képzelik az emberek azt, hogy vajon hogy érhetted azt el?
2: Igen, és végtelen frusztrált.
1: De ez mekkora baj? De Vera, gondolj bele, ez mekkora gáz, hogy eleve abból indulunk ki, hogy valami mutyi van.
2: Igen, mert sajnos volt egy kompánia, ami ezt úgymond legalizálta, tehát a szemünk előtt zajlott ez, és a nép döntött április 12-én, hogy ez neki nem kell, és tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy a közönséget soha nem szabad hülyének nézni, és itt évek óta szerintem ez ment, és hát láthatjuk a sok ember dühét, a morális, azt a mélységet, amit megélünk most pszichológiai szinten, vagy lelki szinten, az a kollektív lelki állapot, ami van az országban, az mind-mind annak köszönhető, hogy szépen lassan lecsofasztak az emberek számláját, a gazdaságot tönkretették, az elitnek volt jó, ami volt, ezért elit gyűlölet van, és az, aki az elitbe tartozik, és mondjuk nem abból nyerte a pénzét, még azt is gyűlölik. Tehát ugye rengeteg arisztokrata barátom van, akinek a családi szinten van generációs vagyona, nem tudom, és egyszerűen olyan szint, tehát hogy azokat az embereket, akik egyébként tisztességesen szerezték a vagyonukat, még azt is gyűlölik. Eleve azt gyűlölök, akinek egyáltalán van még egy kocsira pénze. Tehát, hogy olyan szinten sok-sok, olyan szintű úgy gyűlölet van az emberekben és frusztráció, és egyébként a vendéglátós posztom előtt vagy után írtam egy másikat, ami a tényleg morális lelki szintről szól, és az, hogy az embernek a méltóságát mennyire veszik el, akár ugye húgomnál meddig lehet elmenni gyűlölködésbe, stb. Erről szólt, és én
1: mennyi gyűlölködést kaptál rá?
2: Én nem engedtem gyűlölni, én lekapcsoltam a hozzászólást.
1: Ja, hát úgy könnyű, igen, igen.
2: Igen, mert én nem akartam moderálni az oldalamról az embereket, mert nagyon sok helyen egyébként tovább osztották, és ott ilyen nem tetszésüket nyilvánították ki, és én azt gondolom, hogy ha tovább visszük ezt a lelkiséget, vagy ezt a lelkületet, ezt a gyűlölködést úgymond, akkor abból sajnos nem fogunk épülni. Nekem ez erről szólt. És ezt kell valahol elkezdeni gyógyulni az embereknek, hogy igenis lehet jobb, és nekem is lehet jobb. És
1: nem is tudtam, hogy egy társadalom pszichológussal fogok a végén beszélgetni.
2: Nem.
1: Figyelj, az érdekes ebben, hogy te a színpadról látod a közönség arcát. Látod, hogy milyen állapotban igen. ülnek be, és látod, hogy igen. hogy mennek el, és az a te kezedben van az a lehetőség, hogy egy borús igen. arcú ember a végére másfél-két órával később mosolyogva menjen ki. Ez az igazi művészet tulajdonképpen.
2: Igazából ezért, én azt gondolom, hogy ezért jövünk mi a világra, azért leszünk művészek. Ez az egyik legfontosabb része. Én látom az embereknek, mekkora szüksége van ezekre a koncertekre, de a koncerteket sajnos nagyon drágán lehet most beülni egy koncertre, és ennek ellenére mégiscsak hatalmas szüksége lenne mindenkinek egyébként arra, hogy beülhessen egy koncertre. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy most nem mindenki teheti ezt.
1: Na most megnézem, várj csak, azt igen. mondja, hogy művészetek. Nem, zeneháza, nem azt kell keresni, zeneháza, így zeneháza. Is van. Így is igen. van, péntek, október 2-a, 19.30, 11.000. Ez soknak számít?
2: Igen, szerintem igen, hogyha egy négy tagú család, vagy mit tudom én, már ketten el akarnak jönni, az 22.000 forint egy koncertre, szerintem sok.
1: Na de közben meg de vegyük nem, azt, hogy ez a zeneháza, te meg a Tóth Vera vagy.
2: Így van, egyébként. Csak egy kicsit már egy ilyen lélektani határ fölött érzem a jegyárakat ilyenkor. Tehát, hogy mit tudom én, itt aztán lehetne mindent elővenni, hogy mikor van fizetése az embereknek, stb. Tehát az emberek nagyon, tehát ugye kevesen maradtak azok, akik az igény, tehát úgymond az ilyen magas minőségű zene után mennek, akár egy jazzkoncertre, egy jazzklubokba járnak, nem tudom. Na most nekünk meg kell az ő kegyeikért harcolni, és iszonyú telített a piac, úgyhogy nagyon nehéz ma egyébként teltházakat csinálni úgy, hogy közben nincsen olyan fajta hátszeled, amiről az elmúlt percekben beszélgettünk.
1: Na én neked viszont erre a koncertre teltházat kívánok, a közönségnek pedig jó szórakozást, hogy bármilyen a kedvük, a végén mosolyogva menjenek ki.
2: Úgy lesz.
1: Úgy legyen. Lesz. Október 2-a, és akkor megbeszéltük, zeneháza, 19.30 a Tóth Vera Band koncertje várja önöket.
2: Így van.
1: Vera, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Szép napot kívánok önöknek is, mint ahogy Verának is, és azt kívánom, hogy töltsék kellemesen a hétvégét, és hasznosan legyenek kulturális élményeik, minél több, annál jobb. Jövő héten újra jövünk a kultúrába. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai Trónai Egon vagyok. Viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a pesti Vigadóban. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. 6 embert vittek kórházba a klorgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klorgázzal teli palack szelepje megsérült és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futnivágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a két vagy négy fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Szép jó napot kívánunk mindenkinek. Kipihenten, frissen, jót aludtunk, jót ettünk. És itt vagyunk, ez itt a Provokatőr. Nem annyira István, te nem aludtál jól?
5: Mi?
4: Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, szia!
6: Hello!
4: István?
5: Figyelj, vasárnapról hétfőre nem aludtam jól. Jött a hidegfront, és kicsapta a balkonajtót, ami lecsapta a függönyt, ami ráesett, és akkor erre ébredtem hajnal 4 este. Egyébként konkrétan infarktust kapta, de tényleg.
6: Gatya.
5: Na, de ez már múlt, mert ugye már...
4: Szúr-e? Fájnak-e a csontjaid?
5: Hát ebben a korban persze, de hát ez alap.
4: Hány éves is vagy?
5: 53.
4: Mi 40-esek vagyunk.
6: Mi csak 40-esek.
5: Majd rájöttök.
4: Szinte a gyerekeid lehet.
5: Majd rájöttök.
6: Hát az első randi, ha jól sikerült.
4: Első randi? Hány évesen volt?
5: Hát mit nevezünk?
4: Első hát csók.
5: Mit nevezünk randina?
4: Első csók.
5: Ja, az nálunk néptáncosoknál nem úgy van. Tehát
4: hamar.
5: Ez egy más időszámítás. Hát fellépések vannak, turnék vannak, táborozások vannak.
4: És akkor elcsattam. De az ilyen óvodáskor, gondolom. Én óvodában csókoltam meg először. Hát nem tudom, ez...
5: Egy békele. Óvodások,
6: mi a csók, akkor definiáljuk azért azt.
5: Igen.
6: Szájra buszi,
4: szájra nyilván, persze.
5: Igen. Amúgy tényleg...
6: Igazam a visorra. Igen,
4: néztem rá, hogy látom, hogy akarsz ebbe szállni, de nem.
6: Mindenki bemegosztaném a legintimebb pillanatait az életednek.
4: Egy komoly polgármester is azt mondja, hogy politikai közéleti műsorba hívlak.
5: Amúgy a művészetnek a táncoságában ez valóban egy kicsit másként működik, de pont azért, mert nagyon sok a testi kontaktus. Tehát hát egyszerűen olyan.
4: De a néptáncosoknál nem olyan. Hát ott azért az, de nem, de az nem olyan tánc, mint mondjuk egy latin.
5: Hát azért
4: igen,
5: nem. Hát
4: két olyan. Helyen érintkezel azzal a lányjal.
5: Aha, és melyik az a kettő, ugye?
6: Nagyon messzi mentek.
4: Ez az ember. Szörnyű.
5: Jó, de ez amúgy erről lehetne beszélni, már nem arról, hogy Tamás provokatőr kérdését, mert az mert nem a válasz volt rossz, a kérdés vonatkozott arra. Uh-huh. Egyébként.
6: Tehát és voltál te valaha fellépni köcsén?
5: Nem.
4: Valaki már nagyon szeretne politikát.
6: Nem sikerült átbeszélni.
4: Nem voltunk, és nem tudom, hogy mire utalsz. No, Orbán Viktor köcsei beszéde.
5: Százfői találkozón voltam. A Magyar Nemzet újsági, ifjú újságírójaként riportot, ugyan jó riportokat írtam, és elküldtek, hogy írjak riportot, hogyha be tudok jutni.
4: De a farkasházi féle, és nem jutottál be.
5: Besétáltam, és nem szólt hozzám senki.
4: Tényleg? De ettél itt áll minden?
5: Nem, csak dolgoztam, és írtam egy ugye ilyen pikírt, ironikus riportokat írtam, már akkoriban is, megelőztem a koromat, a mai napig nem ért utol senki a jobboldali médiában.
6: Nem a
5: hogy megsért, Farkasházi Tivada megsértődött.
4: Igen, volt, aki a WC-ről.
6: Volt, aki a WC-ről, és szerintem nekem méltatlan volt.
4: A lefotózta.
5: Az nem én voltam, azt szerintem az Index, hogy valami ilyesmi volt.
6: Én akkor nem voltam.
5: Hát valami ilyesmi. Nem, én tényleg. A Kunce Gábor jött a feleségre, és akkor ilyen ott ilyen kis ártatlan arccal mászkálgattam, és akkor belehallgattam, hogy Megyesi Péter mit össze makog, tudom én, ki hogy mit. És akkor tök jó cikket írtam belőle. A motorház tetején, mert gyorsan le kellett adni, keresni kellett egy telefonfülkét, és ott bediktálni a nagyon izgalmas.
6: Ez mikor volt?
5: Nem volt annyira régen, de nem volt térerő, mert a béna volt a minden.
6: Már megérte, én élek, hallgassam ezt a történetet.
5: Ja, a média figyelj, én magam vagyok az élő média történet.
4: Na, nem miután igaz. Elveszítettük összes nézőnket és hallgatónkat, vágjunk bele köcsébe, ugyanis kiszivárgott a teljes beszéd, amit Orbán Viktor elmondott. Én meghallgattam, belehelyezkedtem, és tök oké volt. Tehát belegondolva, mi mást is mondhatott volna, ahhoz képest meg parádés beszéd volt. Nekem ez a rövid véleményem, vagy provokatív állításom.
5: Hát itt majdnem tudtam, a parádés szóig tudtam menni veled, hogy ezt a manapság népszerű kifejezést használjam. De egyetértek. Tehát az Orbáni dimenzióban ez egy, minden a helyén volt, minden. Itt is 90 fok volt a derékszög, zöld volt a fű, ja nem, az egy rossz, szóval, hogy kék volt az ég, és de ha nem onnan nézed, akkor, de amúgy tényleg egyetértek.
4: Ez a fideszes
5: Orbáni dimenzióban ez így rendben volt, viszont nekem volt azért benne egy-két olyan részlet, ami viszont szerintem nem volt rendben még az Orbáni dimenzióban sem, de majd akkor erről később.
6: Nagyok az elvárások szerintem azért, főleg az ő közösségéből, hiszen mindenki ránéz a megoldásért, már csak azért is, mert az ő másodvonala az már kioptált ebből a sztoriból gyakorlatilag. Tehát van, aki elment ugye a piacra, hát vagy a korábbi szolgálatait kifizetik ugye most neki, van, aki a kastélyába vonul vissza, de hogy ott azért Orbán Viktor még ott van egy évig, ugye vállalta ezt a megtisztelő feladatot és terhes feladatot, és azért mindenki azt várja tőle, akkor most ne csak a világot magyarázd meg, hanem azt, hogy merre tovább előre, és ennek nem lehet megfelelni valószínűleg ennek a nyomásnak, és ezért lehet, ez mégsem egy kielégítő beszéd valószínűleg az ő közösségének.
5: Az a baj, hogy nem lehet erről őszintén beszélni a maradék fideszesekkel, pedig én nagyon-nagyon kíván, de nem azért, mert hogy ők nem mondanák el az igazat, csak szerintem bajban vannak ezzel az egésszel, mert nekem két kérdésem lenne hozzájuk, hogy alapvetően mit vártak ettől a beszédtől, és szerintem nem tudnák megfogalmazni. Azon kívül, hogy a tábor kapott valamiféle megnyugtatást, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és vissza fogunk térni, és ezért. Uh-huh. De ugye, ha nem is kimondva, de úgy benne volt ebben a maradékneres légkörben, hogy majd ez egy ilyen iránymutató, útmutató beszéd lesz. És főleg ugye, akikkel mi is találkozgattunk itt ott.
4: De ez megtörtént szerintem, mindegy, folytasd, bocs. De folytasd.
5: És hogy a nyilvánosságban most ugye a saját hangját keresve próbálkoznak, vagy nem próbálkoznak, vagy épp már bedobták a törő között, mert azért több ezer embert dobottám ki a Fidesz ugye a MediaWorks-en keresztül, azt ne felejtsük el. Mi csak a felszínt látjuk azokat, akiket igen. Eddig is a kirakatban igen. Láttunk, és akkor az ő próbálkozásaikat látjuk, de itt több ezer embert rúgott ki a Fidesz. Szóval, hogy nekik ez mondott valamit szerinted? Nekem a nyilvánosság érdekel, hiszen ebben dolgozom, és ezért nagyon sokszor innen nézem a történéseket. Én nem láttam, vagy nem hallottam ebbe semmi olyat, hogyha én fideszes influencer, mit tudom én, ki lennék, újságíró, megmond ember, teljesen mindegy, aki most olyan bizonytalanul néz a jövőbe, vagy épp nincs munkája per miatt, akkor én nem láttam ebbe azt, hogy merre van az arra.
4: Én láttam. Na, ugyanarra, mint eddig. Kezdeném azzal, hogy a 16 év sikere és a vereség szétválasztása azok milyen konfliktusban vannak. Leszögezte, hogy nem a 16 év kormányzása és nem is a korrupciós vádak, a luxus vagy a személy elleni támadások okozták a bukást, hanem a kudarcok egyetlen konkrét feladvány volt, hogyan lehet 16 év után gazdasági növekedés nélkül nehezedő érett körülmények között egy friss kihívóval szemben kormányról választást nyerni.
5: Ezt én is kiírtam.
4: És ugye erre sem Orbán Balázsnak kampányfőnökként sem neki nem volt válasza. Egymásnak adogatták a feladatokat, és egyikük sem tudott erre választ adni. Tehát hogy legtöbben azért támadják Magyar Péter helyett Orbán Viktort, mert hogy ez a történeti kauzalitásnak és igazából oksági láncnak a teljes megtagadása. Tehát azt mondja, hogy 24-ben még a választók demokratikus kóser pecsétet adtak a rendszerre. Így a 16 év lényegében jóvá van hagyva. hiszen megnyertük a mérkőzést. Tehát úgy kezeli ezt tényleg, mint valami futballmeccset, hogy lehet, hogy csúnyán játszottunk, lehet, hogy az ellenfélnek az XG-je, te mint futballkedvelő gondolom, de érted, hogy miről beszélek, a helyzetek minőségében jóval fölöttünk járt, 23 zicsert kihagytak, két büntetőt is, és rúgtak 6 kapufát.
5: Hát meg de, volt több ezer milliárd forint bundapénz.
4: De mi abból az egyetlen kontrából szereztünk egy gólt, ahogy Görögország nyert Európa-bajnokságot meccseken át, sokkal jobb ellenfelekkel szemben is végül nyerni tudtunk, de nyertünk, ki nyert? Ki a 3 pont? Ki a továbbjutás? Puff, kus legyen a többieknek. És ő ezt a kettőt akarja szétválasztani. És tagadja azt, hogy itt lettek volna strukturális problémák, amik lassan beérve addig rohadtak, hogy egyetlen külső input, ami mondjuk egy gazdasági válság, amit fogadjuk el, hogy ez tényleg egy külső input volt, mert az, hogy milyen immunrendszere volt a magyar gazdaságnak, az egy másik kérdés, de oké, a német gazdaság féltérdre ereszkedett, vagy letérdelt, és akkor ennek hatására mi is. Abban a pillanatban az addigi erózió, az hirtelen már fájóvá vált sokak számára. Ő ezt soha nem látná be. Ő azt mondja, hogy azok nem voltak, vagy azok nem voltak fontosak, és akkor sem lettek volna fontosak, ha itt bárhogy áll a gazdaság. Ez óriási különbség. És itt pedig Siffer András, hadd idézzem, aki elmondott 3 vagy 4 olyan területet, ami neki mindig is fájt az Orbán kormányban, és azt fáj neki a leginkább, hogy erre ő nem kapott, és a választók megnyugtató választ, hogy amúgy mit csinálna másképp Orbán, ha újból hatalomra kerülne? Tehát, hogy nem fogalmazott meg önkritikát, és még az előző adásban mondtam, mondjuk a közférával kapcsolatban. Mert ha csak annyit mondott volna, hogy figyeljetek, itt van ez a 3 terület, ebben mi rossz politikát vittünk, de ezután ez másképp lesz, az már egy mondás. De az, hogy 24-ig végignyertünk, aztán gazdaság bukta, mert jött egy friss erő, mi nem találtuk meg a fiatalokat.
5: Ja,
4: és én nem akarom 23-szor is elmondani azt, amit egyébként mindenki más, hogy hát itt önkritikát, mert lehet, hogy nem kell önkritikát gyakorolni. De ebből következik az, és akkor rövid leszek itt, amit a Mozaik jobb oldalról mondott, amit külön kibonthatunk, amit István is egyébként pedzegetett már a Facebookon. Tök jó poszt volt. Hogy lényegében, és akkor lerövidítem, mindent csináljunk úgy, mint eddig, mert nem a szavak jelentésért aggódik, hanem a kontrollért. Tehát ahogy fogalmazott, a mozaik jobboldal kifejezést ő azért akarja kiírtani, mert a mozaik daraboknak van egy veszélyes tulajdonságuk, hogy képesek önállóan is létezni. Ő ezt nem akarja. Annak csak úgy van értelme a mozaik jobboldalnak, ha egyetlen fegyelmezetten összeillesztett képet alkotnak ezek a mozaik darabkák. Tehát ugyanazt kell csinálniuk ezeknek az influencereknek, mint eddig. Ez egyébként egy hatalmas sóhajtás, de hallottam a hatalmas sóhajtást. A különutasoktól kezdve az ex-megafonosokig, a most mit indítottak a kacsóék? Mindenki számára...
5: Várj, a különutasok nem sóhajtottak szerintem, tehát ők bajban vannak, hogyha Orbáni antimozaik...
4: Szerintem nagyon gyorsan fognak tudni ehhez alkalmazkodni, mert egyszer sem mondták ki, hogy Orbán Viktornak... Jó, egyszer kimondta tényleg a Páhunor, hogy le kellett volna mondani a Orbánnak, de szerintem ebből ők nagyon gyorsan tudnak váltani és be tudnak tagozódni, mint ahogy Navracsis Tibor is megtette, hogy 2030-ban Orbánnal akarnak majd nyerni. Szóval, hogy nem kell továbbra sem gondolkodni, hanem majd föntről jön valami, és akkor mi ezt esetleg más stílusban. Majd több podcast lesz, vagy nem tudom, több TikTok videó, de ennyi lesz maximum a változás. Nem kell semmit megmutatni abból, amit te gondolsz a világról, maradsz szolga üzemmódban, amilyenben voltál az elmúlt 16 évben.
6: Hát igen, és arról beszél ugye még, hogy várjunk gyakorlatilag. Tehát, hogy majd lesznek nehézségei a kormánynak, és vissza lehet jönni, ami egyébként egy jogos felvetés, mert például abban én látom a valóságot, hogy 16 évnyi kormányzás után, még hogyha az egyébként marha jó lett volna, akkor is nehéz egy kormánynak valószínűleg újra nyerni. Ők ugye a marha jó kategóriába sem estek már bele, de hogy ez nagyjából olyan, mint hogy 2010-ben mondjuk az MSZP-sek mondták ezt, hogy akkor igazából csak ki kell várni, amíg a másik oldal majd meggyengül, és ez nem így lesz. Viszont amit én, és nem vagyok Orbán Viktor pszichiátere, sem pszichológusa, sem barátja, sem semmije, de amit én ezekből a felszólásokból látok, az, hogy és nem vagyok egy political animal sem annyira, mint ő, de hogy ő ezt biztos, hogy akarja? Tehát ő akarja azt, amit Navracsis Tibor, hogy vele nyerjenek majd 2030-ban, vagy ezt reálisnak látja vajon?
4: Láttál arra bármilyen jelet, hogy másképp gondolja?
6: Hát elmenni Amerikába VB-t nézni, miközben itthon mekkora turbulencia van a saját oldalukon legalábbis.
5: Úgy se tudott volna mit kezdeni el.
6: Tehát, hogy elhagyni a közösségét, ezáltal aztán generálni, és csak önérdeket nézzünk, tehát hogyha ő még akar politizálni, akkor ezzel a tettével, rendben, hogy ő most jól szórakozik, rendben, hogy nem tudott volna semmit sem tenni, de a közösségén belül viszont azért sokakban felmerülnek kérdések. Ha én akarom vezetni ezt a közösséget, akkor ezt nem engedhetem meg magamnak.
5: Hát nem nagyon láttuk ezeket a felmerülő kérdéseket felszínre törni.
6: Hát lehet, én nem, ritkán beszélgetek.
5: Nem tudjuk, hogy azokon a bizonyos belső fórumokon, amit mindig emlégetnek a...
6: De ez lehet, hogy csak a gyújtatószékben történik meg, de azért vannak gondolatok, azt gondolom, a fideszes fejekben.
5: Amit Tomi mondott az előbb, azt szerintem az tök fontos, és az általános érvényű volt. Mi azért elég sok fideszessel beszélgettünk, te még többel, ugye, itt a két műsorban, és soha a legmarkánsabbat, mármint hogy önmagukhoz képest legmarkánsabb kritikát megfogalmazók sem, akik a szembenézéssel próbáltak legalább kísérletezni, vagy a küszöbbén toporogtak a szembenézésnek, mert azért annál messzebb nem mentek, de hogy mégiscsak volt valami próbálkozás, Orbán Viktor mindenkinél szent és sértetetlen volt, tehát hogy itt nem kockáztatott.
6: De nem csak a nyilvánosság előtt?
5: Szerintem nem. Hát nincs második vonal.
6: Nincs, ez igaz.
7: Figyelj, tehát az nonsens, hogy, és akkor megint futball példa, szerintem ez Orbán is akkor szeretni fogja és meghallgatja, hogyha van egy csapat, amelyik mondjuk a bajnoki címre tör, és a szezon végén mégis kiesik, ott nincs olyan, hogy csapaton belül, akár a vezetőség körében, akár a játékosok körében hangosan ne mondja ki valaki, hogy basszus, mikor rúgjuk már ki ezt az embert, ezt az edzőt. Nincs ilyen.
6: Ez nem jó példa egyébként, bár remélem megnézi, mondjuk ne hozza meg Orbán Viktor, mert akkor bajba lennénk, de hogy itt egy olyan csapatról van szó, ami nem egyszer volt bajnok, hanem 8-szor egymás után. És most elbénázta az edző, és lehet, hogy sokan gondolják azt, hogy akkor mégiscsak maradjon ő, de azért sokan, ha beszélgetnek a háta mögött, hogy figyelj már, most már jó az, már megöregedett kicsit az edzőnk. Tehát, de én ezt nem tudom nyilvánvalóan, én kevesebbet beszélgetek fideszesekkel, mint ti esetleg, de meglepne az, ha ez nem lenne meg. Legalább akkor a fiatalokban, a különutasokban.
5: Na, pedig pláne.
7: Tehát a saját kerületedben nem áll szóba a fideszes választókkal.
6: Nincs meg az. Mindjárt reagálok. De nincs meg az bennük, hogy nem az Orbán Viktorral tovább menni.
5: Ha esetleg lappang is valamilyen gondolat, magocska, csírácska, árnyéka, akkor azt sem mutatják. Én szerintem nincs. Nincs. Hát, de minden Orbánnál van. Orbánnál van a kasszakulcs.
7: Nem félnek. Félnek
5: az irányító központ.
7: Egymástól félnek, hogyha ő elmondja a Józsinak, a Trombitás Kristóf akkor elmondja a Bajer Zsoltnak, akkor a Bajer Zsolt ezt megjegyzi, nem az, hogy felveszi, az nyilván nem ilyen piti helyzet, de megjegyzi, és aztán visszamondja majd az Orbán körében egy fontos embernek, és a pénz csap. Hát a pénz, tehát a kincstár kulcsa még mindig Orbánnál van, hogy hova mennyi milliárd és miként a következő években.
6: Ez így van, csak hogy valaki hosszú távon gondolkozik, már pedig egy ilyen fiatal emberekből talán azért ezt, akik nálunk is jóval fiatalabbak kinézném, azok csak abban is bíznak, hogy egyszer majd a nem a pénzcsap számít, hanem a politikai érdeklőjüket, a politikai hatalom megszerzése azért, hogy a víziójukhoz közelebb vigyék az országot akár, és nem, de szándékosan fogalmazok így, de biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek Aranyos. azért rájönnek arra, befejezem
5: most. Érted, miért ment szét a momentum?
6: De rájönnek arra, hogy az a politika már nem lesz Orbán Viktorból, amivel ők elérik a céljukat.
5: Ez igaz, csak Orbán Viktor két dolgot kiméletlenül és az agypályákat átírva belevert az összes fideszesnek a fejébe. Az egyik az, hogyha te hű vagy a Fideszhez, igazából Orbán Viktorhoz, akkor tűzön vizen át is nem hagyunk az út mellett, és tényleg nem, tehát valóban a leg...
6: De most ez történik, ezt láthatják?
5: Ellenben, hogyha és azt Orbán nagyon tálja a Fideszen belül ilyen külön hálózatok, meg szervezkedés, meg hálózatépítést, szóval hogyha bármi, ami Orbán ellenében megy, akkor véged. Tehát bármit megcsinálhatsz, hogyha Orbánnal vagy, jó, nem bármit, de szinte bármit, és kiállunk érted, és megvédünk, és a Fidesz ugye a hűség, de hogyha te nem a Orbán által meghirdetett politikában csapatsz a többiekkel, akkor felejtsd el, és véged van.
7: Ezt úgy fogalmaztam,
5: hogy
7: Orbán.
5: Sőt, bocsánat, még bosszút is állnak utólag. Tehát, hogy hát mondjuk Hatházi Ákos, amikor kibeszélt például a trafikügyekben a Fidesz sztoriból, ugye úgy indult az ő politikai karrierját, ma azt ki akarták csinálni.
6: Ti sokkal erősebbnek gondoljátok akkor a Fidesz meg Orbán Viktor, mint én, de ez nem baj nyilván.
5: Nem, a Fideszen belül. A Fideszen belül gondoljátok.
7: Kialakult egy rendszer, miután még pénz van, tehát ha kiderülne, hogy le van gatyásodva Orbán, nincsenek megtakarítási.
6: Utolsó zebrád is.
7: Mindenki érti szerintem, hogy tehát azok a gazdasági kapcsolatok, azok a szálak, amik meg megvannak, azok nem hozzávezetnek, hanem valaki máshoz, aki egyébként már élesen kritizálja akár házon belül is Orbánt, akkor egészen más lenne a helyzet. Uh-huh. De Orbán ezt maga fogalmazta meg. Hát azt mondta, hogy persze, hát mi mindig is sokszínűek voltunk. Miről beszél? És most is legyünk sokszínűek. De van talán mondott három dolgot, hogy a konzervatív, a szuverén, meg szabadság szerető, meg hagyomány, hogy ezekben mi mindannyian egyet, aki nem ért egyet, az nem közénk, de ezekben a témákban egyetünk, minden másban meg lehet. Csak szeretném érezni, hogy olyan dolgokat mondott, hogy nincs minden más. Mert az, hogy mi szuverének vagyunk, meg szabadságszeretők, csak ez a két fogalom a teljes politikai programjukat, gondolkodásukat lefedi. Külpolitikailag és belpolitikailag is. Így ezáltal senki nem tud és nem ismer megfogalmazni olyan dolgot, ami úgy tűnhet, hogy egyébként más téma, de érződik, hogy ez a szabadság meg a szuverenitás alá tartozik. Tehát ez nagyon ügyesen keretezi Orbán Viktor, hogy persze szabad vagy, nyugodtan menj el bulizni, kisfiam, kislányom, csak tudod, én utálom a későket, meg akik 10 óra után érnek haza, meg azokat lehet, hogy még így meg is pofozom egy kicsit, de azt csinálsz, amit akarsz.
5: Meg így van, érez jól magad, na, a szonda, ja, meg, szonda itt lesz a
7: meg nyugodtan fogyassz alkoholt, bár én sosem ittam, meg hogy a családunkban senki nem csinálta, mert talán egyszer volt, amikor igen, még a nagyapád, akkor utána 3 hétig kitagadták, de figyelj, próbáld ki. Tehát, hogy nagyjából így kommunikál ő a híveivel, és tudja, hogy még mindenki szolga üzemmódban van. És szerencsére meg is fogalmazzák. Az általam sokszor idézett Lentulai Krisztián megmondta, hogy ő nem is érti, hogy lehet úgy újságot írni, hogy nem rajongsz egy pártért. Tehát, hogy...
5: Tök jól.
7: Hogy nem rajongsz, hogy nem lelkesedsz. Aha. Egy politikusért vagy egy pártért. Ebben minden benne van. Minden. Tehát ő minden szolga szemüvegen keresztül néz. Ő a világban így létezik.
6: Ezt leírta egyébként? Nem, megdöbbentő őszinteség.
7: Igen. Ja. Na.
5: Látom, mélyíted a baráti kapcsolatot.
7: Egyre komolyabb. A szerelem egyre
6: majd mentek, nem kóstolgatott múltkor valamit, vagy iszogattak, meg zenét raktak, nem?
7: Igen, volt egy ilyen.
6: Majd hát megint legközelebb, és akkor együtt.
7: Ahol én is ott lehetek. Igen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak beborult.
1: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás, éppen. Szállj be, mert vitázni merő.

0: mindenki átvette, tehát amíg Orbán ezt nem mondta el.
1: Mindenki beleszeretett?
0: Mindenki, a mozaik, és idézgetik. Na most kell majd fülelni, megfigyelni, hogy hányan fogják idézgetni.
1: Ott ezt lesz a pártütő. Azt kell, aki azt mondja, hogy mozaik jobb oldal kész. Na, onnan indul majd a megújulás, amit majd Orbán aztán jól elfolyt. Szóval, hogy ami nekem nagyon tanulságos volt még, ez két dolog. Az egyik, ahogy tulajdonképpen Orbán Viktor szándékulatlanul, de beismert egy csomó bűnt. Politikai meg gazdasági bűnt is. És nekem olyan volt, mint amikor a bántalmazó kapcsolatban a narcisztikus elkezdi vádolni a bántalmazott partnerét, és mindent, amit a fejére szor, az igazából egy önbeismerés, csak ugye így tudja szabályozni a saját feszültségét, hogy kivetíti a másikra. És Orbán ugyanezt csinálta, csak politikailag. Azt mondja, hogy beszélt arra, hogy a Fidesz létrehozta a nemzeti politikai rendszert, aminek az első védvonalához tartozott a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság. Tehát, hogy a köztársaság és az alkotmánybíróság a Fidesz politikai rendszerének első védvonala volt. Tehát már itt megáll a demokratikus ütőér az emberben, nem? Tehát, hogy mi van? És utána még azt is mondta, hogy ezt a védvonalat ugye a Tisza szétverte, és ami nagyon tetszett, a köztársasági elnök elmenekült. Tehát, hogy ugyan ment itt, hogy így súlyok, úgy súlyok, de Orbán Viktor megveti Súlyog Tamást, igazándiból, ha tehetné, talán le is köpni, de még az is lehet, hogy ezt is meg is tette valamikor a négy szem közti megbeszélésen. De mi az, hogy a köztársasági elnök elmenekült? Azért, mert ugye aláírta arra célzott, de hát mint arról sokat beszéltünk, akkoriban nem is nagyon volt más lehetősége. Tehát, hogy ez volt a nagy hőse a Fidesznek, a Súlyog, aki elmenekült.
2: Egyébként.
1: Ami aztán még, ami azt mondja, az alkotmánybírók egy része becstelenül átállt a másik rész, becstelenül átállt, egy másik részét eltávolították, az alkotmánybírók becsületesebbjét távolították el. Tehát, hogy az alkotmánybíróság, ami az első védvonal volt, szóval személyen most úgy van, hogy aki rendes fideszes volt, azt kicsapták a francba. Volt ott egy-két ilyen haszonleső, azok most átálltak a Tiszát fogják támogatni, és hát nagyjából ez maradt az alkotmánybíróságban. Ez is elmond mindent, hogy mit gondolt ő az alkotmánybíróságról. És a forgatókönyv, ami a Tisza bukását hozza majd el, az is egy gyönyörű önvallomás. Azt mondja, hogy szerinte az fog következni, hogy első helyen jönnek az önkormányzati csődök, utána második helyen az agrárcsődök, eztán a KKV-k csődje, majd a nyugdíjások problémái, és összességében a végén egy teljesen leblokkolt és makrogazdasági mutatóiban is megrendült gazdaság omlik majd össze. Uh-huh. Ez az Orbáni hagyaték, amiről ő beszél. Egy az egybe. Orbán Viktor elmondta azt, hogy mit gondolt a demokráciáról, bár nem ezt szerette volna, de hát sajnos a személyiségzavar meg tudja viccelni az ember. És elmondta azt, hogy mi a NER 16 évnyi hagyatéka, ez a gyakorlatilag ő egy villámgyors gazdasági összeomlást vizionál, de az csak akkor következhetne be egyébként, vagy akkor lenne bármi esélye, de Orbán esélyesnek látja, ha romokban lenne már is a gazdaság. Márpedig ha romokban van, azt a Fidesztől örököltük. Szóval egy nagyon-nagyon szép coming out volt ez igazándiból.
2: Igen, egyébként két témához szólnék az ennek kapcsán. Egyrészt ugye a köztársasági elnök elmenekülése, hogy amikor kiválasztották egyébként Súlyog Tamást, és egy pillanatig elgondolkoztam a nevén, de amikor kiválasztották őt, akkor már tudhatták, hogy ő csak akkor jó, hogyha a Fidesz van hatalmon, mert ő nem lesz az a nagy ellenálló, legalábbis a karakterében, önéletrajzából ez adódott volna. Ha Novák Katalinnak hívják egyébként a köztársasági elnököt most, akkor szerintem még ott lenne. Már úgy értem, hogy akkor úgy vitték volna ki esetleg a Sándor palotából, hogy közben egy két kamerás állott, és videózzák, hogy rendőrök kísérik ki, vagy valami hasonló. Tehát ő nem adta volna ilyen olcsón a bőrét. Azt meg aztán tényleg még a nyugati sajtó is lehozta volna. Tehát tudott volna egy ilyen áldozat szerepbe belépni. A másik, ami a csődöt illeti, egyébként tényleg brutális a helyzet, és ezért vagyok én nagy türelemmel a Tisza kormány felé, nem csak önkormányzati...
1: Ti lesztek az elsők tényleg. Az
2: igen, ez így van, és ezért nagyon mérges is vagyok, akkor már hadd érezzem meg Magyar Péternek a múltkori rendkívül cinikus kommentjére, és ilyenkor azért kijön belőle a neres.
1: Bármit is fogsz mondani, elhatárolódva.
2: Mindenképpen különben a kommentelők megabuzálnak téged is. De nem, amikor azt mondta, hogy hát a főváros az már hetente bejelentette a csődöt, és még sincs csődben, és hogy bezzeg a jutalmakra van, az nőtt az elmúlt években. És akkor mellette állt Vitézi Dávid, akiként egy nagyon korrekt választ adott, és elmagyarázta, hogy igen, bajban az önkormányzati rendszer, Budapest, és így tovább. És amikor arról beszél a miniszterelnök, hogy mekkora jutalmakat osztogatott ki a főváros,

0: akkor azért nézzük már, hogy kinek osztogatta azt. Tehát nem a főpolgármester kapott jutalmat, hanem azok a munkavállalók, akik a Budapest családhoz tartoznak. És azért kaptak nagyobb jutalmat, mert nőtt a bérük. Mert a főváros azt megfogadta, hogy baloldali vezetés mellett a fővárosi politikában megengedhetetlen az, hogy befagyasztjuk a béreket. És igen, Karácsony Gergely és Kis Amrus egyébként, aki ugye nem lehet főpolgármester helyettes, mert valamiért nem, mert ő egy bűnös ember, a Fidesz meg a Tisza szerint, de minden esetre elköteleződtek amellett, hogy igenis a Budapest családnak a tagjait, azt megfizetjük, és a jutalmak is ilyen módon manifestálódtak. Tehát annyira cinikus ez a reakció. Na de igen, tehát hogy csődbe megy, egyébként valóban a főváros, mondhatnánk Érdet például, de számtalan olyan városon Pécset, ami hihetetlenül tehát elfogadatlan helyzetben van már csak azért is, mert a kötelező feladatait sem tudja ellátni, és valóban itt kezdődik a csődsorozat. És aztán meglátjuk egyébként, hogy a neres cégek azok miben lesznek, és ugye leépítések megkezdődnek, ami nem csőd, de a gazdaságra egyébként lesz hatással is, és ijesztő valamilyen módon, de ezt látja egyébként a gazdasági miniszter is, meg a pénzügyi miniszter is ebben egészen biztos.
1: Egyébként ez egy nagyon izgalmas, ilyen kiegyensúlyozó politikai igen. kísérlet lesz, hogy lehet a NER-rel leszámolni úgy, hogy a neres cégek ne dőljenek be igen. egy az egyben, mert akkor magukkal rántják az egész hűbelebancot, és pont ma volt egy cikk, ugye teljes gazdasági ágazatokat lenyúlt a NER, tehát nem tudsz vasutat építeni, meg mit, uh-huh. egy csomó mindent lenyúltak, egy igen. az egyben, mondom, ágazatokat, tehát hogyha hagyod bedőlni őket, akkor ágazatok dőlnek be, szóval ez egy nagyon érdekes, valószínűleg a kirakat figuráknál ott keménykedés lesz, Mészáros uh-huh. Lőrinc, meg a, tudom, a top 10, így, nem tudom,
2: igen, azért és
1: alatta már nem tudnak más csinálni.
2: Igen, de van egy csomó alvállalkozó, akikre azért tekintünk neresként, mert hogy neres cégekkel üzleteltek.
1: De én nem tekintek rá, csak hogy egy csomó NER érdekeltség van, ami nem jó, rengeteg embernek adnak munkát, jól tudom, de hogy tényleg, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon ingatag, vagy ingoványos talaj, majd meglátjuk, és pont ma jelent meg egy cikk, talán a Telexen, hogy van ez a, én nem is tudtam róla, ez a garanciát vállaló bank, nem emlékszem a nevére, tehát fogalmam igen. se volt, igen. hogy van ilyen, hogy állami, 1 milliárd forint fölött igen. állami garanciát vállal ez a bank egy csomó mindenre, és ugye hát nyilván a neres cégek, meg a NER-nek tetsző cégek, meg a NER közeli cégek kapták ezeket az állami garanciákat, ha most ezek bedőlnek, ez baromi sokba kerülne az államnak, mert ugye a garancia az ott van, azt nem, abból nem lehet visszalépni, szóval, hogy itt nem csak csontvázok vannak, hanem az egész temető úgy néz ki, hogy néha ilyen tojáshíjakon kell mászkálni majd, hogy most inkább ne essenek ki holtestek, meg megint csak csontvázak a...
0: Igen, és ezért van nehéz helyzetben a kormány, mert sorra fogják ezek nyerni a közbeszerzéseket, és nem azért, mert a kormány ezt akarja, hanem hogyha tisztességesen jár el a kormány, uh-huh. tehát tisztességes nyílt versenyeket ír ki, akkor ezek a cégek tudnak nyerni. Tehát nálunk például 2020-ban, amikor kiírtuk a Terézváros magazin nyomdai közbeszerzését, akkor nagyon szuper volt verseny, hárman is jelentkeztek, de hát minden más cég az dupla akkor árat adott, mint a MediaWorks nyomdája, amelyet, és nem tudtam azt mondani, akkor nem a MediaWorks, mert hogy gonosz Fidesz, és ugyanebben a helyzetben van most a kormány, hogyha építetni akar valamit, akkor esetleg még külföldről bejöhet a Strabag, meg hasonlók mondjuk, de annak is politikai üzenete egyébként elég gázos lesz. Igen. Szóval most nagyon nehéz helyzetben van ilyen szempontból a kormány, és valóban a munkavállalók érdekeit is nézni kell.
1: Ez történt most egyébként a 9. kerületben, a ottani kerületi lappa, hogy hát egyszerűen a közbeszerzésen, és hát elmondta a polgármester asszony, hogy már pedig ők úgy dolgoznak, hogy a legjobb ajánlott a tevő, ez egy korrekt ajánlat volt, a többiek drágábbak voltak, nem tudom mit csinálni, kénytelenek a MediaWorks-el együtt dolgozni. Vagy már Kizai Péter is erről beszélt, mikor itt volt, hogy hát náluk is az van, hogy a legolcsóbb.
2: És azért vannak jó helyzetben ezek a cégek, mert nyilván azért tudtak ők 2-300-as munkavállalói csapattal dolgozni, mert a közbeszerzéseknél 2-3-szoros árral is és simán elfutottak és nyertek, de most mit kell tenniük? Mondjuk elbocsátják a munkavállalóiknak 30%-et, és ugyanúgy ők lesznek a legjobbak, mert hogy olyan szoftverparkjuk van, olyan eszközeik, olyan szakemberek dolgoznak ott, akiket ugye meg tudtak fizetni, hogy még mindig ők szabályosan működve is, akik rá vannak kényszerítve arra, hogy ők ne gonosz fideszesek legyenek, mert egyébként egyik a pénz beszél, akkor nincs ilyen. Hanem akkor ezzel a kormánnyal fognak kiegyezni, csak fair körülmények között simán alá ígérhetnek bárkinek egy 30-40-50%-ot, aztán a legjobb minőségű munkát ők fogják hozni. Kérdés az, hogy ezekre egyébként tekinthetünk neres cégekként?
1: Hát melyik, és most nem függ melyikre. Tehát, hogy itt persze vannak
2: mert,
1: szintek,
2: mert ők kihasznált,
1: vannak...
2: mert kihasználták azt, nem, azokat nem. A piaci körülményeket, nem, hogy, az nem, hogy tudták, a, hogy megszedtették
1: hát a média versus neres cég, meg hát azért egy rengeteg, tehát a Mészáros Lőrincnek mindenféle érdekeltségét tekintheted neres cégnek, hiszen az az egész úgy lett összegyúrva.
0: Aha. De ez az egyértelmű kérdés, de vannak ilyen regionális neres cégek, amiket nem is ismerjük valószínűleg a nevét, akik nem tudom, Borsodban, Nógrádban, hát Szabolcsban, városi szinte, tehát hogy ezeket nem ismerjük. És
2: annyi, hogy a helyi polgármestert, vagy nem tudom, hogy a megyeszékhelyen ott ismert valakit, és akkor ő volt az első cég, ami így elindulhatott, körül Kisgömbölc nagyjá vált, és akkor viszont látásra.
1: Hát az, de az már majdnem tiszta piaci verseny.
2: Én ismerek olyan cégeket.
1: De oké, de az egy más történet. Az a sztori, az tiszta.
0: Szerintem, akik be tudnak még jönni a piacra. A NER 2, az most be tud ugrani, abban, hiszen van tapasztalatuk, nem is ekkora volumenben, mint amekkora mondjuk a Mészáros cégekben, de ők most beugranak, és tudnak közbeszerzést írni, mert ez egy külön tudás.
1: Ja, tehát, igen.
0: Az egyértelmű, hogy arra jelentkezni azért egy külön feladat, az kell külön jogász, stb. És most ők lesznek valószínűleg, át tudják esetleg venni ezt a szerepet.
1: Hát ez egy nehéz kérdés, Tamás, hogy mit tekintesz neres cégnek. Amúgy pont ezen gondolkodtam a minap, hogy egy kicsit olyan most ez, mint hogyha a rendszerváltást élnénk át megint, csak most sokkal több információd van. Tehát a rendszerváltáskor, ahogy megtörtént egyik rendszerből a másikba való átmenet, hát ott nagyjából nem tudom hány tucatnyi ember, vagy száz, nem tudom hány ember tudta, hogy valójában mi történik, és a nagy közönséget teljesen el volt. Megtörtént ez az egész velünk meg a fejünk fölött, és most megint egy ilyen hasonló rendszerváltás van, és hasonló dolgok történnek, hogy a korábbi tulajdonviszonyoknak át kell alakulniuk, aki a korábbi rendszerben felelős volt, az most ne vállal, tehát csomó minden, csomó
0: jó,
1: minden.
0: Jó, Kónya Pető vicát majd megnézem, ki lesz a két szereplő.
1: De úgy tényleg hasonlít. Egyébként az is érdekes, amit mondtál, hogy lehet, hogy a médiaverse ezért is rúgtak ki annyi embert. Felszabadul egy csomó lóvé, azzal lehet dolgozni. Ugye nem persze. Sokára újraindul a Nix.
2: Hát ők túl akarnak élni, tehát ugye az elit túl akar élni, és nem azért, hogy zsebre tegye azt a pénzt, amit sokan gondolnak, hanem ők ebben az iparágban dolgoztak, van már egy kialakult kapcsolatrendszerük, alvállalkozók, mindegy.
1: Persze.
2: És ők akarnak piacra,
1: csak nem piaci körülmények között, ettől függetlenül persze. Tehát a gazdasági mozgásuk az teljesen érthető.
2: Igen,
1: hát a politikai az bekavar, aztán majd látjuk, hogy mi lesz velük, hogy ugye újraindul hamarosan a Népszabadság heti lapként, és hogy beszélgettem az egyik munkatársas, akkor kérdeztem, hogy de mondom, miért nem napi lapként? És mondta, hogy Magyarországon csak a MediaVerse tud napi lapot nyomtatni. Tényleg mondom, én hülye magyar hangos, hogy ez így nem jutott eszembe, mert nekünk ugye az volt a nehézség, úgymond, hogy finoman fogalmazzak, hogy bár a magyar hang az heti lap, de azon a bizonyos napon úgy jelenik meg, mint egy napi lap, tehát nagyon szűk a leadási, vagy a lapzárta, nagyon aznap este el kell menni a nyomdába, és napi lap formátumba kell megjelennie, és ez csak a MediaVerse tudja megcsinálni Magyarországon, hát ő nem annyira szeretett volna. Már most lehet, hogy lenne egy jó ajánlatuk. Most nem tele jut a lapimázsára.
0: Érdekes lenne.
2: Még egy gondolatot engedjetek meg a védvonalakról és a védvonalak beismeréséről, az alkotmányosság, mint pártpolitikai lövészárok. Hogy, de tényleg csak egy gondolat. Hogy arra jöttem rá, hogy senki nem fog felháborodni visszamenőleg sem, hogy mondjuk a Bakát miért távolították el annó, mi a Fidesz, mi 2010-11-ben, vagy miért dúsították föl a Mészárosékat, miért szorították ki a nemzetközi cégeket, és akkor hozták helyzetbe a magyarokat. Miért volt ez az egész, amiről itt beszéltünk, ez a közbeszerzéses játék, és hogy a többszörösét vitték el, mert kimondta a kulcsszót Orbán Viktor, hogy szuverenitás. Tehát amit most Magyar Péter rendszerváltásnak keretez, ugyanannak keretezte Orbán Viktor, de visszamenőleg is. Csak ezt a rendszer közben annyira nem használták, mert igyekeztek nem beszélni a korrupcióról. Most már utólag nem csinálhatnak úgy, mintha nem lett volna itt korrupció meg luxizás, hanem azt mondják, hogy az egész arról szólt, hogy itt Magyarország ne vesszen el. És ez alapján senki nem fog értelmes vitát lefolytatni a táborok között, mert az egyik azt mondja, hogy éppen rendszert váltunk, bármit lehet. Orbán azt mondja, hogy bármit lehetett és kellett is. Az Alkotmánybíróságban is azért kellettek a saját embereink, mert hogy szuverenitás, és ők voltak azok, akik megőrzik ezt. Ugye a politika felülír minden demokratikus alapvetést. Pont. Szerintem cseszhetjük, már bocsánat, szerintem ez még átcsúszik, nem kell kisipolni. Jó.
1: Jó, simán.
2: Bayer. Szeretnétek NK-a? Látunk még abban 4 perc, 4 gondolatot?
1: Benne, és ugye nem évekre gondoltunk.
2: Jó.
0: Hát nem. Azért ez az ügyeiket elolvastam, amennyire lehet részletességgel, ugye a Molnár Áronnak is a Facebook posztját, és ezt így áttekintve itt egy késői visszafizető, tehát ez a legpiszlicsárébb, ami kijött a rendszerváltás óta, most hívjuk így, ami történt áprilisban.
1: Igen.
0: Inkább csak azt mutatta meg nekem, hogy mennyire le is lehetett, tehát magasról lehetett tenni egyáltalán a pályázati kiírásoknak a figyelembevételére, és nem válaszolt mondjuk Bayer Zsolt megkeresésekre, hogy figyelj már, kéne számolni ezzel a pénzzel, és nem volt ennek jó következménye, akkor ma már egy kicsit komikusan hat az ilyen milliárdos összegek mellett.
1: Igen.
0: De hát igen, ez a rendszernek persze egy ilyen kis apró színes történet.
1: Hát nehezen fogjuk kihúzni a 4 percet, mert nekem is csak egy rövid sztorim van Bayer Zsolttal kapcsatban.
0: Majd én másra is ezt gondolom. Majd a Bayern Münchenről, vagy valami átkötjük.
1: Hogy
2: egyszer, a Leverkusen, bocs.
0: Jogos, egyszerűen.
1: Az idők kezdetén voltam nagyon-nagyon régen egy ilyen fideszes média megbeszélésen, és akkor ott hangzott el ez a társalgás, és most ezt tudom, hogy magamra fogom rántani Bayer Zsolt összes bádok blogos haragját, hogy, de ezt nem ő mondta, nem ő róla mondták. Ugye a fideszesek azt mondta az egyik, hogy figyeljetek, majd én beszélek a Zsolttal, mert nekem a barátom. Mire odafordult hozzá a másik fideszes, hogy miért mennyivel tartozik neked. Mire azt mondta a srác, hogy nekem semmivel, akkor nem a barátod, mondta a fideszes. De ez úgy megmarad bennem. Ez egy
0: erre mérges lesz.
1: Erre mérges lesz. De ez biztos kamu meg nem így volt, de hát én ott ültem, annyira kedves kis történet volt.
0: De jó történet, igen.
1: Ugye?
2: Kibogozni nagyon nehéz, hogy itt most kinek van igaza, teljesítette, nem, a Molnár Áron írt jókat, és akkor ő kidomborít olyan érveket, ami neki ad igaza, de a Bayer Zsolt meg más mond. Engem nem ez a része érdekel, hogy itt most volt-e mutyi, hanem ahogy fogalmaz magáról Bayer. Ugye a Magyar Nemzetben megjelent válaszcikkében elismeri, hogy 14-ben felvett 3 millió forintot erre a kötetre, a NAV levonta a köztartozást, állítása szerint a lengyel műfordító késlekedése miatt nem valósult meg a könyv, és 2020-ban maga döntött úgy, hogy visszafizeti a 3 milliót. Oké, jó, tehát nem tudjuk, tök mindegy. Pártállástól, hittől függően el lehet dönteni, kinek van igaza. És akkor itt jön az izgibb rész. A meg nem valósult munka és a szerződésszegés jogi kérdéseit esztétikai és tekintélyel visíkra tereli. Felhozza, hogy Csukás István és Csurka István dicséreteit a korábbi könyveiről, felsorolja a filmsorozatait, és azzal vádolja Molnár Áront, hogy az akció csupán a terrorháza előtti tüntetés megzavarását célozta.
1: Hát sikerült. De sikerült? Igen, sikerült. Ezért maradtak otthon az
2: De nekem emberek. Ez, hogy előhúzza a fiókból Csukást, meg Csurka Istvánt, és ilyen évtizedes recenziókat, és bizonyítsa, hogy ő egy zseniális író. Csak a költségvetés az rohadtul nem egy irodalmi szalon. Tehát
1: igen.
2: Olyan, mintha nem is tudom, asztalos felvesz előleget konyhabútorra, 6 év múlva sem szállítja le, akkor ott jelentkezünk, hogy figyuka, mi lesz a konyhabútorunkkal, és azt mondja, hogy jó, hát még nem készült el, de hát a nagymamám szerint én tök szép bútorokat csinálok. Hidd el nekem, hogy én zseni vagyok.
1: Igen, így van.
0: De, abszolút. De nagyon kínos, igen.
2: Érted, hogy nem. Halott embereket rángat itt elő, azért, hogy a saját nagyságát, akkor ismerje be, hogy igen, tévedtem, basszus, és bűnös vagyok. De ez a legalja. Tehát ő ennél több? Bajer Zsolt ennél tényleg több?
1: Nem.
2: Nem több?
0: Nem. Kis önbizalmú embere van ez, amikor elő hozzakodom ilyen nagyon régi pozitív véleményekkel magamról, ami igen, nem jellemző.
1: Én annyira szerettem régen az írásait, és tök tényleg nagyon jó, tehát hogy tényleg, ezt tudom, hogy mindig elmondja, na itt tehetséges, de hogy tényleg az, és szerintem a tehetség az nem múlik el, vagy lehet, hogy kopik, vagy nem kopik, vagy változik, vagy alakul, nem tudom, valószínűleg, hogyha valaki tehetséges, az is marad. De már nem több, tehát hogy már nem, de csak mondtad,
2: hogy
1: több.
2: Tehetséges vagy, hogy kijönne a tehetségből bármi. Egyik kedvenc rendezőm volt az M. Night Shyamalan. Nem tudom, ismerőse, a Jelek című, a 6. érzék, a Bruce Willis filmnek a rendezője.
0: Az esemény.
2: Igen. És akkor történt valami a pályafutásom, mert jobbnál olyan filmeket forgatott, hogy eszméletlen, és akkor történt valami, hogy pak,
1: és van a
2: plusz. De nem az, hogy egy szinten rosszabb vagy kettő, hanem a legócskább gagyik.
0: Tényleg C-kategória.
2: Borzasztó rosszak, és az izzadság, az erőlködés, hogy jót akar, vagy nagyot akar, de nem tud. Van ilyen néha.
1: Lehetséges.
2: Hogy valaki.
1: Végül is, hogy magyarázod a egy slágeres előadó sztoriát?
2: Igen.
1: Mert ha egyszer ki, és most nem ilyen izékre, amiket felfújtok, nem a Gingis Khanra gondolok,
2: hanem
1: valami, igen, és nincs folytatás.
0: Mr. President.
1: Nincs előzménye, igen. És nincs
0: folytatás. Hol van a Coco Jumbo 2?
1: Hát ez az, megbeszéljük a következő napban.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változott a jegybank inflációs előrejelzése, havazott több európai hegységben. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reál értékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak, 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. Az áldozata a Romajó Egyesület jelöltjeként vett részt a testület munkájában. A késeléssel gyanúsított helyi férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Bihari Zoltán, a térség országgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Több helyen is leesett az első hó, Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csaknem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarába kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Provokatőr továbbra is, nem hagyjuk abba. Budapest, ráfókuszálunk Budapestre, ha már itt van egy polgármester.
3: De még mielőtt ráfókuszálunk.
2: Környezetünkben.
4: Még Orbán Viktor beszédéből?
2: Szét valami más témával lép.
4: Vagy saját
3: nem, csak most olvastam. És ugye ezt a műsort nem akkor veszük fel, amikor felveszünk. Nem akkor megy adásba, amikor...
2: akkor veszünk, amikor
3: nem csak, hogy a kis közönség néha nem érti ezeket az időugrásokat, de ugye az van, hogy mi ezeket egy nap veszük fel aznap és a következő napit is ezért, ami nekünk most itt friss hír, az, amikor ez műsorban megy, akkor már nem lesz friss hír, csak hogy Matolcsi Ádámék beszálltak az MBH Bank tulajdonosi körébe. Tehát egy ilyen hír.
4: Azt hittem a rendőrautóban az jobb lett volna.
3: Nem kell most erről beszélni, meg nem is tudjuk, mert ugye ez még itt egy ilyen friss hír volt, csak hogy tudod, mit erősítesz, Tomi, amiről te szoktál, és most már én is egyetértek veled, én kis egyetértő voltam, ez biztos a hidegfront, hogy nem félnek. Orbán se, senki se.
4: Hát szerintem a Matolcsi, ha van valaki, Orbánt megértem, hogy miért nem, talán.
3: De látod.
4: De Matolcséknak.
2: De figyelj, semmit nem hallunk a Matolcsi nyomozásról. És nem véletlenül mondják az influencerek is nagy pofával, hát hogy ők is beleállnak, hogy mi is szeretnénk tudni, aztán nem hallunk semmit. Tehát hogy nyomoznak ezek? Mert szerintem ők is sejtik, hogy...
4: De mit? Hát, hogy mi a baj? Hát, hogy bonyolult ügy, tehát lassan dolgozzak a rendőrség.
2: Nem, hogy ezekben a céghálókban elveszik a lényeg.
3: És úgy vészel a lényeg, hogy nem fog tudni eljutni a Matolcsi családig.
4: Az rettenetesen ijesztő lenne. Nem, ha van feltétele a rendszerváltásnak az én fejemben, akkor az a...
2: Egyébként tényleg, ha Matolcsi
4: megúszák, igen.
3: Akkor kérem, hogy nevezzenek ki a Nemzeti Bank.
4: Van
3: egy családtagom.
2: Eljutunk-e odáig, hogy anarchia, és akkor figyelj, ha bármit meg lehet úszni, bemegyek a boltba, teletömöm a zsebemet csokival, aztán kisétálok.
3: Az a baj, nem. Tehát, hogy pont az a lényeg.
2: Igen, a rúdszalámira emlékszünk.
3: Na, bocsánat, csak hosszú, megütött.
4: De eljutottunk közbiztonsági elég hamar, szóval meg is nincsen baj.
2: Igen.
3: Mert
4: Budapest.
2: Közbiztonság.
4: Hát,
2: szavak.
4: Jó. Egymás után.
3: Igen. Szavak.
4: Ne, szóval, hogy nyilván én erről az a baj, hogy ki tudom tölteni a műsoridőt. Tehát, hogy,
3: akkor fia, kérdezek egy konkrétat. Volt ez, hogy a belügyminisztérium tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ugye van egy ilyen megállapodás köztetek meg a belügyminisztérium között, és a polgármesterek azt kérték, hogy ezeket a helyszíneket a kerületi önkormányzatok valójáztatás után legkésőbb 2026. szeptember 15-ig jelöljék ki. Megtörtént? Mert hogy elmúlt.
2: 3-2-1.
4: Az első fele nem, a második igen. Lettek KRS-ek, tehát készenléti rendőröket rendeltek fel részben, meg a budapesti állományból rendeltek ki az utcára, ez tök jó, hát most tényleg látszik, ezek ha az ember sétál az utcán, akkor a vörös sipkások lesznek ugye a készenlétisek, akiknek ugye helyismeretük nincs annyira, de attól még egy biztonságérzetet adnak, ez tök király.
3: Szerintem ez tök fontos egyébként.
4: Abszolút, nagyon fontos. És ugye ez hiányzik, mert ugye arról beszélt a miniszterelnök úr az országgyűlésben tegnap, bocsánat, arról beszélt, hogy Prágában 800 rendőr van egy adott műszakban az utcán, míg Magyarországon vagy Budapesten 100. Uh-huh. Ez nem tudom, ez mennyire igaz. Én ezt próbáltam fact-checkelni már korábban, szerintem egy kicsit talán túlzó.
2: És mennyit számoltál?
4: De azt mondom, a 800 nem igaz, a 100 az igaz.
3: Ja.
4: Tehát elképesztően alacsony.
3: Ja, hogy a felfelé torzít.
4: Budapesten elképesztően.
2: 100 járőr.
3: Igen. Magyarországon.
4: Én tudok olyan kerületről, és szándékosan nem mondom el, melyik az, de egy nagy kerület, ahol van olyan műszak, szolgálat, ahol egy darab autós járőr megy ki.
2: Aha.
4: Nem hiába
2: egy teljes kerületben.
4: Egy teljes nagy kerületben ráadásul.
3: De úgy érted, hogy egyedül el, igaz? Nem párban.
4: Ja, nem, ők párban.
3: Én nagyon is tudok, amikor azért kell valakit így mellé olyan önkéntes rendőrt ültetni, hogy ne egyedül ezeket.
4: Hát ezzel próbálják boostolni egyébként a létszámot, hogy polgárőrök, meg ezzel próbálkozik a rendőrség.
2: De ez
4: egy
2: kerület, higgyíts már föl valahogy, hogy akkor védhető legyen a bíróság előtt is az állításod, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, ez melyik kerület?
4: Hát nem szeretném megosztani, már csak a rendőrség miatt sem szerencsétlenek, nem akarom őket nehéz helyzetbe hozni.
2: Számát mond akkor a kerületnek, nem kell.
4: Nem beazonosítottam, hogy igen.
3: Akkor mondd úgy,
2: hogy mi között van.
4: De mindegyik kerület szörnyű helyzetben van. Mindegyik őrs. Mindegyik rendőrkapitányság. És valószínűleg vidéken is nagyon a baj. Budapesten ugye az extra probléma a rendőri állománnyal, hogy ugye azért azt értelemszerűen ugyanannyit kapnak a rendőrök Budapesten meg vidéken, tehát a rendőri fizetés az nincs különbség, viszont a kenyérárában, a lakhatásárában és az ügyteherben Budapest jóval keményebb. Úgyhogy marha nagy a baj, és ezt is az Orbán kormány.
2: Hány járőr van? Egy vagy több?
4: Több.
3: Több is mind a kettő. Több,
4: és 2,38 km vagyunk, tehát mi kicsi vagyunk legalább, de amit én szeretnék, az nem annyi, ami most van, hanem triplája. Tehát én nekem, ami hiányzik, én a 90-es években nőttem fel ugye a Terézvárosnak annak a részén, ami nem volt a leg, hogy mondjam, fényesebb, nem a Diplomata negyed, hanem a Szondi utcában, ahol volt, hogy a Hittalra várakozva megkergettek a szipusok, meg ott élt a nem mondok nevet, egy család, híres magyar bűnöző familia, tehát az egy kemény környék volt, de akkor legalább én néha találkoztam a Szondi utcában egy rendőrjárőrrel, mert párral. Ma gyalogos járőrt te nem látsz.
3: Nincs.
4: Most, hogy van ez az extra szolgálat, most ez van, de hogy mondjam, ez nem fenntartható, mert ezeknek a szerencsétlen készenlétiseket meg berendelik vidékről, ők meg itt kapnak a szolgálatban 3 étkezést mondjuk, de amíg neki itt kell lenniük előző este, meg másnap reggel, ott nincsen. Tehát egész nem működik, és ezt erről nem a belügyminiszter tehet értelemszerűen, nem a mostani kormány, az előző kormány bűne, de nagyon nagy bűne.
3: Ez egészen elképesztő, hogy idáig jutott, és már milyen régóta beszélünk, és milyen régóta írunk. Hát én magam is már idejét nem tudom, mikor írtam olyan riportokat erről, hogy milyen hiány van, és mennyire megbudjant a közbiztonság vidéken. Hát Budapest simán felzárkózott az úta ehhez, tehát az összeomlás az ugye...
4: De nem véletlen.
3: Szép, lassan gyűrűzött be ide, de megtörtént, és létszámhiány, az okait tudjuk, azt már ezerszer megbeszéltük, hogy igen, én is tudok olyan vidéki nagyvárosról, ami nem Salgótarján, de valami olyasmi jut eszedbe, és nem a közbiztonság, ahol egy meg 2 rendőr van per nap. Egy olyan városban, ami hát nem tudjuk, hogy valóban annyira rossz-e a közbiztonság, mint a híre, de a híre nem túl jó, és amikor ott csináltam a riportot, akkor azért kiderült, hogy valóban vannak gondok. Egy rendőr per nap. Egyeki pikniken volt egy ilyen megvertek 2 nőt, és akkor ennek apró, minden oda ment a barátjuk, és akkor csinált erről egy videót, és a fickó rendőr volt korábban, tehát hogy vágta, hogy miről szól ez az egész, és hogy ugye biztosították a egyeki rendezvényt, és oda ment a rendőrhöz, hogy valami történje, mert el akarták ismásolni az ügyet, hogy ne, mert akkor nyomozni kell, meg jegyzőkönyv kell, meg minden, és kérdeztem a parancsnoktól, hogy egyébként, hogy mi, meg hogy, meg izé, és kiderült, hogy 100 halombattáról rendelték fel őket. És kérdezte, hogy oké, és ki van 100 halombattán? Hát csak hogy mondtad, hogy ide-oda felrendelt emberek, és az, hogy a közbiztonság, én ugye a 9. kerületben IX élek, egy nagyon jó részén a kerületnek ott nincs saját ingatlanom. És
2: te valami gazdag negyedben laksz.
4: Hát ez a Tompa utca lesz, vagy a Rádai.
3: Az a Tompa utca környéke, ami nagyon jó hely volt. Hát én szerencsés voltam ezzel, hogy egy ismerős adta ki a lakását, és pont én, amikor kerestem, és ez hatalmas nagy egymásra találás volt, soha nem gondoltam volna, hogy a 9. kerületnek ez a része mindenhez közel van. Uh-huh. Tehát bármi elérhető Budapesten, mert ilyen 30 perc, akárhova indulok, mindig 30 perc, valami jó hely, mindegy. Hogy ilyen sétáló utcák, fél sétáló utcák, pábok, éttermek, bráncsozók, azt mondjuk nem szeretem, de mindegy, az is van, minden, és egy tök jó zsesgő élet volt tavasztól, későszín, és megbudjant az egész. Tehát, hogy tele van, ugye ott van nem messze tőlünk a Semmelweisnek a külföldi diákokat képző kara. Szétcseszett, nem tudom ezt szebben mondani, magukról nem tudó, a saját hányásukban, ürülékükben fetrengő, mesztelen emberek hevernek, és ez napi szinten a nemzetközi egyetem, az a nemzetközi kampusznak a parkjában. Ott ülnek a diákok, és tele külföldi, a dumának izé beszélgetnek, és közben ezek a szerencsétlenek meg ott dőlnek jobbra-balra, állandó a balhé, tele van, valami új cuccot kinyomhattak egyébként, most azt mondja mindenki, hogy ennyire kikészült emberek nem voltak korábban, tehát hogy én is tele van zombival ez a rész, tiszta kosz minden. Én nem tudom nálatok, hogy a 6. kedben arra mindig csak akkor járok, amikor valami demonstráció van. Nem, mert a múlasz...
4: A tüntetők a legveszélyesebb.
3: A múlasz is. De hogy baromi nagy a kosz. Ugye kiborogatják a kukákat, nem vissza. Most beindult ez a petpalackos maffia, amik baromi nagy problémákat okoz.
2: Hadd meséljem.
3: Jó, bocsánat.
4: Örülök.
3: Csak, hogy szemmel látható.
4: Megszól a lakó, ugye?
3: Így van. Hogy én pár éve élek itt.
2: És feljelentgetős is ráadás.
4: Igazi házmester. Igazi polgár, aki bejelentéseket tesz. Ne feljelentésnek hívjuk be.
3: Átjelentkezem a hadba szavazni.
4: Várunk bármikor.
3: Szóval, hogy ha ez volt az a szint, amikor én oda költöztem, akkor most valahol itt tart az a rész. És ez mondom, még a kerületnek tényleg egy jobb része. Tehát máshol még durvább a helyzet. És hát rendőrhiány, persze tudjuk, csak...
4: De meg tudjuk, ennek az alapja valójában az a szociális válság. Ezt kitehetjük az ablakba, egyébként kifejezetten nagyon sok gyivist találnak a rendőrök, tehát a gyermekvédelemből érkezőket, akik abban nőttek fel, de számos riport készült már, riport videó, stb. Ebben a témában, de valószínűleg, amit te írtál az elmúlt években a vidéki helyzetről, az igazából most egy kicsit felköltözött Budapestre, és az pedig a palack visszaváltás miatt. Tehát egyértelmű, hogy az ember beszélget ilyen srácokkal, na akkor elmondják, hogy tök király, most feljössz, kukázol 5000 forintnyit, ami nem egy ilyen nagyon vészes kukázási etap, pár óra majd megvan, és abban már egy csomó drog van. Hát elképesztően, hogy ezt felimportáltuk Budapestre ezzel a palack visszaváltási rendszerrel, mert ugye miért nem marad vidéken a szerencsétlen nyilván, mert ott nincsen munka, és azáltal nincsen pénz sem mondjuk a drogra, itt viszont hát mara könnyen mindenki szólt egymásnak, hogy ugye hát itt van munka mindig, hiszen turisták vannak Budapesten, főleg a belvárosban, meg a pályaudvarok környékén, tehát Kelenföld, mondjuk a keleti, nyugati, ezek mind érintettek, és itt állunk, és én nagyon kongatom a vészhangot, hogy léci, függesszük fel ezt a palack visszaváltást, és nem azért, mert hogy én nem szeretném azt, hogy zöldek legyünk, hanem azért, mert látszik az okokozati kapcsolat a kettő között, és persze mondom még egyszer, tehát legyen pszichiátriai ellátás, addiktológiát fejlesztjük, a szociális hálót fejlesz a kormány, meg a rendőrséget, de azért most is kell valamit tenni, mert ezek 10 év múlva lesznek jobbak. De opnit újra nyitni ugye 2007-es bezárása után nem most fogják még.
3: De... Ráadásul most már ilyen pet maffiák vannak.
4: Az egy
3: abszolút hálózatba szervezve, hozzák fel egyébként, hozzák Budapestre, vidékről ezeket a szerencsétleneket, és le vannak osztva a területek. Tehát a 8. kerületben ott például már olyan szinten problémás a helyzet, és nyilván a 8. kerület az rosszabb hely, mint a 6., mert hát olyan amilyen, és hát onnan kell. De ott is volt egy felívelő időszak. Ott is volt néhány évvel ezelőtt, amikor kezdett alakulni a városkép is, meg a legborzalmasabb környékek, meg a leghírhettebb környékek is már pozitív változások voltak. Ez mind ment a levesbe, és most ott tartanak, hogy ezek a PET és drogmafia, mert a kettő az abszolút összefügg, hogy feltörik a társasházaknak a bejáratait, a kukatárolót, mert hogy kell a cucc. És viszik, és hogy tényleg, és hogyha megnézi az ember azt, hogy tehát nem tudom, hogy nálatok hogy van, de hogy a 9. kerületben, 8. pláne, de egyébként még a körúton is egy-egy ilyen palack visszaváltónál, hogy milyen állapotok uralkodnak. És tényleg ott van a magva. Tehát igen, a szociális problémák, igen, de maga ez a pet story. Hát ez hihetetlen, hogy ez Magyarországon így sikerült, nem?
4: De igen, ez tényleg egy unikum. Ez csak mit hoztuk így össze, hogy ráeresztettük egy ilyen iszonyatosan gazdasági válságban élő országra ezt, és tessék, itt van Budapest turisztik. Egyébként ez a turizmusra is hatással lesz. Akár már középtávon is. Egyébként, de mindenkörül, múltkor a Bartók Bilán ültem ki pont egy sörre ismerősökkel, és ott mellettem rúgta be egy csávó a kaput, de így 5-ször kellett rárugnia, hogy be tudjon törni, akkor bement. Ilyen...
2: Hányadiknál léptél közben?
4: Hát a 6. léptem volna, de addig pont bejutott. De egyébként belekérdeztél, mert én önkéntes rendőr vagyok, amire semmi feladatom nincs, de én vagyok az, aki jelentem, hogy bevállalja a konfliktusokat. Ha én nem,
2: kivéve most.
4: Akkor ki más? Kivéve
2: ott a gépfegyver ott a hátán.
4: Igen, az nem volt szimpatikus. Szóval, hogy igen, egyébként mindenkit arra buzdítok, hogy ilyen polgár, és te ilyen bejelentést az önkormányzatnak, meg a rendőrségnek, meg a rendészetnek, bármilyen témában is van neki jelzése. Mert egyébként ez egy tök rossz ilyen elterjedt mondás, hogy a feljelentő kultúra meg ilyesmi, és értem, hogy ez a szocializmus évtizedeiből ered, de ma már viszont teljesen más jelent. Tehát, hogyha valaki nem tartja be a közös szabályainkat, amelyet közösen hoztunk, értem, hogy áttételesen, közvetetten, de akkor is közösen hoztunk, az menjen a fenébe, az társadalom ellenes, tettet hajt éppen végre ebben az esetben. Szóval, hogy szerintem a bejelentésnek nem a rossz lett a renoméja, pedig mindenkit arra buzdítik, hogy segítsenek az önkormányzatoknak, meg a hatóságoknak.
2: Jó, 6 percünk, beszéljünk erről a dohányboltos sztoriról, ugye?
3: Ez jó. Mert hogy igen, azért.
2: István örül neki. Belső kerületek polgármesterei összefogva követelik, hogy az önkormányzatok jogot kapjanak a nemzeti dohányboltok 22 és 6 óra közötti éjszakai nyitvatartásának korlátozására. A belügyminisztérium pedig nyitott a módosításra. Ez most nagyon ilyen hírfelolvasós, de igazából te vagy itt ebben a szaki, vagy te tudsz olyat mondani, vagy ti tudtok olyat
3: nem
2: mondani.
3: Nem az van, hogy a alkoholt nem lehet, tehát hogy ilyen nappal nyitva tarthatna a trafik, de hogy alkoholt nem lehet, nem itt tudom én 10-től reggelig? Vagy...
4: Gyakorlatilag most az a helyzet, hogy amikor meghozták ezt a törvényt, akkor szándékosan valószínűleg kivették a koncessziók miatt, kivették az önkormányzatok szabályozási köréből. Ezt most kizárólag ugye a kormányzat szabályozza. És mi annyit kérünk, hogy legyen egyenlő minden üzlet nagyjából, tehát az élelmiszerbolttal, a dohánybolt. Az önkormányzatok dönthetnének persze nyitvatartásról, de én például azt mondom, hogy engem aztán nem zavar, hogy valaki éjjel 3-kor vesz cigarettát, nyilván lehessen nyitva. A baj az, hogy most csak ők árulhatnak alkoholt. Uh-huh. Tehát egyik másik bolt sem árulhat, de ők ilyen egy gazdasági előnyt szereznek azzal, hogy őket a kormány szabályozza, és így viszont tényleg kialakulnak gócpontok, azért ezt szerintem látja mindenki, hogy ezek valamilyen ilyen olcsóbb kocsmákká váltak a közterület, ami viszont egy ilyen hát a közterület piszkításával is jár, mert sokan nyilván oda vizelnek. És lehet azt mondani, hogy miért nem telepítenek az önkormányzatok mindenhova a közvécét, nem lehet mindenhova közvécét minden sarokra azt állítani, és hangosak, igen, nyilván a lakókat zavarják, úgyhogy mindenkinek javaslom, menjen vissza a kocsmába. Kellenek olcsó kocsmák, ez a megoldás.
3: Hát van itt a ahol én lakom, van a környéken egy ilyen szórakozó hely, ami mellett van egy trafik. Nagyon vicces látni, amikor valami rendezvény van, hogy hirtelen megnő a trafiknak a forgalma, és a cucca, az emberek visszamennek egyébként a kerthelyiséghez, és akkor nézik a rendezvényt. Egyszerűen harmada, vagy nem tudom milyen áron dolgozik egy ez a trafik, mint kocsma, hát ez vidéken ez már rég lejátszódott, ez a folyamat, abszolút átvették a kocsmáknak a szerepét. Tényleg régen az volt, amikor mentünk ide-oda, mondod, hogy jártuk az országot, hogy ez a klasszikus kép, amikor oda támasztott biciklik, az ember lelke megnyugszik egy pillanatra, hogy itt van még a magyar virtus.
4: Itt még Oldies-nak is bent.
3: Ja, még az is lehetséges, de persze ez csak ilyen rossz nosztalgia. És akkor egyszer csak elkezdtük azt megfigyelni, hogy ugye zártok be a kocsmák folyamatosan, hogy megjelentek a biciklik a trafiknál. Most ez egy nagyon hülye kép, de hogy tényleg egyébként. Sőt, most már rengeteg trafik erre rá is játszik, tehát hogy kvázi tudják, hogy...
4: Teraszt hát építettek.
3: Aha, teraszt építettek, meg minden. Ja. Ami kisebb probléma, most vidéken, a kisfaluban, hogy az, hogy este 8-ig nyitva van a trafik, és az működik kocsma nélkül, az ne. Csak hogy ugyanaz a jelenség, ez most Budapestre is abszolút át, minden jó vidékről jön, látod?
4: Így van, drogosok is, ahogy előbb megállapítottuk, igen.
3: Hogy behúztam a Pestit a csőbe, látod? Én nem így gondolom, én vidéki vagyok.
4: Meddig, hány év Budapesten élés kell ahhoz, hogy benne legyél az? Vagy örökre megmarad?
3: Szerintem örökre, én azt nagyon... Nagyon szeretem Budapestet egyébként. Most van egy kis törés a kapcsolatunkban az említett problémák miatt.
4: De az első csak nem Budapesten volt.
3: De még nem.
2: Miért nem költözöd el?
3: Hova?
4: Te elküldenéd.
2: Hát akár egy másik kerületbe, ha nem vagy megelégedve most a lakóhelyed környékére.
3: Mert hallod, hogy mindenütt ez van.
4: Ez egy tényleg Budapest szerte egy probléma. Ez a baj, ez a nagyon rossz
3: második
4: érzés.
3: Kerületre nincs pénzem.
4: Hát egyes részein, mondjuk a Moszkva környéken ugyanez van, de mondjuk valószínűleg valóban a Rúzsadomban. Ott talán ez nem jellemző, mert ritkásabbak a házak, és kevesebb petpalackot dobnak ki.
2: Igen. Nem lehet, hogy már ilyen... Fú, hogy fogalmazzam meg, legyek támadható. Tehát, hogy kicsit ilyen panaszkodós boomerekké váltunk a Muppet Show öregjeivé. Elmondom, miről beszélek. És ez köthető a közösségi médiához is. Uh-huh. És az, hogy ugye előjönnek ilyen késeléses történetek, a Kácfa utca, mit tudom én, hogy ezek régen is megvoltak, akár ugyanilyen arányokban megvolt, csak egyszerűen ezek most túlpörögnek, köszönhetően annak, hogy social media.
3: De amiről mi beszéltünk, az nem
2: és,
3: volt.
2: És ugye te speciális helyzetben vagy polgármesterként, tehát hozzád panaszkodni járnak az emberek, neked már szemüveged vagy szemed van ahhoz, hogy te a problémákat keresed, ami esetleg megoldásra vár, nem?
4: Hú, most kinyitotta az életemnek a legnehezebb részét valóban, tehát hogy, és nagyon jó volt ez a megállapítás szerintem, hogy tényleg erről van egy kicsit szó, nem ebben az esetben. Szerintem itt azért vannak statisztikák, meg vannak tények, de alapvetően az, hogy mindannyian egy kicsit ilyen hisztisebbek lettünk, vagy ilyen érzékenyebbek a problémára, de a szomszédeinkkal való kapcsolatokban is. Tehát, hogy most már sokkal érzékenyebbek az emberek, hogyha a szomszéd esetleg egyszer az évben este 9-kor mos ki, amit értem, hogy bosszantó, de már arra írnak néha a polgármesternek valószínűleg. Tehát ebben szerintem az emberek így jobban bezárkóztak, És éppen ezért már nem fogadják el a kisebb érdeksérelmet, most hívjuk így ezt az utcán vagy máshol. De valóban, de ezek a jelenségek szerintem sajnos tényleg most terjedtek el olyan mértékben, hogy az már tényleg mindenkinek az inger küszöbét megüti.
2: Na, István?
3: Ja.
2: Okay. Ja. Gondoltam, kiköhöghetem magam, ha segít ez egy mondattal.
3: Azt a fantasztikus point írtam ide fel magamnak, hogy magyar pet.
2: Jó, nagyon jó volt. Köszönjük szépen, ez volt már a provokatőr.
4: És ez lesz az utolsó.
2: Az mindenki. Szó. Ez, igen, ez balesetveszélyes, mert valaki vezetés közben hallgatja ezt az adást. Ó, úgy fölkacsak, hogy de jót mondott.
3: Itt a csapkod, Dévény. Két kézzel csapkod.
2: Csapkod a dudát.
3: És hogy nem önvezető
4: vagy
3: autó.
4: Vagy a kikövetés gombot, az a baj.
3: Nem.
2: Nem mindenkinek van önvezető sem, mint neked, István. Igen, köszönjük szépen.
3: Úgy hívják, hogy BKK.
4: Igen.
2: Szép. Viszontlátásra. Jövünk holnap.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két különleges vendégem van, és nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, hogy mutassa be titeket Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója, és Szamko Áron, aki tanít is, meg zenél is, és egy egészen speciális dolog miatt vagyunk itt. Az egész úgy kezdődött, hogy az ország megismerte a tambura zenekart Nébel Zsolt vezetésével, aztán ti valahogy belekapcsolódtatok ebbe a történetbe. Méghogy megismerte a tambura zenekart Nébel Zsolt vezetésével, aztán ti valahogy

0: Én azt tűztem ki célul, hogy a gyerekeknek minél több lehetőséget biztosítani, hiszen a tankerti központunk is az elmúlt időszakban minden olyan innovációt és minden olyan kezdeményezést felkarolt, aminek a segítségével lehetőséget adhatunk a térség gyerekeinek, és ezért maximálisan kapcsolódott ez a program ehhez. Amikor megismertem Zsoltot, én azt gondolom, hogy egy olyan személyt és egy olyan egyént ismertem meg, aki maximálisan a gyerekekért van, és tenni akar a jövő generációjáért.
1: És akkor itt nincsen, itt nem fejeződik be a dolog, mert a Zsolt kérte, hogy keressetek olyanokat, mint például az Áron, aki, és most is fejez be a mondatot, aki
0: maximálisan alkalmas arra ezt a célt teljesíteni, és egy olyan egyén, egy olyan kiváló személy, aki alkalmas arra, hogy ezeknek a gyerekeknek lehetőséget biztosítson, és oktatási szinten erősítse ezt a programot. Tehát így került a programba a két volt tanítványunk, aki a Térség Alapfokú Művészeti Iskolának a tanítványa volt. Uh-huh. Innen is kapcsolódik, hiszen elmondhatjuk, hogy a nagyon-nagyon sokáig együtt voltunk ebben a térségben, és együtt valamilyen szinten együtt dolgoztunk, hisz nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk is, és a Zsolttal, ahogy az elmúlt időszakban beszélgettünk, olyan oktatókat szerettünk volna, akik azonosulnak ezzel, felkarolják ezeket a gyerekeket, és így illeszkednek majd ehhez a rendkívüli programhoz.
1: Tehát az Áron nálatok tanult a művészeti iskolában, mint diák, de igen. Most tulajdonképpen a Néből Zsolt kezdeményezésére és a te javaslatodra tulajdonképpen ő lesz oktató, aki nem sokára majd gyerekeket fog oktatni. Jó, ez egy eldöntendő kérdés volt, akkor erősíts meg, így lesz? Áron, na mesélj erről.
2: Így lesz. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilván így van, ahogy Árpi igazgató úr elmondta ezt. Ahogy Zsolt megkeresett úgymond minket, mi is örömmel kapaszkodtunk ebbe a lehetőségbe, hogy ezt tudjuk oktatni. Nekem is nagy álmom volt ezen megtanulni. Nyilván még tanulom. De hál' Istennek szerintem el fog jutni egy olyan szintre, hogy ezt mindenképp tudja oktatni. És ez a közeljövőben meg is fogja valósulni.
1: Mert ugye egy hónappal ezelőtt az ATV-ről hírt adott, amikor először találkoztatok Néből Zsolttal, ugye hát az ő szekerük most rettentően megy. Hihetetlen népszerű a tambura, a zenekar berobbantak a parlamenti fellépéssel, berobbantak azzal, hogy a gyerekek hogyan játszanak, hogy mekkora szívvel és lélekkel tanítja őket, és nagyjából egy hónappal ezelőtt akkor ti ebbe bekapcsolódtatok, hogy akkor nekiállunk, és kaptatok tőle egy tamburát, amin egy hónapja gyakorolsz, ugye ezt hoztad el.
2: Így van,
1: ezt hoztad. Én kértem, hogy mutassuk is meg, de ez nem csak az, hogy itt most mi podcastet veszünk fel, és kikerül a Spotify-ra, vagy a YouTube-ra, és a Spirit FM-en meg lehet hallgatni, hanem ez is egy olyan program, hogy itt ma gyakorolni is fogtok, tehát ugye ti jöttök az ország keleti feléből, Zsolt jön az ország déli részéből, és akkor most itt találkoztatok, tehát ez valahogy most egy ilyen igen. Jó csillagállás, hogy itt a Spirit FM és az ATV-be gyakoroltok. Mit kell gyakorolni? Mit, ugye tudom, hogy tudsz gitározni, tudsz zongorázni, igen. Énekelsz, hallottalak énekelni, zseniális. Mennyire nehéz ezen, és most mit gyakoroltok? Erről mesélj egy kicsit.
2: Hát Zsolt adott ki nekünk egy úgymond leckét. Uh-huh. Vannak benne dalok, vannak benne ilyen oktatások, hogy hogyan vezessük fel a gyerekeknek ezt majd, és igazából ottani dalokat gyakorlom ezzel. De egyébként ez sokkal nehezebb, mint bármelyik hangszer.
1: Nehezebb?
2: Vagy számomra nehezebb, mint bármelyik hangszer.
1: Mint a zongora nehezebb?
2: Sokkal.
1: Sokkal?
2: Sokkal nehezebb.
1: Na nézzük, mennyire tartott képesnek Áron, hogy összeszedjen fiatalokat, és ő álljon neki harmadikosokat, negyedikesek, ötödikesek, rendet rakni, hogy viselkedsz, közbe a cipőfűződet, ne kiabálj, fogd meg a hangszert, ne esd le, kihangolja be. Iszonyú nagy meló. Tehát a Zsolt, akinek hihetetlen több éves rutinja van, még ő is látom, hogy küzd az elemekkel. Szerinted ő 19 évesen?
0: Én úgy gondolom, hogy maximálisan alkalmas erre a feladatra. Az eddigi folyamatban azért látható volt, hogy nagyon gyorsan alkalmazkodott, és a gyerekek nyelvén érte. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen csak így tudjunk alkotni. Ugyanakkor az is elmondható, hogy itt az Áron maximálisan ki is lett tüntetve. Az elmúlt időszakban is az egyik legtehetségesebb tanulóként a tankerti központ nívódiát is megkapta, úgyhogy úgy gondolom, hogy a lehető legjobb kezekben lesznek a diákok, és az is nagyon erősít ezt a programot, hogy azért felvették a tanítóképzőbe, és

0: és azért ilyen szempontból is a szakma felé nyit, úgyhogy egy jövő lehetőségét majd meg fogja ragadni, és megfelelő szakember válhat a későbbiek folyamán belőle.
1: Tulajdonképpen ti vagytok az első, második tambura zenekar, vagy ti kezditek el, ti vagytok az úttörői annak, hogy lesz még egy tambura zenekar, jól gondolom?
2: Így van, mi leszünk a, úgymond a következő. Mi vagyunk a borsodi tambura zenekar.
1: Mi a terv? Mesélj erről. Ti vagytok a borsodi tambura zenekar. Mi a terv? Hát ugye ketten csináljátok.
2: Így van, ketten csináljuk Kornéla.
1: Uh-huh. Korné most kint van, ő majd a Névő Zsolta jön egy podcastre nem sokára. Mi most a feladatotok, és mik a terveitek? Mesélj erről.
2: Hát most az első feladatunk, hogy profin megtanuljunk játszani azért ezen a hangszeren. És a további feladatunk az, hogy a tudásunkat átadjuk a kicsiknek, több fellépésre elvinni őket, megismertetni, és hogy igazából valamiben másban, ami hangszer, tehetséget ad nekik ebbe, úgy megtalálják magukat, és így tudnak majd ők is menni mindenfelé. Tudják majd ők is oktatni akár, és ez nekünk már siker.
1: Olyan is lehet, hogy majd amikor a Zsolt, Nébő Zsolt hozza Vaskutról az ő, vagy Sugóról, szóval az ő tambura zenekarát is ti, és majd együtt álltok a színpadon? Van
2: reméljük,
1: ilyenek?
2: Hogy lesz olyan is, nagyon reméljük.
1: Azt tudod, hogyha ez a vállalkozás sikerül, tehát a borsodi, Borsod-Abaúj Zemplén megye, vármegye, mindegy megye, most már megye, akkor utána lesz következő.
2: Így van.
1: Lesz még egy megye, meg még egy megye, meg még egy megye, ahol ez egyfajta kitörést is adhat a gyerekeknek, vagy célt is adhat. Hogy látjátok ezt, Árpi?
0: Igen, nekünk nagyon fontos, hogy felkaroljuk ezeket a gyerekeket, igazi közösséget építsünk, közösséget formáljunk. Úgy gondolom, hogy ez számunkra egy nagy lehetőség, és ezzel a lehetőséggel mi is szeretnénk élni. A térségben elmondható, hogy pontosabban a tankerti központnak a 61%-a a gyerekeinek hátrányos helyzetű gyerek, és itt hatványozottan fontos, hogy minden lehetőséget biztosítsunk ezeknek a gyerekeknek, felkaroljuk a tehetségeket, és segítsük, mentoráljuk itt a pályafutásukat.
1: A Zsoltnál nagyon fontos volt, amikor készítettem vele az interjút, hogy vannak olyan gyerekek, akik intézetből vannak, vannak, akik mély szegénységből jönnek, de vannak olyan gyerekek, akik egyáltalán nem, vagy vannak olyan gyerekek, akik nagyon szegény roma családból jönnek, vagy a cigánytelepről jönnek, és azt mondta, hogy teljesen mindegy volt, ha van kedve jönni, meg tud jönni, meg csinálni akarja, akkor tök mindegy, hogy a szülők gazdagok, szegények, intézet is vagy nem. Ez nálatok is így van?
0: Igen, minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget természetesen. Én azt gondolom, hogy aki szeretne, annak nyitva áll a kapu. Várjuk a gyerekeket, elsősorban az alsó tagozatos, második, harmadik, negyedik osztályos gyerekeket, de természetesen minden korosztály számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy megtanulhassák, és tényleg nagyon szeretném megköszönni Nébő Zsoltnak a szerepvállalását, hiszen maximálisan támogatja itt a kezdeményezést, és erősíti itt a programot.
1: Áron, amikor tudom, hogy még nincs meghirdetve a program, ugye odáig jutottunk el, az került a hírekbe, hogy ti elkezditek tanulni. Láttak-e a diákok, a szomszédok, az ismerős gyerekek, hogy voltatok a tévében, hiszen nem csak az ATV-n voltatok, hanem az RTL-en is. Biztos, hogy mondták, hogy láttak.
2: Így van, mindenkitől.
1: Na mi a reakció? Mit szóltak ehhez?
2: Mindenkitől megkaptam, hogy jön ez az egész, és mindenkinek azt mondtam, hogy ez egy új esély, és mindenkinek nyílt kapuja van, jöjjön, tanuljon, és akkor ők is megtudják, hogy milyen ez az egész.
1: Na várj.
2: De sokan örültek egyébként ennek, hogy egy ilyenbe belevágunk.
1: Pozitív volt a fogadtatás.
2: Igen, pozitív teljes.
1: Te családod részéről?
2: Ők részéről.
1: Mondjad.
2: Ők részéről is az volt, mivel ők tudják, hogy a zene az életem. Úgyhogy ez egy plusz tehetséget ad.
1: Hivatalosan még nincs meghirdetve, hogy kerestek gyerekeket, de jelentkeztek-e már nálad szülők vagy gyerekek?
2: Olyanok voltak, hogy kérdezték rengetegen az osztályba, hogy mikor lesz zongora vagy gitár, és mondtam, hogy majd csak lehet, hogy lesz, de még erről nem mondhatok semmit.
1: Aha, tehát ők úgy gondolják, hogy már érzik, mert ugye nagyjából erről szóltak. Igen. A tudósítások, ugye, amit itt csinált a kollégánk a tévében, vagy amit lehetett látni. Gyűjtöd már egyébként fejben, hogy tudod, hogy mit tudom én, a kis Lacika 2B-ben, nekem ő biztosan kell, mert ő kicsit zsivány is, de neki nagyon, nagyon jó a hallása, vagy neki abszolút hallása van. Van ilyen a fejedben?
2: Hát azért egy pár gyerekre úgy ránéztem már, hogy milyennek is valójában.
1: Igen.
2: De hát majd ez mind kiderül, mikor elkezdődik ez az egész.
1: Hogy kezdődik az oktatás? Mindenkinek a kezébe adod a tamburát, és akkor na fogjál le egy, én nem is tudom, fiszt, nem, vagy hogy mond? Nem. Ha nem?
2: Először mindenképp elméletet, az a legfontosabb. Uh-huh. Nyilván megnézik.
1: Ezt úgy hívtuk régi, hogy szolfés, ugye?
2: Igen, szolfés.
1: Most is úgy hívják még?
2: Hát inkább elméletnek. Elmélet, oké. Okay.
1: Az én gyerekkoromban ez volt a szolfés óra, tehát ugye a két zene óra között. Most már nem így hívják? Árpi, nem így hívják?
2: Alapvetően így, csak mi fiatalok szerintem mondjuk így.
1: Így, hogy elmélet.
2: Így van.
1: Jó, oké. Okay.
2: Nyilván először elméletet tanítunk, vagyis tanítanánk, és utána azért megnézzük, hogy mi is ez a hangszer, milyen hangja is van.
1: Mennyi idő után mered a kezükbe adni? Ugye Zsolt az mindig felhívja a figyelmünket, hogy ez egy drága hangszer. Tehát ez nem olyan, mint egy 5000 forintos.
2: Hát
1: ez nem egy Tesco gazdaságos történet, ez egy kifejezetten drága cucc, tehát ezt valakinek a kezébe adni, ez már felelősség.
2: Nyilván a kezükbe merném adni, csak nagy felelősséggel, mivel azért rajtam is lenne, hogy azért egy ilyen drága hangszert másnak a kezébe adni, de ha nem adom, akkor meg hogyan fog megtanulni? Ugye bár.
1: Uh-huh. Abszolút, abszolút. Árpi, mi a terv? Hogyan terveztétek a Zsolttal? Most a fiúk ugye gyakorolnak, ők. Mi a menetrend? Mikor hirdetitek meg? Hol lesznek az oktatások? Milyen területen, milyen régióban, milyen településeken, falun, városban? Mesélj erről.
0: Hát igen, itt azért nagyon aktuális most ez az időpont, hiszen a jövő héten kezdődik el a toborzás. Első körben még itt a Encsi régióba, utána pedig itt a Szerencs vonzás körzetébe szeretnénk kiszélesíteni, természetesen azért idővel pedig szinte egész Borsod megyét, utána pedig lehetőség szerint az ország többi részét is megpróbáljuk érinteni.
1: Miről beszéltetek még a Zsolttal, mi a következő nagy lépés az új tambura zenekart, illetően hogyan lesz a következő részben az oktatás, mikor lesz a gyerekekkel a találkozó, Zsolt mikor találkozik az új gyerekekkel, hogy fog ez kinézni, beszéltetek már erről?
0: Igen, hát a jövő hét folyamán megvalósul ez, hogyha minden jól megy, akkor az első találkozás jövő héten lesz. Itt elkezdődik az első csapatépítés, és utána pedig folyamatosan, akár havi rendszerességgel fog találkozni itt a tanítványokkal, hiszen folyamatosan mentorálja az oktatókat. Uh-huh. Itt elkezdődik egy ilyen irányú szakmai képzés is, hiszen az oktatóknak is ilyen szempontból meg kell tanulnia az alapokat, és át kell adni majd későbbiek folyamán a gyerekek felé is ezt.
1: Arról a régiról beszélünk, ami az ország egyik legszegényebb régiói közé tartozik, nem a legszegényebb, de az egyik legszegényebb. Mennyire segíthet ez a gyerekeken, vagy mennyire fog ez a gyerekek szívéhez közel kerülni? Hogyan látod ezt a dolgot?
0: Én úgy gondolom, hogy a művészet mindig egy kiemelt terület. Uh-huh. Az elmúlt időszakban is a tankerti központunk kiemelt figyelmet fordította a művészetekre, a tehetséggondozásra, és azt hiszem, hogy ez egy óriási lehetőség lesz minden gyerek számára. Nagyon-nagyon népszerű a művészet oktatás. És
1: ez festészet, rajz, zene.
0: Ez természetesen így van, tehát dráma, tánc, művészet, zene. Tehát ezek közül is a zene az kiemelkedő, és a gyakorlatban is nagy öröm számunkra, hogy ez beindulhat, és már most én is nagyon sok helyről hallom a gyerekek részéről, hogy mikor fog beindulni a különböző iskolákba ez az oktatás. Óriási nagy népszerűségnek örvend, és hát várjuk itt a kezdeteket, és várjuk azt, hogy minél több gyereket tudjunk ezáltal is megszólítani, és nem csak a tehetséggondozásra, hanem itt tényleg, ahogy elmondtam, a közösség építésre is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ezáltal a megfelelő motiváció által előre tudjanak lépni, és ezért egy óriási lehetőséget látunk a gyerekek részéről, hiszen majd a későbbiek a fellépések tekintetében, majd a közös zenélés, a zenekar építés folyamatában is, tehát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez nagyon-nagyon sikeres lesz, és úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy lehetőség, és a térségbe is minél több gyereket szeretnénk megszólítani ezáltal.
1: Áron, nehéz kérdést fogok feltenni. Ismered a környéket, azért ott vannak nagyon sötét részek. Van olyan gyerek, aki nagyon szörnyű körülmények között lakik? Mesélsz erről valamit? Vagy olyan család?
2: Hát azért vannak olyanok, akik tényleg nyomorból jönnek, akár iskolába, akár bárhova. Nem egy-kettő olyat láttam már így a környékben. Rajtuk próbálunk segíteni, de hát ez nem csak rajtunk múlik igazából, hanem rajtuk is a hozzáállásuktól kezdve minden igazából.
1: Van olyan gyerek, aki nagyon szörnyű körülmények közül jön, de ki akar törni? Látszik rajta? Olyan 6 éves, 7 éves, 8 éves? Mesélj erről.
2: Van olyan. Nagyon sokan látszik igazából a szeretet hiány, az rettentően, hogy nem kapja meg akár a szüleitől. És a körülményeiről meg igazából nyilván nem különböztetek meg embert, de azért a ruháján nagyon látszódik, hogy ő tényleg abból a szegényes környezetből jön, akár iskolába, akár bárhová, ha az utcán meglátom, hiába próbálna kitörni, de egyedül nem tud igazából, mert még nyilván fiatal, nagyon fiatal.
1: Tudtok nekik segíteni? Próbáltok?
0: Próbálunk. Minden lehetőséget megpróbálunk biztosítani számukra. Ez a program is egy olyan fontos lehetőség, ahol megadjuk a kitörési pontokat, és nagyon szeretnénk azt, hogy felkaroljuk ezeket a gyerekeket. Itt az elmúlt időszakban a Tankerti Központ is arra törekedett, hogy minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget a minőségi oktatáshoz, és maximálisan ez a program is azt szolgálja, hogy megadjuk, és hát nagyon bízunk benne, hogy nagyon sok gyereket meg tudunk ezáltal is érinteni. Van egy olyan célunk is, hogy szinte egy második családot létrehozni, hiszen ez a közösség szempontjából, közösségépítés szempontjából is egy olyan fontos terület, ahol több téren szeretnénk a gyerekeket megérinteni.
1: Mit adott házi feladatnak a Zsolt? Mit kell játszani? Vagy mit kellett tanulni az elmúlt egy hónapban? Miket? Tudod mondani?
2: Az ABC dalt, a Csápe dalt, és még egyet adott, de annak most hirtelen nem fog eszembe jutni a neve, hogy az melyik dal is volt.
1: Hát miután rádiós műfaj vagyunk, és előtted van egy hangszer, ismeritek azt a mondást, hogyha egy színpadon megjelenik egy revolver, annak el kell sülnie, akkor ezt átkonvertálom ide, ha egy stúdióban megjelenik egy hangszer, annak muszáj megszólalnia. Na megmutatod, hogy szól a tambura itt a Spirit FM stúdió? Mit tanultál eddig? Pengető kell hozzá természetesen.
2: Kell.
1: Na mutasd, nézzük meg.
2: Bármelyiket?
1: Menjünk sorba.
2: Az lehet, hogy elő kellene vennem a kottákat, az is itt a táskában.
1: Kotta nélkül nem. Van, ami megy a kotta nélkül?
2: Hát a cigány himnuszt.
1: Nem utasd. Az megy?
2: Szerintem az igen, mert okay. Fog.
1: Tudod, hogy az egyik legnépszerűbb a cigány himnusz. Amikor azt éneklik, akkor szem nem marad szárazon a parlamentben, és valószínűleg a filmbe ezt bele is fogjuk tenni, hogy talán ott volt az egy olyan megható pillanat, amelyik kérhetünk belőle legalább az első részt. Na mutasd!

0: Hát még gyakorolni kell, ez bőven.
1: De egy hónap alatt. Hát ne viccelj már, ne viccelj már. Hát ez fantasztikus. Mennyire jó lesz, ha majd együtt csináljátok hát a Zsoltékkal. De hát abszolút benne vagyunk a kellős közepében, mert ahogy innen kimész a stúdióból, most láttam az előbb, már meg is jöttek a Zsolték, már mentek is át a másik stúdióba, oda hátra, és már gyakoroltak is, utána meg megyünk át a tévébe, és ott is ugyanez lesz. Jó, hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatójának, és Szamko Áronnak, aki most egy kis oktató, de nem sokára nagy oktató lesz. Én sok sikert kívánok nektek, és hajrá, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt, nem változott a jegybanki alapkamat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, írja a HVG. A portál információi szerint a Magyar Nemzeti Bank volt elnök ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az országos rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a HVG-t, hogy a nyomozók 7 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobileszközeikről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamat folyosó két széle is a korábbi szinten maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a változatlanul tartott irányadó mutató támogatja az inflációs cél elérését. Varga Mihály hangsúlyozta, a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet miatt óvatos monetáris politika szükséges. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárca vezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. Az EU tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról. A döntést az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Diplomáciai források szerint kompromisszumos megállapodást kötöttek, két üzletember ugyanis lekerül a szankciós listáról, cserébe a büntető intézkedések másfél éves meghosszabbításáért. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. A szél megélénkül, ma még helyenként erős, néhol viharos lesz. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Ez itt az összjáték. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a nézőket, és egy kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, Európa bajnok, világcsúcs sartó para atléta a vendége, Meckler Luca. Szia Luca, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia Dani, köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
2: Hogy vagy?
3: Jól vagyok, köszönöm. Bevallom őszintén, kicsit hosszú volt a hétvége, de azt gondolom, hogy egyben csodálatos volt, hiszen a atlétikai világdöntőn lehettem kint, és szurkolhattam a világ legjobbjainak, úgyhogy boldog fáradtság van bennem.
2: Minden nap kint voltam, mind a három
3: így van,
2: nap?
3: Mind a három nap ki nem hagytam volna.
2: Az első nap, akkor én is kint voltam, azért nem volt meleg.
3: Nem volt meleg, úgyhogy én azért vártam. Igaz, hogy szezon vége van, hosszú szezon volt, de én nagyon bíztam abban, hogy akár a rövid női gátosok, vagy a hosszú férfi gátosok esetleg egy világcsúcs közeli, és amúgy világcsúcs közeli eredményhez oda kerültek, de én, hogyha szerintem egy 5 fokkal melegebb lett volna, az lehet, hogy segített volna, hogy egy kicsit még jobb legyen az időeredmény, úgyhogy világcsúcsot most így nem láttunk, de én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon kiélezett küzdelmeknek lehetünk a tanúi.
2: Nekem nagyon tetszett Ingebrigtsen futása, megmondom, mert egy sérülés műtét után visszajött, és hihetetlenül okosan nagyon könnyedén nyert, vagy hát könnyedén, hát úgy tűnt, hogy könnyedén. Neked mi tetszett a legjobban a hétvégében?
3: Hát én nyilván haza fogok beszélni, mert egy hasonló történet van a női távolugrásban is, a Bridget Jasmine Sawyers, aki egy Achilles, egyéves Achilles sérülés szakadás után visszajött, megnyerte a Commonwealth Games-t, utána az Európa-bajnokságon második helyen zárt, és itt a világdöntőn egy szintén ezüstérmet szerzett, úgyhogy az utolsó sorozatáig negyedik pozícióban volt, és hát szerintem itt mutatkozik meg az igazán jó távolugró, hogy az utolsó kísérletre is bármilyen teher alatt oda tud rakni egy ilyen kísérletet. Egy centivel előzte meg a harmadik helyezettet, de hát megelőzte, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő története hát nagyon óriási inspiráció, és azért nem is a fiatal versenyzők közé tartozik, mert már ő is azért 30 felett van. Hát óriási visszatérés szerintem.
2: Nagyon meglepő egy átlagembernek, ugye, hogyha én mondjuk azt hallom, hogy valakinek Achilles sérülése van, akkor arra gondolok, hogy na ott vége, vagy 2 év, vagy 3 év, és itt meg most Ingebrigtsen te is említettél, és lehet még említeni más versenyzőket.
3: Nem ők az egyetlenek, igen.
2: Igen, hogy úgy jönnek vissza fél év alatt, egy év alatt Achilles műtétből, sérülésből, mintha nem is történt volna semmi. Tehát lehet, hogy már jobbat tesz az eredményességnek.
3: Hát hihetetlen, és tényleg itt azért is emeltem ki őt, mert én 2 évig küzdöttem, és a mai napig nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ne újuljon ki az Achilles érzékenységem, úgyhogy nekem azért is példaértékű, amiből ő visszajött, de tényleg hihetetlen az, hogy milyen csapat, meg milyen munka van egy-egy ilyen sérülés után is, hogy mennyire szervesen az élsport része, mert azért látunk azért egy-egy versenyszámban olyat is, hogy a világ idei legjobbja, vagy a korábbi világbajnok mondjuk nem tudott itt lenni, és azért a legtöbben valamilyen sérülés miatt hagyták ki. De például nem csak a férfi 100 méter Noah Lyles-ra gondolva, hanem a női távolugrásnál ott például nem sportsérülés, hanem egy autóbaleset miatt Tara Davis kényszerült visszamondani az indulását. Úgyhogy ezért volt egy-két lyuk a mezőnyben, nagyon kíváncsi lettem volna arra is, hogyha ők itt vannak, akkor mennyiben lehetnek mondjuk mások az eredmények, de azért azt gondolom, hogy azért így is akár, hogyha a mondót nézzük, a férfi rúdugrás, férfi magasugrás, bennem csak az hagyott egy kis hiányérzetet, hogy mondjuk a férfi hármasugrás hiányzott a
2: igen, erről beszéltünk itt a
3: versenyszámok közül, azért a dobószámok is erősen fokhiasak voltak. Csapva. Hát úgy elég rendesen. És az, hogy az ügyességi versenyszámoknál 4 kísérlet volt, minden esetre érdekes.
2: Igen, állítólag ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetség végzett ilyen kutatásokat, hogy mely számok népszerűek és igazán populárisak. Mondjuk én azon meglepődtem, és lehet, hogy ez egy kicsit a magyar közönségnek szólt, hogy a kalapásvetés megelőzte például a diszkoszt, de lehet, hogy így van.
3: Vagy a hármasugrás.
2: Vagy a hármasugrás.
3: Egy 5000 méter ott volt a menüben, szóval
2: igen.
3: Lehet azt gondolom, hogy minden felmérésben azért van mindig egy valamerre húzás, de
2: ha már itt tartunk, nekem a leginkább szembetűnő hiányosság az ha már a távolugrás említetted, vagy a kalapásvetés, hogy ugye ott lecsökkentették a kísérletek számát, és ez furcsa volt, és én, ha versenyző lennék, egész életemben arra készültem, hogy milyen keretrendszerben versenyzek, és akkor ezt, ha nem is lefelezik, de majdnem lefelezik, ez furcsa.
3: Így van, és az, hogy kvázi 3 ugrásod sincsen még, ugye, aki a top 8, nincs 3 ugrásod, hogy megmutass, hogy mit tudsz, hiszen 2 ugrás után 2 versenyzőtől már elköszönünk. Én mondjuk azt gondolom, hogy ez a része fokozza az izgalmakat, viszont én szintén távolugróként, amivel nem tudtam annyira azonosulni, az, hogy ha te eléred a legjobb eredményt, akkor miért te kerülsz az ugrási sorrend elejére? És kvázi utána, hogyha mondjuk az utolsó sorozatban vagy, még végig izgulhatsz 3 kísérletet, és reméled, hogy senki sem fog beugrani eléd, vagy senki sem fog nagyobbat ugrani, ahelyett, hogy te lennél az utolsó ugró, és nyugodtan végignézed a többiek kísérleteit, mert kiérdemelted az eddigi legnagyobb ugrásoddal, hogy te hajtsd majd az utolsó kísérletet végre. Úgyhogy nekem például ez egy abszolút, vagy ugyanígy a kalapácsvetésnél, ugye mindig láttuk, hogy Bence kezd az elején, és akkor utána ugye jöttek a gyengébb eredményt elérő kalapácsvetők.
2: Nem volt, igen.
3: Könnyebben követhető volt, szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy volt benne pozitívum is, viszont a versenyzők oldaláról nem biztos, hogy ez volt a talán korrektebb lépés azzal szemben, aki éppen vezetett.
2: Ami viszont ugye továbbra is az atlétikai világdöntőről beszélve nagyon kellemes és jó látvány, hogy ennyi ember kíváncsi az atlétikára, tehát hogy minden nap 20 000 környéki nézőszám volt a Zsivocki atlétikai stadionban, és ez nekem öröm, mert én mindig azt mondtam régebben, hogy ebben nekünk van egy hiányunk, hogy az atlétikát nem helyén kezeljük, nincs meg az a súlya, ami egyébként a világ sportjában betöltött súlya, de ez a VB miatt, meg az elmúlt évek eredményei miatt, hát főleg a VB miatt talán megváltozott.
3: Így van, meg én mindig hallgatom azért a nálam egy-két évvel idősebb korosztálytól azt, hogy amikor az ő idejükben mentek ki akár országos bajnokság, nemzetközi versenyek, és az egy népünnepé volt, amikor itthon valamilyen atlétika verseny volt, és szerintem nekem nagyon jó volt látni azt, hogy amikor a magyar versenyzők a pályára léptek, mekkora buzdítást kaptak. Tényleg mindegy volt, hogy ki fog nemzeti színekben kilépni a pályára, az egész stadion tényleg egy hangorkánként köszöntötte őket, szurkolt nekik, és hát nekem az nagyon-nagyon hidegrázos volt, mert tényleg csak azt tudom mondani, hogy én is szeretném egyszer átélni.
2: Na hát reméljük, hogy lesz rá módod, és reméljük, hogy azért ez az atlétikai világdöntő, az Ultimate Championship visszajön még Budapestre, és folytatódik ez a sorozat. Egyébként óriási pénzt tett bele az Atlétikai Világszövetség. Nekem egy kicsit túl is lett hangsúlyozva, mindig mindenhol elmondták, hogy mennyi pénz, így mennyi pénz, úgy mennyi pénz, de hát lehet, hogy ezt kell a népnek, nem tudom. Neked, hogy nem tűnt fel?
3: Kicsit nehéz megítélni, hogyha mondjuk oda teszünk mellé egy olimpiát, akkor kvázi a, ha magyar szemmel nézzük, akkor ugye az itt elért pénzdíj az majdhogy nem, az annak felel meg. Úgyhogy ilyen szempontból nem tudom, hogy most hova kell tenni egy olimpia és egy világbajnokság közé.
2: Hát ez egy piaci mellé alapon szerveződő esemény.
3: Igen, tehát az de hogy egy ilyen szempontból érdekes, hogyha a pénzdíjat nézzük, akkor majd, hogy nem egy vonalba kerül tényleg a legnagyobb versenyünkkel, ami valaha volt. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mennyire borítja akár azt, hogy mondjuk ki mire fogja, hogyha ez ebből rendszer lesz, hogy akkor ki mire fogja mondjuk kihegyezni a formáját, tud-e ilyen szempontból borítani, hogy ki
2: egy
3: hova
2: megy el,
3: mit helyez majd prioritásban, mert ugye azt még nem tudjuk, hogy ezt a versenyt milyen rendszerességgel szeretnék megrendezni a közeljövőbe, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek azért itt a nem csak az atléták közötti visszhangra, hanem egyel feljebbi szinten, hogy mi lett az egésznek a konklúziója, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jól kinéző, jól eladható programot raktak össze, de kíváncsi vagyok, hogy azért, hogyha kicsit ugye a kulisszák meg a számok mögé nézünk, akkor ott mi lesz a realitás.
2: Igen, ez egy probléma az atléták számára, hogy akkor most mire időzíted a formát, a gyémántligára, az EB-re, a VB-re, az olimpiai felkészülésre és annak a hosszú távú kifuttatására, vagy akkor az Ultimate Championship-re?
3: Az Ultimate-re, ami kvázi így lehet, hogy könnyebben tud akár valaki oda kvalifikálni, mert mondjuk valaki egy másik versenyt helyez előtérbe, úgyhogy kíváncsi leszek azért. Itt lehet, hogy az atlétáknak majd újra kell számolni, hogy akkor hogyan jöjjön ki az a matek, de hát ez majd a jövő zenéje.
2: Eckler Utca paralimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok és világcsúcstartó paraatléta a vendégünk itt az összjátékban, és Utca, beszéljünk egy kicsit rólad, mert azért sok minden történt az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyrészt azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy akkor, amikor beszélgetünk, te már nem vagy Magyarországon, mert ha jól tudom, akkor NASZ útra mész.
3: Így van, úgyhogy nekem ez az év ilyen szempontból nem annyira a versenyekről szólt, vagy talán egy kicsit másképpen szólt a versenyekről, de a mi kontinens viadalunk idén nem került megrendezésre, úgyhogy jutott időm ilyenekre is, mint megházasodni.
2: De nem most ismerkedhettek meg gyorsan és esküvő?
3: Nem. Nem, most már több mint, hát lassan 8,5 éve alkotunk egy párt
2: Leventével,
3: a férjemmel, Levivel. Igen, és kihasználtuk ezt a kicsit nyugodtabb évet, hogy megünnepelhessük azt, hogy most már mindenhol is egy párt alkotunk.
2: De Eckler Luczának hívnak továbbra is.
3: Így van, Eckler Luczának.
2: Tehát megtartotta a nevet.
3: Megtartotta a nevet.
2: És hol mentek NASZ útra? Elárulható, vagy nem?
3: Szerintem elárulható. Madeirára utazunk NASZ útra, úgyhogy most már nagyon várom, mert azért versenyeztem én is a nyáron, mindkettőnknek most egy kicsit sűrűbb időszakon vagyunk túl, úgyhogy ránk fog férni egy kis kikapcsolódás kettesben, úgyhogy tényleg most már visszaszámolok.
2: És te milyen típusú utazó vagy, mondjuk a NASZ út az egy különleges alkalom, de az, aki egy helyben van, szállodában, vagy panzióban, és medencézik, vagy aki, ha már Madeira, azért szoktak túrázni az emberek.
3: Nem, számomra tényleg a legjobb kombináció az, hogyha mondjuk az úti célnál hegyek is vannak, és tenger is, mert én az vagyok, aki, hát ha nem is percre pontosan betervezi a nyaralásunkat, vagy most a NASZ útunkat, de azért én szeretem kinézni, hogy hova megyünk, egy teljes térkép már készen
2: van. Az agymenők jut eszembe,
3: bocs, hogy belevágó.
2: Az agymenőket nem látod ezt a részt, amikor a Sheldon friss házasként NASZ útra megy?
3: Sajnos én nem vagyok annyira agymenők fan, úgyhogy ezt meghagytam neked.
2: Én meg igen, és akkor ott mindenben van az, hogy minden is. Na, minden zárója bezárva.
3: De igen, egy kicsit én ez a fajta tervező vagyok, és akkor, aki még csinál egy oszlopot, tudod, hogy jó, akkor naptej, sapka, és hasonlók, hogy biztos, hogy minden bent legyen a bőröndünkbe, úgyhogy én szeretem például az esküvőnkön is azt gondolom, hogy inkább kicsit túltervezni a dolgokat.
2: No, tehát akkor NASZ út, de azért volt neked egy másik utazásod, és az ország szerintem Ugye a sportot kedvelők ismernek, mert a magyar sportban, a parasportban, és úgy az ősz magyar sportban is egy ismert arc, vagy egyre inkább ismert arc vagy. De mit hozott az exatlon például neked? Tehát mi változott? Mert akkor egy ország figyelt.
3: Igen, és azt gondolom, hogy sajnos vagy nem sajnos, de én próbálom ennek a pozitív oldalát nézni, hogy talán most már többen ismernek az exatlonból, mint akár a sportolói pályafutásomból, mert nekem a kettőt muszáj ketté választanom, bár azt gondolom, hogy mindkét helyen engem láttak a nézők, de talán az exatlonban egy kicsit más arcomat is meg tudtam mutatni. Nekem az egész verseny egy óriási kihívás volt, és én aként is tekintettem rá, hogy ebben az évben nekem szükségem volt valami másra. Mert aki ismer, az tudja, hogy nagyon szeretem magamat új atlétikai versenyszámokban kipróbálni, akár egy hármas ugrásban, vagy most a csapatbajnokságon 400 gáton, szóval szeretem ilyenekkel feldobni a mondjuk kicsit üresebb éveimet, vagy hogyha úgy érzem, hogy szükségem van valami új impulzusra. Hát az exatlon egy extrém eset volt, vagy extrém példa volt erre a helyzetre, mert én sem tudtam, hogy tényleg mire leszek képes. De én azt gondolom, hogy összességében nem lettem egy más ember, vagyis én azt gondolom, hogy én próbáltam, nekem tényleg ez volt a célom, hogy hű maradjak végig önmagamhoz, és hogy nyilván megmutassam azt parasportolóként, hogy mire vagyok képes, mert amikor elmentem, akkor nem tudtam megmondani, hogy lehet, hogy én leszek az első kieső, és egy hét múlva jövök haza.
2: Levi örült volna, meg Szalma Laci az edző.
3: Igen, az könnyen lehet, de hát legvadabb álmaimban se gondoltam azt, hogy az első felvételi naptól az utolsóig egészen két hónapig a döntőig én játékban leszek.
2: És hogy bírtad ezt a két hónapot? Mert azért az már gombozból is sok
3: hajlan. Ez már úgy összeadódik. A legnehezebb talán az volt, hogy tényleg teljesen el voltunk szeparálva mindentől. Nem láttam ugye a családomat, férjemet, és a két hónap alatt egyszer tudtunk beszélni. És hát azért ez kemény volt. Ez kemény volt minden téren, nem csak a mindennapos fizikai megpróbáltatások, mert azért azt gondolom, hogy sokszor a tévéből nem jön át, hogy ez egy milyen kemény verseny, hogy nekünk ott hány órát kell talpon lenni, a folyamatos impulzusok.
2: Nem tudom megítélni.
3: Nagyon sok forgatási óra, ami benne van ebben a műsorban, és ennek az egésznek a nézők egy szeletét látják. Szóval ez tényleg sokkal több, és nagyon nehéz olyanoknak mesélni róla, aki nem volt benne, aki tényleg nem élte át ezt így szerves részeként. Pont az atlétikai világdöntőn Jakab Bozsúval is összefutottam, és akkor mondtam neki, hogy jó volt egy kicsit más környezetbe is találkozni, mert hát utoljára tényleg az exatlonban.
2: Kókuszdíjat tettetek.
3: Körülbelül igen, a tengeri pályán ott a kókuszpálmák alatt ültünk, és nem tudom, készültünk az első bevetésünkre. Úgyhogy hát egy teljesen más élmény volt.
2: Bocsánat, ilyen egyszerűen fogalmazok, te egy kemény lány vagy, nem? Tehát, hogy amikor versenyhelyzet van, te szerintem úgy oda teszed magad.
3: Én akkor belekerülök egy csőbe.
2: Nincs barátság.
3: Én vagyok és a verseny. Nem így mondanám. Inkább úgy vagyok, hogy legyünk barátok, de győzzön a jobbik.
2: Aha.
3: Én nem hiszek ebben, hogy szerintem tudunk úgy is rivalizálni, hogy közben jobban vagyunk. Nyilván nem mindenki képes erre. Én azt gondolom, hogy én egy olyan személyiség vagyok, aki alapvetően itt is igyekezett, hogy a csapatot vigye előre, viszont ilyen szempontból a játéknak ennek a része nagyon nehéz volt, hogy sokszor a saját csapattársadat kellett kiejtened a játékból annak érdekében, hogy te bent tudjál maradni. És azért itt befigyelt sokszor a mentális és lelki oldala is a játéknak, mert itt nem sokszor nem az döntött, hogy fizikálisan milyen állapotban voltál, mennyit nyertél, hanem mondjuk az, hogy mennyire volt honvágyad, mennyire tört téged meg az, hogy elvesztetted sorban a csapattársaidat, hogy mondjuk nem tudtál meleg vízben fürdeni, kényelmesen aludni, nem tudtad kipihenni magad.
2: Kis katonaság.
3: Úgyhogy igen, de hát én például gyerekkoromban cserkészkedtem, úgyhogy nekem például szerintem ez egy nagyon-nagyon jó alapot adott, meg hát van három öcsém, úgyhogy én megedződtem szerintem.
2: A kiképzés
3: meg volt otthon, meg a gyerekkoromban, úgyhogy nekem igazából tényleg olyan volt, mintha elmentünk volna egy ilyen két hónapos osztálykirándulásra Dominikára.
2: Érdekes összjátéka a sorsnak, hogy nagyjából egy időben kerültünk a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemre, a TF-re, ugye te akkor kezdtél ott tanulni, én akkor kezdtem ott dolgozni, és látom, hogy, ahogy mondani szokták, miből lesz a cserebogár. És ugye te egy nagyon csöndes, halkszavú lány voltál, és szép lassan ugye sztárrá váltál, előbb az eredményeid miatt által, utána az országos ismertség által, végül az Egzatlan által. Hogy tudod kezelni? Mert azért ismert vagy, megismernek, látnak, szeretnek, csinos fiatal nő vagy, tehát gondolom, hogy minden szempontból a figyelem középpontjába tudsz kerülni. Hogy tudod kezelni?
3: Én próbálom természetesen. Mert én azt gondolom, hogy amiatt, mert amit én elértem, amilyen eredményeim vannak, én nem tartom egy más embernek magamat, és azt gondolom, hogyha valaki megismer, valaki szeretne velem pár szót váltani, én vagyok a legboldogabb, hogy tudjunk akkor pár percig kapcsolódni, mert szerintem ezekből a találkozásokból sok olyan dolog történik, ami így a társadalmunkat is előre tudja vinni. Ugye én nagyon sokat járok iskolákba, rendezvényekre, próbálok arra figyelni, hogy valahol visszaadjak, mert én annyit kaptam a sporttól, egy olyan lehetőséget, hogy te is mondtad, tényleg én az a lány voltam, aki nagyon jól el volt azzal, hogy bement egy szobába, leült az egyik sarokba, és mondjuk elővette a könyvét, és olvasott. És most így visszatekintve, hát teljesen más ember lett belőlem. Én is azt gondolom, hogy ki tudtam kicsit bontakozni, ki tudtam nyílni itt az elmúlt évek alatt, meg tudtam mutatni ezt, hogy mi van valójában bennem. És nekem a parasport és a paraatlétika szerintem adott egy olyan óriási lehetőséget, hogy talán több lehessek annál, mint amit én is gondoltam magamról. Úgyhogy ilyen szempontból mindig nagyon izgalmas így visszanézni, hogy tényleg 10 éve, amikor betettem, 10, ezt is nagyon furcsa kimondani, betettem a lábamat
2: a TF-re.
3: Igen, tudom, már most érzem. Amikor betettem a lábamat a TF-re is, még tényleg nem is gondoltam volna, hogy ilyen évek várnak rám. És hát nem akármilyen 10 év volt.
2: Ugye az egyik legfontosabb téma, a végére maradt, de röviden azért beszéljünk róla, mert ugye fél időben vagyunk Los Angeles felé főúton, és neked a paralimpia és a versenyezés a fő profilod egyértelműen. Most kezdődik igazából a ráfordulás az olimpiai ciklus közepén az olimpiára, ezt jól sejtem?
3: Így van. Ez a két év talán mondhatom, hogy a legfontosabb. Tényleg ez a... Nehéz azt mondani, hogy így, mintha már az utolsó befutóra készülnél, mert ott még nem tartunk, azt talán majd azt mondom, hogy az majd a 28 nyara lesz, ami már tényleg a cél egyenes. Viszont ez a két év az, ami tényleg az a lehajtott munkás idő, ami ahhoz kell, hogy minden alapot, mindent felépítsünk ahhoz, hogy én a 28-es paralimpián a legjobb formában tudjak lenni, és erre tényleg, mert hogy tényleg minden munkára szükség lesz, mert nálunk se lesz kisebb a verseny, sőt azt gondolom, hogy azzal, hogy a paralimpia támogatottsága, elérhetősége, nézettsége szinte tényleg olyan szinten fejlődik, hogy egyre nagyobb versenyt eredményez ez nálunk is. A kategóriában is nagyon sok új versenyző van, sokkal fiatal, mert azért most már én sem azt azért nem mondom, hogy az idősebb versenyzőkhez tartozok, de hogy most már úgy a közép mezőnybe léptem én is, és nyilván figyelni kell mindig az új arcokat, követni azokat, akik az eddigi versenytársaim, és hát ez a két év sem fog másról szólni. Jövőre világbajnokságunk van, lesz nyáron Üzbegisztánban, úgyhogy az most a legfontosabb célunk, és az, hogy most 26 októberében kezdődik a kvalifikáció, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a következő évben ki tudnám vívni a helyemet az utazó csapat tagjai között, mert akkor tényleg utána csak a felkészülésnek tudnám szentelni a 28-as évet.
2: Hát sok sikert kívánok.
3: Köszönöm.
2: Meg jó felkészülés, és nagyon boldog nászutott.
3: Köszönjük szépen.
2: Eckler Luca volt itt a vendégünk az Összjátékban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerül, podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor.

0: Aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
3: Ez itt az összjáték. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket. Én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetség kapitánya. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én Marti, köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Hány éves voltál akkor, amikor utoljára 8 közé jutott a világbajnokságon a Magyar Női Kosárlabda Válogatott?
4: 13.
3: 13, és emlékszel rá?
4: Nem. Fiúkosabdában abba azt követtem igazából, és akkoriban még azzal voltam elfoglalva, hogy az ETE minél több mérkőzést nyerjen a Körmend ellen, mert ugye ez a nyugati határvidéken ez volt a legfontosabb, az összes többi meccs annyira nem volt fontos, meg talán a Honvédot, hogy próbáljuk megverni, mert akkoriban a Honvédban volt a felnőtt válogatottnak a 90%-a.
3: Képzeld el, hogy én emlékszem, és azért emlékszem, nem mintha olyan nagyon nagy kosárlabda rajongó lettem volna, de abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Budán nőttem föl, és akkoriban a BSE ugye nagyon-nagyon menő csapat volt, és ott német Ágiék, és még sorolhatnám a neveket, fantasztikus játékot nyújtottak, és én emlékszem, hogy lementem biciklivel hétről hétre, és megnéztem a meccseket, amit tudtam. Majd, hogy nem kosárlabda szakíró voltam abban a pár évben, egyébként nem, szóval nekem van emlékem, és én nagyon örültem, amikor sikerült elérnetek ezt a sikert, mert hát volt néhány olyan kudarc az elmúlt években, amely fájó volt, és azért volt fájó, mert aki szereti és érti a sportot, tudta, hogy ebben a csapatban benne van a jó eredmény, csak nem jött ki. Most mitől jött ki?
4: Hát ez egy folyamatnak az eredménye, azt hiszem. Talán ott kell kezdenem az egészet, amikor átvettem a válogatottnak a szövetségi kapitányi posztját, hiszen egy nagy csalódásom volt túl a csapat. Sopronban az olimpiai selejtezőn egy modellezhetetlen és felkészülhetetlen körülmények között nem tudott kijutni az olimpiára, és hát kicsit letargikusak voltak a lányok, és rögtön jött a következő feladat, ugye az nem egy kötelező torna volt, Kigaliban, Afrikában az előselejtező torna, viszont azt tudtuk jó, hogy aki megnyeri, az esélyt kap arra, hogy a világbajnoki selejtező csoportba kiharcolhatja a VB-re való kijutást, úgyhogy elkezdtük a közös munkát, 4 hetet dolgoztunk, elutaztunk Afrikába, az első meccsen bevertek bennünket, és utána mérkőzésre állt össze a csapat, és megnyertük a tornát, és így jutottunk egyáltalán Isztambulba. Isztambulba közben történtek az EB selejtező mérkőzések, ahol talán az én rutintalanságomnak is, mármint hogy a szövetségi kapitányi poszton való rutintalanságomnak is köszönhetően nem jutottunk ki az Európa bajnokságra.
3: És ez újabb fájó pofon?
4: Ez egy újabb fájó pofon volt, viszont a szövetség vezetőitől megkaptam a bizalmat, és folytathattam a munkát, és hát egyértelmű volt a lányokkal, hogy ki tudjuk javítani rögtön Isztambulba ezt a dolgot, és egy nagyon nehéz körülmények között, egy nagyon izgalmas tornán, ahol nagyon hasonló volt a szituáció, mint előtte Sopronban, ugyanis ott is egészen az utolsó mérkőzésig nyitva volt a továbbjutás kérdése, viszont előttünk volt 4 darab összecsapás, aminek, hogyha fordítva zárul az eredménye, akkor mi már az utolsó fordulóban úgy játszunk a házigazda Törökország ellen, ráadásul Isztambulba, hogy már kijutottunk a VB-re. Mind a 4 meccs rosszul alakult, és ott volt, hogy rettenetesen össze kell szedni magunkat, és bármi áron, de győzni kell. Ez sikerült, és ott éreztem egy olyan áttörést a lányokba, ami, és a csapatba, ami szükséges volt ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni.
3: Na most itt, hogyha a világbajnokságot nézik, és említetted ugye, hogy rutintalan voltál szövetségi kapitányként, de hát szövetségi edzőként nem voltál rutintalan, tehát ismered a lányokat, ismered a fiatalokat főleg, valamint hát voltál DVT-kánál, sok helyen voltál, tehát hogy azért van rálátásod a mezőnyre. Te hittél abban, hogy itt a világbajnokságon történhet egy fordulat? Tehát az edzői attitűd milyen volt, hogy kimegyünk, mi lesz itt, vagy benne van a csapatban, megcsináljuk?
4: Az, hogy 28 éve nem szerepelt világbajnokságon a csapat, ez alapvetően egy óriási feladat volt megoldanunk a selejtezőn. És onnantól kezdve, hogy kijutottunk, onnantól kezdve mindenki keresi a következő célt, hogy mi lehet a következő megoldandó feladat, és hol lehet még egy lépcsőfokot lépni. És én mindenkiben ezt éreztem, aki ott eljött az edzőtáborba, a stábomba, hogy mindenki akar még egyet megmutatni magunkba.

0: csoportból, úgyhogy a csoportból való továbbjutást azt belül kitűztük magunknak célként. Aztán jött a fekete leves, mert
1: franciák
0: hogy nem igazán akkor, hanem amikor megjött a sorsolás, és láttuk, hogy a franciákkal este 9 órakor játszunk, tudtuk, hogy nem azon a mérkőzésen kell kiharcolnunk a továbbjutást, és utána Nigériával pedig kora délután, azt hiszem 2:30-kor volt a meccs, és 2:30-kor. Magyarul ez pont egy olyan szituáció, hogyha lemegy egy ilyen világbajnoki mérkőzés, azért nagy média figyelem kíséri, játékosoknak nyilatkozniuk kell, az edzőnek nyilatkozniuk kell, tehát éjfél után értünk vissza a hotelba, és reggel 9 órakor még indulni kellett vissza a mérkőzésre, és ebbe itt mindennek bele kellett férnie, a felkészülésen Nigériából kicsit lezárni a franciák elleni történetet, mert hogy ugye az első fordulóba kaptunk egy rettentesen nagy pofont, amit hát sokan kinevettek, vagy nem értették a dolgot. Én ezt az utolsó felkészülésünk mérkőzésünként értelmeztem. Tudtuk, hogy a francia válogatott soha nem játszott még világbajnoki döntőt, hogy rengeteg NBA játékosuk van, nem is hoztak el mindenkit erre a világbajnokságra, és nagyon jó ritmusba, egy rövid felkészülésbe jönnek, de nagyon jó ritmusba, játékban vannak a játékosaik, és rettenetesen nehéz ezt fogjuk fölvenni a versenyt.
1: Tulajdonképpen, ezt gondolom, hogy ezzel nem szívesen mondjak ide, beáldoztad a francia meccset a nigériai mérkőzés oltárán.
0: Nem teljesen így van, mert hogyha lett
1: volna... Mert én azért néhány nagy világversenyt végigcsináltam, még az vízilabdában, és ott sem mondták ki soha a kapitányok, hogy ez van, de azért lehetett látni, hogy van olyan meccs, ami kevésbé fontos.
0: Ez akkor lehetett volna érdekes dolog, hogyha mondjuk a mérkőzés 35. percében van egy 7 pontos különbség, vezetnek a franciák, vagy esetleg mi kettővel, hogy ott milyen döntés születik. Volt hasonló szituáció egyébként Isztambulban, a selejtezőben az ausztrálokkal játszottunk egy meglepően jó mérkőzést, ahol a csere ötössel, vagy a csere játékosokkal visszajöttünk nagy különbségről, és egy belátható közelségbe kerültünk, és ott meg kellett hozni azt a döntést, hogy visszamennek az utolsó pár percre a meghatározó játékosok, és mindent megteszünk, hogy esetleg meg tudjuk venni az ausztrálokat, vagy inkább tartalékolunk a másnapi Argentina elleni kulcsmérkőzésre, és ott én ezt eldöntöttem, nem tetszett ez mindenkinek, és nem volt ennek vidám visszhangja, viszont szerintem jó döntés született, és óhatatlanul, különösen amikor így egymást követik ilyen szinten, vagy ilyen gyorsasággal a mérkőzések, akkor ezeket a döntéseket meg kell hozni.
1: Na most ugye jött Nigéria, utána jött Dél-Korea, jött Japán, tehát jött az Egyesült Államok, tehát hogy végül is a nagy vereségek keretbe tették az egyébként sikeres világbajnokságot, de én arra lennék kíváncsi, és itt egy kicsit előre is tekintenék, mert ugye az ünneplés megtörtént, volt is mit ünnepelni, de hát tovább kell lépni, és azért jön az Európa-bajnokság, jön a selejtező, és reméljük az Európa-bajnokság. És az érdekes, nekem, mint néző, az látszott, hogy az ázsiai csapatok ellen valahogy a magyarok játéka, a magyar játékosok karaktere jobban érvényesül. Az európaiak ellen nem annyira. Ezt én jól látom, vagy te, mint szakember, ezt meg tudod száfolni?
0: Ezt meg fogja mutatni majd az EB selejtezőnek, meg az EB döntőnek.
1: Hogy van? Portugália, Németország, Dánia?
0: Igen. És meg fogja mutatni. Nyilván az ázsiai csapatok ellen egy leegyszerűsített kosárlabdát kell játszani, de ettől ők még egy rettetesen kellemetlen ellenfélnek számítanak. Viszont tényes való, hogy taktikailag sokkal kevesebb dolgot kell megvalósítani. Viszont azt nagyon nagy elánnal és akarattal és kicsit állítani az embernek a gondolkodásán, hogy nem ott van a 3 pontos vonal, hanem 3 méterre kijebb nekik. Ez sokszor nem egyszerű feladat, és azért nagy sebességgel játszanak. Az európai kosárlabda az azért teljesen más. Sokkal több taktikai jellegű, akár védekezésváltás, akár a 2-2-nek a védése, egyénileg a játékosokból való felkészülés, ez egy sokkal összetettebb feladat. Viszont több idő is van egy EB selejtezőn, hiszen a 3 mérkőzés az 1 hét alatt fog lemenni a novemberi ablakban, úgyhogy bízom abban, hogy a csapat azért ezt is jól meg fogja oldani. Egyébként meg én biztos vagyok benne, hogyha a franciákkal jövő héten játszanánk, vagy az USA-val jövő héten játszanánk, akkor átesve ezen a két mérkőzésen, megszerezve ezeket a tapasztalatokat, sokkal jobb mérkőzéseket tudnánk játszani, de alapvetően szerintem a legnagyobb különbség az, hogy 12 egyforma játékos van egy csapatban, és vagy nincs, mert egy világversenyen azért lehet pihentetni kulcsjátékosokat is nagyon fontos mérkőzéseken, vagy nem. És ez eldönti azt, hogy egy tornának a második szakaszába milyen állapotba tud beérkezni egy csapat.
1: Azért itt most voltak klasszis teljesítmények, amelyek rengeteget segítettek, nem?
0: Azt hiszem, hogy a UF Dolka Kisvirág Center Párost azért nagyon-nagyon sok csapat elfogadná. Pontosabban úgy fogalmazni, hogy nagyon kevés csapat van a világban, amelyiknek lenne egy erősebb center párosa.
1: És bocsánat, hogy közel neked volt egy nyilatkozatod, ahol azt mondtad, hogy azt kellett megoldani, hogy bejusson centerbe a labda, és most bejutott centerbe a labda.
0: Bejutott, annál is inkább, mert azért voltak visszamondások, voltak sérülések a felkészülés során, ami elég nehéz helyzetbe állított, hiszen nem elég az, hogy a négy hét alatt fizikálisan fel kellett készíteni a társaságot, meg kellett változtatni kicsit az alapvédekezésünket, alaptámadásunkat és a játékosoknak az alapfeladatát, és volt olyan, például az Ahonina volt ennek talán az egyik, nem is kárvalótja, de aki a legnehezebb helyzetben volt állítva, hiszen őneki kellett kettes posztra kimenni, és az mellett, hogy az ellenfél kulcsjátékosát kellett mindig fognia a mezőnyjátékosok közül, ez amúgy is egy nagyon nehéz feladat a védekezésben, nem teljesen a saját posztján játszott, vagy keveset játszott a világbajnokságon a saját posztján, de hát ez erről szól, mindenhez alkalmazkodni kell, és szerintem a csapat alapvetően jól alkalmazkodott minden feladathoz.
1: De Törnert is ki lehet emelni talán, nem?
0: Én szinte mindenkit kiemelnék szívem szerint.
1: Nem akarok igazságtalan lenni.
0: Csak Ivon egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, tehát még egy ennyire magyar külföldi játékosa nem lesz a magyar válogatottnak szerintem, mint amilyen ő. Tehát amikor megjelenik piros feje zölde kifestett körömmel egy válogatott összetartáson, bármikor fölvettem bele a kapcsolatot, annyit írt vissza, hogy jövök, itt leszek, rám számíthatsz. És tehát olyan szívvel játszott, meg az összes mérkőzésen, kicsit a sebessége, a tudása már megkopott, hiszen nem egy fiatal játékosról beszélünk, viszont a tudásával és a felgyőmlett gondolataival, amit átadott a fiataloknak, rengeteget segített.
1: Mondjuk ez felvet egy másik kérdést is, Völgyi Péterrel beszélgetek, itt az összjátékban, egy kiváló összjáték után, mert ugye 40 év után bejutott a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokságon a legjobb nyolc közé. Tehát, hogy ez felvet egy másik kérdést, nevezetesen azt, hogy néz ki ez a keret két év múlva, mert azért itt az olimpiai ciklusban lehet most gondolkodni, főleg, hogy egy ilyen eredmény után. Tudom, hogy van Európa-bajnokság, de milyenek a fiatalok, milyenek a keretben lévő fiatalok, kik azok, akik érkezhetnek, lehet-e honosított játékosról beszélni, tehát, hogy van neked valamiféle víziót, hogy mit látsz?
0: Átalakult, rettenetesen átalakult az európai kosárlabda, és ez az amerikai kosárlabda azok az elsősorban. Minden játékost megkeresnek, aki ebben a korban van, középiskolás korban vagy egyetemre megy, és próbál kicsábítani a tengeren túlra. Ezek az amerikai egyetemekkel kötött tanulmányi szerződések, ezek azért rengeteg kötelezettséggel járnak. Például Tomon Petra, aki ott volt Isztambulban, ezért nem tudott harcolni a csapatba kerülésért. De sorolhatnám még, mert elképzelhető, hogy Josipovics Kinga is Amerikába folytatja majd a pályafutását, tehát erre nekünk reagálni kell, és nagyon fontos lesz, hogy ezek a játékosok mikor tudnak visszajönni, mikor állhatnak a magyar válogatott rendelkezésére, és ezeket a dolgokat figyelembe kell venni a program tervezésénél. Tény és való, hogy nem most, hanem igazából már évek óta foglalkozom azzal gondolattal, hogy milyen légiósra lehet szüksége a magyar válogatottnak, hiszen a nálunk erősebb és jobb csapatok is használják ezt az opciót, és meggyőződésem, hogy egy jó mentalitású és jó korban lévő nagy tudású játékossal sokkal erősebbek lehetünk.
1: Most egy kicsit kanyarodjunk még vissza a világbajnokságra és a mérkőzésekre. Ugye beszéltünk a sikerről, beszéltünk a nagy vereségről az elején, utána jött az Egyesült Államok a végén, klasszis csapat, egyértelmű, de ott te nem voltál egy picit elégedetlen? Nem számítottál a szíved mélyén egy szorosabb eredményre? Mert azért az mennyi volt? 52 pont volt? Nagyon nagy különbség volt.
0: Nem is akarom tudni, sok volt. Nem emlékszem. Nagy arányú vereség volt. Hát ezen túl kell lenni. Tehát az ember rajta van különféle helyeken, például az Instagramon, és amikor egy nap a 17. Caitlin Clark interjút, meg jelenetet, meg dobja ki, akkor szintén ilyen földön túl, nem is tudom, milyen játékosnak tűnnek ezek a női NBA-s válogatott játékosok. És hát ott voltak a pálya másik oldalán, rengeteg szurkolónk volt, nagyon jó hangulat volt, és Én nem a vereség meg a különbség miatt voltam kicsit csalódott, hanem az, hogy nem tudtunk átlendülni ezen a dolgon a mérkőzés elején és a bemelegítés alatt. Hozzáteszem, hogy amire az elbutaltam, hogy a kulcsjátékosok már nagyon fáradtak voltak erre a mérkőzésre. Viszont az első negyedben hagytunk ki 6 vagy 7 teljesen üres hárompontost. Úgy kezdtük a meccset, hogy két darab ajtóablak zicsert hibáztunk, és azt ezeken a csapatok ellen talán a legfontosabb, hogy ha elengedjük őket 8-10 pontnál nagyobb különbséggel, akkor már szinte lehetetlen ellenük visszajönni, hiszen akkor a tudásbeli, fizikális és tapasztalatbeli különbség, amit utána már rettenetesen vagy szinte lehetetlen kompenzálni. Úgyhogy én nem a végéért voltam dühös, hanem az elejéért inkább, mert hogyha kicsit jobban betalálunk, kicsit jobban hiszünk magunkba, és talán kicsit több pofátlanság, brahi szorul belénk, akkor a fáradtság ellenére lehetett volna sokkal szorosabb első fél időt játszani. Egyébként az 50 pont, 50 pont, de azt nézzük, hogy a franciák 14 ponttal vezettek szerintem a másik negyed közepén a döntőbe, és a harmadik negyed végére már 20-an mentek az amerikaiak, akkor az ott 35 pontos különbség, és rettenetesen jó ez az amerikai válogatott, annak ellenére, hogy generációváltás alatt vannak, és 2-3 olyan játékos nem került be a keretbe, aki még jelentős erősítést lehetett volna. Csak ilyenkor mindig eszembe jutnak, meg kicsit talán vigasztalom is magamat, hogy ők hány játékosból válhatnak, milyen körülmények között dolgoznak, hogy tervezik meg a felkészülésüket, és azért megnyugszom. De hozzáteszem, hogy az a cél, hogy minél többször találkozunk ilyen szintű csapattal, ez másképp nem működhet, csak hogyha ott vagyunk az EB-döntőn. Ha az EB-döntőn olyan helyen tudunk végezni, hogy kvalifikáljuk magunkat az olimpiai selejtező tornára, hogy a következő világbajnoksága ugyanígy próbáljunk kijutni. Tehát minden egyes mérkőzés, minden egyes játékosomnak óriási tapasztalat, és hát nagyon fontos lenne, hogy a magyar bajnokságban maradók, ne csak a magyar bajnokságban játszanak, hanem a nemzetközi kupákban. Mert egy euróligás mérkőzés, azt gondolom, hogy közel olyan terhelést és tapasztalatot tud adni, mint ezek a VB mérkőzések.
1: Hát jó, ez Dorka játékán azért látszott, hogy mennyit számít az, hogyha valaki nemzetközi rutinnal bír.
0: A Dorka egy nemzetközi klasszisa nőtte ki magát az elmúlt 1-2 évben. Az ő válogatott béli szereplése se volt mindig zöggenőmentes, hiszen ezt is tanulni kell neki, mint NBA játékosnak visszaérkezni a magyar válogatottba, a magyar válogatottnak fogadni egy NBA-ből érkező játékos, az mind olyan protokoll, ami előtte nem szerepelt a programban, és szerintem minden résztvevőnek kicsit finomodni, kicsit alkalmazkodni kellett a körülményekhez, és ez idő kell minden változáshoz.
1: Itt a lelki tényező, az gondolom sokat számít a csapatnál, és nagyon jó volt látni, hogy milyen erőssé vált a csoportkör közepére a magyar női kosárlabda válogatott. Ez amerikai meccs gondolom ilyen szempontból nem okoz traumát, mert hogy itt egy siker után történt egy nagyon jó csapat ellen egy nagyobb különbségű vereség, tehát hogy ebből tovább lehet menni, ebből lehet építkezni.
0: Traumát abszolút nem okoz, viszont egy plusz motivációt szerintem a francia is, meg ez a mérkőzés is ad, úgyhogy most már eltelt egy hét, mert azt hiszem pont egy hete volt az utolsó mérkőzésünk, rengeteg minden tisztult szerintem a játékosokban is, meg bennem is. Szerintem bennem még több minden, mert nekem nem kell elkezdenem a klubcsapatommal dolgozni és tovább utazni a világba. Tehát nekem talán kicsit több időm volt ezeket a tapasztalatokat ülepedni és végiggondolni. A legfontosabb, hogy két lábon maradjunk a talajon mindannyian, mindenki, aki ebbe részt vett, örülünk ennek a sikernek, mert büszkék lehetünk rá. De remélem, hogy ez nem a végállomás, és nem egy olyan siker, ami megismételhetetlen, hanem abba bízom, hogy a csapat olyan szinten tud felnőni, és az általad említett fiatal játékosok is olyan szinten fognak fejlődni a következő években, hogy hosszú időn keresztül egy nagyon erős magyar válogatott tudjon kiállni bármilyen megmérettetésre.
1: Említetted, hogy eltelt most már több mint egy hét a világbajnokság számunkra befejezése óta. Amikor a világbajnokság elkezdődött, és kimondtad, hogy Völgyi Péter vagyok szövetségkapitány, akkor mit jelentett, és mit jelent most, ha kimondott, hogy Völgyi Péter vagyok a magyar női kosárlabda válogatott világbajnokságon szereplő csapat kapitánya?
0: Nagyon büszke vagyok rá, és tényleg rengetegen gratuláltak, rengetegen jönnek oda az utcán, és azért a női kosárlabda nem volt a legnézettebb sportágok között szerintem.
1: Ezzel vitatkoznék egyébként, és a soproni, most bocsánat, hogy visszakanyarodok Sopronra, az azért volt egy rossz ütemű botlás, mert ugye azt nagyon sokan nézték. Olyan idősában volt a tévé közvetítés, annyira hazai világverseny volt, ott volt a küszöbön, elvileg megvolt, és én pont azt mondtam azokkal, akik erről beszéltem, hogy kár, hogy ott nem sikerült, de most jól sikerült, mert ott a női kosárlabda ázsióját föl lehetett volna tolni a szurkolók között nagyon, ami most persze sikerült.
0: Sikerült, meg már most érezhető volt, hogy Isztambulban még azért, én azt hittem, hogy több szurkoló jön utánunk és segít bennünket, most viszont rengetegen voltak, és akárhol néztem, hogy lelátón ott volt a piros fehér zöld zászló, és tényleg az a hangulat, meg az a ez egy olyan élmény volt mindenki számára, amit újra és újra át akar élni. Nyilván ezt teljesíteni kell, és magasra raktuk most saját magunknak a mércét. Nem, abszolút nem jelent biztosítékot, hogy a következő világversenyek is így fognak sikerülni, de az igény és a vágy az mindenkiben megvan rá, és szerintem ez egy nagyon jó kis motiváció lesz.
1: Ugye említettük már ezt az EB selejtezőt, hogy most jönnek a németek, dánok, portugálok. Mikor kezdtek közvetlenül erre készülni?
0: 7 hét múlva pontosan ezekbe az órákba kezdünk, úgyhogy villámgyorsan el fog jönni ez az idő. Először Németországban játszunk, Diósgyőrben, Miskolcon fogunk készülni. Ezek a mérkőzések is ott is fogjuk lejátszani ennek az ablaknak a két hazai mérkőzését, úgyhogy szerintem az, hogy szurkolói oldalról a támogatás biztos, hogy adott lesz. Szerintem ez a VB szereplés azért még nagyobb reflektorfénybe fogja helyezni a csapatot, és remélem, hogy a játékosok biztos, hogy fáradtak lesznek, hiszen most nincs pihenőjük, de ez azért a német válogatott játékosaira ugyanúgy igaz lesz, és ahogy belehibáztunk egyet Bulgária ellen, és az az EB-re való továbbjutást fúrta meg, most nem szabad hibáznunk, viszont szerintem ez a csapat most lelkileg nagyon erős, és bízom abban, hogy a sérülések nem írják át teljesen a számításaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szívből gratulálok a
0: köszönöm szépen a
1: magyar női kosárlabda válogatott és a stáb sikeréhez. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az Összjáték, Mezei Dániel vagyok.
2: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: Nem támogatja a Tisza párt frakciója Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. Közben kezdeményezte az ügyészség Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Gavra Gáborral és Somogyi Zoltánnal beszélgetünk. Nyomozást kell elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt Fürsz Pál hétfői interjúja után, állítja a Vidéki Prokátor. A volt főügyész az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy felettesei megszabták, ki ellen lehet nyomozni és kit nem lehet kihallgatni. Fülöp Botondot kapcsoljuk. Kimondta az Alkotmánybíróság, hogy eddigi formájában alkotmányellenes az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a korábbi Fidesz kormány több 100 milliárd forintot vont el az önkormányzatoktól. A stúdióban Gémesi György. Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
4: Ez a mai Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Somogyi Zoltán szociológus és Gavra Gábor az öt felelő szerkesztő. Jó estét, szervusztok!
5: Jó estét, szervusztok!
4: Azt mondtam itt a nézőknek, hogy annyi minden történt ma, nektek meg azt mondod, hogy ha még történik valamit adás alatt.
6: Már pedig fog történni
4: hát
6: valami
4: úgy tűnik,
6: adás
4: mert alatt. Hogy várjuk a bejelentést, ugye a miniszterelnök írta egy órával ezelőtt a Facebook oldalára, hogy rendkívüli bejelentést tesz majd, ha ez megtörténik, akkor természetesen mi is beszámolunk
6: róla. Megközelebb az adás végére hívjatok minket, légy sziasztok.
4: Akkor és akkor összegzitek. Jó, hát mi élők vagyunk, utánunk jön még az aktuál, tehát bőven be tudunk számolni róla. Na de tegnap kezdjük akkor el a hírek sorát egy picit elemezni. Tegnap jelölt Bak András, ugye legfőbb ügyész, Szatmári Zoltánt. Este még Magyar Péter azt mondta az újságíróknak, hogy kevés esélye van, aztán jött Bujdosó Andrea, aki azt mondta, hogy majd jövő hétfőn dönt erről a Tisza frakció, ma reggelre kiderült, hogy döntött a Tisza frakció. Mit szóltok a történet? Aztán még történt egy csomó dolog, de ezt majd ti elmondjátok.
6: Ez önmagában is két-három hír, nem? Tehát amit most elmondta, ez az egy, tehát a főügyész jelölés, ebben önmagában van két-három hír. Kezdjük szerintem az elnök kis szerepfelfogással. Én amikor a Súlyog Tamást eltávolította, végülis eltávolította a tiszás többség, én akkor is azt gondoltam, és megerősítve láttam az akkori véleményemet, hogy a Magyar Péternek és a tiszás többségnek sokkal több gondot fog okozni Baka András, mint Súlyog Tamás okozott volna. Sovájval pont felidéztük a műsor előtt azt a 21 évvel ezelőtti emlékünket, amikor ők elindították a Hírszerző című azóta sajnos feledésbe merült portált, aminek én a munkatársa voltam, akkor választotta meg a parlament Sólyom Lászlót köztársasági elnöknek. Sólyom László egy szuverén köztársasági elnök volt, rettenetesen kellemetlennek érezte az akkori kormánytöbbség Sólyom Lászlót. Aztán a későbbi kormánytöbbség is, a fideszes kormánytöbbség is kellemetlennek érezte, nem is őt választotta újra, hanem Schmidt Pált választotta meg helyette. Én azt kívánom az országnak, függetlenül Szatmári Zoltán személyétől, akiről nyilván fogunk még szintén beszélni, hogy Baka András legyen nagyon kellemetlen a tiszás többségnek is, meg a fideszes kisebbségnek is. Nagyon jellemző volt, hogy biztos megfigyelték a kedves nézők is, hogy a Fidesz bábozta, bábnak nevezte Baka Andrást, és kivonulta a parlamentből, amíg Baka András beszélt, majd Baka András egy olyan jelölt, tehát olyan embert jelölt a legfőbb ügyészi posztra, amit aztán a tiszás többség se kiköpni, se lenyelni nem tud, leginkább azért kiköpni próbálja.
4: Még hozzáteszek gyorsan két hírt, mert közben a Sándor Palota aztán reagált, meg közleményt is adtak ki, és úgy tűnik, hogy marad a jelölt, legalábbis egyelőre. Aztán fontos, hogy ezt időrendi sorrendben próbálom mondani, mert hogy délutánra az is kiderült, hogy már tegnap voltak olyan információink nekünk is, Telexnek és HVG-nek is, hogy Szatmári Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Hát a központi nyomozó főügyészség délutánra ezt megerősítette, bizony az egyik gyanúsított. Befejeztem, még mindig valamit tudnék írt mondani ezzel kapcsolatban, de mit gondoltok erről?
5: Először is a Fidesz megemlítése került itt, úgy tűnik, hogy egy nagyon más mozit néz, mint amit nézhetne egyébként, tehát megtalálhatna egy kritikai hangot ehhez a kormányhoz, most már azért sok hónap után azért lehet látni egy-két dolgot, ami megfelelne annak, hogy valami hiteles kritikája a kormánynak, de az, hogy itt diktatúra lenne, ez, amit Gábor elmondott, ez is mutatja, hogy érdekes egy diktatúra az, ahol a köztársasági elnök maga egy önálló politikai pozíciót vesz fel és vehet fel, és úgy gondolja, hogy ezt így megengedheti magának. Ez elég más, mint amit Súlyog Tamás és a Fidesz egymással így művelt. Ez az egyik. A másik, hogy azért a köztársasági elnök nagyon helyesen teszi, és nekünk is meg kell szoknunk azt, hogy ez az új világ, tehát ez a szabadabb, demokratikusabb világ, ezeket a politikai vitákat el kell, hogy hozza máskor is, nem csak most, és hogy meg kell tanulnunk, hogy milyen egy képviseleti demokráciának az az intézményi világa, ahol egymástól független intézmények próbálnak valamilyen módon akaratot érvényesíteni. Ez egyszerre akarat érvényesítést és kompromisszumokat is megkíván. Meg egyébként az akaratnak a menedzselését is. És ahol a közösségi elnöknek amúgy a kritikát lehetne megfogalmazni azzal, ahogy működött, nem azzal, hogy kit nevezett meg, és nem azzal, hogy talán olyan információk nem volt a birtokában, hogy éppen a testvére...
4: De ez hogy lehet, hogy nem volt a birtokában? Ő maga mondta el a parlamentben, hogy nagyon komoly egyeztetéseket végzett, ügyészeket kérdezett meg, stb. Tehát létezik, hogy ez nem jutott hozzájuk el az információ?
5: Azt nem tudom, csak azt gondolom, hogy bármilyen információnak is a birtokában van, nem csak egy parlamenti beszéd az, amivel neki a parlamenthez szólnia kell. Tehát, hogyha ő neki van egy jelöltje, akkor érdemes ezt az egyeztetési folyamatot nagyon sok irányba, akár diszkrétebben is lefolytatni, például mondjuk az ügyvédi kamarával, meg egyéb más szakmai szervezetekkel, bemutatni a jelöltjét, hogy én őt javaslom a magyar emberek, magyar választók számára, és ugyanezt ezt a fajta menedzsmentet el kell végezni a parlamenti képviselők irányába is. Nem elég csak oda küldeni egy jelöltet és beszédet mondani mellette, meg is kell győzni azt a többséget, amik ugyanúgy felelős lesz majd a szavazatával a megválasztott jelöltért.
6: Én arra akaszkodnék rá, amit Soma mondott arról, hogy ki milyen mozit néz. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és az egész főügyész jelölt körüli konfliktus szerintem le lehet írni azzal, hogy a politikai viták közül a legfontosabbak ma a Tiszán belül, vagy a Tisza táboron belül, inkább ezt mondom, mert ugye tudjuk, hogy a Tisza az, mint párt, az egy nagyon kevés tagból áll, de a Tisza tábor az egy nagyon nagy tábor, és a legfontosabb politikai viták ma a Tisza táboron belül zajlanak. Ehhez szerintem tudna viszonyulni az ellenzék. Meglepő módon szerintem a Mi Hazánk még jobban tud visszanyúlni, mint a Fidesz. Én számomra is az derült ki a tegnapi nap folyamán, hogy valahogy más mozit néz a Fidesz, és nem a Tisza táborban egyébként láthatóan létező, és egyre határozottabban létező törésvonalakra reflektál. Nem a saját szempontjából amúgy érthető lenne, hogyha ezeket a törésvonalakat próbálná mélyíteni. Nem ezt csinálja, hanem differenciálatlanul a Baka Andrásnak, a Magyar Péternek, meg az egész Tisza tábornak próbál neki menni. Szerintem ezzel azt kockáztatja a Fidesz, hogy még a jelenleginél is marginálisabb helyzetbe kerül. Ez természetesen változhat, ha a lakosság egy jó része, Orbán Viktor várakozásának megfelelően elkezdi vesztesnek érezni magát ebben a mostani rezsimben, vagy rendszerben, de ez nagyon messze van. Azt érdemes látni, hogy ez nagyon messze van. Bocsánat, ha azt gondolja a Fidesz, hogy ez rövid távon bekövetkezik, akkor, és nem arra épít, hogy ez egy másik valóság, amiben most élünk, ahol a Baka András vitatkozik a Magyar Péterrel, és ebben a koordináta rendszerben el kéne helyeznie magát valahol a Fidesznek, és ez nem történik meg. Szóval én ezt hiányolom.
5: Csak nagyon árulkodó.
4: Belső vita is látszott azért a frakcióvezető és Magyar Péter között, ugye mást mondtak tegnap este. Egy mondat, és aztán menjünk tovább.
5: De árulkodó azért, hogy miért ezt a mozit nézi. Ugyanis most éppen kikéri a parlament parlamenttől az ügyészség két volt minisztert, akit valószínűleg el is akar vinni, én legalábbis úgy sejtem. Orbán Viktor egy baráti köre, egy családja gyanúsítások alatt van, vagy legalább az emberek 60-70%-a gyanúsítja azzal, hogy őket el kéne vinni. És ezt azt úgy élik meg, hogy ez lesz a következő lépés, tehát nem tudnak más mondani, mint hogy diktatúra van, mert már előre vetítik azt, ami történni fog a Fidesz környékén, és a akkor ezzel tudják meghatározni, hogy tulajdonképpen mi is történik. Ez a definíciója annak, csak ez a vesztes definíciója.
4: Tehát meg is nem, nem vesznek Hóhelyes, részt, ezt mondja most hangkóban.
5: Igen, nem vesznek részt a mindennapok politikai életében, mert nem tudnak, be vannak szorítva ebbe a helyzetbe, hogy amit műveltek, az most rájuk omlik.
6: És még egy utolsó mondatot, hogy megyünk tovább, csak egy utolsó mondat, mert az a baj, hogy mindig eszembe jut valami arról, amit a Soma mond, hogy szerintem az egy nagyon, nagyon komoly probléma, hogy ezt az érzetet, amit bizonyos gazdasági szereplők meg politikusok éreznek, ezt az érzetet összekeverik, és ezt a Fidesz ellenzéke is megtette annak idején, összekeverik azzal, amit a lakosság érez. A lakosság egy nagy része nem osztozik ebben a most ugye önkénynek hívják, annak idején az O1G értelmiség diktatúrázott az Orbán rendszerben. Az Orbán rendszert nem érezte diktatúrának az ország jelentős része, az elit egy része érezte annak, most is az elit egy része érzi önkénynek azt, ami most történik. Ettől függetlenül akkor is, meg most is lehetnek túlkapások, de nem rezonál az ország, tehát a közvélemény jelentős része nem rezonál szerintem, ahogy nem rezonált a diktatúra diskurzusra az elmúlt 16 évben sem, most sem rezonál az önkény diskurzusra.
4: Menjünk tovább, mert nagyon szeretnének kérdezni benneteket még egy csomó hírrel kapcsolatban, de már nem lesz mindre időnk. Matolcsy György gyanúsítottként hallgatták ki, ezért erről mindenképpen beszéljünk.
6: Hát először is gratulálunk neked, György,
4: nekem?
6: Mert az egyenes beszélnek, mert itt robbant ki az
4: az egyik ügy, igen. Amiben gyanúsítottként hallgatták ki, ez valóban, ugye ez tavasszal történt, Simor András itt mondta, hogy mi történt itt ugye az Erste Bank vezetőjével. Na, ebben az ügyben ugye a HVG-nek megerősítette most az NNI, hogy 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Matolcsy György az egyik, de hát van itt még más is, mert az ATV-nek volt egy olyan információ, hogy házkutatások voltak Matolcsy körben, az ugye egy másik ügy, ott az MNB alapítványok ügye lehetett, ezt is megerősítették, szóval itt valami így hirtelen elindult.
5: Talán még tegnap este, vagy ma reggel, nem is tudom már, nem tudom mikor halljuk a híreket először, de hogy volt arról a hír, hogy a Matolcsy család az egyik legnagyobb magyar bankban, a Magyar Bank
4: Holdingban. Olyannyira, hogy én akartam ezzel is foglalkozni, hogy a Válasz Online írta ezt meg, így van.
5: Hogy tulajdonrészt szerzett. És olyan az elszámoltatási vágy a választókban, hogy önmagában ezt a kormányzat politikailag biztos, hogy veszélyesnek ítélte meg. Még ha akár köze sem volt ahhoz, hogy éppen pár óra múlva mi történik Matolcsyval, meg hogyha ha mondjuk éppen ez az időzítés ez már régebben megvolt, akkor is ez egy óriási szerencséje a kormányzatnak, hogy most nem arról beszélgetünk, hogy az hogy lehet, hogy ott ők tulajdonosok.
4: Hát arról beszélgettünk volna, hogy Matolcsy Ádám még újra az MBH tulajdonosi körében vannak, úgyhogy másfél éve nyomozás van.
5: A másik meg, hogy ilyen 16 évet éltünk meg, tehát amiben most meggyanúsították Matolcsy Györgyöt, az a hétköznapoknak volt az irányítási elve a politikában. Tehát az, hogy az állami szerveket arra használják fel, hogy magánszereplőket kényszerítsenek olyan cselekvések megtételére, amit egyébként nem tettek volna meg, hogy az állam magánérdekeket szolgáljon ki, mert ez egy ilyen történet. Tehát az, hogy a kontrollt a bankfelügyeletet ellátó hatóság odaszól egy banknak, hogyha nem távolít el valakit a bankból, ráadásul nem is innen Magyarországon, hanem külföldről, akkor majd ilyen meg olyan vizsgálatoknak néz elébe, és egyébként nézett is elébe. Ez a mindennapok élete volt nálunk, és olyan fura így, meg így közel vagyunk még ahhoz, hogy így visszafele nézegessünk, és azt mondjuk, hogy van arra esély, hogy ez tényleg megszűnjön Magyarországon. Én látok erre esélyt, de ez nem csak Matolcsy történet, ez a mindennapjaink volt.
6: Ez az az ügy, amit ugye itt mondott el Simor András, amit most a Soma körülét, leírt. És ráadásul a Matolcsy ügyben nem ebben, hanem magában az MNB ügyben. Ugye az az érdekes, hogy amikor Matolcsy György távozott a jegybank éléről, az, ha jól emlékszem, majd a kedves kommentelők a YouTube-on kijavítalak, hogyha tévedek, de ha jól emlékszem, nagyjából egy évvel, vagy talán több is, mint egy évvel előzte meg a választást. és az új MNB vezetés, tehát a Varga Mihály vezette MNB vezetés, az első pillanattól megkezdte belül a feltárását annak az örökségnek, amit hát kaptak. Hogy mondjam, kevésbé konzervatívan működött a Matolcsi időszakban a jegybank és a gazdálkodás, és kevésbé volt konzervatív, fogalmazunk így. Ez csak azért mondom el, mert ez azt jelenti, hogy a hatóságoknak egy évvel többjük volt, mint egy sor más ügyben ez ügyben lépni, és nagyon-nagyon furcsának tartom, és azt gondolom, mert a Varga Mihály vezette jegybanki vezetés hozzáállásából erre lehet következtetni, hogy az MNB-ben nem késtek ezek a vizsgálatok. Az a kérdés, és itt jön be az, hogy mi a jelentőség az új főügyész személyének, anélkül, hogy bármilyen jelöltet minősítenék, hogy mi tartott idáig.
5: Hogy most mit tehet meg az ügyészség? Tehát van egy olyan része is, hogy nincsen legfőbb ügyész, de közben pedig, mintha felszabadult volna az ügyészség. És sorban jönnek elő azok az ügyek, amelyeket korábban visszafolytottak.
4: Hát van, ami előjön, valami meg nem, mert te arra utaltál, hogy itt meg azért ezen...
6: Igen, de azért jó, hogy itt is elindultak a dolgok, és a Somáltal említett mentelmi jog kikérések esetén valószínűleg az egy utópia, hogy minden, ugye ez nagyon más súlyú ügy, a Sesták ügy, a Hankó ügy és Magyar Péternek a telefonlopós, bedobálós ügye. Ugye ezt a három képviselőt kérte ki az ügyészség. Én szerintem az lenne a helyes, mondom, ez utópia, hogy mind a hármat adják ki, és mind a három ügyben járjanak el, nyilván a megfelelő, tehát az ügyek súlyának megfelelő buzgalommal, mert azt hiszem, hogy az a normális, hogyha egy politikus elkövet valamit, akkor annak vannak következményei, és az a helyzet, hogy a Somáltal említett elszámoltatás iránti nyomás a közvélemény részéről, az azért jogos, mert az elmúlt évtizedekben is messze nem csak, sajnos nem csak a NER évtizedeiben, hanem azt megelőzően is, a nyomozó hatóságok nem voltak annyira buzgók, amikor politikus vagy politikába bekötött gazdasági érintettjei voltak egy-egy bűncselekménynek. És ez emiatt szerintem jogos ez a választói elvárás.
5: És ha jól értjük, minden ügy kidől, és minden ügyre van precedens, mert erre, amit mondtál, erre is van olyan ügyészünk, aki éppen azzal fordult a nyilvánosság elé, hogy hónapokig nem nyomozhatott ügyekben, nem tárhatott fel a nyilvánosságban ügyeket, le volt folytva. Tehát az a helyzet, hogy
6: a
5: nyilvánosság... Nyilvánosságot most elönti egy csomó ügy, ami az elmúlt 15 évben le volt folytva.
4: A rendkívüli bejelentés is megtörtént, nagyon-nagyon-nagyon hosszú, de a lényeg az, hogy Magyar Péter a Sesták Miklós, Hankó Balázs és az ő mentelmi jogával kapcsolatban tett bejelentést. Hosszan írja, ezt most nem tudom idézni, de röviden annyi, hogy az ő lelkiismerete tiszta, kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, örömmel és büszkeséggel áll a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatja a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.
6: Miniszterelnök úr ugyanazt mondja, amit ér az imént, hogy nagyon helyes, minden ilyen esetben ki kell adni a képviselőt.
4: Nyilván, tehát, hogyha beérkezik a kérelem, nyilván az ügyészségtől, akkor lesz egy rendkívüli országgyűlési ülés. Köszönöm, hogy itt voltatok.
6: Mi is köszönjük.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyomozást kell elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt Fürsz Pál hétfői interjúja után, állítja a Vidéki Prókátor. A volt főügyész az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy felettesei megszabták, ki ellen lehet nyomozni és kit nem lehet kihallgatni. Fülöp Botondot kapcsoljuk.
2: Fülöp Botondot, a Vidéki Prókátort, ügyvédet, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, Csokrom.
2: Ugye azt mondta a tegnap interjú után, Fürsz Pál volt főügyész volt itt, hogy az itt elmondottak alapján nyomozást kellene elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Nyomozást kinek, hogyha nincs feljelentés, egyelőre még nem volt, vagy nem tudunk róla, hogy azóta lett volna feljelentés?
3: Elvileg az ügyészség, ahhoz, hogy az ügyészség egy büntetőeljárást elindítson, egy nyomozást elindítson, ahhoz nem feltétlenül kell feljelentés, hiszen ezt hivatalból is meg kell tennie, hogyha egy ügyész vagy egy ügyész bűncselekmény gyanújából szerez tudomást, de tehát szerintem ezt a tegnap elmondottak alapján, ezt igazából, amit Fürsz Pál itt elmondott, és ez tulajdonképpen egy véleményem szerint egy történelmi jelentőségű beszélgetés volt, amihez ezúttal is gratulálok, mert egy ügyész most először ismerte el azt, amit egyébként mi nagyon sokan és nagyon régóta sejtettünk, sőt tudtunk, hogy voltak, hogy az a legfőbb ügyészségen, tehát ügyészség felső vezetésében voltak bizonyos olyan instrukciók, hogy kik ellen nem lehet büntetőeljárást indítani, kik ellen nem lehet nyomozni, magyarul, hogy kik bizonyos személyek büntetőjogi immunitást élveztek. Tehát amit itt elmondott, ez alapján véleményem szerint feljelentés nélkül is meg kellene indítani a büntetőeljárást.
2: Egyébként nem valószínű, bocsánat, hogy közbevágok, hogy elindítják, mert a legfőbb ügyészségén ezt a rendkedvéért elmondom, hogy kiadott egy közleményt már korábban is, és a tegnapi interjúra is reagáltak, és kiadtak egy közleményt, és határozottan visszautasítják. Ők azt mondják, hogy a volt főügyész minden alap nélküli vádaskodását. De tegnap itt Fürsz Pál azt is elmondta, hogy ő nem a sajtóhoz fordult először, ugye, elmondta itt az interjúban, és nem is azonnal mondott le, hanem az ügyésztársaihoz fordult. Azt mondja, nem a sajtóhoz fordult először, ugye, elmondta itt az interjúban, és

0: amit ő elmondott, az mindenképpen alapot ad a bűncselekmény alapos gyanújára, hiszen nyilvánvaló, hogyha egy ügyész azt mondja egy másik ügyésznek, mondjuk egy alárendelt ügyésznek, hogy bizonyos személy ellen nem lehet nyomozni, nyomozást folytatni, egy bizonyos személyt nem lehet meggyanúsítani, kihallgatni, ez kimeríti a bűnpártolás tényállását, annak is azt a fordulatát, amelyet úgy követhet el egy hivatalos személy, hogy a büntetőjárás sikerét meghiúsítani igyekszik, hiszen hogyha eleve kizárnak bizonyos személyeket abból a körből, akiket büntetőjárás alá lehet vonni, akkor ezen személyek tekintetében nyilvánvaló, hogy az illető szándék arra irányul, hogy az ő adott személy tekintetében meghiúsítsa a büntetőeljárást. Az pedig, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg, tehát hogy itt van egy állítás, és van egy erre vonatkozó tagadás, ennek eldöntése pedig a nyomozás feladata lenne, de ahhoz, hogy ezt el tudják dönteni, a nyomozást el kellene indítani. És azt is írtam ebben a posztban, hogy egyébként, ha ez valóban megtörtént, és hát én majdnem biztos vagyok abban, hogy ilyesmik történtek az ügyészségen, különben egész egyszerűen a maffia állam nem tudott volna fennmaradni, hiszen ahhoz, hogy a maffia állam fennmaradhasson és működhessen több mint egy évtizeden át, ahhoz az kellett, hogy a maffia tagjai büntetőjogi immunitást élvezzenek, hiszen hogyha nem élveztek volna büntetőjogi immunitást, akkor ezeket a bűncselekményeket üldözte volna a rendőrség, üldözte volna az ügyészség, és ezt így nem lehetett volna ennyi éven át vagy évtizeden át folytatni. És ebben az esetben viszont, hogyha egy ügyész ilyen utasítást kap, ami bűncselekményre vonatkozik, tehát adott esetben bűnpártolásra, vagy hivatali visszaélésre vonatkozó utasítást kap, akkor ráadásul a büntetőjárásról szóló törvény értelmében magának az ügyésznek kellene egyébként feljelentést tennie, hiszen hivatali minőségében, hivatali eljárásával összefüggésben közvádra üldözendő bűncselekményről szerez tudomást. Tehát elvileg ebben az esetben az utasítás kapó ügyésznek kellene feljelentést tennie.
1: Vagy mindenkinek, akinek tudomása van róla, akár főszpárnak is, mondjuk egy hivatalos személyről van szó, de ha egy ügyész, mondjuk egy vezető, vagy egy felettes ügyész utasítást ad egy hierarchiában alatta lévő ügyésznek, akkor annak jogában áll megtagadni a végrehajtást?
0: Hát nem, hogy jogában egy bűncselekményt egyikünk se követhet el. Tehát bűncselekményt sem én nem követhetek el, sem ön nem követhet el, egy ügyész sem követhet el bűncselekményt. Az, hogy a ügyészi szervezet egy hierarchikus szervezet, ez igazából büntetőjogi szempontból teljesen irreleváns. Tehát ebben az esetben ők ezzel nem védekezhetnek, hogy utasítást hajtottak végre, hiszen egy bűncselekmény megvalósítása, bűncselekmény végrehajtására vonatkozó utasítást egy ügyész nem hajthat végre. A büntető törvénykönyv nem ismer ügyészekre vonatkozó speciális büntethetőségi akadályt, egyébként a katonákra vonatkozóan ismer, és ebből a büntető törvénykönyv alkalmazásában például a rendőr is katonának számít, tehát például a katona nem büntethető az olyan cselekményért, amelyet parancsa hajtott végre, kivéve, ha tudta, hogy a parancs törvénysértő, tehát vagy bűncselekményt valósít meg. Tehát még a katona esetén, még egy katona sem hivatkozhat a parancsra, ha egyébként tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követel. Nem, hogy egy ügyész, tehát az ügyészekre vonatkozóan meg semmilyen ilyen különös, speciális büntethetőségi akadály nincs a büntető törvénykönyvben.
1: Ugye azt elmondta a beszélgetés elején, hogy majdnem azzal kezdtük, hogy feljelentés nélkül is el kellene rendelni a nyomozást, de feljelentést viszont bárki tehet.
0: Igen.
1: Igen,
0: egyébként őszintén igen, el is gondolkoztam rajta, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy adott esetben meg is fogom tenni. Így van.
1: De mitől függ, hogy megteszi, vagy nem?
0: Hát nem tudom, ezt még nem döntöttem el, de elképzelhető, hogy megteszem, igen.
1: Jó, menjünk tovább picit más. Tegnap Baka András, ugye Szatmári Zoltánt jelölt a legfőbb ügyésznek. Még erről kérdezném, mert azóta kiderült, hogy a Tisza nem támogatja. Ma délután aztán tovább tisztult a kép, mert tegnap voltak olyan információk, hogy Szatmári Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és az Aranykonvoj ügy egyik gyanúsítottja. A központi nyomozó főügyészség ezt a délután folyamán megerősítette, ezt az információt. Elképzelhetőnek tartja, hogy Bak András erről nem tudott? Hogy látja ezt az egész ügyet? Ugye, mert erről ön előtt két kollégával beszélgettem itt.
0: Hát azt megmondom őszintén, azt, hogy ő tudta, hogy a jelöltjének a testvére, mint az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik tisztje, vagy vezető beosztású tisztviselője érintett az Aranykonvoj ügyben, ezt megmondom őszintén, erről fogalmam sincsen, nem tudom, hogy ezt ő tudta vagy nem, de ebben a ilyen optikát, tehát ennek ismeretében valóban

0: hát hogy úgy mondjam, nem volt szerencsés ez a jelölés, és én szerintem Bak András akkor cselekedne helyesen, ha különösen ezen tény ismeretében egy másik személyt jelölne legfőbb ügyésznek.
1: Vagy most egyelőre ez nem történt meg, mert délután legalábbis azt az információt, vagy azt a közleményt adta ki a Sándor Palota, hogy fenntartja azt, amit ő mondott, hogy egy nagyon példától széleskörű szakmai konzultáció és egy hosszas mérlegelés után hozta meg ezt a döntést, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy marad a jelölt. Ön azt is írja, hogy Bak András által elmondott tagból, amit a parlamentben mondott el, az a következtetés vonható le, hogy az ügyészi szervezet állapota még annál is rosszabb, mint amilyennek gondoltuk. Miért? Mit mondott az államfő, amiből ezt mondja?
0: Hát ő kifejezetten kimondta, hogy nagyon rossz állapotban van az ügyészi szervezet, az konkrétan a legfőbb ügyészségről beszélt. Ugye elmondta, hogy eszközök, nem is tudom, hogy fogalmazott, eszközökben nem válogató, felelősség áthárító menekülés zajlik, hatalmi harcok folynak az ügyészség vezetésében. És
1: igen, ezt tegnap Fürstpál ki is emelte, de én pont azért kérdezem, igen. Mert azt is mondta, hogy az ügyészségen belüli viszonyok és néhány kiemelt ügy tekintetében semmi nincs úgy, ahogy kívülről látszik, vagy ahogy a médiában megjelenik. Tehát amit gondolt kívülről egy állampolgár az ügyészségről, hogy mi folyhatott, hát ez nem úgy van, tehát valahol ez egy cáfolat is, vagy én rosszul fordítom le.
0: Én megmondom őszintén, itt pontosan nem értem, hogy a köztársasági elnök úr mire gondolt, hogy mi nem úgy van, ahogy kívülről látszik, mert amit viszont Fürpár tegnap este elmondott, abból meg pont az következik, hogy nagyjából pontosan ugyanúgy van, mint ahogy mi ezt kívülről sejtettük, illetve gondoltuk. És ez a jelölés ebből a szempontból is egy kicsit az én álláspontom szerint egy kicsit ellentmondásos volt, mert miközben köztársasági elnök arról beszélt, hogy a legfőbb ügyészség, konkrétan kiemelve a legfőbb ügyészség milyen rossz állapotban van, és mennyire szükséges lenne valóban a minden értelemben vett megújulása, ennek ellenére pont a legfőbb ügyészségen egyik vezetőjét jelölte legfőbb ügyésznek. Tehát én szerintem ez a jelölés ebből a szempontból sem volt talán a legszerencsésebb.
1: Fülöp Botonnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Most híradó. Köszönjük. Most híradó, de aztán jövünk vissza, itt lesz Gémesi György, mert ugye az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki a szolidaritási hozzájárulás, és aztán Szent Ivány István külpolitikai szakértőt is várjuk. Az ukrán-magyar diplomáciai konfliktusról kérdezem majd, maradjanak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
2: Minden így van, ahogy elmondtuk, de Gémesi Györgyöt megígérem, hogy nem az ukrán-magyar kapcsolatokról kérdezem, hanem az önkormányzatokról.
3: Pedig van egy nagyon jó testvérásunk, Derekszász.
2: Elnézést, a hiber jön majd Szent Iványi István is, de Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere a vendégem. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Elnézést ezért a kis
3: televíziós nézőket.
2: Természetesen az Alkotmánybíróság döntéséről kérdezem. Ön hogy értékeli az Alkotmánybíróság döntését? Mit mondott ki? Mintha lenne itt egy kis értelmezési...
3: Egyrészt azt gondolom, hogy végre, és azt, hogy kiderült az igazság, és győzött az igazság, mondhatnám ezt, mert már korábban is szó volt erről, és egyébként a főpolgármester úr többször beszélt arról, hogy az egész szolidaritási hozzájárulás rendszere az nem jogszabályt követő. És többsebből vérzik. Gyakorlatilag ma azt mondta ki, vagy tegnap azt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy az a rendszer, ahogy tőlünk elvették a szolidaritási adót, az a folyamat, az nem jogszabály követő.
2: Akkor az a folyamat, ugye itt a részletekben rejlik a dolog, mert ha megnézzük konkrétan a közleményt, akkor ez egy picit más, mint amit a főpolgármester úr mond. Mert azt mondja a Karácsony Gergely, hogy az Alkotmánybíróság tegnapi egyhangú döntése kimondta, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Igen. Ha a teljes rendszere, akkor úgy, ahogy van az egész, de az AB közleménye, mintha nem ezt mondaná, abban az van, hogy nem a teljes rendszerrel, hanem a hozzájárulás beszedésének módjával, a jogorvoslat lehetőségének hiányával.
3: De ez a lényeg, és azt gondolom, hogy az, hogy most a teljes rendszere, vagy a beszedésnek a jogossága az, ami alkotmányellenes, ilyen szempontból teljesen mindegy, mert akkor azt az egész folyamatot annulálni kellene. Visszamenőleg is. Ugye 2025-ről is szó van, és ugye most az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig az, amit addig ez a rendszert akkor kell ugye felszámolni. Ugye Budaörs hamarabb kapja meg ennek a lehetőségét, mert Budaörs személyesen fordult a hatóságokhoz, és gyakorlatilag egy nap alatt, vagy holnapi nap folyamán már érvényben van ez a döntés.
2: De ez mit jelent? Tehát mire ad lehetőséget az önkormányzatok részére ez a döntés?
3: Semmire. Gyakorlatilag azt jelent, tenné, ha most egyenként az önkormányzatok a bírósághoz fordulnának, és elkezdenék ugyanezt a procedúrát végcsinálni, akkor ki kellene fizetni nekik ezt a pénzt, amit elvettek, amire egyébként a költségvetés képtelen, mert ez itt nem hogy több száz, itt 1000 milliárdos nagyságrendről van szó, és egyébként az önkormányzatok nem is ezt gondolják, és nem is ezt kérik. Nem hiszem azt, hogy most erre lehetőség van, viszont arra, hogy ennek kapcsán tárgyaljunk, és ennek kapcsán beszéljük át az egész szolidaritási hozzájárulás kérdését, és csökkentsük annak mértékét, erre most látok esélyt a 2027-es költségvetésben.
2: Mindjárt beszélünk erről, tehát akkor az eddig jogszerűtlenül levont összegekkel
3: nem tudni mit csinálni, és hétfőre egyébként meghívott minket, nem önetet hívott össze a miniszterasszony, meghívott minket egy tárgyalásra, feltétlenül ezekről is szó lesz, a 8 országos önkormányzati szövetség.
2: Ez reggel, most hétfőn lesz?
3: Igen, reggel 9-kor, ez egy új információ, most érkezett meg a levél, feltétlenül erről is szó lesz ezen a tárgyaláson, hogy ezt hogyan lehet kezelni, milyen formában lehet majd a megoldást megtalálni, és én azt gondolom, hogy nézzünk előre, a 2027-es költségvetésben milyen lehetőséget lát a kormányzat arra, hogy csökkentse ezt a brutális elvonást, ami az elmúlt 6 esztendőben 6-szorosára növekedett, és ami most 400 milliárd, 2026-ban 400 milliárd. A szolidaritási hozzájárulás kiszámolását is és kritizáltuk a korábbi időszakban, tehát ezt egészet újra kell gondolni, és egy tűrhető mérsékelt terhet rakni annak a 855 településnek a vállára, aki ezt fizeti.
2: Az ideit azt Levonni nem lehet, csak ha önkéntesen befizetik még az önkormányzatok. Ugye Karácsony Gergely ezt is mondta, hogy amit október közepén bekelt, ez nagyon-nagyon sok pénzt nem tudja befizetni, és nem is fogja befizetni a főváros. Tehát,
3: a fővárosnál is, Budaörsnél az a speciális helyzet van, hogy őtőlük még többet vonnak el, mint amit az állam visszaad a fővárosnak, vagy Budaörsnek. Budaörsnél talán ilyen 6 milliárdos összegről van szó, ezt azonnal vissza kell adni. Tehát ez európai önkormányzati karta ellenes, tehát ha az állam többet vesz el egy önkormányzattól, mint amit az oda telepített feladatokra finanszírozásként ad, azt ki kell fizetni. Tehát a fővárosnak ez az egyik nagy kérése, hogy nyilván ezt rendezze le még ebben az esztendőben a kormányzat, illetve a költségvetés. A másik dolog az, hogy az összes többi 855 önkormányzat mit kell majd fizesse jövőre. Idén egyébként ki kell fizesse a szolidaritási hozzájárulást, vagy ha nem fizeti ki, ugye ez egyenlő jogszabály, ugye december 30-i jogszabály, ha nem fizeti ki, akkor pedig a állami forrásokat csökkentik, tehát a költségvetés le fogja ezt rendezni, az államkincstár nyilván azokat a forrásokat csökkenteni fogja annyival, amit egyébként ki kell fizessen bérekre, bármire.
2: Igen, de ugye azt mondta, hogy egyeztetés nem történt, de annyi azért történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök azt mondta szombaton Pécsen, az ország jelesen, hogyha szükséges, akkor a kormány elengedi, vagy elengedheti az önkormányzatok egy részének a szolidaritási adó kis részét, így fogalmazott. Ezt a mondatot hogy értelmezi? Nyilván az önkormányzatoknak most egyesével kell jelentkezni, vagy hétfőn esetleg?
3: Hétfőn többet tudunk, egyébként az alkotmányi bírósági döntést is egyébként elemezni kell még, mert ez nagyon friss, és azért ehhez szakemberek kellenek, és ehhez én kevés vagyok, én csak a folyamatokat tudom átlátni, és nyilván a jövőt építeni a tekintetben, hogy ez a döntés mit jelent számunkra, és mi lesz a következő évi költségvetés. Ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, a következő évi költségvetés, hogy adott esetben, ha ezek az elvonások nem ilyen mértékűek, akkor azért egy pici levegőhöz jut az önkormányzati rendszer. Ez az én feladatom. De a miniszterelnök úrnak az első olyan mondata volt Pécset, miután találkozott a polgármester úrral, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja, az első olyan mondata vagy mondatai voltak, ami barátsággal és nyitottsággal indult, nyilvánult meg az önkormányzati rendszer kapcsolatban. Számomra ez pozitív üzenet, ebből kell építkezni, ezt kell azt gondolom szépen fölépíteni, mert a feltétlenül a miniszterelnök úr akkor már tudta, hogy valamilyen formában az Alkotmánybíróság nem fogja támogatni a korábbi jogszabály ellenes döntéseket.
2: Igen, volt egy másik mondata is, amikor azt mondta, hogy a forrás nem kivezetni, de szépen lassan csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. És hát ugye azt mondta, hogy ugye a miniszterasszony van megbízva, hogy egyeztessenek, hát nyilván most akkor hétfőn erről egyeztetnek. Hogyan kellene? Tudom, hogy van egy javaslatcsomag, össze is fésülték, mit visznek akkor hétfőn már a tárgyalóasztalhoz?
3: Nem olyan bonyolult kérdés ez. Mi annak idején azt mondtuk, és most is így van az anyagunkban, hogy 15%, tehát iparüzés az a 15%-ára kell lecsökkenteni a szolidaritási hozzájárulást. Ez nagyjából a fele az eddigieknek, és azt a pénzt, ami ott marad, egyrészt transzperensen mutassák be, hogy melyik település kapja, melyik térség kapja. Az a javaslatunk, hogy lehetőség szerint az a térség kapja meg, ahonnan az elvonásra kerül. Tehát mondjuk egy járási nagyságrendű egységet figyelembe véve, az oda legyen visszacsorgatva, hiszen az ott termelődik meg, és azt egyébként oda olyan feladatokra, mint mit tudom, infrastruktúra javítása, közlekedés javítása, oktatás javítása lehetne felhasználni. Tehát ez a mi javaslatunk, hogy egyrészt csökkenjen, ennek megvan egy általunk jelzett mértéke, másrészt ott maradjon a térségben az a pénz.
2: A térségben, de ki dönti el, hogy hol, vagy hol van szükség, kinek kellene ezt eldönteni, hogy eddig azt sem tudták, hogy hol van az a pénz, hát nem volt. Hát sokszor kérték, hogy legyen nyilvános.
3: Eddig próbáltuk, kértük még korábbi pénzügyminisztériumból ezeket az információkat, nem kaptuk meg, kiderült, hogy gyakorlatilag nagy része a költségvetés bevételét képezi. Így lesz nehéz a döntése a miniszterelnöknek, illetve a pénzügyminiszternek, mert ez nyilván 2026-ban megfelelő feladatokra van kijelölve, illetve felhasználva. De nem gondolom, hogy nekünk ajtóstól kéne a házba rohanni, ezért nagyon fontosnak tartom a hétfői tárgyalást a miniszterasszonnyal, meg is van az elképzelésünk, egyeztetett elképzelés az önkormányzati szövetségeknek, és ebben kell valamilyen formában kompromisszumot kötni, hogy a költségvetés is tudja finanszírozni a feladatokat, és ne omoljon össze, mert itt ilyen 100 milliárdos nagyságrendről van szó, mindamellett meg mi is tudjunk évvégéig működni, ezt kértük korábban, erre nem volt esély, hogy itt változás legyen, de én most azt gondolom, hogy lesz esély, és szeretnénk ezeknek az önkormányzatok az érdekében ezt a tárgyalást nyilván megkezdeni, és természetesen folytatni.
2: Hát hétfőn majd beszámolunk róla, hogyha már van konkrétum az egyeztetés után. Köszönöm, hogy itt volt. A reklám után jövünk vissza Szent Iványi Istvánnal. A témát pedig már tudják mi. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington 2 új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
3: Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ön azt írta, hogy érthetetlen zavarok vannak a magyar-ukrán kapcsolatokban. De kezdjük a legelején, hogy minden világos legyen. Ugye Zelenszkij ukrán elnök múlt pénteken jelentette be a Kárpátok tágabb régióját összefogó Kárpáti nyolcak, azaz a C8 létrejöttét ez a neve. Mi ez és kik vannak, vagy kik lennének ebben?
4: Ez 8 országot fogná össze, és leginkább azokat, akik a Kárpát-medencében vannak, vagy azzal érintettek, tehát Ukrajnát alapvetően, de Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, és aztán egy kicsit tágabb, meg Lengyelországot, és egy kicsit tágabb környezetet is vettek, mert Csehországot, Ausztriát és Szerbiát is belevették, akik nem kifejezetten ide tartoznak, illetve az Európai Uniót. Tehát ezt alkotná, ők azt mondták, hogy ez alapvetően egy energetikai és infrastruktúrális együttműködés lenne, egy határon átnyúló projekteket támogatnak, 40-valahány projektet azonosítottak is. Ebben volt egy magyar projekt is, hát arról lehet majd beszélünk, hogy annak a
3: mindenképpen, mert van összefüggés, úgy tűnik.
4: Abszolút van összefüggés. Na most nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, mert két narratívát ismerünk, egy magyart és egy ukrán. Az ukránok azt mondják, hogy meghívták a magyarokat, és ott alacsony szinten részt is vett a kijevi ügyvivőnk, ugye nagykövetünk nincs Kijevben, viszont Magyar Péter már azt mondta. És a magyar külügy is először úgy nyilatkozott, hogy mi részt veszünk ebbe. Majd pedig Magyar Péter egyértelműen úgy nyilatkozott erről, hogy meg se kérdeztek minket, és nem veszünk részt benne, és nem akarunk.
3: Mi lehet ez? Megpróbáljuk visszafejteni a dátumokat. Na. Szeptember 18 hivatalos ukrán államfői közleményről van szó. Zelenszkij bejelenti az első csúcs találkozón, név szerint felsorolja ezt a 8 országot, Ukrajna, Ausztria, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Magyarország és Csehország.
4: Igen.
3: De hogyha visszaugrunk, akkor Szibiha, ugye a külügyminiszter július 24-én közölte azt hivatalosan, hogy Orbán Anita magyar külügyminiszterrel telefonon tárgyalt erről, a kárpáti integrációs kezdeményezésről. Tehát hol akadhatott ez el, mert valóban mást mond az ukrán külügyminiszter, mint most a magyar miniszterelnök?
4: Igen, hát ezért félreértések, nem mondom, hogy vígjáték, mert sem, és az nem vígjáték, ez tragikomikus. Tehát komoly félreértések lehetnek, de én még nagyobb problémának tartom, ami ebből lett. Tehát ha van félreértés, hogy félreértették az ukránok, vagy félreértették a magyarok a dolgot, akkor ezt el lehetett volna intézni diplomáciai csatornákon, nem pedig nyilvánosan, és ebből egy újabb konfliktust gerjesztve, mert ez nagyon árt nekünk. Tehát legyünk őszinték, az, ami most történik. Én azért is írtam ezt, amit idézett főszerkesztő, mert aggódom. Tehát jól indult ez a dolog. Az első kezdetek nagyon kedvezőek voltak, született egy keretmegállapodás, Magyarország átengedte a 90 milliárdos hitelcsomagot Ukrajnának, Magyarország hozzájárult két klaszter megnyitásához, hát úgy tűnt, hogy normalizálódik a kapcsolat. A normalizálódás alapvető érdeke Magyarországnak, Ukrajnának, és legfőképpen a kárpátai magyaroknak. Ugye mindig rájuk hivatkozzak, Orbán Viktor is állandóan ezt tette, de hát én többször jártam ott, és mindig azt panaszolták az ottaniak, hogy nekik ez a feszült viszony nagyon rossz. Nagyon sokat át. Kérik, hogy enyhítsenek ezen. Legyen egy normalizáció. Ez elindult nagyon szépen, és valahol megrekedt mostanában, és nem egy ilyen dolog van, hát én ugye felsorolok sok mindent, tehát sajnos ez nem önmagában áll ez a történet.
3: De akkor mi lehet az oka, hogy a kormány nem csatlakozik ehhez? Ugye az ukránok azt mondják, hogy meghívták Magyarországot, igen, a külügyminiszter külön, sőt, tehát C8-nak nevezik, igen, el. Tehát miért neveznék el C8-nak, hogyha csak 7 ország lenne benne? Szóval mi lehet e mögött?
4: Nincs belső információ, tehát nehezen tudom megérteni. Én azt gondolom, hogy valahol ez félresiklott, és nem lett világos, nem tisztázta a magyar kormány egyértelműen, hogy ő nem akar ebbe részt venni. És azt mondja Magyar Péter, jó okunk van rá, de nem mondja meg, hogy mi ez a jó ok. Ez miért olyan rossz ez az együttműködés, vagy mi a baj vele? De ha van ilyen ok, akkor rendben van, de ezt
3: Egy 115 milliárd euró összértékű portfóliót állítottak össze, hogy ezek az országok ilyen beruházásokba vennének részt. Na most ez a vita, ön is említette, már összekapcsolódott egy üggyel, a MOL és az ukrán gáz- és olajipari vállalathoz kötődött. Utóbbi vasárnap közölte, hogy a C8 első csúcstalálkozóján egy memorandumot írt alá a MOL-lal kőolajtermékek magyarországi tárolásáról. Ugye a MOL azt mondja, hogy több éves előkészítő munka kezdődik az ukrán szénhidrogén tárolásával kapcsolatban, de Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondja, hogy a Tisza kormánya alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében, és azt is elmondja, hogy ő SMS-ben jelezte Hernádi Zsoltnak, ugye a MOL csoport elnök vezérigazgatójának, hogy elvárja, a vállalat úgy bánjon az állammal, mint egy 25%-os tulajdonossal. Ez is egy éles üzenet volt Hernádi Zsoltnak. Mit gondol erről? Tehát lehet ez az ügy az egész mögött, vagy nem?
4: Most az, hogy az állam elvárja, hogy őt is bevonják, ezt még érteni is vélem, hát ennek persze az lenne a megoldás, hogy az igazgató tanácsban az állam delegál olyan embert, aki közvetlenül összeköti az államot, az állami tulajdonost a vezetéssel. De itt ugye a MOL közleményéből azt veszem ki, hogy hát ez a dolognak a teljes iróniája, hogy ehhez ők többen kaptak korábban az Orbán kormány alatt egyfajta jóváhagyást. Tehát az az Orbán...
3: Ráadásul.
4: Az az Orbán kormány, amelyik nagyon ellenséges volt Ukrajnával, ezt az ügyet azért támogatta, mert nyilván ebbe pénzt szimatolt. Ez egy üzleti vállalkozás, vagy egy üzleti ügy lehetne. Most ugye itt biztonságpolitikára hivatkoznak, hogy biztonságpolitikai okokból, de aztán a kapitány is már egészen másról, vagy az ő államtitkár egészen másról beszélt, ő azt mondta, hogy egyetlen harmadik országnak sem engedjük meg. Én nem értem ezeket a dolgokat, hát hogyha üzletileg ez megéri nekünk, és már nem csak Ukrajnára, hanem senki nem építhet, vagy nem köthet ilyen megállapodást a MOL-lal, hogy kőolajat tároljon. Ezek nehezen megmagyarázható dolgok.
3: Ugye az, amit okozott, az a diplomáciai feszültség, és ez történt tulajdonképpen tegnap este, mert erre jött az ukrán külügyminiszter reakciója, azt mondta, hogy meglepő és szükségtelenül konfrontatív a magyar kormány hozzáállása a kárpáti nyolcakhoz. Nem értik, hogy Magyarország miért utasította ezt el, és erre aztán reagált a miniszterelnök és a külügyminiszter is, akik kommentben reagáltak. Diplomáciában kommentben reagálni vagy odaírni valamit, ez ma már abszolút elfogadott reakció, vagy azért nem egészen?
4: Van már ilyen, tehát egy új jelenség, ugye ez még Trumppal jött be, hogy a közösségi médiát egyre jobban használják a politikusok, akár így is, hogy kommentben. Na most itt azért a válasznak a stílusa az, ami szerintem nem jó. Tehát ez a magyar parlamenti stílus, amit egyébként a Szijjártó is használ. Tehát ugye úgy egyfajta kicsit arrogáns, lekezelő, kioktató stílus. Ez nem szerencsés, és rontja a helyzetet. Tehát nem tudom, hogy tudatosítja ilyenkor a kormány, hogy mi az alapvető stratégiai érdek. Mint hogy hát ez a fókusz, ez elveszett volna, hogy a stratégiai érdek az, hogy javuljanak ezek a viszonyok. Ez a magyarok érdeke Kárpátalján, meg Magyarországnak is ez az érdeke. Semmi hasznunk nincs ebből. Ebből a vitából Magyarország nem tud jól kikerülni, ebből semmilyen profitot nem tud hozni. Tehát nem, egyszerűen nem, ezért nem értem.
3: Ugye ön is említette, hogy a magyar kormány most már háromszor vétózta meg a csatlakozási tárgyalások újabb klasztereinek megnyitását, Ukrajnával szemben így van. A miniszterelnök azt mondja, és a kormány azt mondja, hogy a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos megállapodásokat nem csak meg kell kötni, mert hogy ez megköttetett, hanem a megvalósulást is nézni kell. Az ukránok azt mondják, hogy Budapest nem blokkolhatja tovább, mert megvalósították tulajdonképpen az ukrán kormány intézkedési tervébe, ez már benne van. Ebben hol van az igazság? Mert az, hogy benne van valamiben, az nem biztos, hogy megvalósítják.
4: Ez egy bonyolult dolog. Tehát ugye eleve most azt mondani, hogy nem valósították meg, azért sem lehet, mert a megállapodás arról szól, hogy év végéig kell megvalósítani, tehát december 31-ig, és törvényet kell módosítani. Tehát most törvény nem módosítottak, ez tény, tehát ez még zajlik, na, de még határidőn belül vannak. Tehát most azt mondani, hogy nem csinálták meg, az nem korrekt, mert még nem telt a határidő. A kormányuk itt rendeletileg lehetővé tette, ahogyan ön utalt rá azt, hogy minden magyar iskola elindult ugyanis szeptember 1-jel, tehát olyan helyeken is, ahol nem volt meg már a létszám. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, hogy egyre kevesebb gyerek van, tehát nem elsősorban azért zárolnak be az iskolák, mert be akarják zárni az ukránok, hanem azért, mert a minimum létszám alá csökkennek az osztály létszámok a 10 fő alá, pártfővel is indítják az osztályokat. Tehát én azt látom, hogy azért az ukránok tettek gesztusokat. Ugye augusztus 20-án Zelenszky elnök egy nagyon meleg hangú üdvözletet küldött Magyarországnak a ünnepre, amit igazából nem viszonoztunk 24-én az ukrán nemzeti ünnepen. Elfogadtak egy határozatot, amiben elítélték a Malenki robotot és az ADA elhurcolt magyarokat. Tehát ők próbáltak javítani, és ezeket el kéne fogadni, és most már nem a nyilvánosság előtt kéne folytatni a vitákat, ha van viták. És amit mondott főszerkesztő asszony az előbb, tehát ugye most az, hogy állandóan belekényszerülünk a vétókba, az is hiba. Mert hogyha valóban azt akarja a magyar kormány, akkor ezt tisztázni kéne az ukránok, hogy csak akkor járul hozzá, hogyha december 31-ig a törvényeket elfogadják, és ezt kommunikálni kéne az Európai Tanácshoz is, hogy ne terjesszék be addig, mert van egy megállapodás a két fél között, hogy december 31-ig akkor ne foglalkozunk azzal a két klaszterrel, ami meg van nyitva, és ezt a kettőt akkor fogjuk megnyitni. De az, hogy hetente vagy havonta kerül elénk, és mindig vétózunk, ez nagyon rossz emlékeket ébreszt. Ugye az Orbán kormánynak hihetetlen rossz volt az európai megítélés, és amiatt úgy hívták, hogy vétókirály, meg vétóhatalom, meg. Ez nem jó, ezt nem ezekkel az eszközökkel kéne, akkor ezt el kell mondani, hogy miről van szó, de van egy megállapodásunk, szeretnénk megvárni, hogy a megállapodásért. De akkor ezt akkor is le kellett volna szögezni, amikor a megállapodás megszületett. És azért értetlenkednek az ukránok, mert szerintük, amikor a megállapodás megszületett, hogy december 31, akkor a magyar fél azt mondta, hogy ezt elfogadja. Nem várja meg, amíg megvan. De lehet azt mondani, hogy meg akarjuk várni, mert bizalmatlanok vagyunk, de akkor ezt egyértelműen tisztázni kell Ukrajnával is, meg az európai partnerekkel is. Mert az európai sajtó is értetlenül áll. Engem is kerestek már többen, hogy mi ez Európa.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Meg kell fejezzük, átadjuk a szót Szlazsánszky Ferencnek. Köszönöm, hogy itt volt, mert hogy jön az aktuál. Szervusz, Feri. Ti miről beszél? Hát annyi témátok van, nem is kérdezem, hogy miről szerintem, hanem kikkel beszélgetsz.
5: Jogos a kérdés, szervusz György, köszöntöm a kedves nézőket. Keresztes Attila, Latman Tamás és Németh András lesznek a vendégek, és igen, nagyjából ugyanaz a felhozatal, mint az előző egy órában volt, tehát Matolcsi György gyanúsítotti kihallgatása, de nem a több százmilliárdos MNB botrányban. Aztán Magyar Péter bejelentette, hogy haladéktalanul kéri az országgyűlést, hogy függesszék fel a mentelmi jogát egy két évvel ezelőtti állítólagos telefonlopás ügyében. Az ügyészség nem csak az ő mentelmi jogát kéri, hanem Sesták Miklósét és Hankó Balázsét. Esetükben picit nagyobb a kárérték, 10 milliárd vagy a fölötti. Aztán beszélünk arról, hogy új jelöltet kér Bak Andrástól a Tisza párt a legfőbb ügyész posztjára. A kormány nem engedélyezi, hogy ukrán kőolajtároló épüljön Magyarországon, viszont megszavazták a média tanács vezetőjét és több tagját. Nagyjából ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz mindezt megbeszélni.
3: Mi is időhiányával küzdünk állandóan, de azt megígéretem, hogy holnap tovább visszük ezeket az ügyeket és híreket, és foglalkozunk majd vele. Karácsony Gergely is érkezik holnap este, úgyhogy holnap is tartsanak velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Új gyermekvédelmi törvény. Mire tanítanák a gyerekeket? Határfeszegetés. Tovább mélyül az ukrajnai konfliktus. Kiből lehet éllovas? Világszerte romlik a diákok teljesítménye.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Gyanúsítottként hallgattak ki az ügyészség Matolcsi György korábbi jegybankelnököt, ám nem az MNB több százmilliárd forintos alapítványi botrányában. Magyar Péter pedig egy órával ezelőtt azt közölte, hogy haladéktalanul arra kéri az országgyűlést, hogy függessze fel a mentelmi jogát az állítólagos telefonlopási ügyében. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: Kikérte az ügyészség 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter ellen is nyomozást indítanának. Nem támogatja a Tisza párt frakciója Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi jelölését. Új jelöltet kérnek Bak András köztársasági elnöktől. Nem épül ukrán kőolajtároló Magyarországon, jelentette ki Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök hangsúlyozta, következményei lesznek, hogy a MOL a kormány beleegyezése nélkül tárgyalt az ukrán féllel. Vendégeink Latman Tamás, nemzetközi jogász, Keresztes Attila, energiastratéga, Németh András, a HVG újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Általában ilyenkor a nap kérdésével kezdünk, de ma nem így lesz, de mégis felteszek egy kérdést a vendégeknek. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nézve a mai felhozatalt, szerintetek jutni fog idő minden témára?
4: Kizárt.
5: Biztos, hogy nem.
6: Szerintem sem.
2: Ilyen egyhangú szavazásra ritkán kerül sor itt a stúdióban. Most azzal kezdjük, hogy Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett nagyjából egy órával ezelőtt. Ebből mutatjuk a legfontosabb egy percet.
7: Tisztelt honfitársaim,
4: Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatelizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az Orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénz lenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. Az, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérte ki a mentelmi jogomat, a maffiát éveken keresztül gond nélkül kiszolgáló ügyészség a Magyar Országgyűléstől egyetlen célt szolgál, hogy súlyos, a nemzetet megkárosító korrupciós bűncselekményeket összemosson egy, a propaganda által ellenem sikertelenül építgetett politikai lejáratással, amely egyébként korábban sem működött és most sem fog működni. A propaganda által ellenem sikertelenül építgetett politikai lejáratással.

0: beszélni róla. Hát gondoljuk meg, hogy tulajdonképpen egy vádbeszédet tartott itt. És nagyon jól érvelve, bizonyítva, fölépítve, igazából ez ül, amit mond. És ráadásul talán erre nem hívta föl annyira a figyelmet, de milyen kontrasztos az, hogy hát van egy 16 milliárdos ügy, egy 11 milliárdos ügy, meg egy használt mobiltelefon, nem tudom, ha egyáltalán volt. Tehát nagyon kontrasztos ez az egész helyzet, és ő szerintem ezt tökéletesen tudja kihasználni, és ebből politikai előnyt tud kovácsolni. Úgyhogy szerintem ő ebből a helyzetből egyelőre ezzel a nyilatkozattal jól jött ki.
1: Magával a telefonügyel bármilyen kockázat jár Magyar Péter irányába?
2: Én azért nem lepődtem meg, mert nem tudom, amióta az eszemet tudom, mindig minden politikus ugyanezzel a dumával állt elő, hogy én kérem, hogy én kérem, hogy én majd kiderül, jó, ez baromi unalmas. Az pedig ő nagyon jól tudja szerintem, ahogy annak idején kipattad az ügy, én is, meg sok más jogász, meg jogvégzett is azért leírta, hogy ez azért nevetséges. Tehát az a cselekmény, ami ott el lett kövezni, annak a lopáshoz kb. Annyi köze van, mint a, mit tudom én, a másik szocialista állam elleni háború előkészületének. Tehát semmi. Tehát akármi be is lehet vállalni egy ilyet, és ugye a politikai kommunikációs része meg tökéletesen egyetértek, hogy nagyon ügyesen forgatta, úgymond a másik oldalra rá még ezt a dumát is. Azért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy adjunk a populizmusnak is egy kicsit. Azért az ügyészség azért ezt meghatározott rendben kéri ki ezeket a dolgokat. Tehát itt most nem vagyok benne egészen biztos, hogy itt szándékosan lett összekapcsolva az ügyészség részéről pont azért, hogy el lehessen mosni. Az ügyészségű reflexből valaki ott csinálta a dolgokat, összepakolgatta az aktákat, és Magyar Péter ebből ügyesen csinált egy politikai ügyet.
1: De bocsánat, ha ez így van, és közben nyilván az ügyészség is tudja, hogy óriási turbulenciába keveredett, tehát mindenki róluk beszél, hogy mennyire szolgálták ki az előző hatalmat, akkor nem kellett volna egy kommunikációs szakembernek azt mondani, hogy emberek, ne egy napon kérjük ki a három ügyben a különböző három politikus mentelmjogát, mert ránk fogják ütni a bélyeget, hogy össze akarjuk mosni az 50 ezeres állítólagos ügyet a 17 milliárdos megtörtént
2: ügyet. Erre tudod, mi lesz a válasz a Feri, a ügyességnek? Hát mi nem politizálunk. De ők meg azt fogják mondani.
3: Hát meg szerintem nem feltétlenül tudatosult bennük. Tehát én erre is gondolok, hogy nem gondolták végig, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon komoly kontraszt, hogy te is említetted. Mind egyetértve lettek abban, hogy ebből valószínűleg Magyar Péter fog jobban kijönni, és nagyon jól használta ezt a lehetőséget, és ugye ez maximum garázdaság lehet egy ilyen telefonelvétel. Viszont egy kockázat azért van, tehát megint elő fognak kerülni ezek a videófelvételek, ahol ottan nem túl szerencsés módon kiabál, elveszi a telefont, tehát ezt azért megint sokszor meg fogjuk nézni. Ennek szerintem ő sem örül, de én is úgy gondolom, hogy hosszabb távon ebből ő nem fog rosszul kikerülni, és hát tényleg nagyon jól kezelte.
1: Ezt már beáraszta a társadalom, hát ezek után kaptak három.
3: Igen, csak amikor megint erő kerül, akkor ez azért szerintem megint van némi hatása.
0: Inkább az egy érdekes réteg, még ezzel egyetértve ezekkel a megállapításokkal, hogy miért lett hirtelen ilyen aktív az ügyészség? Vajon hogy hirtelen gyanúsítások vannak ennyi év, sőt évtized után? És ennek szerintem nagyon világos oka van. Én ezt nem sütném még el, majd a kommentekbe írják meg, és megígérem, hogy egy hét múlva az adás alá beírom a mostani véleményemet, amit borítékkova, mert megsugok nektek adás után.
1: Uh-huh. Rendben, akkor nézzük a több ügyet, Magyar Péterét akkor végigbeszéltük. Illetve volt még egy erős mondat ebben a videóban, amit kitett, hogy ha a tisztán múlik, akkor három héten belül lehet legfőbb ügyész, mert hogy ebből a mai helyzetből is, vagy esemény sorból is látszik, hogy mennyire sürgős szükség van a legfőbb ügyészség, meg az ügyészség megtisztulására. Tehát akkor most felhasználta Magyar Péter ezt az ügyet arra is, hogy Baka Andrásnak üzenjen finoman? Hogy ha rajtuk múlik már mint a Tiszán, akkor...
3: Biztos, de én annak ellenére úgy érzem, hogy ez nem lesz három héten belül főügyészünk. Tehát Baka András nem azért javasolta, hogy ezt az embert, mert hogy kiállna mögüle. Tehát valamiért ezt elhatározta, és szerintem ebbe azért még több körben lesznek, mert csak abban nem vagyok biztos, hogy végül nem lépe vissza, de hogy nem három héten belül lesz itt megoldás, abban nagyjából biztos vagyok.
1: Akkor nézzük Hankó Balást, ő az egyik, akinek kikérték a mentelmjogát, NK ügyben, ő azt mondta, hogy lélekben már felkészült a meghurcoltatás a következő fázisára. Tehát akkor ezt a mai mozzanatot láthatta lelki szemei előtt? Vagy szemeivel?

0: kell.
1: Itt az van, hogy ezek a politikusok, akik abban élték le az egész nyomorult életüket, hogy nekik mindent szabad, hirtelen belőkerülnek egy olyan érzelmi és pszichológiai traumába, hogy lehet, hogy mégse. És akkor mit csinálnak? A standard populista megoldás, meg én ugyanez, hogy majd kiderül, majd beleállunk, és közben kétségbe esetten nézegetnek valahova. Hát azért az baromi nehéz lesz kimagyarázni a miniszternek, hogy mondjuk az NKA pénzek környékén történt, de a kommunikációban nem mondhatja azt, tehát én már nagyon ritkán, nagyon kevés ilyen esetet láttam, amikor mondjuk egy miniszter egy ilyen helyzetben hirtelen mondjuk összomlott, elkezdett sírni, bűnbocsánatért könyörgött. Egyszerűen az emberi psziché nem úgy van bedrótozva, nem jellemző, volt már lehet, volt már ilyen. Szóval ezt kellett mondani, és ezt is mondta, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
0: De például itt Hankótól meg Sestaktól sem hallottunk olyasmi megszólást, mint Magyar Pétert, hogy persze, hát ha bármi gond van velem, akkor adják ki a mentelmi jogomat, állok elébe, hiszen ártatlan vagyok. Hogy ez így irreális lenne tőlük ezt elvárni, és ha igen, akkor miért?
2: Hát ez elég világos, hogy irreális ez a történet. Tehát az egész, amiben ők részt vettek, ezek az elmúlt évtizedek, ezek nem arról szóltak, hogy az ilyen ügyeket föl lehet vállalni, és ennek lesz aztán valamilyen szankció, és az élet telik tovább, hanem egy folyamatos tagadásról. Folyamatosan hárítani a felelősséget, kisiklani, trükköket kitalálni azzal, hogy évtizedekig nyúljanak el a felelősségre vonások, ők egyszerűen erre nincsenek felkészülve, és én el is tudom képzelni most, hogy nagyon komoly összeomlásban vannak, és egy számukra eddig elképzelhetetlen horizont jelenik meg, és ez most tényleg egy út a börtönbe, és egy cella. És hát egy ilyen hatalmi pozícióban, hát amiben Sesták volt, élet, halál, ura volt a maga régiójában. Én azért nem építettem ott erőműveket, mert figyelmeztettek annó, hogy hát oda azért ne menjünk, mert ott azért nagyon erősek a hatalmi viszonyok. Tehát akkor az országban a naperőművet én abban a vidéken nem fejlesztettem semmit.
0: Tehát most, hogy belekérdezek, ezt kicsit ki tudod fejteni konkrétabban, hogy milyen veszéllyel fenyegetett volna?
2: Hát ugye én nekem elég volt ennyi figyelmeztetés, hogy mindenhez engedélyt kell kérni, tehát ebben a régióban. De ugye ez tartalmilag mit jelent ez? Nem is érdekelt a továbbiakban, mert így nem lehet felelősen egy vállalkozást odavinni, és mondjuk nem tudom, egy egymilliárdos vagy több milliárdos naperőművet fölfejleszteni. Tehát egy ilyen hatalmi pozíció, egy ilyen hatalmi helyzet után hát szerintem hallgatni tudnak csak. Egyszerűen. Nincs is eszközük.
1: A Feri, az ember reakciója mindig a helyzettől függ. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy most előbb beszéltünk Magyar Péterről, hogy hogyan reagál. Hát Magyar Péternek ez egy lehetőség. Ő most csillog-villog, boldog, elmondja, megírják neki, elmondja. Jól jön ki belőle, ezt beszéltük mind a hárman. Ő ebből jól jön ki. Most itt áll ez a szerencsétlen, a Sesták, meg a Hankó. Nekik ez nem lehetőség. Tehát ők nem fognak egy ugyanilyen attitűddel beleállni, mint a Magyar Péter, hogy gyertek, büntessetek, próbáljatok megbüntetni, mert tudják, hogy valószínűleg baj lesz belőle. Magyar Péter meg tudja, hogy nem. Hát akkor egyértelmű, hogy mi a különbség.
0: Elég jelentős években is mérhető.
3: Igen, és azért ez az NK, hogy annyiszor meg lett már tárva, annyi minden kiderült erről, hogy ez teljes mértében védhetetlen. Tehát itt tényleg politikai megfontolások alapján mentek a közpénzek azoknakhoz az emberekhez, akik megtolták a Fidesz propagandáját, választási kampányát. Tehát itt tényleg nagyon rosszul öregedő mondatok lennének Hankó exminisztertől, hogy ő vállalja, és ő nem semmi rosszat nem tett. Tehát szerintem ezért sem szólal meg.
0: Hát egyébként ezt mondja, hogy semmi rosszat nem tett az egész ügyre a Fidesz, és Orbán Viktor azt mondja, hogy itt semmilyen probléma nem történt, itt jó dolog történt, a kultúra támogatása, és azért kapott minden választókerület nagyjából 100-100 milliót, hogy egyenletesen osszoljon el az állami támogatás. Viszont utána jön egy ellentmondás, Orbán Viktor azt mondja, hogy ők csak egy döntést hoztak, egy általános döntést, de a pénzosztásról az NKA és annak vezetősége döntött, ezt viszont tagadja Hankó Balázs mondván, hogy nem, neki szűkre szabott pályán kellett mozognia. Szóval a kérdés az, hogy ez az ügy el fog jutni Orbán Viktorig? Mit gondoltok?
1: Nem lehetetlen. Repül a forró krumpli, ki tudja, hol áll meg. Tehát ez tipikusan ez a helyzet, nem tudjuk. De benne van a lehetőség, persze. De mindenki elkezd fölfelé vallani.
2: Szerintem ezek az emberek félnek annyira, hogy nem merjenek fölfele vallani. Szerintem van is mitől.
3: Csak amikor az embertől megkérdezik, hogy akar-e más helyet ülni ilyen 5-6 éveket, akkor lehet, hogy az egy erősebb ér, mint az a félelem, amit a korábbi feljegybalójától érzett. Én egyébként arra gondolok, hogy ezzel az ukrán aranykonvojjal lehet eljutni Orbán Viktorig. Tehát, hogyha ott mondjuk Hajdu beadja a Duna, és vállalja azt, hogy utasítást kapott, ami teljesen egyértelmű, szerintem inkább ezzel lehet eljutni Orbán Viktorig, és nem ezzel talán.
0: Egyébként erre is vannak jelek, mert amikor nagyon megdicsérte Orbán Viktor Hajdú János, hogy ilyen embert máshol kitüntetnek, aki eltervez és végrehajt egy ilyen akciót, akkor másnap, ha emlékeztek, meg a kedves nézők, jött is Hajdú János képviselőjének a válasza, hogy ez nem így volt, szeretné, hogyha Orbán Viktor sem vinné félre a nyomozást. Tehát, hogy ez is egy olyan üzenet, ez egy olyan üzenet volt, hogy Hajdú nem biztos, hogy mindent szeretne.
3: Én ebben bízom egyébként, tehát, hogy ő lesz az, aki itt megtöri ezt a hallgatás falát.
2: Én ahogy büntetőügyekben láttam, amíg még praktizáltam egy darabig büntetőügyvédként, tehát ahhoz, hogyha egy ilyen helyzet van, nagyon nagy nyomást kell helyezni valakire, hiszen ő egy egykori nagyon nagy hatalmú embertől, aki még mindig bír hatalommal, retteg. És csak akkor fog rávallani, ha a másik oldalon valami még nagyobb veszteség érheti, vagy ha nagyon-nagyon biztos abban, hogy nem lehetnek következményei az ő vallomásának. Tehát ez egy nagyon nehéz, ez egy szakma, ezért szakma a nyomozás, az ügyészség, hát ezért kell az ügyészséget tényleg megtisztítani, hogy ezeket a meccseiket megcsinálják. Erre megvan a módszertan, ez mindenre van recept, hogy kell egy gyanúsítottból kihozni ezeket a dolgokat, ha akarja csinálni a nyomozóhatóság, illetve az ügyészség is rajta van.
0: Egy szakmai fogásra hadd kérdezzek rá, mi a szerepe a vezetőszárnak, azon kívül, hogy rendkívül megalázó az érintettet tekintve? Most azt hiszem Szívek Norbert, vagy a másik volánbuszos letartóztatott Jelinek Dániel ment úgy, hogy így eltakarta a zakójával az arcát, holott mindenki ismeri az arcukat, de látszott a csuklóján a vezetőszár. Tehát ennek mi értelme? Elszökik ott 10 rendőr közül?
1: A vezetőszárnak főszabály szerint egy értelme van, jelesül az eljárás alá vont személy mozgásának korlátozása, ami meghatározott feltételek fennállása esetén fogadatosítható hatósági intézkedés.
0: Így már értem.
1: Erről szól. Ez egy olyan személyi szabadság korlátozó intézkedés, aminek az a lényege, hogy mondjuk a szállítót védje. És ennyi. Értem, hogy a politikai kommunikációban többet, többen mást is szeretnének belelátni. Érthető. Na, ezt meg úgy hívjuk, hogy bosszúvágy. Érthető. Jogilag ez nem feltétlenül szerencsés. Ugye a jogszabályok jelenleg meghatározzák ennek, hogy mikor, hol, milyen feltételekkel, hogyan kell alkalmazni. Hogyha ne adj Isten, ez politikai kommunikációs eszközé válik a hatóság részéről szándékoltan, az bizony súlyosan jogsértő lesz, tehát én óva intem a hatóságokat, hogy ezt megtegyék, de egyébként főszabály szerint nincs politikai kommunikációs funkciója a vezetőszárnak, csak az elmúlt hónapokban belemagyaráztuk valamiért. Én azt szeretném, hogy ezzel óvatosabban bánjunk.
3: Én nem, még minden tiszteletem, hogy meg tudod jegyezni ezeket a jogi szövegeket.
1: És ez ezt csak most találtam ki.
3: Nem, de nagyon jól hangzott. Viszont én tényleg úgy érzem, hogy ebben azért van egy megalázási szándék, nem, annak ellenére, hogy azért a 10-15 évvel ezelőtt is vittek el az Orbán kormány részéről vezetőszáron embereket, és szerintem tényleg egy olyan helyzet, hogy ezek az emberek nem azok, akik elfutnak tényleg a 10 rendőr elől. Tehát még ha nem is lenne szabad ennek politikai kommunikációt tulajdonítani, én mégiscsak úgy érzem, hogy rúgjunk bele még egyet az áldozatba, és ez van, akinek tetszik is, tehát az biztos, hogy...
2: Csak ez nem áldozatba belerúgás, hanem az elkövetőbe. És van egy olyan célja ennek az egésznek, hogy összetörjék pszichikailag. Tehát ez egy tudatos dolog, hogy egyre nagyobb nyomás van rajta, és ezért talán tesz egy feltáró jellegű vallomást.
3: Nem, ez egy tök jó, amit mondasz, mert én úgy gondolom, inkább ez a külső személynek szól, nem valóban tényleg nyomás gyakorlása az elkövetőre, vagy a feltételezett elkövetőre.
1: Igen, és ezek azok, amiket a jogszabályok valamennyire meghatároznak, korlátozzák az alkalmazhatóságot, egyfajta szükségesség, arányosság, tehát ezt alapján abban tökéletesen igazatok, hogy hát azért nem az ilyen, hogy gyanúsítottak szoktak izomból nekugrani a rendőröknek.
2: Fásinézni, ez elképzelni, hogy lekarabézza ott a
1: nekem volt olyan főnököm, aki úgy gondolta, hogy ő majd X-re hozza egy komplet rendőrkommandó elleni ellenállásnak. Még emlékeznek a tisztelt nézők is a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorát 2010 előtt az irodájában a rendőrkommandósok tartóztatták. Na, ez egy nagy sztori volt. Na, ő például úgy gondolta a tábornok úr, hogy ő azt kihozza X-re. Hogy ott a rendőrkommandósoknak neki úlik az irodába, segítek, nem jött be. Nem sikerült. Szóval vannak ilyen helyzetek, oda ugye azért rendőrkommandósokat küldték ki, mert katonai objektumot, minden falban fegyver van, tehát oda nyilván a kommandósokat kellett kiküldeni, akik egyébként civilbe mentek be, és a rektor úr irodája előtt az előtérbe öltöztek föl robotzsarunak. Szóval csak mondom érdekességképpen. Szóval ezek le vannak szabályozva, ezek az eljárások, ezek az eszközök. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy szabályosan alkalmazzák ezeket.
0: Visszatérve a Volán ügyhöz, hát egyrészt, hogyha itt kiadják és ki fogják adni Sesztek Miklós mentelmi jogát, akkor az Orbán kormányok talán első számú minisztere kerülhet hűvösre, vagy holt versenyben Hankó Balázssal, de nála is érdekesebb talán Jellinek Dániel személye, mert hogy őt meg Tiborcz Istvánnal hozzák össze gyakran, mint volt korábbi vélt üzlettársak, vagy nem is vélt üzlettársak. Ez az ügy meddig futhat ki el?
2: Hát óriási a tét. Hát Jelinek és Tiborcz üzleti kapcsolata az egyáltalán nem titok, tehát ez egy nyilvános dolog, lekövethető, és hát Tiborcz az pedig már belépő az Orbán családba, úgyhogy ez abszolút eljutathat a csúcsra, és ezekben az új kiterjesztett vagyonosodási vizsgálatokban pedig teljesen egyértelműen ez a kör teljesen le lesz fedve. Úgyhogy szerintem ez előbb-utóbb megúszhatatlan helyzet.
0: A Fidesz azt kommunikálja, hogy itt politikai foglyok vannak börtönben, hát erről a két volt miniszterről még ezt nem mondták, de sejtetik, tehát ez az ő narratívájuk, hogy itt tiszás önkény bontakozott ki, bosszúállás, és politikai foglyok bebörtönzését látjuk, míg a Tisza azt mondja, hogy tisztelt választók, elkezdődött az elszámoltatás, a számonkérés, és majd még jön most a tisztító tűz művelet is. Jó, melyik narratíva lesz a jobb?
1: Ez megint ugyanaz a kamuduma, hogy minden, amikor politikus letartóztatnak, akkor az ő adnak a politikusnak a haveri per egyéb érdekkörre azt mondja, hogy politikai üldözés. Hát tudjuk, hogy nem feltétlenül igaz. Szeretnénk látni, majd fogjuk látni a vádiratokat, az azért valamennyire nyilvános lesz, abból azért kiderül, hogy mennyire politikai, mennyire nem. Egyőre sok mindent lát a választó ezeknek a politikusoknak a környékén, nem lát minden elemet nyilván, de pont azért van a nyilvános bírósági tárgyalás, hogy országvilág előtt nyilvános legyen, hogy az nem politikai üldözés adott esetben, hogy lehet, hogy meg lehet magyarázni mondjuk egy politikusnak az irgalmatlan mennyiségű vagyonát, azon egyszerű módszerrel, hogy lopott. És akkor kész, passz. Erről szól a büntető eljárás.
3: És én azért bízom abban, hogy ebbe be lehet vonni valamilyen formában az Európai Ügyészséget is. Tehát, hogyha ugye a Tiborcz úrnak volt problémája már az Eliosz ügyben is, tehát ezek szerintem megint talán előszedhetőek, és nem tudom, milyen együttműködés tud lenni mondjuk az ügyészség és az Európai Ügyészség között, de ezzel mindenképpen csökkenteni lehetne azt a látszat, hogy ezek valóban politikai foglyok, tehát én biztos vagyok abban, hogy ez folytatódni fog, és talán azért kezdődik most ez az eljárássorozat, mert egyrészt ehhez idő kellett, másodszorban valószínűleg a Tisza kormányban is érzik azt, hogy a népszerűségük, ha nem is csökken, de legalábbis megtorpant a növekedés, vagy megállt a növekedés, és a társadalomban erősen benne van ez az elvárás, hogy emlékszünk, hogy mit kiabáltak az emberek ott a Batthyány téren, ezt a börtönbe, és tényleg megérdemelnék, hogy a börtönbe kerülnek azok, akik ezeket a milliárdokat ellopták.
0: Igen, Unger Anna interjújánál volt egy lefagyásszerű jelenség, amikor azt mondja, hogy itt 6 éven belül nem várható jogerős bírósági ítélet. Ahhoz képest most ilyen értelemben kommunikációsan javult a Tisza megítélés, vagy javulhat, nem? Ezen nyomozati cselekmények fényében.
3: Hát különösen, bocsánat, még egy mondat, hogy ha ugye van a Matolcsi ügy is a Nemzeti Bankkal, tehát tényleg több fronton zajlik most ez.
2: És bocsáss meg, és ezek még mellé be fognak jönni az energiaügyek. És na az lesz az a pont, amikor itt leesünk a székről, mert olyan nagyságrendek jönnek elő, amikhez képest ezek a most is hatalmas számok váltópénzek. Tehát elképesztő méretű ügyek zajlottak itt évtizedeken át, és még van valószínűleg több olyan is, ami még most is, hát hogy mondjam, most futja ki magát. Tehát, tehát itt valami elképesztő nagyságrendek voltak.
0: Köszönöm szépen, ennyi fért az első részbe. Kedves nézők, azzal folytatjuk majd, hogy a Tisza párt nem szavazza meg Baka András első jelöltjét legfőbb ügyésznek, új jelöltet kérnek, aztán szóba kerül majd az MNB ügy, ahol gyanúsított lett Matolcsy György, de nem a több százmilliárdos alapítványi botrányban, hanem egy hivatali visszaélésben, és szó lesz majd az ukrán olajtárolóról, ami mégsem épülhet meg Magyarországon a reklám után.

0: Műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy a Tisza párt nem szavazza meg Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióba, és azt kérik az államfőtől, hogy minél hamarabb jelöljön egy másik szemét. Nézzük meg a bejátszást.
2: Egyhangulag úgy döntött a Tisza párt frakciója, hogy nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. Magyar Péter ma reggel a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében jelentette be a frakció döntését. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik az államfőt, hogy állítson új jelöltet, annak érdekében, hogy az új, legfőbb ügyész minél hamarabb megválasztható legyen. Baka András köztársasági elnök hétfőn nevezte meg jelöltként Szatmári Zoltánt.
1: Igen, Magyar Péter még azt is hozzátette, hogy olyan jelölt kellene, olyan legfőbb ügyész, aki képes helyreállítani az ügyészség iránti megfogyatkozott közbizalmat, garantálni tudja a szervezet politikai függetlenségét, és választ kell tudni adni a szervezeti és működési problémákra. Ugyanakkor azt is hozzátette Magyar Péter, hogy gyógyul az ország, ezt igazolja, hogy az új köztársasági elnök már nem a kormányzat bábja. Szerintetek ez utóbbi mondatra utalva őszinte Magyar Péter mosolya?
3: Hát, alig, ha őszinte a mosolya, de valószínűleg tényleg ez is áll a háttérben. És ahogy korábban beszéltünk, én szerintem nem lesz rövid időn belül megoldás. Tehát én nem hiszem, hogy kiállna az államfő Szatmári József mögül, mert nem Zoltán. Nem tudom, miért akarok állni a Józsefet mondani, Zoltán mögül. Viszont azzal egyetértek Magyar Péterrel, hogy valószínűleg nem ez az útja az ügyészségbe való bizalom visszaszerzésének, hogy egy olyan embert jelölnek főügyésznek, aki ebben a hivatalban azért komoly szerepet töltött és tölt be.
1: Sajtóinformációk szerint nem is biztos, hogy ez a fő probléma vele, hanem hogy a testvére gyanúsított az aranykonvoj ügyben. Ha ez így van, akkor ez problémát jelent, hogy a testvére gyanúsított?
4: Szerintem feltétlenül. Tehát ez egy a közbizalmat megtestesítő, vagy annak érvényt szerző szervezet vezetőiről beszélünk. Fedhetetlennek kell lennie, és zsarolhatatlannak. És hát bizony, ha a családban vannak ilyen ügyek, akkor ez sérül, ez a pozíció. Úgyhogy szerintem ez egyszerűen nem összeegyeztethető. Ez egy nagyon kivételes pozíció. Hát ez tényleg semmi máshoz nem mérhető szinte, tehát ezért van szükség itt egy ilyen nagy fokú szigorra. De én egyébként Bakával kapcsolatban azt mondanám, hogy őneki a feladata a nemzet egységének a megtestesítése. Nem annyira szerencsés elindulni az első megnyilvánulásánál egy konfliktussal. Tehát talán egy köztársasági elnöktől, de lehet, hogy még csak gyakorló, szóval előbb egy kicsit ezt modellezni kellett volna, föl kellett volna mérni, hogy vajon milyen reakció várható a parlament részéről, és hát ne felejtsük el, hogy ő csak jelöl, tehát végül is úgy is az országgyűlés fog ebben döntést hozni, és nincs sok értelme az országgyűlés akaratával szembe mennie, azon kívül, hogy egy konfliktust generál. Most az egy kérdés, hogy ő valóban egy ilyen köztársasági elnök lesz, aki keresi a konfliktusokat és beleáll, vagy ez most tényleg csak egy ilyen elcsúszás, és még meg kell tanulnia ezt a játszmát, tehát reméljük, hogy ez az utóbbi.
1: Ott kihibázott, amikor Bak András olyan embert választott, akiről most már tudjuk, hogy a testvére gyanúsított egy nagyon friss és durva büntetőben.
5: Ez hiba? Hadd kérdezzem meg, ez hiba? Ugye van ez a régi mondás, hogy a törzstől elvált fej, az az élettel összeegyeztethetetlen sérülés. Lehet érvelni, hogy egy ilyen jelölt a kvázi úgynevezett rendszerváltással összeegyeztethetetlen új legfőbb ügyész, ugye, ahogy a sajtó hozza ki ezeket a tényezőket, ezek azért magyarázzák a Magyar Péternek, illetve a Tisza többségének az álláspontját ebben a kérdésben. Mert ugye, hogyha ebben a kérdésben én hajlok arra, hogy nagyon erősen egyetértsek Magyar Péterrel, bár nekem személyes preferenciám itt a legfőbb ügyész jelöltek kapcsán nincs, és nem volt, és nem is lesz egész egyszerűen, azért nem látok annyira a pályán, hogy én ebbe beleokoskodjak. De ami előjött, és amire most utaltál te is, az azt gondolom, hogy nagyon nehezen vitatható szempont. Tehát így ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb jelölt, de nem vagyok benne biztos, hogy hiba. Tehát valamilyen oknál fogva Bak András ezt az embert látta alkalmasnak, és a köztársasági elnöknek ezt a jogát nyilván nem vitathatjuk el, hogy ő jelöljön.
1: Bocsánat, akkor azt mondod, hogy úgy jelölhette, hogy tudta, hogy a testvére érintett
5: alkoholügyben? Igen, elképzelhető, nem tudjuk. Ha ő tudta, akkor azt gondolom, hogy a jelölése politikai hiba volt. Akkor igen, ha tudta, de akkor is joga van hibát elkövetni, joga van fölvállalni a konfliktust. Hadd emlékeztetsek arra, pont amikor Baka Andrást jelölte legfőbb bíróság elnöknek Sólyom László, hogy egyesek szerint egy ilyen kötözködős, krakérelkedő figura volt. Hát nem tudom, Baka András szerintem nem ilyen, de megvan a joga, hogy olyat jelöljön, amiért akar, és szerintem őszinte volt Magyar Péter mosolya, mert ez tényleg egy minőségi váltás ahhoz képest, ami eddig volt. Ráadásul már csak azért is őszinte Magyar Péter mosolya, mert hát úgyis az enyém a kétharmad. Tehát így lehet mosolyogni. De hadd hívjam fel a figyelmet egy apróságra, ami konkrétan az elmúlt fél órában jelent meg az agyamban, és ezt most csak azért mondom, mert esetleg néhány követőm vagy, aki kedvel engem, és most hirtelen így meghasonlik önmagával, hogy Jézus Mária Lapman elkezdte védeni a Magyar Pétert, marha nagy baj van. Azért az nekem nagyon aggályos, hogy Magyar Péter nem azért, mert miniszterelnök, hogy ő üzenget a köztársasági elnöknek, hanem azért, mert bocsánatot kérek, hadd jöjjön ki bőlem a jogász, nem tudok róla, hogy az országgyűlés döntött volna. Tehát azt, hogy a Tisza frakció azt mondta, hogy nem, de az országgyűlés még nem döntött. És ez nem úgy működik, hogy akkor az elnök, jaj, mindjárt küldök valaki mást. Mert ha így működik, akkor az viszont vissza a múltba. Mert egy Schmidt már működött így, meg egy Áder János, meg egy Novák Katalin, de hagyjuk. Ez nem. Ha ott van a jelölés, akkor tisztelt országgyűlés, tessék szavazni. És akkor utána beszélhetünk. De az, hogy most a miniszterelnök üzenget a köztársaság elnöknek, this is not the way. Tehát nem az az út, ahogy ezt csinálni kell. Bocsánat, ez kijött belőlem.
1: André?
3: Na, egyetértek. Mondjuk annyiban talán nem, hogy őszinte mosolya, de tehát nem örül egy újabb konfliktusnak. Annak ellenére, hogy az összes dologban, amit mondtál, igazad volt, és...
5: ez jó konfliktus, ez jó sztori.
3: Csak hogy...
5: Ez jó harc, ez jó, jó vita, azt gondolom, politikai szempontból
3: csak
5: ez
3: hogy, hogy meddig jó, egy újabb konfliktus, és én tehát csodálom, hogy mennyi energiája van, és nem tudom, hogy ezt meddig tudja ezt a hajnali kettőkor még választani, az ukrán külügyminiszternek, majd 6-kor már a parlamentben, tehát ez szerintem...
5: Na, az már nem jó konfliktus. Mert az ő otthon éjjel kettőkor maga lehet, hogy maga csinálja, de ezt az elnökkel, ezt lehet, hogy egyeztette a kommunikációt.
4: Talán én ezt várnám el egy köztársasági elnöktől, hogy ő ne a konfliktusok forrása legyen, hanem az egységet megtestesítse, és ahhoz neki valamiféle olyan iránymutatást, egy kompromisszumkeltő, egy közös értékeket megjelenítő magatartás kéne, és ezért vártam volna el tőle, hogy gondolja át az ő javaslatának a lehetséges következményeit. Úgy is, ha olyat javasol, aki nem tetszik az országgyűlésnek, akkor lesöprik. Tehát akkor nem érdemes belemenni egy konfliktusba, és én ettől tartok, hogy ha most ezen az első ügyben még ezt még elfogadom tőle, hogy tényleg gyakorló köztársasági elnök, de ezt még egyszer eljátsza, akkor ezen a véleményemen negatív irányba fogok változtatni, mert akkor ő nem azt a feladatot látja el, amit el kellene a pozíciója szerint.
3: Ez azt,
5: ez azt a kérdést nyitja meg egyébként, amiről én egy pár hete hosszasan írtam a saját honlapomon, hogy van-e egyeztetési kötelezettsége a köztársasági elnöknek a parlamenti pártokkal? Ugye ez volt a vita Solyom László.
4: Tudod, ebben nincsen ebben a kérdésben most, csak egyszerűen, ha okosan gondolkozna, és taktikusan, és a közös célt
5: követni. Az általad felvetett reális problémát, akkor megint kiugathatunk arra, hogy ha ilyen kötelezettséget nem is tudunk azonosítani a köztársasági elnök oldalán, én ugye arra próbáltam valamit érvelni, azt néhány kolléga le is osztott vele, meg van, aki egyetértett, hogy szerintem, hogyha a köztársasági elnök, szerintem a köztársasági elnöknek nincs kötelessége bárkivel egyeztetni, de ha úgy dönt, hogy ő egyeztet, ahogy mondjuk Solyom László egyeztetett a zöld NGO-kkal, meg a szívéhez közel álló civil szervezetekkel, akkor szerintem köteles egyeztetni a parlamenti pártokkal is azon egyszerű oknál fogva, hogy az alkotmány, most pedig az alaptörvény a pártokat címzi meg a választók politikai akaratának csatornájaként. És pont most, hogy a Bakandásnál is, hogy pont a legfőbb ügyésznél, hogy ő egyeztetett az ügyvédkörrel, ilyen jogi szervezetekkel, ami tök jó, de a politikai pártokkal nem. És én akkor kezdtem egy picit vakarózni, hogy ebből nem lesz baj. És úgy tűnik, hogy itt lehet, hogy baj lett belőle.
1: Igen, mert a politikai pártok lényegesen nagyobb társadalmi rétegeket képviselnek, mint az általad említett ügyvédkör és az a másik jogászi szervezet.
5: Akik ugye, bocsánat, gyorsan, tök legitim, hogy van egy véleményük, és mondják is el. Én ugye nagy híve vagyok annak, hogy mindenki dumáljon bele mindenbe, de ha ők elmondhatják, akkor az alkotmányban per alaptörvényben rögzített politikai pártok is hadd mondják el, és akkor azért nem tartom szerencsésnek, hogyha egy elnök kizárja őket az egyeztetésre.
3: De lehet, hogy épp ezt akarta mutatni, hogy ez nem politikai kérdés.
5: De biztos vagy benne, hogy ezt akarta, csak nem biztos, hogy igazabban.
3: És a másik pedig, hogy lehet, hogy az volt a szándéka, hogy egyfajta ellensúlyt képezzen, tehát megmutassa, hogy nem korlátlan a Magyar Péter féle kormány és parlament hatalma, és ez hosszú távon akár erősítheti ezt a kormányzatot, ahol van egy erős miniszterelnök, van egy kétharmad, és van egy ellensúlyként működő államfő is.
4: Ez lehet, hogy így van, ahogy mondod, hogy ez volt a szándéka, csak ezt talán egy olyan ügynél kellett volna megtenni, ahol indokolt ez a fellépés. Tehát vannak olyan ügyek, amiket könnyen olajozottan érdemes átvinni, hiszen építesz egy országot vele, gyorsan problémákat lezársz. És akkor vannak olyan nagyobb fajsúlyok, ahol morális kérdésről van szó, vagy valami egyéb jelentős dologra, és akkor ott álljon bele, és akkor azt mondom, hogy igen, ez egy köztársasági elnök a javából.
1: Akkor most jutottunk el a nap kérdéséhez, amely így szól, ez a témához kapcsolódik. Ön szerint Baka András államfő kitart a legfőbb ügyész jelöltje mellett? nézzük az állást, egészen szoros, 45%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, ki fog tartani továbbra is. Egyelőre egyébként azt közölte, hogy megvan a jelöltje, tehát nem adott ennél konkrétabb választ a Tisza felvetésére, és 55%-a mondja a válaszadóinknak, hogy nem fog kitartani. Most pedig nézzünk néhány érdekesebb kommentet. Anikó, reméljük, hogy kitart. Márti, nem hinném, hogy Polt jobb keze megfelelő lenne, Bakát nem értem, mi lehetett az indoka. Piroska, Baka András, Tiszás köztársasági elnök, megbukott. Távozzon önként, vagy mi a nép kergetjük el. Laci, szerintem a jelölése se volt komoly. Meg lehetett beszélni, hogy elsőre olyat jelöl, akit nem fognak elfogadni. Így be lehet bizonyítani, hogy teljesen pártatlan. És végül Tibor mérlegelni fog, hiszen neki is fontos az ország jövője, mert ezt vállalta. Köszönjük szépen, és mielőtt megkérném a kollégáimat a következő bejátszásra MNB ügyben, akkor egy gyors körkérdés. Meddig tart ki? Kitart-e Baka András sokáig a jelöltje
4: mellett? Nincs értelme.
1: Tamás?
5: Az előbb például osztam Sólyom Lászlóval, minden szempont, politikai érdek, stb. Egészen más, tehát szerintem nem fog kitartani mellette.
1: Mondjuk Sólyom László harmadszor is jelölte Baka Andrást, kétszer elutasították, harmadszorra már megszavaztak.
5: Mert ugye akkor sikerült megzsarolni Orbán Viktort azzal, hogyha a Fidesz nem hozza a kétharmadot Baka András megválasztásához, akkor ő lemond a fenébe, ami azt jelentette volna, hogy 2009-ben az MSZP-SZDSZ még gyorsan oda tud választani egy köztársasági elnököt, aki 14-ig ott fog ülni, és akkor Orbán Viktor hirtelen rájött, hogy akkor egye fenne legyen a Baka. Emiatt viszont 2010-ben a kétharmad nem engedte Sólyom Lászlót újrázni. Ez ilyen.
1: Igen, Baka András pedig egy legfelsőbb bíróság átnevezési...
5: Őt meglevették.
1: Trükkel levették a táborról. András?
3: Én úgy gondolom, hogy nem azért jelölte, hogy egyből kiálljon mögül. Hát én szerintem egy ideig ki fog tartani mellette, és kíváncsi lennék a pontos szándékára, hogy ezt miért teszi. Lehet, a jelölést.
4: Lehet, hogy bakattant?
3: Baka.
1: Megyünk tovább. Én nem kommentálom a véleményeket, de a vélemény szabad. És a hír szent volt valami ilyesmi Magyar Hírlap szlogen, tehát az biztos, hogy gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, ám de nem a több százmilliárdos alapítványi botrányban.
6: Házkutatást tartott az ügyészség Matolcsy György környezetéhez tartozó köröknél, értesült az ATV.hu. A portál információit a központi nyomozó főügyészség is megerősítette. A szervezet válaszából az derül ki, hogy a lefoglalások is megtörténtek a házkutatások során. A jegybanki alapítványok ügyében több mint másfél éve folyik nyomozás, gyanúsított azonban továbbra sincs az ügyben. Közben a HVG arról ír, hogy Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult, hivatali visszaéléssel gyanúsították meg.
1: Szóval csak, hogy picit könnyítsem az érthetőséget, itt két ügy van, egyszerre van az alapítványi botrány, és ebben történt házkutatás és lefoglalás, de itt nincs gyanúsított. A másik ügy, amelyben 7 gyanúsítottat is kihallgattak, az egy olyan ügy, amiről itt Simor András korábbi jegybankelnök számolt be, azt állítva, hogy az MNB Matolcsy féle vezetése megzsarolta az osztrák Erste Bankot, hogy távolítsák el Simor Andrást az Erste Bank valamelyik bizottságából, és ebben az ügyben voltak ma gyanúsítotti kihallgatások, ez hivatali visszaélés. Ez mennyire súlyos, ugye ez az Erste Bankos történet? Mert így elsőre, amikor jött a kis push noti, tehát hogy Matolcsy György gyanúsított, azt hittem, hogy akkor itt az 500 milliárdos ügy
5: ez önmagában is egy nagyon súlyos ügy egyébként, viszont igen? Amiért kifejezetten izgalmas, amire utaltál az előbb, hogy a hatóságok ezeket ügyesen összetudják ám kapcsolni. Tehát lehet ám, hogy itt elindul egy olyan játék ebben az eljárásban, na, öreg Matolcsyval szemben, hogy abból kijön valami, amit lehet, hogy föl lehet használni a másikban, de ezt nem tudjuk, és hivatalosan nem így van, de gyakorlatilag bármi lehetséges. De ő magában is azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos ügy egyébként.
1: Az Erste Bank féle.
5: Igen, beavatkozása ilyen módon a piaci viszonyokban egyértelműen politikai vagy adott esetben személyes bosszúállási okokból, hát ezen a szinten ez nem vagy megbocsáthatatlan, de szóval súlyos.
3: Én azért változatlanul szeretném, hogyha az alapítványügyekben lépnénk előbbre, mert tényleg ez egy piszok dolog, de szerintem tényleg eltörpül jelentőségében, és szerintem az egész társadalom ezt várja már. Tehát ugye ezt tudjuk, ez már nagyon régóta, talán 10 éve napirenden szerepelnek ezek az alapítványügyek, és ebben kéne már előrelépni, de ebben azért, hogy volt most házkutatás, kutatás és lefoglalás, ez mindenképpen egy jó jel.
1: Attila?
4: Hát akinek van 5-10 felesleges éve, annak nem nagy ügy, de körülbelül valami ilyesmivel fogják mérni. Szóval persze, baromi komoly ügyről beszélünk, nem lehet ilyet csinálni, ez pusztítólag hat, nem csak ezt ennek az egész banki szférára, az egész iparágra nagyon súlyos hatása van, ha ilyen beavatkozások történnek, a gazdaságot lenyomja, hát nem is, egyszerűen beláthatatlan következményei vannak, hogy nagyon súlyosan kell büntetni.
1: Matolcsi György általában saját videóiban magyarázza a vele kapcsolatos ügyeket. Ebben az Erste bankügyben azt magyarázza, hogy itt csak valami szakmai konfliktus volt, de semmiképpen nem az Erste megzsarolása. Viszont az alapítványi botrányban, nem tudom, láttátok-e a videóját, azt mondja, hogy többféle közpénz van. Például az MNB botrányban a közpénz az egy olyan közpénz, amit maga az MNB termelt meg. Tehát az már másfajta közpénz szerintem, mint a másfajta közpénz. De azt ők, ez egy siker az ő olvasatában az MNB részéről, mert a devizaváltás annyira jól sikerült, hogy több 100-260 milliárd nyeresége lett az MNB-nek, és ezt tették ők alapítványokba. És azt mondja, hogy ezt lehet vizsgálni, de akkor vizsgáljuk a mostani MNB vezetőség szerepét is, ami azért érdekes, mert Varga Mihály akkori pénzügyminiszterként a magyar államot kellett volna, és az állam érdekeit képviselnie. És például mondhatta volna, hogy gyerekek, nem rakhatjátok ki alapítványokba több száz milliárdot.
5: Egyetértek Matolcsival, vizsgáljuk. Nekem nem fog fájni a szívem Varga Mihályért se. Bocsánatot kérek, vizsgáljuk. Szeretném, csináljuk.
4: Nekem személyes élményem Matolcsival az, hogy voltam egy viszonylag zárt körű előadásán, ahol elmagyarázta természetesen, hogy kanyarban előzünk és a hasonló dolgokat. Még adott egy könyvet is, amiben a bölcsességei voltak leírva, legalább 30-40 oldalon végig rágtam magamat, mikor elhajítottam. A probléma az, hogy így utólag az az érzés, amit ott éreztem, hogy nem stimmel, ezt az idő most igazolta. Tehát tulajdonképpen csupa hazugság, lilaköd, elfedve a valóság, minden eltorzítva. Egy szó nem volt igaz abból, amit ő az elmúlt sok évben mondott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már csak ezért is bűnhődjön meg, mert nagyon átvert mindenkit.
5: Az a nagyon díszes könyv volt, amit a Ludovika kiadó adott ki?
4: Nem, azt hiszem egy ilyen
5: ez
4: fehér.
5: Matolcsi György beiratkozott az NK-nek a doktor iskolájába, mert annyira nagy tudós ember, hogy még egy PhD-ja sincsen, de beiratkozott az NK doktori iskolájába, és még onnan is kidobták szegényt. Tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése okán. Szóval egy ilyen emberről beszélünk, aki most így megpróbálja megmagyarázni, hogy a különböző ilyen közpénz, olyan közpénz. Hadd kérdezzem meg, hogy állami tulajdonú üzletben a pénztáros ellopja a pénzt, akkor az ezek szerint oké? Nem oké.
1: Tehát ez nyilván, hogy nem, de valamiért mégis duma, amit fontosnak tartok.
3: Tehát nem ez volt az első gyenge dumája, és szerintem az egészféle Matolcsi jegybanki elnöksége jó mutatója volt annak, hogy milyen volt a Fidesz 16 éve, tehát azért tényleg már menet közben is sejteni lehetett, hogy ezek a kiváló ötletek, amiket Matolcsi, mint bankelnök megvalósított, ezek nem vezetnek túl messzire. Valószínűleg azért nem tudott eleget foglalkozni a tanulmányokkal, az alapítványokkal kellett foglalkozni. Ez sokkal jövedelmezőbb volt valószínűleg.
1: Menjünk az utolsó témára egy merész ugrással, nevezetesen, hogy megint hűlni látszik, sőt hűl a magyar-ukrán politikai kapcsolatrendszer, és a kormány bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétben itt nem fog ukrán kőolajtároló épülni. Nézzük meg a részleteket.
7: A Kárpáti nyolcak első csúcs találkozóján a Naftohaz és a MOL egy memorandumot írt alá kőolajtárolók magyarországi létesítésének lehetőségéről.
8: Pont ön kéri számon.
7: Magyar Péter erről Rétvári Bence kérdésére a parlamentben azt mondta, a kormány nem egyezett bele a beruházásba, ezért Magyarországon nem lesz ukrán kőolajtároló.
8: Bence tudja, hogy a MOL mikor kezdte meg a tárgyalásokat? Tegnap volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem Hernádi Zsolttal hosszan egyeztetni. beszélgetni telefonon éjszaka, az önök kormányzása alatt. Azt mondta, hogy az Orbán kormány felhatalmazásával kezdtek el tárgyalni, ahogy egyébként szállítottak önök fegyvert is, csak letagadták az ukrán háborúba. Azt mondta, hogy az önök felhatalmazásával tárgyaltak. Mindenki fog derülni, ahogy...
7: Az MTI megkeresésére a MOL azt írta, az ukrán partnerrel egyelőre arról állapodtak meg, hogy megvizsgálják az energetikai együttműködés lehetőségeit. Jelenleg ezért nem volt szükség a kormány bevonására.
1: Akkor nézzük a nagy képet, itt van egy energia stratéga, tehát akkor most az ukránokkal lehet üzletelni, csak az a baj, hogy háborúban veszélyes ideépíteni egy ukrán kőolajfinomítót, jól értem? Vagy ennél összetettebb
4: ennél a dolog? Sokkal összetettebb játszmáról beszélünk. Egyrészt tehát Magyarországnak nagyon jó jön Ukrajnával az energetikai üzletelés, hatalmas piaci lehetőségek vannak oda-vissza, pláne ha jön az újjáépítés, hát az... felfoghatatlan összegek, és ez nagyon kellene a magyar gazdaságnak. Ez nem ártana egy picit rendezettebb viszony. Viszont ebben a történetben egyrészt semmilyen elkötelezettség nincs még, tehát itt pusztán arról volt, hogy a felek megbeszélték, hogy majd megvizsgálják a lehetőségét egy adott üzletnek. Hát ez azért nem sok. Viszont ennek van egy belpolitikai rétege, és talán erről szól a történet. Hát elég világosan Magyar Péter odaszúrt Hernádi Zsoltnak. Ő már nagyon régóta ott van, hát azért a Fidesz emberéről beszélünk, és bizony nagyon ráégtek ezek az olajügyek. Tehát ebben a történetben én sokkal inkább azt érzem, hogy a MOL-ban változások lesznek, és ez előkészítés alatt van. Itt most van egy ügy, erre rá lehet állni, és utána pedig előbb-utóbb valószínűleg itt lesz egy vezércsere. Én ezt tudom elképzelni a történet mögött.
3: Én meg azt gondolom, hogy én az ukrán-magyar viszonyról beszélnék egy pár mondatot, tehát ez mindenképpen egy jelzés arra, hogy nem jó a kapcsolatrendszer, és egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért alakul így a dolog. Tehát ugye megtörtént egy áttörés elméletileg pár hónappal ezelőtt, és akkor született egy olyan megállapodás, hogy december 31-ig kell Ukrajnának meghozni a törvényeket a magyar kisebbség ügyében. Még nincs december 31, és mi már tulajdonképpen azt mondjuk, az ukránok nem teljesítenek. Tehát ezt a elhamarkodott értékítéletet én egyszerűen nem értem. Lehet, hogy a kormányzat attól fél, hogy még mindig túl sokan ellenzik az Ukrajnával való békülést, de ez egy, szerintem egy súlyos hiba, hogy így politizál a magyar kormányzat pillanatban.
1: De amit Attila mondott, hogy tehát akkor az előző kormányzat akkor megpróbált a jövőbe befektetni, és azt mondja, hogy jó, hát az ukránokkal konfliktusos a viszony, de jól jönne nekünk velük együtt működni, akkor ez most negatív vagy pozitív?
5: Egyelőre az a baj, hogy például én fölkaptam a fejemet erre a mondásra, és nem voltam vele egyedül, hogy Orbán Viktorék szállítottak fegyvert Ukrajnának. Tehát ezt azért én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez micsoda, és megírta Magyar Péter, oké, rendben, hogyha ebben van valami sztori, az ki fog jönni, mert ez nagy sztori. De egyre inkább azt érzem, és akkor most így a háttérben felsír egy vitnyedi menekültábor, hogy az Orbánék, amit én mindig is mondtam, meg az összes elemző, aki kicsit látott a pályán, hogy azért ők is érezték, hogy az a külpolitikai track, ami rajta vannak, az nagyon rossz, és próbáltak így úgy visszajövögetni, kicsit stikába, magyarul hazudtak az embereknek a külpolitikáról, miközben egészen mást próbáltak csak nagyon halkan csinálni, mint amiről beszéltek. És ez lehet, hogy megint egy ilyen jelzés. Egyébként az, hogy egy Ukrajnával szemben legyen, vagy Ukrajnával kapcsolatban legyen egyfajta együttműködés, amihez ugye ha csak kalapácsod van, hajlamos vagy mindent szögnek nézni, tehát akkor ki csinálja? MOL, mert mindent a MOL csinál, az MCC-t is azt pénzeli, meg mindent azt csinál, jó, akkor MOL, hogy akkor igen, legyen valamit az ukránokkal, csináljunk valamit közösen, stikába, nem mondjuk el az embereknek. Hát az, hogy ezek azok a csontvázak a szekrényekből, amik kidőlögetnek, kiborulgatnak, csak nem biztos, hogy ezek olyan ronda csontvázak. Tehát lehet, hogy ezekből több kéne, mert ez lett volna egy jó irány, csak annyira belecsavarták magukat Orbánék a saját hülyeségeikbe és hazugságaikba a külpolitikában, kommunikációban nem tudtak bőle visszajönni. És ez is stikába csinálják ezeket a dolgokat, most meg Magyar Péter kiborítja, és akkor kiről.
3: Csak egy példa, hogy azért az Orbán kormány idején is millió tonna számra importáltunk Spanyolország, Szlovákia érintéséről mezőgazdasági termékeket.
5: Hát hogyne.
1: Köszönöm szépen, ez a mai végszó, nem tudok el semmi okosat hozzátenni, de köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A kedves nézőknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap is lesz aktuál. Jó tévézést, a viszontlátásra!
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeptember 22-e, kedd reggel, jó reggelt kívánok a Móriczokat, Isten éltesse, ma van a névnapjuk, meg a születésnaposokat se felejtsük el, és köszöntsük fel őket. Ez egy eléggé hűvös reggel lett, de hát közeledik az ősz, és hogyha közeledik az ősz, akkor a betakarításon túl, sok helyen már a születen réges-régen túl, a mezőgazdaság pedig lassacskán összegezhet, hogy milyen volt ez az esztendő. Hát sok jót nem hallottunk eddig. Koncz Máté elnöke, a Magyar Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Gondolom egy teljes összképlet lát, hogy mi a helyzet. Van olyan, ahol dicsekedni van okunk?
2: Az összkép még azért nem teljes, a betakarítás még azért tart, sajnos túlságosan sokáig már nem jellemző. Nagyrészt amiatt, mert az őszi betakarítási növények vetés területe pont az asszály miatt ezeket sújtja a legjobban, radikálisan lecsökkent, másrészt a termés mennyiség se ad okot nagyon nagy várakozásra. Ezen valóban gyorsan túl leszünk, és ha ez az összkép tényleg kialakul, abban valóban nagyítóval kell keresni, hogy mi az, ami egyrészt pozitívum az idei évre vonatkozóan, másrészt, ami még nagyobb kérdés, hogy mi ad okot a reménykedésre, miben lehet kapaszkodni a jövő tekintetében, mert jelenleg ezek nem igazán látszanak.
1: Hát először is egy nagy esőben bízhatnánk.
2: Hát elsőlegesen, de erről...
1: Azt mondják, hogy csapadékos lesz a tél, de az pont keveset segít az idei termésen, viszont azon gondolkozom, hallgatva önöket újra és újra, ugye különböző mezőgazdasági szakemberek nagyjából ugyanazt fogalmaznak meg, hogy elfelejtettünk felkészülni, vagy tényleg nem hittük el, hogy ekkora lehet majd a baj?
2: Az nem tűnt életszerűnek, hogy ez ennyire gyorsan fog történni. Attól függ, hogy mit tekintünk persze gyorsnak, de egy mezőgazdasági rendszerben, ott, ahol élő szervezetekkel, a természetben, növényekkel dolgozunk, ott az a néhány év, 2-3-4 év, amíg radikális változások álltak be, az felfoghatatlanul gyors összességében, tehát nincsenek, egyelőre még nincsenek megoldási stratégiánk. Sokan mondják, hogy szerkezetet kell váltani, termesztés módokat kell váltani, új növényeket kell behozni. Ezek momentan nem állnak rendelkezésre. Ezeket a gyakorlatokat ki kell alakítani, meg kell vizsgálni, hogy a hazai körülmények között mely növények, mely technológiákkal lesznek termeszthetők, alkalmazkodva ezen időjárási feltételekhez, és majd utána egyelőre egyrészt ennek az útnak az elején vagyunk, másrészt nem látjuk, hogy azt az időszakot, amíg ezek a technikák, technológiák, rendszerek felépíthetők, milyen finanszírozás mellett húzhatja át a szektor.
1: Most A vízhiánnyal kapcsolatban születtek egészen gyorsan létrejövő ötletek. Lehet, hogy a megoldás is egészen gyors lenne, hogyha a mezőgazdaságban dolgozók ebben partnerek lennének, vagy lehetnének. Ugye azt mondják, hogy vissza kellene adni nagyjából 1 millió hektár szántóföldet a víznek, leginkább a Tiszának, és ott lehetne tárolni akár nehezebb időszakokra a vizet. Ez mennyire életszerű?
2: Papíron jól néz ki. De a papír, mint tudjuk, rengeteg mindent elbír. Azért azokat a kérdéseket, amelyek eddig vezetnek, nem árt megválaszolni, mielőtt ilyen nagyívű kijelentéseket teszünk. Például mi lesz annak az 1 millió hektárnak a tulajdonosaival, akiknek az értéke, a vagyona, a családi hagyatéka van abban az 1 millió hektárban, ami ezzel gyakorlatilag elértéktelenik. Nagyon sok helyről halljuk ezt vízügyi szakemberektől, a kormányzat rengeteget emlegeti, hogy 1 millió hektár mezőgazdasági művelését fel kell hagyni. Mi lesz ennek a területnek a tulajdonosaival? Mi lesz azokkal, akik ezeken a területeken dolgoznak? Ez az 1 millió hektár, ez azért, ha szántóterület vonatkozásában nézzük, akkor nagyjából egy 20%. Mi lesz azokkal, akik ezt jelen pillanatban művelik, akik ebből élnek meg?
1: Kártalanításokat el tudja képzelni? Vagy egy olyan összegről beszélnénk, ami hát hirtelen nem előhúzható?
2: Az állam eladott 1 millió hektárt az elmúlt években. Azt is teljesen megalapozatlanul, magyarázhatatlanul, rendszer mentén tette. Most itt van újabb 1 millió hektár, amivel foglalkozni kellene. A jelenlegi költségvetési helyzetben mindez szinte értelmezhetetlen kiadás. Ráadásul arról senki nem beszél, hogy mégis hogy fog oda jutni a víz. Addig eljutunk sokan, hogy a Tisza vízszintje a mederfenék süllyedéséből adódóan egyre alacsonyabban van, ugyanez igaz a Dunára is, de most először ezt a problémát kellene kezelni ahhoz, hogy a víz egyáltalán eleve kijuthasson azokra a területekre. Összességében tehát az irány jó, de azért sokkal megfontoltabban kellene ilyen rettenetesen leegyszerűsítő kijelentéseket tenni, mint hogy vissza kell adni a víznek, szerkezetet kell váltani. Ugyanis ez abban az irányban mutat, hogy a mezőgazdasággal csak közvetve, vagy egyáltalán nem foglalkozó, nem találkozó honfitársaink úgy gondolják, hogy nincs itt semmi látnivaló, ezt meg lehet oldani, egy döntéssel orvosolható, és kész pedig ez.
1: Kijönt a Tisza, locsolunk egyet, aztán lesz
2: babona.
1: Most túl vagyunk rajta. Van viszont nemzeti természet helyreállítási terv. Mit szól hozzá?
2: Hírét már hallottam, hogy ilyen van, hogy mi lesz benne, hogy kivel egyeztették le, a természet mit szól ahhoz, hogy őt milyen módon akarják helyreállítani, hogy adott esetben a gazdálkodók mit szólnak ahhoz, hogy a természetet így kéne helyreállítani, erről semmi hír nincsen. Túllépe pedig ezen nagyon-nagyon aggasztó maga a jelenség, hogy egyre másra stratégiák, tervek, koncepciók jelennek meg, anélkül, hogy erről egyeztetési folyamatok zajlanának, anélkül, hogy az érintetteknek lehetősége lenne, nem hogy megállapodni benne, nem vagyok én idealista ilyen mértékben legalábbis, de legalább belelátni, hogy mi történik, ez aggasztó. Ugyanis ezek a tervek, ezek a koncepciók akkor számíthatnak a megvalósulás legalább pici esélyére, hogyha az érintettek ebben egyet tudnak érteni. Itt még nem tartunk, hogy kialakulnának azok az egyeztetési metodikák, amelyek mentén ez az egyetértés, ez az összekapaszkodás, ez a közös munka megalapozható lenne.
1: Azt mondják, most már ezt ezerszer hallottuk, hogy az a fajta gabonatermelés, ami Magyarországon volt az elmúlt évtizedekben, az fenntarthatatlan. Hát ugye látjuk is a termésen, hogy ezt a buza, a kukorica nem kéri ezt az éghajlatot. Na de akkor mi jön a helyére?
2: Ennél azért egy picit árnyaltabb a kép. A kukoricánál való igaz, hogy a korábban termesztett területeknél sokkal kisebb lesz az a terület, az a mezőgazdasági szántóterületeknek az a része, ahol ez hosszú távon kockázatmentesen termelhető, leginkább az északi országrész és a Dunántúli területek azok, amelyeken felmaradhat. Az Alföldön ez egyre veszélyesebb. A kalászosokat azért nem kellene leírni. Egyrészt azért, mert az ideihez hasonló, remélem kijelenthetjük, hogy nagyon szélsőséges éveket leszámítva, azért némi tudatosság mellett ez még mindig sikeresen termelhető kell, hogy legyen, ráadásul teljes mértékben esélytelen. A kalászosok és a kukorica által elfoglalt közel 2 millió hektár területet nem hogy egyik pillanatról a másikra, de akár bárhogyan kiváltani más növénnyel, ráadásul ezekre a növényekre, ezekre a termékekre szükség van a hazai élelmiszergazdaságban is.
1: A kormány megszüntette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kapcsán a kötelező tagságot és az évi 5000 forintos díjat. Erre jöttek önök, hogy az Agrárkamaránál ugyanez a helyzet, úgyhogy ott is a díjfizetés eltörlését és a kötelező tagságot önkéntesre váltást követelik. Az Agrárkamara mivel foglalkozik, amivel nem elégedettek adott esetben?
2: Hogy mivel kellene foglalkozzon a következő időszakban, arról megint csak nagyon szeretnénk, ahogy ezt többször elmondtuk, hogyha ezek a konzultációk, ezek az egyeztetések megvalósulnának, hogyha az ágazatnak lehetősége lenne valamilyen konszenzust kialakítani. Eddig ennek a közelében sem jutottunk. Tehát azzal, hogy mivel foglalkozzon innentől, arról beszélgetnünk kellene, csak a kormányzat eddig erre nem volt nyitott. Hogy eddig mivel foglalkozott, ez ismét egy másik kérdés, leginkább a professzionális gazdálkodók vegzálásával. Rengeteg olyan tevékenysége volt a kamarának, ami arról szólt, hogy a nagyobb árutermelő, exportáru alapot előállító cégeket hogyan kellene megszüntetni, felszámolni, feldarabolni.
1: Ez mitől volt érdeke a kamarának?
2: Ez egy jó kérdés, ebbe szerintem a műsor adta keretek között nem tudunk belemenni, hogy ez szakmai vagy politikai cél lehetett, azt mindenki dönts el.
1: Különböző érdekcsoportokat próbáltak volna ezzel helyzetbe hozni? A másokat meg...
2: Legalábbis ez a jelszó sokszor elhangzott. Az pedig már önmagában problémás, hogyha egy kötelező tagsággal működő és szakmainak kikiáltott szervezet nem a tagjai érdekeiben, sőt a tagjai ellen lép föl, és mindezt úgy, hogy a tagsági jogviszonyt még csak meg sem lehet szüntetni, tekintve, hogy törvény kötelez rá. Éppen ezért kérnénk azt, hogy a feladatkör meghatározása mellett legyen a tagság önkéntes, és akkor mindenki olyan formában járul hozzá ezen célokhoz, ahogyan azt jónak látja.
1: Elnök úr, köszönöm szépen. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk, Koncz Máté.
2: Köszönjük szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nem támogatja a Tisza párt frakciója Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. Közben kezdeményezte az ügyészség Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Gavra Gáborral és Somogyi Zoltánnal beszélgetünk. Nyomozást kell elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt Fürsz Pál hétfői interjúja után, állítja a Vidéki Prókátor. A volt főügyész az egyenes beszédben arról beszélt, hogy felettesei megszabták, ki ellen lehet nyomozni és kit nem lehet kihallgatni. Fülöp Botondot kapcsoljuk. Kimondta az Alkotmánybíróság, hogy eddigi formájában alkotmányellenes az önkormányzatokat terhelő szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a korábbi Fidesz kormány több 100 milliárd forintot vont el az önkormányzatoktól. A stúdióban Gémesi György. Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti 8-ak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
2: Ez a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Somogyi Zoltán szociológus és Gavra Gábor az öt felelős szerkesztője. Jó estét, szervusztok!
3: Szerintem.
2: Azt mondtam itt a nézőknek, hogy annyi minden történt ma, nektek meg azt mondom, hogy ha még történik valamit adás alatt.
4: Már pedig fog történni
2: hát
4: valami.
2: Úgy tűnik,
4: adás
2: mert hogy várjuk a bejelentést. Ugye a miniszterelnök írta egy órával ezelőtt a Facebook oldalára, hogy rendkívüli bejelentést tesz majd, ha ez megtörténik, akkor természetesen mi is beszámolunk.
4: Legközelebb majd adás végére hívjatok minket, légy szíves.
2: Akkor összegzitek. Jó, hát mi élők vagyunk, utánunk jön még az aktuál, tehát bőven be tudunk számolni róla. Na de tegnap kezdjük akkor el a hírek sorát egy picit elemezni. Tegnap jelölt Baka András, ugye legfőbb ügyész, Szatmári Zoltánt. Este még Magyar Péter azt mondta az újságíróknak, hogy kevés esélye van. Aztán jött Bujdosó Andrea, aki azt mondta, hogy majd jövő hétfőn dönt erről a Tisza frakció. Ma reggelre kiderült, hogy döntött a Tisza frakció. Mit szóltok a történet? Aztán még történt egy csomó dolog, de ezt majd ti elmondjátok.
4: Ez önmagában is két-három hír, nem? Tehát amit most elmondta, ez az egy, tehát a főügyész jelölés, ebben önmagában van két-három hír. Kezdjük szerintem az elnök kis szerepfelfogással. Én amikor a Súlyog Tamást eltávolította, mégis eltávolította a Tiszás többség, én akkor is azt gondoltam, és megerősítve láttam az akkori véleményemet, hogy a Magyar Péternek és a Tiszás többségnek sokkal több gondot fog okozni Baka András, mint Súlyog Tamás okozott volna. Sovával pont felidéztük a műsor előtt azt a 20 évvel ezelőtti emlékünket, 21 évvel ezelőtti emlékünket, amikor ők elindítottak a Hírszerző című azóta sajnos feledésben merült portált, aminek én a munkatársa voltam, akkor választotta meg a parlament Sólyom Lászlót köztársasági elnöknek. Sólyom László egy szuverén köztársasági elnök volt, rettenetesen kellemetlennek érezte az akkori kormánytöbbség Sólyom Lászlót. Aztán a későbbi kormánytöbbség is, a fideszes kormánytöbbség is kellemetlennek érezte, nem is őt választotta újra, hanem Schmidt Pált választotta meg helyette. Én azt kívánom az országnak, függetlenül Szatmári Zoltán személyétől, akiről nyilván fogunk még szintén beszélni, hogy Baka András legyen nagyon kellemetlen a Tiszás többségnek is, meg a fideszes kisebbségnek is. Nagyon jellemző volt, hogy biztos megfigyelték a kedves nézők is, hogy a Fidesz bábnak nevezte Baka Andrást, és kivonulta a parlamentből, amíg Baka András beszélt. Majd Baka András egy olyan embert jelölt a legfőbb ügyészi posztra, amit aztán a Tiszás többség se kiköpni, se lenyelni nem tud, leginkább azért kiköpni próbálja.
2: Még hozzáteszek gyorsan két hírt, mert közben a Sándor Palota aztán reagált, meg közleményt is adtak ki, és úgy tűnik, hogy marad a jelölt, legalábbis egyelőre. Aztán fontos, hogy az időrendi sorrendben próbálom mondani, mert hogy délutánra az is kiderült, hogy már tegnap voltak olyan információink nekünk is, Telexnek és HVG-nek is, hogy Szatmári Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és érintett lehet az Arany Konvoj ügyben. Hát a Központi Nyomozó Főügyészség délután ezt megerősítette, bizony az egyik gyanúsított. Befejeztem, még mindig valamit tudnék írt mondani ezzel kapcsolatban, de mit gondoltok erről?
3: Először is a Fidesz megemlítése került itt, úgy tűnik, hogy egy nagyon más mozit néz, mint amit nézhetne egyébként. Tehát megtalálhatna egy kritikai hangot ehhez a kormányhoz, most már azért sok hónap után azért lehet látni egy-két dolgot, ami megfelelne annak, hogy valami hiteles kritikája a kormánynak, de az, hogy itt diktatúra lenne, ez, amit Gábor elmondott, ez is mutatja, hogy érdekes egy diktatúra az, ahol a köztársasági elnök maga egy önálló politikai pozíciót vesz fel és vehet fel, és úgy gondolja, hogy ezt így megengedheti magának. Ez elég más, mint amit Csülyog Tamás és a Fidesz egymással így művelt. Ez az egyik. A másik, hogy azért a köztársasági elnök nagyon helyesen teszi, és nekünk is meg kell szoknunk azt, hogy ez az új világ, tehát ez a szabadabb, demokratikusabb világ, ezeket a politikai vitákat el kell, hogy hozza máskor is, nem csak most, és hogy meg kell tanulnunk, hogy milyen egy képviseleti demokráciának az az intézményi világa, ahol egymástól független intézmények próbálnak valamilyen módon akaratot érvényesíteni. Ez egyszerre akarat érvényesítést és kompromisszumokat is megkíván. Meg egyébként az akaratnak a menedzselését is. És ahol a köztársasági elnöknek amúgy a kritikát lehetne megfogalmazni azzal, ahogy működött, nem azzal, ahogy kit nevezett meg, és nem azzal, hogy talán olyan információk nem volt a birtokában, hogy éppen a testvére...
2: De ez hogy lehet, hogy nem volt a birtokában? Ő maga mondta el a parlamentben, hogy nagyon komoly egyeztetéseket végzett, ügyészeket kérdezett meg, stb. Ez létezik, hogy ez nem jutott hozzájuk el az információ?
3: Azt nem tudom, csak azt gondolom, hogy bármilyen információnak is a birtokában van, nem csak egy parlamenti beszéd az, amivel neki a parlamenthez szólnia kell. Tehát, hogyha ő neki van egy jelöltje, akkor érdemes ezt az egyeztetési folyamatot nagyon sok irányba, akár diszkrétebben is lefolytatni, például mondjuk az ügyvédi kamarával, meg egyéb más szakmai szervezetekkel bemutatni a jelöltjét, hogy én őt javaslom a magyar emberek, magyar választók számára, és ugyanezt ezt a fajta menedzsmentet el kell végezni a parlamenti képviselők irányába is. Nem elég csak oda küldeni egy jelöltet és beszédet mondani mellette, meg is kell győzni azt a többséget, amik ugyanúgy felelős lesz majd a szavazatával a megválasztott jelöltért.
4: Én arra akaszkodnék rá, amit Soma mondott arról, hogy ki milyen mozit néz. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és az egész főügyész jelölt körüli konfliktus szerintem le lehet írni azzal, hogy a politikai viták közül a legfontosabbak ma a Tiszán belül, vagy a Tisza táboron belül, inkább ezt mondom, mert ugye tudjuk, hogy a Tisza az, mint párt, az egy nagyon kevés tagból áll, de a Tisza tábor ez egy nagyon nagy tábor, és a legfontosabb politikai viták ma a Tisza táboron belül zajlanak. Ehhez szerintem tudna viszonyulni az ellenzék. Meglepő módon szerintem a Mi Hazánk még jobban tud visszanyúlni, mint a Fidesz. Én számomra is az derült ki a tegnapi nap folyamán, hogy valahogy más mozit néz a Fidesz, és nem a Tisza táborban egyébként láthatóan létező, és egyre határozottabban létező törésvonalakra reflektál. Nem a saját szempontjából amúgy érthető lenne, hogyha ezeket a törésvonalakat próbálná mélyíteni. Nem ezt csinálja, hanem differenciálatlanul a Baka Andrásnak, a Magyar Péternek, meg az egész Tisza tábornak próbál neki menni. Szerintem ezzel azt kockáztatja a Fidesz, hogy még a jelenleginél is marginálisabb helyzetbe kerül. Ez természetesen változhat, ha a lakosság egy jó része, Orbán Viktor várakozásának megfelelően elkezdi vesztesnek érezni magát ebben a mostani rezsimben, vagy rendszerben, de ez nagyon messze van. Azt érdemes látni, hogy ez nagyon messze van. Bocsánat, Soma, csak hogy ha azt gondolja a Fidesz, hogy ez rövid távon bekövetkezik, akkor, és nem arra épít, hogy ez egy másik valóság, amiben most élünk, ahol a Baka András vitatkozik a Magyar Péterrel, És ebben a koordináta rendszerben el kéne helyeznie magát valahol a Fidesznek, és ez nem történik meg. Szóval én ezt hiányom.
3: Csak nagyon árulkodó.
2: Belső vita is látszott azért a frakcióvezető és Magyar Péter között, ugye mást mondtak tegnap, és egy mondat, és aztán menjünk
3: de
2: tovább.
3: De árulkodó azért, hogy miért ezt a mozit nézi. Ugyanis most éppen kikéri a parlament két volt, parlamenttől az ügyészség két volt minisztrát, akit valószínűleg el is akar vinni, én legalábbis úgy sejtem. Orbán Viktor egy baráti kör, egy családja gyanúsítások alatt van, vagy legalább az emberek 60-70%-a gyanúsítja azzal, hogy őket el kéne vinni, és ezt azt úgy élik meg, hogy ez lesz a következő lépés, tehát nem tudnak más mondani, mint hogy diktatúra van, mert már előre vetítik azt, ami történni fog a Fidesz környékén, és akkor ezzel tudják meghatározni, hogy tulajdonképpen mi is történik. Ez a definíciója annak, csak ez a vesztes definíciója.
2: Tehát meg is nem vesznek részt, ezt mondja most Hankóban.
3: Igen, nem vesznek részt a mindennapok politikai életében, mert nem tudnak, be vannak szorítva ebbe a helyzetbe, hogy amit műveltek, az most rájuk omlik.
4: És még egy utolsó mondat, hogy menjünk tovább, csak egy utolsó mondat, mert az a baj, hogy mindig eszembe jut valami arról, amit a Suma mond, hogy szerintem az egy nagyon komoly probléma, hogy ezt az érzetet, amit bizonyos gazdasági szereplők meg politikusok éreznek, ezt az érzetet összekeverik, és ezt a Fidesz ellenzéke is megtette annak idején, összekeverik azzal, amit a lakosság érez. A lakosság egy nagy része nem osztozik ebben a most ugye önkénynek hívják, annak idején az O1G értelmiség diktatúrázott az Orbán rendszerben. Az Orbán rendszert nem érezte diktatúrának az ország jelentős része, az elit egy része érezte annak, most is az elit egy része érzi önkénynek azt, ami most történik. Ettől függetlenül akkor is, meg most is lehetnek túlkapások, de nem rezonál az ország, tehát a közvélemény jelentős része nem rezonál szerintem, ahogy nem rezonált a diktatúra diskurzusra az elmúlt 16 évben sem, most sem rezonál az önkény diskurzusra.
2: Menjünk tovább, mert nagyon szeretnének kérdezni benneteket még egy csomó hírrel kapcsolatban, de már nem lesz mindre időnk. Matolcsi Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki, azért erről mindenképpen beszéljünk.
4: Először is gratulálunk neked, György, nekem? Az egyenes beszélnek, mert itt robbant ki az
2: az egyik ügy, igen. Amiben gyanúsítottként hallgatták ki, az valóban, ugye ez tavasszal történt, Simor András itt mondta, hogy mi történt itt ugye az Erste Bank vezetőjével. Na, ebben az ügyben ugye a HVG-nek megerősítette most az NNI, hogy 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Matolcsi György az egyik, de hát van itt még más is, mert az ATV-nek volt egy olyan információ, hogy házkutatások voltak Matolcsi körben, az ugye egy másik ügy, ott az MNB alapítványok ügye lehetett, ezt is megerősítették, szóval itt valami így hirtelen elindult.
3: Talán még tegnap este, vagy ma reggel, nem is tudom már, nem tudom mikor halljuk a híreket először, de hogy volt arról a hír, hogy a Matolcsi család az egyik legnagyobb magyar bankban, a Magyar Bank.
2: Olyannyira, hogy én akartam ezzel is foglalkozni, hogy a Válasz Online írta ezt meg, így van.
3: Hogy tulajdonrészt szerzett, és olyan az elszámoltatási vágy a választókban, hogy önmagában ezt a kormányzat politikailag biztos, hogy veszélyesnek ítélte meg, még ha akár közösen volt ahhoz, hogy éppen pár óra múlva mi történik Matolcsival, meg hogyha mondjuk éppen ez az időzítés ez már régebben megvolt, akkor is ez egy óriási szerencséje a kormányzatnak, hogy most nem arról beszélgetünk, hogy az hogy lehet, hogy ott ők tulajdonképpen. Hát
2: arról beszélgettünk volna, hogy Matolcsi Ádám még újra az NBH tulajdonosi körében vannak, úgyhogy másfél éve nyomozás van.
3: A másik meg, hogy ilyen 16 évet éltünk meg, tehát amiben most meggyanúsították Matolcsi Györgyöt, az a hétköznapoknak volt az irányítási elve a politikában. Tehát az, hogy az állami szerveket arra használják fel, hogy magánszereplőket kényszerítsenek olyan cselekvések megtételére, amit egyébként nem tettek volna meg, hogy az állam magánérdekeket szolgáljon ki, mert ez egy ilyen történet. Tehát az, hogy a kontrollt a bankfelügyeletet ellátó hatóság odaszól egy banknak, hogyha nem távolít el valakit a bankból, ráadásul nem is innen Magyarországon, hanem külföldről, akkor majd ilyen meg olyan vizsgálatoknak néz elébe, és egyébként nézett is elébe. Ez a mindennapok élete volt nálunk, és olyan fura így, meg így, így közel vagyunk még ahhoz, hogy így visszafele nézegessünk, és azt mondjuk, hogy van arra esély, hogy ez tényleg megszűnjön Magyarországon. Én látok erre esélyt, de ez nem csak Matolcsi történet, ez a mindennapjaink volt.
4: Ez az az ügy, amit ugye itt mondott el Simor András, amit most a Soma körülét vagy leírt. És ráadásul a Matolcsi ügyben nem ebben, hanem magában az MNB ügyben. Ugye az az érdekes, hogy amikor Matolcsi György távozott a jegybank éléről, az, ha jól emlékszem, majd a kedves kommentelők a YouTube-on kiavítalak, hogyha tévedek, de ha jól emlékszem, nagyjából egy évvel, vagy talán több is, mint egy évvel előzte meg a választást. És az új MNB vezetés, tehát a Varga Mihály vezette MNB vezetés, az első pillanattól megkezdte belül a feltárását annak az örökségnek, amit hát kaptak. Hogy mondjam, kevésbé konzervatívan működött a Matolcsi időszakban.

0: tartott idáig.
1: Hogy most mit tehet meg az ügyészség? Tehát van egy olyan része is, hogy nincsen legfőbb ügyész, de közben pedig, mintha felszabadult volna az ügyészség. És sorban jönnek elő azok az ügyek, amelyeket korábban visszafolytottak.
2: Hát van, ami előjön, valami meg nem, mert te arra utaltál, hogy itt meg azért ezen...
0: Igen, de azért jó, hogy itt is elindultak a dolgok, és a Somáltal említett mentelmi jog kikérések esetén valószínűleg az egy utópia, hogy minden, ugye ez nagyon más súlyú ügy, a Sesták ügy, a Hankó ügy és Magyar Péternek a telefonlopós, bedobálós ügye. Ugye ezt a három képviselőt kérte ki az ügyészség. Én szerintem az lenne a helyes, mondom, ez utópia, hogy mind a hármat adják ki, és mind a három ügyben járjanak el, nyilván a megfelelő, tehát az ügyek súlyának megfelelő buzgalommal, mert azt hiszem, hogy az a normális, hogyha egy politikus elkövet valamit, akkor annak vannak következményei, és az a helyzet, hogy a Somáltal említett elszámoltatás iránti nyomás a közvélemény részéről, az azért jogos, mert az elmúlt évtizedekben is messze nem csak, sajnos nem csak a NER évtizedeiben, hanem azt megelőzően is, a nyomozó hatóságok nem voltak annyira buzgók, amikor politikus vagy politikával bekötött gazdasági érintettjei voltak egy-egy bűncselekménynek. És ez emiatt szerintem jogos ez a választói elvárás.
1: És ha jól értjük, minden ügy kidől, és minden ügyre van precedens, mert erre, amit mondtál, erre is van olyan ügyészünk, aki éppen azzal fordult a nyilvánosság elé, hogy hónapokig nem nyomozhatott ügyekben, nem tárhatott fel a nyilvánosságban ügyeket, le volt folytva. Tehát az a helyzet, hogy
0: a nyilvánosság...
1: Nyilvánosságot most elönti egy csomó ügy, ami az elmúlt 15 évben le volt folytva.
2: A rendkívüli bejelentés is megtörtént, nagyon-nagyon-nagyon hosszú, de a lényeg az, hogy Magyar Péter a Sesták Miklós, Hankó Balázs és az ő mentelmi jogával kapcsolatban tett bejelentést. Hosszan írja, ezt most nem tudom idézni, de röviden annyi, hogy az ő lelkiismerete tiszta, kéri az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, örömmel és büszkeséggel áll a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatja a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiállam évekig tartó fenntartásában.
0: Miniszterelnök úr ugyanazt mondja, amit én az imént, hogy nagyon helyes, minden ilyen esetben ki kell adni a képviselőt.
2: Igen, tehát hogyha beérkezik a kérelem, nyilván az ügyészség tud, akkor lesz egy rendkívüli országgyűlési ülés. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi is köszönjük.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emmy ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Piko Andrással, egy másik kerület polgármesterével közös közleményben szólalt fel az éjszaka nyitva tartó dohányboltok működésével szemben Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, nem csak Piko Andrással, gyakorlatilag az összes belvárosi polgármester csatlakozott ehhez a közös munkához. A 6. kerület, a 13. kerület, a 7. kerület, Ferencváros és Józsefváros közösen lépne fel, hiszen azok a közbiztonsági problémák, amelyek egy pár hónapja, hát hogy is mondjam, megnövekedtek a fővárosban, és jelentős és teljesen jogos lakossági panasz áradat öntött el nyilván elsősorban az önkormányzatot, hiszen mi vagyunk a legközelebb a lakóinkhoz. Ezért megtettük azt, amit saját hatáskörben meg tudtuk tenni, jelesül megerősítettük a közterületfelügyeleteket, a köztisztasági cégeinket, csomó olyan intézkedést vezettünk be, amivel lehet ezt csökkenteni, például együttműködési szerződéseket kötöttünk a rendőrséggel, túlóra pénzt fizetünk nekik, lakást juttatunk rendőröknek, tehát sok-sok mindent megtettünk, amit mi meg tudunk tenni, és hát amit viszont nem tudunk megtenni, hiszen állami vagy kormányzati beavatkozást igényel, arról írtunk egy közös listát, és eljuttattuk a belügyminisztériumba, és a belügyminiszter az első megkeresésünkre válaszolt is. Ebben például szerepel az úgynevezett Budapest pótlék, ami a rendőrök túlóra pénzének a kifizetését jelenti, hogy azt a megnövekedett, és tényleg itt azért jelentősen több ügy van, amivel a rendőrségnek foglalkoznia kell, mint vidéken, viszont a létszám, hát például a mi kerületünkben az a szükségesnek a 60%-át sem éri el, tehát szinte felével, fele annyi rendőr van, mint amennyi kellene, nem csak az utcákon, hanem minden területen. Szóval sok mindent kértünk a belügyminisztertől, és többek között azt is szeretnénk elérni, hogy a dohányboltok, amelyek valami miatt, mindannyian tudjuk, hogy miért, kivételezett szerepben vannak, ugyanúgy szerepelhessenek az önkormányzat engedélyezési listáján, mint bármely más
1: kereskedelmi. Ez fontos, mert nem azt kérik, hogy a kormány tiltsa meg az éjszakai nyitvatartást, hanem azt kérik, hogy adjon az önkormányzatoknak lehetőséget arra, hogy mérlegeljék ezt.
2: Így ugye? Van, így van. Tehát minden egyes ilyen, nem tudom, vendéglátóegység, üzlet, élelmiszerbolt, ha éjszaka akar nyitva tartani, akkor az önkormányzattal kell, ezt, kell önkormányzattól kell ehhez engedélyt kérni, kivéve a dohányboltokat. Mi csak egyenlő elbánást akarunk, hiszen nem bezáratni akarjuk ezeket a boltokat, hanem szeretnénk azt, ahogy minden más esetben is, megnézni a működését, és a probléma van vele, akkor mi tudjunk szankcionálni.
1: Mi a baj a dohányboltokkal az éjszakában, ami nincs napközben?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Több ilyen felvetés volt, hogy napközben semmilyen probléma nincs ezekkel a boltokkal. Valamiért éjszakára gócpontokká alakulnak. Nagyon sok ember jár oda alkoholt vásárolni, ott szinte a legolcsóbb az alkohol, az egyébként bármely más elárusító helyek között, és hát ott a környéken fogyasztják el, ez azzal jár. Jó páran egyébként ehhez kábítószert is fogyasztanak, szemetelnek, hangoskodnak, és hát előbb-utóbb verekedésekbe torkollik. Tehát egy ilyen gócpont alakul ki a dohánybolt körül, ami nyilvánvalóan az éjszaka csendjében már a legapró beszélgetés is gondot okoz az ott lakóknak. Ugye ez a belvárosi rész gyakorlatilag egy nagyon sűrűn lakott terület.
1: Ugye a zeng az utca, a két ember beszél, akkor is az éjszakában.
2: Két ember beszélgetésétől már zeng az utca, de ha még egymásnak is esnek, vagy verekszenek, vagy hőbörögnek, stb. Ez még nagyobb.
1: Előbb elmondta már arra a logikus kérdésre előre a válasz, hogy miért nem lehet oda küldeni két közterest, és akkor rend lesz. Hát azért, mert nincs elég.
2: Hát igen, ez így van, bár a közterületfelügyelőink azok éjszaka kiemelten foglalkoznak ezekkel a boltokkal és azoknak a környékével, de hát ahhoz, hogy mindenhol fenntartsuk a rendet, hiszen azért ez egy nagy kerület, és még nagyobb kerületek is vannak, ahhoz olyan mennyiségű ember kellene, ami jelenleg nem áll rendelkezésre, nem is tudnánk ilyen mennyiségű embert felvenni és foglalkoztatni, és ami ennél sokkal nagyobb probléma, és ezt is kértük egyébként a belügyminisztériumtól, hogy kevesen tudják, de a közterületfelügyelők munkaidejének a több mint a 80%-át közlekedési szabálysértések szankcionálása teszi ki, ami kötelező feladatunk, megkaptuk az államtól, úgyhogy egyébként az ehhez kapcsolódó bevételeket, tehát a bírságokat nem az önkormányzat kapja, hanem az állam.
1: Ezek javarészt parkolási ügyek, ugye?
2: Tilosban parkolás, zöld felületen, nem tudom, szembeáll valaki a forgalommal, szembe parkol, tehát olyan típusú közlekedési szabálysértések, amelyek kell az állam közhatalmi bevételekhez jut, viszont a munkát mi végezzük, és így kevesebb erőforrásunk marad azokra a feladatokra, amik egyébként a lakosságot sokkal jobban
1: szabadják. Kérték például a belügyminisztertől, hogy ezzel adjon felmentést?
2: Igen. Mi azt kértük, hogy azért látjuk, hogy a rendőrségnek erre nincsen akkora kapacitása. Nem véletlenül kaptuk ezt meg 16-ban, ezt a feladatot. A rendőrségtől került át a közterületfelügyelethez. Igazából mi azt kértük, hogy jó, elvégezzük ezt a feladatot, de a hozzá kapcsolódó bevételek azok hozzánk folyjanak be. És akkor mondjuk meg tudnánk erősíteni a közterületfelügyeletet, más ilyen típusú közbiztonsági intézkedésekre tudnánk költeni azt a pénzt.
1: Mondta, hogy a rendőröknek próbálnak segíteni, hogy a létszámot könnyebb legyen feltölteni. Az működik? Az a megoldás, hogy mondjuk azt mondja a kerület, hogy ad egy frissen odaszerződő rendőrnek ingatlant, lakást, lakhatási lehetőséget?
2: Mindenképpen nagyon sokat segít, hiszen a fluktuáció egyik, hogy is mondjam, legkézzelfoghatóbb oka az, hogy az az illetmény, az a bér, amit a rendőrök kapnak, az egyszerűen nem elég egy budapesti albérlet kifizetéséhez, és a lakhatási nehézségek visznek el nagyon sok rendőrt. Ráadásul ez olyan, mint egy kis város, itt azért mi ismerjük a rendőreinket, nem egy, nem két rendőr, akár évtizedek óta is a mi kerületünkben dolgozik, és nem szívesen engedjük el őket, hiszen annál nagyobb érték, hogy a orgazdától, a bicikli tolvaig mindenkit ismer az adott rendőr, nem nagyon van, és hát bizony a bér jellegű juttatások, jutalmakon kívül a lakhatás segítése az egyik legnagyobb ösztönzőnk, de hát egyrészt nem minden kerületnek van bérlakása, másrészt nekünk például van, de nagyon szűkös állományban, hiszen rehabilitációt folytatunk, és olyanoknak kell odaadnunk, akik egyébként már nagyon rossz műszaki állapotú házakban laknak. Szóval, hogy ez egy korlátozott erőforrás, nem mindenhol van, és hát néhány rendőrön segít nagy budapesti átlagban.
1: Közteres pedig azért nincs több, mert az önkormányzat nem tud többet kifizetni? Erre van egy plastikus példa, a 13. kerületben lakom, ott kértük az önkormányzattól, hogy az egyik-másik parkban meg feltűnt kábítószeresek kapcsán jöjjenek a közteresek, és figyeljék azt a területet, főleg mert játszótér is van. Jöttek, megoldották, tovább költöztek a drogosok, hát hiszen ez nem úgy működik, hogy akkor ő abba hagyja a drogfogyasztást. És akkor jött az a kérdés, és oda már honnan lesz közteres? Tehát, hogy nyilvánvalóan magasabb presztízs, több jövedelem, több közteres, és akkor jobb lenne a közbiztonsági helyzet. Nem csak a 13. kerületben, mindenhol.
2: Igen, miért ez egy olyan foglalkozás, ami ahol szintén nagyon nagy a fluktuáció, tehát nagyon kevés olyan közteres van, aki mondjuk 5 évnél régebben dolgozik bárhol. És mivel a jövedelem, az elérhető jövedelem azért nem túl magas, ezért a kerületek ráigérnek egymásra, általában ez egy ilyen vándorlás szokott lenni, hogy éppen kiadja a legtöbbet, és gyakorlatilag azonnal ott hagyják azt a helyet, ahol dolgoztak, hogyha valamivel több pénzt ígér egy másik kerület.
1: Ezért... Erre nincsen valami bérsáv, amin belül mozoghatnak a kerületek? Ezt mindenki úgy, ahogy akarja?
2: Hát nagyjából igen, de hát ugye ez egy olyan szakma, amire azért nem túl sokan jelentkeznek. Tehát nincs képzett közterületfelügyelő túl sok, segédfelügyelők vannak, de ők ugye egyedül nem intézkedhetnek. Itt van olyan feladat is, amikor rendőrrel együtt párban járőröznek a közteresek, ott ugye egészen más típusú akár atrocitásoknak vannak kitéve, mint egy sima közlekedési ellenőrzéskor. Szóval, hogy ez nem egy kedvelt szakma, kevesen vállalkoznak rá, hogyha valaki valamilyen képzettséget megszerez, vagy jó felügyelő, azonnal elviheti más, magasabb bérért. Szóval, hogy ez egy ilyen körforgás, és ilyenkor mindig egymásra licitálva próbáljuk a jobbakat megtartani.
1: Talán, hogyha a dohányboltok kapcsán az éjszakában egy kis rendet sikerül teremteni, nekik is könnyebb lesz, meg az ott élőknek is.
2: Így van, és azt gondolom, hogy erre, tehát hogy ez nem kerül pénzbe, ez egy egyszerű jogszabályváltoztatás. Mi látjuk azt, hogy kikkel milyen probléma van, mi tudunk a legjobban vagy a leggyorsabban beavatkozni.
1: Egy utolsó kérdés a végére. Az összes dohánybolt éjszakai nyitvatartását megszüntetni Ferencvárosban?
2: Én egyáltalán nem szüntetném meg egyikét sem. Én azt szeretném, hogy korlátozhassam az éjszakai nyitvatartást, ha ott problémát tapasztalok. Ha ő reggelig kéri a nyitvatartást, de ott balhé van, akkor először visszavonjuk, és mondjuk éjjel 2-kor be kell zárnia. Ha még mindig probléma van vele, akkor egyáltalán nem kap éjszakai nyitvatartást is este.
1: Fokozatosság. Polgármester asszony, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Ferencváros polgármester Baranyi Krisztina volt a vendégünk. Híradó, és aztán várom vissza önöket.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyomozást kell elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt Fürsz Pál hétfői interjúja után, állítja a Vidéki Prokátor. A volt főügyész az egyenes beszédben arról beszélt, hogy felettesei megszabták, ki ellen lehet nyomozni és kit nem lehet kihallgatni. Fülöp Botondot kapcsoljuk.
2: Fülöp Botondot, a Vidéki Prokátort, ügyvédet. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, sokan.
2: Ugye azt mondta a tegnap interjú után, Fürsz Pál volt főügyész volt itt, hogy az itt elmondottak alapján nyomozást kellene elrendelni bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Nyomozást kinek, hogyha nincs feljelentés, egyelőre még nem volt, vagy nem tudunk róla, hogy azóta lett volna feljelentés?
3: Elvileg az ügyészség, ahhoz, hogy az ügyészség egy büntetőeljárást elindítson, egy nyomozást elindítson, ahhoz nem feltétlenül kell feljelentés, hiszen ezt hivatalból is meg kell tennie, hogyha egy ügyész vagy az egy ügyész bűncselekmény gyanújáról szerez tudomást. De tehát szerintem ezt a tegnap elmondottak alapján, ezt igazából, amit Fürsz Pál itt elmondott, és ez tulajdonképpen egy véleményem szerint egy történelmi jelentőségű beszélgetés volt, ami az előző is gratulálok, mert egy ügyész most először ismerte el azt, amit egyébként mi nagyon sokan és nagyon régóta sejtettünk, sőt tudtunk, hogy voltak, hogy az a legfőbb ügyészségen, tehát ügyészség felső vezetésében voltak bizonyos olyan instrukciók, hogy kik ellen nem lehet büntetőeljárást indítani, kik ellen nem lehet nyomozni, magyarul, hogy kik bizonyos személyek büntetőjogi immunitást élveztek. Tehát amit itt elmondott, ez alapján véleményem szerint feljelentés nélkül is meg kellene indítani a büntetőeljárást.
2: Egyébként nem valószínű, bocsánat, hogy közbevágok, hogy elindítják, mert a legfőbb ügyészségén ezt a rendkedvéért elmondom, hogy kiadott egy közleményt már korábban is, és a tegnapi interjúra is reagáltak, és kiadtak egy közleményt, és határozottan visszautasítják. Ők azt mondják, hogy a volt főügyész alap nélküli, minden alap nélküli vádaskodását. De tegnap itt Fürsz Pál azt is elmondta, hogy ő nem a sajtóhoz fordult először, ugye, elmondta itt az interjúban, és nem is azonnal mondott le, hanem az ügyésztársaihoz fordult. Azt mondja, hogy ezután fölrendelték, megpróbálták irányba állítani, idiótának és Isten barmának nevezték az egyik vezető ügyész a másik kollégája előtt. Tehát elég sokan tehettek volna feljelentést. Tehát erről az ő elmondása szerint nagyon sokan tudtak az ügyészségen.
3: Igen, de az, hogy a legfőbb ügyészségnek mi az álláspontja, azt mondom, hogy ebben a tekintetben, a nyomozás elrendelése tekintetben irreleváns, hiszen amit ő elmondott, az mindenképpen alapot ad a bűncselekmény alapos gyanújára, hiszen nyilvánvaló, hogyha egy ügyész azt mondja egy másik ügyésznek, mondjuk egy alárendelt ügyésznek, hogy bizonyos személy ellen nem lehet nyomozni, nyomozást folytatni, egy bizonyos személyt nem lehet meggyanúsítani, kihallgatni, ez kimeríti a bűnpártolás tényállását, annak is azt a fordulatát, amelyet úgy követhet el egy hivatalos személy, hogy a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani igyekszik, hiszen hogyha eleve kizárnak bizonyos személyeket abból a körből, akiket büntetőeljárás alá lehet vonni, akkor ezen személyek tekintetében nyilvánvaló, hogy az illető szándék arra irányul, hogy az ő adott személy tekintetében meghiúsítsa a büntetőeljárást. Az pedig, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg, tehát hogy itt van egy állítás, és van egy erre vonatkozó tagadás, ennek eldöntése pedig a nyomozás feladata lenne, de ahhoz, hogy ezt el tudják dönteni, a nyomozást el kellene indítani. És azt is írtam ebben a posztban, hogy egyébként, ha ez valóban megtörtént, és hát én majdnem biztos vagyok abban, hogy ilyesmik történtek az ügyészségen, különben egész egyszerűen a maffia állam nem tudott volna fennmaradni, hiszen ahhoz, hogy a maffia állam fennmaradhasson és működhessen több mint egy évtizeden át, ahhoz az kellett, hogy a maffia tagjai büntetőjogi immunitást élvezzenek, hiszen hogyha nem élveztek volna büntetőjogi immunitást, akkor ezeket a bűncselekményeket üldözte volna a rendőrség, üldözte volna az ügyészség, és ezt így nem lehetett volna ennyi éven át vagy évtizeden át folytatni. És ebben az esetben viszont, hogyha egy ügyész ilyen utasítást kap, ami bűncselekményre vonatkozik, tehát adott esetben bűnpártolásra vagy hivatali visszaélésre vonatkozó utasítást kap, akkor ráadásul a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében magának az ügyésznek kellene egyébként feljelentést tennie, hiszen hivatali minőségében, hivatali eljárásával összefüggésben közvádra üldözendő bűncselekményről szerez tudomást. Tehát elvileg ebben az esetben az utasítást kapó ügyésznek kellene feljelentést tennie.
2: Vagy mindenkinek, akinek tudomása van róla, akár Fürstpának is, mert egy hivatalos személyről van szó, de ha egy ügyész, mondjuk egy vezető vagy egy felettes ügyész utasítást ad egy hierarchiában alatta lévő ügyésznek, akkor annak jogában áll megtagadni a végrehajtást?
3: Hát nem, hogy jogában egy bűncselekményt egyikünk se követhet el. Tehát bűncselekményt sem én nem követhetek el, sem ön nem követhet el, egy ügyész sem követhet el bűncselekményt. Az, hogy az ügyészi szervezet egy hierarchikus szervezet, ez igazából büntetőjogi szempontból teljesen irreleváns. Tehát ebben az esetben ők ezzel nem védekezhetnek, hogy utasítást hajtottak végre, hiszen egy bűncselekmény megvalósítása, bűncselekmény végrehajtására vonatkozó utasítást egy ügyész nem hajthat végre. A büntető törvénykönyv nem ismer ügyészekre vonatkozó speciális büntetetőségi akadályt, egyébként a katonákra vonatkozóan ismer, és ebből a büntető törvénykönyv alkalmazásában például a rendőr is katonának számít, tehát például a katona nem büntethető az olyan cselekményért, amelyet parancsra hajtott végre, kivéve, ha tudta, hogy a parancs törvénysértő. Tehát vagy bűncselekményt valósít meg. Tehát még a katona esetén, még egy katona sem hivatkozhat a parancsra, ha egyébként tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követel. Nemhogy egy ügyész, tehát az ügyészekre vonatkozóan meg semmilyen ilyen különös, speciális büntetetőségi akadály nincs a büntető törvénykönyvben.
2: Ugye azt elmondta a beszélgetés elején, hogy majdnem azzal kezdtük, hogy feljelentés nélkül is el kellene rendelni a nyomozást, de feljelentést viszont bárki tehet.
3: Igen.
2: Igen,
3: egyébként megszintén, igen, el is gondolkoztam rajta, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy adott esetben meg is fogom tenni, így van.
2: De mitől függ, hogy megteszi, vagy nem?
3: Hát nem tudom, ezt még nem döntöttem el, de elképzelhető, hogy megteszem, igen.
2: Jó, menjünk tovább picit más. Tegnap Baka András, ugye Szatmári Zoltánt jelölt a legfőbb ügyésznek. Még erről kérdezném, mert azóta kiderült, hogy a Tisza nem támogatja. Ma délután aztán tovább tisztult a kép, mert már tegnap voltak olyan információk, hogy Szatmári Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és az Aranykonvoj ügy egyik gyanúsítottja. A központi nyomozó főügyészség ezt a délután folyamán megerősítette, ezt az információt. Elképzelhetőnek tartja, hogy Baka András erről nem tudott? Vagy hogy látja ezt az egész ügyet? Ugye, mert erről ön előtt két kollégával beszélgettem itt.
3: Hát azt megmondom őszintén, azt, hogy tudta, hogy a jelöltjének a testvére, mint az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik tisztje, vagy vezető beosztású tisztviselője érintett az Aranykonvoj ügyben, ezt megmondom őszintén, erre fogalmam sincsen, nem tudom, hogy ezt ő tudta vagy nem, de ebben a ilyen optika, tehát ennek ismeretében valóban, hát hogy úgy mondjam, nem volt szerencsés ez a jelölés, és én szerintem Baka András akkor cselekedne helyesen, ha különösen ezen tény ismeretében egy másik személyt jelölne legfőbb ügyésznek.
2: Vagy most egyelőre ez nem történt meg, mert délután legalábbis azt az információt, vagy azt a közleményt adta ki a Sándor Palota, hogy fenntartja azt, amit ő mondott, hogy egy nagyon példátlan széleskörű szakmai konzultáció és egy hosszas mérlegelés után hozta meg ezt a döntést, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy marad a jelölt. Ön azt is írja, hogy Baka András által elmondott amit a parlamentben mondott el, az a következtetés vonható le, hogy az ügyészi szervezet állapota még annál is rosszabb, mint amilyennek gondoltuk. Miért? Mit mondott az államfő, amiből ezt mondja?
3: Hát ő kifejezetten kimondta, hogy nagyon rossz állapotban van az ügyészi szervezet, de konkrétan a legfőbb ügyészségről beszélt. Ugye elmondta, hogy eszközök, nem is tudom, hogy fogalmazott, eszközökben nem válogató, felelősség áthárító menekülés zajlik, hatalmi harcok folynak az ügyészség vezetésében. És
2: igen, ezt tegnap Fürstpál ki is emelte, de én pont azért kérdezem, igen. Mert azt is mondta, hogy az ügyészségen belüli viszonyok és néhány kiemelt ügy tekintetében semmi nincs úgy, ahogy kívülről látszik, vagy ahogy a médiában megjelenik. Tehát amit gondolt kívülről egy állampolgár az ügyészségről, hogy mi folyhatott, hát az nem úgy van, tehát valahol ez egy cáfolat is, vagy én rosszul fordítom le.
3: Én megmondom őszintén, itt pontosan nem értem, hogy a köztársasági elnök úr mire gondolt, hogy mi nem úgy van, ahogy kívülről látszik, mert amit viszont Fürtpár tegnap este elmondott, abból meg pont az következik, hogy nagyjából pontosan ugyanúgy van, mint ahogy mi ezt kívülről sejtettük, illetve gondoltuk. És ez a jelölés ebből a szempontból is egy kicsit Az én álláspontom szerint egy kicsit ellentmondásos volt, mert miközben köztársasági elnök arról beszélt, hogy a legfőbb ügyészség, konkrétan kiemelve a legfőbb ügyészség milyen rossz állapotban van, és mennyire szükséges lenne valóban a minden értelemben vett megújulása. Ennek ellenére pont a legfőbb ügyészségen egyik vezetőjét jelölte legfőbb ügyésznek. Tehát én szerintem ez a jelölés ebből a szempontból sem volt talán a legszerencsésebb.
2: Fülöp Botonnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Most híradó... Köszönjük. Most híradó, de aztán jövünk vissza, itt lesz Gémesi György, mert ugye az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki a szolidaritási hozzájárulás, és aztán Szent Ivány István külpolitikai szakértőt is várjuk, az ukrán-magyar diplomáciai konfliktusról kérdezem majd, maradjanak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket, és hát politológus vendéggel természetesen a hétköznapi politikáról fogunk beszélni. Tegnap egy hétfői nap volt, látszólag semmi különös, túl voltunk hétvégi néhány megmozduláson, ugye volt szakszervezeti, volt ellenzéki a terrorházánál, és hát mégis a figyelmet nem ez vívta ki elsősorban, hanem a parlamenti események. Mostanában ehhez hozzászokhatunk. Juhász Bence a vendégünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a kívást!
1: A főügyész, a legfőbb ügyész körül kezd kialakulni egy elég érdekes perpatvar, amihez nem vagyunk hozzászokva ideig, ez úgy volt, hogy valakit jelölnek, aztán az úgy is lesz. De most úgy látszik, hogy Sólyom Lászlói hagyományok szerint, ugye nála volt utoljára az, hogy valakit jelölt, és a parlament visszadobta.
2: Nem is akárkit.
1: Ez a, igen, erre érdemes lesz visszatérnünk. Szóval, hogy ez a sor, mint a ilyen távolságból folytatódik 20 évvel később.
2: Igen, gyakorlatilag a pluralizmusnak a megtestesülését látjuk így a hétköznapi gyakorlatunkban, ami gyakorlatilag a rendszerváltásnak, vagy a 2026 áprilisi váltásnak az egyik eredménye gyakorlatilag. És nyilván ez kicsit szokatlanul hat valószínűleg a legtöbb magyar állampolgár számára, de ez egy egészséges folyamat egyébként. Azt gondolom, hogy ez egy demokráciának a saját velejárója.
1: Sőt, van itt még valami, ami különösen furcsa az elmúlt időszakot ismerve, hogy van egy elsöprő parlamenti többség, és mint a vita kezdene kibontakozni az azt vezető miniszterelnök, jó, persze hát nem ő vezeti hivatalosan, hanem a frakcióvezető, és a frakcióvezető között.
2: Igen, igen. És ugye ráadásul, tehát több szereplő van itt, úgy látszik a Tiszának a házatájáról. Egyrészt ugye az a köztársasági elnök, amelyet ez a frakció nevezett ki néhány héttel korábban, ez se volt megszokott az elmúlt években, és ahogy mondja szerkesztő úr, magán a Tisza párton belül is láthatóak különböző irányvonalak, és ez nagyon is jól van egyébként így. Valószínűleg ugye nem volt még ideje a frakciónak megtárgyalni érdemben ezt a kérdést, és Magyar Péter pedig talán egy picit előre szaladt, de azért kellő diplomatikussággal nyilatkozott szerintem ebben a kérdésben, amikor azt mondta, hogy nem látja biztosítottnak, hogy meg fogják szavazni.

0: Baka András jelöltjét. Érdekes a helyzet, ugye Baka Andrásról azért szerintem azt senki sem gondolná, hogy az előző rendszerrel bármilyen kollaborációt folytatott volna, ez teljesen egyértelmű, és ugye ő többször is azt elmondta a parlamenti felszólalásában, hogy széles körű tájékozódás és konzultáció után tette meg ezt a jelölését gyakorlatilag az országgyűlés számára. Azt is kihangsúlyozta ebben a felszólalásban, ugyebár, hogy az ügyészség függetlenségének, hitelességének a visszaállítását célozza leginkább ezzel a jelöléssel, és talán ezt a fajta hitelességnek a visszaállítását szolgálja ugye az, hogy gyakorlatilag eddig is az intézményben dolgozó egyik főügyészt választotta. De, hát de nyilván a másik oldalról, így van, a másik oldalról pedig a hatalomátmentésnek a vágya merül ekkor fel. Szóval meglátjuk.
1: Ez egy érdekes vita, mert hogyha kívülről, házon kívülről hozunk egy legfőbb ügyészt, egyrészt hát idáig mit csinált? Nyilván nem volt a legfőbb ügyészségnek munkatársa, vagy a legfőbb ügyésznek munkatársa. Másfelől meg, hogyha kívülről hozzuk, akkor mennyire járatos a belső ügyekben, mennyire ismeri ott ki magát, mennyi idő neki, hogy rendet rakjon. Ha meg belülről hozunk, akkor itt a példa, rögtön az a vád, hogy Polt Péter embere, a korábbi legfőbb ügyész embere. Ugye a vidéki prókától is megszólalt, ő távolságtartóan mondva, hogy nem ismeri a jelöltet, De azért, és ennél sokkal élénkebben az ügyvédkör egyébként ide várt vezetője, Horváth Lóránt, aki meg egyenesen azt mondta, hogy ez botrányos.
0: Igen, én is izgalommal fogom hallgatni majd ezt a felszólalást, és ráadásul ugye a vidéki prókátor mellett Kánc Csabának viszont volt azért egy konkrét megjegyzése, bár én nem tudom őszintén, hogy ez mennyiben igaz vagy sem, de ő azt mondta, hogy Szatmári Zoltán, ő testvére egyébként Szatmári Istvánnak, aki az aranykonyvoly ügyben is felmerült, mint érintett. Tehát ha mondjuk ez igaz, akkor ez megalapozhatja Magyar Péternek a visszakozását ebből a helyzetből, de ezek az információk egyelőre sajnos számunkra nem elérhetőek.
1: Ezt érdemes lesz tisztázni, viszont ha már felmerült Baka egykori jelölése Sólyom László által, az egy háromszor megismételt jelölés volt. Lehet ez minta a mostani köztársasági elnök számára. Őt is háromszor jelölte a korábbi köztársasági elnök.
0: Ezért is hangsúlyoztam azt, hogy azért Baka András nem véletlenül mondta azt, hogy széleskörű tájékozódás és konzultáció után tette meg ezt a jelölést, tehát azt gondolom, hogy azért ő egy olyan komoly ember, akinek a szava mögött azért van súly és van munka, tehát úgy gondolom, hogy ő a házi feladatát azt elvégezte. És
1: hát, hogyha az aranykonvoly ügy igaz, azzal kapcsolatban az összefüggés a jelölttel és a jelölt családjával, akkor mégse?
0: Akkor nem, igen. Ezt egyelőre nem tudjuk, és nem is biztos, hogy ugye nekünk lehet ezekhez az információkhoz hozzáférésünk így a teljes nyilvánosságban. Sokszor ugye ez is okozza azt a feszültséget a politika és az állampolgárok között, hogy nem mindig tudjuk 100%-osan, hogy mi motivál egy-egy döntés. De amit viszont tudunk, és látunk, és érzünk, hogy működik, úgy néz ki a pluralizmus a Tisza Magyarországán, ezután a rendszerváltás után, és ez tényleg politikatudományi értelemben egy fontos álláspont, azt gondolom, és egy fontos stációja a magyar társadalomnak. Ha egy picit nyithatok egy zárójelet, én most egyébként az elmúlt hónapokban abból írtam tanulmányt, hogy Magyar Péter kommunikációjában különböző populista jegyek mennyiben találhatóak meg, és mennyiben nem. És sok populista elem megjelenik az ő beszédében és kommunikációjában, de kimondottan, és talán ez a legfontosabb állítása a tanulmányomnak, hogy az antipopulista kommunikáció, tehát az a fajta kommunikáció, hogy csak én egyedül vagyok a megfelelő képviselő Magyarországon, és én vagyok az egyetlen igaz politikus, aki a magyar nép igaz szándékát képviseli, ez nem jelent meg soha a politikájában, a kommunikációjában. Ez egy nagyon fontos tényező, mert ez dönti el gyakorlatilag, hogy egy politikus hogyan viszonyul a demokratikus folyamatokhoz, megengedi azt, hogy más versenyzők legitim módon ebben részt vegyenek, vagy ez kisajátítja saját magának. És ez az intézményi pillanatkép, amit most felvettünk a köztársasági elnök és a frakció vitájáról, ez is azt támasztja alá, hogy igenis halad az ország a plurális demokrácia irányába.
1: Ugyanakkor azért itt vannak érdekes elemek, tehát amikor Magyar Péter megosztja velünk az SMS-ét, az eléggé szokatlan. Hogy mit írt ő Hernádi úrnak, aki az elnök vezérigazgatója a MOL-nak, és aki azt mondja, hogy hát nincs itt látnivaló, mert még nem volt miről tárgyalni az ukrán tározó ügyében, mert az még csak beszédtéma, de nem több. Ugye azt mondja Magyar Péter, hogy ameddig a Tisza kormány van, nem fog ilyen tároló megépülni, tározó egész pontosan, és az energiatárolóról beszélünk.
0: Igen. Csak ugye a két témát egy elméleti keretben összekössük. Ugye a populista politikusoknak ez is egy karakterisztikája, úgymond, hogy a rossz modornak a különböző kalkulált megjelenéseit azt beleviszik a kommunikációjukba, és akár ez a fajta direktség, vagy az SMS-eknek ugye a nyilvánosságra hozatala, ez is beleilleszkedik ebbe a mintázatba. Ez csak így leíró jelleggel jegyeztem meg. És ugye hasonló fajta direkt stílus szintén utolérhető ugye abban a tweetben, vagy hát az X platformra kiírt közösségi bejegyzésében Magyar Péternek, amelyben az ukrán külügyminiszternek válaszolt. Tehát látjuk azt, hogy az nem az olajügyben, hanem a Kárpáti 8-ak kapcsán egy diplomáciai ügyben megtett nyilatkozat volt, de látjuk, hogy több vitás ügy is a napirenden van most Ukrajna és Magyarország bilaterális kapcsolataiban. Ugye történtek elég jelentős kezdeményezések ennek a viszonyrendszernek a rendezésére, de azt látjuk, hogy azért ez akadozik még ez a folyamat.
1: Hát leginkább például az ukránok ígérete nem lett betartva azóta sem, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Igen. Tehát lehet úgy tárgyalni, hogy mindent megígérünk, aztán semmit nem csinálunk, csak mi értelme van.
0: Igen. Ugye látjuk azt mi is Magyarországon, hogy azért egy kormánynak mennyire sokrétű felelősségköre van, és milyen sok feladatot kell megoldaniuk. Nyilván ez Ukrajnában is így van, de főleg, hogy egy háborúban lévő országról beszélünk. De valószínűleg azért ez a 3-4 hónap, ami eltelt a politikai kapcsolatfelvétel óta az új magyar kormánnyal, azért elég lehetett volna arra, hogy érdemi lépéseket tegyenek a magyar kisebbségek törvényi védelmében. És hogyha egymás mellé rakjuk ezeket a puzzle darabokat, ebből akár kiolvashatjuk azt is, hogy pontosan ez az oka annak, hogy Magyarország igazából nem fogadta el gyakorlatilag a Kárpáti 8-akba való felkérést.
1: De ezügyben a magyar kormány végig tisztán játszott. Tehát ha emlékszünk, az volt a mondás, hogy amikor ezeket a lépéseket megteszi Ukrajna, akkor lehet tovább lépni. Akár az Európai Uniós csatlakozás kérdésében, akár más bilaterális kérdésekben. Tehát ez egy tiszta beszéd.
0: Igen, abszolút. És azt gondolom, hogy ez egy megfelelő képviselete egyébként a magyar érdekeknek, tehát ez nem arról szól, hogy Ukrajnát zsarolnánk, vagy bármi ilyesmi, egyszerűen kiállunk a magyar nemzeti érdekek mellett, és így van, ugye meg is vétózta gyakorlatilag az új tárgyalási klasztereknek a megnyitását az Európai Unió és Ukrajna között Magyarország. Nyilván ennek van oka, és azt feltételezzük, és az a tudásunk jelenleg, hogy ez a magyar nemzeti kisebbségnek a nem megfelelő védelme.
1: Egy percet szálljunk arra, hogy ma megszavazhatja a média tanács elnökét a parlament.
0: Ezzel kellett volna kezdenünk valóban.
1: Ez a mai témája lesz majd a parlamenti ülésszaknak sok minden egyéb mellett. Poyár Gábor látszik befutónak.
0: Így van. Az én ismereteim szerint ő egy teljes mértékben megfelelő jelölt erre a funkcióra, és ebből a szempontból én örülök, hogy őt javasolja a frakció. Egyrészről ugye az egyetemi közegben nyújtott teljesítménye okán jogász is, az ELTE média tanszéknek a vezetője jelenleg és egyetemi oktató, illetve a Mérték média elemző műhelynek az alapítója. Hát ez alapján, a pedigree alapján én azt tudom mondani, hogy teljes mértékben megfelel erre a pozícióra, és örülök, hogy őt jelölték. Aztán persze induljon el egy társadalmi diskurzus, és hogyha ki kell derülnie még plusz információnak, akkor ez ki fog derülni, és ezt meg fogja fontolni majd a közvélemény.
1: Bár úgy tűnik, hogy a döntés ma megszületik. Jó, ez Bence, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.